0: Móricz Zsigmond Rab oroszlán című művének átirata lesz. A nagy színpadon mutatják be a Valahol Európában című musicalt, a Kamaraszínházban pedig Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. A jövő héten forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között, mert kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. Hétfőtől péntekig a Pécs és Remete tér közötti szakaszon dolgoznak a szakemberek, a munkálatok idejére a közúttal párhuzamos kerékpárutat teljesen lezárják. Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható, holnap egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jelenlét. Romák és a közélet.
3: Dévliszarakhávtú mérdomálé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Tudással a közösségért. Jagica Jázmin a Pécsi Tudományegyetem romológia szakán kezdte meg tanulmányait, és a későbbiekben gyerekekkel szeretne foglalkozni. A focipálya helyett a fodrásszalont választotta. Kovács Lajos ma már Európa egyik legjobb mesterfodrásza. Egy különleges játszótér született Salgótarjánban. Nem támogatásokból, hanem Ranek Ferenc saját kezdeményezésére, amelyen ő maga dolgozott. Idén szeptemberben kezdi meg tanulmányait Jagica Jázmin a Pécsi Tudományegyetem romológia szakán. Egy olyan képzésre jelentkezett, amely nem csak a roma kultúra és társadalom mélyebb megismerését jelenti számára, hanem egy későbbi hivatás fontos alapját is. Jázmin ugyanis óvodapedagógus szeretne lenni, és a megszerzett tudását a jövőben elsősorban cigánygyerekekkel való munkában szeretné kamatoztatni. Mesélj kérlek egy picit magadról.
4: Romológiára mentem itt a Pécsi Tudományegyetem bölcsészet és társadalomtudományi karán, és azért ezt választottam, mert érdekel a cigány kultúra és a hagyományokkal való foglalkozás, és így ezzel szeretnék foglalkozni, és hogyha végzek, akkor ezt bele szeretném építeni a cigány gyerekekkel való foglalkozásba.
3: Tehát akkor még ez az óvodai munka sincs kizárva így a jövőben, tehát azzal is tervezel.
4: Igen, igen.
3: Milyen érzés volt most így frissen elkezdeni az egyetemet?
4: Igazából még nekem csak ilyen kari hetem volt, igazából majd ma délbe fog kezdődni az első órám, úgyhogy nagyon izgulok. De a kari napok igazából tök jó volt, körbejártuk a kampuszt, voltak buli helyfelvenezések, szóval ilyen lazán vették ezt az egészet.
3: Milyen tantárgyakat vársz a leginkább?
4: A cigány történelmet.
3: Hogyan képzeled el magad az egyetem elvégzése után?
4: Igazából a gyerekekkel szeretnék foglalkozni, nem tudom, hogy tanodába vagy óvodába, de mindenféleképpen a segítségükre, hogy merjenek tovább tanulni ők is, és ne maradjanak otthon.
3: Akkor fontos számodra, hogy akár lendő óvodapedagógusként a gyerekeknek is ezt a szemléletet továbbad, hogy elfogadják egymást, a tisztelet az meg legyen, és az identitás is fontos része legyen a mindennapjaiknak.
4: Igen, az legyen a legfontosabb, hogy merjék vállalni, hogy cigányként elinduljanak például legalább egy gimnáziumot, vagy ha úgy akad, akkor egy egyetemet is elvégezni.
3: Te milyen értékeket hozol magaddal a családodból, a kultúrádból, amelyeket akár majd később is tudsz alkalmazni, vagy kamatoztatni?
4: Hagyományos cigány családból származom, úgyhogy még én is itt keresem önmagam ebben.
3: És ki vagy mi az, ami tud ebben segíteni neked?
4: Unhegyesi Ferenc.
3: Megvan azért a családi támogatás is otthonról. Úgy jelentkeztél már az egyetemre, hogy a cigány nyelvet is beszéled?
4: Igen, további érettségiztem emelt szinten.
3: És lesz is egyébként olyan képzésetek, vagy olyan kurzusotok, ahol használni kell a lovári nyelvet?
4: Igen, lesz lovári órám, dr. Lakatos Szilviával.
3: És milyen a közösség az egyetemen eddig? Hogy látod, hogy egy erős közösség fog kovácsolódni itt az évfolyamon?
4: Igen, igen. Itt vagyunk egymásnak, szóval szerintem nem lesz probléma.
3: Kik azok a tanáraid, akiket esetleg már az egyetemre való jelentkezés előtt is ismertél, vagy ismersz, akik ismerősek lehetnek számodra majd itt a képzések során?
4: A Beck Zoltán, a Cserti Csapó Tibor és a Lakatos Szilviát ismertem már.
3: Mi az szerinted, ami mondjuk a legfontosabb egy óvodapedagógus életében? Mik azok a tulajdonságok, amik elengedhetetlenek majd ehhez a pályához?
4: Legyenek türelmesek, nagyon, és igazából a gyerekekért éljenek. Mármint úgy értem, hogy tényleg ne csak azért menjenek óvodapedagógusnak, mert jól van, el vagyok a gyerekekkel, hanem tényleg szeressenek velük lenni, belefektetett idő, tényleg hasznos legyen, szóval így ne egy látszat legyen az egész, hanem tényleg szívből csinálják az egészet.
3: Te mikor érezted először, hogy gyerekekkel szeretnél foglalkozni?
4: Hát igazából én mindig is kijöttem a gyerekekkel, szóval nekem ez már ilyen ösztön, hogyha egy kisgyerek közelében vagyok, akkor megnevettessem, vagy odafigyeljek rá, úgyhogy ez nekem így már alap.
3: És milyen értékeket szeretnél majd átadni a gyerekeknek?
4: Annyit, hogy hát bátorságot igazából.
3: Ugye most a romológia tanszakon tanulsz, te mit vársz ettől a képzéstől, hogy mit ad neked, és mivel fogsz gazdagodni, ha elvégzed az egyetemet?
4: Önbizalmat. Azt szeretnék.
3: Ahogy említetted, hogy a nevelő apukád Kunhegyesi Ferenc festőművész, ő most az egyetemi éveid alatt is tud majd neked segíteni, ha szükség lesz rá bizonyos tantárgyakban, vagy a tanulmányaidban?
4: Persze.
3: Ki volt az, aki biztatott téged egyébként, hogy erre a szakra jelentkezz, vagy támogatott így a tanulmányait során?
4: Én ugye a Ganni gimnáziumban érettségiztem, és ott is az összes tanár támogatott, hogy menjek, csináljam, ne adjam fel, és hogy nagyon jó helyem lesz a romológián.
3: A romológiával és az óvodapedagógusi terveiddel ott a térségben, Baranya megyében szeretnél majd elhelyezkedni a későbbiekben, vagy milyen területen gondolkodsz?
4: Hát én itt Pécsen maradnék.
3: Köszönöm szépen akkor az interjút, és sok sikert kívánok az egyetem indulásához.
4: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
3: A foci és a fodrászolló között kellett választani a nagybajomi Kovács Lajosnak diákként, de végül az utóbbi mellett döntött. A barátok és a család hajvágása mellett folyamatosan gyakorolt, és már tanulóként a legjobbak közé tartozott. Számos hazai verseny után tavaly Dániában az Euroskills szakmai bajnokságon Európa második legjobb fodrásza lett. Jelenleg a Hajas Szalon mesterfodrászaként dolgozik.

0: Egyes csapó.
1: Főváros egyik elegáns szalonjában vagyunk, de picit visszamegyünk a gyerekkorodban már. Akkor is fodrász akartál lenni?
2: Nem. Fotbalista akartam lenni. Majd egy kicsit később rapsztár. Édesapámnak kezdtem el otthon vágni a haját, nincs túl sok haja. Mindig csak egy mérettel levágtam, kicsit kikontúroztam, és ennyi volt. És ott éreztem, hogy én ezt szeretem csinálni. Ugye apum, ő mindig megkért, aztán bátyám barátai, kollégista voltam, ugye a kollégista társaimnak, és így kialakult. Nyolcadikas voltam, még nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, annyit tudtam, hogy focizni szeretnék, viszont én egy sportosztályba jártam, és egy sportoló múlttal rendelkező osztályfőnököm volt, és ő mondta, hogy mindenképp tanuljak ki egy szakmát, és ő azt mondta, hogy legyek járműfényező, mert hogy az biztosan jó lesz. El is kezdtem, egy évet eltöltöttem így járműfényező szakon, viszont én ott már elkezdtem hajakat vágni, és azt éreztem, hogy nekem inkább a hajvágás lesz az utam. Elkezdtem hajakat vágni, ugye elkezdtem az iskolát, viszont az mellett én ugyanúgy jártam focizni, Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián fociztam akkor még, majd felkerültem a felnőttbe is, de akkor még mindig iskolába jártam, és akkor így döntöttem, hogy inkább a fodrászat.
1: Hanyadikos voltál, mikor már úgy megfordult a fejed, hogy akár egy versenyre is benne veszhetsz majd?
2: Én nem tudtam, hogy van fodrászverseny, vagy hogy vannak ilyen versenyek. A legelső fodrász szakmai órán a tanárnőm megkérdezte, hogy

0: férfi hajvágás kategória volt, és onnantól kezdve tényleg így beindult. 2024 elején pedig akkor jelentkeztem a WorldSkills EuroSkills válogatóra.
1: És a hazai versenyt megnyerted?
0: 2024-ben második lettem, majd még abban az évben megrendezték a következő válogatót, amit már sikerült megnyernem, és onnantól én voltam az első számú, és így készültem Dániára.
1: Mi volt az, amiben mondjuk javulnod kellett, amikor második voltál? Mit kellett pluszba csinálnod, hogy első legyél?
0: Mindenben. Sajnos csak férfi hajvágással foglalkoztam előtte. Itt készítettem el a legelső kontyomat is.
1: Kik segítették akkor a munkádat felkészülés előtt?
0: Veres Győri Sándor, ő Sopronban, Tombács Zsa Szegeden, és Hajas László, ugye itt ebben a szalonban.
1: És a külföldi versenyen milyen eredményt értél el?
0: Második tudtam lenni. Ilyen még Magyarországon nem volt.
1: Mi volt a feladat, és mennyi idő alatt kellett megoldani?
0: 7 versenyszám volt. Ez úgy működik ez a verseny, hogy fotó alapján történik, tehát hogy mindenki ugyanazt a fotót kapta, azt kitették, volt 10-15 perc elemezni a hajat, mint a textúrát, a formát, a technikát, mindent, akár még a színt is, és tehát itt volt konty, nyitott haj, férfi hajvágás, női hajvágás, festés, daljer, szakállvágás, tényleg, tehát így az egész szakmát körbeölelte ez a verseny, és 3 napig versenyeztünk, és minden nap 2-3 versenyszám volt.
1: Milyen érzés volt benned, mikor átadták ezt a díjat neked?
0: Hát igazából, hát ez leírhatatlan, tehát tényleg azt éreztem, hogy végre meg lett a gyümölcse annak a 2 év nagyon kemény készülésnek.
1: Ugye Magyarországot képviselted, mert annak a büszkesége lettél.
0: Igen, tehát hogy ugye ez kiskoromból is fakadt, hogy mindig magyar válogatott focista akartam lenni. Ez ott sajnos ugye nem sikerült, viszont itt tudtam képviselni a Magyarországot, tehát ez nekem egy nagyon nagy dolog volt.
1: És kik kísértek el oda az útra?
0: Veres Győri Sándor kísért el, és ugye Hajas László, és azon belül pedig ugye volt egy egész magyar csapat, akik mentünk, ugye ez a Szakmák Európa bajnoksága volt.
1: És a verseny után rögtön kaptál állást?
0: Én már a verseny előtt is itt dolgoztam, tehát én az első 2024-es WorldSkills válogató után kérdeztem Hajas László urat, hogy van-e lehetőség akár itt nála dolgozni, és volt lehetőség, és én akkor jöttem fel 2024 novemberében.
1: Ugye otthon is dolgozol, hogy osztod be az idődet, hogy itt is, ott is tudjál lenni?
0: Hát hétközben itt vagyok Budapesten, itt dolgozom ebben a szép szalonban, és hétvégente pedig hazamegyek, és ott ugye régi barátaimat, haverjaimat elkészítem. Kettes csapó!
1: Aki beül hozzád a fodrászékbe, mit nézel meg először? Arcformája, vagy mi az, amit?
0: Nyilván én már azt megnézem, ahogy először belép az ajtón, hogy hogyan felöltözve, milyen a stílusa, milyen karakter, tehát hogy mennyire merész, mennyire zárkózott, ilyesmi. Aztán azután majd a fejforma, ilyesmi, és a saját kívánság ugye a vendégnek.
1: Mennyire kell a mai trendeket így nyomon követned?
0: Hát nagyon, tehát most már anélkül szerintem nem tud működni ez a szakma, tehát hogy most már nagyon-nagyon kell követni.
1: Nyilván Hajas László, az neked is egy etalon volt itthon, aki gondolom emberileg, mint szakmailag, de mondjuk külföldön van olyan, akit kedvelsz.
0: Van egyébként, igen, Josh LaMonaca, ő a barber világot, azt gondolom, hogy egész szépen megreformálta most, tehát hogy nagyon jól elkezdte ezt így menedzselni, nagyon jó. Aztán Vidal Sassoon, így a női világból.
1: A fiatalok mennyire ijednek meg a lehetőségektől? Azért láttam, most már sok azért verseny is voltál külföldön. Mi az, ami mondjuk téged ott ilyen magabiztossá tett?
0: A munka. Azt gondolom, hogy az a sok idő és munka, amit én beletettem, az megtérült, és ezt így láttam is, tehát hogy plusz ugye a trénereim mindig visszaigazoltak, bár azért mindig így helyén kezeltük ezeket, soha nem voltam túl dicsérve, de azért mindig megvolt a kellő. Tehát balanszban volt a kettő.
1: Te suliban, amikor oda esetleg visszahívnak ilyen motivációs előadásokra?
0: Igen. Már voltam is egyébként Nagykanizsán, most hívtak Pécsre is egy ilyen motivációs napot tartani. De én ezeket nagyon élvezem, mert soha nem gondoltam volna, hogy én akár példakép lehetek egy a fiatalok számára, szóval ez nagyon pozitív számomra.
1: Mikor vagy elégedett, hogyha a vendég

0: Szék hogyan száll ki ebből a székből?
1: Nyilván én akkor vagyok elégedett, hogyha nekem is tetszik. Nem elég, nekem nem elég az, hogyha a vendégemnek tetszik, ha így formázom.
0: Hát akkor annál jobb nincs, hogy mosolyogva mennek és elégedettek.
1: Igen, tehát az elején azért nehéz volt, mert nem sikerült mindig minden úgy, ahogy én szerettem volna. De most már azt gondolom, hogy a vendégeim nagy része most már így távozik, és ez engem amúgy boldogságra tölt el.
2: Ranek Ferenc nevét sokan ismerhetik Salgótarjánban. Most azonban egy különleges kezdeményezés kapcsán beszélünk róla. 70-en túl játszóteret épített a romatelep közepén, kidobott és újrahasznosított tárgyakból. A régi eszközöket színesre festette, átalakította, és egy különleges játszóteret hozott létre a környék gyerekeinek. Ranek Ferenc játszóterén Tarnóczy László járt.
3: Hát nyugdíjas lettem, nem lettem újra képviselő, itthon vagyok, és hát én mindig kötődtem a gyerekekhez, családokhoz, a hátrányos helyzetű szegényekhez. És elkezdtem csinálni bizonyos dolgokat, és bevontam a gyerekeket.
4: Hírlapíró koromból, amikor még Ranek Ferenc országos romapolitikus volt, akkortól kezdve ismerjük egymást, úgyhogy engedhessék meg, hogy tegeződjünk. Feri, te itt egy lepukkant romatelepen a felújítását követően elkezdtél valami gyönyörűséget csinálni. Egy olyan játszóteret, ami párját ritkítja.
3: Nekem a gyerekek iszonyú fontos az életben és a jövőben is.
4: Saját gyerek van?
3: Van, sok gyerek, unoka, dédunoka van, de hát ők nincsenek itt velem. Szanaszét vannak a világba, néha-néha jönnek, de azt gondolom, hogy más gyereknek örömet szerezni ugyanolyan fontos, mint a sajátunknak. A kutat csináltam először, majd odaérünk.
4: És közben megyünk is. Ez egy gyémes kútnak a makettje.
3: Így van.
4: Valamikor ez egy bányász kolónia volt, amit egy jó 100 évvel ezelőtt építettek, igen. Aztán lepukkant, a bányászat megszűnt 40 éve, a bányászok kihaltak innen már, és akkor jöttetek a telep rekonstrukcióval, ebben te szakértőként közreműködtél.
3: Hát így van, a végig ott voltam, figyelemmel kísértem, felügyeltem is. Csak mondom közben, jó, ő egy csereberefa. A gyerekek nem csak játszanak, próbálom átadni nekik azt, ami ma hiányzik nagyon sok gyerekből. Ez egy csereberefa, bárki levehet bármit, de cserébe föl kell tenni valamit.
4: Mindenféle kis állatok vannak itt, ilyen szörme, mackók, napsugaras
3: minden.
4: Dolgok, a tengeri csillag is, minden. Sok minden.
3: Így van. Ő most egy kis koldus, velem szokott mikoláskodni. Most
4: nem mondod,
3: koldus.
4: Hogy dobnak is a kalapjába.
3: De most vettem ki, néha van benne 3000 forint, 4000, de ez kint van éjjel-nappal, minden kint van éjjel-nappal.
4: És mire költöd ennek a játszótérnek a bővítésére?
3: Nem, mindig megbízok egy gyereket, ő a felelős, mondjuk ők a múltkor főztek belőle, a gyerekek, előtte chipset vettek, most úgy döntettek, hogy töltsünk fel egy nagy dobozt cukorkákkal, nyalókával, rágóval, és ha jönnek, akkor kiteszem, és mindenki vehet egyet belőle. Ebből is ösztönözni szeretném, hogy nem többet, hanem egyet, figyeljünk oda egymásra.
4: A homokozó közepén van egy kis
3: picimke
4: medence.
3: Az halastó. Ő egy kidobott bicikli, ebből csináltam, ültetünk. Nagyon sokan hívnak, hogy ami már nincs rá szükség, hogy kell-e nekem abból, akkor megnézem, és akkor elhozom. Ez a régi bányának a szén szállító szallagja volt. Ezt megkaptam.
4: Nem mondod, hogy ez szállítószalag?
3: Igen, igen.
4: Ezt úgy képzelje a rádió hallgató, hogy egy színes út vezet keresztül a játszótéren, ahol teve van rá fölfestve ló, az egyiknek kék az alapja, másiknak sárga, vagy éppen barna, vagy zöld, de nevért látok itt, sas.
3: Múltkor jött a kislány, és azt mondta, Peri bácsi, én nagyon szeretem a cicát, azt nem festünk, de festünk szívem. És akkor megszerkeztük, és ráfestünk.
4: Peri, neked mi a szakmád?
3: Nekem nincs szakmám. Én a kóhónál voltam sokáig csapos. Hát, hogy az élet csodor mindig valahova.
4: Voltál te kiváló boxoló is?
3: Hát, családunk mind boxolt egész magas szinteken. De 89-ben valami elkapott, és ki kellett mennem Romániába. December 25-én indultam el is búcsúztam a családtól.
4: Ez a forradalom ide?
3: Igen, és akkor vittem egy szállítmányt. És azóta én, amit ott láttam, akkor megfogadtam, hogy az életemet arra áldozom, hogy a családomban és a környezetemben olyan szegények és kirekesztett emberek ne legyenek, amit én ott láttam. És azóta én csinálom.
4: A játszóteredet kik szokták látogatni? Vagy csak nézik kívül?
3: Nem, nem. Hát most már jönnek 30-40 kilométeres körzetből, jönnek. Bárki jöhet, nyitva van a kapu, és bárki jöhet. Körbe szoktam vinni, megmutatni a játékokat.
4: Van itt hinta, csocsóasztal.
3: Menjünk. Milyen játékokat? Kifaragtam ezt a kis lovat, ezen lehet lovagolni. Ezek ügyességi játékok. Hát el kell gurítani a labdát, valamelyik lukba bele kell, hogy passzoljon. Mondjuk van 5 labda, hogyha 5-ből amelyik gyerek többet, az a győztes. Ő hasonló a szerencsekerékhez, de mivel a gyerekeknek mozgás kell, inkább arra összpontosítottam, hogy a mozgás terjen. Hát hogyha ezt megforgatják...
4: Várjunk, még nem állt meg, visszafelé is forog egy kicsit.
3: Egy, van a foci, amit be kell rúgni X-nek a szájába, és... Van rajta kosár, van kosárlabdánk is, van egy bottartó.
4: Van most valami egyesület, vagy valami, sem, ami itt a jutalmazásokhoz, programszervezéshez segítséget nyújt?
3: Például egy vödör, egy egyszerű festékes vödör. Kicsit kidekoráltam, raktam bele egy benzines kannának a csövét, órnak.
4: És egy nagyon klassz bohózfej.
3: Hát Pinokjós bohózfej.
4: Oda is bele lehet találni, ott van mellett a pingponglabda, ezzel
3: itt
4: lehet dolgozni.
3: Vannak a labdák, és akkor bizonyos helyről a szájába bele kell dobni a labdát.
4: Indián sátrad is van.
3: Indián sátrad, itt a kis halastó, amit mi faragtunk a gyerekekkel.
4: A régi pralipérzászlót kikerült megint csak ide a kertbe, valahová szélforgó hát közé.
3: Hát ott van magyar zászló, hát az is olyan fontos nekem, mint a roma zászló. Van madáretetőnk, van madárítató, van egy indián sátorunk. Van egy kis rajztábla, mert a úton rajzolgattak a gyerekek, de a indián sátorban tele van püssel.
4: Egy kis szivacságy és egy fölfüggesztett plüss varázslat.
3: Bárki bármit levehet, de utána vissza megvan a maga rendje. Ezek ki voltak dobva, a Mikulások.
4: Mi volt a legjobb visszajelzés, vagy a legjobb élmény, ami itt a játszótérrel kapcsolatosan téged ért?
3: Hát ez naponta ér. Nekem a gyerekek, amikor látom, hogy örülnek.
4: Ez egy kicsit furcsa, a környékbeli kolóniákat, ha megnézem, mindenütt csak sima gyep van, szerencsére le van vágva, most már nem egy elhagyatott környék.
3: Nem, hát itten, csak mondom, tavaly szeptember óta nincs közmunkás a telepen. Addig takarítottam én, de mivel megszűntem, azóta itt nincsen.
4: Mondjuk ez cél is, hogy mindenki sajátjának érezze és sajátjaként.
3: Hát jó, én mindig mindent másképp látok. De mondjuk a Pécsi utcában nem lenne közmunkás, hát egy év után nem tudom, hogy néz neki. Én mindig a rosszra gondolok, ez az igaz. Még máshol van 4-5 közmunkás, itt egy sincs. De jó, hagyjuk, mert megcsináljuk közösen.
4: Akkor a 80-at ezzel a életterűvel éld meg. És akkor úgy köszönök el, ahogy a kertedben is ki van írva, lévén itt egy bányásztelepen vagyunk.
3: Hát jó. Azt felraktam nem csak a kis horgászoknak, hanem maga azt, hogy ezzel is emlékezzük a régi bányászokra.
4: Jó szerencsét!
3: Jó szerencsét neked is!

Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Világrend. Külpolitikai elemző műsor.
1: Az USA államadossága néhány hete átlépte a 40 billió dollárt. Ez az Egyesült Államok nemzeti össztermékének 120%-a, vagyis ha idén minden megtermelt dollár törlesztésre fordítanának, és mondjuk nem ennének egy falatot sem, akkor is jókora adósság maradna a nyakukon. Ezzel szemben a népesebb Európai Unió országainak összesített adóssága éppen csak meghaladja a 18 billió dollárt, vagyis kevesebb, mint az amerikai adósság fele, de még így is rekordmagas. Rózsásabb tehát a jövőnk itt az öreg kontinensen? Ez a Világrend, a Kossuth Rádió világpolitikai elemzőműsora. Magyari Péter vagyok, állandó szakértőnk pedig Király András, külpolitikai újságíró. Köszöntöm a hallgatókat.
2: Jó napot kívánok.
1: Az Egyesült Államokban azt megszokhattuk, hogy néha leáll a kormány, mert nem tudnak megegyezni az eladósodottság mértékének fenntartásának meghosszabbításáról a képviselők. Irgalmatlanul megnőtt az elmúlt körülbelül két évtizedben az államadósság. Ez mindig ilyen lazán költöttek a szövetségi kormányok? Vagy mi történik ott az elmúlt 20 évben?
2: Valójában talán egy kicsit még messzebbre kell visszatekerni az időkerekét. Az államadósság kérdése egy ilyen búvópatakként időről időre felbukkanó téma az amerikai elnökválasztásokon, így a történelemben az első nagy választás, ahol az államadósság volt a téma, az 1932-ben volt, amikor először megválasztották Franklin Delano Rooseveltet. Egy gazdasági világválság közepén volt az Egyesült Államok, amire Roosevelt terve a New Deal, az állami költekezés beindítása volt, egyfajta voluntarista gazdaságpolitikával, hogy az állam költéseivel felhozza. Nyilván ettől elszabadult az adósság, ellenfele Hoover erre figyelmeztetett, és a 36-os választáson következő republikánus ellenfele is még ezzel kampányolt, de hát a New Deal sikerei azok vitathatatlanok voltak, bár tegyük hozzá, hogy minden bizonnyal egy világháború is hozzájárult az Egyesült Államok gazdasági felemelkedéséhez, és az utána következő évtizedekben inkább az infláció körül forgott a gazdasági tematika, ha egyáltalán forgott. 80-ban Jimmy Carter és Ronald Reagan küzdelmében került elő az államadósság témája, mert Carter éveiben, amikor egyébként egy olajválságot élt át a világ, nagyon megszaladt az amerikai államadósság, Ronald Reagan pedig egy fiskális konzervatív képében tetszelegve erősen támadta Jimmy Cartert ezzel, ez is nagyban hozzájárulhatott a teheráni túszdráma mellett Ronald Reagan elsöprő győzelméhez azon a választáson. Csak Reagan aztán nem egy fiskálisan konzervatív politikát folytatott, illetve annyiban igen, hogy a trickle-down economics, a majd lecsorog fentről a gazdagság elvének jegyében adócsökkentésekkel próbálta feltörgetni a gazdaságot, de ezzel párhuzamosan egy nagyon komoly fegyverkezési verseny robbantott ki a Szovjetunióval, ugye ez a csillagháború korszaka, aminek nyilvánvalóan nagyon nagy szerepe volt a Szovjetunió összeomlásában, hogy egy ilyen versenyre lett kényszerítve, másrészt viszont akkor szabadult el igazán az amerikai államadóság. És másfél évtizedre ez egy olyan hétköznapi témává vált, hogy a Times Square-en kiraktak egy hatalmas államadóság számláló órát, amin itt pörögtek a dollárok másodpercenként, hogy mennyivel nő az Egyesült Államok adósága. Erről az óráról még a 2000-es évek elején is rendszeresen közöltek képeket a képügynökségek és hírügynökségek. Nem tudom, mikor láttam utoljára felvételt erről az óráról. 2012. Barack Obama és Mitt Romney választási küzdelme volt az utolsó, amiben most azt nem merem mondani, hogy egyáltalán szóba került, elképzelhető, hogy elhangzott a későbbi választásokon is, de valamennyire központi témája volt a kampánynak az államadóság, és ez is csak azért, mert a republikánus párton belül ez időben zajlott a Tea Party forradalom, ami ugye egy libertárius irányultságból nagyon-nagyon erősen támadta az állami kiadásokat.
1: Most is úgy tűnt, hogy a legutóbbi Trump kormány megalakulásakor ez valamilyen módon előjön ez a téma, legalábbis ez nagyon fontos ér volt, hogy csökkenteni kell a kiadásokat, az Elon Muskot azért húzták be ebben a kormányba, hogy ő majd megmondja, hogy hol lehet spórolni, de hát ehhez képest azt látjuk, hogy a túlköltekezés mértéke lényegében semmit sem csökkent. Ha ebben a tempóban veszi fel az Egyesült Államok kormánya a hiteleit, akkor hamarosan már a 130-140%-át is eléri a GDP-nek az államadósság. Mintha megszűnt volna az a régi jó hozzáállás a világhoz, hogy a felelős kormány az olyan, mint egy felelős háztartás, nem vállal elviselhetetlen adósságokat, vagy pedig az derült ki, hogy mindent ki lehet nőni. De azt gondolnám, hogy a 2008-as gazdasági válság egy nagyon komoly fordulópontot hozott az egész nyugati világban.
2: Hát egyrészt azt tanította meg, hogy megmentik a vedőlő gigabankokat, ki lesznek mentve az eladósodott bankok, de talán nem is ez volt az, ami igazán megváltoztatta a hozzáállást, hanem a Covid. Itt most hirtelen ketté ágaztak a gondolatok a fejembe. Egyrészt az Egyesült Államokra nagyon jellemző még a lakossági hétköznapi szinten is, hogy hitelből élnek. Ugye minden amerikai filmben láthatjuk, hogy hitelkártyával fizetnek, előre költik el a pénzüket, és a hónap végén, amikor megkapják a fizetést, az nem a jövő hónap költik, hanem arra, hogy visszafizessék az adósságaikat.
1: Mint egyszerű svájci frank hiteles magyar lakásvásárló.
2: Igen, csak náluk ténylegesen arra épül a gazdaság, azt, amikor egy bank felméri, hogy te milyen anyagi helyzetben van, hogyha neked egy fillér adósságod nincsen, akkor nem szívesen kötnek veled üzletet. Nekik az a jó ügyfél, aki törleszti az adósságát, és ezért a credit score-t vizsgálják, azt, hogy te valójában időben szoktad-e megadni az adósságodat, akkor vagy jó ügyfel a banknak, hogyha egyébként hitelt veszel föl, mert ők azon keresnek, hogyha te hitelt veszel föl. Az, hogyha te egy gondos, takarékos polgár vagy, akkor közt nem kérnek belőled. És egy kicsit az egész állam átállt erre a működésre, hogy kapunk pénzt a piactól, lehet pénzt szerezni, pláne az Egyesült Államoknak, aminek a valutája a világ első számú tartalékvalutája is.
1: Ez egy biztonsági zálog tulajdonképpen, ami miatt az Egyesült Államok sok közgazdás szerint megengedheti magának ezt az óriási adósságot görgetve maga előtt, de miért? Ez miért számít, hogy ez a világ első számú valutája? Miért jobb abban eladósodni, mint bármi másban?
2: Hát abban a reményben, hogy az Egyesült Államok ezt az adósságot vissza fogja fizetni, és eddig ugye minden esetben törlesztette is az adósságait. Trump alatt került elő az a fenyegetés, hogy majd nem fizetjük vissza, de hát ez beláthatatlan gazdasági következményekkel járna az Egyesült Államokra és az egész világra is. Ugye folyamatosan felmerülő kérdés, hogy hosszú éveken, évtizedeken át Kína volt a legnagyobb hitelezője az Egyesült Államoknak, és hogy ezt Kína majd fegyverként bevetheti az amerikaiakkal vívott kereskedelmi háborúiban, geopolitikai harcaiban, hogy egyszerűen eladja a dolláradóságait, és ezzel bedönti az amerikai gazdaságot. De ez egy kétélű fegyver, ez olyan, mint az atombomba, hogyha mindkettőtöknek van, hogy a kölcsönös pusztulás garanciája, hiszen a kínai gazdaság egyik nagy versenyelőnye, hogy a valutájuk gyengébb a dollárnál, ezért a külkereskedelmi mérlegük nagyon pozitív, ugye Donald Trumpnak ez a fő bánata Kínával szemben, hogyha elkezdenék eladni a dollárt, ezzel felértékelnék saját valutájukat, rontanák a kereskedelmi pozíciókat, és egyben leértékelnék a saját adósságukat. Tehát egyfajta csapdahelyzet alakult ki, amin amúgy az elmúlt időszakban, elmúlt pár évben, nagyjából egyébként az orosz-ukrán háború kiélesedése óta Kína folyamatosan enyhíteni próbál, és fokozatosan, lassan, épp ezért, amit előbb mondtam, lassan szabadul az államadóságától, már csak a harmadik legnagyobb hitelezője az Egyesült Államoknak, attól tartva ugyanis, hogyha Oroszországhoz hasonlóan Kínával szemben is embargókat és szankciókat rendelnek el, akkor ehhez a dollárban denominált vagyonához nem is tudna hozzáférni.
1: Ahogy egyébként az orosz állami jegybank vagyának egy jelentős részét is befagyasztották a háborús szankciók miatt, jó részt éppen Európában. És ha már Európát szóba hoztuk, ugye ez Európa eladósodottsága jóval enyhébb az amerikainál, mégis sokan nagyon aggódnak, hogy ez nehezebben fenntartható, mert ez nem közös adósság, hanem a sok egyenként kicsi közepes tagállam tartozik, viszont közös pénzük van, tehát mégiscsak, ha valaki bedől, valaki felelőtlenül gazdálkodik, akkor az mindenki másra is kihat, akárhogy is viselkedik nemzeti szinten. A közös adósság felvételétől viszont nagyon óckodnak, erről mindjárt beszélni fogunk, hogy miért. Még előtte annyit visszatekintenék én is Európára, hogy itt is alapvetően a Covid idején változott meg ez a helyzet. Európára nagyon jellemző volt azért a szigorú gazdálkodás, úgymond, mind addig, amíg a 2008-as válság után ki nem derült, hogy hát elsősorban Görögország rettenetesen eladósodott, részint mindenféle pénzügyi trükközés és az EU felé nem bevallott költekezések miatt, részint pedig azért, mert kiderült, hogy teljesen fenntartható pályán van az az ország is, illetve több másik ország is akkor, de hát a görög válság volt a legsúlyosabb, amire az volt az EU válasza, egyébként Angela Merkel akkori német kancellár vezetésével, hogy akkor most bevezetünk egy nagyon-nagyon szigorú, nagyon takarékos, nem adósodunk el, hanem törlesztünk rendszert, és meg is reformálták az eurozóna pénzügyi gazdálkodásának a szabályait, jelentősen szigorítottak. Aztán jött a világjárvány, utána jött a háború, az elszabaduló energiaárak, és az Európának a most hatalomban lévő politikai garnitúrája azt mondta, hogy mindegy, el kell engedni, fel kell venni a pénzt, mert másképpen nem élünk túl, és ebben benne volt a 2008-as válság utáni tapasztalás is, amire te is utaltál, hogy megmentették a bankokat, ez Európában is megtörtént, gyakorlatilag pénzt nyomtattak, és régen ugye az volt a egyesség, a nagy közgazdasági tudás, hogy tabu pénzt nyomtatni, mert az inflációhoz, további eladósodáshoz vezet, kinyitjuk a pokol kapuit. Most arra jöttek rá, utólag visszanézve, hogy megcsináltuk, és nem nyitottuk ki a pokol kapuit.
2: Van ingyen pénz.
1: Van ingyen pénz, csak okosan kell elkölteni, okosan kell kihelyezni. Nem a lakossághoz kell kihelyezni, ugye ez volt akkor a nagy pénzügyi válság utáni tapasztalat, de hát a Covid-nál megtörtént az, hogy az addig félig kinyitott pokol kapuját teljesen kinyitották, mert ott már viszont a lakosságnak adták ki közvetlenül a pénzt. Lett is infláció, és lett is őrült eladósodás, és pont az elmúlt hetek híre, hogy elindultak fölfele a nyugati világban az államkötvények kamatai, ami fenntarthatatlanná, visszafizethetetlenné teszi az eddigi hiteleket, és ezért is beszélünk erről a témáról, mert sorra jelennek meg a nyugati lapok vélemény rovataiban azok az elemzések, hogy vajon egy újabb óriási globális hitelválság felé haladunk, ahol ezúttal nem a bankok, hanem maguk a kormányok a rossz adósok első körben, de hát ahol a kormány rossz adós, ott nagyon hamar mindenki könnyen rossz adóssá válhat. És azzal kapcsolatban, hogy Európában mik a kilátások, Pap Roland és Ötvös Ádin kollégáink készítettek egy remek beszélgetést Darvas Zsolttal, a brüsszeli Bruegel Kutatóintézet vezető közgazdászával. Ezt most hallgassuk meg.
3: Sokáig az egyik legnagyobb tabu volt, hogy az EU közösen vegyen fel hitelt. Aztán a Covid-járványt követő válságban mégis ehhez fordultak a tagállamok. A helyreállítási alap végül közel 650 milliárd eurós kerettel működött. Ezt most augusztus végéig tudták felhasználni a tagállamok. A keret körülbelül 45%-a a tagállamoknak továbbadott hitel. Az EU jelenleg nagyon jó adós, a legjobb hitelminősítéssel rendelkezik. Egyes tagállamok, különösen Németország viszont továbbra is ellenzik az eladósodást. De volna értelme közösen hiteleket fölvenni? Erről kérdeztük Darvas Zsoltot, a brüsszeli Bruegel Agytrözt és a budapesti Corvinus Egyetem kutatóját.
4: Sok olyan közös cél lehet, amelyet érdemes közös hitelfelvétellel finanszírozni. Például vannak olyan országhatárokon átnyúló beruházások, amelyeket EU szinten hatékonyabban és jobban lehet végrehajtani, mint hogyha csak a tagállamok nemzeti koordinációkkal próbálják ezeket létrehozni. És ugye általában, mint minden beruházás, amely ugye sok-sok éven, évtizeden át hasznot hoz, az ilyen jellegű költéseket érdemesebb hitelből fizetni, mint az adott évi bevételekből, hiszen ezekből a beruházásokból a jövő generáció is részesülni fognak.
3: Akik ellenzik az uniós szintű hiteleket, általában azt szokták felhozni, hogy előfordulhat, hogy valamelyik ország nem képes beszállni a közös törlesztésbe, de ennek kicsi a kockázata.
4: Hiszen hogyha egyrészt visszanézzük, hogy az elmúlt évtizedekben előfordult-e valaha, hogy valamely ország nem tett eleget az Európai Uniós fizetési kötelezettségének, akkor nem találunk ilyet. Emellett az EU-s hitelek fizetése az mindig csak egy pici része az államháztartás kiadásainak bármely országban.
3: Bár van egy közös európai központi bank, de nincs az eurózónának és az EU-nak egy nemzetállamokhoz hasonlítható közös költségvetése.
4: És az eurózónában is, hogyha lenne egy ilyen közös költségvetés, akkor a gazdasági sokkokat sokkal könnyebben lehetne együtt kezelni. Mert ugye, ha külön-külön kezeljük, ugye akkor egyes tagállamoknak, amelyek a múltban fegyelmezette politikát folytattak, azoknak nagyobb a mozgástere, például Németország, ide tartozik nyilván Hollandia, Luxemburg, viszont más tagállamoknak, és ugye ide tartozik ugye Franciaország, Olaszország, Belgium is, sokkal feszesebb a költségvetése, nagyobb a hiány, nagyobb az államadósság, mert sokkal kevésbé tudnak reagálni az egyes gazdasági helyzetek okozta kihívásokra. Tehát az eurózónában igazából a fő probléma az, hogy számos olyan ország van, ahol vagy az államadósság nagyon nagy, vagy a költségvetési hiány nagyon nagy, és ez nem teszi lehetővé a hatékony nemzeti szintű reakciót.
3: Az egyes országok eladósodása között hatalmas különbségek vannak. Darvas Zsolt arra emlékeztet, hogy Franciaország esetében ez egy különösen nagy probléma.
4: Nem azért, mert ott a legmagasabb az államadósság, ugye ott a bruttó hazai termék 115%-a körül van, ugye az olaszoknál 140, a görögöknél pedig 150% fölött van, hanem részben azért, mert a franciáknak nagyon nagy a költségvetési hiánya, és egy olyan politikai patthelyzet van az ottani parlamentben, ugye, ahol több politikai csoport versenyzik egymással, és egyiknek sincsen többsége, hogy rendkívül nehezen tudnak megállapodni a Franciaország költségvetéséről. A piacok már ezt jelezték is, hiszen emelkedett a francia kötvények hozama a német kötvényekhez képest. Hát bízni kell benne, hogy a következő választás után, ami ugye jövő tavasszal várható, egy olyan kormányzat fog alakulni, amely egy fegyelmezettebb költségvetési politikát fog folytatni.
3: Olaszország jobb helyzetben van Darvas Zsolt szerint, akkor is, ha az államadósága magasabb, mint Franciaországnak.
4: A költségvetési hiánya sokkal kisebb, és úgy gondolom, hogy ebben az olasz tapasztalat, ami a 2010-es évek elején az euróvezet válsága során megértek, az nagy szerepet játszott, hiszen akkor Olaszország is csak egy hajszányira volt egy nagyon súlyos államháztartási krízistől, ugye a kamatlábak nagyon nagy mértékben megemelkedtek. Ez az emlék, ez minden politikus szemébe mondott ott van, ugye Giorgia Meloni, a jelenlegi kormányfő, és akkor az egyik minisztériumban volt viszonylag magas pozícióban, tehát személyesen élte meg ezt a nagyon súlyos piaci nyomást és az államadósságnak a csak nem a csődbe menetelét, és úgy gondolom, hogy ez vezette ahhoz végül is az ő kormányát is, hogy egy viszonylag figyelmezett költségvetési politikát folytasson, és azért Olaszország most legalábbis kisebb bajban van, mint Franciaország.
3: Darvas Zsolt, a Brügge-Lajt Tröszt és a Corvinus Egyetem kutatója szerint, ha minden ország elérné az alacsony költségvetési hiány és államadóság szintjét, akkor kevésbé lenne fontos egy nagyméretű eurozónás költségvetés létrehozása.
1: Ez a rókafogta csuka helyzet, amit a végén kiderült, hogy akkor érdemes közösen az európai országoknak kölcsönt felvenniük, hogyha egyenként bajban vannak. Viszont, aki nincs bajban közülük, minél nagyobb bajban van a többi, annál kevésbé hajlandó közös kölcsönt felvenni, mert annál inkább úgy érzi, hogy mások hibájából nő az ő kockázata. És ez a helyzet 2010-es évek eleje óta gyakorlatilag egy patthelyzetet alakított ki az Európai Unióban, ahol mindig egy kicsit feszegette a határait az Európai Bizottság, az, hogy rábeszélte a tagállamokat bizonyos közös lépésekre, aztán mindig behúzzák a féket, legutoljára egyébként éppen még az előző kormány alatt a magyar parlament hozott egy olyan határozatot, hogy ők aztán több közös hitelhez nem járulnak hozzá. Aztán egyébként az Orbán kormány mégis hozzájárult a SAFE nevű program elindításához, amiben közös hitelből lehet fegyverkezésre költeni, de hát az nem ment át, amit a franciák erőltettek az utóbbi időben, hogy legyen még több ilyen közös hitel, amit a RRF programhoz vettek fel korábban. A spanyolok is voltak elképzeléseik még több közös hitelről, és az egészben az a rettentően nehéz, hogy közben a világ egy olyan irányba megy, ahol megnőtt az igény az óriási állami kiadásokra. És ennek alapvetően három nagyon fontos oka van. Az egyik az, hogy ezek a nyugati társadalmak jellemzően öregednek, tehát egyre többet kell költeni nyugdíjakra és egészségügyre, ráadásul az egészségügy az rohamosan drágul, ahogy újabb találmányok és technológiák kerülnek a betegek érdekében a kórházakba, de hát ezeket meg kell venni, és itt lépést kell tartani. Ennél is durvább a fegyverkezési verseny, amit a korunk új háborúi elindított, őrületes kiadásokhoz vezetnek ezek. Nagyon meredeken növekszik a katonai kiadások mértéke Európában is, és az Egyesült Államokban is. És a harmadik dolog pedig a mesterséges intelligencia, ami óriási chipgyártási és energetikai igényeket vet fel, amit a magán piac legalábbis Európában biztos, hogy nem képes finanszírozni, egyszerűen nincs akkora vállalat, hogy ennyi pénzt felhalmozzon. Itt mindenki egyetért abba, hogy az Európai Unió és a tagállamok kormányai csináljanak valamit, különben csak az USA-nak és a Kínának lesz olyan technológiája, amivel meg tudják határozni a közeljövő történetét, de hát ezekhez mind hitel kell, mert magától senkinek sincs pénze, és miközben egyre eladósodottabbak vagyunk, és egyre nehezebben törlesztünk, hogy ebből hogyan lesz pénz, az egy óriási kérdés.
2: Ugye említetted, hogy az elmúlt években a Covid és főleg az ukrán háború óta történtek európai kötvénykibocsátások, csak hogy egy ilyen viszonyítási alapunk legyen, az amerikai államkötvénypiac mérete az 32 billió dollár, az Európai Unió által fedezett államkötvények piaca az 869 milliárd. Ez egy 35-szörös méretbeli különbség. A német államkötvénypiac önmagában háromszor akkora, mint az európai államkötvénypiac, ami ugye olyan nehézségeket teremt a fragmentáció miatt, hogy tulajdonképpen, hogyha euróban denominált államkötvényt akarsz venni, akkor egy széles választékon bírálhatod el, hogy te milyen kockázatot vagy hajlandó bevállalni. Mondjuk, aki államkötvényeket vásárol, az nem egy kockázat kereső, tehát az nem a magasabb kamatra fog menni, ezért is van, hogy a német kötvénypiac a legerősebb, és egyébként az északi éppen a közös hitel felvételt leginkább ellenző államok kötvényei a legnagyobbra értékeltek. Erre egyébként különböző megoldási tervekkel is előállt az Európai Unió. Az egyik ugye a Draghi, az Európai Jegybank korábbi elnöke által összerakott terv. Nagyjából e felé haladunk most, hogy célhoz kötött hitelfelvételek, mert hogy bizonyos célokra jó hitelt felvenni. Egyébként az említett fegyverkezés több szempontból hasznos lehet gazdaságilag is. Az, hogy egy valuta milyen erős, az attól is függ, hogy a kibocsátó országa geopolitikailag milyen súlyt képvisel. Európa súlya geopolitikailag most a hadserege megosztottsága és gyengeségei miatt kisebb, mint az Egyesült Államokai vagy akár Kínái. Hogyha erősödik a hadsereg, erősödik Európa geopolitikai pozíciója is, erősödik a valuta vonzereje. Jobban garantáltnak veszik az országok azt, hogy az Európai Unió vissza fogja fizetni, mert ott lesz. Viszont van egy másik nagyon érdekes terv, ezt két közgazdász, Blanchard és Ubire dolgozták ki. Ők azt mondják, hogy úgy kéne létrehozni egy közös európai kötvénypiacot, hogy az Európai Központi Bank szépen lassan felvásárolgatná az államok, tagállamok által kibocsátott államkötvényeket, ezt egy eszközbe összetömöríteni, kedvenc banki fogalmaink egyike, és ezt az eszközt árusítaná tovább kötvényként, amivel meg lehetne oldani elméletileg az északi, a zsugori országok nagy problémáját, hogy őnekik kéne kezeskedniük a déliek hiteleiért, mert nem, ez esetben nem ők kezeskednének. Másrészt az európai kötvénypiac kapitalizációja elérhetné az 5 billió dollárt, már versenyképes lenne az amerikai kötvénypiaccal, és ezáltal alacsonyabb kamatszinteket lehet elérni, mert ahogy a szegmens elején utaltunk rá, az igazi probléma a kamatszintek emelkedése. Nem az a baj, ha eladósodsz, hanem az, hogyha ennek a finanszírozása fenntarthatatlanná válik.
1: Megint visszautalunk csak a svájci frankban felvett magyarországi lakáshitelek problémájára, mint mindent megmagyarázó örök példánkra. Azt látjuk tehát, hogy ahányszor ennek a rettenetes konfliktusnak és problémának a megoldása felé megyünk, akkor valahogy mindig az jön ki, hogy Európában integrációra van szükség ahhoz, hogy nem csak, hogy lépést tartsunk a mostani problémák megoldásával, hanem hogy szintet tudjon lépni hatékonyságban és erőben Európa, főleg akkor, amikor Kína és az Egyesült Államok technológiai szempontból is, és hát katonai szempontból is elhúzni látszanak az öreg kontinens előtt. És ezt hogyan lehet mégis megoldani, az továbbra is egy őrületes probléma. Mert annak ellenére, hogy az látszik, hogy minden recept azt mondja, hogyha együtt ezek az országok egy egységesen szabályozott közös piaccal, egységes banki szabályzattal és egy közös eladósodottsággal tudnának fellépni, akkor ez egy minőségű szintű ugrást jelentene ahhoz, hogy friss pénzhez jussanak, és hogy tudjanak egyáltalán közösen bizonyos lépéseket megtenni. Ugye ez egy nagyon érdekes gondolati játék, ami két hét ezelőtti Economist Charlemagne rovat vezércikkében jelent meg, hogyha az Egyesült Államok tagállamai egyenként lennének eladósodva, és nem állna fölöttük a szövetségi kormányzat, akkor hasonló problémában lennének, mint most Európa.
2: Ki akarna pénzt adni Louisianának?
1: De hát itt ugye a nemzetállamok egyébként szintén méltányolható érdekei, ezt valamilyen módon korlátozzák, ezt az integrációs lehetőséget, szerintem ilyesmiről még sokat fogunk beszélni. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Világrend 4. adása. Magyari Pétert és Király Andrást hallották.
5: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Elő-Pomerániában. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét. Ma még napos, nyárias idő lesz. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Elő-Pomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki az AfD és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. Az AfD hónapokig vezette népszerűségben a közvéleménykutatásokat, de az SPD a kampány utolsó szakaszában valamelyest megelőzte. Szakértők szerint rendkívül eltérő egy-egy tartomány politikai arcéle. Szélsőjobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon. Jól lehet, a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg. Válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Közben nem csitul a konfliktus Kijev és Moszkva között. Tegnap 180 ezeren maradtak áram nélkül Odesszában a súlyos orosz dróntámadások miatt. Csütörtökön pedig ukrán drón zuhant a Kurszki atomerőmű blokkjának hűtőtornyára. Idehaza elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárása második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerült elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskola kezdési támogatást. A biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényen beszélt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyan időseket, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni. A Koppenhágában indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották. Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 9-15, napközben 25 és 30 fok között alakul. Holnap egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Napok témái. Válogatás a hét adásaiból.
7: Köszöntöm Önöket, Hegedűs Katalin vagyok. Ez tehát a Napok témái című válogatásunk. Az előttünk álló szők egy órában a minden hétköznap este jelentkező hírháttér műsor valamennyi beszélgetéséből hozok Önöknek részleteket. Hétfőn arról volt szó, hogy Magyar Péter miniszterelnök béremelést jelentett be a szociális szférában és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amit 2 lépcsőben vezetnének be. Az októberi munkájuk után a novemberi fizetésükben a munkavállalók már egy 20-25%-os növekedést kapnának, amit januárban egy újabb emelés követne. Ezzel kapcsolatban Köves Ferenc a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke volt, Tesszári Nóra vendége.
8: Hogyha azt tekintjük, hogy ennyi lesz, akkor a szociális ágazatnak mintegy 90 000 munkavállalójára egyaránt vonatkozik majd ez? Hogy látja, vagy hogy érzékeli az elmondottakból?
9: Én úgy érzékelem, hogy igen, bár ugye miniszterelnök sokszor kiemeli a gyermekvédelmet, de nyilvánvaló, hogy a szociális ágazatot ebből a szempontból reméljük a kormány egyben kezeli, illetve hát azért ez úgy tűnt nekem. Ami viszont nagyon fontos, és ez szintén szerintem egy nagyon-nagyon jó üzenet nekünk, hogy amit mi közvetítettünk a Szociális és Családügyi Minisztérium felé, illetve a miniszterelnök úrnak írtunk levelet szintén, hogy ez a 25% emelés, ez a nulladik lépés. Tehát az igazi bérfejlesztést, béremelést, azt nyilván nem várjuk el most azonnal, de azt igen, hogy ebben a kormányzati ciklusban, illetve a kormányzati ciklus végére már legyen egy olyan komplex terv, amivel láthatjuk már most rövid időn belül, hogy milyen lépéseket terveznek az elkövetkezendő 4 évben emelés ügyben. Mert annyira hátul vagyunk a nemzetgazdasági bértáblán az átlagbérek tekintetében, hogy a 25%-kal sem fogjuk elérni a nemzetgazdasági átlagbért, még a diplomások sem.
8: A tanárokhoz szokták önmagukat hasonlítani. Mekkora hozzájuk képest a bérkülönbség?
9: Hát óriási. Meg tudom mondani, ha nem is pontosan, de egyfajta de a KSH adataira hivatkozva meg tudom mondani, hogy gyakorlatilag egy diplomás szociális szakember az mondjuk nem keres bruttó 600 000 forintot, és a valóság ennél azért alacsonyabb igazából, míg a pedagógusoknál a KSH szerint 800 000 fölött van. Tehát mondjuk ha ilyen 260 000 forinttal legalább a diplomás is kevesebbet keres, és ugye az ágazatnak a tömegét azt a szociális gondozók adják, igen, akik középfokú végzettségűek, ugye őket nem a pedagógusokhoz kell viszonyítani, hanem őket az egészségügyben dolgozó ápolókhoz, szakápolókhoz, az ő elmaradásuk az legalább 300 ezer forint, legalább. Bruttó összegekről beszélünk most egyébként.
8: És mit gondol az imént, mert tett rá egy utalást, hogy nagyon hátul van a szociális szféra, de mi az oka, hogy mindig hátrébb sorolódott? Nem voltak elég hangosak? Vagy mi lehet az oka ennek?
9: Nem, ez egy értékválasztás szerintem. Tehát én elég régóta dolgozom ebben a szférában, tehát én jó magam szociális szakember vagyok egyébként. Tehát én nagyon régóta dolgozom a szakmában, és én azt látom, hogy az adott kormányoknál ez egy döntés. Tehát az, hogy egy állam mire költi a költségvetésének egyébként egy nagyon kis részét, az mindig egy értékválasztás, ugyanígy az önkormányzatoknál is, amikor azt mondják, hogy nincs pénz kafetériára a szociális gondozóknak.
8: De akkor most jól értem a gondolatát, hogy nem becsüli meg eléggé a kormányzat, vagy a mindenkori kormányok számára nem volt annyira fontos ez az ágazat?
9: Igen, én ezt tudom mondani, hogy a szociális ágazat valamitől soha nem számított olyan szektornak, amit támogatásra méltónak találtak a kormányok. Érthető bizonyos szempontból, csak nem elfogadható.
8: Ezt hogy gondolja, hogy érthető bizonyos szempontból? Ez hogy érti?
9: Hát úgy, hogy a szociális ágazat ügyfeleinek egy jelentős része az mondjuk a politika szempontjából nem feltétlenül számít.
8: Mert
9: mondjuk a hajléktalan emberek azért nem annyira mennek el szavazni, gyermekvédelemben élő gyerekek ugye nem is mehetnek, hiszen még nem szavazó polgárok, fogyatékkal élő, idős otthonban élő emberek pedig befolyásolhatóak, sok esetben kiszolgáltatottak. Tehát, hogy gyakorlatilag a mi célcsoportunk az kevésbé a politika, mi mainstreamnek a úgymond célcsoportja. Tehát, hogy úgy is mondhatnám, hogyha nem akarok nagyon bonyolultan fogalmazni, hogy mondjuk a mi ügyfeleink nem olyan cukik.
8: Azért ez nagyon megrendítően hangzik, megmondom őszintén, hogy azért egy kicsit javítsuk a képet, a miniszterelnök megfogalmazását szeretném idézni. A felkelőben azt mondta, hogy az összeomlás szélén van a szociális ágazat és a gyermekellátó rendszer, csak a több ezer elhivatott szakembernek köszönhető, hogy még működik az ellátás. Érzékelhető egyébként a munkaerőhiány az ágazatban a sok elhivatott szakember mellett, és melyik területeken leginkább?
9: Nagyon-nagyon érzékelhető, ez kifejezetten érzékelhető, és ez nem egy új keletű dolog, tehát ez az úgymond válság, ez tényleg évtizedek óta generálódik. Az egyik legdurvább terület az a gyermekvédelem. Az kifejezetten szakember hiányos, illetve óriási a fluktuáció is, tehát ha oda is megy dolgozni valaki, az 3 hónap múlva nem biztos, hogy ott van. De ugyanígy az idős ellátásban is nagyon nehéz munka, fizikai munka, ugye az ápolás, gondozás, az nagyon emberpróbáló. Hát a fiatal hölgyek, urak nem feltétlenül pelenkázni szeretnének egy idős otthonban.
8: De akkor mit lehetne tenni, hogy mégis a pálya vonzóvá váljon? Elegendő a béremelés arra, és konkrétan azok a számok, amik most elhangzottak, javíthatnak a helyzeten?
9: Hát ezek a számok nem elegendőek. Tehát, hogy a szociális ágazatban egyrészt strukturális átalakítás is kell minden bizonnyal, a gyermekvédelemben óriási kell, de a pszichiátriai betegellátásban szintén, az idős ellátásban, házi ápolás, gondozásban is, az biztos. De a strukturális átalakítások előtt, mellett a béreket rendezni kell. Tehát, hogy hiába lesz csillivilli ellátó rendszerünk, nagyon szépen kitalált szakmai programokkal, amin a minisztérium dolgozik, hogyha nem lesz ember, aki ide jön. Tehát, hogy egyszerűen a 25%, ugye, ahogy mondtam a példát, hogy a 25% emeléssel gyakorlatilag a diplomás szociális szakember bérek még mindig a nemzetgazdasági átlagbér alatt lesznek. És ugye a nemzetgazdasági átlagbér az nem a diplomásokat jelenti. Abban mindenki benne van. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon, és még egyszer mondom, és tényleg nem győzöm kihangsúlyozni, a szociális gondozók, ápolók szerepét, akik nélkül pedig végképp összeomlik az ellátásnak minden szintje, legyen a gyermekvédelem vagy idős ellátás.
8: Most a pálya vonzóvá tétele az részben az anyagiakon múlik, ahogy elmondta, de például a megfelelő oktatás, tehát az utánpótlásnak az ilyenfajta biztosítása az adott?
9: Hát ez is csak részben. Ugye a képzések is nagy átalakuláson mentek keresztül, erről a pedagógus kollégák tudnának mesélni. Szóval a képzési rendszerek is átalakultak, illetve mondjuk a felső oktatásban az előző kormány az gyakorlatilag el akarta törölni a szociálpolitika és a szociális munka kifejezéseket, és létrehozták helyette a gondoskodás politikát. Szóval, hogy ott is még van mit újra gondolni természetesen, és ugyanez a helyzet a középfokú képzéseknél is, de ez az egészségügyre is jellemző, hogy igazából ami hiányzik, az most már nem is biztos, hogy az orvos, hanem az igazán jó szakápolók, ápolók hiányoznak, mert egyre kevesebb van belőlük.
10: Sajtóhírek szerint újabb feljelentés született Szijjártó Péter magángépes utazásai miatt, ráadásul az is kiderült, hogy diplomata útlevéllel és állami támogatással segíthették Áder János lányának festő karrierjét. Hír volt az is, hogy az átvilágítás után felmondott a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke, Lázár Jánost pedig engedély nélkül épült erdei épületek elbontására kötelezte a hatóság. Hogy hogyan hatnak ezek az ügyek és az átvilágítások a magyar emberek lelkivilágára, arról Tatár Tíme a

0: számíthatok arra, hogy kiszámítható a társadalom, és hogy biztonságban vagyok, jogi védelem alatt állok, és hogyha valaki ezeket a jogi határokat átlépi, az megbüntetik, korlátozzák a jogtalan magatartást, az jelentősen javítja az emberek életminőségét. Na most, ha azt halljuk a hírekbe, hogy valakik valamilyen jogtalan cselekedetet követtek el, és erre vonatkozóan egy jogszerű eljárás van. Tehát nem egy büntetés, nem egy bosszú hadjárat, nem egy ilyen lincselés, hanem a jogrend alapján alaposan átgondolva, a jogszerűséget betartva történnek eljárások, az biztos, hogy javítja az emberek életminőségét.
1: Milyen lelki folyamat zajlik le azokban vajon, akik most szembesülnek ezekkel a hírekkel, tehát olyan információk birtokába jutnak most, amilyenekkel korábban nem rendelkeztek, mert mondjuk nem olvastak, nem néztek ilyen típusú híreket?
0: Hát ez ugye... Ez nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon óriási megosztottság volt, teljesen eltérő híreket hallgattak az emberek, és nagyon eltérő információk birtokába voltak. És ráadásul ez egy ilyen identitás politikával lett összekapcsolva, hogy aki például az egyik oldalnak hisz, az egy rendes ember, aki a másik oldalnak hisz, az egy ellenség, az ország ellensége, stb., vagy nem is magyar, vagy idegen szívű, vagy áruló. És akkor hát ez azt jelentette, hogy valamelyik oldalhoz tartozónak lenni, az egy mély identitásbeli hovatartozással is járt nagyon sok embernél. Tehát, hogy ő hitt ebbe a közösségbe, hitt ezekbe az üzenetekbe. És hát ugye azzal szembesülni, hogy az, amiben ő hitt, meg az, amit ő valóságnak gondolt, az esetleg arról kiderül, hogy ahhoz bűncselekmények, vagy igazságtalan eljárások társultak, az mélyen megrendítheti a saját önérzetét is, vagy identitását is. Vagy ezzel ellen úgy védekezik, hogy letagadja azt, amit hall maga előtt, vagy nem tartja igaznak. Tehát azért azt is számításba kell venni, hogy ez egy nagyon bevett önvédelmi mechanizmus az embereknek, hogyha mi az identitásában nem fér bele, olyan tényekkel találkozik, akkor azt mondja, hogy azok nem tények, azok meghamisított dolgok, nem is igaz. És hát én úgy látom az én szűk köreimben, hogy bizony vannak olyan emberek, akiket ez megrendít, elgondolkozásra késztet, és átgondolja, hogy lehet, hogy rosszul látta idáig, mert nem volt elég információ birtokába, és vannak azok, akik tagadják ezeket, és azt mondják, hogy ezek hazugságok, koholt vádak, stb. És ezért is nagyon fontos egy az igazságosságnak és a jogszerűségnek a végigvitele ezekbe a folyamatokba, és tudom, hogy nagyon sok ember dühös azért, hogy miért nincs azonnal büntetés, de ugyanakkor sajnos a jogrend az ilyen lassan működik, viszont hosszú távon mégiscsak a jogrendbe való bizalom és egy igazságos országba való bizalom az megéri ezt a várakozást. Tehát én türelemre késztetem az embereket a lincselés helyett.
1: Hogyan hat az a választókra, hogy a miniszterelnök minden parlamenti ülés előtt oda-oda szúr az ellenzéknek, szembesíti őket az elmúlt időszak történésével, mulasztásaival, hibáival? Lehet azt mondani, hogy ez a lelki nyugalom megzavarására alkalmas információ lehet?
0: Hát ez egy nagyon komplex kérdés.

0: kérdés. Igazából az egy nagy probléma ezzel az interjúval, mert próbáltam rá készülni, és megnéztem, hogy milyen kutatások vannak azzal kapcsolatban, hogy ezek a választás előtti propagandák, plakátkampányok, meg a választás maga, meg a választás utáni események, azok milyen lelki következményekkel jártak a lakosságban. De egyszerűen nem találtam ilyen kutatást. Tehát ezért nem is tudok bizonyossággal beszélni arról, hogy például a miniszterelnök vagy bármilyen más jelenség az hogy hat az emberekre. Tehát amiket én itt mondok, azok csak az én egyéni intuícióim, vagy a szűk ismeretségi köreimben megfigyelt tapasztalatokra alapul. De én azt gondolom, hogy az elmondható, hogy van egy olyan jelenség, amit Bandura írt le, hogy az emberek utánozzák azokat az embereket, akik híresek, erősek, befolyásosak és sikeresek, ezt nevezik modelltanulásnak, és hogy a miniszterelnökünknek a viselkedése az valószínűleg nagy hatással van egy csomó emberre, és ezen el lehet gondolkozni, hogy ez egy jó hatás, hogy valaki bátran és határozottan szembesíti azokat az embereket, akikről azt gondolja, hogy nem jól viselkednek, vagy nem jól viselkedtek azzal, vagy ez inkább zavaró, és hogy ugye sokakban kétség van, hogy addig, amíg nincsenek elítélve, mondhatunk-e emberekről olyat, hogy valamilyen bűncselekményt elkövettek, vagy nem. Jó ez a kultúra, mert ugye ez kultúrát teremt, minél befolyásosabb emberek viselkednek így, annál inkább működik ez a modelltanulás. Ugyanez volt az előző kormány idején, hogy jó-e az, hogy a befolyásos emberek semmilyen kérdésre nem válaszolnak, nem hajlandók vitázni, és csak papagájként elismétlik ugyanazokat a szövegeket, bármilyen kérdést tettek el föl nekik, meg hogy bizonyos embereket idegennek, nemzeten kívülinek minősítettek, akik nem értettek velük egyet. Hát ennek is volt egy hatása.
1: A Kontroll számolt be néhány napja arról, hogy a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája 8 embert idézett be kihallgatásra az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. A lap információi szerint idézést kapott Szívek Norbert, a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatója, valamint Jelinek Dániel, milliárdos ingatlan vállalkozó, Tiborcz István korábbi üzlettársa is. Ez volt keddi adásunk másik témája, ahol Tatár Tíme az ügy egyik érintettjével, Galgóci Ferenc vállalkozóval beszélgetett, akit májusban hallgatta ki tanúként.
2: Mielőtt belekezdenénk, annyi részletet áruljon csak el a hallgatóknak, amivel sem saját magát, sem a tanúvallomásának a tartalmát is, természetesen a nyomozás sikerét sem veszélyezteti. Mit lehet tudni erről az ügyről?
3: A Volánbusz ügycsoportnak több szertágazó ügye van. Van hűtlenkezeléses része, korrupciós ügye. A mai őrizetbe vételek azok egy 2015-2018-as ügycsoportra nyúlnak vissza. Ebben az ügyben már 2021-ben indult nyomozás. 4 lába van az ügynek. Az első lába az egy autóbuszok leasing szerződését lejártát követően történt adásvételügylet, amelyben körülbelül 1,6 milliárd forint vagyoni hátrány érte a Volán társaságot, ami ugye egy állami tulajdonú vállalat. A második része neki egy 2 milliárd forintos fiktív szervizelési karbantartási szerződést, amit a Volánbusz egy olyan társasággal kötött, akinek sem autóbusza, sem műhelye, sem szakembere, sem szerszáma nem volt. és ezt az összeget mégis kifizették. A harmadik része neki, és talán ez a legsúlyosabb, hogy a Volánbusz meghirdetett egy tendert, amiben 33 hónapra kerestek autóbuszokat bérleti konstrukcióban, és a Volánbusz által korábban használt 250 darab autóbuszt a most őrizetbe vett Szirek Norbert MNB vezérigazgatóhoz és szervezetéhez köthető gazdasági társaságok, tehát cégekről beszélünk, összesen 450 millió forint körüli áron megvásárolták, tehát használt autóbuszokról beszélünk, nagyon használt autóbuszokról, majd ezeket az autóbuszokat utána 6,3 milliárd forintért bérbeadták a Volánbusznak. A negyedik ügy lába pedig egy ingatlanvásárlás volt, ahol volt egy ingatlan, amit a Volánbusz előbb bérelt 100 millió forintért közel fél éven keresztül. Ezt az ingatlant a bérbeadó megvásárolta annak tulajdonosától A napon 700 millió forintért, B napon pedig továbbadta a Volánbusznak 1,3 milliárd forint körüli áron.
2: A Kontroll idén tavasszal azt írta, hogy a csaknem 10 éve folyó ügyben a nyomozók tulajdonképpen már mindent felderítettek, amit lehetett, nevesíteni is tudták a lehetséges elkövetőket, végül azonban valakik keresztbe tettek a felelősségre vonásnak, mert a szálak túl magasra értek. 2021 őszén a Pesti Központi Kerületi Bíróság ügyészi indítványra házkutatást is elrendelt. 2026-ot írunk. Mi történt 5 éven keresztül, és miért?
3: Tehát annyit pontosítanék, hogy 5 éve tart a nyomozás, tehát ugye 2021-es a büntető ügy, és valóban az történt, hogy bármennyire is végzett a Nemzeti Nyomozóiroda áldozatkész és színvonalas nyomozati munkát, nem csak a bűncselekvényeket derítette fel, hanem azt is feltárták, hogy a bűncselekvények útján gazdagodó társaságok milyen pénzmosás gyanús műveletekkel és hova tüntették el a több mint 10 milliárd forint korrupciós pénzt, megnevezték a lehetséges gyanúsítottikat, ennek ellenére az ügyészség részéről nem történt meg a gyanúsítás. Ezek az ügyek nyilvánvalóan, ez a 4 ügy, amit mondtam, nyilvánvalóan fogva voltak az ügyészség részéről, és valóban azért, mert ennek az ügynek, ennek a 4 ügynek az eredője az egy mentelmi jogot jelenleg is élvező, most országgyűlési képviselő, korábban pedig az Orbán kormánynak a nemzeti és fejlesztési minisztere volt, dr. Sestát Miklós.
2: Hogyan kapcsolódik az ügyhöz a kormányfő által is nevükön nevezett Szivek Norbert, volt MNB vezérigazgató és Jelinek Dániel ingatlanvállalkozó?
3: Szivek Norbert az MNB vezérigazgatói székéből irányította azt a szervezetet, amely ezeket a korrupciós cselekményeket, és egyébként ezeken túlmutató egyéb korrupciós cselekményeket is megvalósított. Azt követően, hogy előállították a bűncselekmények útján szerzett pénzt, ezeket különböző gazdaságok, gazdasági társaságoknak kölcsönadták, tehát kiutalták, többek között Jelinek Dániel egyik cégének is, amiből a milliárdos vállalkozó 750 millió forintot magának elkönyvelt.
2: Hogyan jutott?
3: Jelinek Dániel a korrupciós pénzből gazdagodott.
2: Hogyan jutottak egyébként ezek az ügyek a tudomására? Hogyan tudta ennyire beleásni magát ezekbe az ügyekbe, és mi mindennel szembesült itt menet közben?
3: Szeretném kiemelni, hogy ebben az ügyben nem én tettem a fejlentést, ez 2021-es ügy. Én 2017 óta foglalkozom azokkal az ügyekkel, amelyek kifejezetten Sesták Miklóshoz és Szivek Norberthez köthető bűncselekmények. Ahogy mondtam, ennek egy része ez a Volánbusz csoportot érintő ügy. Rengeteg információt, rengeteg háttérbeszélgetés alapján megszerzett egyéb tudásanyagot gyakorlatilag összefoglaltam, és ebből állt össze a teljes ügycsoportot érintő történeti eseménysor.
2: Amennyire lehet tudni, képbe került például a Volán vezér édesanyja ezekben az üzletekben, vagy ügyletekben, vannak már azóta felszámolt cégek. Mennyire vannak olyan apró mozaikok, amelyek mondjuk megnehezítik a nyomozást, vagy eltolhatják ennek az idejét?
3: Én azt gondolom, hogy a nyomozást az ügyészség nehezítette. Mint ahogy mondtam, a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai rendkívül precíz és professzionális nyomozást folytattak. Minden információ a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy az érintetteknek a gyanúsítása az megtörténjen. Az ugye megtörtént 8 személynek múlt hét csütörtökön. Ma történtek egyéb nyomozati cselekmények, és azt gondolom, hogy mivel a nyomozóhatóság pontosan tudja, hogy a korrupciós pénznek az útja milyen módon, kik által és hol kötött ki, biztos vagyok benne, hogy a vagyonbiztosítási intézkedések is sikeresek lesznek.
2: A rendőrség azt írta, hogy az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és további gyanúsítások várhatóak. Ön szerint kik lehetnek azok?
3: Szerteágazó az ügy, különböző, az elkövetőket tekintve különböző szinteken én még várok gyanúsításokat és őrizetbevételeket, és teljes magabiztossággal tudom mondani, hogy Sesták Miklóst ebben az ügyben meg fogják gyanúsítani.
2: Hát őt viszont védi a mentelmi joga.
3: Ez egy technikai kérdés jelen pillanatban, hogyha a nyomozóhatóság kezdeményezni fogja a mentelmi jognak a felfüggesztését, akkor erről a parlamentnek a mentelmi bizottsága dönteni fog.
1: Ismét bejegyzett egyház lett az Iványi Gábor által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután szeptember 7-én jogerőre emelkedett az ezt kimondó ítélet. A hatályos egyházi törvény értelmében a bejegyzett egyházaknak automatikusan jár az 1%-os adófelajánlások utáni kiegészítő állami támogatás is. Erről a témáról beszélgetett Vajai Zsófia kommunikációs vezetővel Teszári Nóra szerdai műsorunkban.
4: Ezt a státuszt, amelyet már ugye 2022-ben megkapta, de akkor az ügyészség ezt megtámadta. Mi volt a problémájuk?
5: Az akkori szabály szerint 5 év átlagában 4000 támogatót kell tudni felmutatni egy egyháznak, ahhoz, hogy bejegyzett legyen az 1%-os felajánlások alapján. Ugye nekünk, mivel 5 évünk erre nem volt, már az első évben több mint 10-szeres támogatottságot mutattunk fel, de ők akkor kitalálták, hogy meg kell lenni az 5 teljes naptári esztendőnek, és csak úgy érvényes, hiába mutatták a számok azt, hogy egyre följebb kerülünk a ranglétrán, már úgy értem, hogy a legtámogatottabb egyházak között voltunk most, és egészen a 3. helyig jutottunk. Meg kellett várni, míg a naptári évek is eltelnek az ő elképzeléseik szerint. És hiába volt 5 egymás követő évben adófelajánlás, még az sem volt elég, tehát még fél évet kellett várnunk.
4: Na most a gyakorlatban mit jelentett az önök számára, hogy képzeljük el, mit jelentett a működésükben az, hogy az ügyészség ugye megtámadta, és ez még nem léphetett jogerőre?
5: Hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy a kiegészítő állami támogatástól estünk el. Ez összességében megközelíti a 2 milliárd forint mínuszt. Mert az 1%-os felajánlások után a bejegyzett egyházak között a végén az állam elosztja a maradékot, és a támogatottság arányában kapnak az egyházak még kiegészítést az 1%-os felajánlás mellé, és ettől estünk el, tehát egy nagyon nagy összegű anyagi támogatástól estünk el azzal, hogy visszaminősítettek minket nyilvántartásba vett egyházzá.
4: És ez milyen következményekkel járta az egyházra nézve? Tehát egyáltalán a működésüket tekintve?
5: Hát ahogy a hallgatók tudják, az elmúlt években nem igazán jutottunk hozzá a normatív támogatásokhoz, tehát azonnal inkasszálódtak ezek a pénzek, és egyedül a civil támogatás adta az anyagi alapját a működésnek, meg az 1%-os felajánlás. Tehát amikor mi az 1%-os felajánlásokat megkaptuk, akkor visszamenőleg kellett rengeteg mindent kifizetni, és alig maradt bármi tartalékunk. Tehát ezt az összeget is púrtította ez az intézkedés, tehát folyamatos pénzügyi nehézségeink voltak, és ezek mélyültek ennek a pénznek a hiányában.
4: Most viszont jogerős a döntés. Mit jelent ez a MET számára? Mi változik most?
5: Hát, amiről itt beszélünk, hogy most már garantáltan meg kell kapnunk az állami kiegészítést, ami mivel a felajánlók száma iszonyan magas lett, 50 ezerrel több, mint az elmúlt évben, jelentős összeg lesz. Uh-huh. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy plusz, és a másik, ami igazi célunk, hogy bevett egyházzá váljunk, ennek a definíciójának már megfelelünk, mert hogy az a definíció, hogy a bevett egyház egy olyan bejegyzett egyház, amivel az állam megállapodást köt. Tehát mi állunk elébe, és a bevett státusz nagyjából egyenértékű azzal, amit 2011 előtt birtokoltunk. Uh-huh. Ez a MET célja, hogy ezt az eredeti státuszt visszakaphassa. Ezért dolgozunk most.
4: Tehát csak hogy világos legyen mindenkinek, tehát hogy most bejegyzett egyház lett, de a bevett státuszt szeretnék elérni akkor ezek szerint.
5: Igen.
4: Egyébként, igen?
5: Tehát a törvény az első három fokozathoz ad kritériumokat, tehát hogy ki lehet vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, vagy bejegyzett egyház, de a bevett egyháznak egyedüli definíciója a megállapodás a aktuális kormánnyal. Tehát, hogy
4: na, ez
5: nem
4: van.
5: Tudunk más tenni. Várjuk nagyon, hogy megkezdődjenek erről a tárgyalások.
4: Tehát még nem zajlottak.
5: Többször még érdemi választ nem kaptunk.
4: Uh-huh. Na most arról szerintem nagyon sokan kíváncsiak, hogy azzal, hogy az egyház helyzete most javul valamennyire, milyen tevékenységekre tudnak jobban koncentrálni? Tehát a működésükbe egy picit így avasson be bennünket.
5: Hát ha beérkezik ez az 1%-os összeg, mert hogy most még azért csak az alapnormatívákat kapjuk, tehát most így éppen hogy működünk, de ebből az összegből egyrészt újra tudjuk tervezni, vissza tudjuk venni az intézményeinket, tehát lesz arra lehetőség, hogy újra fenntartásban vegyünk például idős otthonokat, hogy az iskolák indításához legyen elég tőkénk, de hát ezt ugye csak január végén kapjuk meg a nagy összeget, ezt szeretném hangsúlyozni, maga a bejegyzett státusz ezt nem befolyásolja. Uh-huh. És amúgy az 1% további részéről pedig azt a kölcsönt törlesztenénk, amivel minden adótartozásunkat visszafizettünk már.
4: Uh-huh. Na épp ezt szerettem volna most tisztába tenni, hogy ugye egy 2 milliárd 17 ezer forint támogatáshoz jutottak a NAV tájékoztatása szerint az 1%-okból. Most ebből ezeket a jelentős tartozásokat, amiket felhalmoztak, azokat is befizetik? Mert lehetett arról hallani, hogy az alkalmazottaik után nem fizettek éveken keresztül társadalombiztosítási járulékot például.
5: Előfordult ilyen, de pár hónappal ezelőtt egy nagyon nagy vonalú támogató több milliárd forintnyi tartozást rendezett, illetve ennek a fedezetét biztosította. Tehát nincs jelenleg nyilvántartott adótartozása a MET-nek és az a működő intézményeinek. Nincs most ezzel dolog, viszont ezt a kölcsönt bár úgy adták, hogy nem muszáj visszafizetni, mi szeretnénk törleszteni, tehát ebből az 1%-ból ennek a törlesztését megkezdjük az adományozó felé.
4: Ugyanakkor szó volt arról is a hírekben, tehát hogy jelenleg is nyomozás folyik a gazdasági vezetőjük ellen.
5: Igen, ez egy aktív nyomozás, de vádemelés most már lassan 2,5 éve nem történt, ha jól számolom. Tehát ez az ügy áll. Az, amire ez a nyomozás irányult, az az adósság már meg lett térítve, nem tudjuk, hogy ez az ügy hova fut ki, és erről nem is tudok nyilatkozni.
4: Értem.
5: Egy folyamatban lévő nyomozás van többen.
4: Nem is olyan régen a tanév kezdetén beszélgettünk itt a NAP témájában annak az örömteli hírnek az apropóján, hogy újra nyithatott a Wesley Kincsei iskola. Hogy indult a tanév?
5: Nagyon boldog mindenki, a szülők is, a gyerekek is, és a pedagógusok is. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon örömteli újrakezdés volt, és a szülők megnyugodtak, hogy igen, jó helyen vannak a gyerekek, a pedagógusok nagyon lelkesek, úgyhogy ez egy örömteli együttműködés most. A híreim szerint a gyerekek szeretnek ott lenni, szívesen jönnek, és formálódik a közösség 10 tanulóval. Az első osztályon indult.
4: A korábbi beszélgetésünkben említette, hogy jóval nagyobb érdeklődés lett volna, illetve hát az iskola bezárásakor nagyon sok gyereket érintett az, hogy a szeretett oktatási intézményüktől el kellett válniuk. Összesen hány gyerek talált, vagy hány gyereknek találtak a szülei más megoldást?
5: Azok közül, akik a bezárás után elmentek? Igen. Hát valamilyen megoldást mindenkinek kellett, hiszen tankötelesek a gyerekek, de ilyen integrált intézményt nem nagyon találtak akkor. Viszont most van egy nagyon hosszú előjegyzési listánk, tehát már bejelentkeztek a felsőbb évfolyamokra nagyon sokan, úgyhogy ennek arányában, tehát ahány osztályt el tudunk indítani, ezt a következő tanévben megtesszük felmenő rendszerben, tehát most már nagyon sokan jönnének.
4: És mitől függ, hogy hány osztályt tudnak majd elindítani?
5: A gyerek létszámtól, tehát hogyha megvan az adott évfolyamnak a minimális létszám, akkor az az osztály el fog indulni.
4: Most ugye nagyon sok esetben speciális vagy sajátos nevelési igényű gyerekekről volt szó. Hozzájuk azért nyilvánvalóan a megfelelő pedagógiai képzettséggel rendelkező szakemberek is kellenek. Most azt mondja, hogy ahányan jelentkeznek, ehhez igazítják a szakembergárda, mennyire állhat készen erre?
5: Hát akkor bővülni fog. Többen jöttek volna most is tanítani, csak annyira késő jött meg az engedély, hogy nem tudtuk őket más szerződtetni, mert el kellett, hogy máshol kezdjék a munkát, tehát most is megvan a gyógypedagógusunk, a gyógypedagógiai asszisztensünk, és nyilván a létszám bővülésével a tanári kar is egyenes arányban bővül, de sok pedagógus is jelentkezett önként, nem is hirdettük meg. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy meg lesz a megfelelő szakemberi háttér, anélkül nem is indítanánk el.
4: Az országban oktatási tevékenységgel hány intézményük foglalkozik jelen esetben?
5: Két vidéki iskolánk van, Dunaújvárosban egy művészeti iskola, és Orosházán egy mentális kihívással élő gyerekeknek működő iskolánk, ami óvodától a szakvizsgáig oktatja őket.
4: De hát ennél jóval több volt.
5: Ja, hát Budapesten pedig van egy felső oktatási, a Vedli János lelkészképző főiskola rengeteg szakkal és karral. Úgyhogy az is egy oktatási, csak az felső oktatási intézmény.
1: Áprilisban a magyarok Európát és a demokráciát választották, és visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe, mondta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén arról is beszélt, hogy az Európai Unió társult tagságot ajánlanak Kanadának. Szerdai adásunkban ezt a témát is körbejártuk. Tesszári Nóra vendége, Papp Roland, a Kossuth Rádió munkatársa volt.
4: Miért emelte ki Magyarországot? Miért beszélt külön rólunk?
6: Ursula von der Leyen egy olyan helyzetben vagy kontextusban beszélt Magyarországról, amikor azt mondta, hogy az Európa ellenes erők előre törnek több helyen, több országban, de lám-lám vannak olyan helyek, például Magyarország, ahol ez a trend megfordítható volt. Úgyhogy ebből a szempontból ő gyakorlatilag egy jó példaként hozta fel Magyarországot, nyilvánvalóan az ő értelmezésében, ugye ő az Európai Néppártnak a tagja, ahogy a Tisza párt is, tehát az ő politikai szövetségese volt az, aki nyert egy választást, és ő úgy keretezte, hogy a Fidesz viszont egy Európa ellenes erő volt, akit hát legyőztek.
4: De még sok munka van előttünk, tette hozzá Ursula von der Leyen még ennek a gondolatmenetnek a végén. Mire utalhatott ez?
6: Természetesen sok munka van. Az egyik, amire utalhatott, az nyilvánvalóan az EU-s pénzek hazahozatala, amit egyébként korábban az Európai Bizottság az előző magyar kormánynak, tehát Orbán Viktornak is oda akart adni, és voltak bizonyos feltételek, amiket az előző kormány nem teljesített. A Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ezeket minél gyorsabban teljesíti, és egyelőre elég jól halad, ugyanis nagyon sok elvárást már teljesített, azokat a feltételeket, amik alapján érkezhetnek Magyarországra olyan források, amiket egyébként is Magyarországnak szántak.
4: Nem meglepő, hogy természetesen a magyar politikusok reagáltak mindenre. Te hogy értékeled a hozzászólásokat, illetve a reakciókat?
6: Nagy meglepetés nem érhet senkit, azt hiszem, aki ezeket a reakciókat figyeli. Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője például azt mondta, hogy a Tisza kormány egy paktumot kötött Brüsszellel, illetve hogy most hallgat az Európai Bizottság, amikor éppen egy alkotmányos pucs folyik szerinte ma Magyarországon. Lakos Eszter, ő a Tisza pártnak az EP képviselője, ő pedig alapvetően üdvözölte ezt az említést, és felidézte azt, hogy ők teljesítik a választási ígéretüket, hiszen érkezhetnek az EU-s források.
4: Azt gondolom, hogy a kívülállók leginkább arra figyelhetnek föl, hogy Kanadának társult tagságot ajánlott Ursula von der Leyen. Ez mit jelent? Mi ez a társult tagság? Elsőként ajánlanák fel, de egyáltalán mit jelent ez?
6: Azt hiszem, hogy ezt senki nem tudja jelenleg, ugyanis ilyen még nincs. Az EU-nak vannak szoros kapcsolatai, például Norvégiával, vagy ugye az Egyesült Királyság, aki korábban tagja volt az EU-nak, de hogy egy társult tagság mit jelenthetne, azt nem tudjuk, nyilván valamilyen szorosabb együttműködést. Kérdés, hogy ebben mi fog megvalósulni. Ugye ez nem csak az Európai Bizottságon múlik, hanem a tagállamokon is, tehát azt is látni kell majd, hogy a többi ország mit szeretne, mennyire közeli kapcsolatot, vagy hogyan szeretnének. És hát amiért fontos Kanada nekünk is, és Kanadának is fontosak vagyunk, az igazából az Egyesült Államok. Bár von der Leyen elmondta a beszédében, hogy ez szó sincs arról, hogy valaki ellen szólna ez a közeledés, de valójában azért ezt pontosan lehet tudni, hogy azért, mert Donald Trump elnöksége alatt elromlott Kanada és az USA viszonya, ugye ők szomszédos országok, a gazdaságuk teljesen össze van kötve, nagyon szoros kapcsolatuk van. Ha az USA nincs, akkor a Kanada keres valaki mást, és talán az EU lehet egy ilyen szerintük.
4: De miért éppen Kanada az Európai Unió szempontjából?
6: Azért sok hasonlóság van Kanada és az EU között. A vezetők, a kanadai miniszterelnök Mark Carney és Ursula von der Leyen is hangsúlyozzák, hogy a közös értékeink, a demokrácia, a jogállamiság, Kanada is NATO tag, tehát egy védelmi együttműködés már most is van, és akkor az olyan hát földhöz ragadtabb dolgokról is lehet beszélni, mint hogy például Kanadában a bányászat nagyon fontos, ezek a különféle ritka földfémek, ami nagyon kevés helyen elérhető, Kanadában rengeteg ilyen van, úgyhogy ebből a szempontból jó lehet Kanadának és az EU-nak a közeledése, és hát már sok dologban van együttműködés, úgyhogy ezeket szeretnék tovább mélyíteni.
4: Arra van tippet, hogy nekünk egyszerű földi halandóknak ez miben lehet jó, hogyha ez tényleg így alakul?
6: Meglátjuk, ugyanis az ilyen kereskedelmi tárgyalások sok évet vesznek igénybe, nagyon bonyolultak, részletesek, lehetnek belőle kilógó dolgok. Nyilván, hogyha mondjuk lesz egy olyan beszállítója az EU-nak, például bizonyos ritka földfémekből, ami stabilabb, és mondjuk nem a kínaiak, akkor az lehet, hogy jó jön bizonyos iparnak, de hogy a mindennapokban szerintem túl sok kanadai embert nem fogunk látni az utcákon.
4: De bízunk benne, hogy ez valami meglepően jót fog hozni. A Kínával szembeni kereskedelmi hiányunk jelenleg napi 1 milliárd euró, túlcsordult a pohár, egyesek szerint közeledik a második Kína sokk, hangzott el ebben a beszédben. Te hogy értékeled mindazt, amit Kínával kapcsolatban mondott Ursula von der Leyen?
6: Kínában kapcsolatban ez az 1 milliárd dollár, ez nem csak azért érdekes, mert hogy egy nagy szám, tehát nagyon sok dolgot importálunk Kínából, persze, ez fontos, de ami talán még fontosabb, és ami új ahhoz képest, hogy mondjuk mi volt néhány évvel ezelőtt, hogy mit, és mire van szüksége Európának Kínából. És most azt látjuk, hogy nem csak az olcsó kínai gagyi, ami ugye régen a kínai szinonimája volt, hanem a legfejlettebb eszközök, az elektromos autóktól kezdve, az űrtechnológián, a csipeken át, mindenfelé területen, Kína nagyon előre tört, és kiszorítja az európai ipart. Tehát most már nem csak az van, hogy mi a gagyit megveszük Kínából, és mi oda exportáljuk a mi értékes termékeinket, hanem már versenyeznek, és gyárakat zárnak be azért Európában, mert a kínaiak egyébként nyilván az ő állami támogatásukkal is, de olcsóbb termékeket tudnak és jó minőségben előállítani, Hogy az EU ezzel mit tud kezdeni, az egy nehéz kérdés, ugyanis a különböző tagországoknak teljesen más hozzáállása van azzal kapcsolatban, hogy keményen lépjünk föl, vagy sokkal inkább szövetséges számunkra Kína, úgyhogy ezt még meglátjuk, hogy ebből mi fog alakulni.
4: Ha már Kínát említettük, és akkor a gazdaságot, milyen gazdasági prioritások szerepeltek a beszédben?
6: Amit újra kiemelt von der Leyen elnök, az a versenyképességnek a javítása. Ugye az elmúlt években több olyan csomagot is elindított, ami azt jelenti, hogy egyszerűsítsék a különböző cégek terheit. Ez gyakorlatilag mindenki szerint egy jó irány, nagyon sokan azt mondják, hogy fontos, bár kérdés, hogy miből veszünk el. Ebben az irányban haladna tovább a bizottság, ugyanakkor oda szúrt igazándiból von der Leyen, hogy ez nem csak rajtuk múlik, hanem hogy a tagállamok az egyes országoknak is, saját maguknak is nagyon komoly olyan bürokratikus akadályokat tesznek a cégek elé, ami miatt nem versenyképesek az európai cégek.
1: 20 éve, 2006. szeptember 17-én hozták nyilvánosságra az őszödi beszédet, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc elismerte, hogy hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. Erről az elhíresült beszédről szólt csütörtöki adásunk. Tater Tíme a vendégei, Horn Gábor a Republikon Intézet vezetője, és Molnár Péter szociológus, az IDEA Intézet operatív igazgatója voltak.
2: Ugye sokan védelmükbe vették annak idején Gyurcsány Ferencet, hogy tulajdonképpen ő őszinte volt, és hogy ez egy kommunikációs ballépés, egyszerűen csak rossz kifejezéseket használt, túl őszinte volt, túl erős szavakat használt. Mennyire tudnak ezzel egyetérteni?
7: Ugye itt két dolog van, mert én az összödi beszéd időpontját, ugye ez június, és pedig itt a szeptember 17-e, ugye én arról másképp tudtam, mert akkor engem fölhívtak, engem is Lendvai Ildikó tömegesen, hogy mit szólok hozzá, tehát akkor én is én emlékszem, szombat kora délután volt talán, vagy vasárnap, tehát egy ilyen idétlen időpont, amikor ugyanez a rádió lehozta ezt a beszédnek a részleteit. Én ugye hétvégeken egy napot szoktam volt annak idején aludni, és ez volt, amikor én kicsit kipihenem magam, és hát ki is szoktak kapcsolni a telefon, és a gyereke, egyik gyerek szólt, hogy most nem a mobiltelefonom, hanem a rendes telefonomon keresnek, mert akkora üldöztek, hogy valamit mi is mondjunk már, mint az SZDSZ-ről. Tehát én a beszédet addigra már ismertem, mert megkaptam, hogy olvassam el, és én ezt elnézést mindenkitől egy rossz beszédnek gondoltam. Nem azért, mert káromkodás volt benne, engem ez nem zavar. Azt gondolom, hogy különösen az embernek a saját családjában, hiszen azért itt az MSZP frakciója előtt, nem a nagy nyilvánosság előtt szólt ez a beszéd, lehet akár indulatosan, csúnyán is beszélni, hanem inkább azért, mert ez egy tartalmatlan beszéd volt. Tehát pont arról nem szólt, amiről szólnak, na jó, de mi van, mi lesz? Tehát lehet őszintéskedni, lehet azt mondani, hogy elrontottuk, most finoman fogalmazok, és hogy átvertünk mindenkit, amiről mi nem tudtunk, hát nekem mondjuk ez új jelen volt akkor, egyébként Lendvai Ildikónak is sokat beszéltünk erről aztán utána, tehát az MSZP frakciónak is, meg számunkra is új jelen volt, hogy itt nem csak a magyar nép, hanem mi is átlettünk erre, de minden esetre ez az eleme, hogy mondjam, lehet egy őszintesség, egy igazságbeszédnek mondani, de egyébként meg egyáltalán nem szólt arról, hogy jó, de akkor mi lesz most? Tehát ami a leglényegesebb lett volna egy ilyen induláskor egy új kormánynál, jó, mit fogunk csinálni? Tehát én ezt a beszédet, hogy mondjam, a kommunikációs szempontból érteni vélem az elmondásának okait, ugye föl kell rázni az egyébként nem ezt akaró MSZP frakció, de tartalmában én egy üres halmaznak gondolom, és egyáltalán nem volt róla jó véleményem, nem nagyon értettem, hogy az én kollégáim, MSZP-s kollégáim miről nagyon lelkesek ettől, amikor én ezt elolvastam. Ez egyébként azt is jelenti, hogy ez a beszéd azért már előtte is önálló életet él, tehát ha hozzám elkerült még június táján, akkor gondolom másokhoz is elkerülhetett. Egyáltalán biztos, hogy az összeesküvés elméletek itt az igazak, hogy ki, mikor, merre, meddig. Közkézen forgott ez a beszéd bárhol, bárkitől, én nem voltam, bárkitől elkerülhetett bárhova.
2: Péter, őszintesség, rossz szóhasználat?
8: Hát én azon gondolkoztam közben, mint közben Gábort hallgattam, hogy egyrészt, hogy egyetértettem, amit mondott, másrészt pedig, hogy az, hogy ez jó beszéd vagy sem, azt már onnantól nem lehetett eldönteni, hogy kikerült abból a közegből, ahova ez készült. Tehát, hogy elvileg ez egy, ahogy Gábor is mondta, a frakciónak belülre készült egy ilyen lelkesítő, csapatépítő, felrázó beszédnek, és ugye nem ez történt, hanem kikerült a teljes nyilvánosság elé, olyan emberek elé, akik nem a kormány hívei, nem az MSZP hívei, meg nem is az SZDSZ hívei voltak, és innentől kezdve az a beszéd már működni nem tudott, és tehát így a nagy nyilvánosság számára az a beszéd teljesen használhatatlan volt, és az, hogy befelé, mint csapatépítő beszéd működött volna, vagy sem, az pedig ugye az események elsodorták, és soha nem dőlhetett már el.
2: Mennyire lehet olyan üzenete így visszanézve arra a beszédre, hogy őszinteséggel nem lehet választást nyerni?
7: Hát én nem hiszem, hogy ez erről szól. Tehát szerintem én ugyan öreg politikus is voltam hosszú ideig. Szerintem az őszintesség nem akadály, nem szükséges, de elégséges feltétel. Tehát nem lehet hazugságokkal is választást nyerni, de szerintem lehet őszintességes. Tehát nem gondolom azt, hogy bekódolt a politikába a hazugság. Azt gondolom, hogy ugyanakkor a nagyot mondani lehet, egyértelműen világos és biztosan kiderülő hazugságokat nem érdemes, mert rádől az emberre. Tehát azért itt ennek vannak korlátai. Tehát az, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon jó lesz nektek, ha mi jövünk, ez nem ugyanaz, mint azt mondja, hogy 4% lesz a hiány, ami 10, és ő ezt tudja. Tehát azért ezek különböző dolgok. Tehát a nagyotmondás szerintem megengedett a politikában, de én szerintem az igazsággal nincs baj, tehát lehet azzal választásokat nyerni.
2: Molnár Péter.
8: Szerintem még azt tenném ehhez hozzá, hogy talán az is az derült ott ki abban a pillanatban egy kicsit erősebben a korábbiaknál, hogy az, hogy a politikusnak a különböző szerepei, amit belül hoz, vagy amit a rajongói előtt hoz, vagy amit mondjuk a televízióban hoz, hogy ezek mennyire különíthetőek el egymástól. Én szerintem ott az derült ki, hogy a nyilvánosság átalakulása következtében nem. Ezt nem lehet megcsinálni, tehát nincs már olyan, hogy én valamit csak belülre akarok mondani, politikusnak mindig kell számolni azzal, hogy gyakorlatilag minden pillanatban mindenki ezt szól. Tehát én nem is azt mondanám, hogy őszintességgel nem lehet választást nyerni, vagy hazugsággal lehet, hanem inkább azt, hogy következetlenséggel, vagy inkoherenciával nem lehet. Tehát, hogy egyszer ezt mondom, egyszer ezt mutatom, egyszer azt, és ez kiderül, hát az megmutatta, hogy ez így nem működik.
2: Arra talán Horn Gábor jobban tud válaszolni, hogy Lendvai Ildikó a Felkerülőben arra is kitért, hogy ezt a beszédet, miután ez egy olyan témát és egy olyan tanácskozást indított el, hogy nem igazán tudták már annyira komolyan venni, mert hogy sokkal erősebb és sokkal nehezebb beszélgetések követték, ugye itt a költségvetési hiányból kiindulva, és hogy nem is tulajdonítottak neki nagy jelentőséget. Valóban?
7: Azt hiszem, hogy igen, ugye Gyurcsány aznap két beszédet mondott el, nem csak, hogy hármat, ugye egyet nálunk, ez délelőtt, utána megpróbálta normálisan levezényelni, elmondani az MSZP frakciónak, hogy mi lesz, akik fölháborodtak, hogy ez ne legyen. Tehát a megszorításuk, a ne, és akkor utána szünet volt, ahogy utána ezt rekonstruáltuk már, és akkor jött, ugye a szünet után jött egy második beszéd, ez az a bizonyos indulatos fűzérek, ami arról szólt, hogy hát akkor most már tényleg szedjétek össze magatokat, másképp lehet és kell ezt csinálni. Tehát ez egy ilyen dramatizált történet volt, belül ennek meg volt a maga története. Tényleg az volt, hogy utána mi nekünk ugye kellett tovább menni. Tehát ott volt egy helyzet, ezt valamilyen módon, ugye volt egy elképzelésünk, a két pártnak elég különböző elképzelése, ugye mi szerettünk volna egy nagyszabású egészségügyi reformot, egy nagyon jelentős oktatási reformot, egy gazdasági egyensúly teremtési folyamatot. Ezekben komoly vitáink voltak, tehát mi erre koncentráltunk. Tehát nem állt meg az élet. Ami gyanús volt egyébként már nyár elejétől, tehát tulajdonképpen július táján, hogy a Fidesz nagyon sokszor mondta ezt el, hogy nem lehet hazugságra politikát építeni. És egy darabig értetlenül álltunk, hogy mi hogy kerül ez ide most, és miről folyik ez? Utólag persze könnyű már ezt mondani, hogy valószínűleg ez a szöveg már ott lehetett náluk valamikor a nyár közepén, eleje táján, és építkeztek arra, hogy ez a választások előtt, tehát most az önkormányzati választásokról beszélek ősszel időben, mert ugye ez a októberben voltak a választások, a szeptember közepe az a legjobb, mert akkor van idő még ugye ezt felépíteni, kerüljön ki. Tehát az ütemezés alapján már akkor is azért nekünk, vagy augusztus végére már komoly gyanunk volt arra, hogy valami, hogy kint lehet ez a szöveg, mert nem lehetett érteni egyébként a fideszes kommunikációt, de belül a kormányzati munkában, a frakciók munkájában, a kormányzó frakció munkájában nem lehetett érezni azt, hogy nem, számunkra nem volt ennek különösebb jelentősége.
1: Ezek voltak tehát az elmúlt napok témái. Ha kíváncsiak a teljes műsorokra, azok visszahallgathatóak a mediaclick.hu internetes oldalon. Az elmúlt szűk egy óra szerkesztő műsorvezetőjeként búcsúzom. Hegedűs Katalint hallották.

0: 4 óra, jó reggelt kívánok, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök. Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Hágában. Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Jönnek a részletek. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúly helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerült elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a terület alapú támogatások összegének megemelését is. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon, jól lehet a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg, válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő 2 hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor fővárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az Oktoberfesten szigorú biztonsági intézkedések lesznek, több száz rendőr járőrözik, és a látogatók csomagjait is átnézik. Híreink végén a várható időjárásról. Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel. Északkeleten több felé lehetnek majd záporok, zivatarok. A pontos idő 4 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene korán kell.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonós zenében fennmaradt hagyományát mutatjuk be. Műsorunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéjéből válogatunk, különös tekintettel a falusi vonós bandák által játszott dudautánzó dallamokra. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A duda hosszú évszázadokon keresztül meghatározó hangszernek számított a Kárpát-medence és egész Európa zenekultúrájában. A kutya, kecske vagy birka bőrből készült zeneszerszám hazai népszerűségét jól példázza, hogy a táncmuzsikáink legkorábbi 16. századból származó írott emlékében már egyértelműen felismerhetőek a magyar duda játék sajátosságai. Bár a harcterekről, mint jelző hangszert a török síp idővel kiszorította a dudát, a hazai főúri udvarokban még sokáig elengedhetetlen kelléke maradt az ünnepi összejöveteleknek és táncmulatságoknak. Az arisztokrácia zenei igényének változásával a dudamuzsika lassanként eltűnt az előkelő udvarházakból, művelői pásztorok, elsősorban juhászok és kanászok lettek. A magyar nyelvterület szegényebb vidékein, ahol a gazdák nem tehették meg, hogy vonós bandát fogadjanak, egészen a múlt századig megmaradtak a duda szóval kísért lakodalmak vagy farsangi mulatságok. Ilyenkor gyakran társult másik muzsikus is, klarinétos vagy hegedűs a dudás mellé.

Használata a nógrádi falvakban tartott legtovább, ahol a pásztor családok az 1920-as, 30-as években még tovább örökítették a hangszer elkészítésének és megszólaltatásának sok száz éves tudását, a helyi parasztság pedig igényelte is a dudaszóval kísért mulatságokat. A magyar nyelvterület egyes részein, a falusi vonós bandák dallamaiban még ma is fellelhetőek olyan darabok, melyeket maguk a zenészek is dudanótának tartanak. Különlegességük, hogy a duda hangzásának tudatos utánzása a dudaszerű megszólalás jellemzi őket. A prímás a megfelelő hatást a hegedű húrjainak áthangolásával, vagy egy olyan játékmóddal éri el, ahol az üres húrok egy oktávval mélyebben folyamatosan zengenek a nóta megszólaltatása közben. A témában jártas néprajzkutató Agócs Gergely szerint ezek a duda utánzó nóták, mint például a Kürti zenekar által játszott Kutya dudának a nótája, régen a prímás tehetségének bemutatására is szolgált, hiszen csak a legügyesebb zenészek tudták megszólaltatni hegedűjüket úgy, hogy az a dudához hasonlatos hangot adjon ki.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonószenei hagyományáról volt szó. Zenei összeállításunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéiből hallhattak válogatást, különös tekintettel a falusi vonós bandák által játszott duda utánzó dallamokra. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: új világ.
1: Köszöntöm Önöket, Járai Juditot és az Új Világot, a Kossuth Rádió világpolitikai magazinját hallják. Ma az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen évértékelő beszédéről, a svéd választásokról, a londoni kormány szankciós intézkedéseiről a ciszjordániai zsidó telepesek ellen és az izraeli kormány erre adott válaszáról, valamint arról, hogy milyen, akár máig is ható következményekkel jártak az arab és a muszlim világban a 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokban elkövetett terrormerényletek. Tartsanak velem és kollégáimmal ma is!

0: It was the best of times.
1: Minden idők legjobbik éve volt.
0: It was the worst of times.
1: Minden idők legrosszabbik éve volt. Ursula von der Leyent hallottuk, aki ezzel a mondattal kezdte évértékelő beszédét a héten, szerdán, Strasbourgban. A legjobb idők és a legrosszabb idők egyike a tavalyi év volt, legalábbis von der Leyen szerint. Szavaival az Európai Bizottság elnöke Charles Dickens a Két város regénye című alkotására utalt, arra, amely Londonban és Párizsban játszódik az 1789-es francia forradalom előtti és alatti időkben, amikor a forradalom borzalmait és a terroréveit élték az emberek, és az önfeláldozáséit is. Az Európai Unió jelenlegi részben erős, részben sebezhető állapotát jellemezte így a bizottsági elnök, aki azt fejtegette, hogy bár az unió helyzete bizonyos szempontból erős, ám a sorsa és a jövője bizonytalanabb és törékenyebb, mint bármikor korábban. Ursula von der Leyen.
0: The speed of change is incredible. The challenge is exceptional. So if I look at Europe today,
1: a változások gyorsasága hihetetlen, a kihívások rendkívüliek, fogalmazott Ursula von der Leyen. És azt állapította meg, hogy ha ma Európára pillant, azt látja, az unió állapota szerinte a valaha volt legerősebb és a valaha volt legtörékenyebb. Ez a két kijelentés talán egymással összeegyeztethetetlennek látszik, mondta, de hangsúlyozta, hogy mindkét megállapítás igaz és tükrözi korunkat. Összetett korban élünk, amely nagy lehetőségeket kínál és nagy veszélyeket rejt, tette hozzá. Lehetőségekről és veszélyekről beszélt a bizottsági elnök. Úgy vélte, hogy nyíltan ellenséges világban élünk, amelyben szerinte függetlenebb Európa van születőben.
0: As old assumptions and relationships have frayed, we are now dealing with an openly hostile world. A war of aggression is raging on our continent.
1: A régi követelmények és kapcsolatrendszerek megkopásával nyíltan ellenséges világban élünk, mondta von der Leyen, és hangsúlyozta, hogy háborúk pusztítanak a kontinensen. Az európai ipar globális versenytársakkal néz szembe, és szerinte narratívák háborúja próbálja gyöngíteni az Európába vetett bizalmat, bénítani demokráciáinkat. A bizottsági elnök szerint ultranacionalisták, Európa ellenesek és orosz befolyásolások próbálják aláásni az európai egységet. Semmi sem elkerülhetetlen, mondta, és ennek mintegy alátámasztására megemlítettem Magyarországot, illetve az áprilisi parlamenti választásokat. Úgy vélte, hogy április 12-én a magyarok Európát és a demokráciát választották, és visszafordították a jogállamiság szerinte évek óta tartó leépülését. Hibrid háború, védelmi kiadások növelése, közös európai-ukrán légvédelmi rakétarendszer fejlesztése, európai biztonsági tanács létrehozása, klímaváltozás, energetika, mesterséges intelligencia, digitális biztonság és migráció. Ezek voltak az uniós évértékelő beszéd legfőbb mozzanatai. S a talán magukat, az uniós képviselőket is meglepő bejelentés, hogy az Európai Unió szeretné, ha Kanada társultakként csatlakozna az Európai Unióhoz. Mark Carney kanadai miniszterelnök, akit meg is hívtak az évértékelő beszédre, felszólalt, és, mint fogalmazott, örömmel fogadja az Európai Bizottság elnökének javaslatát, s lát lehetőségeket az Unió és Kanada gazdasági együttműködésére, ám tartózkodott attól, hogy támogassa ezt a társultagságot.

0: Svédországban a múlt vasárnap tartott parlamenti választásokon, ha nagyon piciny arányban is, de veszített a hárompárti jobb-közép koalíció. Pedig szép eredményeket ért el. Elsősorban a migrációs politikában és a fegyveres erőszak is, általában a bűnözés visszaszorításában. Az eredmény azonban mégsem teljesen meglepő, illeszkedik ugyanis a svéd politikai hagyományokhoz. A svéd választók ugyanis alapvetően szociáldemokrata érzelműek, és elemzők szerint a jobb-közép politikai erőket akkor részesítik előnyben, ha korrekciókat szeretnének, mert úgy gondolják, hogy a baloldal túl messzire ment bizonyos kérdésekben. A szociáldemokraták ráadásul mostanra, ahogyan mondani szokták, megtanulták a leckét. Többé-kevésbé magukévá tették a jobb-közép politikát a migráció és a bűnözés, mondjuk úgy, kezelésében. Magdalena Andersson, a szociáldemokraták vezetője csütörtökön este jelentette be, hogy 4 évi ellenzéki politizálás után 4 párti koalíciót alakít. A svéd választásokról Márta Renátó számol be nekünk.
1: Szűk győzelemmel nyert Svédországban a szociáldemokraták vezette baloldali blokk. Magdalena Andersson 176 mandátummal, a szavazatok 49,5%-ának megszerzésével alakíthat kormányt. Ellenfele az eddigi kormányfő Ulf Kristersson 173 mandátumot, valamint a szavazatok 48,9%-át szerezte meg. Andersson tehát, pestiesen szólva, csak nyúlfarok győzött. Miért aradhattak ilyen épp, hogy győzelmet a Svédországban hagyományosan népszerű, skandináv szociáldemokrata politikai lovasai? A skandináv ország az elmúlt 4 évben olyan politikai irányt követett, amelyre Európa számos országában egyre nagyobb igény mutatkozott. Stockholm szigorította a bevándorlási szabályokat, határozottabban lépett fel a szervezett bűnözéssel szemben, és megpróbálta visszaszorítani az elmúlt években megszaporodó bandaháborúkat is. A választás eredménye azt mutatja, hogy a közbiztonság és a migráció területén elért változások, amelyeket a mérsékelt jobboldali Ulf Kristersson vezette párt, a Modera Atena, vagyis a mérsékeltek elért, önmagukban nem feltétlenül biztosítják a kormány politikai túlélését. Magdalena Andersson a szociáldemokraták eredményváró rendezvényén, amikor már 90%-os volt a feldolgozottság, azt mondta, bár még nem hivatalos az eredmény, ők alakíthatnak kormányt. Beszédét ezután azzal folytatta.
2: Så låt mig avsluta där jag började. I demokratin, det finaste vi har.
1: Hadd fejezzem be azzal, amivel kezdtem. A demokrácia a legnagyobb értékünk. A demokrácia pedig mi vagyunk, mi alkotjuk a demokráciát. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki élt szavazati jogával és elment szavazni. Önök azért voksoltak, hogy Svédország jobb hely lehessen. Hiszen ez a helyzet. A társadalmat az emberek alkotják, és mi, emberek tudunk igazságos társadalmat alkotni.
2: Använda ert engagemang, ert tid för vårt land, för att Sverige ska bli en bättre plats.
1: A svéd parlamenti választás egyik legfontosabb fejleménye a radikális jobboldali svéd demokraták jelentős visszaesése. A bevándorlás ellenes párt az elmúlt 4 évben a kormány parlamenten kívüli szövetségeseként meghatározó szerepet játszott a migrációs és bűnügyi politika alakításában. Bár miniszteri tisztséget nem vállaltak, a kormány parlamenti többségének biztosításával komoly befolyást gyakoroltak a döntésekre. A szeptemberi voksolás legnagyobb kérdése, ahogyan Svédországban lenni szokott, ismételten a migráció volt. Svédország egykor Európa egyik legengedékenyebb menekültügyi rendszerét működtette, az elmúlt 4 évben azonban a kontinens egyik legszigorúbb szabályozását alakította ki. Norvégia és Dánia egy időben Svédországot pejoratív jelzővel illette, Svensk tillstander. Vagyis, ahogyan norvég és dán politikusok gyakran mondták, a döntés a svéd helyzetek elkerülése érdekében születik. Ez Svédország sokak szerint elhibázott migrációs döntéseire utal. Elemzők szerint Stockholm legújabb feladata az, hogy a méltán híres skandináv jóléti modellválságát kezelje. A gazdasági nehézségek mellett előregedőben van a svéd társadalom. A 20. században tapasztalt gyors gazdasági növekedés lelassult, lanyhult. A migráció témája azonban végleg megszűnt tabu lenni. Immár nem sepri szőnyeg alá, vagy próbálja szépíteni a szociáldemokrata, balközépérzelmű politikai tábor sem.

0: Nem tabu téma az Európai Unióban, és egyébként az amerikai kormányzatban sem, a palesztinok helyzete Gázában, és az izraeli telepítéspolitika és telepesek erőszakja Cisjordániában. Évértékelő beszédében maga Ursula von der Leyen is fontosnak tartotta szólni róla.
1: The deep suffering in Gaza and unchecked settler violence in the West Bank have deeply affected Europeans. The Israeli government's decision to advance the illegal.
0: Az európaiakat milyen megérintette a mély szenvedés Gázában és a telepesek ellenőrizetlen erőszakja Cisjordániában, fogalmazott az Európai Bizottság elnöke, és leszögezte, az izraeli kormányzat I-1-es telepítési terve elfogadhatatlan. Az I-1-es terv, vagyis a Jeruzsálemtől keletre eső térség telepeinek bővítési terve Cisjordániát két részre vágná, és elszigetelné Kelet-Jeruzsálemet Cisjordániától. Ez aláásná a jövőbeni esetleges kétállami megoldást, vagyis az, hogy Izrael mellett létrejöjjön egy palesztin állam is. Az Európai Unió szerint a nemzetközi joggal ellentétesek ezek az izraeli telepek, ám Brüsszel egyes tagállamok ellenkezése miatt eddig nem tudott egységes állásfoglalást elfogadni. Egyes tagállamok azonban igen. A napokban az Egyesült Királyság jelentette be, hogy szankciókat foganatosít a cisziordániai izraeli telepesek, illetve termékeik ellen. E döntésével London 11 másik országhoz csatlakozott. Tótvali jelenti Londonból.
2: A brit kormány úgy döntött, hogy betiltja a kereskedelmet a megszállt Cisjordániában található izraeli településekkel. A döntés nyomán jó rész Nagy-Britanniára zúdult Izrael felháborodásának az öme, de az, hogy ezúttal 12 ország közösen lépett fel, egyértelműen tovább fokozta az indulatokat. A londoni tisztviselők tisztában voltak vele, hogy egy ilyen drámai váltás az izraeli-palesztin kérdéssel kapcsolatos politikában ellenséges reakciókat fog kiváltani. Ám úgy tűnt, megdöbbentette őket Izrael reakciójának gyorsasága és hevessége. A kelet-jeruzsálemi brit konzulátus bezárása, amely Cisjordániáért felel, és közvetlen kapcsolatot tart a ramallai palesztin hatósággal, továbbá a brit képviselők kivonása a Nemzetközi Gázai Támogató Központból, amely tavaly a gázai övezet stabilizációs és segélyezési erőfeszítéseinek összehangolására alakult, ilyen drámai lépések. A telepeken előállított termékek aránya ugyan csekély Izrael exportján belül, de az, hogy kifejezetten ezeket vették célba, politikailag jelentős, szimbolikus üzenet. A brit és más kormányok évtizedek óta illegálisnak tekintik a megszállt palesztin területeken lévő telepeket, de nem mentek el odáig, hogy megtiltsák az ott termesztett vagy előállított termékek importját. Miután bejelentette, hogy Nagy-Britannia egyetért a Hágai Nemzetközi Bíróság 2024-es határozatával, amely szerint a megszállás egésze, beleértve Izrael katonai jelenlétét is jogellenes, Ed Miliband brit külügyminiszter hozzátette, ezt a kormány gazdasági kapcsolatainak is tükrözniük kell. A politikus a londoni parlament képviselőit tájékoztatva így fogalmazott.
3: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
2: Bejelenthetem, hogy ma importtilalmat vezetünk be a megszállt területek illegális telepeiről származó javakra. Ezért új átfogó szankciós rendszert vezetünk be gazdasági miniszter kollégámmal a megfelelő vallási mentességet figyelembevételével. Fel fogunk lépni konkrét cégek és egyének ellen, akik építőipari, infrastrukturális, pénzügyi vagy ingatlan szolgáltatásokat nyújtanak e telepek bővítése során. Azoknak, akik ilyet finanszíroznak, a brit szankciók teljes erejével kell majd szembenézniük, mondta Ed Miliband. A bejelentett intézkedéseken túl a külügyminiszter őszinte, helyenként mélyen személyes hangvételű nyilatkozatának nyelvezete is komoly figyelmet keltett. Büszke brit zsidóként, aki rendíthetetlenül támogatja Izrael államát, Miliband szinte valamennyi elődjénél közvetlenebbül és keményebben fogalmazott, véli a BBC diplomáciai tudósítója Paul Adams, aki szerint idézem, az, hogy egy brit külügyminiszter azt állítja, hogy a telepesek terrorizmusa elharapózott és felelős a palesztinok etnikai tisztogatásáért Cisjordánia bizonyos részein, miközben az izraeli kormány szemet huny e felett, valóban figyelemre méltó. Miliband ezt a brit politika újrahangolásának nevezi, mondja a BBC tudósítója. A politikus ugyanakkor visszautasította a brit főrabbi figyelmeztetését, mely szerint a most bejelentett szankciók miatt a brit zsidók nagyobb veszélyben lennének, mint korábban. Főr Efraim Mirvis a döntést sötét napnak nevezte, ami erősítené éppen azokat a szélsőségeket, amelyek ellen küzdeni akar. Miliband szerint viszont igenis képesek küzdeni az antiszemitizmus ellen, és kiállni a brit értékek védelmében. Andy Burnham kormányfő is védelmébe vette kabinetje döntését, mert, mint mondta, Nagy-Britanniának ki kell állnia a tisztességért az igazságtalanság ellen. A BBC értékelése szerint mindez a radikális újragondolás a brit-izraeli kapcsolatokat évtizedek óta nem látott mélypontra juttatta. A közelgő izraeli választásokat elkerülhetetlenül kísérő feszült, lázas légkör valóban hozzájárulhatott Gideon Saar izraeli külügyminiszter brutális válaszához, de a legtöbb izraeli osztozott a felháborodásában. Sok izraeli mélyen problematikusnak tartja egyes telepesek erőszakos, messianisztikus ideológiáját. Érzik, hogy egyre erősebb a nemzetközi elítélés. Adams hozzáteszi, hogy a palesztinok számára ez viszont előrelépésnek tűnik. A palesztin külügyminisztérium elismerését fejezte ki a szankciókat elfogadó országoknak, de sürgős, konkrét intézkedésekre is felszólított Izrael illegális telepbővítési politikájának megállítására. Londonban dr. Hussam Zamlott palesztin nagykövet fordulópontnak nevezte a brit-palesztin kapcsolatokban a kormány döntését. Nagy-Britannia bátor lépései, mondta, segítenek majd utat nyitni a 67-es határokon nyugvó palesztin állam függetlenségének Kelet-Jeruzsálem fővárossal. Zamlott ugyanakkor tudja, hogy az 59 éve tartó izraeli megszállás valósága továbbra is fennáll, és érdemben nem változott meg. Zárul a BBC részletes elemzése.
0: Izrael válasza a brit lépésre nagyon heves volt, s a 12 ország egysége meg is bomlott. Több ország ugyanis visszalépett, feltételezhetően kulisszák mögötti tárgyalásoknak betudhatóan. Séri Zsuzsa tudósít Jeruzsálemből.
4: Izraelben gyorsan és élesen válaszoltak a brit kereskedelmi szankciókra. Miután villámgyorsan 11 másik ország, Franciaország, Kanada, Spanyolország, Írország, Svédország, Portugália, Lengyelország, Norvégia, Izland, Finnország, Dánia is csatlakozott azokhoz. Több szinten születtek ellenlépések. Először is a nyílt színen Gideon Saar izraeli külügyminiszter botrányosnak és hazugnak nevezte a brit szankciókat, és bejelentette a következő 4 válaszlépést. Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel egyetértésben úgy döntöttem, hogy a mai újabb Izraellel szembe bejelentett brit szankciókra válaszul egy sor ellenintézkedést hozunk az Izrael ellenes britekkel szemben. Mondta Gideon Saar. 1. A jeruzsálemi brit konzulátus bezárása. Jeruzsálem Izrael fővárosa és teljes izraeli szuverenitás alatt áll. 2. A brit képviselők eltávolítása a gázai nemzetközi segélyközpontból Kiryat Gatban. Ez a második lépés sokak szerint Izrael érdekeit is sérti, mert Nagy-Britannia rendelkezik a harmadik legnagyobb képviselettel a központban.
5: 3. הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון
4: 3. A brit tevékenység leállítása a palesztin hatóság erőinek kiképzésében Cisziordániában. 4. 12 brit közéleti szereplő és más brit állampolgárok izraeli belépésének megakadályozása, akik antiszemita és Izrael ellenes tevékenységben vesznek részt, illetve tagadják Izrael puszta létét. Hangzottak az izraeli ellenlépések. Emellett lázas munka folyhatott a színfalak mögött is, mert másnapra több az izrael cisziordániai tevékenységét elítélő, előző nap a nyilatkozatot aláíró ország képviselője azt jelezte, hogy csak akkor tiltják meg a telepesek termékeinek behozatalát, illetve korlátozzák a velük folytatott kereskedelmet, ha erről az Európai Unió közösen dönt. Nem lép önállóan Svédország, Dánia és Franciaország. Márpedig közös EU-s lépések az egyhangú uniós támogatás hiányában alig ha várhatóak. Miután augusztus végén Szlovénia új jobboldali kormánya legalábbis részben felvállalta az EU-Izrael elleni intézkedéseinek blokkolását. A bejelentett brit szankciókat Izraelben szinte faltól falig elítélték a politika szereplői. Megszólalt ellenük Yitzhak Herzog, államelnök, és Jair Lapid az ellenzék vezetője is. De Lapid az izraeli kormányt is bírálta a szankciók nyomán. Nem ébresztették fel, kérdezte, utalva Benjamin Netanyahu azon állítására, hogy nem keltették fel időben az október 7-i terrortámadás kezdetén. Csak a Békét Most nevű izraeli békemozgalom üdvözölte a brit bejelentést. A szervezet szerint a telepek veszélyt jelentenek Izrael jövőjére, és jó, hogy Nagy-Britannia és más országok megteszik a szükséges különbségtételt a szuverén Izrael, valamint a ciszjordániai telepes mozgalom és a telepek terjeszkedését szolgáló előrsek között, állította közleményében az izraeli Békét Most.

0: A 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokban elkövetett terrorakciókról már sok mindent tudunk. A múlt héten emlékeztek és emlékeztettek rá, elsősorban az Egyesült Államokban, ahol vitatkoztak és újabbnak látszó dokumentumokat is nyilvánosságra hoztak. Arról azonban alig, vagy szinte egyáltalán nem esett szó, hogy milyen következményei voltak a terrortámadásoknak, és ennek nyomán a George W. Bush akkori amerikai elnök meghirdette úgynevezett terrorellenes háborúnak az arab és a muszlim világban. Pedig nem jelentéktelenek ezek a változások. Átrajzolódtak szövetségek, átalakultak országok gazdasági és politikai rendszerei, egyes országokban külföldi katonai támaszpontok létesültek, másút erősödtek autokratikus kormányzatok, sőt, új terrorszervezetek is létrejöttek. A szeptemberi terrorakciók alkalmasint máig ható következményeiről, köztük legfőképpen a turbulenciák utáni regionális, vagyis térségi hatalmi átrendeződésekről N. Rózsa Erzsébet, közel-kelet szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzorát kérdeztem.
1: Két fontos elemet emelnék ki. Az egyik az, hogy a terrortámadást követő nagyon gyors egymás utánban két olyan háborúra került sor, amelyet az Egyesült Államok vívott a szövetségeseivel együtt előbb Afganisztánban, amire igazából nem készültek előre, de mivel oda vonultak vissza a támadók, a tálibok adtak menedéket nekik, ezért Afganisztánban 2001-ben, majd 2003-ban Iraknak a rendszerváltása következik be. Az iraki beavatkozás felborított egy elég komoly, különböző regionális egyensúlyra épülő rendet. Ezt az időszakot, elég szűk időszak, néhány évben mérhetjük, szokták az Egyesült Államok unilaterális pillanatának nevezni a közel-kelet térségben.
0: Irak lerohanását jóval korábban, 2002-ben előkészítették, és a Brit Csillagászati Bizottság jelentése szerint Washingtonban gyűlt össze a francia Total Fina vezetője, a Dutch Shell vezetője, George W. Bush és az akkori brit kormányfő Tony Blair, és már előre elhatározták az iraki olajmezők felosztását. Tehát itt a háború talán nem teljesen a terror ellenes akciók megtorlására irányult, nem?
1: Sőt, én azt mondanám inkább, hogy már 2001 nyarán készen álltak azok a jelentések, amelyek alapján legalábbis brit és amerikai egyeztetés folyt arról, hogy Irakkal valamit kezdeni kell. De hát ez ugye egy másik történet, ami visszanyúlik a 90-es évek kezdetéig, Iraknak a kuvaiti háborújáig. A másik viszont az, ami a terror elleni háborúval összefonódott jelszó volt, Amerika demokrácia terjesztése, és ez volt az, ami ezzel a két háborúval is úgy tűnt, hogy na most akkor formálisan is megvalósítható programmá válik. Elég hamar kiderült, hogy nem így van, de a térség teljes átalakulása megindult, és itt azért az iraki háborút tartanám én meghatározóbbnak. A tágabb térség átalakulás és a szűkebb térség. És amikor a szűkebb térségre gondolok, akkor kifejezetten a Perzsa-öböl térségére gondolok, hiszen a Perzsa-öböl térségét az utóbbi nagyjából 100 évben legalábbis három parti hatalom határozta meg. A katonailag nagyon erős Irak, amely a többi arab államot is nagyon zavarta. Ráadásul ugye egy szocialista típusú Irak, ami az öbölbeli monarchiákkal, és akkor itt most Szaúd-Arábiára gondolnék, kifejezetten nehéz viszonyban volt, illetve Irán, azaz Irán, amely a síta iszlám forradalmon átesve még mindig egy igen komoly tényező volt. Jön az arab tavasz, jön az iszlám állam, amelyek azt mutatják, hogy a térség egy komoly átalakulásban van. Ezzel az iszlám állammal szemben a térség minden állama összefogott, és összetudott fogni, még azok is, amelyek egyébként kifejezetten erőteljesen konfliktusos helyzetben voltak egymással, ha nem is háborúban, de itt például együtt tudott működni Irán is az Egyesült Államokkal, Szaúd-Arábia, vagy Egyiptom, vagy akár Irak, vagy Szíria, tehát az iszlám állam elleni fellépésben a térség állami tényezői, külső és belső állami tényezők egyet tudtak érteni. Egyéb változások is elindultak. Nagyon érdekes volt például az arab tavasz idején, arról beszéltünk, hogy török modell lesz-e. Nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok országban a korábban politikailag vagy államilag el nem ismert különböző iszlamista mozgalmak bekerülhettek akár a parlamentbe választások idején. Tehát az iszlamista szerveződések, ha azok hajlandók voltak párttá alakulni, hogy részt tudjanak venni választásokon, legális szereplőkké léptek elő. Nyilván nem azok, amelyek terrorcselekményeket is folytattak.
0: Mégis mi az, ami maradandó változás ebben a térségben is 2001. szeptember 11-ének tudható be?
1: Beindul egy olyan jelenség, ugye az arab világ hagyományos vezető államai, Egyiptom, Szíria, Irak, hátrébb szorulnak, majd olyan jelenség van, amit korábban nem láttunk, amit úgy nevezünk nagyon rossz szóval gulfizáció, mert gulfization a perzsa öböl arab államai, főleg Szaúd-Arábia, de a többiek is szerepet vállalnak akár más arab országokban folyó folyamatokban, vagy akár amikor van összarab vélemény azok vitelében. Tehát tagadhatatlan az átrendeződésnek óriási tényezői vannak. Törökország visszajön a térségbe. Ugyanígy Szaúd-Arábia, vagy a milyen picike az Egyesült Arab Emírség. És az emírség komoly szerepet játszik, például Afrika szarván, például Szudánban, és tör előre más afrikai országokban is, vagy Katar ugyanígy. Szóval egy nagyon komoly térségbeli átalakulás zajlik.

0: Az Új világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amire számítunk a jövő szombaton is.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 5 óra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburgban. Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzembetartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskola kezdési támogatást, azzal több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Elő-Pomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki az AfD és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. Az AfD hónapokig vezetett népszerűségben a közvéleménykutatások szerint, de az SPD a kampány utolsó szakaszában valamelyest megelőzte. Szakértők szerint rendkívül eltérő egy-egy tartomány politikai arcéle. Szélsőjobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon. Jól lehet, a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg. Válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Idehaza ma is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán jármű bemutatót tartanak, a Szabadság hídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitás Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyi közösségi közlekedésben. Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel, északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
1: Műsorajánló.
2: Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
3: Telepek, majd lakótelepek Magyarországon az utóbbi 120-150 esztendőben. Mennyire tették szükségessé kialakulásukat, majd változásaikat a gazdasági kényszerek, a földindulásszerű társadalmi mozgások, vagy éppen a politikai praktikák? Milyen mértékben enyhítették a lakótelepek a Magyarország utóbbi évszázadában minden korszakban jellemző lakhatási válságokat? Mennyire részei a jelen piaci folyamatainak? Lakótelepek Magyarországon.
2: Kiemelés tőlünk. Ma reggel 6 órától a Kossuth Rádióban. Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
4: Elitképzés zajlik az egyházi iskolában. Szegregálnak ezek az intézmények?
1: Milyen értékei lehetnek a keresztény oktatásnak? Mit mondanak erről az oktatási szakemberek?
4: Az egyházi iskola ma Magyarországon nem elit. Ez egy hamis kép.
5: Az összes szereplő racionálisan játszik, de a kimenete mégis az, hogy elveszítjük a roma gyerekeket.
6: Megjelenik egy egyházi iskola, akkor észrevehető, hogy egy szelekciót indít el.
1: Erről beszélgettünk meghívott vendégeimmel, Rubovszki Ritával, Neumann Eszterrel és Rafael Zsolt oktatási szakértőkkel.
2: Keresztkérdések. Ma reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Konkrétum. Kultúráról mellébeszélés nélkül.
8: Arról van szó, hogy 16 éven keresztül a magyar művészeti szénának szinte minden területen nagyon-nagyon nagy százaléka tudatosan volt ellehetetlenítve, kisemmizve és elhallgattatva.
9: Azt szeretném, hogy akik a rossz dolgokat létrehozták, és azokat az irányokat megszabták, hogy rosszul folyjanak a dolgok a művészeti forráselosztásban, azokat egyrészt nagyon helyes, hogyha néven nevezzük, másrészt nagyon helyes, hogyha távol tartjuk őket attól, hogy a jövőt meghatározzák.
10: Az igazi tanúság az az, hogy nem szabad hagyni, hogy valaki, néhány ember vagy egy kis csoport monopolizálja a döntési pozíciókat.
11: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a Konkrétum szerkesztő műsorvezetője Gócz Anita. A mai adásban arról fogunk beszélgetni, mit jelentett az elmúlt 16 év a kortárs irodalom azon szereplőinek, akik nem tartoztak a rendszer kedvezményezettjei közé, milyen konfliktusokkal, dilemmákkal szembesültek. És persze arról is lesz szó, ők mit tartanának most fontosnak. Beszélgetőtársaim Babarczi Eszter eszmetörténész író, Balog Endre író, a Pré kiadó vezetője, a Pré irodalmi folyóirat alapító főszerkesztője, és Sima Márton költő, az Okapi Press magyar szépirodalmi kiadó létrehozója. Nem tudom, nektek milyen tapasztalataitok vannak, én sokszor érzem, hogy az emberek nagy részének elege van már a sebek nyalogatásából, a múlt piszkálásából, nem akarnak emlékezni, örülnek, hogy vége lett. Ti itt vagytok, vagyis azt gondoljátok, hogy érdemes erről beszélni. Mi lenne a legfontosabb érvetek arra vonatkozóan, hogy miért hasznos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni? Eszter?
10: Igazából a határon billegek. Egy előrenéző ember vagyok alapvetően, és azt gondolom, hogy a bosszú vágynak szentelni az életnek bármilyen pici szeletét, az teljesen elpazarolt idő. Viszont azért kell arról beszélnünk, ami történt, mert megtörtént velünk, mert megtörténhetett velünk, mert hagytuk, hogy megtörténjen velünk.
11: Endre?
9: Ami miatt fontos szerintem emlékezni, az az, hogy... Ahonnan én jövök, mondjuk így, ez a József Attila körnek voltam az elnöke 2009 és 11 között, tehát én még láttam azt az El Simon Lászlót és azt a Csaplár Vilmost. Az El Simon László az Írószövetség nevében, a Csaplár Vilmos a Szépírók Társasága nevében küzdött egy delegálási folyamatban, ahol arról volt szó, hogy vajon ki fog az írótársaságok részéről bekerülni valamely irodalmat érintő NKA kuratóriumba. Aztán, amikor El Simon László átvette a hatalmat az NKA élén, alelnökként, ilyen delegálási folyamatban egyben vettem részt, ahol Fekete György elmondta, hogy volt közben egy országgyűlési választás, innentől fogva a kétharmados többség fogja megmondani, hogy mi lesz a kuratóriumukban, és egy darab szépíró és egy darab József Attila körös sem került be ebbe az NKA kuratóriumba. És az történt azután, hogy El Simon Lászlónak lett emlékezete, tehát ő továbbadta az információkat az Írószövetségben, a Magyar Művészeti Akadémiában. A JAK megszűnt, tehát én nem tudtam továbbadni az információkat. Csaplár Vilmos úgy döntött, hogy ő most nem szeretne megszólalni már. Szkárosi Endre már nem él sajnos, aki egy elnök volt. Tehát a Szépírók Társaságában megszűnt ez az információ átadás átvétel.
11: Mármint az emlékezete mindennek.
9: Az emlékezet, tehát az, hogy mi, hogyan, miért történt és miért nem történt. És azt gondolom, hogy nekem most inkább az a szerep lehetőségem adódik ebből a különös múltból, hogy én még emlékszem arra, hogy mi volt 2009 és 11 között, hogy emlékeztessek másokat is erre. Főleg olyanokat, akik szeretnék, hogyha ezek az emlékek megsemmisülnének.
11: Marci?
8: A fő ok, ami miatt nagyon-nagyon szükségesnek érzem azt, hogy ezt most semmiféleképpen ne söpörhessük a szőnyeg alá, az az, hogy történt valami nagy, és hát nem mondom, hogy megbocsáthatatlan, de eléggé traumatikus közösen velünk történelmi léptékben. És hogyha úgy teszünk, mintha nem történt volna, akkor olyan dolgokat normalizálunk ezzel, amiket nem szabad normalizálni, amik nem azért nem normalizálhatóak, mert valamiféle ilyen nagy világképi értékrendi különbség mentén mi valami kultúrharcot folytatunk a bármi ellen, ahogy ugye nyilván ennek a hárombetűs rendszernek az ideológusai szerették ezt mindig keretezni, hanem arról van szó, hogy valójában eljutottunk az önmegsemmisítő mechanizmusok szélére, és hány művész kényszerült emberhez méltatlan körülmények között élni, emiatt hány műhely semmisült meg, hány folyóirat semmisült meg, miközben az otromba, nem tudok ennél finomabban fogalmazni, mert nem már csak a káromkodás jön a következő szinten, tehát ezt a brutális gicset gyártották mérhetetlen mennyiségű pénzből. Közben gyakorlatilag ugye az volt a projekt, hogy minden mást, ami egyébként történhetne, azt vagy éppen, hogy csak így a víz alatt tartani, egy picit azért fúdokoljon, de ne halljon meg, vagy effektíve kinyírni. Ez nem elméleti kérdés. Tehát nem arról van szó, hogy mi egyetemi folyóiratokban, vagy egyetemi kurzusokon vitáztunk világnézeti problémákról. Arról van szó, hogy 16 éven keresztül a magyar művészeti szénának szinte minden területen nagyon-nagyon nagy százaléka tudatosan volt ellehetetlenítve, kisemmizve és elhallgattatva. Tehát, hogyha ez nem hangzik el, és ezt nem tudatosítjuk nem csak a hallgatókban, hanem most Magyarország jelentős többségében, akkor óriási hibát vétünk ezzel, mert hogy onnantól kezdve akkor minden szabad lesz.
11: Nektek voltak dilemmáitok közben? Nem csak magatokat képviselitek, hanem Endre a Pré folyóiratot, kiadót, Marci, te is alapítottál egy saját kiadót 2024-ben, mondjuk a vége felé már. A kérdés, hogy voltak-e személyes dilemmáitok, hogy meddig lehet elmenni, hova lehet pályáznia, vagy hova nem? Mi az, ami kollaborációt? Változott-e akár az álláspontotok?
10: Az újabb és újabb kétharmadok hatottak rám úgy, hogy úgy éreztem, hogy kisebbségben vagyok. De igazán dilemmám akkor lett csak, amikor az MCC megvásárolta a Librit. Mert az a kiadó, akik engem kiadnak a jelenkor, az a Libri tulajdonában van. És akkor felmerült az a kérdés, hogy amit a Marci megcsinált, hogy csinált egy saját kiadót, nem kellene elmenni. És akkor a személyes lojalitás a szerkesztőmmel azt mondatta velem, hogy amíg ő itt van, addig én maradok, és ezt nem bántam meg.
9: A közösség, amit létrehoztunk már jó régen, 27 éve van Pré, 20 éves a kiadó, 20 éves a Pré.hu nevű portál is. Amíg én mozogni tudok, addig én bizony tök mindegy, milyen közpénzek vannak itt az országban, én megpályázok mindent. A közösség, ha az ember hozzászokik, hogy benne van egy közösségben, akkor az egy idő után olyan picit, mint a család, tehát hogy azt ott hagyni, az nagy cserbenhagyás, és én erre nem akartam vállalkozni.
11: Tehát magyarán azt nem tehetted meg, hogy húzol egy vonalat, hogy már pedig nem pályázol.
9: Ha ezt megteszem, akkor azok a szerzők, akik mondjuk a Pré kiadónál jelennek meg, azok biztosak lehetnek abban, hogy nálunk nem tudnak megjelenni. És minden ország költ a kultúrájára, és abból a költésből, bár nagyon sokan azt hiszik, hogy a sajátjukkal játszanak ilyenkor, nem a sajátjukkal, hanem a közössel játszanak. Tehát és én ezekre a közös pénzekre pályázni fogok. És egy nagyon fontos dolog a kiadó, a folyóiratok, stb. Részéről, hogy adnak egy pici biztonságot a szerzőnek, valami odatartozási lehetőséget. És ezt is megkockáztattam volna akkor, hogyha mondjuk én nem pályázok. Azt szeretném, hogy akik a rossz dolgokat létrehozták, és azokat az irányokat megszabták, hogy rosszul folyjanak a dolgok a művészeti forráselosztásban, azokat egyrészt nagyon helyes, hogyha néven nevezzük, másrészt nagyon helyes, hogyha távol tartjuk őket attól, hogy a jövőt meghatározzák.
11: Dilemmák, Marci. Ugye nyilván akkor is az embernek a helyzete, az anyagi helyzete akár, az, hogy hol tart épp az életében, tehát nagyon sok szempont befolyásolja a döntésben.
8: A 2010-es évek elején indult el a Slam Poetry mozgalom, amiben én becsatlakoztam. egyszer még az M2-n is majdnem ben voltunk, csak aztán kicenzúráztak minket, de mindegy, ez egy másik történet. Az egy nagyon-nagyon erősen ellenzéki, meg átpolitizált közeg volt. Ebben a közegben az, hogy bárki nekiálljon centizgetni, hogy akkor nekem most mennyire volna jó, hogyha nem tudom, a NER-nek valamelyik ilyen egyre, addigra már egyre feltűnőben körvonalazódó alintézményében, az nem, tehát lehetőség sem volt rá, meg nem is teljesen kizárt lett volna. Pont az én életkor

0: tette túl, ahogy tudta.
1: Egyébként azzal találkoztatok, hogy elkezdődött egy ilyen méricskélés, hogy akkor ki mit, hogy, és esetleg kiközösítettek embereket bizonyos helyekről, akár mind a két oldalon.
0: Szerintem sok veszekedést láttunk, az biztos, hogy ez nagy hatással volt, de hát ez egy fajék egyszerűségű módszer, ilyen kell halasztani a társaság felét, a másik felének mert rengeteg pénzt kell adni, és ezek egymásnak esnek, semmi más nem kell csinálni, és ez meg is történt. Tehát, hogy azért a szép írók belső levelezésben én emlékszem, amikor valaki megírta valaki másnak, hogy mostantól magázódunk, mert elfogadott egy pozíciót valahol.
1: Hogyan lehet ezeket a sebeket begyógyítani? Nekem... Ez a másik, amiben túlél a NER, akár még 5-10 év múlva is, ha nem vagyunk ügyesek.
2: Nem ez a probléma. Ez látszik a problémának, de a probléma az az, hogy van egy olyan Magyar Művészeti Akadémia, aminek én az irodalmi tagozatával foglalkoztam mostanában egy picit. Ebben 37 úgynevezett akadémikus van. A 37 úgynevezett akadémikus, ezek között levelező és rendes tagok vannak. A 37 között 33 tagja a Magyar Írószövetségnek, 4 tagja a Szépírók Társaságának. És akkor innentől fogva az a kérdés, hogy vajon valóban a magyar művészetet képviselte az MMA, vagy nem? És hogyha nem, akkor biztos, hogy nem alkotmányellenesen csinálták azt, amit csináltak? Szerintem egyébként alkotmányellenesen csinálták, ezt majd megpróbálom megfogalmazni írásban is. Itt arról van szó, hogy egyes emberek hatalommal éltek vissza folyamatosan. Tehát amikor mondjuk a volt államtitkár az MMA kiadónak a vezetője, és azt csinál a közpénzekkel kiadóvezetőként, amit csak akar, semmilyen szakmai kontrollt senki fölötte nem gyakorol. Szentmártoni János egymaga dönt arról, hogy hova megy a pénz. És az Írószövetség és az MMA-nak a teljes mértékű összefonódása az így áll. Az Írószövetség egykori titkára az most az irodalmi tagozatvezető, az Elsimo László. Ezeket, ha nem mondjuk ki, akkor ott tacsárkodik majd a pocsolyában mindenki. Ezek a nagyon nagy teljesítménnyel rendelkező urak, akkor innentől fogva továbbra is röhögnek a markukba rajtunk.
0: Én azt a nem tudom, hogy radikális vagy nem radikális álláspontot képviselem, hogy abszolút szüntessük meg. Ez az intézmény, ennek a 16 éves rendszernek az egyik ilyen zászlós hajója volt kulturálisan, az egyik ilyen emblematikus intézményévé vált.
1: Hát csak ezért is, mert szimbólum.
0: Hát azt hiszem, hogy egy olyan pillanatban vagyunk közösen mindannyian, amikor nagy szükségünk lenne pozitív, szimbolikus döntésekre. Ez nyilván történik is. De hogy például a kultúra szempontjából nem csak arra lenne szükség, hogy egy ettől a sokféle furcsa szereplőtől megtisztított NKA végre normálisan elkezdje hatékonyan működni, és a lehető leghamarabb azonnal kiírjanak rengeteg pályázatot, amit utána nagyon gyorsan elbírálnak ténylegesen szakmai döntésekkel. De ez egy adminisztratív kérdés. Részben. A szimbolikus gesztus az nem. Ez a szimbolikus gesztus lenne például József Attila díjnak a megszüntetése. Én abszolút a mondó lennék, hogy engedjük el. Sikerült olyannyira átpolitizáltan, szakmaiatlanul és nevetségesen fölfújni azt a névsort, akik József Attila díjat kaptak, hogy gyakorlatilag abszolút semmi, tehát semmiféle szakmai konszenzus szerint nincsen semmiféle súlya.
3: Én ezzel teljesen egyet tudok érteni. Azzal a megkötéssel, hogy az állam ne osszon díjakat. Díjakat szerintem alapvetően a szakmának, meg a civil társadalomnak kell osztania, mert az állami díjból mindig az lesz, hogy a mi kutyánk kölykét ki kell tüntetni, és meg kell dobni néhány millió forinttal. És ezért én a Kossuth díjat is eltörölném. Én igazából még a közmédiát is eltörölném, mondom ezt itt a Kossuth rádión. Túl nagy a csábítás. Tehát az állam, amikor ilyen közel van, akkor túl nagy a csábítás, hogy letelefonáljunk, és előbb-utóbb meg fog érkezni egy telefon, előbb-utóbb ki lesz nevezve egy ember, aki tudja magától is, hogy mire jönne a telefon.
1: Mondod ezt úgy, hogy egyébként arról írtál valamelyik Facebook posztodban, hogy leginkább az lenne a feladatunk, hogy tanuljunk ezekből az évekből. Azt megtanuljuk, hogy ellenállni is lehet. Amit mondtál, hogy előbb-utóbb majd lesz, aki a telefon nélkül is végrehajt, hogy ez ne legyen. Akkor ez lehetetlen?
2: Van egy nagyon izgalmas jelenség, ami ezt a dolgot egy picit talán tudja koordinálni. Elkezd létrejönni, még jogilag nem jött létre az irodalmi szakszervezet, és azon belül szerintem nagyon szépen tudnának együtt dolgozni, önszabályozni, rámutatni az

0: ilyen a politikai haszonszerzés céljából létrejött szervezetek mi voltára. Tehát, hogy ez, szerintem ez egy izgalmas dolog, amit észrevett egy picit a szakma is.
1: Na de hogyha megpiszkáljuk, hogy kik azok, akik ott aktívan a létrehozásban közreműködtek, hát nem hiszem, hogy az Írószövetség bármely tagja
0: az ott egész
1: volt.
0: Irodalmi szakszervezet alapja az, hogy nem végeztünk el egy csomó munkát az elmúlt időszakban, és ezt a sok munkát, ezt itt az ideje elvégezni. Most azok, akik Írószövetségként különböző kuratóriumokban jelen voltak, meg egyébként az MMA-tól pénzt is kapnak, mert ugye azt hiszem az valami 450 000 forint havonta, amit a rendes tag kap, meg ösztöndíjakat osztottak, meg kiadót, meg folyóiratot. Szerintem erre szükség van, hogy akár szakmai berkekben bevallják azt, hogy rosszul csináltak valamit. Mert egyelőre azt mondják, hogy ők minden nagyon jól csináltak, nem értik, mi a baj vele. És egyelőre ellenségképzés működik, holott szerintem nagyon könnyű lenne bevallani azt, most már ugye adataink is vannak, hogy még mondjuk az Írószövetség kapott 5 év alatt 200 valahány millió forintot az NK-tól, meg a miniszterelnökségtől, a Szép Írók Társasága 16 milliót. Tehát akkora a különbség a kettő között, holott nem egy itt-egyletről van szó a Szép Írók Társasága esetében, akkora a különbség, hogy ez nem való egy demokráciában, ők rosszul tették, elismerik, és ők mostantól nem szeretnének kurátorok lenni. És akkor azt mondjuk, hogy akkor az Írószövetség innentől fogva delegáljon más kurátorokat. Mert akkor lehetőséget látunk arra, hogy valamilyen közmegegyezés irányába tehetünk lépéseket.
1: Érzékelsz bármilyen párbeszéd kezdeményt? Mert ez a másik potenciális probléma, hogy ez a megfagyott két oldal így marad.
0: Nyár volt, és most majd jön az ősz.
1: Tehát optimista vagy?
0: Abszolút.
2: A legjobb kommunikációs aréna az volna, ha az Írószövetségnek a Szép Írókkal le kéne ülnie egyenlőként, és eldönteni, hogy ki lesz rajta azon a Kossuth-díjas listán, mert ezt tudom, hogy én azt mondtam, hogy töröljük el, de tudom, hogy sose fogják eltörölni, ez nekem csak egy ilyen utópiám. Amit nem szabad csinálni, az a most mi jövünk, mert az állandósítja ezt a megosztottságot, és érdekelté teszi másik térfélen ülőket abban, hogy ellenségképzésben mélyen gyerek el, és ebből építsenek identitást, ami ugye a politikai váltógazdaság következtében ahhoz fog vezetni, hogy jön egy kormányváltás, és akkor megint kezdődik minden előről. És én most arra látok, nem tudom, hogy esélyt látok-e, de mégis látok egy kis nyiladéknyi fényt, hogy próbáljuk meg elfogadni, hogy ők is itt élnek ebben az országban, meg mi is itt élünk ebben az országban, és egyikünk sem egy sehova. Nem szabad beletörődnünk abba, hogy nincs más út előre, mint az, hogy én lenyomom a torkomat a másiknak a torkán, amíg meg nem fullad. Tehát, hogy ebből a logikából kéne valahogy kilépnünk.
3: Egyetértek elvi szinten mindenestől azzal, amit az Eszter mond, de ha csak a számok szintjén gondolkodunk, akkor nyilván az lesz, hogy mostantól egy nyertes NKA pályázathoz, egy bármilyen középdíjhoz, egy ösztöndíjhoz, egy kinevezéshez, nem tudom mihez, nem lesz elég az, hogy valaki a nemzeti oldalt képviseli idézőjelesen valamilyen látható formában, mert ugye eddig azért eléggé ez ment, hogy nem tudom, Puskás musical, és akkor 3 milliárd forint. Már a visszabillenés azt fogja eredményezni, ha tényleg egyébként most egy ilyen abban a megosztottságban egy ilyen 50-50%-ban gondolkodunk, hogy hirtelen sokkal-sokkal kevesebben fognak az eddigiek közül díjakat kapni, már csak a visszarendeződés azt fogja eredményezni, hogy egy csomóan most elesnek dolgoktól. És akkor hirtelen az lesz, hogy jaj, mert itt jön az elnyomás, meg ugye az önkény, meg nem tudom. Szintén nem hiszek abban, amit az Endre mond, azért, mert én egyelőre azt látom, hogy szó sincsen szembenézésről, szó sincsen beismerésről a politika egészének szintjén, hanem egy ilyen pszichózisszerű állapotban így ilyen papagájként ismételgetik ezeket a furcsa lózungokat, ezek a szócsövek, miközben ugye eltűnt mögüle már minden tartalom, tehát nagyon fura, mert egy ilyen hátország nélküli védvonal az így lézeng itt valahol, és akkor ugye ez is, tehát hogy egy ilyen fura dolog, hogy én 10-akárhány éven keresztül kénytelen voltam a piacról megélni. Nem tudom, hogy kaptam be összesen bruttó 400 000 forintot a magyar államtól 16 év alatt. Azt hiszem talán kb. Annyit. És hogy most itt a nagy lehetőség, hogy akkor mindenki bebizonyíthatja, hogy ő igaziból mekkora író, meg mekkora költő. Ez szerintem sokakat rosszul fog érinteni, és senki nem akarja a valóságot. Tehát én ebből a gárdából már régóta az irodalmi régi megosztottsága, ami nem most kezdődött, nem 2010-ben kezdődött, nem 90 akárhányban kezdődött, hanem nem tudom mikor kezdődött, nem vagyok irodalom történész, de nagyon régóta tart, az bizonyította be, hogy ezeknek az embereknek a valóság nem a barátja. Az egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet, mert ez a beismeréshez, amit az Endre mond, elsősorban a valósággal kéne kibékülnünk. Egyelőre úgy tűnik, hogy semmiféle hajlandóság nincsen a közeg nagy részében arra, hogy ez megtörténjen. Elképzelhető, hogy már van egy réteg, akik ebben a belátásban már így előre léptek valamelyest, csak én hozzám ez abszolút nem jutott el, és én nem vagyok nagyon fiatal már, és eléggé emlékszem, hogy milyen volt 2010 előtt is a magyar irodalmi élet, tökéletesen megvoltoztva, tehát épp csak a pengedrót meg a lövészárok hiányzott, ezen a NER nagyon sokat rontott, még többet rontott, nem, a rövid válaszom az, hogy nem.
1: Tehát akkor esélytelen?
3: Sajnálom. Ezt nem boldogan mondom, én nem örülök annak, hogy ezt így látom. Én nagyon örülnék neki, hogyha ez megtörténne. Nem látom magam előtte, hogy Mezei Katalin azt mondja, hogy lehet, hogy valamit rosszul csináltam. Nekem semmi bajom nem volna Mezei Katalinnal egyébként. Tehát, hogy ez megint egy ilyen fura helyzet, hogy nem én mentem oda, hogy tőle elvenni minden lehetőséget 10 éven keresztül. Ehhez képest most az lesz, hogy mégis ő lesz ezen kiborulva.
2: Én azt gondolom, hogy törekednünk kell arra, hogy ne alázzuk meg egymást. Tehát törekednünk kell arra, hogy ne alázzuk meg Mezei Katalint se, és meg Orbán János Dénes se. Igen, ez nem egy egyszerű kérdés, hogy mi számít megalázásnak. Megalázásnak számít, hogyha azt mondjuk nekik, hogy reménytelenek és hazug tolvajok. Ki kell alakítani egy civilizált beszédmódot, én legalábbis ezt képviselem, amiben elfogadjuk, hogy ők is itt vannak. Nem mennek sehova, nem lesznek döntési pozícióban, de a tanulság, az igazi tanulság az az, hogy nem szabad hagyni, hogy valaki, néhány ember vagy egy kis csoport monopolizálja a döntési pozíciókat. Tehát, hogy mindent, minden pénzt, minden díjat, minden kiadót, minden folyóiratot ugyanaz az 5 ember irányítson vagy bíráljon el. Ez az, ami előre vezethet, hogy egy kicsit decentralizálni, ami nagyon nehéz, mert Magyarország ugye egy államcentrikus ország, és az még inkább az lett az elmúlt 16 évben, és a kultúránk meg ki van szolgáltatva az államnak. Hogyha az állam érdekeltté tesz piaci szereplőket, önkormányzatokat, kulturális intézményeket arra, hogy a döntési struktúrát decentralizálják, akkor egy kicsit feloldja ezt az iszonyatos dilemmát, hogy ki lesz az Orbán János Dénes. Mert nekem ez a félelmem, hogy mindig lesz egy Orbán János Dénes. Érted? És nem a Marci lesz az, meg nem az Endre, meg nem is én, de lesz valaki, aki elvállalja.

Konkrétum mai adásában Babarczi Esztert, Balog Endrét és Sima Mártont hallották. A hangmérnök Schwarz Nóra, a szerkesztő műsorvezető Góca Anita volt.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Kreatív tőke. Művészetről és piacról a Kossuth Rádióban.
2: Dragomán György a Fehér Király című regénye 30 nyelven jelent meg. Gárdos Péter Hajnali Láz című könyvének kiadási jogát közel 40 országban értékesítették. Bartis Attila a Vége című regényének angol kiadása 2024-ben jelentős irodalmi díjat kapott, a könyvet Szőlősi Judit fordította. Viski András és a műfordító Tankó Tímea a Kitelepítés című regényért nemzetközi irodalmi díjat kapott idén nyáron. A magyar irodalom tehát sikeres külföldön, gondolhatnánk az előbbi példák alapján. Ráadásul a felsoroltnál jóval több magyar mű jelenik meg fordításban. A Kreatív Tőke mai adásában azt járjuk körbe, mit tehet a szerző, a műfordító, az irodalmi ügynökség egy magyar könyv külföldi megjelentetéséért, sikeréért. Mi működik jól a kortárs magyar irodalom nemzetközi népszerűsítésében, és mi szorul javításra, fejlesztésre. Beszélgető társam a stúdióban Halász Rita író, akinek első regénye a Mély levegő megkapta a legjobb első könyvnek járó Margó díjat. Tavaly pedig már a francia és az amerikai olvasók is kézbe vehették a fordítását. Orzói Ágnes a Magvető Rights képviseletében több magyar könyv külföldi megjelenésénél működött közre. Az ügynöki tevékenység mellett a Magyar Fordítóház Alapítvány kuratóriumának elnök helyettese. Telefonon kapcsolódik a beszélgetésbe Tankó Tíme a műfordító. Neki köszönhető Szerb Antal, Szentkuti Miklós, Bodor Ádám, Dragomán György, Kemény István és a már említett Viski András könyvének német kiadása. Ez a Kreatív Tőke, én Bödő Anita vagyok. Az talán egyértelmű a hallgatók számára, hogy mi az író és mi a műfordító feladata. De azt talán kevesen tudják, hogy mi az ügynök szerepe. Mit csinál egy irodalmi ügynök?
3: Talán azt is érdemes tisztázni, hogy kik az irodalmi ügynökök és kik a kiadók. Tehát Magyarországon az a modell érvényes inkább, hogy a kiadó képviseli a szerzőket külföldön, tehát nincs egy külön irodalmi ügynökség, hanem az adott szerzőnek a kiadója. Franciaországban is ez így van, ez az alapvető modell, de nagyon sok országban külön irodalmi ügynökségek vannak, akik kiadó függetlenek. Ilyen Magyarországon is van egyébként, de én a Magvető kiadónak a munkatársa vagyok, és a magvetős szerzőknek, nem mindenkinek, hanem körülbelül 30 magvetős szerzőnek képviselem külföldön a jogait. Van egy pár szerző, köztük Kraszna Horkai Dragomán, és még jó páran azok közül, akiket említettél, akiknek angol, amerikai, német ügynökük van, és vannak, akiket pedig nem képviselek, hát sajnos elsősorban a költőkről van szó, mert tulajdonképpen a költészet az nem része ennek a nagyon intézményesített és professzionalizált nemzetközi könyvpiacnak. Hogy mit csinálunk? Hát amikor megjelenik a könyv, akkor utána készítünk egy anyagot róla. Ez az anyag angol nyelven készül, van benne egy leírás a könyvről, a szerzőről, díjak, magyarországi megjelenések, hány példányban kelt el. Esetleg lehetnek benne hasonlítások, tehát hogy melyik külföldi szerzőhöz hasonlít, de azért ezek nagyon rosszul el tudnak sülni, úgyhogy ezekkel óvatosan kell bánni, és utána, hogyha ezek a kiajánlók elkészültek, akkor egyrészt lehet őket küldeni e-mailben ismerős kiadóknak, akikről azt gondoljuk, hogy érdekli őket, de igazából ami nagyon jól működik, az a könyvvásárokon történő, illetve más könyves eseményeken történő személyes találkozó. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megyünk könyvvására, elsősorban Frankfurtba, Londonba, meg még ahova hívnak bennünket, akkor fél óránként be van osztva, hogy kikkel találkozunk, kiadókkal, ügynökökkel, és akkor ott van fél óránk arra, hogy felmérjük nagyjából, hogy melyik könyvünk, melyik szerzőnk számíthat az adott kiadó érdeklődésére, illetve általában ezeket már előre körülbelül sejtjük, hogyha ismerős kiadókkal találkozunk, hogy ki az, aki fogja érdekelni őket, ki az, aki nem annyira, és hát fél óránk van, de igazából nincsen fél óránk, hanem pár percünk van, mert azt nagyon fontos elmondani, hogy aki már járt könyvásáron, szerzőként is és kiadóként is, sokszor elszörnyed attól, hogy hány könyv van, hány kiadó van. Tehát hihetetlen sok könyv jelenik meg egy adott könyvásáron, és ott tulajdonképpen pár perc, sokszor pár pillanat van arra, hogy a könyves szakembereknek az érdeklődését fölkeltsük. És nagyon fontos, hogy a célközönség szemével kell gondolkodnunk, tehát nem az a kérdés, illetve nem csak az a kérdés, hogy Magyarországon ki volt sikeres, hanem hogy az adott szerző, adott könyv az adott nyelvterületen sikeres lehet-e.
2: Nagyon jó ez a végszó, mert ugyan én az elején ugyan azt mondtam, hogy teljesen világos, hogy mi a műfordító feladata, de azt hiszem, hogy ennél jóval összetettebb és bonyolultabb egy műfordító feladata, hiszen ő két kultúra határán áll, vagy két kultúrában áll maga biztosan. Valóban a műfordítás az egy ilyen kultúra közvetítő szerep, nem pusztán egy technikai, úgy értem a technikai, hogy nem pusztán egy szöveg lefordítására korlátozódik?
0: Hát elsősorban a szöveg lefordítása az ami a fókuszban áll, de persze ez is lényeges, főleg az ilyen nyelveknél, mint a magyar, amik mondjuk konkrétan a német könyvpiacon alulreprezentáltak, tehát vannak angolról fordító kollégáim, akiknek nincs is idejük arra, hogy könyvet ajánljanak egy kiadónak, mert folyamatosan fordítanak, és nagyon nagy tempóban kell fordítaniuk, mert az angol nyelvű könyvek, illetve az angolról fordított könyveknek németül egyszerre kell megjelenniük az eredetivel, hogy a német olvasó ne az eredetit vegye meg. Ilyen szempontból a magyarral kicsit egyszerűbb dolgunk van, mert több időnk van elgondolkodni azon, hogy melyik mű, melyik kiadónál lenne érdekes. És igen, aztán jön a következő lépés, a közvetítés, és ennek nagyon sok különböző módja van. Például előfordulhat az, hogy a magyar kiadó a könyvásáron ajánlja ezt a könyvet, bemutatja, mesél róla a kiadónak, a német kiadónak, és akkor a német kiadó megkeres mondjuk engem, és megkérdezi a véleményemet erről a könyvről, vagy megkeres telefonon, vagy az is lehet, hogy összefutunk, tehát általában irodalmi rendezvények alkalmasak erre, tehát hogy a könyvvásárok is, csak a fordító esetében ez általában nem ennyire formálisan működik, tehát hogy nekünk nem ilyen időpontok vannak, ahol van néhány percünk, hanem összefutunk, esetleg más témákról is beszélgetünk a kiadóval, és akkor vagy az van, hogy nekem feltűnt egy könyv, amiről beszélek a kiadóval, mert azt gondolom, hogy belepasszol a programba, és hogy itt nagyon fontos az, hogy tényleg jól ismerjük az adott német kiadónak a programját, és ne kezdjünk el valamit ajánlani csak azért, mert tetszik. Vagy az is lehet, hogy konkrétan, ahogy mondtam már, engem keresnek meg.
2: Arról van egy vezetett statisztika, vagy meg tudják Ági és Tíme assatszolni, hogy mennyi a befektetett munka, és mennyi a megtérülés, tehát hány könyvet, hány órán át, milyen intenzitással kell ajánlani ahhoz, hogy az a könyv aztán ott legyen annak az országnak, annak a külföldi országnak a könyvesboltjában.
3: Szerintem nagyon szomorú lenne, hogyha megpróbálnánk ezt megnézni. Nagyon sokat dolgozunk az ajánlásokon, amelyekből aztán vagy lesz valami, vagy nem. Nagyon sok esetben egyáltalán nem lesz semmi, és aztán néha pedig igen, és akkor utána, azt nem mondom, hogy megy magától, de utána már sokkal kevesebb munkával ugyanazt a könyvet sokkal könnyebb máshol is ajánlani. Hát van ez a jelenség, amit az irodalomszociológiában izomorfizmusnak hívnak, ami azt jelenti, hogy az azonos profilú kiadók nagyon sok országban ugyanazokat a könyveket adják ki. Magyarán, hogyha 2-3 kiadó, főleg, hogyha vezető, tehát nagy nyelvek lefordító kiadókról van szó, tehát mondjuk francia, német, olasz kiadtak egy könyvet, akkor utána sokkal könnyebb eladni sok másik nyelvre.
0: Én is hasonlót mondanék, nekem rengeteg projektem van, amiből aztán nem lett semmi, amik nagyon jó könyvek, de éppen abban az időben nem volt kiadó rá, az is előfordult, hogy próbálkoztam egy könyvvel, az egy bizonyos időben nem működött, de sokan tudták, hogy én foglalkoztam vele, és akkor 3 évvel később pedig megkeresett egy kiadó, hogy nincs-e kedvem lefordítani. Volt olyan is, ahol nekem nagyon konkrét elképzelésem volt, hogy milyen típusú kiadóba szeretném a könyvet, és ezért elég sokáig tartott, de végül is találtam. Ez kicsit maraton, és tehát az embernek nagyon sok türelme és kitartása kell, hogy legyen. Ez mindenképpen feltétel.
2: Kapcsoljuk be akkor a szerzőt is a beszélgetésbe, mert eddig kicsit azt a benyomást kelthette, hogy ő csak egy ilyen név, vagy egy ajánlandó tárgy szerzője, de nyilván nagyon aktív, vagy kiderül, hogy aktív részese lehet ennek a folyamatnak. Amikor megjelent a mély levegő, akkor már lehetett tudni, hogy ennek a könyvnek Sárközi és Társa ügynökség nemzetközi karriert szán, vagy csak a magyarországi siker és a magyarországi visszajelzések után gondolták azt, hogy elindítják a külföldi pályán.
4: Hát ugye ez úgy történt, hogy 2020 októberében jelent meg, és én nem beszéltem Sárközi Bencével a könyvről egyáltalán. Pár hónapra rá kaptam egy telefonhívást a Bencétől, két dolgot mondott, az egyik, hogy filmesek jelentkeztek hogy, hogy a filmesítési jogot megvegyék, és el kéne döntenünk, hogy melyikre mondasz igen. És a másik kérdés az volt, hogy belemennék-e abba, hogy akkor a Sárközi és Társai Irodalmi Ügynökség legyen a külföldi jogoknak a kezelője. Hát persze, mit tudtam. Nem is nagyon foglalkoztam ezzel, nem is voltam igazából képben, hogy ez hogy működik. Kérdezted, hogy mennyire tudunk ebben aktívak lenni, semmennyire. Én velem ez így megtörtént. Tehát, hogy ez megtörtént, nagyon örültem neki, de, és ahogy itt már mondtátok, hogy ez maraton, meg hogy mennyire, hogy milyen sok könyv van, és abból milyen kevés történik meg. Tényleg az volt, hogy sokáig nem történt semmi. Egy, vagy másfél, vagy két év után jött a hír, hogy a Bence le fogja az egész könyvet fordítatni angolra. Általában én azt tudom, hogy ilyen részleteket fordítanak a könyvekből, de ő azt mondta, hogy úgy lehet eladni fictiont külföldre, hogyha az egészet, hogy az egészet lássa, mert mondjuk egy amerikai kiadó az nem fog foglalkozni részletekkel. Hát én erre mit mondok? Hát örültem nagyon, hogy akkor ez most megtörténik. Az ember így akkor hirtelen így elkezdi elhinni, hogy itt lehet valami, és akkor megint nem történik, ugye sokáig semmi. Ezt volt nekem nehéz kezelni, hogy hirtelen olyan volt, mint hogyha megváltozott volna a világ, és aztán nem változott semmi. És akkor, amikor a Bence vitte ide-oda, ugye vásárokra, meg az ő kapcsolatai, meg kiajánlások, stb., akkor megint az történt, hogy fú, ezek is érdeklődtek, azok is, és még onnan is, és a görög, és nem tudom. És akkor elmondta, és akkor megint azt gondoltam, hogy én vagyok az a világ császára, hogy itt most mi fog történni. És aztán megint nem történt semmi. És rájöttem, hogy ahogy mondtátok, hogy ez maraton, hogy ez hosszú távfutás, türelem kell. És hogyha te azzal kezd, és azzal fekszel, hogy mikor lesz belőled nemzetközi hírű író, és mikor fordítják le a kötetet, az egy szörnyű élet. Teljesen elengedtem ezt a dolgot, és hogy nem tudok ebben aktív lenni, rá vagyok bízva az ügynökségre, és nem tudok ennél többet tenni. És akkor az volt, hogy amikor jött egy hír, hogy a franciák megveszik. Na és akkor az viszont az nagyon nagy boldogság volt, és akkor jött a második hír, hogy az amerikaiak érdeklődnek, és akkor itt bejön, amit Ági mondtál, tényleg nem csak az van, hogy kevés az idő, hogy rengeteg a könyv, hogy megvannak ezek a nexusok, hanem az is, hogy például mondjuk a Bence mondta, hogy ez az amerikai kiadó, ő már nem is megy el Frankfurtba, Londonba, oda ki kell menni New Yorkba. És akkor ez most megtörtént, hogy Amerikában is megjelent a mély levegő, és akkor amit szintén mondtál, Ági, hogy ez hozza magával a dolgokat, hogy most jelent meg pár hónapja Spanyolországban. És nyilván így reménykedem, hogy majd még ez még megjelenhet több nyelven, de azt látom, hogy lassú folyamat. És viszont ami nagyon jó, meg egy szerzőnek szerintem ilyen lelkesítő, vagy bátorító, és mondjátok, ha igazat adtok, hogy egy könyv bármikor megtörténhet. Tehát lehet, hogy 20 évvel a megjelenés után, mondjuk lásd a Margaret Atwood, tehát, hogy egy könyv, hál' Istennek az van, hogy jó, meg amit a téma is az előbb mondott, hogy akkor nem volt rávevő, de 3 évvel később pedig igen.
2: Ha már ilyen sportos hasonlatnál vagyunk, hogy maratonfutás, azért tudjuk, hogy a sportban vannak dolgok, és nem a dopingre gondolok, de vannak olyan fejlesztések, amelyek tudják gyorsítani a versenyzőt és a folyamatot. Van-e, vagy lehet-e a magyar irodalom külföldi népszerűsítésében olyan gyorsítót találni, ami segíti ezt? Próbálkozások, kezdeményezések, amelyek azért segítik, vagy csökkenthetik egy-egy könyv több éves, vagy akár több évtizedes átfutását.
3: Azt nagyon fontos azért itt is elmondani, hogy garancia semmire nincsen, tehát sehogy nem lehet azt garantálni, hogy a magyar irodalmat ezzel vagy azzal a recepttel gyorsan fel lehet futtatni, tehát például Krasznahorkainak a Nobel-díja után sokan mondták, hogy akkor most nagyobb lesz a figyelem a magyar irodalomra, és ez valamennyire igaz is, mert ez tény, hogy pusztán azért, mert valaki a Nobel-díjasnak a honfitársa, akkor kicsit jobban érdekli esetleg a külföldi kiadókat, de ez azért nem automatikus, tehát az nagyon divatos az a szó, hogy ökoszisztéma, de én szeretem ezt a szót, mert tényleg erről van szó, hogy a könyv életének is van egy ökoszisztémája, és ott gyakorlatilag bármelyik elem kiesik, akkor akkor az egész rendszer sérül. Tehát egyrészt van ez, amiről most a Rita is beszélt, hogy kell egy agilis ügynök. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ügynök meglássa a fantáziát, meglássa a fantáziát a könyvben, és akkor munkát tegyen bele, esetleg pénzt tegyen bele. Ahogy a Tima is elmondta, kell az, hogy a fordító beleszeressen a könyvbe, és azt el kell mondani, hogy a kiadó és az ügynök ugyan, tehát a mi munkák sem tud általában megtérülni, de a fordító valójában egy ingyenes ügynöki tevékenységet is végez, tehát amit a Tima most elmondott, ez neki elvileg nem lenne feladata, ezt ő az irodalom iránti szeretetből és az író iránti szeretetből végzi. Tehát nagyon sok múlik az egyéni munkán, az ügynökön, egyébként a szerzőn is, de nyilván nem úgy, amit te mondasz, tehát hogy neked egyáltalán, Rita, nem feladatod az, hogy te ügynökösködjél, de azt szokták szeretni, hogyha mondjuk tud angolul a szerző, és akkor elmegy külföldre, és ott előadást tart, vagy beszélgetésben részt vesz. De ezek mind random, vagy nem random, de egyéni erőfeszítések, és emögött nagyon fontos, hogy álljon egy intézményrendszer. És ezen a ponton most Magyarországon nem olyan jó a helyzet, és tulajdonképpen a krasznahorkai év idézőjelben annyiban mondhatom, hogy év, hogy amikor jövőre megkapja a következő Nobel-díjat, akkor ez eddig tartott ez a csoda. Tehát ezt nem tudtuk úgy kihasználni, mert emögött már egy stabil intézménynek kellett volna állnia, ami az ökoszisztéma minden tagját magában foglalja, amiben vannak támogatások, megfelelő szakemberek. Tehát, hogyha ezek mind összejönnek, akkor tud, vagy nem tud csoda történni. Példának hoznám a norvégokat, tehát a norvégoknál van a Norla nevű irodalomtámogatási intézmény, ami nagyon jól működik. Ez nyilván Magyarországon nem megvalósítható, mert őrületes mennyiségű pénzt tudnak beletenni, ezt mi soha nem fogjuk tudni beletenni, de tény, hogy a skandináv irodalom az utóbbi, hát ezt mindenki tudja, hogy a skandináv irodalom az utóbbi mondjuk 10-20 évben borzasztóan népszerű lett. Tehát miközben mondjuk 10-20 évben arról beszéltünk, hogy csak az angol nyelvű irodalomat lehet eladni, semmi mást, hogy a francia meg a német már kis nyelvnek számít. Aközben a skandináv, nem csak a norvég, de az izlandi irodalom is nagyon népszerű lett. És ez egy nagyon kiváló támogatási rendszernek köszönhető, amit mondom, nem tudunk lemásolni, de azért elemeiben mégiscsak. Tehát azért tud jobb lenni a helyzet, mint amilyen most.
0: Igen, abszolút alátámasztanám azt, amit Ági mondott, tehát, hogy ennek az ökoszisztémának egy nagyon-nagyon fontos része egy működő támogatási rendszer, és amikor nem működik, akkor annak az eredményét is elég gyorsan látjuk. Tehát az, hogy Magyarországon tulajdonképpen 3 éve nem létezik, azt hiszem 2024-ben írták ki utoljára, de már az sem, akkor sem volt zsűriülés, és nem lettek pénzek kifizetve. Azt mostanra lehet látni, hogy tulajdonképpen már csak a nagy kiadók, akik nem szorulnak erre, azok adtak ki idén könyveket magyar nyelvről. Tehát, hogy nagyon szomorú ez a lista, hogyha az ember ránéz. Vannak ugye olyan könyvek, amik eleve annyira speciálisak, hogy csak kisebb, vagy valamilyen konkrét profilú kiadóknál jelennének meg, és ezeknek semmi esélyük nincsen jelenleg, mert ezek a kiadók, német kiadók nem tudják megoldani fordítás támogatás nélkül, tehát hogy ez iszonyatosan fontos lenne, hogy ezt gyorsan felépítsük megint, mert hogy ez ugye egy időben nagyon jól működött Magyarországon. Most egy nagyon fura helyzet állt elő egyébként, mert 90-es évek végén, főleg a 2000-es évek elején nagyon népszerű volt a magyar irodalom, és ez valóban így is volt, én akkor kezdtem el fordítani, és én azt hittem, hogy ez az alaphelyzet. Aztán elég hamar rá kellett jönnöm, hogy ez nincsen így, de akkor sok minden összejött, akkor ugye Frankfurtban volt Magyarország vendég, Kertész megkapta a Nobel-díjat, Szerbantal bestseller lett konkrétan márai szintén, tehát hogy nagyon sok szinten jól működött, de beszéltem kiadókkal is erről a jelenségről, és ők azt mondták, hogy azt gondolják, hogy a 90-es években még ez az utóhatás, tehát az, hogy a magyarok megcsinálták a pán-európai pikniket, és ezzel hozzájárultak tulajdonképpen azokhoz a politikai eseményekhez, a rendszerváltáshoz, Németországban is. Ennek nagyon sokáig volt még egy ilyen utórezgése. És egy kicsit ezt látom most is, hogy most nagyon nagy érdeklődéssel fordulnak Magyarország felé, csak ez ugyanúgy, mint a krasznahorkai év lesz. belátható időn belül, tehát most nagyon-nagyon számít, hogy történik valami intézményes szinten.
2: Miért fontos nekünk a német könyvpiac?
0: Legutóbb a Viski András könyvénél is ez volt, hogy konkrétan vártak a kiadók arra, hogy meglegyen a német fordítás, el tudják olvasni, és akkor jobban meg tudják ítélni, hogy tulajdonképpen milyen szövegről is van szó, de sok más esetben ez nem garancia, ugyanúgy, ahogy az Ági mondta, ez nem azt jelenti, hogyha van egy német fordítás, akkor ez megy magától, de nagyon megkönnyíti a könyv dolgát.
2: Beszéljünk még egy kicsit a fordítás támogatásról. Ugye egy kiadó, amikor egy könyv megjelentetése mellett dönt, akkor eléggé nagy anyagi kockázatot vállal. Ezeket a költségeket, vagy ezt a rizikófaktort tudja enyhíteni, tompítani, csökkenteni egy ilyen fordítás támogatás, vagy segíthet a szerzőt bevonni egy könyv promóciójába? Tehát fordítható a könyv kinyomtatására, lefordítására, vagy fordítható arra is, mondjuk a marketing költségre, tehát a szerző meghívására, külföldön könyvbemutató tartására.
3: Erre megint csak azt tudom mondani, hogy ez az adott ország fordítás támogatási rendszerétől függ, attól elsősorban, hogy mennyi pénz van rá, és másodszorban, hogy mennyire kreatívak a munkatársak, mármint annak az adott fordítás támogatási intézménynek a munkatársai. Én elég sok ilyen rendszert ismerek, mert a Magvetőnél sok pályázatot adunk be külföldi könyveknek a támogatására, tehát látom, hogy mennyiféle ötlet van, tehát hogy tulajdonképpen van egy remek étlap, amiből lehetne válogatni, és tényleg csak attól függ, hogy mennyi pénz van rá. Az alap a fordítás támogatás, ami a külföldi kiadónak jár, amit a külföldi kiadó a fordítónak ad oda. Ha már ez beindul valahol, az már nagyon sokat jelent. És akkor utána, hogyha még maradt pénz és kreativitás, akkor nagyon sok más dolgot lehet csinálni, amiket említettél. Tehát a marketing költségre fordítható támogatás, az például egy nagyon értelmes dolog, mert az az első lépés, hogy akkor eldönti a kiadó, hogy lefordítatja és kiadja a könyvet, de hogyha utána nem jut el az olvasókhoz, mert mondjuk az adott kiadónak az a 26. fontosságú könyve, akkor nem sokra mentünk, tehát akkor utána jön az, hogy kapom évente a kimutatást arról, hogy hány könyvet adtak el a lefordított könyvről, amit már nem is szívesen küldök el a szerzőnek, mert olyan kevés. Tehát, hogy a marketing költség az egy nagyon értelmes dolog tud lenni. Aztán az illusztrált könyvek esetében az előállítási költségbe is szerencsés, hogyha be, mert ugye nem csak szép irodalmi fordítás támogatás kell lehetőség szerint, hanem non-fiction könyvekre is, gyerekkönyvekre is, illusztrált könyvekre is. Tehát ez az adott könyvtípustól is függ, hogy mondjuk gyerekkönyvek esetében is az illusztrációra fordítható támogatás az is nagyon hasznos, és amit szintén említettél, a szerző meghívására fordítható költség az is nagyon jó, mert azt tapasztaljuk, hogyha a szerző eljut az adott országba, és még jobb, hogyha nem tolmáccsal, hanem angolul tud beszélni, akkor az nagyon sokat tud jelenteni a népszerűsége szempontjából.
2: Rita, te részt vettél a francia megjelenés, vagy az amerikai megjelenés marketingjében?
4: Ami nagy szomorúságom, hogy nem jutottam el semmelyik könyvbemutató, vagy ilyesmire, tehát nem volt erre lehetőség. Tehát ez az amerikai, ez egy független kiadó, kis büdzsével, Nem volt erről szó, sajnos Franciaországba se jutottam el, Párizsba se, és most se jutottam el Barcelonába, viszont igen, kértek például, nem tudom, most a spanyolok, azok kértek, vagy Instán akkor bemutatkozó videót angolul, akkor a franciák ők nem kértek tőlem igazából semmit, ott hatalmas sajtója volt valahogy az ott betalált a franciáknál, annak nagyon örültem, de ők például Instán is jelen voltak, de kevésbé, a spanyoloknál nagyon meg volt ez az Insta rész, és akkor az amerikaiak meg, ott volt olyan például, hogy nem kértek hál' Istennek ilyen bemutatkozó videót, hanem például könyvklubban, ilyen olvasói klubokban ajánlották, és akkor voltak ilyen kérdések, hogy nem tudom, mit tudom én, milyen zenéket hallgatsz közben, ilyen kis könnyed kérdések, és akkor azokra válaszoltam, tehát ilyen jellegű dolgok voltak.
2: Az körvonalazódik ebből a beszélgetésből, hogy két útja van annak, hogy egy könyv megtalálja a külföldi kiadóját. Az egyik egy intézményesült, nagyon formális út, a másik pedig az informálisabb, a személyes kapcsolatokon, a bizalmon alapuló út. Melyik a működőképesebb.
3: Mindenképpen az informális, de én ezt nem állítanám szembe, tehát inkább, ahogy az előbb is mondtam, nagyon fontosak, tehát elsődlegesek a személyes kapcsolatok, és nem azért, mert ilyen urambátyám módon működne ez, hanem azért, mert ezek a nemzetközi kapcsolatok, ezek hosszú távú megbízhatóságon és szakmai hitelességen alapulnak. Tehát ezek a legfontosabbak, és hát ezért ez érthető is, tehát nagyon sok nyelven beszélő és nagyon sok országból származó kiadói szakemberrel dolgozunk együtt, tehát érthető, hogy kell mindenkinek egy-két fogódzó az, hogyha mondjuk Magyarországgal kapcsolatban érdekli valami már, mint hogy az irodalommal vagy a könyvpiaccal, akkor ki lesz az, akit felhív, akire ráír, hogy mit gondol erről. Tehát ez elsődleges fontosságú, de nagyon fontos a támogató intézményes háttér.
0: Még hozzátenném, hogy a támogatási rendszernek egy ilyen fontos eleme lehet az is, hogyha a külföldi, tehát a mondjuk német szerkesztőket meghívják Magyarországra, különböző országok támogatási rendszerének ez egy fontos eleme, azt hiszem Csehországban is csinálják ezt, meg más országokban, és hogy ennek az a lényege, hogy hirtelen akkor ezek a fogódzók megszületnek, mert akkor egy német szerkesztő, aki életében nem járt Magyarországon, nincsen semmilyen különösebb kötődése, eltöltött 2-3 napot, és hirtelen valamit így megérez abból, hogy milyen, hogy működik a magyar társadalom. Ezek csak ilyen apró impulzusok, de nagyon sokat jelenthetnek, és hát ugye ilyenkor rengeteg találkozásra van lehetőség, tehát megismerik a kiadókat. Ezek nagyon-nagyon jól működnek. Tehát, hogy azok a szerkesztők, akik jártak már Magyarországon, mindig mesélnek erről, és valahogy úgy érzem azt az ő a hozzáállásukban, hogy ennek mindenképpen van jelentősége.
2: Éppen most volt egy ilyen program, nem Balatonfüreden, a már említett Magyar Fordítóházban.
3: Igen, tehát ezt mi már másodszor megcsináltuk, tavaly kezdtük először a Balatonfüredi Fordítóházban, Jókai Fellowship néven, most idén volt a második Jókai Fellowship, és valóban így csináltuk, ahogy a téma mondja, nem csak egy országból származó kiadókat hívtunk meg, hanem tavaly aztánképpen egy ilyen pilot program volt, akkor olyanokat hívtunk, olyan külföldi kiadókat, akiket már ismertünk, hogyha nagyon rosszul sikerül, akkor ne legyen nagy baj, és nagyon jól sikerült, és az idén már pályázatot hirdettünk meg, és nagyon örültünk neki, hogy rengetegen jelentkeztek, és 6 kiadót hívtunk meg, azért csak ilyen keveset, mert a Balatonfüredi Műfordítóházban 6 darab szoba van. És valóban így van, amit a téma mond, ez a leghatékonyabb módja annak, hogy egy ország könyvpiacáról nagyon gyorsan és nagyon szórakoztatóan minél többet megtudjál. Előadások is voltak, beszélgetések, kirándultunk, és valóban mindenki úgy ment el idén is, meg tavaly is, hogy imádja Magyarországot, és mindenképpen szeretne megint jönni, és nagyon szeretne magyar írókat kiadni.

Kreatív Tőke mai adásában a magyar irodalom nemzetközi jelenlétéről beszélgettem Halász Rita íróval, Tankó Tíme a műfordítóval és Orzói Ágnessel a Magvető Rájc munkatársával. A technikai munkatárs Németh László nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Bödő Anita.

0: 6 óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét. Egyre inkább eladósodik az európai lakosság. Ma még nyárias idő lesz, holnap lehűlés várható. És most a részletek. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. 10 munkanapon át lehet felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig lehet felhasználni. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal sújtja Oroszországot. A jogszabály elsősorban az orosz energia- és hadipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Közben nem csitul a konfliktus Kijev és Moszkva között. A hétvégén 180 ezeren maradtak áram nélkül Odesszában a súlyos orosz dróntámadások miatt. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, hogy az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás. Egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Új stúdió színházi játékteret alakítottak ki a Békés Csabai Jókai Színházban. Az első bemutatót október 16-án tartják, Móricz Zsigmond Raboroszlán című művének átiratával. A nagy színpadon október 2-án mutatják be a Valahol Európában című musicalt, a Kamaraszínházban pedig szeptember 25-én Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. A színház közösség fogadó tere is megújult, ahol a jövőben beszélgetéseket és kulturális programokat tartanak. Ami az időjárást illeti, napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet délután általában 25 és 30, késő este 20 és 23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hideg front érkezik. Friss hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: A sporthíreket Bera Emesétől hallják. A Paks Lenzsér Bence közeli bombagójával 1-0 legyőzte a házigazda Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Ligában. Szintén az NB1-ben a Vasas rendkívül eseménydús mérkőzésen 2 gólos hátrányból fordítva 4-2-re nyert a Debrecen otthonában. A Ferencváros szinte végig vezetve 28-25-re nyert a norvég Szola otthonában a női kézilabda bajnokok ligájában, így őrzi hibátlan mérlegét. Tovább jutott Luxemburg ellen a magyar férfi tenisz válogatott a Davis Kupa osztályozóján. Pénteken Marozsán Fábián és Piros Zsombor is megnyerte az egyest. míg tegnap a Füle Mátyás Mag Péter páros is győzni tudott két szedben, így a miénk 3-0-ás behozhatatlan előnyre tettek szert. Kikapott mégpedig 9-7-re a görög Panathinaikosztól a Honvéd a férfi vízilabda bajnokok ligája spliti selejtező tornáján. A Honvéd ma délben a házigazdával játszik. A három csapatos csoportból az első kettő jut a főtáblára. Köszönöm figyelmüket!
3: Műsorajánló.
4: Palicstól Pöstyénig, Husztól Hátszegig nem minden a megmaradásról és az igazi magyarságról szól. De arról is. Integráció és asszimiláció. Migráció és haza a magasban. Együttélés a többséggel, közben figyelés Budapestre, székely mítosz a magyarországi turistáknak, vegyes házasság és a kisiskolák roma magyarjai. Élet kisebbségi magyarként. Akinek az anyanyelve még mindig magyar. Határon túli magyar újságírók műsora Rácz Vince vezetésével minden vasárnap reggel 7-től 8-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
6: Lakótelep építésügyben nincs ilyen fogalom definiálva. Az épületekre vonatkozó építési követelmények vannak meghatározva, hogy miket kell kielégíteni.
7: Amint azt tehát a Kossuth Rádió napközben című műsora egyik 2008. évi részletéből Bedő Katalintól, az akkori Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium munkatársától hallhattuk, a lakótelep építészeti fogalomként hivatalosan nem is létezik. Persze blokkház, panelház vélhetően építészeti szempontból is létezik, hiszen az 1950-es és 80-as évek között a magyarországi házgyárak ontották ezeket az épületeket. Ám e házak összessége, tehát a lakótelep fogalmát az akkori építészeti hivatalosság mégsem ismerte. Műsorunkban azonban ezekről a valóságban évtizedek óta nagyon is létező, jó részt ma is álló lakótelepekről lesz szó vázlatosan. Választásunk talán annál is inkább indokolt, mert a sajtóban, így a Portfolio.hu-n is szeptember 15-én jelent meg a hír. A magyar lakótelepek zömét alkotó panellakás lett a 2026. év legnagyobb vesztese a lakáspiacon. Éveleje óta jelentősen csökkentek az árak a 2025. évi jelentős drágulási folyamat után. Két napra rá, szeptember 17-én adta hírül a sajtó, mások mellett az Index is, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Forbes Money podcastnak adott nyilatkozata alapján azt, hogy a minisztérium miképpen kíván szembenézni a magyarországi lakhatási válsággal. Sajnos ez a fogalom is ismerős évtizedek óta. A következő órában a blokkházakból, panelházakból álló, valamint egyéb műszaki megoldásokkal épített lakótelepek elmúlt évtizedeiről hallanak. Ezúttal ezt a témát emeljük ki a távolabbi és a közelebbi múltból. A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti önöket a műsorvezető Kis Péter Ernő.
5: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
7: Professzor úr, talán érdemes volna magát a fogalmat meghatározni. Lakótelep.
8: A történet nagyon régre nyúlik vissza.
7: Egedi Tamás, geográfus, egyetemi tanár.
8: Sokan azt gondolják napjainkban Magyarországon, hogy a lakótelep az, ami kelet-európai huncutság, és itt találták fel a lakótelepet, de a valóság ettől teljesen eltér.
7: Bocsásson meg, ha már mondja Kelet-Európa, sokan azt mondják, hogy annak idején a szovjet rendszerben a szovjet titkosszolgálat találta fel a lakótelepet, hogy minél koncentráltabban ellenőrizhesse az emberek életét.
8: Ebben annyi igazság lehet, hogy ugye koncentráltan helyezkednek el az emberek, nagy tömegben ének ezeken a lakótelepeken. Talán az is hozzájárulhatott ehhez a téves elképzeléshez, hogy Kelet-Európában sokkal nagyobb arányban vannak jelen a lakótelepek a lakáspiacon, és sokkal több ember él lakótelepeken, mint Nyugat-Európában.
9: Térjünk vissza akkor a kezdetekhez.
8: A 19. század elejére nyúlnak vissza. A briteket, a franciákat, az amerikaiakat és a németeket emelhetem ki a lakótelep kialakulása során. Igazából a britek foglalkoztak ezzel előre gyártott elemekből felépülő ötlettel. Ők már 1820-as években fából összerakható kétszobás házakat találtak ki. Manning Cottage, ez a kétszobás faház, ahol bárhol összetudok rakni, könnyen szállíthatom, szükség esetén szét tudom szedni. Nagyon fontos szerepet játszottak a telepesek betelepülésében, a gyarmatbirodalom benépesítésében, illetve a háborúkban is. A 19. század elején ez egy fontos szempont volt, hogy gyorsan juttassak el nagyobb ember számára könnyen összerakható, szükség esetén szétszedhető házakat.
9: Az ipari forradalom által létrehozott társadalmi változásokra reagálva.
8: Az ipar térhódítását látjuk a nagyvárosokban, a lakás is, a lakhatás is igazodott, óriási tömegben költöztek be az emberek a városokban, a munkalehetőség jobb jövő reményében szükség volt lakásra. Ehhez igazodott valamilyen formában a városépítészet is, az urbanisztika, megjelentek az iparvárosok. Lakást kellett teremteni, de hangsúlyozom, hogy még nem tartunk a mai értelemben vett lakótelepnél. Építészeti szempontból nagyon fontos volt az acélszerkezetnek a megjelenése, mert később, ugye tudjuk, hogy ugye a lakótelepeknél ez a vasbeton szerkezet az, ami a fő építő elem. A britek mellett a franciák is fontos szerepet játszottak. Az 1860-as években francia szakember Joseph Monnier kitalálta a vasbetont. Az amerikaiak is fontos szerepet játszottak. A 19. század végén megjelentek az első igazi magasházak Amerikában, Chicagóban. Megjelentek olyan mozgalmak, amelyek próbálták megreformálni a körülményeket. Ez volt a kertvárosi mozgalom, ami ismételten a britekhez köthető. Telepszerű építkezést javasoltak. A zöld terület játssza a főszerepet ezeken a telepeken. Ebenezer Howard kertvárosi mozgalma megpróbálta a falu és a városi előnyöket a kertvárosban ötvözni. Tehát zöld terület, nyugodt körülmények, de ugyanakkor behozta a városi előnyöket is. Ez a kertvárosi mozgalom, ez megjelent Magyarországon is. Budapest is rákapcsolódott viszonylag korán a nemzetközi tendenciák. Eljutunk Németországig, az 1920-as évekig. Valószínűleg sokaknak ismerősen cseng a Bauhaus mozgalom. A németek voltak azok, akik az első modern értelemben vett lakótelepeket felépítették az 1920-as években. Dessauban is épültek fel ilyen Bauhaus lakótelepek, Berlinben épültek még nagyobb számban. De ezek külsőleg teljesen más voltak, tehát szó sem volt itt tizemeletes épületekről. Nem véletlen, hogy mind a mai napig ezek a Bauhaus stílusú épületek nagyon kedveltek a lakáspiacon. A lakótelepek története szempontjából feltétlenül ki kell emelnem egy svájci-francia építész Le Corbusiert. Megálmodta azokat a kockapanel házakat, amiket ma ismerünk lakótelepként. Le Corbusiernek köszönhetjük.
9: Magyarországon hogy néz ki a lakótelepek kialakulása?
8: Az első telepes építések ugyanúgy, mint Nyugat-Európában a 20. század elején valósultak meg. Sokak számára ismerősen csenket a Vekerle telep, amelyik az egyik legelső klasszikus telepes építkezés volt. 1908 és 1928 között épült. A tipikus kertvárosi struktúrát látja. Tehát ezeken a kertvárosokban középen általában egy park volt, és körülötte helyezkedtek el a házak. Viszonylag elszigetelt volt a környékétől, és semmiféle ipari termelés nem volt megtalálható.
9: Hogyan lett Magyarországon a fejlődés hatására? Nyilván ebbe a politika is beleszólt, és a gazdasági lehetőségek is beleszóltak, társadalmi mozgások is, faluról városra költözés, stb. Szóval hogyan lett Magyarországon igazából lakótelep 4, 8, 10 emeletes házakkal?
8: Szót kell ejtenünk a társadalmi mozgás folyamatokról itt a 20. század elején. Ugye az első világháború Trianon után vagyunk. több tízezer ember érkezett a határokon túlról, ugye az elcsatolt területekről, és elsősorban Budapestet célozták meg, de nem volt ennyi lakás. Vagonokban éltek az emberek, nagyon embertelen körülmények között a vasútállomásokon, és onnan jártak dolgozni, megszűnt a privátszféra, higiéniáról ne is beszéljünk. Hirtelen próbálták meg orvosolni a lakáshiányt, baraktelepeket építettek fel Budapesten az 1920-as években, például az Augusta telepet, Zita telepet, a Mária Valéria telepet, Pest-Szent-Lőrinci telepet lehet említeni. Ezeket ideiglenesre tervezték, de még a II. Világháború után is itt voltak. Majd, hogy nem nyomortelepekként is említhetnénk őket. 1930-as évek elején 18 ilyen telep volt Budapesten, és több mint 40 ezeren éltek ilyen telepeken. Tehát nagyon komoly probléma volt. Később ezek a telepek véglegesen eltűntek, új, modern lakótelepek épültek fel ezek helyén, mint például a Mária Valéria telep helyén a József Attila lakótelep, vagy említhetném, ugye mondtam a Pest-Szent-Lőrinci telepet, ott pedig ugye a Havanna lakótelep.
9: Magyarország, hol lép be a politika a lakótelepek létrehozásának folyamatában? Milyen szükségszerűségek alapján?

0: építészeti, urbanisztikai háttér jelen volt, viszont ilyen tömegben még nem készültek lakótelepek.
1: Az 1950-es években az elsők között épített lakótelep, mégpedig a Budapest-Óbuda-Zápor utcai elégedetlen lakói panaszkodnak az épületek hibáiról. Kossuth Rádió, 1956.
2: Kezdjük a parkettán. Sajnos ez a parketta nem parketta, hanem egy bükkfa deszkából gyalult valami, ami alatt vakpadló nincsen.
3: Olyan, mint a hajók fedélzete.
2: Olyan, mint a hajók fedélzete, azzal a különbséggel, hogy bizony meglehetős poros a lakás, mert az összegyalulás nagyon hiányos, és állandóan a hézagok közt jön a lakásba a por, ami hát egészségtelen.
4: Hitegetnek egyik hónapról a másik hónapra, hogy megcsinálják.
2: Konyhákkal kapcsolatban az a panaszunk, mivel nagyobb családok vagyunk, és szeretünk a konyhába étkezni, nagyon kicsinek találjuk a konyha méreteit. Azon kívül a konyhában még egy nagy problémánk van. A szellőztető ablakot, ahelyett, hogy felülre szerelték volna, leszerelték az alsó felületére az ablaknak, ezáltal a gáz a főzés közben keletkező gőzöket nem kifelé viszi a téli időbe, hanem visszacsapja a konyhába. Azon kívül még az a hiba, hogy ebből a házból elfelejtették a konyhai részen a kéményt építeni.
1: Építész tervezők a házgyár és a típus tervek előnyeiről, gazdasági hasznáról. Kossuth Rádió, 1956.
3: Típus tervek készítése ez nagy mértékben elősegíti majd az olcsóbb lakástermelést, hiszen típus tervek alapján készítenek az előre gyártott gyárak és az ipar alkatrészeket, amelyeket több ezer számban felhasználhatnak. Több lakást lehet építeni olcsóban és jobban, hogyha az előre gyártást a lakásépítés területén is fokozzuk. Világviszonylatban is Magyarország vezet az előre gyártásba. Megoldani összeszerelhető lakásokat gyártó házgyárat, amely azután nagy mennyiségben tudná ezeket az előre gyártott házakat, lakásokat termelni, addig is közbenső stádiumban törekednünk kellene az előre gyártást tovább előre vinni.
5: Leggazdaságosabb építkezési forma a három emeletes ház. Itt még felvonó nélkül lehet építeni.
6: Még gazdaságosabban is lehetne lakásokat építeni a belmagasság csökkentésével. Lift nélkül már nem három, de négy emeletes épületet fogunk létesíteni.
1: Egedi Tamás, geográfus.
0: Az 50-es években megindultak a lakótelepépítések az újonnan tervezett, újonnan létrehozott szocialista városokban. Tehát Dunaújvárost megemlítettem, Salgótarjánt, Komlót, Kazincbarcikát, Tatabányát is, az új szocialista város, például Dunaújváros, ahol még egyértelműen visszaköszöntek a modernista építészet, a 30-as évekbeli Le Corbusier-féle modernista építészetnek a jellegzetességei, és később ez átcsapott már az 50-es évek közepén, ugye a klasszikus barokk irányába. Itt is van egy gyakori tévedés, sokszor a 60-as, 70-es évekbeli lakótelepeket szocreálként szokták említeni, ez egy alapvető tévedés, hiszen ez a szocreál, Sztálin, ha mondhatom így, munkásságával összekapcsolódó urbanisztikai fejlesztés, ez alapvetően az 50-es évek első felében, közepén volt jellemző, és Sztálin halálával kifutott, tehát a szocreál az alapvetően az 50-es évekre volt jellemző, a tradicionális építési mód jellemezte ezeket a lakótelepeket, tehát téglából épült, panelnek még nyoma sincs egyébként. Minden esetre ezek a lakótelepek még mindenképpen emberi léptékűek voltak a későbbi paneltelepekhez viszonyítva. Igazából a 60-as évek közepétől.
1: Aztán az 1960-as, 70-es évek fordulójától, a korábbi műszaki kísérleti szakasz után megindult Magyarországon a házgyárak működése, az előre gyártott elemekből nagy tömegben úgynevezett panellakások építése. Célokról és problémákról az új lakótelepépítési korszak egyik sajtótájékoztatójáról következnek részletek. Először Bondor József, akkori építésügyi és városfejlesztési miniszter. Kossuth Rádió, 1971.
7: Ma már világosan látszik, hogy a házgyári technológia alkalmazása nélkül Magyarországon ilyen tömegű lakás megépítése nem lehetséges. Jellemzésképpen szeretném elmondani, hogy 30 és 38-ban az éves átlag 23.100 lakás volt, 1955-60-ban 54.000, 61 és 65-ben 56 ezer, és 66-70-ben 65 ezer. Nekünk el kell

0: A negyedik öt éves tervben 80 ezeres átlagot. A lakáspolitikánk másik alapelve, hogy a lakáskérdés megoldása össztársadalmi ügy. Abba számítunk a lakosság anyagi részvételére is. A lakásépítés és elosztás, valamint a lakás fenntartás rendszere a társadalmi igazságosság szempontjából vitatható aránytalanságokat tartalmaz. Egyes családok ingyen jutottak olcsó bérű lakásokhoz nálunk, más családok pedig aránytalanul magas terheket vállaltak a lakáskérdésük megoldása érdekében. Nem ártana valamilyen formában szabályozni a cement forgalmát Magyarországon. Mert ennyi cementet sehol nem fogyasztanak, és nem biztos, hogy mindig azt csinálnak vele, amit kéne. Egyébként én meg vagyok róla győződve, hogy ma sehol jóformán szabott áron cementet nem kapnak. Én nem akarok senkit megvádolni vele, de az az érzésem, hogy mindenütt virágzik a korrupció az építőanyag körül, mint ahogy mindig előfordulhat, ha valamiből hiány van.
1: Továbbra is 1971-ből Szilágyi Lajos, építésügyi és városfejlesztési miniszterhelyettes.
2: A tanácsok feladata jövedelem viszonyok alapján meghatározni. A család koponyánkénti jövedelme szintje alapján, hogy kik kaphat tanácsi bérlakást, kik kaphatnak tanácsi értékesítésű lakást egy jövedelem szintig, akik ezen fölül vannak, jöhet társasház, lakásépítőszövetkezet, családi ház és így tovább. Vagy megy OTP örök lakást vásárolni piacon, annyira mennyire az épült, ez a legdrágább konstrukció, a piacra termelt lakás.
0: Azt is látni kell, hogy sajnos ettől a rendelettől még nem szűnik meg a lakás hiány.
3: Hogyha megnézem a lakótelepek felépítését Magyarországon, a különböző generációkról beszélhetek.
1: Egedi Tamás, geográfus.
3: 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek lakótelepi generációja. Az 50-es években, amit említettem, ez a klasszikus téglaépítésű, nagyon sok kislakással. A 60-as években megjelent a blokkos építészet, még mindig nem tartunk a házgyermeknél. József Attila lakótelep talán a legismertebb blokkos kísérleti lakótelepként is hívták. További költségcsökkentés jelentett, hogy elkezdték alkalmazni a vasbeton technológiát. És ez mindig nem házgyári, és tulajdonképpen így fejlesztették ki a nagy paneles építési technológiát, és a 60-as évek második felében már megjelentek ezek a házgyárak, illetve panelüzemek Magyarországon, és elkezdték, ha mondhatom így, ontani a panel elemeket és a paneles lakótelepeket. A 70-es évek első felében futott fel Magyarországon is, 10 házgyár ontotta a panel telepeket. Évente ezek a házgyárak akár 35 000 lakás felépítését is lehetővé tették, és igazából az 1970-es évek közepére futott csúcsra.
1: Egy szociálpolitikai intézkedés 1971-ből, amely mintha rímelne Magyarország 2020-as éveivel. Kossuth Rádió 1971. Jenei György, a Fővárosi Tanács lakásügyi főosztályvezető helyettese.
4: A fiatal házasok részére egy olyan kedvezményt is biztosít az állam, nyilván család alapítása és család tervezése tekintettel, hogy 3, illetve 6 évre, attól függően, hogy 1 vagy 2 gyermeket terveznek be, biztosítja a kedvezményeket, olyan kedvezményeket, amelyet már családosok részére is biztosít az állam.
1: Az egyszerre rideg és egyszerre biztató realitás. A lakás elérhető, de pont. A lakáshoz jutásnak ára volt, minden szempontból. Az 1964-65-től épült Budapest-Pest-Lőrinci úgynevezett KISZ lakótelep, ma Szent Lőrinc lakótelep. Ott készültek a felvételek. Kossuth Rádió 1973. Keve Mária műsorából.
5: KISZ lakótelep többnyire fiatalok laknak, aztán 1-2 idősebb házaspár lakik összesen.
6: 64 óta társadalmi munkára állandóan kijártunk, majdnem minden szombat, vasárnap. Mi ástuk zárkokat, alapokat, rengeteg téglát hordtunk.
5: Majdnem minden ifjúsági lakótelep a város centrumtól távol esik, és közlekedéssel eszközök hiányát szenvedi. Közért úthálózat, buszjáratok, stb. Ez még mind nem megoldott dolog. Viszont azért ez egy elég zárt kör, hogyha az ember azt veszi, hogy csak a szomszédai között él, akiket tulajdonképpen nem ő válogat meg.
7: 1962-ben már a konkrét tervezéshez láttunk hozzá. Típus tervező intézet tervező kollektívája a társadalmi munkában. 1964. március 21-én történt meg az alapjöletétel. Semmiféle anyagi alap, semmiféle közművesítés a területen nincsen. Semmiféle beruházási koncepció, semmiféle beruházási tapasztalat nincs, hanem egyszerűen csak a lelkesedés.
8: A gázvezetéket, a vízvezetéket nekünk kellett kiásni a telephez.
7: Kivitelező KTS az csak a szakipari munkát végezte, mert amilyen segédmunkát volt, azt lényegében a lakókkal végeztük el.
9: Nem ismerünk senkit. A lépcsőházbelieket ismerjük csak, azokkal sem vagyunk úgy, hogy különösebben találkozások, köszönéseken kívül semmi.
10: Mióta laknak itt?
9: 1968 óta, tehát negyedik éve lassan. Társadalmi munkát, ahol több mint 400 órát dolgoztunk, azokat ismerjük. A lakást, a bútort, a gépeket, azt, amit vettünk, azt mind OTP-re vettük, vagy pedig másoktól kértünk kölcsönpénzt, ezeket kellett határidőre visszatörleszteni. És de boldog vagyok most, hogy egyáltalán van lakásom, mert én ezt most 26 éves, 27 éves fejjel, én még egyszer nem csinálnám végig.
11: És hogyha most kéne elkezdeni, akkor sokkal nehezebb lenne. Azóta felemelkedett
9: ezt még egyszer nem csinálom.
11: Kicsi másfél szobás, 49 négyzetméter alapterületű.
9: De viszont ez olyan lemondásokkal járt, amit
11: nem tudunk sajnos
9: most behozni. Nem tudunk behozni. Adtunk 5 évet közösen az életünkből. Havonta 587 forint valahány fillér jött ki, amit nem kellett befizetni csekken. Ez volt másfél éves átlag. Tehát ebből kellett nekünk megélni. Ezt úgy csináltuk, hogy a nejem minden nap főzött. Igaz, hogy a krumplit én nagyon szeretem, de vagy azt tettük egy héten 6x6 féleképpen elkészítve, vagy pedig zsíros kenyeret, tejet.
11: Ettünk még
9: mindenkit is. Szóval így van, így lett lakás, így jön az idáig jön el az, hogy az ember bezárt lesz. Egy kicsit visszahúzódottabb. Örül, úgy magának örül. Egyetlen egy ruhám van. Ingem ugyan már van 3, amit fel tudok venni.
11: Bármikor
9: mondjuk így, hogy fel tudok venni, de azon kívül semmi, mert mindenünk elkopott el alatt a 6 év alatt, mert újat venni nem tudtunk ebből a pénzből. Tehát most kell majd arra spórolnunk, hogy legyen legalább egy öltöny olyan ruhánk, Julinak pedig hát több olyan, nem fel tud venni egyáltalán, hogyha el akarunk valahova menni.
5: Sokan föltették nekem a kérdést, hogy mikor lesz második gyerek. Mondom, nem lesz. Én nagyon szívesen vállalnék, hogyha csak saját magamon múlna, mert igazán felnevelném becsületesen. Ha mondjuk kevesebb is jutna már két gyerekre, mint egyre, ezt meg lehet oldani. Nem hiszem, hogy ez probléma 70-be, 75-be. Hát ez nem probléma anyagilag. Viszont, hogyha azt mondják nekem, hogy most még egyszer maradjak otthon szülési szabadságon, még egyszer esek ki a munkakörömből, ha még egyszer nem találok neki bölcsödét, amikor ott a bölcsöde ideje, amikor most 3 éves a fiam, és egyszerűen felvételi bizottság jön ki eldönteni, hogy felveszik-e az óvodába, ahol 160 a jelentkező, és 40 gyereket vesznek föl, vagy 35-öt. És ha a felvételi bizottság úgy dönt, hogy nem veszik fel, akkor egyszerűen nem tudok vele mit csinálni. Ez tulajdonképpen másfél szobás lakás, amit én két szobásnak mondok, mert különbejáratú mind a kettő. Az egyik tényleg egy fél szoba, mondjuk egy gyerek számára, esetleg két gyerek számára elég. A nagy szoba az a felnőtteké. A nagy szoba akkor dolgozó, háló, nappali, a vendégeket ott kell fogadni, az egész élet ott zajlik, a tévézéstől kezdve minden. A kis szobában, hogyha egy fiú és egy lány van, annak előbb-utóbb nem lehet együtt aludni, vagy együtt lakni. Vagy legalábbis annyi életteret követel a tanulás is egyéb szempontjából, hogy nem tudnak együtt lenni, mert az egész összesen 10 négyzetméter, maximum 12. Az nagyon pici. Hát egy ekkora lakás 4 embernek már kicsi, akármilyen mércével számolunk. Főleg egy ilyen elzárt környezetben kimerül az egész napi munka abban, hogy a gyermekét eteti, mos rá, főz rá, kimegy bevásárolni, utána már újra rendetlenség van, újra rendet rak, hazajön a férje, megvacsoráznak, újra kimos, esetleg megnézi a tévét, és kész. Ott az este, elmenni nem lehet, mert a gyerekekre itt nem vigyáz senki.
12: Nincs nagymama.
5: Nincs nagymama. Gyakorlatilag sehol sincs nagymama. Ahol mondjuk kocsi van, ott egyszerűbb, de ott se lehet a gyereket este hova tenni. Szóval kiesik az élet lüktetéséből, egy teljesen elzárt világba kerül. Én magamról tudom, hogy másfél évig voltam itthon, de már annyira hiányzott az a közeg, ahol dolgoztam, hogy visszamentem dolgozni. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy tudtam bölcsödét szerezni, ez egy másik probléma.
7: Most már ugyan közért zöldség, gyümölcsös van a lakótelepen, de az óvodának az alapjait még most ássák, aminek 1970-ben már kész kellett volna lenni. Az iskolának az alapjait még el sem kezdték. Kulturális centrumnak, étterem, presszó, bisztró, szolgáltatóháznak az alapjait még el sem kezdték. Ezeknek mindnek meg voltak a tervei. Sőt, 1971, legkésőbb 72-re voltak ütemezve, hogy ezek mind elkészülnek. Ezt a fővárosi tanácstól megkaptuk 100 millió forintot, ennek ellenére ezek az építkezések nem kezdődtek még el. Mi nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy a lakótelep központjában egy ifjúsági centrumot is létrehozzunk, éppen ebből a homogén összetételből kifolyólag, ahol reggeltől estélig különböző foglalkozásokat lehetett volna tartani kismamáknak, különböző hobbikat kedvelő férjeknek. Ennek azonban sem pénzügyi, sem egyéb feltételei nem voltak biztosíthatók, így erről, mint álomról bizonyos értelemben egy időre le is mondtunk.
11: Ez mind csak álom, mert közértet is most kaptunk ezelőtt 3 hónappal egy olyan faház közértet, ahol tényleg az eladók mindent megpróbálnak, hogy kiszolgálják és ellássák ezt a telepet, de olyan előfordul, hogy az ember oda megy délelőtt 10 órakor, és azt mondják, hogy nincsen, kérem, kristálycukor.
1: Kossuth Rádió 1974. Pro és kontra a munkás lakás építésről. Szabó Imre riportja a Ganzmávakban készült.
13: A Ganzmávak dolgozói számára 1966 óta 484 lakást építettek. Ebben a vállalat is segítette a dolgozókat. A kedvezményes munkáslakás építési rendelet óta, a kormányrendelet megjelenése óta azonban még nem építettek egyetlen lakást sem. Nyitrai Ambrus, igazgatási főosztályvezető.
14: Amikor a rendelet megjelent, vállalatunk fejlesztési alapját már 1973 évre lekötöttük. Így 1973-ban lakásépítési alapot képezni nem lehetett.
13: Már az első, a legfontosabb hiányzott, a pénz. Hát ezen kívül mi hiányzott még?
14: Közművesített területet kell kapjunk a fővárosi tanácstól, de a kivitelezés az tulajdonképpen csak most indul meg.
13: Hát mi volt az akadály? Miért nem kezdhették időben?
14: Szanálás volt szükséges. A legutolsó épület csak a múlt év végén került lebontásra. A probléma az volt, hogy az említett pénzforrás hiány ezen túlmenőleg a kivitelező kapacitása.
13: Úgy tudom, korábban itt a Ganzmávakban volt egy kivitelező részleg, egy építő részleg, hiszen ezzel jó néhány lakást fel is építettek már.
14: Igen, ez a kivitelező részleg általában minden vállalatnál van, lakásépítési rutinnal nem rendelkeznek.
13: Előzetes beszélgetésünk során Kumor Gyula, az Icarus ONT vezér lakásszövetkezetének elnök helyettese, hát bizony elég sokszor használta azt a szót, hogy sajnos.
15: 1970. december 18-án alakult meg a szövetkezet hivatalosan. Azóta több mint 3 év telt el, és most jutottunk oda, hogy a negyedik épületet tudjuk húzni. Mindjárt, mikor elkezdtük az alapokat ásni, találtunk egy alagútrendszert, amelyre senki nem számított, választási lehetőségünk nem volt, mi már erre a telekre kaptuk az előszervezést. A telek nem közműves, az alagútrendszer feltárása időben is és pénzben is rettenetes problémát jelentett a szövetkezetnek, és nem beszélve, hogy erkölcsileg a tagokban a hitet és a reményt arra, hogy itt lakás lesz és ebbe beköltözés lesz, mérhetetlen mértékben visszavetette.
1: Kossuth Rádió 1978. 168 óra. A paneles építkezésekkel kapcsolatos szemléletmódról. Kelemen Kata mikrofonja előtt Szabó János, építésügyi államtitkár.
16: A kivitelező építőipar a mai nehézségei mellett teljesen arra van orientálva, hogy ugyanazt a lakásfajtát, ugyanazt az épületfajtát minél többször megépítse, mert így lesz neki a legkevesebb gondja. Hát ebből a szemléletből ki kell őket billenteni, mert az, aki ezt a nézetet vallja magát illetően, nem hiszem, hogy egyet értene azzal, hogy Magyarországon csak 40-es cipőt gyártsanak.
1: Petőfi Rádió 1980. Jelen időben. Békásmegyer, avagy egy városrész anatómiája. Kondor Katalin és Szabó Imre műsorából.
12: Hát felépült végre. Ha nem is a ház, de legalább az a 40-50-60 négyzetméteres lakás, amelyről az ember oly régen ábrándozott, amire oly régen várt. Örömmel költözött be. Még akkor is, ha tudta, hogy a sok ezer másikkal együtt gyakorlatilag nem csupán új lakásba, hanem jóformán új városba költözik. De vajon valóban város?
17: Jóporos lett a szoknyája, ugye? Láttam, hogy itt a három gyerekkel ültek itt a szemétkupacon, jobb híján.
18: Sajnos, hogy még lakásokat itt felépítették, és még közlekedni is egy tragédia, pláne gyerekekkel. Nagyon veszélyes, ezt meg kellene csinálni. Hát reméljük, hogy föl fognak rá figyelni, és meg fogják csinálni.
19: És állandóan szemmel kell tartani őket, egy pillanatig nem lehet elengedni, mert azonnal a gödörbe esnek, vagy éppen valamibe.
18: Szempont is, egy üzlethálózat az abszolút nincs itt kiépítve, úgyhogy nagyon messze kell menni, és a közért is, hát az is csak egy idéglenes jellegű. Fölépítenek ekkora lakótelepet, és nincs hozzá sem egy patyolas, semmiféle üzlethálózat nincs itt.
20: 5 hónapja itt lakunk, és közvilágítás az nincs. Egy ilyen telepet itt hagyni telefon nélkül, hogy ezt hogy nem értik meg, maga a lakás nagyon jó, megvan az ember elégedve, csak hát tényleg ez a környezet, amiben élünk, ez az ember mást képzelne el. Azt nem értem, hogy ezek a tervezők miért nem úgy próbálják összehangolni a tervezést, az építkezést, hogy azzal együtt épüljön egyszerre minden. Szóval miért kell itt emberek idegeit borzolni azzal, hogy hiányos dolgok vannak?
21: Be vagyunk ide zárva. Itt vásárolni nem lehet, ha akarunk venni egy cipőt vagy egy ruhát, akkor el kell menni. Ha elindulok 1 óra, még az ember odaér, és bejut az áruházba, a vásárlás hát szintén, és vissza is, hát 3 óra, amikor az ember izzadva, rohanva hazaér.
22: Az ital az nagy mennyiségbe fogy, a szesz, a sör, a bor, körülbelül 10 000 üveg sör, 1600 üveg bor, és ezen kívül az égetett szeszek is nagyon fogynak. Befolyásolja a szeszforgalmat az építésen dolgozó emberek is, mert ugye azok is ide járnak szeszért, mert ez az egy bor tartja italt. De ha véletlen kifogy a készlet, akkor elfogy a Diana sósborszesz is.
23: Nincs egy olyan kapocs, ami az embereket közelebb tudná hozni egymáshoz, és szerintem ilyen heterogén telepen a közeledésnek a legjárhatóbb útja a kulturális intézmény. Biztos vagyok abban, hogy lehetne mozgósítani ezt a tömeget, és ez a passzivitás, ami pillanatilag mutatkozik, föl lehetne oldani.
21: Az iskoláról jutott eszembe, hogy véleményem szerint is egy jól felszerelt falusi iskolában sokkal jobb körülmények között vannak a gyerekek, mint itt. Én nagyon-nagyon sajnálom a pedagógusokat itt.
24: Egy másik városrészben, ami már azóta, hál' Istennek elkészült, történt az, hogy az épületeket átadták, a környezet az 5 év múlva készült el, addig az emberek megszokták azt, hogy ott cserépdarabok és törmelékek között kell élni. Ez alatt aztán tönkretették a már elkészült épületeket is.
25: Bizony, elsőként a lakások készülnek el, és a lakásokat minél előbb át kell adni azoknak az ezreknek, százezreknek, akik ma még lakásra várnak. Sajnos nem jutottunk még el odáig, hogy a lakásépítéssel szinkronba készüljön a környezet, és szinkronba készüljön a kommunális ellátás. Ez mindenképpen sok feszültséget okoz az első években minden lakótelepen.
1: Nézzük meg a 50-es évektől kezdve a lakótelepek, a lakótelepi lakásoknak a társadalmi elfogadottságát. Milyen társadalmi presztízsük volt ezeknek a lakásoknak, figyelemmel arra, hogy folyamatosan, gyakorlatilag a II. Világháború óta napjainkig Magyarországon lakáshiány van.
3: Hogyha ezt halljuk, hogy lakótelep, akkor nagyon gyakran negatív sztereotípiák jutnak eszünkbe.
1: Egedi Tamás, geográfus.
3: De ne felejtsük el, hogy túl vagyunk egy 20-as, 30-as évekbeli vagonlakó időszakon, baraklakó, nyomortelep szintű időszakon. Ehhez képest az 50-es évek lakótelepei hihetetlen életszínvonal növekedést jelentettek az átlag emberek számára.
1: 50-es, 60-as évek rendben. A Brest is hogyan alakult a 70-es, 80-as, 90-es években?
3: A 70-es évek elején magasabb presztízsűek voltak ezek a lakótelepek, a lakások mérete is növekedett, a lakókörnyezet is javult. Ez mindenhol jellemző volt Nyugat-Európában, illetve Európa keleti felén is, hogy a 70-es években a paneltelepek az elején egész kedveltek voltak, és magas presztízsűek voltak. Sőt, erre jött rá a 80-as évek, hogy az utolsó generációja a lakótelepeknek, ahol megtartották még ezt a nagypaneles építési technológiát, viszont azt mondták, hogy azért talán ez a 10 emelet, ez már túlzás, csökkentették az épületek magasságát 4-5 szintre, illetve nyeregtető jelent meg, elbúcsúztunk a lapos tetőtől, humanizálták, esztétikusabbá, emberi léptékűbbé tették a lakótelepeket a 80-as években. Nem véletlenül, hogy a 80-as évek lakótelepei a 70-es évekhez képest már a kommunista időszakban is magasabb presztízsűek voltak. És akkor eljutunk tulajdonképpen a rendszerváltozásig, ami nagyon nagy változásokat hozott a lakótelepek történetében. Az alaptendencia az volt egyébként társadalmilag, már a II. Világháború után napjainkig jellemző az a tendencia, a lakótelepek az alsó középrétegnek a lakhatását biztosítják, ez mind a mai napig jellemző. Korábban 70-es évek, 80-es évek lakótelepén még nagyon kevert volt a társadalom, de a rendszerváltozás után, ha mondhatom így, nagy törés következett be a lakótelepek történetében. Elsősorban a tehetősebb rétegek azt mondták, hogy jó volt ez egy-két évtizedig, de nekem az anyagi lehetőségem lehetővé teszik azt, hogy még kedvezőbb körülmények közé kerüljek, máshol vegyek lakást, és megindult a lakótelepeknek a differenciálódása. Érdekes módon az új kapitalista viszonyok között nagyon felkapottábbá váltak az 50-es és 60-as évek lakótelepei, mert még más volt az építési túra, más volt az építési technológia. A rendszerváltozás után azt láttuk, hogy elsősorban az 50-es, részben 60-as évek lakótelepi lakása is egyre népszerű lettek a lakáspiacon. A 70-es évek lakótelepei, a paneltelepek nem véletlenül lecsúsztak a lakáspiacon. Egyre inkább homogénebbé vált a társadalom ezeken a paneltelepeken. A 80-as évek lakótelepei pedig továbbra is megtartották a kedvező pozíciójukat.
1: Ugye ez most a rendszer átalakulás 1990 utáni periódusról, a lakótelepek társadalmi beárazásáról beszélünk.
3: A négy generációból, amit így említettem, igazából a 70-es évek paneltelepei voltak azok, amelyek negatív tendenciákat mutattak, elkezdtek lecsúszni a lakáspiacon, az idősebb generációnál, meg a legfiatalabb generációval inkább egy presztízs emelkedés volt. Éppen ezzel a 90-es évek elén elkezdődő paneltelepek lakáspiaci leértékelődésére vezethető vissza az a negatív sztereotípia, ami mindmáig a fejünkben van a lakótelepekkel kapcsolatban.
1: Kossuth Rádió 1998. Esti Krónika. Hogyan juthatnak hozzá első lakásukhoz a fiatalok? Az Urák Csaba összeállítása.
0: Katona Csaba az Önerő képzési hálózat alapítvány munkatársa.
2: Fiatalok rettenetesen kilátástalannak tartják a helyzetet. Azt gondolják, hogy ők túlságosan keveset keresnek ahhoz, hogy előtakarékossági programokat tudjanak finanszírozni. Azt gondolják a fiatalok, hogy talán majd a jövőben egyszer elkezdhetnek lakáson gondolkodni. Ezért lenne szükség arra, hogy valamilyen komolyabb állami szerepvállalást találjunk ki. A reálbérek itt nem emelkednek drasztikusan, nagyon gyorsan, és nem duplázódik, mit tudom, két havonta a reál keresetünk, akkor nincs esély arra, hogy a banki ételeket igazából mozgósítani tudjuk.
0: A kilátástalannak tűnő helyzeten talán segíthet az az országos lakáskoncepció, amelynek kidolgozását a kormány ez év végén, jövő év elején kezdi. Azok a mondhatni szerencsés fiatalok, akik ma önálló lakással rendelkeznek, az átlagosnál rosszabb körülmények között élnek, mondja Szűcs Zoltán, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője.
4: Kisebb aznak a lakásoknak az aránya, amelyekbe be van vetve a hálózati víz, ahol a hálózati gázzal tudnak főzni, illetve fűteni, kisebb aznak a lakásnak az aránya, amely csatornával ellátottak, különösen igaz ez a közcsatornával ellátottakra. Tehát a lakások szobaszám szerint összetételében is az derül ki, hogy kevesebb szobaszámú lakásban laknak a fiatalok. Példaként mondanám el, hogy azokban az önkormányzati lakásokban, ahol csak fiatal lakik, azoknak a lakásoknak 40 négyzetméternél kisebb lakások aránya 49%, ugyanaz az arány az összes önkormányzati lakás esetében csupán 36%.
1: nézzük a 2000-es évek utáni folyamatokat, egyszerre van jelen a lakótelepi lakások felértékelődése, és egyszerre van jelen a társadalmi presztízsvesztés következtében egyfajta olcsósodása ezeknek a lakásoknak. Mivel magyarázható ez a kettős folyamat?
3: Mindegyik lakótelep más.
1: Egedi Tamás, geográfus.
3: Panel és panel telep között is van különbség, az ott élő társadalomban is van különbség.
1: Tehát gyakorlatilag ezt a piac beárazza, ilyen pontosan?
3: Az meghatározó. Napjainkban is vannak olyan paneltelepek, ami nagyon felkapott, magas presztízsű. Tehát megindult a lakótelepeknek a differenciálódása, ugyanakkor még mindig nagyon-nagyon sokan laknak lakótelepen. Magyarországon körülbelül a népesség egyötöde 20%-a, Budapesten, illetve a nagyvárosokban bő 30%, tehát a lakótelep az minden mai napig rendkívül fontos. A 90-es évek közepén rájöttek, hogy valamit kezdenünk kell a lakótelepekkel, különösen a paneles lakótelepekkel. És ugye 1996-ban elindították a lakótelep felújítási programot, ami elindította a lakótelepi környezetnek a megújítását, és igazából 2001-ben indult el a sokak által ismert panelprogram. Nagyon nagy áttörést hozott, megújultak a paneltelepek. Nagyon nehéz konkrét információt szerezni, hogy mennyire volt sikeres ez a panel program. 2001 és 2011 között több mint 300 ezer lakótelepi lakás újult meg. Aztán 2014 és 20-ra tervezték a következő közel 400 ezer lakásnak a megújítását, de ez a program, ez a panel program 3, ez már nem indult el, hanem otthon melege program formájában inkább a házeli technológia infrastruktúrás javítása irányába fordult el.
1: Milyen politikai felelősség van ebben? Milyen gazdasági felelősség van ebben, hogy tulajdonképpen ez a dolog megállt a 2010-es évekre?
3: Talán úgy pontosítanám, hogy nem állt meg, hanem még átalakult. A korábbi 2001 és 2014 között folytatott panel szép lassan kikopott és átalakult egyfajta ilyen fűtés, szigetelés, infrastruktúrális rekonstrukció irányába. Javította elsőben a paneltelepek megítélését, illetve lakáspiaci helyzetét. Aztán nyakunkba kaptuk a 2008-as, 9-es világgazdasági válságot. Évekre lehúzta a rolót a lakáspiacon, befagyott a lakáspiac, és igazából 2014-ben viszont rakétaként lőttek ki a lakótelepi lakásárak. Reneszánszukat kezdték el élni a lakótelepi lakás. 10 évvel később erre jött ki ugye egy lakáspiaci csúcs, őrült áron kezdték el értékesíteni. És ez azért nagyon fontos, mert a lakótelepek azért terjedtek el ennyire, azért ennyire népszerűek, és azért élnek ilyen sokan lakótelepeken, mert igazából mindig egyfajta olcsóbb beugrási lehetőséget jelentett a lakáspiacra a fiatalabb családok számára.
1: Én másképp is hallottam fogalmazni, a 2010-es évek közepétől irreálisan magas áruak ezek a lakótelepi lakások. A 2010-es évek közepétől a keresetek és a lakásárak Magyarországon ismét nagyon-nagyon kezdenek elválni egymástól. Az olló nyílik.
3: Igen. Európai összehasonlításban még mindig viszonylag olcsók a budapesti lakások. Persze gondolom a hallgatók között most sokan felsziszennek, hiszen a lakásárakat mindig a saját fizetésünkhöz kell mérni. Ilyen szempontból ugye a lakhatás és a lakás nagyon drága Magyarországon, de hogyha az abszolút árakat hasonlítjuk össze nemzetközi viszonyok között, akkor még mindig olcsónak mondható.
1: Ebből jön az, hogy nagyon sok külföldi befektetésszerűen vásárol nagy mennyiségben magyarországi, főleg budapest környéki ingatlanok. A kérdés az, hogy mire megy a magyar állampolgár a saját pénzével ilyen lakásárak mellett.
3: Hát igen, hogy a pénzszűke az mindig jellemző volt, ma is jellemző, de mindig jellemző volt az, hogy a fiatalok, kisgyerekes családok költöztek be ezekre a lakótelepekre, és mind a mai napig, eltekintve az elmúlt néhány év lakáspiaci viszonyától, még mindig olcsóbban lehetett beszállni.
1: Az utóbbi 8-10-12 évben a fiatalok számára vált majdhogy nem elérhetetlenné például egy lakótelepi lakás is.
3: Igen, tehát az olcsó lakótelepi lakás, mint olyan, az napjainkban már elmondhatjuk, hogy kikopni látszik a köztudatból. És kik élnek napjainkban a lakótelepen? A korábban beköltöző fiatalok együtt megöregedtek, ha mondhatom így, a korábbi lakótelepeinkkel, de viszont mindig jöttek melléjük a fiatalok, akik be akartak lépni valamilyen formában a lakáspiacra, és egy ilyen furcsa kettősség alakult ki a magyar lakótelepeken, hogy nagy arányban élnek egymás mellett idős rétegek, és nagy arányban vannak jelen a fiatal családok, nem csak a magyar lakótelepeken, hanem nemzetközi szinten is jellemző.
1: Kossuth Rádió 2007. Közelről. A lakótelepektől a lakóparkokig. Csizmadi Adrien szociológussal Varga Tünde készített beszélgetést.
5: A szocializmus megszűnése után a lakótelepek építkezése leállt, és a lakóparkok mintegy ennek a nagyarányú lakásépítésnek a folytatásaként jelentek meg. És ez nagyon egyszerűen felmerült a kérdés, hogy vajon a lakóparkok mennyire folytatásai a lakótelepeknek, mennyire tudják majd pótolni azt a hiányzó új lakásállományt, ami az új lakások piacán keletkezett.
6: Visszaemlékszem gyerekkoromban, akkor a lakótelepeken elég komoly közösségi élet folyt, gondolok csak a játszóterekre, azért nagyjából mindenki ismert mindenkit, vagy legalábbis a kikkel, akik egy szinten azt tudta. Most viszont azt tapasztalom, hogy ez megváltozott. Mi lehet ennek az oka?
5: Annak idén a lakótelepeknél sem volt olyan tökéletes az a közösség, különösen nem akkor, amikor először kiutalták a lakásokat, és mondjuk Kelet-Magyarországról ide érkező családok összekerültek szanált korábban az állami telepen lakott családokkal például, akiknek nagyon más baráti körük volt korábban, szétszakadtak a kapcsolati hálók, más életstílusuk volt, mondjuk aki faluról érkezett egy lakótelepre, az egész más életstílust hozott magával, mint aki már Budapesten lakott, és ezeken a területeken is nagyon nehezen alakultak ki a kapcsolatok. A 4 emeletes, 3 emeletes házakban sokkal könnyebben alakulnak ki ezek a kapcsolatok, mint mondjuk egy 10 emeletes, 200 lakásos házban. Sajnos ugyanez látszik a lakóparkokban is, talán még sokkal nehezebben, mint korábban, mert az emberek sokkal bizalmatlanabbak, sokkal visszahúzódóbbak, munkahelyük és a lakóhelyük között ingáznak gyakran autóval. Nem is használja a városi teret, leginkább csak az élete arra koncentrálódik, hogy a munkahelyéről eljusson valamelyik bevásárlóközpontba, és aztán hazamenjen. Ez egy nemzetközi tendencia. A korábbi közösségek is viszonylag gyorsan fölbomlanak attól, hogy igen nagy lett a mobilitás a rendszerváltás után, és a lakótelepekről is nagyon nagy az elköltözők aránya, nagyon nagy a népességcsere, legalább 30-40%, aki költözik. Előbb-utóbb muszáj, hogy valamilyen feloldása legyen. A nyugati kutatók például azt látják, hogy a város tere leginkább lakóparkok egymás utániságára szabdalódik föl. Tehát az látszik, hogy ez a tendencia nem jó. Most úgy tűnik, hogy ha mindenki kerítések mögé vonul, akkor a város a mostani ismert szerkezete teljes mértékben meg fog szűnni, és csak lakóparkok és bezárt lakótelepek és elkerített udvarok egymás utániságával fogunk találkozni, de azért ez nem lehet a jövő.
7: Mi a helyzet a lakóparkokkal? Kezdetben nagyon exkluzív lakóparkok jöttek létre. Ma már ott tartunk, hogy egy-egy épülő lakópark a lakótelepek szimptomáit, felszereltségét, illetve zsánerét hordozza. Gyakorlatilag ezek emelt szintű lakótelepek?
3: Maga a lakópark, hogyha a hivatalos tudományos definícióját nézzük, az teljesen más.
1: Egedi Tamás, geográfus.
3: Hivatalosan egy ilyen fallal körülvett beléptetőrendszerrel, 24 órás őrséggel rendelkező lakónegyedek.
7: Ahol és jellemzően egy-két szintesek?
3: Igen, ahol magas minőségű a beépítés, általában klubjavakkal rendelkeznek az ott élők, saját úszodát vagy úszómedencét használhatnak, stb. Tehát
7: ehhez képest a Magyarországon elnézést, hogy közbevágom, nagyon sok lakópark nem rendelkezik ilyen feltételekkel. Egy fogalom romlásnak, egy fogalom csúsztatásnak vagyunk tanúi. Nem is biztos, hogy mindig emelt szinten megvalósított lakótelepeket neveznek el a beruházók, az építetők, az eladók lakóparknak?
3: Igen, tehát ugye volt a lakóparknak egy ilyen eredeti jelentése, ahol általában a tehetősebb rétegek nagyon jó körülmények között éltek, és igazából talán egy marketing fogásnak mondható ez, hogy gyakorlatilag napjainkban is a felépülő lakónegyedeket elkezdték különböző lakóparknak, ligetnek hívni.
7: De hát ez, bocsásson meg, ez gyakorlatilag olyan csúsztatás, amely már-már a hazugság szintjén mozog.
3: Hát ez talán túlzás, ugye itt lehetne vitatkozni a marketingnek és a reklámnak a jelentőségét, lehetőségén. Mindesetre nagyon jó marketing fogás. Előfordul, hogy azért itt az építési minőség nem éri el a korábbi klasszikus lakóparkban tapasztalható lakás minőséget.
1: Kossuth Rádió 2008. Napközben. Menekülés a lakóparkokból. Csizmadi Adrián szociológust hallják.
8: Alacsonyabb státuszú lakóparkokra költözők 40%-a panel lakótelepről jön. Tehát a legnagyobb felvevő piaca tulajdonképpen ezeknek a panel. A panelban csalódott emberek próbálnak a valami más környezetet. Ez ugyanaz, mint a szocialista lakótelepnél, hogy várjuk, hogy megépüljön, nem épül meg, aztán amikor megépül, akkor nem olyan, mint amit vártunk. Hát itt megépült, de nem olyan, mint vártuk, mert hogy nincs pénzünk az üzemeltetésre. És ez a legnagyobb csapdahelyzet az ilyen viszonylag magas szolgáltatásokkal ellátott lakóparkoknál, hogy a bent lévők nem tudják megfizetni.
7: Az ezredfordulótól, a 2000-es évek elejétől Magyarországon nagyon sokféle gazdasági erőtől függő társadalmi mozgás indult meg, például a lakótelepek lakásaihoz való hozzájutás kérdésében. Lakhatási válságok ebben a elmúlt negyed században milyen okok miatt jöttek létre, és a különböző periódusokban a politika mit tett azért, hogy ezek a lakhatási válságok ne legyenek olyan súlyosak?
3: Ez egy, ha egyszerűen fogalmaz, igazából egy 100 éves probléma.
7: Nézzük az utóbbi 25 évet.
3: Mindig jellemző volt a lakás szűke Magyarországon.
1: Egedi Tamás, geográfus, egyetemi tanár.
3: 1960-ban meghirdetett 15 éves lakásépítési program többé-kevésbé sikeres volt, próbált orvosolni ezt a lakáshiányt. Aztán 75-ben meghirdették a következő 15 éves lakásépítési programot, ami már sokkal kevésbé volt sikeres. Ez ma is rendkívül módon jellemző. Tehát nem szűkíthetjük le ezt az utóbbi 20 évre. Napjainkban is lakáshiány van, több tízezer lakás hiányzik a lakáspiacról. Ezt valamelyest ugye a lakótelep felújításokon keresztül oldani tudta az állam, de még ma is éves szinten több ezer, több tízezer lakásnak a megépítése hiányzik. Tehát úgy néz ki, hogy hosszú távon ez a lakáshiány ez velünk marad. A lakótelepek azok továbbra is fontos szerepet fognak játszani a jövőben, mert minden kutatásunk azt mutatja, hogy bármilyen negatív sztereotípiák vannak a lakótelepekkel, különösen a paneles telepekkel kapcsolatban. A lakótelep továbbra is az ott élők nagyobb részében egyértelműen pozitív. Szeretnek napjainkban is, minden kimutatásunk, minden felmérés, kérdőesünk is azt mutatja, hogy legalább egy kétharmada, bő kétharmada az ott élőknek nagyon szívesen lakik, szereti a lakótelepet, és szívesen éli ott az életét.
7: 2026-ban mit, hogyha csökkennének a lakótelepi lakásárak?
3: Voltak ilyen kimutatások, hogy 2014 és 2025 között közel 380%-kal drágultak a lakótelepi lakások átlagban. Legalábbis a lakáspiaci tendenciák alapján az látszik, hogy most úgy néz, hogy befagytak az árak.
1: A lakótelepek elmúlt évtizedeiről.
9: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
1: Figyelmüket a szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni a műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
11: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Szóhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
9: Reklámot hallottak.

0: 7 óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét. Tartományi választást tartanak Németországban. Napos száraz idő lesz ma. És most a részletek. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését is. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban 2 hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon, jól lehet a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg, válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, több embert előállítottak. Ma is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áramlat átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőjegyet venni. A Vámház körúti villamospályán jármű bemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járműveket, játszóbuszt és villamosban kialakított ajándékboltot is találnak az érdeklődők. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Ami az időjárást illeti, napos száraz időre számíthatunk, északon északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25 és 30, késő este 20 és 23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. Friss hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
3: Elitképzés zajlik az egyházi iskolában. Szegregálnak ezek az intézmények? Milyen értékei lehetnek a keresztény oktatásnak? Mit mondanak erről az oktatási szakemberek?
4: Az egyházi iskola ma Magyarországon nem elit. Ez egy hamis kép.
5: Az összes szereplő racionálisan játszik, de a kimenete mégis az, hogy elveszítjük a roma gyerekeket.
6: Megjelenik egy egyházi iskola, akkor észrevehető, hogy egy szelekciót indít el.
3: Erről beszélgettünk meghívott vendégeimmel, Rubovszki Ritával, Neumann Eszterrel és Rafael Zsolt oktatási szakértőkkel.
2: Keresztkérdések. Ma reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
7: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót, a Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban többek között a szlovák oktatási miniszter Tomáš Drucker magyar tanácsadójával hallhatnak beszélgetést, egyebek mellett arról, hogy mi várhat a helyi magyar tannyelvű kislétszámú iskolákra a hálózat optimalizáció, illetve szűkítés során. De szó lesz az interjúban arról is, mi következik a 15 éves diákok képességeit mérő PISA-tesztek nemrégiben ismertetett eredményeiből. Utóbbiak alapján, bár a tanulók az északi szomszédban matematikából az átlag felett teljesítettek, természettudományból pedig számottevőbb javulást mutattak, az olvasás, a szövegértés terén lemaradtak. Műsorunk második felében a nemzetközi kompetencia mérés erdélyi és vajdasági tanulságaival foglalkozunk, de hallhatnak majd a szélsőségek romániai előretöréséről is. Most azonban következzen a beígért interjú a Pozsonyi Iskolaügyi Tárca vezetőjének tanácsadójával, Ravasz Ábellel, akit első körben arra kértem, értékelje a tesztek eredményét.
8: Én szerintem az elején nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a PISA tesztelés eredményeit először mutatták be közvetlenül Szlovákiában, ami egy fontos, úgy mondanám, hogy diplomáciai vagy szakmai diplomáciai eredmény, hogy az OECD úgy döntött, hogy pont Szlovákiát választja ki az egyik olyan országként, ahol ezeket az eredményeket bemutatja. Ez nem volt teljesen véletlen, hiszen egyrészt nagyon erős együttműködés van az Oktatási Minisztérium és az OECD között, másrészt pedig nagyon jók is voltak a szlovákiai eredmények, tehát jó környezetben, jó hangulatban szerették volna ők is bemutatni az adatokat. A szlovákiai adatok átlag környékére hozták fel az országot egy olyan időszakban, amikor egyébként az összátlag romló tendenciát mutatott Szlovákia a legtöbb mutatóban fölfelé haladt, ami nagyon pozitív fejlemény. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt években nagyrészt sikerült behozni a főbb készségeknek a terén azt a lemaradást, amit a szlovák oktatási rendszerben láttunk a környező államokkal szemben.
7: Több szempontot is kiemel az elemzés, de hát ami itt szembetűnő az az, hogy a tanulóknak majdnem 35%-a nem éri el az alapvető szövegértési szintet. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik diák voltaképpen nem tudja értelmezni azt, amit olvas. Na most alig, hanem ez az oktatási rendszernek az egyik legfontosabb kihívása. Mit kezdenek ezzel rendszer szinten?
8: Így van, az oktatási rendszernek az egyik legfontosabb kihívása, és azt lehet mondani, hogy az általánosan romló OECD tendenciák közül ez romlott a leginkább, tehát az összátlagot nézve, és itt lehet azt is elmondani, hogy Szlovákiának a legkevésbé sikerült megközelíteni az átlagot, nagyjából 13 pontnyi különbség van az átlag és a szlovák teljesítmény között. Talán erre úgy érdemes gondolni, hogy nagyjából 20 pont az egy tanévnyi anyag, tehát egy fél tanévnyi lemaradása van, egy fél évnyi lemaradása van a szlovákiai diákoknak nagyjából az OECD átlaghoz képest, ami nagyon sok. Azt is el lehet mondani, hogy ez koncentrálódik elsősorban azoknak a gyerekeknek az irányába, akik szociálisan hátrányos helyzetből érkeznek. Szlovákiának valamennyire sikerült mérsékelni azt a különbséget, amit az iskolarendszerben a családi háttér okoz, de csak némileg még mindig azok közé az országok közé tartozik, ahol ezt a leginkább determinálja, befolyásolja a családi háttér az iskolai teljesítményt, úgyhogy valószínűleg a legnagyobb kihívást pont ezeknek a rétegeknek, az innen érkező gyerekeknek a fölzárkóztatása jelenti. A másik nagy kihívást, és ez többször is elhangzott a rendezményen is, az pedig az új technológiáknak a megjelenése és elterjedése okozza. Tehát most már a mesterséges intelligencia megjelent a gyerekeknél is, az iskolapadokban is, hogy a Szlovákia korlátozta a mobiltelefon elérést elég radikális módon az elmúlt hónapokban, ami azt jelenti, hogy a gyerekek kisebb része jut hozzá a mobiltelefonhoz, főleg az iskolában, az iskolán kívül természetesen mi ezt nem oldjuk. Tervben van a szociális állóknak a korlátozása is, de mesterséges intelligenciát is valamilyen szinten kezelnünk kell, hiszen pontosan ez fogja a gyerekeket könnyen vezetni arra, hogy olvasás helyett mondjuk a mesterséges intelligenciával konzultáljanak. Ugye azt is lehet látni, hogy most már itt is van egyfajta eltolódás, tehát a szöveges kommunikáció, az írásbeli kommunikációból az audio kommunikáció felé harad a mesterséges intelligencia is, tehát ez még jobban csökkenti a nyomást az olvasáson, és még nagyobb kihívást jelent az összes állam szempontjából, nem csak Szlovákia szempontjából.
9: Ahogy ön is említette, hát az átlagnál erősebb az összefüggés a szlovákiai tanulók társadalmi, gazdasági háttere és a teljesítményük között, magyarán, hogy a szociális háttér jelentős befolyást gyakorol a teljesítményre. Erre mi az oktatási minisztérium válasza?
8: Érdekes módon, ahogy a minisztérium a stratégiáiban, de mint egyébként a saját gondolkodásomban is, nem az általános iskoláknak a szintje az, ahol ezt a kérdést kezelni tudjuk, hanem elsősorban az oldáztatásnak a szintje. Tehát azt látjuk, hogy a gyerekek jelentős része a szociálisan hátrányos háttérből már mire elér az általános iskolának a szintjére, mire belép az első évfolyamba, már olyan hátrányokkal küzd, amit később csak kompenzálni próbálunk. Ezért az elmúlt 10 évben Szlovákia nagyon intenzíven foglalkozott az oldáztatással, azzal, hogy minden egyes gyerek eljusson az óvodába. Az 5 évesek 2021-től már kötelezően járnak óvodába, és most 27-28-ban 4 és 3 éves gyerekek is kötelezően fognak már óvodába járni. Megváltozott az óvodafinanszírozás, tehát fejpénzfinanszírozás van az óvodáinkban, ami szintén sokat segít abban, hogy elérhető hálózat legyen, és hatalmas mennyiségű pénzfinanszírozás van az óvodáinkban, ami szintén sokat segít abban, hogy elérhető hálózat legyen, és hatalmas mennyiségű pénz érkezett az óvodaépítési programokba. Ugye a PISA-ról azt érdemes tudni, hogy ez a gyerekeknek egy sokkal idősebb korosztályát fogja le, mire az óvodáztatásnak a hatása beér a 15 éves gyerekeknek a PISA eredményeibe, az akár egy évtized múlva is lehet. Ami egyszerre rossz hír, meg jó hír. A rossz hír az, hogy a mostani reformoknak a hatásait, egy részének a hatását, az óvodareformnak a hatását majd 10 év múlva tudjuk együtt megbeszélni. A jó hír ebben viszont az, hogy a következő 10 évben szerintem javuló eredmények várnak az országra, nem csak az oldáztatás, hanem más oktatási reformok miatt is, amit egymás után több miniszter foganatosított. Tehát többen kérdezték tőlem a PISA konferencián is, hogy mit gondolok arról, hogy miért javulnak a szlovák eredmények ennyire radikálisan, és az volt a válaszom rá, hogy azért, mert ez nem egy miniszternek a munkája, hanem egy nagyon szerencsés konstelláció, ahol több egymást követő miniszter a legkülönbözőbb politikai irányzatokból, egy liberális miniszter, egy szociáldemokrata miniszter, egy progresszív miniszter, egy kereszténydemokrata miniszter, mindannyian hasonló irányú oktatáspolitikát vittek, ami egy erős stratégiai reform helyzetet teremtett elő, és szerintem ebből az ország profitálni fog, hogyha ne szaladjunk előre, de hogyha a parlamenti választások után olyan miniszter folytathatja a munkát majd az oktatási tárcánál, aki képes erre tovább építeni, rendben van, hozzáteszi a saját elkötelezettségét, munkáját, világnézetét, de nem tér ki a nagy stratégiai reformból, akkor a mostani PISA eredmények alapján azt látjuk, hogy föl tudunk zárkozni az átlaghoz, és lehet, hogy ezt meg is tudjuk haladni.
9: Azért tegyük hozzá, hogy például még visszakanyarodva a PISA eredményekhez, a matematika szintjén nyújtott teljesítményt az is befolyásolta, hogy az átlag nagyban visszaesett, tehát a bázis hatást is ilyen szempontból figyelembe kell venni, amikor azt mondjuk, hogy nem zuhant akkor át a gyerekek teljesítménye.
8: Abszolút, de tehát a szlovák teljesítmény több esetben fölfele haladt, tehát több pontot értek el a gyerekek a PISA tesztelésben, mint korábban, miközben sajnos az általános PISA átlag minden egyes kategóriában lefele haladt. Tehát nem csak arról tudunk beszélni, hogy kevésbé romlott a szlovák helyzet, mint mondjuk a világ átlag, hanem kifejezett javulásról is tudunk beszélni a legnagyobb mértékben a természettudományoknak a terén, de a matematikában is nagyon szépen teljesítettek, ahogyan is említette az olvasási szövegértés az, ahol a szlovák eredmények legkevésbé javultak, itt is kisebb volt a csökkenés, mint a világ átlag, de nem ez, amit szeretnék látni. Javulást szeretnék látni. Érdemes tényleg arra rámutatni, hogy az elmúlt talán évtizedben a PISA eredmények világszerte sajnos romló eredményt mutatnak, ami biztosan nem azt jelenti, hogy butább gyerekeink vannak, az sem jelenti, hogy kevésbé vannak fölkészülve a mai világnak a kihívásaira, hanem azt, hogy változik a világ körülöttünk, és más dolgokra fókuszálnak. Részben ez érthető, részben viszont kompenzálni kell. Az olvasás egy tipikus dolog, ahol nem lehet egyszerűen hagyni, hogy gyerekek ne értsék a szövegeket, hiszen ez utána számos fajta módon beéri őket az életben negatív módon.
9: Van-e valamiféle rálátása a szaktárcának arra, hogy a szlovákiai magyar diákok hogyan teljesítettek a PISA felmérésen?
8: Van, pontosabban lesz. Ebben a mintában, ahol jól emlékszem, 600 iskolát szólítottak meg a kollégák, itt vannak magyar iskolák is szép számmal, tehát ez egy reprezentatív minta, ahol tényleg megjelentek a magyar iskolák is, a magyar diákok is. Egyelőre még nem sikerült lejutni a kollégáknak az elemzőintézetünkben arra a szintre, arra a granularitásra, hogy a szlovákiai magyar iskolákról is tudjunk valamit mondani, de ide el fogunk jutni, és utána ezeket az adatokat publikálni fogjuk.
9: Folytatjuk a beszélgetést Rabasz Ábellel, a szlovák oktatási miniszter Tomás Trukker tanácsadójával. Ellépve most a PISA eredményektől, a Szlovákiában nagy visszhangot váltott ki az a törvénycsomag, amely bevezetné a minimális osztálylétszámot, és megszabnák a diáklétszámot és az iskolák esetében. Nos, ez egyes értékelések szerint sok iskolát veszélybe sodorhat, akár még a szlovákiai magyar hálózat felét is. Biztos az, hogy ha egy iskola nagyobb, akkor az oktatás színvonala is magasabb vagy megfelelőbb?
8: Ez egyáltalán nem biztos, bár Szlovákiában sajnos van statisztikai összefüggés az iskola méret és az iskola teljesítmények között.

0: főleg abban van, hogy elkezdjük ezeket a minimális létszámokat behajtani, úgymond az iskolákon változtak is, tehát följebb mentek több fővel, de a fölváltozás nem az, hogy fölment a minimális osztály létszám, hanem az, hogy erre van most egy behajtó, egy tulajdonképpen egy odafigyelő ellenőrző mechanizmus, amit a regionális iskolai hivatalok fognak végezni. A átlagos diákszámról beszélhetünk az egyes osztálytermekben, alsó tagozaton ez, tehát a két első ciklusban 15 fő per osztály, korábban ez 13 volt, és felső tagozaton ez pedig 18, korábban 15 volt. A nemzetiségi iskoláknak az esetében látjuk azt, hogy itt általánosan kisebb létszámmal működnek, főleg magyar iskolákról van szó, és ezért itt 3-mal kisebb létszám minimum került meghatározásra, ez 12 fő az alsó tagozaton, és 15 fő a felső tagozaton. Azzal, hogy nem szólhat az iskolahálózatnak az optimalizációja csak a számokról, tehát hogyha ez egy számalapú optimalizáció, akkor ez a sok helyi történet, a helyi specialitások, a helyi sajátosságok, ezek nem kapnak megfelelő figyelmet, úgyhogy ez föltétlenül erősen jelen kell legyen a törvényben. Jelen van, tehát az eddigi úgynevezett méretkoeficiens helyett, amivel a kisiskolák tulajdonképpen méretkategóriánként kaptak extra támogatást a minisztériumtól, most egyéni tárgyalásokra lesz ez bocsájtva az egyes iskolákkal, és itt került beállításra az, hogy milyen szintű extra támogatást tudnak kapni, ami az iskoláknak a minőségétől, az iskoláknak az egyediségétől fog múlni. Nyilván egy olyan helyszínen, és most gondolok is egy iskolára Közép-Szlovákiában, de nem akarom megnevezni, ahol 15 kilométeres körzetben nincsen másik magyar iskola, de közben vannak magyar gyerekek. Itt például egyáltalán nem nézném azt, hogy hány fős ez az iskola, hiszen annyi gyerek jár oda, hány szülő azt a döntést hozza, hogy magyar iskolába adja a gyereket. Tipikus példa az egyházi iskoláknak kérdése, de az, hogy egy református iskolába vagy egy evangélikus iskolába hány szülő adja a gyerekét, az a szülőknek a döntése, és ez egyébként alkotmányos jog, úgy a nemzeti kisebbségek, mint a vallási csoportok esetében, hogy saját iskolákat működtessenek, törvény és alkotmányos jogokról beszélünk, tehát itt a létszám nem lehet a fő kritérium. De hogy mondjuk egy másik helyzetet is, ha van két iskolánk egy utcán, és mind a kettő nagyon kis létszámmal működik azonos tanítási nyelven, ezeket nem finanszírozhatjuk tovább ugyanabban a mértékben, mint eddig, egyszerűen ez egy pazarló dolog. Úgyhogy meg kell találni a helyes egyensúlyt, a törvény csak az alapkereteket állítja be, a helyi döntéseket utána az önkormányzatok fogják hozni, a minisztérium nem zár be egyetlen iskolát sem, úgy, hogy eddig sem zárt be egyetlen iskolát sem.
1: Félő, hogy a helyi magyar iskola megszűnésével hát a helyi magyar kultúra is eltűnhet, éppen ezért nem lenne méltányos valamiféle misszióorientált megközelítés, tehát hogyha nincs iskola egy településen, akkor alig, hanem még kevesebb gyerek fog születni, tehát akkor ezen a téren nem inkább valamiféle pozitív diszkriminációra lenne szükség?
0: Én teljesen egyetértek azzal, hogy a nemzetiségi iskoláknak pozitív megkülönböztetése van szüksége, és szerintem ezzel az oktatási miniszter is egyetért, csak ha a pozitív megkülönböztetés alatt azt értjük, hogy számháborúzunk, és még egyel, vagy még kettővel lejjebb visztük az osztálylétszámot, ez nem elégséges, és nem is segít. Tehát arra van szükség, hogy egy olyan hosszú távon fönntartható szlovákiai magyar iskolahálózatunk legyen, amely úgy van beállítva, hogy ez a magyar szülőknek érdekes legyen. Tehát, hogyha van egy kisiskolánk helyszinten, aminek a fő célkitűzése az, hogy megmaradjon, nem tud szaktantárgyakat oktatni, néhány gyerekkel focizgatnak, tényleg nem, nincs a szülőnek olyan érzés, hogy extra minőséget tud adni, ez elriasztja a magyar szülők egy részét ennek az iskolának az igénybevételétől, és tovább rontja a helyzetet. A miniszter többször mondta, és megint csak ebben is egyetértek vele, hogy helyben, tehát a helyi közösségben valószínűleg az első ciklus, az első 3 év, aminek a szinte biztosan helyben kéne megvalósulni. A 3 év óvodáztatás, 3 év alapiskola, ez egy 6 éves helyi, én közösségi iskolának hívom ennek a működtetése, utána, amikor igényesebbé válik a tananyag, tehát már nem írás-olvasásról, szocializációról beszélünk, hanem szaktantárgyakról, akkor sok esetben előnyösebb az, hogyha nagyobb iskolákba járnak a gyerekek, akár azon az áron is, hogy ez nem a településükön van, hanem néhány kilométerrel odébb, nagyobb faluban vagy egy városban. A szlovákiai magyarság szempontjából is talán ez lehetne az érdekes, és utána ez a felső tagozat, amely már tehát nagyobb létszámban működik egy központi településen, szinte automatikusan tudná folytatni a magyar középiskolákban, középiskolában. Sokkal nagyobb megtartó ereje van a magyar oktatás szempontjából annak, hogyha egy jó definiált, helyesen beállított, jó minőségű iskolahálózatunk van, mint hogyha, mint az, hogyha ragaszkodunk, örömszakadt

0: az utolsó olyan intézményhez is, amiről mindannyian tudjuk, hogy nem működik jól. Ezeknek az intézményeknek taszító hatása van a szlovákiai magyar iskolaiban, nem megtartó hatása. Tudom, hogy ezt sokan eretnekségnek tartják ezt kimondani, de egyszerűen így van, hogyha nincsen jó minőségű magyar iskola, az a szlovák iskola irányába hajtja a gyerekeket, nem a másik magyar iskolának az irányába.
1: A hálózat szűkítésénél mennyire veszik figyelembe a közlekedési lehetőségeket egyes régiónként, illetve felmerült-e esetleg a buszosztatás ötlete?
0: Abszolút figyelembe vesszük a hálózat optimalizáció esetében az elérhetőséget is. Egyébként ez nem csak nemzetiségi téma, bár nemzetiségi téma is, hiszen Szlovákia híres arról, hogy vannak olyan elszórt településes vidékei, hegyvidékei, ahol tényleg nagyon messze vannak egymástól, nagyon elszórtan a különböző település részek. Itt is a buszosztatás, illetve az elérhetőség az egy nagyon fontos szemponttá válik. A törvénynek az eddigi szövege az arról beszélt, hogy 6 kilométer az a körzet, ami még közelének számít, ez nem most került a törvénybe, ez benne van a törvényben, lehet arról beszélnünk, hogy ez helyes beállítása, a mai beállítás ez így nézett ki, minden, ami ezen kívül van, az már túl messzinek tűnik. Na igen, de a 6 kilométer is olyan, hogy van olyan 6 kilométer, amit nagyon nehéz megtenni, és van olyan 6 kilométer, ami triviális. Itt bekerülünk egyébként a roma témába is ezzel, hiszen sok esetben roma gyerekeknek eljutni egy szegregált roma telepről, hát gyakorlatilag tűzön, vízen keresztül, négysávos utakon keresztül, vasúti sínen, folyón keresztül. Fizikailag lehet, hogy pár száz méterről beszélünk, de az elérhetőség ez nagyban csökkenne, és egyébként a romagyi kormány biztos jelezte is, és több roma szereplő jelezte is, hogy szeretne még ehhez visszatérni az optimalizáció kérdéséhez, annak érdekében, hogy ne forduljon az elő, hogy tovább növeli a szegregáltságot, vagy csökkenti az iskolák elérhetőségét a roma közösségekben ez a reform. Tehát nagyon óvatosan kell eljárni a minisztériumnak, nagyon óvatosan is fogunk eljárni. A parlament első olvasat előtt vagyunk, a második olvasat bekerül a második olvasatba ez a törvény, akkor számítok arra, hogy még be tud fogadni a minisztérium számos olyan változást, ami pozitív irányba tudja ezt mozgatni, beleértve egyébként az iskola közegyüttműködést, vagy éppen az autóbuszoknak a kérdését.
1: Ravasz Ábelt, a szlovák oktatási miniszter Tomás Drucker tanácsadóját hallották. PISA eredményeket értékelve a szlovákiai magyar szakemberek szerint nagyobb súlyt kell fektetni a szövegértési képesség fejlesztésére, mert az alapvetően befolyásolja a gyerekek tanulási folyamatait. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének munkatársai 3 éve dolgoznak a szövegértés fejlesztését segítő tankönyvön. Ibos Emese összeállítása következik.
2: Soha nem látott mélypontra zuhant a 15 évesek olvasási és matematikai teljesítménye. Ez derült ki a 2025-ös PISA mérés eredményeiből. A szlovákiai diákok matematikából ugyanaz OECD országok átlagánál jobb eredményt értek el. Ez azonban részben annak köszönhető, hogy az OECD átlag még nagyobb mértékben romlott. A legjelentősebb visszaesést a szövegértési eredmények mutatták. Két mérési ciklus között 14 ponttal csökkent az OECD országok átlaga, a szlovákiai diákok átlaga 13 ponttal alacsonyabb. Ez pedig kulcsfontosságú probléma, hiszen a szövegértés a tanuláshoz szükséges egyik alapvető készség. Az a gyerek, aki nem érti megfelelően a szöveget, nehezebben sajátítja el a különböző tantárgyak tananyagát is. Berta Tünde, a Komáromi Selye János Egyetem adjunktusa szerint a PISA eredményeket összességében kell értékelni, mert a matematika eredményeket is nagyban befolyásolja a szövegértési képesség romlása. Szerinte csupán látszat, hogy a szlovákiai matematika eredmények jobbak, valójában inkább stagnálásról beszélhetünk.
3: A 22-es eredmények után, ugye, ami PISA katasztrófának volt titulálva, elindult maga a kurikuláris reform, tehát erre válaszként én azt gondolom, hogy a maga eszközével próbálnak elemezni és próbálják keresni a folyamatokat, mi az, ami javíthat, mi az, ami működhet. Az, hogy most mi nem romlottunk, az egy jó jel. Azt jelenti, hogy van valami, ami ezt a romlást nálunk megállította a körülöttünk lévő országokhoz képest, és igen, ez egy sokkal komplexebb, mélyebb elemzésre van szükség, mert ez az eredmény még nem a kurikulális változásnak köszönhető, mert ezek a gyerekek, akik írták ezt a tesztet, azok még a régi rendszerben tanulnak.
2: a szlovákiai magyar iskolák kapcsán kifejtette.
3: Magyar iskolák matematika oktatása, vagy módszertana nem rosszabb, vagy gyengébb mondjuk egy szlovák iskolában alkalmazott módszertantól. Azt kell látni, hogy a tantárgy óraszáma, amivel a magyar iskolák rendelkeznek, az ugye a kötelező óraszám megegyezik a szlovák iskolákéval, de a diszponzibilis óraterhelésünk a sokkal kisebb. Amíg a szlovák iskolákban rendszeresen pótolják évfolyamonként a matematika órákat, addig a magyar iskolának erre nincs lehetősége, mert nincs annyi diszponzibilis órája, a különbségek a mi gyerekeink árára ott jelenhetnek meg, hogy ugyanazat anyagot kevesebb órában van lehetőségük megtanulni vagy abszolválni. A másik pedig a szociális összetétel a régióimnek és az iskoláimnak lényegesen rosszabb mutatókat mutatnak, mint a szlovák iskolákéban. És itt a PISA mérésben is ez jött ki leginkább, hogy markánsan a szociálisan lemaradó rétegekkel nem tudunk mit kezdeni. Az eredményeik a mostani mérésről is tabláltak. Igaz, nem romlottak, jelen pillanatban megálltak egy adott szinten, de ez megint egy következő edzést része, hogy sikerült megállítani. Javulni nem javultak. Ami a javulást mutatja, az nálunk a, megnézve a szinteket, tehát hogy a kiváló 5-6-os PISA szintet, elsősorban a nagymértékű javulást a 8-osztás gimnáziumok eredményei hozták. Náluk a 8-osztás gimnáziumoknál volt majdnem 13%-os pontjavulás. Az alapiskolásoknál csak 1,2-es javulás volt, és a szakiskoláinknál volt érezhető visszacsökkenés ezekben az eredményekben. Tehát, hogy indik az zulló, hogy az, hogy jobb lett a matek eredménye ezzel az 5 ponttal, annak a legfelső rétegnek köszönhető, és nem annak, hogy jobbak lettünk az alsó rétegekben. Az most stagnál.
2: Petres Csizmadia Gabriella, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének docense a szövegértési képesség romlásának hátteréről beszél.
4: A szövegértési készségnek a kérdése, hogy mai mindennapokban nem is csak az iskolákban, hanem szinte mindenütt egy nagyon fontos témává vált, de hát az iskola az, ami meg tudja határozni, meg tudja alapozni a későbbi egész életünket, végigkísérő szövegértési készségünket. Valamikor régen, amikor még én is alapiskolába jártam, akkor ez még nem volt a beszéd témában, tehát még nem is foglalkoztunk tudatosan szövegértés fejlesztéssel. Azt gondolták az iskolában, hogyha megtanuljuk a technikai olvasást, tudunk olvasni, akkor automatikusan olvasó emberek válnak belőlünk. Minden tantárgyon tankönyveket használtak a tanárok, és ezeknek a tankönyveknek a kijegyzetelése volt az egyik iskolai feladatú. Mára erősen megváltoztak a módszerek is az iskolákban, megváltoztak abban eszközök. Számos esetben tapasztaltuk azt, hogy a tantárgyakhoz nem készültek el időben tankönyvek, vagy nem olyan tankönyvek készültek, amik használhatóak lehetnének azonnal, ezért valahogy a háttérbe szorult a tankönyvekkel való munka is. Ennek ez az egyik következménye, hogy a szövegértésnek a megalapozása az olvasás órára, illetve az a magyar órára, vagy az anyanyelvi órára korlátozódott. Tehát ami korábban automatikusan az minden szaktantárgy keretén belül megtörtént, tehát ha elolvastunk egy biológiai tankönyvnek egy fejezetét, és megtanultuk azt kijegyzetelni, megtanultuk a szakszöveget kezelni, tehát hogy automatikusan a tankönyv használattal történt egy úgynevezett indirekt szövegértésfejlesztés, az tulajdonképpen már a háttérbe szorult, és egy direkt tevékenységé kellett, hogy váljon az oktatásban. Rengeteget beszélünk erről az anyanyelvpedagógiával foglalkozó kollégákkal, hogy ettől függetlenül, hogy direkt tevékenységé fő feladattá, programmá válik az oktatás, hogy a szövegértés fejlesztése, továbbra sem szabadna csak az anyanyelvi órán foglalkozni ezzel, hanem nagyon is fontos lenne, hogy a szaktantárgyakon minden más tantárgyon is olvastassuk a gyerekeket, mert hogy miről van szó. Amikor kezembe veszek bármilyen szöveget, vagy ha az utcán is sétálok és látok feliratokat, tulajdonképpen szövegértési feladatot végzek el azzal, hogy elolvasom, átfutom, és a lényeges információt kiszűröm, amire nekem szükségem van. Ez egy mindennapi tájékozódáshoz szükséges feladat, egy olyan készség, mivel minden embernek magas fokon kéne rendelkeznie, hogy könnyen tájékozódjon a hétköznapokban. Nem szépirodalmi olvasásról beszél, hanem a hétköznapi információknak a megszerzéséről. Éppen ezért a szövegértés fejlesztése igenis a legfontosabb program kell, hogy legyen az iskolákban.
2: Szlovákiában szeptembertől minden alapiskola első osztályában az új tanterv szerint oktatják az elsősöket, és a szövegértés is nagyobb figyelmet kap.
4: Az új iskolai reform kifejezetten a programjává emelte a szövegértés fejlesztését, most már egyre jobban arra alapozik az anyanyelvpedagógia, hogy ne csak szép irodalmi szövegeket olvastassunk a gyerekekkel, hanem szakszövegeket és hétköznapi típusú szövegeket, mondjuk egy játékszabályt, vagy egy térképet, vagy olyan típusú szövegeket, grafikonokat tanuljunk meg elolvasni, amikkel a hétköznapi gyakorlatokban is találkoznak a gyerekek. Erre magas óraszámot szános már az új tervek, egyébként korábban is szánt rá keretet, de valahogy már ez még inkább megerősítésre került, talán pont azért, mert hogy látjuk a mindenféle felmérésekből, tesztelésekből, hogy ahhoz képest, hogy mennyit beszélünk a szövegértés fontosságáról és hétköznapi gyakorlatbeli szükségességéről, valahogy nem sikerül magasabb szintre lépnünk, vagy előre lépnünk.
2: Éppen ezért két kollégájával, Bárci Zsófiával és Entóth Anikóval úgy döntöttek, hogy az oktatási reform szellemében a szövegértés fejlesztését segítő tankönyvet írnak. Olyan munkáltató tankönyvet dolgoztak ki, amely megfelel a mai gyerekek befogadó képességének és elvárásainak, és játékos feladatsorokon keresztül vezeti be őket a szövegek feldolgozásába.
4: Megpróbáljuk őket egy érzelmi intelligenciát fejlesztő, illetve logikus gondolkodás fejlesztő, problémaorientált feladatsorba bevezetni.
2: A tankönyv tesztelésébe közel 150 szlovákiai magyar negyedikes diákot vontak be. A kiadvány idén ősszel már elérhető lesz a pedagógusok számára.
1: Ibos MSE összeállítását hallották.

0: Az új PISA eredmények szerint a romániai magyar diákok még mindig jobban teljesítenek román társaiknál, az olló zárul, a zuhanás mértéke pedig náluk is ijesztő. Ráadásul az egész rendszer brutálisan méltánytalan, ha valaki hátrányos helyzetű családból indul, Romániában szinte esélye sincs felkapaszkodni a tudásával. Hogy pontosan mit akarnak a friss adatok és miért az alsó középosztály gyerekei csúsznak le leginkább, arról Végemese kérdezte az eredményeket bemutató kutatókat.
1: A romániai átlagot ugyan még mindig verik a magyar tannyelvű diákok a legfrissebb PISA felméréseken, de az öröm nem lehet felhőtlen. A 4 évvel ezelőtti önmagukhoz képest ugyanis náluk is meredek a visszaesés. A látszólagos előny mögött komoly lemaradás húzódik meg. A 2025-ös adatokról és a friss gyors jelentésről a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet bemutatója után beszélgettem a részleteket elemző Kis Tamás szociológussal és Toró Tibor politológussal.
2: Kezdjük egy kis európai kontextussal az adatokat. Hozzátettetek egy olyan kontextust is, hogy megnéztétek a szlovákiai magyar tanulókat, illetve más kisebbségeket, hogy teljesítenek. Milyen nemzetközi kép rajzolódik ki? Tibi.
3: Az látható az eredményekből, hogy azokon a helyeken láttuk azt, hogy a kisebbség jobban teljesít a PISA eredményekben a többségnél, ahol valamilyen formában párhuzamos oktatási rendszer van, tehát Finnországban a svédek eredménye volt jobb, ez amúgy idén már nem olyan számottevő, illetve Olaszországban a német kisebbség eredménye. Nincs okunk arra, hogy egy ilyen hú de nagy hurra optimizmushoz, mert hogy a romániai eredmények, és ezen belül a romániai magyar eredmények is inkább az alsóbb kategóriákban foglalnak helyet.
4: Én egy kárpát-medencei körképpel egészíteném ki. Tehát amit az eddigi eredményekből is láthattunk, az az, hogy Erdély, tehát három kisebbségi magyar közösségre mondott eddig adatokat a PISA, a szlovákiai, a vajdasági és az erdélyi magyar közösségre. Ezek közül a korábbi mérésekben az erdélyi magyar volt az egyetlen, ahol az országos átlag fölöttiek voltak a PISA eredmények. A legmélyebben pedig Szlovákiában voltak a szlovák alatt. Az idei vizsgálatnak az a sajátossága, hogy először a PISA történetében nem kerültek bele szerbiai magyarok. A mostani eredményekről elmondható, hogy a szlovákiai magyarok esetében, tehát továbbra is messze az országos átlag alatt vannak, de valamivel javult a szlovákokhoz képest az eredményük, és ez annak köszönhető, hogy a nagyon rosszul, korábban nagyon rosszul teljesítő és nagyon hátrányos társadalmi háttérrel rendelkező gyerekeknek az eredményei javultak. De azt érdemes kiemelni, hogy Szlovákiában szemben Erdéllyel nincs reprezentatív alminta, tehát itt körülbelül egy olyan 300 magyar diák került be a vizsgálatban. Azt is érdemes kiemelni, hogy Szlovákiában a PISA vizsgálat is megerősíti azt, hogy a magyarok körében jóval kisebb a magyarul tanulók aránya, mint Erdélyben, körülbelül 2/3.
3: Mire még felhívja összehasonlításba az eredményt, az az anyanyelven való tanulásnak a fontosságára is, tehát hogy itt egy ilyen nagyon erős adat van, ami érdekes az, hogy a két vizsgálat között Lettországban megszűnt az orosz nyelvű oktatás, és ez azt eredményezte, hogy több mint 100 pontot zuhant az orosz anyanyelvűeknek az eredménye szövegértés tekintetében, de ugyanilyen drasztikus zuhanást láthatunk a matematika és a természettudomány eredményekben is.
2: Térjünk rá akkor most az erdélyi magyar diákok eredményeire. Ti folyamatában követitek ezeket a PISA felméréseket, úgyhogy összetudjátok hasonlítani az előző évek eredményeivel is.
3: Itt a 2022-ben, mikor először volt reprezentatív alminta, akkor ténylegesen a fő ilyen mondani való, vagy a nyilvánosságban megjelenő fő mondani való az volt, hogy jobban teljesítenek az erdély magyar diákok, mint a romániai, vagy a románul tanuló diákok. Tehát ez most is megmaradt, azonban van egy nagyon fontos újdonság, hogy mindkét csoportban észlelhetünk egy csökkenését az eredményeknek, tehát rosszabbak lettek az eredmények, de azt láthatjuk, hogy az erdély magyarok körében valamivel nagyobb ez a csökkenés, és ezt mindenképpen nagyon fontos lesz majd a következőkben megvizsgálni, hogy ez miért történik.
4: Amennyiben megnézzük ezt a társadalmi háttér szerint, akkor azt érdemes kiemelni, hogy amiben a romániai oktatási rendszer nagyon rosszul teljesít, az a méltányosságnak a szempontja. Tehát most a mostani vizsgálat is igazolta azt, hogy Románia az összes résztvevő PISA ország közül, a PISA felmérésen résztvevő ország közül Romániában a legnagyobb a társadalmi háttér magyarázó ereje az iskolai teljesítményre. Az, hogy valaki jól teljesít, az nagyon nagy mértékben az otthonról hozott társadalmi tőkének, illetve a szülők erőfeszítéseinek köszönhető. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni például azt, hogy Bukarestben most már a nulladik osztályt kezdőknek a 10%-a az magánoktatásba jár. Amit lát az erdélyi magyarok vonatkozásában, az, hogy ez a csökkenés, ami még egyszer jelentősebb, mint az országos átlag, ez elsősorban annak köszönhető, hogy azok, akik egyfajta alsó középosztályhoz tartoznak, azoknak a gyerekei lecsúsznak, tehát nagyon rohamosan romlik az oktatási teljesítményük, és közel kerül azokhoz, akik egy alsó osztályba, tehát akik a legszegényebb egynegyedbe tartoznak. Nagyon lényeges még az, hogy Romániában óriási a különbség a falusi gyerekek, illetve a fővárosban járó gyerekek, iskolába járó gyerekek között. Tehát ez egy 150 pont. Tehát ez azt jelenti, hogy minthogyha más kontinensen lennének ezek a különböző gyerekek, tehát annak, aki egy falusi iskolában tanul, annak nagyon kis esélye van jól teljesíteni. Területi szinten is óriásiak Romániában az egyenlőtlenségek.
3: Én még egy gondolatot tennék hozzá, ezek az eredmények azt is jelentik, tehát hogy ez a 15 éves korosztályt méri, aminek körülbelül kétharmada jelenlegi 9. osztályos, és körülbelül 1/5 8-os, hogy ebbe már nincsenek benne azok, akik hamarabb kiestek a közoktatásból, és azt tudjuk, hogy a más adatokból, hogy a magyar oktatási hálózaton belül nagyobb arányú a lemorzsolódás a 8. osztály előtt, mint a román rendszerben, ami azt jelenti, hogy ezek az adatok főleg azokon a kategóriákban, tehát a falusi iskolák esetében valószínű még rosszabbak, sokkal nagyobb fókusz lenne szükséges ezekre az iskolákra, mert hogy gyakorlatilag, hogy itt már van egy láthatatlan része is a magyar oktatási hálózatba járó gyerekeknek, akik ide már be se kerülnek.
0: Vígemese összeállítását hallották.

0: 2025-ös PISA-tesztek eredményei rendkívül sötét képet festenek a szerbiai diákok mért kompetenciáiról. Az országos mintában résztvevő középiskolások közel fele funkcionális analfabétának tekinthető. Ezúttal nem csak az OECD országok átlagát múlták alul a szerbiai diákok, de a korábbi mérési ciklusok jó részt stagnáló országos eredményeihez képest is sokat rontottak mind matematikából, mind természettudományokból és szövegértésből is. A vajdasági magyar diákokra vonatkozó adatokat a legutóbbi PISA felmérésből sajnos nem lehet kiszűrni, de az előző ciklusok eredményeiből kiolvasható a kisebbségi magyar diákokra vonatkozó tendencia is. Pressburger Csabát hallják.
1: A diákok rohamosan romló szövegértése világtendenciának számít. A szakemberek a PISA mérés kapcsán is részben a digitalizációval, illetve a megváltozott olvasási szokásokkal magyarázzák az egyre rosszabb kompetencia eredményeket. A kisebbségi, esetünkben a magyar nyelvet beszélő tanulók képességeit a globális folyamatok mellett egyéb specifikus körülmények is befolyásolják. Többek között az, hogy anyanyelvükön tanulnak-e, hogy a kisebbségi tannyelvű osztályok számára is biztosította a magyar anyanyelvű tanári káderállomány, és hogy a fogyó diák létszám miatt összevont tagozatokba kényszerülnek-e. Az anyanyelvükön tanuló vajdasági magyar diákok esetében, különösen a nyelv specifikus szövegértési képességek tekintetében érdekes tendencia rajzolódott ki a PISA-tesztek eredményeiből. A magyar diákok képességei 2009-ig megerősödtek, 2018-ig nagyjából stagnáltak, 2022-re viszont egy jelentős csökkenés zajlott le. Míg korábban az országos átlag felett teljesítettek, 2022-re mondhatni belesimultak az országos trendekbe. Ha nem is szignifikánsan ugyan, de még alul is teljesítettek az országos átlaghoz képest. Ez derül ki Pabzé Attila kutató professzor tanulmányából, amelyben a magyar kisebbségi diákok PISA-tesztjeit elemzi 2003-ig visszamenőleg. Az ELTE TK Kisebbségkutató Intézetének igazgatója szerint azonban az igazi leszakadás azok körében tapasztalható, akik a magyart jelölték meg anyanyelvükként, de szerb tannyelvű tagozatra jártak.
2: Szerbiában a 12 után, ami egyértelműen kijelenthető, hogy azok a magyar fiatalok, akik nem magyarul tanultak, azok lecsúsztak. Tehát a 18-ban nagyon lecsúsztak, 22-re egy picit jobbak lettek, de az még mindig eléggé lecsúszott.
1: A vajdasági magyar közösség fokozott mértékű fogyásának következményeképp egyre kevesebb a magyar diák, és mind többen járnak kis létszámú vagy összevont magyar nyelvű tagozatokra. Ez pedig kihatással lehet az oktatás minőségére. Pabzé Attilát arról kérdeztük, mindez kimutatható-e a PISA-tesztek eredményeiből.
2: Ez teljes mértékben kimutatható. PISA eredményekből is kimutatható, de más elemzésekből is. Hát azt szokták mondani, vagy az jön le ezekből az elemzésekből, hogy az igazi vesztesek a kis települések, kis iskolái. Tehát az tény, hogy ennek a méretarányosságnak kihatása van az iskolai teljesítményekre. Hangsúlyozom, én értem ezt a kisebbségi szempontot, hogy ragaszkodunk a saját iskolánkhoz, mint ilyen kisebbségi vívmányhoz, de mindig érdemes megfontolni, hogy vajon a gyereknek mi a jó.
1: A vajdasági magyar oktatáspolitika irányítóinak elsődleges célja, hogy minden magyar osztály megmaradjon függetlenül a tanulók létszámától. Varjú Potrebics Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának oktatásért felelős tagja, nem ért egyet azzal a véleménnyel, hogy a kis létszámú, illetve összevont tagozatokon szükségképpen gyengébb volna az oktatás minősége.
3: Végül is azt mondjuk, hogy amennyi pozitívuma, annyi negatívuma is van a kis létszámú tagozaton tanulni, azaz tanítani, hiszen ha egy tanítónak 5 diák jut az adott évfolyamon, és a másik évfolyamon esetleg 3 vagy 4, akkor minden tanulóhoz olyan mértékben hozzá tud férni, jutni, hogy szinte mondhatjuk azt, hogy individuális, tehát egyéni oktatás is folytat azzal a tanulóval. Tehát több ideje van ellenőrizni, több ideje van a tudást átadni, oda jut minden gyermeknek a tudás szintjének a nyomon követéséhez, tehát ezek mind a pozitívumokat jelentik. Nagyon-nagyon meghatározó szerepe van a minden tantárgyat tanító szaktanárnak is, hogy minőséges oktatást folytak vagy nem. Nagyon meghatározó szerepe van az iskolaigazgatóságnak, nagyon meghatározó szerepe van az iskolában működő igazgatói szerveknek, hogy azt minőséges oktatásnak nevezzük, vagy nem.
1: Míg a kisebbségi tanulók kompetenciáit befolyásoló specifikus körülmények hatásáról a szakembereknek eltér a véleménye, a digitális eszközök használatát egyre több ország közoktatásában igyekeznek korlátozni, mert minden jel arra utal, hogy összefüggés mutatható ki a kompetenciamérések romló mérőszámai és a mértéktelen kütyű használat között. Francia Banyac Krisztina, a Temerini Kóka Imre általános iskola pedagógusa szerint javult a tanulóik koncentráció képessége, de a közösségi interakció is, mióta kitiltották a mobiltelefon használatot a tanintézményből.
3: Ezek a pörgő, gyorsan változó képek, információk, tömkeleg, ami van, ez mindenképp kihat a gyermekek figyelmére és szövegértési képességére. És iskolák egyik egyébként azoknak az iskoláknak, ahol beszüntették, ahol megtiltották a mobiltelefonok használatát, immár most már a harmadik éve, és mindenféleképpen nagyon nagy pozitív hatással van a gyerekekre, mert a gyerekek elkezdtek kommunikálni, beszélgetni és játszani szünetekben. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy tényleg, hogy ez az országos szintű korlátozás az, ami tényleg hatásos tudna lenni.
1: Szerbiában egyelőre sem a mobiltelefon használatra, sem a közösségi média használatra vonatkozó országos szintű stratégia nem született még, de ha ez létre is jönne, a kisebbségi osztályok tanulóinak kompetenciáit befolyásoló specifikus körülmények tekintetében egyelőre nem látszik egységes álláspont kialakulni a szülők, a pedagógusok és a politika irányítói között.
0: Pressburger Csaba összeállítását hallották.

0: 500 nappal ezelőtt Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök egyértelmű támogató politikai gesztust tett George Simion felé a romániai elnökválasztási kampányban. A szélsőjobbos nézeteket valló Simion akkor a Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR jelöltjeként indult, és bár végül elveszítette az államfőválasztást, azóta pártjának politikai súlya látványosan nőtt. A legfrissebb felmérés szerint az AUR már csaknem 40%-on áll. Ez több, mint amennyit a két nagy hagyományos párt, a szociáldemokraták és a liberálisok együtt kapnának. A szélsőséges nézeteket valló pártok Európa szerte virágkorukat élik, ez azonban nem jelenti azt, hogy az általuk ígért változás a demokratikus társadalmak javát szolgálná. A felemelkedésük által felvetett kérdésekre azonban mielőbb választ kell adni, ez az egyetlen ellenszer. Hallgassák meg Farkas István összeállítását.
1: Hogy megértsük, mi zajlik most Romániában, érdemes egyet hátrébb lépni. A szélsőséges, nacionalista mozgalmak ugyanis nem a semmiből bukkannak fel. Van bennük valami, ami mindenhol ismétlődik, és van bennük valami, ami helyi sajátosság. Erről kérdeztük Novák Csaba Zoltán történészt, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetőjét.
2: Minden szélsőséges vagy nacionalista mozgalomnak vannak nemzetközi mintázatai, vagy egyetemes mintázata, és vannak sajátos jellemvonásai is. Az egyetemes mintázatok közé tartozhat a múltnak a felmagasztalása, a saját magunk dicsérete, a saját magunk történelmi örökségének a túlértelmezése, a saját magunk igényeinek a hangoztatása. Ez minden mozgalomra valamilyen szinten jellemző, a másiknak a kirekesztése, lenézése, esetenként elpusztítása. És ami sajátos, az ugye az adott történelmi helyzetből, az adott társadalomra, nemzetre jellemző, vagy országra jellemző politikai kultúrából táplálkozik, a sajátos történelmi helyzetéből, és az éppen aktuális politikai társadalmi viszonyokból. Ilyen szempontból a romániai mozgalomnak is megvannak a sajátos vonásai, és annyit látunk még, hogy az Európában jelentkező új hullámos mozgalmakhoz viszonyítva egy picit később jelent meg Romániában, de annál vehemensebben és annál markánsabban van most jelen.
1: Az AUR felemelkedésének a története különösen rétegzett, retorikája és eszközkészlete mélyen gyökerezik a román történelemben. Ott van benne a két világháború közötti Vasgárda öröksége, ott van a Ceausescu korszak nacionálkommunista retorikája, és mindez egy teljesen új, uniós euróatlanti kontextusban tér vissza.
2: Vasgárda mozgalomnak bizonyos elemei megjelenítődnek ebben a mozgalomban. 80-as évek a kommunizmus, a nacionálkommunizmusra jellemző narratívák, retorika is megjelenik. Ez a protokommunizmus, ez a helyi autokton dákelemnek az előtérbe helyezése. És ugyanakkor van egy új kontextusa is. Gyakorlatilag az Európai Unió az euróatlanti világ kontextusában születik, és egyértelműen van egy elit ellenessége, van egy EU ellenessége, és a mostani gazdasági, társadalmi viszonyoknak a kritikája is egy picit más, hisz más korszakban vagyunk.
1: És itt érkeztünk el a folyamat legveszélyesebb pontjához. Mert egy szélsőséges mozgalom önmagában, karanténba zárva, korlátozott kárt tud tenni egy demokráciában. A veszély akkor kezdődik, amikor a hagyományos politikai szereplők akár koalíciós számításból, akár versenyfélelemből elkezdik lebontani ezt a kordont, intézményesítik a szélsőjobbot, és ezen politikai szereplők között ott van maga a román államfő is, aki az egészséges nacionalizmus fontosságáról beszél.
2: Attól a persze kezdve, hogy az AUR kiemelik ebből a karanténból, az már mindenképpen egy lépés, még nem a legitimáció felé, de egy lépés ahhoz, hogy egyáltalán bekerül ebbe a körforgásba.
1: Az elitellenesség és az EU ellenesség tehát nem előzmény nélküli. A kérdés az, hogy hogyan reagáltak erre a hagyományos román pártok. Dzsambás Urék, a szociológus, az Egyenlő Berdéért mozgalom tagja szerint komoly mulasztás történt.
3: Nagy mulasztásnak tartom a hagyományos establishment pártok részéről azt, hogy itt lenne az ideje a kereslettel is foglalkozni, de nem úgy, ahogyan ezt mondjuk Facebook posztokban sokak szívesen teszik, hogy ilyen infantilizáló gyermeteg, a megvezetett és megvezethető buták, akik nem elég európérek, akiknek az értékrendjén még dolgozni kell, akik edukálni kell, emberek egész tömegeit infantilizál, hanem kontraproduktív is.
1: Látni kell ugyanakkor azt is, hogy az AUR története nem kizárólag romániai történet. Hasonló politikai mozgások jelzik Európa szerte, hogy a radikális pártok mögött valamilyen társadalmi kereslet is megjelent. A kérdés ezért az, hogy mi táplálja ezt az elégedetlenséget, és miért épp ezek a pártok tudnak politikai választ kínálni rá.
3: Itt lenne az ideje végre komolyan venni, hogy pontosan ez a protest, ez miről is szól. Tehát nyilvánvalóan Amerikától, Németországon át, Ausztrián keresztül, Anglián, az összes országot, az összes nyugati országot felsorolhatnánk, vagy a legtöbbet, valamiféle elégedetlenség, valamiféle hiányérzet, frusztráció hívja életre, vagy hozza létre ezt a keresletet, és hát a szélső jobboldali pártok meg nem restek valahogyan kielégíteni ezt a keresletet a jelenlegi kínálatot elutasítók. A jelenlegi politikai pártokban a bizalmukat végképp elveszítettek a táborát, gondolom, tehát nem adódik a semmiből a légüres térben 40%, amely azt mondaná, hogy eddig is nem tovább.
1: Dzsámbás Uréka szerint ugyanakkor fontos megérteni azt is, hogy bár a szélsőséges AUR valós fenyegetést jelent a demokratikus rendszerre, a fenyegetés forrása nem egy irracionális, démoni erő, hanem racionálisan megérthető társadalmi frusztráció, amit ha nem kezelünk, csak tovább nő.
3: Nem az van, hogy itt szunnyad valamiféle szélső jobboldali sárkányfog vetemény a román társadalomban, amely most egyszerre a semmitől felébredt és kisebbségi vért innaszt. Nincs ilyenről szó, hanem egyszerűen az embereknek ez valamiféle válasz azokra a kudarcokra, de hát azért a román társadalomban nem túl nagy erőfeszítés kudarcokat találni.
1: Az Egyenlő Berdéért mozgalom tagja ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy amíg a hagyományos elitek a megszorítások kényelmesebb útját választják a valódi szerkezeti reformok helyett, és amíg a szavazók frusztrációit elutasítás és kioktatás kíséri, a protest igényeket kihasználó politikai erők jelenléte és befolyása tartós marad.
3: Végre el kellene a társadalom problémáival kezdeni foglalkozni. Itt nem arról van szó, hogy ezt ne tudnák, hanem arról van szó, hogy még mindig kisebb költség a hagyományos pártok egy részének, hogy valahogyan koalícióra lépjenek a szélsőjobbal, mint hogy olyan fajta mélységes átalakulásokba kezdjen a román társadalom, amelyek borzasztó kényelmetlenek lennének.
0: Farkas István összeállítását hallották.

Ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Maradjanak velünk, perceken belül a Keresztkérdések című műsorunk következik Laborci Dórával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a munkatársaim nevében is, Rácz Vincét hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
2: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 grammos biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: 8 óra, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét. Elkezdődhet a Lunch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. Napos száraz időnk lesz ma. És most a részletek. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsett országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. A kormányfő megemlítette október 23-át is, amikor, mint fogalmazott, Magyarország és a világ az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire fog emlékezni. Postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kapja meg idén az iskolakezdési támogatást. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Elkezdődhet a Lunch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula cégébe és érdekeltségbe tartozó vállalattal több sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Lunch Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. A biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényén beszélt, amelyen Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyan időseket, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni. A Kopenhágából indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermébe. A jövő héten forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között, mert kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. Holnaptól péntekig a Pécs és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak. A munkálatok idejére a közúttal párhuzamosan kerékpárutat teljesen lezárják. Napos száraz időnk lesz ma, a hőmérséklet délután általában 25 és 30, késő este 20 és 23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel, északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
3: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
1: Újra
3: mindenkié.
1: Mindenkié.
3: Keresztkérdések. Laborci Dóra hitéleti műsora.
5: Hát az egyházi iskola ma Magyarországon nem elit. Ez egy hamis kép.
6: Az összes szereplő racionálisan játszik, de a kimenete mégis az, hogy elveszítjük a roma gyerekeket.
7: Megjelenik egy egyházi iskola, akkor észrevehető, hogy egy szelekciót indít el.
8: Az egyházi iskolák a keresztény oktatás kérdése az elmúlt hónapokban többször is közéleti viták gyújtópontjává vált. Voltak, akik a kormányváltással az egyházi iskolák fenntartását féltették, mások egyenesen elvitatják az egyházi oktatás, a keresztény nevelés létjogosultságát egy szekuláris államban. A keresztkérdések mai adásában ebben a komplex kérdésben próbálunk meg arra ránézni, milyen értékei lehetnek egy keresztény oktatásnak, mit mondanak erről azok, akik ilyen intézményekbe jártak, vagy gyermekeiket odaíratták. Milyen válaszok adhatók az egyházi iskolákkal kapcsolatban felmerülő kritikákra, mit mondanak erről a kutatások és meghívott szakértőink. De kezdjük azokkal, akik egyházi iskolákba jártak. Nagy Viktória összeállítása.
9: Az én iskolám, ahova jártam, ez egy vidéki iskola egyébként Békés megyében. Egy nagyon-nagyon befogadó, közegű és tényleg pozitív iskola volt, ahol a tanárok is odafigyeltek arra, hogy minden diák jól érezze magát, és a diákok is egymásra is odafigyeltek, tehát ha mondjuk arról volt szó, hogy valakit indokolatlanul bántanak, akkor több esetben diákok egymásért kiálltak másokkal szemben is. Azok számára lehet nyomasztó egy egyházi iskolának a légköre, akik egyáltalán nem tudnak kapcsolódni vallásos közeghez. Ugyanis itt a legtöbb iskolában választható mondjuk a hittanóra az erkölcstannal szemben, de egy egyházi iskolában, ami nem választható, az például az áhítatoknak a rendje és arra a kötelező járás. Az állami iskoláknál mondjuk azokat a gyerekeket, akiket valamilyen bántás vagy sérelem ér, ezt leginkább az iskola pszichológussal próbálják megoldani. Míg mondjuk az egyházi iskolákban az iskola pszichológus mellett ott van egy iskola lelkész is, és az iskola lelkész az, mint pedagógus is van jelen, és emiatt a közvetlenebb kapcsolat miatt sokkal jobban rálát arra, hogyha valakinek valamilyen problémája van. Legtöbb gyerek egyébként csak arra vágyik, hogy meghallgassák őt.
10: Otthonos érzés fogadta így az egyházi gimnáziumban, én nagyon szerettem, annyira, hogy még mai napig is vissza szoktam járni, mert annyira jó volt az egyházi közösség. Tényleg nem volt negatív tapasztalatom, nagyon szerettem a tanároknak a hozzánk állását, hogy mennyire figyeltek arra, hogy a gyerekeknek a lelki világa is rendben legyen, hogy ne érezzük azt, hogy esetleg így kiközösítve vagyunk. Mindig figyeltek arra, hogy beszélgessenek velünk, hogyha látták, hogy valakinek valamilyen problémája van, akkor azt is így megbeszéljék. Hogyha ilyen nagyon, nagyon nagy különbséget kellene mondani, akkor akikkel beszélgettem, ők azt mondták, amikor meséltem, hogy mennyire könnyedén fordulhatunk így tanárainkhoz, vagy a vezetőséghez, vagy az iskola lelkészhez így bármilyen segítséggel. Hogy ezen így mindig meglepődtek, hogy hát náluk nem feltétlenül van egy ilyen sokkal közvetlenebb kapcsolat a tanárok és a diákok között.
11: Ugye minden iskolában tartani kell állítatot, és lehet, hogy nálunk ott ez rosszul kivitelezve. Kezdjük ott, hogy nagyon rossz időpontban volt az, hogy reggel 8-kor volt, és ráadásul kötelező volt. Én azt láttam, hogy más tanultársam is teljesen rosszul érte meg azt, hogy be kell menni, hogy ott kell lenni, és hogy úgy éreztük, hogy ez egy kicsit ilyen elfecsérelt idő. És hogy így összetereltek minket, és hogy most kell figyelni. És inkább, és még szerintem azt is mondanám, hogy kicsit visszahúzott. Szerintem sok emberrel megutáltatta. Pont ellenkező hatást ért el a kötelező jellege.
12: Kettő általános iskolába jártam, az egyik katolikus volt, a másik pedig akkor állami. Illetve a gimnázium, ahova jártam, az is egyházi fenntartású. Alapvetően problémának érzem azt, hogy érezhetően nagy különbség van abból, hogy mennyi pénzből gazdálkodnak ezek az intézmények. Tehát az állami iskola, ahol jártam, ott nagyon szűkös volt a keret, viszont az egyházi intézményekben ott rengeteg pénzből gazdálkodhattak, és nagyon sokszor ez rosszul gazdálkodtak velük. Egy kisvárosban építettek egy műfűves focipályát, ahol csak ők lehetnek, úgyhogy igazából igénybe vették volna a rendes futballpályát is, csak ez nem tudom, ilyen eliteskedés, hogy nekik akkor most van egy sajátjuk. Én ezt úgy élem meg, és kívülről ez nekem úgy látszik. Sokkal szimpatikusabb egy egyházi intézmény, mint egy állami, mert a gyerekek jobban meg vannak szűrve, nincs annyi problémás diák, és érezhetően több a fizetés.
8: A stúdióban köszöntöm Rubovszky Ritát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási főtanácsadóját, korábbi iskolaigazgatót és a ciszterci iskolák fenntartóját, valamint Neumann Esztert, aki az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa és oktatásszociológus. Köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy eljöttek.
10: Köszönjük szépen.
13: Köszönjük a meghívást.
8: Elsőként Rubovszky Ritához fordulok, akinek a neve tavasszal oktatási miniszter jelöltként is felmerült, hogy hogyan látja az egyházi iskolák helyét a jelenlegi és a formálódó oktatáspolitikában. Amióta az ön jelöltsége felmerült, e körül is voltak viták, illetve ezzel kapcsolatban sok olykor egymásnak ellentmondó állítás és félelem is jelent meg arról, ugye, hogy lehet-e keresztény egy oktatási miniszter, és ebből kifolyólag arról is, hogy milyen szerepet szán az állam egyáltalán az egyházi oktatási intézményeknek. Ön hogy látja, hogy mik voltak ezekből a valós kérdések, valós problémák, mik inkább a félelmek?
13: Komplex kérdés, mert egyrészt a jelöltségem fölvetett, vagy partra hozott egy mélyen rejtett,

0: láthatóan létező társadalmi elégedetlenséget, egyrészt az előző kormányzattal szemben, másrészt az olyan jelenséggel szemben, hogy az előző kormányzatot és az egyházakat nagyon sokszor összemosta a közvélemény. Ez is partra jött, ezzel minden oldalnak, az egyházaknak is kell kezdenie valamit ezzel a tünetegyüttessel. Másrészt létrehozott egy ennél sokkal mélyebb filozófiai kérdést ma Európában, hogy egy szekularizált államban, egy szekularizált országban, egy szekularizált kontinensen valóban beszélhetünk-e oktatási semlegességről. És azt gondolom, hogy az én miniszteri jelöltségem kapcsán felvetődött ez a kérdés, és nagy baj lenne, hogyha ez csak a kommentháborúban lenne jelen, és azért is örülök ennek a beszélgetésnek, mert szerintem egy sokkal mélyebb filozófiai vagy társadalmi filozófiai kérdés. Ez a másik. A harmadik meg az a kérdés is felvetődik, hogy mi az egyházi iskola a mi részünkről, mi a mi önértelmezésünk, mi a mi önmeghatározásunk. Milyen világértelmezést tud kínálni egy szabad demokratikus országban az egyházi iskola? Mi az a gyerekkép, ami a miénk, és mi az a gyerekkép, ami az általános iskoláé? Mit veszünk alapul? Az OECD statisztikákat, amely egy közgazdasági, egy szocioökonomiai meghatározás, értelmezési keret? Vagy megírjuk a saját értelmezési keretünket, ami szerintem fontos lenne a saját egyházaink részéről, amelyben a személy, a gyerek áll a központban, és azt mondjuk, hogy az egyházi iskola értelmezési kerete az a személy méltósága, az, hogy oda megyünk és megnézzük, hogy te milyen vagy, melyek a célértékeink. Milyen életprojektet tudunk felkínálni a saját gyerekeinknek? Azt gondolom, hogy ennek a világnak, és ez is nagyon mélységesen jelen volt az én személyem körüli vitában, hogy ebben a világban az egyik legnagyobb nehézség az a bizonytalanság. Tehát az emberek alapvetően bizonytalannak érzik magukat. Megszűntek azok a keretek, amelyekben az emberek biztosnak érezték volna magukat, és ez létrehoz egyfajta rendiránti igényt. Ez nagyon erősen jelen volt az elmúlt 16 év oktatáspolitikájában, hogy az előző kormány fölismerte ezt a rendiránti igényt, és az embereknek azért ez egy létező igénye. Mit teszünk azzal a bizonytalansággal, ami benne van ebben a társadalomban? Az igazi vallásosság, vagy mint keresztény ember, azt gondolom, hogy az igazi kereszténység, az nem fundamentalista. Az nem a fundamentalista rendfegyelem iskolát kínálja, hanem pontosan annak az eszközeit, hogy hogyan fogadja el az ember a jövő bizonytalanságát.
1: Itt a bizonytalanságokhoz kapcsolódva a magyar állami iskolarendszer bizonytalanságait is feltétlenül meg kell említeni, hiszen azért megfigyelhető volt az a tendencia, hogy az egyházi iskolák népszerűsége annak köszönhetően is növekedett meg, mert az állami oktatás nem feltétlenül tudta beváltani a szülők reményeit, vagy nagyon sok bizonytalanságot hozott magával egy roskadozó állami oktatási rendszer. Ehhez kapcsolódóan hallgassunk meg egy bejátszást, ami Diós Judit készített olyan szülőkkel, akik egyházi iskolába iratták gyermekeiket.
2: 5 gyermekünk van, Budapestre jártak egy ökumenikus iskolába, általános iskolába. Nagyon nagy lehetőség az, hogy a gyermekeink olyan közegbe tudnak tanulni, ugyanolyan értékrendszerint, mint amit a családban is megkapnak. Egyrészt a tanárok részéről, másrészt pedig, hogy hasonló szemléletű családok gyermekeivel járnak egy osztályba is, ezáltal is erősítik egymást a hitben. Több gyereknél is volt az, hogy már más osztályban is osztálytársak voltak a gyermekeink testvérei is, és a szülők is egy ilyen védőhálót alkottak szinte így a gyerekek körül, és a tanárok is nem csak egy-egy gyereket ismertek, hanem egész családokat. Nagyon szoros közösség volt, hogyha nehézség merült föl így a gyerekekkel kapcsolatosan, vagy az osztályközösségben ütötte föl a fejét valami nem annyira szerencsés dolog, akkor a tanárok nagyon emberségesen és nagyon diszkréten próbálták ezeket a dolgokat elrendezni, és ez nekem nagyon sokat jelent. Ha egy intézménybe járnak a gyerekeink, nem mindegyikre ugyanúgy hat annak az intézménynek a légköre, szigorúsága, vagy éppen lazasága. Az mindenképpen nagyon jó volt, hogy a gyerekek a katolikus hit szerint tanultak. Ez egy nagyon nagy lehetőség, különösen serdülő

0: ebben az intézményekben mindegyik gyerekünk a tanulmányait tudta folytatni, ahogy szerette volna, és olyan irányba tudott menni, ami az ő vágya volt. Volt, akinek bizonytalanabb volt a tanulása, őt is segítették, védett közeg volt. Ez nagyon pozitív volt, de ennek volt egy nehéz része is. Védve voltak azoktól a gondolkodásoktól, ami ártó lehet. Segítették őket ezeknek a megismerésében, de mégis ennek volt egy nehéz része, hogy aki kikerült, mert most már ugye többen járnak egyetemre, utána megkapták azt a fajta ömlesztett világot, amit ebben a közegben nem ismert meg. Nagyon sokat kellett dolgozniuk azon, hogy ebben eligazodjanak.
1: Volt-e arról tapasztalata, hogy az ön gyerekei jól érzik magukat az egyházi iskolában, de esetleg vannak olyan gyerekek, akik nem?
0: Előfordult, és ez nagyon a gyerekeim számára, főleg akkor, amikor ez barátítót jelentett, ez nagyon fájó élmény volt.
1: Önök is egy budai agglomerációban élő család, miért választottak egyházi iskolákat a gyerekek?
2: Abban reménykedtünk, hogy egy egyházi iskolában alapvetően a problémák és a megközelítések sokkal inkább közelítenek ahhoz, mint amit mi jónak tartunk, illetve hogy a tanári kar is ezt sokkal inkább magáinak érzi. Azt gondolom, hogy ebben abszolút a várakozásainknak megfelelő volt, és aztán amikor gimnáziumba kerültek, akkor két különböző gimnáziumba is járnak, ott is alapvetően ez volt meg a fő szempont, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy a tanuláson kívüli időt a szünetekben meg a barátságokat milyen környezetben tölti a gyermek.
1: Erős iskolákat választottak?
2: Ők azért alapvetően az elit iskolákba, tehát az első 10 gimnázium közé tartoztak. Előnyének tekintem azt is, hogy azon kívül, hogy a tanulásban oda tették a szakmaiságot, mind az érzelmi intelligencia, mind a hitélet kapcsán más alapokról indultak egy problémaszituációnak a megbeszélésénél, vagy amikor konfliktusok alakultak ki, akár a tanár és a szülők, vagy a tanár és a gyerekek között.
1: Mik voltak a hátrányok?
2: Azok a veszélyek, bármilyen fajta addikció, legyen ez akár alkohol vagy drog probléma, ez sajnos a katolikus intézményekben is előjön, és amikor egy ilyen problémáról kell beszélni, itt viszont szerintem sokkal nehezebb szituációban indulunk, mert hogy sokszor azt éreztem, hogy nem merik elismerni ezt a tényt és ezzel foglalkozni, és néha egyszerűen meg az van, hogy a tanároknak is kell erre képzettség, és hogy tudják ezeket a helyzeteket kezelni, míg a jó indulat az néha ebben a helyzetben nem feltétlenül segít. Én azt látom, hogy vannak olyan egyházi iskolák, ahova én is például jártam, azt látom, hogy egy nagyon erős megújulási folyamaton mentek keresztül. Volt egy hullámvölgyük, és utána látták azt, hogy ebből akkor tudnak kilépni, hogyha leginkább lelki területen, de a tanítás módszertanban is új módszereket emelnek be. Hagyomány az egy nagyon jó dolog, de hogy ezt meg kell tölteni olyan gyakorlati tartalommal, ami napjaink gyermekeinek szól és megérinti őket.
3: Keresztkérdések.
1: A stúdióban Rubovszky Rita, katolikus oktatási szakértő, és Neumann Eszter, oktatásszociológus. Hol van a helye az egyházi iskoláknak, és mi lenne a szerepük egy ideális oktatási rendszerben?
4: Hogy mi a helye most az egyházi iskoláknak a magyar oktatási térképen, az a szekuláris állam felől nézve egy nagyon nehéz kérdés most azért, mert nagyon súlyos a múltja a kérdésnek. A rendszerváltás után 20 évig volt egy nagyon éles elválasztása az egyházi funkciónak és az iskolai funkciónak, tehát a hitoktatást azt élesen elválasztották az oktatástól, és utána 2010-16 között meg volt egy nagyon-nagyon erős állami narratíva arról, hogy tulajdonképpen az egyházi iskolák képviselnek egy ilyen morális értéket, kiemelt pozíciót kaptak a tulajdonképpen az egész nemzet képben, az egész állami oktatási rendszerben. És most itt vagyunk egy új időszak kezdetén, amikor nagyon nehéz erről gondolkodni, úgyhogy elvonatkoztassunk ettől a múlttól. Tehát szerintem ez egy ilyen hosszú folyamat az, hogy értelmezni tudjuk, hogy tulajdonképpen hol is van az egyházi oktatás helye, mert biztos, hogy van helye az iskolarendszerben, tulajdonképpen mi is ez és hol is van. És a másik oldala, honnan közelítenék, az pedig az, hogy én az elmúlt 6-7 évben viszonylag sokat beszéltem a kutatásaim keretében egyházi oktatáspolitikusokkal, iskolavezetőkkel és tanárokkal és szülőkkel is az egyházi iskolarendszerben, és ott meg azt láttam, hogy amiatt nagyon nehéz ez a kérdés, mert nagyon nagyot nőtt az egyházi oktatási rendszer 2010 után, az általános iskolai rendszer megduplázódott tulajdonképpen, a gimnáziumi szektorban most már 25%-os az egyházak részvétele, tehát történt egy ilyen óriási expanzió az egyházi rendszerben, és maguk az egyházak is látják, persze nem lehet így általánosan az egyházakról beszélni, de a nagy egyházakra, történelmi egyházakra mindenképp igaz az, hogy így szélesen nyíltak a kapuk, és bejöttek olyan

0: családok is az egyházi iskolákba, akik korábban nem azt választották volna, vagy akik nem kötődnek az egyházhoz. Ugyanez igaz a pedagógusokra is, különösen azokban az esetekben, amikor átvett iskolákról van szó. És el kellett kezdeni azon gondolkozni, hogy miről is szól az egyházi iskola, mi is a missziója, hogyha nem azok a családok járnak ide kizárólag, akiknek ez fontos, vagy hagyományosan fontos, hogyha a tanárok közül sem mindenkinek ugyanannyira, vagy ugyanolyan nagyon fontos a vallásosság. Én azt láttam, hogy az egyházi iskolarendszerekben már van egy ilyen gondolkodás, hogy hogyan lehet újra gondolni egy szekularizálódó társadalomban, egy sokkal vegyesebb képet nyújtó iskola összetételben, meg tanári összetételben tulajdonképpen, hogy mi is a vallásosság, mit is akarunk tanítani, vagy átadni a vallásosságról, és hogy mit jelent az, hogy egyházi iskola. Ebből a szempontból bizonyos értelemben maguk az egyházi iskolarendszerek előrébb járnak ebben a gondolkodásban.
1: Nagyon sokan nem egyházi iskolát, hanem egyszerűen jó iskolát keresnek, és továbbra is nagyobb bizalmat szavaznak az egyházi oktatásnak. Mit tud kezdeni az egyházi oktatás a nem hívő családokkal?
2: Egyrészt a lelkiismereti szabadság és a demokrácia jegyében egy egyházi iskola azt vizsgálhatja, vagy a felvételinél megkérdezheti, hogy elkötelezett az illető család, és előnyben részesítheti azt, aki elkötelezetten ahhoz az egyházhoz tartozik, de nem zárhatja ki azokat, akik nem elkötelezettek, és nem vizsgálhatja ennek az elkötelezettségnek a mértékét. Ez egy nagyon vékony jég, vagy nagyon-nagyon nehéz terep, mert érted, én azért voltam katolikus iskola igazgatója, szóval bejön hozzám a 12 éves gyerek, ugye a szüleikkel, és akkor megkérdezem, hogy és játsz itt arra, és akkor hát ugye a gyerek 5 perc alatt előadja, hogy tulajdonképpen Aquinai Szent Tamást és Kempis Tamást olvas esténként, és naponta elmond 3 rózsafüzért, és akkor az ember áll, már a második mondatnál pontosan tudja, hogy az egész kamu. Ugye megszakítja a felvételét, és azt mondja, hogy mi lenne, hogyha inkább őszintén is igazat beszélnénk, és hogy hát akkor oké, nem vallásosak, akkor miért szeretnének, és mindenki zavarba jön, és akkor az egész helyzettel nem tudunk mit kezdeni. Erre kell találni, ahogy Eszter mondja, nekünk egyházi iskoláknak valamilyen fajta választ. Ez a válasz még nincs meg. Ez egy folyamat, hogy erre mi egyrészt választ találjunk. Másrészt folyamat az, hogy hogyan szedjük ki a saját iskoláinkat ebből a kényelmes, fundamentalista irányból. Hogy hogyan mondjuk azt, hogy te figyelj, szóval, hogy kereszténynek lenni, az tök jó, de az egy kaland. Az azt jelenti, hogy hogyan vállalom el a jövő bizonytalanságát az életemben. Az azt jelenti, hogy hogyan kapcsolódok a másikhoz. Az azt jelenti, hogy hogyan vállalom fel azt a nyitottságot, ami az evangélium nyitottsága. Az, hogy mi az egyházi iskola egy szekularizált társadalomban, az egészen biztosan nem lehet felülről senkinek se megmondani. Se az államnak, se az egyháznak. Hanem ez egy nagyon, hogy mondjam, bonyolult párbeszéd szerintem a szülőkkel, az egyház és az állam között, és mégiscsak ebben a párbeszédben a legfontosabb a hitelesség. Hiteles tanárok, hiteles emberek, hiteles iskolák, hiteles lelkészek, akármilyen módon tanítanak, az, hogy a gyerekek ma kitartanak a legjobb tanárnak, és kitartanak a leghitelesebb embernek, ez minimálisan függ attól, hogy az élménypedagógiát tanít, vagy frontálisan tanít 45 percet. A gyerek pontosan megérzi, nem lehet becsapni, pontosan megérzi, hogy ki hiteles. És azt hiszem, hogy valójában a válasz az ebben a hitelességben rejlik.
1: Az egyházi iskolák, illetve minden, azt gondolom, a vallási oktatás önmagában, ugye azt a lehetőséget a vallás szabadság jegyében kell, hogy kínálja, hogy mindenki a maga hitének, értékrendjének megfelelően tanulhasson, ha ezt szeretné választani. Ugye folyamatosan egymásnak feszülő véleményeket hallunk, látunk. Az egyik állítás az az, hogy az egyházi iskolák anyagilag kedvezőbb helyzetben vannak, az államnak nem világnézeti alapon kellene támogatni az intézményeket, hanem az elvégzett közfeladat alapján, tehát nem az számít, hogy ezt most egy egyházi vagy egy civil szervezet vagy fenntartó végzi el, hogyha közfeladatot lát el, akkor azt kell nézni, hogy ezt milyen minőségben és milyen átláthatósággal teszi.
0: Csak azt tenném ide, hogy úgy érzékelem, hogy itt nem az alapfinanszírozás egyenlőtlensége volt a fő probléma az elmúlt időszakban, hanem a más csatornákon beérkező infrastruktúrális pályázati támogatások, amik kifejezetten az egyházi iskolákat és szektort célozták, azok emelték meg úgy infrastruktúrálisan meg lehetőségekben az egyházi iskolákat, hogy ez a különbség nagyon látványos Én szerintem a finanszírozás nem volt annyira problematikus, de ez nem az én asztalom.
2: Azért nem értem pontosan ezt a vitát őszintén szóval hónapok óta, mert ugye az egyház mindig kap egy évvel később, a tárgyével később. Tehát most például ebben a hónapban, éppen múlt hétfőn volt egy ilyen tárgyalás a pénzügyminisztériummal, a belügyminisztériummal, meg az úgy élmel egy olyan összeget, hogy mennyit költött mondjuk 2025-ben az állam mindennel együtt az iskoláira. Ebben benne vannak egyébként a beruházás költségek, ebben benne van az étkezés, ebben benne van a mindenféle, amit önkormányzati sorról, meg mindenféle sorról összeszed az állam, és akkor megnézi, hogy mennyit költött az egyház, és most a 2025-ben ez 70 milliárd forint különbség, amit az államnak még vissza kell adnia az egyháznak az egyenlő finanszírozás jegyében. Én nem látom, és nem tudom, hogy van-e élő ember Magyarországon, aki valóban látja azt, hogy milyen sorokról finanszírozták az állami iskoláknak a beruházásait. Mert én például azért azt láttam 10 éven keresztül, mint egyházi iskola igazgató, hogy mondjuk a KLIK az csak zárt végű pályázatokat írt ki az állami iskoláknak, mi egyáltalán nem tudtunk pályázni 10 éven keresztül, mint egyházi iskola, és akkor azok a pályázatok azok hol vannak? És hol vannak mondjuk azok a Bethlen Gábor alappályázatok, amelyeket viszont az egyházi iskolák kaptak meg beruházásból. De szerintem mindenki olyan dolgokról beszél, őszintén szólva, ami ilyen városi legendaként kering valami lufiként, és végülis egyetlen egy számunk van jelen pillanatban, az, hogy 70 milliárddal tartozik az állam, mert annyival kaptunk kevesebbet. Ez az egész finanszírozási kérdés, alapvetően én azt merem kimondani, hogy nem igazságtalan, csak azért kell a finanszírozási rendszert nagyon átgondolni, hogy ne ennyire esetszerű, és ne ennyire az állam jóvoltából lévő finanszírozás legyen, hanem tényleg egy olyan szektorsemleges finanszírozás legyen, ahol mindenki pontosan tudja, hogy milyen normatívából gazdálkodhat, mi is nem kell előfinanszíroznunk 70 milliárd forintot mondjuk egy évvel előre, és pontosan tudjuk, hogy mi az, amit kifizethetünk, meg mi az, amit nem. És szerintem az egyházak ebbe boldogak lennének, hogyha egy ilyen finanszírozás jönne létre.
1: Akkor az átláthatóság, ha jól értem, az egyik kívánalom minden szereplő részéről.
0: Csak azt tenném hozzá, hogy én megnéztem, van egy közoktatás indikátor rendszere című kötet, amit a Közgazdaságtudományi Intézetben adnak ki, és ott az egyik eredmény az volt, hogy az állami és az egyházi szektor között alapfokon, általános iskolai szinten nincs igazából különbség, de nyilván van abban különbség, hogy mondjuk az állami rendszerben sokkal több a falusi kisiskola, ami fajlagosan többe kerül, meg más tényezők is vannak. Viszont azt látták, hogy a gimnáziumban valamiért, és nem tudjuk miért, vagy ez csak egy leíró statisztika, ott az egyházaknál nagyobb a költés, a ráfordítás. Nem azt mondom, hogy a finanszírozás nagyobb, hanem valahogy az egyházak számára fontosabb, vagy több pénzt allokálnak a gimnáziumi oktatásra.
2: Igen, de ez azért is van, mert amíg az állami gimnázium az bázis alapú, tehát fizetést finanszíroz az állam a gimnáziumnak, mi ugye egyfajta háztartási pénzből gazdálkodunk, ezért sokszor több gyerekünk van egy osztályba, és kevesebb tanárunk, viszont többet költünk, őszintén szólva, más típusú költésekre.
1: 2010 óta itt az érintett időszakban, amit már említett, nagyon sok iskolát vettek át egyházi fenntartásba, és hogy a kutatásaiban ezzel is foglalkozik, hogy ez hogyan alakította át a szektort, ez az intézmény átvételi hullám, erről tudna mondani pár mondatot?
0: Igen, szerintem itt nagyon fontos lenne kicsit differenciálni. Azt például nagyon fontos látni, hogy a rendszerváltás utáni 20 évben kialakult egy stabil egyházi szektor, kicsit így nagyobb súlyponttal a gimnáziumokon, és 2011 és 13 között volt egy hatalmas expanzió, ami nem azt jelentette, hogy ez a rendszer ugyanúgy növekedett, hanem teljesen más mintázatok alapján. Mit értek ez alatt? Egyrészt elsősorban a kelet-magyarországi régiókban, a nagyvárosokban és a kisvárosokban kezdtek el terjeszkedni. Történtek meg az egyházi iskola átvételek. Elsősorban általános iskolákról volt szó, és nem középfokú intézményekről. Érdekes az is, hogy noha kisvárosokban és megyeszékhelyen tipikusan egy ilyen szelekciós mechanizmust indított el az egyházi iskola átvétel, összességében azt látjuk, hogy a roma tanulók aránya növekedett az egyházi általános iskolákban is. Szóval nagyon fontos azt érzékelni, hogy hol beszélünk egyháziskolákról, és melyik egyházakról beszélünk, mert a különböző egyházaknak is nagyon eltérő stratégiáik voltak. Vannak olyan egyházak, akik kifejezetten a szociális missziótól hajtva, vagy arra hivatkozva szegregátumokba vesznek át iskolát. Például a Máltai Szeretetszolgálat, vagy a baptistákra is jellemző ez. És mondjuk a Magyar Katolikus Egyház is ilyen nagyon sokarcú intézményrendszer. Itt is történtek szegregált településeken iskola átvételek. Noha igaz, hogy nagyon sok esetben viszont, és talán ez a tipikus mondjuk a református és a római katolikus egyház szempontjából, az történt, hogy mondjuk kis településeken az átvett iskolák elkezdtek elitizálódni, és egy ilyen szegregációs mechanizmust indítottak el. És picit visszaviszkélnék ahhoz a korábbi kérdéshez, hogy vajon azt teszi-e vonzó az egyházi iskolát, hogy az állami ideológia is a kereszténységet felemelte. Szerintem ennél kicsit prózaiabbak az okok. Szerintem érdemes a kisvárosok jelenségével foglalkozni, ahol egy vagy két vagy több iskolát van olyan kisváros, ahol az összes iskolát átvették egyházi szereplők. Ott nagyon erősen azért az is befolyásolja a szülőket, hogy egyrészt érzékelték azt, hogy egyre kevesebb pénz jut, egyre csökkenő színvonalat érzékeltek az állami iskolákba és az egyházi iskolákba, viszont azt érzékelték, hogy ott egyrészt érzékelték ezt a biztonságot vagy struktúrát is, másrészt azt, hogy oda nem mennek cigány gyerekek, hogy ott jobbak a tanárok, vagy ott biztonságban tudták a gyerekeiket. Egy ilyen kisvárosi közegben biztos, hogy nagyon erősen, nyilván ahol roma lakosság van, ott ez is latba esik egy ilyen választásnál. Amikor szegregációról beszélünk, és az egyházi expanzió által így belendített, vagy felerősített szegregációról, akkor nagyon fontos azt is látnunk, hogy hol, milyen régióról beszélünk, vagy milyen földrajzi eloszlása van ennek, és én elsősorban Kelet-Magyarországról és kisvárosi helyzetekről beszélnék, ahol ez nagyon erősen érezhető.
2: Nagyon fontosnak tartom, amit Eszter elmondott, és egyet is értek vele minden szavával. Ugye én hoztam számokat, mert ebben a vitában most azért mi is elkezdtünk ránézni saját magunkra, és hogyha 2999 egyházi iskolát nézem ma Magyarországon, akkor ugye ebből 551 egyházi fenntartású, és a legtöbb egyházi iskola ebből Csodabó-Üzemplénben és Szabolcs-Szatmár-Berekben van, és utána Budapest környéke, és utána Jász-Nagykun-Szolnok. És a legkevesebb az Tolna, Nógrád, Somogy és Komárom-Esztergom. Valóban a mi számaink is azt mutatják, hogy ezek a kelet-észak-magyarországi települések vették át a legtöbb iskolát, hiszen annak idején az önkormányzatok ott keresték meg az egyházakat, hogy ők már nem tudják fenntartani ezeket az iskolákat. Tehát ez az egyik. Nyilvánvalóan ezekben a megyékben nehéz azért megnézni, hogy hány roma gyerek van valahol egy intézményben, mert erre ugye abszolút nincsen számadat, csak ilyen empirikus tapasztalatok, meg egyfajta önbevallás, de Rakacaszenttől, Fülöpön, Körmön keresztül, egészen a Viharsarokig, hát mondjuk csak a romai katolikus egyház iskolák százalékot tudom mondani, ahol vagy 100% roma gyerek, és éppen az a probléma, hogy akkor szegregál az egyház. És az is megjelent, amit Eszter mond, és itt Pusztai Gabriellának van erre egy nagyon érdekes kimutatása az egyházi iskolákról, hogy a két vége, tehát az abszolút elit, mondjuk így, utáljuk ezt a szót mindnyájan, de mondjuk a gazdag, felső középosztály fölötti réteg, az egyetlen nem iratja egyházi iskolába a gyerekét. Tehát ott meg akkor az egyházi iskola, hogyha a saját elvárásrendszeréből lead, akkor viszont azt az aspiratív szülői réteget veszíti el, aki egyébként hozzáiratja gyerekét, és miután azért ez egy piac, tehát ugye a saját egy idő után azért, hát mondjunk igazat, az iskola fenntartásáról, a tanárokról, meg a egy csomó egzisztenciáról van szó. Vagy adott esetben abban azon a településen, hogyha ez az aspiratívabb, alsó középosztálybeli szülőréteg ott hagyja az iskolát, akkor megszűnik a házi orvos, átalakul az ottani társadalmi mobilitás, elmegy a vállalkozó. Ezekről őszintén kell beszélni. Én azt gondolom, hogy településről településre. Tehát ez nem megspórolható az a munka, hogy az állami és az egyházi szektor a politikával együtt településtől településre rázumolva ezekre a problémákra megnézze azt, hogy hol mi jó végül is a gyerekeknek.
0: Szabolcsban kutattam több kisvárosban, és ott is ez látszik, hogy tulajdonképpen az egyházi iskolák hát egy ilyen egyensúlyi játszmában vannak, hogy azt mondják, hogy hát 10-12% roma gyerek lehet az iskolánkban, mert az még elfogadható a nem roma szülők számára is, és akkor valóban az ilyen nagyon aspiráló roma családok bekerülnek az egyházi iskolába, adott esetben van kötődésük se valláshoz, úgyhogy nem ez a kizárók. De viszont az történik, hogy nagyon sok helyen már csak egy állami általános iskola van, ami teljesen szegregálódott, és ez az elmúlt 15 évnek a terméke. És hát nagyon kevés olyan szegregált állami iskolát látunk, ahol jó a gyerekeknek. Olyat látunk, ahol jó a gyerekeknek, de olyat, ahonnan tényleg tovább tudnak lépni középiskolába, olyat nagyon keveset. Szóval van egy ilyen össztársadalmi dinamika, amiben az összes szereplő racionálisan játszik, de a kimenete mégis az, hogy elveszítjük a roma gyerekeket.
1: Mennyiben okozója, és mennyiben igazából a láthatóvá tevője az egyházi iskola ezeknek az elkülönülési tendenciáknak vagy igényeknek, és mit lehetne ezekkel szemben tenni közösen?
2: Tehát minden, ami az iskola rendszerben megjelenik, az a társadalmat képezi le. A társadalomnak van iskola rendszere, a társadalom önreprodukciós folyamatai jelennek meg az iskola rendszerben. Kettő, jelen pillanatban az egyházi iskola rendszer az nem elit. Egy kicsit a nagyon lecsúszott társadalmi réteg fölött, mondjuk a, ugye ezt Pusztai Gabriella úgy hívja, hogy lecsúszó, felkapaszkodó társadalmi réteg, amelyik nagyon kitett gazdaságilag. Ezekben a kis településekben, kisfalvakban, a nagyvárosok agglomerációjában élő emberek, akik többet akarnak a gyerekeiknek, mint akár ők kaptak, vagy ahova ők jutottak, mert alapvetően az általam előbb említett tudástőke az, ami az egyetlen kiút számukra. Valójában egy ilyen a jelen pillanatban lévő magyar egyházi iskola az ebben a szociológiai környezetben helyezkedik el. Kétsége ne legyen senkinek a felől, hogy azért, mert nem a telepi roma iskoláról van szó, szóval attól azért ezek nagyon-nagyon nehéz. Iszonyatosan sok problémával küszködő iskolák, borzasztóan sok családon belüli erőszakkal, borzasztóan sok anyagi nehézséggel, borzasztóan sok mentális nehézséggel. Ez nagyon lényeges, mert az egyházi iskola ma Magyarországon nem elit. Ez egy hamis kép. Van egy olyan gimnáziumi réteg, amely valóban elkülönül, de az elkülönül egyébként az állam mi iskolában is.
1: Meghallgatnánk egy bejátszást, ami a Kazincbarcikai Don Bosco iskolában készült. Diós Judit 2024 májusában készített riportja és a Vendégháznál című műsorban hangzott el. Ebből hallunk most részletet.
3: Több mint 350 diák tanul itt a Kazincbarcikai Don Bosco iskolában, ahol lehet szakmát tanulni, lehet érettségit szerezni, és van egy olyan programjuk is, hogy azoknak a diákoknak segítenek, akik nem tudták befejezni az általános iskolát, de már elmúltak 16 évesek. Molnár Gál Béla igazgató.
4: Kazincbarcikán itt ez az iskola, a szaléziaknak a igazi szalézi műve, lehetne így fogalmazni. Don Bosco nyomán egy hasonló típusú iskolát működtetnek, amit Don Bosconnak idején Torinóba elkezdett, hogy az utcáról, börtönből egyéb jelenékről szedte össze a fiatalokat. Hát most mi nem a börtönből szedjük össze, az tény és való, de nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek, és elsősorban szakképző iskola vagyunk, tehát inkább így fogalmaznám meg. Képezünk többféle szakmát, olyat, amivel tudnak helyezkedni, csak egy párat felsorol, hogy mégis érthető legyen: kőműves, heggesztő, pékcukrász, kereskedő, szociális gondozó, amivel talán van lehetőségük elhelyezkedni az itteni fiataloknak. Van egy technikum is, az kis létszámú, nem annyira erősségünk. Itt kisgyermekgondozókat, fodrászokat képezünk, és van egy programunk, ez a dobbantó és a műhely iskola, ez gyakorlatilag azoknak a fiataloknak szól, akik nem tudják befejezni a középiskolát valamilyen oknál fogva, vagy az általános iskolát, a dobbantó az erről szól. Az azt jelenti, hogy elmúlt már 15 éves, nem tudta befejezni 8 osztályát, akkor van egy program a felzárkóztatás céljából, ahol alapkészségfejlesztés zajlik, de önmagában ez nem ad 8 osztályt, hanem a dobbantóból át lehet lépni utána a műhely iskolába, amikor eljut arra a szintre ez a fiatal, hogy nem tud írni, olvasni, számolni gyakorlatilag, ahol egy rész szakmával együtt megkapja a 8 osztályról szóló alapfokú iskolai végzettséget. A műhely iskola annyival több még, hogy nem csak ezek a fiatalok kerülhetnek bele, akik az általános iskolát nem tudták elvégezni, hanem azok, akik elvégezték, de lemorzsolódtak a középiskolából, és akkor ők egy részszakmát kapnak, és a részszakma után eldönthetik, hogy mennek-e dolgozni, vagy pedig marad az iskolában, és akkor tudja folytatni az adott szakmában, képezheti magát tovább.
3: Önök apa és fia?
5: Jelenleg itt tanul mind a három gyermek.
3: Te már második szakmádat tanulod itt.
6: Most rettentően támogatott iskolában tanulunk, ahol lehetőség nyílik ösztöndíjakra, illetve különböző támogatásokra.
3: Tanulmányi eredményért jár ösztöndíj?
6: Így van.
5: A nagyobb fiúnak, aki 21 éves, megvan a rendelsőkőműves, falazókőműves, most meg visszajött festőnek. A kisebb fiú az tavaly végzett általánosból, és itt van hegesztő szakmán, ő is, ugyanúgy, mint a Tamás fiam. Négy fiam van.
3: Ez a célkitűzés, hogy minden fiúnak legyen egy, de lehetőleg több szakmája.
5: Szakmája, hogy el tudjanak az életbe helyezkedni, családot alapítani.
3: Önnek sikerült fiatalként szakmát szerezni?
5: Hát nem sikerült, mert az élet másabb volt a múlt idő, de én arra motiválom őket, hogy nekik jobb legyen az élet, hogy tanuljanak és szakmát tanuljanak.
1: Hogyan érinti a roma gyerekeket az egyházi iskolák megjelenése a leszakadó térségekben? Miért nem jó, ha elkülönülten tanulnak? Van-e olyan helyzet, amiben ez mégis indokolt lehet? És mit tanulhatunk egymástól? Rafael Zsolt roma oktatási szakértővel, az Együttnevelés Szövetség egyik alapítójával beszélgettem.
7: Az Együttnevelés Szövetség 2022-ben jött létre. Olyan dolgokkal foglalkoztunk, ami napi szinten érinti a roma közösségeket, illetve a roma gyerekeket. Ehhez az Együttnevelés Szövetséghez nagyon sok civil szervezet, illetve magánszemély is kapcsolódott, mint nem roma szülők, roma szülők, aktivisták, különböző oktatási szervezetek. Felmértük azokat a problémákat, amelyek település szinten, vidéken is, illetve Budapesten is helyben az oktatást érinti, mint a 16 éves korhatár az iskolai tankötelezettség szempontjából, vagy az iskolai elvándorlás, vagy az SNI státusz. Sok esetben úgy találtuk, vagy úgy véltük, hogy szegregációs eszközként kezeli néhány iskola. Hát ez ügyben szerettünk volna valamit tenni.
1: Mit jelent az, hogy szegregált egy iskola?
7: Szegregált iskola alatt azt értjük, hogyha bizonyos etnikai, vagy vallási, vagy bármilyen különbözésség szempontjából külön vannak kezelve, csoportokban tanulnak a gyerekek elkülönítve, illetve nem azokat az oktatási feltételeket kapják, amelyek minden gyerek számára elvárható, és ami minden gyereket megillet. Találtunk olyan eseteket, ahol indokolatlanul lettek roma tanulók esenissé minősítve, és ezáltal ők másik osztályban kezdték el tanulmányaikat. Több településen, vidéken próbáltunk oktatási témában dolgozni, például Kalocsán is használtak egy ilyen szegregációs eszközt, ahol körzeti iskolák voltak, és volt olyan körzet, ahová csak kifejezetten cigány gyerekek jártak, egy más körzetbe pedig nem, vagy alig. Más vidéki településen is dolgozunk ilyen ügyekben. Szegregációs folyamat elindult itt Törkénybenhelyi Általános Iskolában, amelyet szeretnénk megváltoztatni. Nagyon sok szülő úgy gondolta hallomás alapján, hogy nem annyira jó ez az iskola, és hogy sok cigány gyerek jár ide ebbe az iskolába, ezért ők nem íratják ide be a gyerekeiket, és ez ügyben próbáltunk, meg hát teszünk is lépéseket. A tavalyi évben az előző évekhez képest már csak 4 tanuló iratkozott át másik iskolába, a többi pedig ide helybe iratkozott be. Próbáljuk a szülőket is, illetve döntéshozókat is arra ösztönözni, hogy becsüljék meg a helyi iskoláikat, illetve hogy velük közösen tudjunk lépni ezekbe a problémákba, amik egyes településeken így a szegregáció kapcsán felmerülnek.
1: Automatikusan létrejön a tanulók ilyesfajta elkülönülése, ha megjelenik a településen vagy a környékén egy egyházi iskola?
7: Azokon a településeken, amiket mi vizsgáltunk, ahol létrejött egy olyan iskola, ami egyházi iskola, és mellette ugyanezen a településen van állami iskola is, ott néhány tanév alatt megtörtént ez a kettészakadás. Igazából mi nem azt mondjuk, hogy egyházi iskolák kimondják konkrétan, hogy ide roma gyereket nem veszünk fel, viszont mint azt tudjuk, hogy vannak más olyan szempontok, amiket az egyházi iskolák alkalmazhatnak, mint például ugye mások a beiskolázási lehetőségek, vallás és világnézeti elvárásokat is ugye megfogalmazhatnak. Közben ugye az állami körzetes iskola alapvető feladat az, hogy minden gyermeket, minden hozzátartozó gyermeket fogadjon, és ugye ez indítja be ezt a láncreakciót. Általában például az állami iskolában 71%-a halmozott a hátrányos, sok esetben roma tanuló, még például a református iskolában 0%. Vagy ha csak Encset szeretném megemlíteni, 56-58-90%-os az állami iskolák hátrányos helyzetű diákjainak a száma, míg a helyben lévő katolikus általános iskolában csupán csak 5. Szóval, hogy ezek konkrétan olyan adatok, amelyeket nem mi találtunk ki, hanem igazából ezeket kutatások támasztják alá, hogy sajnos az, hogyha egy városban vagy egy kisebb településen megjelenik egy egyházi iskola, akkor nem azt mondjuk, hogy mindenhol, de sok esetben észrevehető az, hogy szelekciót indít el.
1: Mennyiben lehet azt mondani, hogy ez az egyházi iskolák felelőssége, vagy inkább arról van szó, hogy a szülők nem akarják roma gyerekekkel egy iskolába járatni a gyerekeiket?
7: Azt gondolom, hogy nyilván a jobb érdekérvényesítő képességekkel rendelkező családokban lévő gyerekekkel a szülők sokkal jobban átlátják, sokkal jobban tudják érvényesíteni a jogaikat, illetve azt, hogy beírassák mondjuk egy egyháziskolába, mert nyilván ez függ attól is, hogy mennyire tudják áthordani, mennyire mobilisak, mennyire van idejük, pénzük, energiájuk arra, hogy ők mondjuk áthordják egy egyházi iskolába, egy jobb minőségű általános iskolába a gyerekeiket. Még egy szegényebb sorsú családban nem feltétlenül adottak ezek az eszközök, vagy ezek a feltételek, és így sokkal kevésbé tudják kihasználni annak a lehetőségét, hogy például ők áthordják oda a gyerekeiket. És akkor inkább választják ugye az állami iskolát, amiért igazából nem kell azért fizetni, hogy eljussanak oda, lehet, hogy nincs is idejük arra, hogy áthordják oda, és sokkal kézenfekvőbb az, hogy az állami általános iskolában maradjanak ezek a gyerekek.
1: Több egyházi iskola éppen emiatt vett át, vagy nyitott újra a szegregátumban iskolát, hiszen az ott élő családoknak problémát okozott az, hogy távolabbi iskolába járjanak a gyerekek, adott esetben autó vagy tömegközlekedés híján. Erről mit gondol?
7: Azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés lehet, hiszen mindannyiunk számára az a fontos, hogy a gyermekek jó minőségű oktatásban részesüljenek. Nem szeretnénk megkérdőjelezni az egyházi oktatás létjogosultságát, mert nem azt mondjuk, hogy minden egyházi iskola szegregál, meg az sem, hogy az egyházi iskolákban ne folyna sok esetben magas színvonalú pedagógiai munka. Mi csupán azt mondjuk, hogy ha egy településen egymás mellett működik egy állami, egy egyházi iskola, két intézményben nagyon eltérők lehetnek a tanulói összetételek, de ezek a kezdeményezések, amelyről az imént ön is beszélt, azt gondoljuk, hogy mindenhol kellene, hogy egy ilyen kezdeményezés elinduljon, hiszen ez magával hozná azt is, hogy ez a kettészakadás nem mélyülne tovább, sőt, hát azt szeretnénk, hogy ez minél kisebb legyen, mindenki számára elérhető legyen ugyanaz a minőségi oktatás, és hogyha valaki az egyháziskolába szeretne járni, akkor az nem attól függjön, hogy ki milyen származású, vagy ki milyen szociális anyagi háttérrel rendelkezik. Ez senki számára sem jó. Egy adott településen, hogyha szegregáció történik már eleve a gyerekkorban, ahol a gyerekeknek pontosan, hogy egymást kellene ugye megismerniük, és az elfogadásra kellene nevelni a gyerekeket. Ha már ott pont ez nem történik meg, akkor ott már nagy baj van, hiszen felnőtt korukra úgy fognak egymás mellett élni, hogy nem fogják ismerni egymást, és nem fogják tudni kezelni egymás személyiségét, vagy egymás nézeteit, vagy sok esetben szokásait, hiszen nem történik meg az iskolában ez a fajta megismerés. És hát nyilván, ahogy nőnek a gyerekek, annál jobban fognak elkülönülni egymástól, és ez mindenki számára csak negatív hatással lehet. Mind a település, mind pedig az intézmények számára is.
1: Hogyan tapasztalják, mennyire működnek együtt az egyházi és civil szereplők ezeken a településeken, ezekben a kérdésekben?
7: Én arról tudok beszélni, amit én helyben tapasztalok itt. Az egyházi iskolák nem nyitottak a civil szervezetek kezdeményezéseire, ezt tapasztalatból tudom mondani, hiszen több alkalommal kerestünk már meg ilyen iskolát, de sajnos vagy nem kapunk soha választ, vagy olyan fajta választ kapunk, ami nem visz előre. Hát nem tudom, hogy ez a közeljövőben fog-e változni, egyelőre nem látok rá megoldást. az, hogy megtörténjen a valódi elfogadás, és hogy megértsük egymást, ahhoz nem csupán annyira van szükség, hogy valakinek adunk ruhát meg élelmiszert, hanem leülünk, beszélgetünk, megismerjük egymást, kultúráját, és nem ítélkezve, hanem elfogadva. Megpróbálom megérteni, hogy ő miért ilyen, hogy ő miért épp ezt képviseli. És ha már az elfogadásnak ezt a részét valahogy elkezdjük így magunkba elrakni, hogy egyáltalán értsük meg azt, hogy mi miért történik, akkor lehet, hogy könnyebben tudna megtörténni a valódi elfogadás is. De addig, amíg csak próbálunk így felületesen kezelni helyzeteket, attól az még nem fog soha megváltozni. Egyébként az Együttnevelés Szövetségünk pont ennek kapcsán is indította el az Ország Legjobb Iskolája című programját. Keresjük azokat az iskolákat, ahol nagyon magas számban megtörténik az együttnevelés, a minőségi oktatás, és olyan módszereket alkalmaznak az ottani pedagógusok, vagy hát maga az iskola, ami az együttnevelés még inkább ösztönzi. Ezt mi meg szeretnénk jutalmazni. A benevezett iskolákat bárki nevezhet, megtörténik a 5 iskola listázása, és az 5 iskolából kikerül győztesen egy iskola, aki magas nyereményt is nyerhet. Szeptember 19-én indul el ez a programunk, és lehet nevezni majd az Együttnevelés Szövetség weboldalán.
1: A stúdióban Rubovszky Rita katolikus oktatási szakértő és Neumann Eszter oktatás szociológus. Mitől működik jól egy integrációs modell, és mi az, amiben többet tehetnének az egyházi iskolák a jövőben?
0: Nagyon erős összefüggés van a roma családok, roma közösségek tanulási aspirációi, és a között, hogy milyen lehetőségek vannak a helyi közösség számára. Van-e munka? Van-e olyan oktatási intézmény, vagy tanoda, vagy bármilyen segítő program, ami perspektívát ad nekik, hogy mást is lehet csinálni? Más erőforrás is van jelen, mint a család. És a Dusz Juditnak a kutatásai mutatták meg azt, hogy egy olyan időszakban, amikor nincs elérhető munka a család számára, akkor megemelkedik a korai terhességek aránya, a gyerekvállalás aránya, és az ő által a kutatott roma közösség így bezárt, és a saját családi erőforrásait kezdte használni. Viszont amikor a településnek voltak olyan kapcsolatai, intézményi kapcsolatai, amik segítettek mondjuk egy oktatási pályát beindítani, és voltak támogató programok, amik középiskolába is el tudták juttatni a gyerekeket. Tehát ez a kettő, amikor olyan a társadalmi kontextus, hogy nem azt látja maga körül a roma fiatal, hogy csak a családból jön erőforrás, hanem vannak más lehetőségek is, és nyilván ez a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást, ideális esetben nem, akkor sokkal nagyobb esélye van annak, hogy tovább tanulnak, hogy elindulnak egy mobilitás felé, és a szülők is megfogalmazzák azt, hogy jó tanulni, meg tanulni, hogy az iskolába érdemes eljárni. De amikor az egész társadalmi kontextus olyan, hogy azt látják, hogy hiába tanulok, nem lesz munkám, vagy nem lesz jobb munkám, el vagyok adósodva, és kilátástalan a helyzet, akkor nem lesz értelme az iskolának a szülők számára és a gyerekek számára se. Az is van, hogy ugye a neoprotestáns új vallásos mozgalmak nagyon terjednek a roma közösségekben, és van arra is evidencia, nem csak Magyarországon, hanem a térségben, hogy azoknak is van egy ilyen megtartó ereje, hogy ahol ezek a neoprotestáns közösségek ott vannak, ott csökken a gyerekvállalás aránya, és iskolázottság és a társadalmi integráltság növekszik.
8: Amíg a társadalom csak asszimilációban tud gondolkodni, és nem tud abban gondolkodni, hogy Magyarországon a roma társadalomnak a saját büszkesége, a saját identitása, a saját önmeghatározása létrejöjjön. Amíg az irodalmi kánonban nem kerül bele Osztolykán Béla, amíg nem lesz kötelező olvasmány, és nem lesz kötelező lakatos mennyértnek a munkásságát megismerni Magyarországon, itt le kéne ülni szerintem még egyszer mindenfajta aktornak, és együtt beszélni, óvatosan megjegyzem, hogy nagyon-nagyon komolyan a roma értelmiséggel, és nagyon komolyan azokkal az emberekkel, és azokkal a kollégákkal, akik akár állami, akár egyházi iskolában, de ott vannak a terepen, és velük foglalkoznak, és az ő tapasztalataikkal hozni döntéseket.
0: 20 éve nem volt gondolkodás arról országos vagy állami szinten, hogy mi is az integrált oktatás, és azóta rendkívül sok, iszonyú nagy polarizáció történt, tehát kelet-magyarországi kisvárosokban 50% a roma tanulók aránya az általános iskolában, tehát ezt az egészet újra kell gondolni, és azok a korábbi gondolatok, hogy hát 15%, és akkor buszoztatunk, és elosztjuk, és mindenhol 15%, ez egyszerűen nem működik sok helyen, tehát ezt újra kell gondolni az elejétől, hogy ez mit jelent és mit lehet tenni.
1: Sokszor keresztényi jó szándékból eredeztethető gyakorlat, hogy mi majd ugye lemegyünk és segítünk a szegényeknek, és megnyugtatjuk magunkat és a saját gyerekünket, hogy neki ugye mennyivel jobb dolga van, és hazamegyünk. De ettől ugye a távolság és a különbség ugyanúgy fennáll. Mi az, ami építheti ezeket a hidakat?
0: Nincs univerzális megoldás, vannak nagyon jó programok, tehát van például egy nemzetközi program, Teach for Hungary, ami Magyarországon is volt, de teljesen más, mint ahol máshol fut, például tavasszal Romániában voltam egy integráló iskolában, ahol futott ez a Teach for Romania program, annak az az elképzelése, hogy tanárképzésből jönnek hallgatók, de máshonnan is bejöhetnek hallgatók, képzik őket kifejezetten arról, hogy hogyan lehet tanítani egy integrált közegben, mire kell figyelni, nem annyira a tantárgy van a fókuszban, hanem a módszertan, és sokkal jobb fizetést kapnak azért, hogy vállalják, hogy oda mennek szegregált településekre dolgozni. Vannak ilyen programok, de szerintem nagyon sok jó program van, és nincsenek univerzális megoldások.
8: A Taníts Magyarországi program az egy csomó helyen nagyon jól működött az elmúlt években. Itt az egyik probléma például az, amit mondott, hogy ez a program önkéntes volt. Hát úgy nem lehet egy ilyen programot létrehozni, hogy egyébként, hogyha te heroikusan a szombatodból vagy a munkaidőd mellett 5-től 8-ig lemész tanítani, ez már maga nem működik. Erre erőforrást kell áldozni egy országnak ilyen típusú programokra. Don Boscónak ennek a nagyon-nagyon nagyszerű nevelőnek a prevenció volt a megoldása. És azt mondta, kezdettől fogva úgynevezett oratóriumokat létesítek ezekben a mondjuk úgy, hogy szegregátumokban. Nem várom el, hogy ti vallásosak legyetek. Ott lehet játszani, lehet pingpongozni, lehet összejönni, gyere ide, és én veled együtt beszélgetek, és a kezdetek kezdetétől elkísérlek ezen az úton. Azt is át kell gondolni, hogy a roma önkormányzatoknak mi a feladatuk Magyarországon, éppen nem ez. Éppen a roma önkormányzatoknak nem kéne fölvállalni ezt a közösségteremtés szerepet. Nagyon sokfajta jó módszer van. Én számos olyan iskolátok mondani, katolikus iskolát Kelet-Magyarországon, ahol úgy tanítják a roma lányokat matekra, hogy közben megsütnek egy süteményt, és a recepten csinálják a matek példákat, meg állatasszisztált angolórák vannak helyi állatmenhelyes egyesületekkel. Csak itt szerintem az a kérdés, hogy a helyi iskolai igazgatónak az innovatív személyiségétől tesszük-e függővé a lokális emberek boldogulását, vagy pedig megpróbáljuk ezeket a jó gyakorlatokat összekötni, és egyszer úgy dönt az ország, hogy rendszerszerűvé tesz helyi heroikus kezdeményezések. Kultúraváltás történt a katolikus intézményekben, és szerintem érdemes ezt jó gyakorlatként odaadni az állami rendszernek, és együtt ránézni erre, mert szerintem ebben most mi nem áll rosszul.
1: Köszönöm szépen Najman Eszternek.
8: Köszönjük a meghívást.
1: Robovszki Ritának, hogy itt voltak.
8: Köszönöm.
1: A keresztkérdések mai adásában az egyházi oktatás körül felmerülő kritikákra és kérdésekre próbáltunk meg választ találni meghívott szakértőim és az érintettek segítségével. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, és további szép vasárnapot kívánok.

0: 9 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Tartományi választást tartanak ma Németországban. Büntető vámot vethet ki Washington az orosz energia legnagyobb felhasználóira. Napos száraz idő lesz. És most a részletek. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban 2 hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélsőjobboldali párt nyert meg. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezne nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira és az Oroszország elleni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Itthon elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését is. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig felosztott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a Müncheni Oktoberfest. A következő 2 hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfeste. Festményeket akasztott a Louvre falára 2 német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A 2 férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Itthon napos száraz időre számíthatunk, északon és északkeleten megélénkülő széllel. A hőmérséklet délután általában 25 és 30, késő este 20 és 23 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
2: Nem kell minden gyereknek élsportolóvá válnia. Sokkal fontosabb, hogy szeressék azt, amit csinálnak. Találjanak egy sportágat és egy közösséget, ami végig kíséri az életüket. Ezt üzeni az olimpiai bajnok párbajtőrvívó Szászemese, valamint a műsor másik vendége Zsoldos Péter, a KSI elnöke. Én Mirányi Zsolt vagyok, várom önöket.
1: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Ma délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Felfedező.
3: Mit kaptunk az űrkutatástól? A memória habtól, a légtalpas cipőn át, a Hunor Magyar űrhajós program világújdonságának számító lágy celláig.
4: Ez a kísérlet ez nem csak hatalmas siker volt, azért is fontos, mert nagyon új találmányról vagy feltalálásról beszélhetünk. Pontosan látjuk, hogy különleges, pontosan látjuk, hogy hasznos.
3: A műsor vendégei lesznek Kapu Tibor, Magyarország második kutató űrhajósa, a Hunor program igazgatója, és dr. Nagy Balázs, a projekt kutatásfejlesztési igazgatója. Balogh Tamás vagyok. Várom Önöket.
5: Felfedező. A technológia világáról hétfőn délután 1 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Mohács 500.
5: Emlékműsor.
9: Mohács 1526. augusztus 29-e. Egy csata előzményekkel és következményekkel. A Mohácsi csata a magyar történelem egyik legnagyobb hatású eseménye, amely többféle jelentéstartalmat is kapott az évszázadok során. Öt részes műsorunk negyedik részében Út Mohácstól, kettős királyválasztás, az ország területi hasadása, Buda-oszmán elfoglalása. Gondolatok a feltételezett csatatér régészeti és embertani vizsgálatairól. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. A Mohácsi csata következményei. Pálffy Géza, történész, akadémikus.
10: Vajon mi magyarázza, hogy nekünk magyaroknak 20. századi sorsfordulóink mellett mind a mai napig a mohácsi vereség jelenti az egyik legnagyobb tragédiát? Magyarország és közép-európai régió igazi kulcsfontosságú eseményévé, hogy ennyit beszélünk róla, nem csak a csata érdekes, hanem valójában sokkal inkább a következményét tették. A mohácsi vereség egyik tragikus utórezgése az oszmánok által időlegesen 26-ban, majd 29-ben elfoglalt Buda tartós megszállása volt 1541-ben. 1526 és 41, tehát csak is együtt értelmezhető. Elsőként lássuk most azonban a csata tényleges veszteségét. Bár 1526. augusztus végén a magyar történelem egyik legjelentősebb katonai veresége zajlott, rögtön szükséges hozzátenni. Ennyire derekes helytállásra nem sok hasonló példa akadt több mint 1000 éves történetünkben. A magyar hadvezetés 1526 nyarán, ezt a mintegy 25-27 ezer magyar, horvát, német, cseh és lengyel katonaságot állította ki az oszmán haderő feltartóztatására. Ez még európai viszonylatban is jelentős haderő volt, hasonló csak 5. Károly császár vagy a francia király tudott mozgósítani. A csata utáni hónapokban megkezdődő és mind a mai napig tartó bűnbakkeresés elkerülése véget kiemelten fontos hangsúlyozni. Első Szulajmán szultán serege, ez a 75-80 ezer fő, oly tetemes fölényben volt, hogy csupán óriási szerencse segítette volna elkerülni a vereséget. És no, a napjainkban is felbukkannak olyan szenzációhajász szalag címek a magyarországi sajtóban, hogy a magyarok akár nyerhettek volna Mohácsnál, reálisan nézve erre semmilyen esély nem volt. Az oszmán birodalom területe, lakosság száma, jövedelme és hadereje már nem volt összemérhető a magyar királyság hasonló adataival. Magyarország a nála nagyobb területű, négyszer tekintélyesebb lélekszámú, hatalmas gazdasági és katonai fölénybe lévő oszmán birodalommal szemben önmagában tartós ellenállásra szerény lehetőségekkel rendelkezett. keresztény részről a csatában mintegy 16 ezer halott, mely létszám a korabeli Magyarország lakosságának 0,5%-át tette ki. Lefejezett magyar egyházi és világi elit, 7 főpap és mintegy 30 főúra esett el a csatatéren, önmagában ez is a politikai elit hűséges helytállását jelzi. Mindezekkel összefüggött az országkormányzat azonnali megbénulása, ám a csatatéren nagy vérveszteséget szenvedett a teljes magyarországi nemesi társadalom. Végül az országos tragédiát súlyosan tetézte, hogy második Lajos menekülés közben vitatkozhatunk hogyan vagy miként, de ott maradt a csatamezőn. Halála hamarosan mind Magyar és Csehországban, de valójában teljes Közép-Európában meghatározó változások sorát nyitotta meg. Nézzük most a rövid távú súlyos következményeket. Mint közismert, a szultán szeptember 11-én komolyabb ellenállás nélkül vonult be Budára, a magyar királyi fővárosba, hogy ezért is nevezik az oszmán főrások gyakran budai hadjáratnak az expedíciót, nem Mohácsinak. Összességében tehát a magyar királyság 26. évi mohácsi vészben és utód közdelmeiben néhány hét alatt elveszített a népessége mintegy 5%-át, mintha ma Magyarország mondjuk 2 hónap alatt 500 000 főt veszítene, ez írtatlan szám. Mindez járult a zsákmányolt állatok hatalmas száma, hogy ez a veszteség lista 400 000 euróról és 50 000 marháról beszélt, ami több éves exportnak felelt meg. A zsákmányszerzés mintegy 2000 falu és 100 város feldolásával és felégetésével Buda és Pest templomai, illetve a budai királyi palota kirablásával párosult, infrastruktúrában, kulturális értékekben és anyagi erőforrásokban a mohácsi hadjárat páratlan károkozás volt, ráadásul a nagyobb részt az ország legfejlettebb központi területén, az úgynevezett médium regni, azaz Buda, Pest, Óbuda, Esztergom és Székesfehérvár régiójának tágabb környezetében. A szultáni hadjárat tehát Magyarországnak rövid távon is óriási politikai, anyagi és vérveszteséget okozott, miközben település hálózatára itt a médium regniben és királyi udvarára is igen komoly csapást mért. Pedig ez még csak a kezdet volt. Szüleimán szultán magyarországi hadjárat, ugyanis természetesen nem értek véget 26 őszén. 29-ben és 32-ben a Bécs elleni hadjáratok már jól jelezték, hogy az oszmának a magyar királyság teljes elfoglalását tervezték, és immár a habzulókat tekintették a Duna medencében legfőbb ellenfelüknek. Mindez ráadásul egybeesett Magyarország 3 részre szakadásának kezdeteivel is. 1526 végére ugyanis a magyar államnak Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd személyében már 2 törvényesen trónra lépett uralkodója volt. Páratlan időszakot nyitott. Közel másfél évtizedre országos bel- és polgárháborút teremtett, amely mindkét oldalon tetemes áldozatokat hozott.
9: A mohácsi csata következményeiről Fodor Pál, történész, turkológus.
11: Szulejmán szultán 1521-ben jó tervezéssel, ám hiányos előkészületek után és annál türelmetlenebbül megindult Magyarország ellen, majd 1526-ban már alaposan fölkészülve és óriási hadsereggel visszatért, hogy végleg megtörje a 130 éve főakadályt jelentő Magyarország ellenállását és megnyissa a kaput nyugat felé. Az 1520-as évek győzelmei, kivált a mohácsi diadal, az abból levont éves következtetések és a belőle fakadó kényszerek, főleg a Habsburgok megelőzésének kényszere. Az oszmánokat végül Magyarország egy részének megszállására ösztönözték, ami hosszú távon kilátástalan, rengeteg kiadással járó európai állóháborúba vitte be őket, és ami végső soron birodalmuk hanyatlásához és Közép-Európából való kiszorulásukhoz vezetett. Még akkor is, ha a mohácsi győzelemre világra szóló egyedi tettként emlékeztek. Ugyanakkor az oszmánok akaratukon kívül több módon is hozzájárultak a modern Európa megszületéséhez. Ahogy John Eliot írta, az oszmán fenyegetés kettős hatást gyakorolt a nyugatról. Egyfelől ösztönzést adott az egységnek, mert a kisebb államok csak a nagyhatalmoktól remélhettek hatható segítséget. Másfelől a törökök elleni hadviselése szükséges támogatásért a császár és a királyok kénytelenek voltak engedményeket tenni hallási téren a protestánsoknak, politikailag pedig a helyi erőknek. Így tehát az európai történelem egy folyamatos, az egységre való törekvés és a sokféleségre irányuló nyomás közötti dialektika történeteként is felfogható. Ezt már egyébként Eliottól idézem. Szulejmán birodalma az európai fejlődés döntő pontján szólt bele ebbe a dialektikába. Muszlim fenyegetés óriási lökést adott a keresztény egység iránti vágyódásnak. Az az európai világ, amely az iszlámmal folytatott 16. századi konfrontációból született, olyan világ volt, amely a politikai, vallási és kulturális pluralizmus útján indult el, eddig az idézet. Másként kifejezve, az oszmánok nélkül valószínűleg nem jött volna létre az a sokszínű, konfesszionális közösségekre és nemzetállamokra épülő struktúra, amely a következő századokban bontakozott ki Európában. Az oszmán hatalom európai jelenléte és sokáig rettegett ereje segített fenntartani az európai egységgondolatot és előhívni a föderalizmus eszméjét. A nyugati gondolkodók többsége úgy képzelte, hogy egy török kiűzésére létrejött szövetség és győztes háború alapozhatná meg az európai egységet. Úgy is mondhatjuk, a reformáció és a szekularizáció mellett az oszmán hódítás és fenyegetés volt az egyik fő konstitutív eleme a keresztény Európa lebontásának és az európai nyugat megszületésének. A Mohácsi csata, mint a folyamatok egyik origója, ebből a szempontból is méltán tartott igényt a korszakos, világtörténelmi jelentőségű esemény rangjára. A Mohácsi csata sorsfordító jelentősége még nyilvánvaló Magyarország esetében, amely a megelőző évszázadban szó szerint a testével állta útját az oszmán expanziónak. A mohácsi vereség közvetlen következménye az ország soha nem látott pusztulása, a lakosság 4-5%-ának elvesztése, a két király választása, a polgárháború, és végül 1541-ben a főváros Buda és az ország közepének elvesztése lett. A hosszú távú következmények sem kevésbé tragikusak. Miután az oszmán és a Habsburg nagyhatalom között patthelyzet jött létre, Magyarországon megosztoztak. Kelet és nyugat határa Magyarország szívébe tevődött át, és éppen a magyar szállás területet szelte ketté. Az ország csatatérré vált, a szüntelen erőszak, a militarizált életforma miatt Magyarország alapvető struktúrái felmérhetetlen károkat szenvedtek. Elpusztult az épített környezet jelentős része, megroppant a korábbi település szerkezet, lehanyatlott a korábbi városi központok többsége, áthelyeződtek a gazdaság súlypontjai, és valóságos demográfiai katasztrófa következett be. Mint tudjuk, ennek legfőbb kárvallottja a magyar népesség lett, amelynek aránya 50% alá süllyedt. Nem véletlenül mondják régóta, kollégák, hogy itt kerekesendők a gyökerei Magyarország első világháború utáni katasztrófájának. Hosszú távon az egyik legnagyobb kárt az okozta, hogy a királyi udvar a Habsburgok trónra kerülése után az országon kívülre

0: és kulturális elitek önbizalmát. A kor vallási és politikai vezetőinél és gondolkodóin eluralkodott a bűntudat és az önvád egyfajta keveréke. Ekkor alakultak ki azok a mentális reflexek, amelyeket oly jól ismerünk a közép- és kelet-európai népek körében, az egyedül valóság, az elsenvedett csapások kivételességének érzése, menekülés a dicső múlthoz, az áldozati szerep, védjük Európát, de az nem törődik velünk, a tettek mentegetése, és kompenzálásképpen a protestáns apokaliptikából is származó kiválasztottság tudata. A végén pedig a magyarok vezetői a paradoxonba menekültek, török hódítás szörnyű napi következményeitől való megszabadulás reményében az oszmán állammal kötöttek szövetségeket. Így lett az európai közvélemény ítélete szerint a magyarság a kereszténység ellensége épp akkor, amikor a kereszténység végre összefogott és hozzálátott Magyarország felszabadításához. Az önkép, a kereszténység védőbástyája és a külső kép megbízhatatlan népség, szélkakasok, mint egy oszmán nagyvezér mondta. A vágyak és a realitások közötti állandó ellentmondás szükségképpen lelki torzulásokhoz vezetett. A török korban rögzültek azok a belső törésvonalak, amelyet Szelkő Gyula jól ismert metaforával keleti és nyugati magyar alkat szétválásaként jellemzett. Prohászka Lajos írta 1941-ben, hogy a török kor hozta meg a magyarok azóta örökös élményét, a bujdosást, azt az érzést, hogy a magyar nincs otthon a saját hazájában. Ugyanakkor minden torzulás ellenére a Mohács utáni magyar világi és egyházi elitek a fő kérdésben óriási teljesítmény nyújtottak. A Habsburg Birodalom kötelékében is kivívták, és szívósan védelmezték az ország, a függetlenségét nem is, de relatív önállóságát. További pár száz évre biztosították a Szent Istváni Birodalom fönnmaradását, jó lehet, mint említettem, annak etnikai és részben politikai alapjai jóvá tehetetlen károkat szenvedtek el. Szulejmán azzal, hogy lerombolta a Buda központú egységes Kárpát-medencei magyar államot, egyúttal megrajzolta a majdani kisnemzeti Közép-Európa körvonalait is. A Mohácsi csata ezért nem csak magyar, hanem összeurópai szempontból is határkörnek számít. Itt veszett el a lehetősége annak, hogy a Buda, Prága, Krakkó alkotta Közép-Európa, a saját útját járja. A Mohácsi csata tehát valóban az időváltás pillanata volt, mind vallási, mind politikai, mind civilizációs szempontból, amely gyökeresen más irányt szabott a Magyarországot is magába foglaló nagyobb európai és a szűkebb közép-európai térségnek, de sok tekintetben még az iszlám jövőjének is.
1: Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról. Brodarics István műve kettős szerepben, mint a csata történetének elbeszélése és mint évszázados félremagyarázások forrása. Kosza Péter filológus.
2: Miket írtak le a kortársak erről a csatáról? Mennyire látták ezt mondjuk korfordulónak? Szerintem ez például nagyon fontos kérdés, hogy mi ma ezt a Mohácsot, hiszen azért tartjuk az 500 éves évfordulót, mert hogy ezt egy kulcsfontosságú eseménynek tartjuk. Biztos, hogy a csata a nagy port vesz föl, tárgyalják a pápai konzisztóriumban, tárgyalja a spanyol államtanács, tehát hogy tényleg ez egy európai jelentőségű ügy, tehát nem igaz az, hogy a Mohács egy magyar történet, nem, ezt figyel rá erre az egész történetre Európa. És az első komolyabb megközelítések, azok az 1526-os év vége 27-es év elejére datálhatók. Két embert mindenképpen kiemel, akik egymással nagyon szoros összefüggésben is vannak. Az egyik egy bécsi humanista, itt úgy hívják, hogy Johannes Huspinianus, aki közé tesz egy beszédet. Ez egy ilyen buzdító beszéd, ő a német birodalmi rendekhez írja ezt a beszédet, akiket arra próbál meg rávenni ebben a beszédben, hogy tegyék le addigi tudatosságukat, nem törődömségüket, és ha már ugye a szomszéd ház ég, akkor ideje nekik is összekapni magukat, és álljanak hadrendbe, ne hagyják, hogy Magyarország a török torkába essen, ha már másé nem, akkor saját jól felfogott érdekükben. Ebben a beszédben a Huspinianus tesz néhány oldalvágást kétségtelenül a magyarokra. Azt egyáltalán kifogást, hogy a csatát elvesztették, föl sem merül, hogy ezt a csatát meg lehetett volna nyerni egyébként ebben a szövegekben. Leginkább ugye azt veti a magyarok szemére, hogy nem meghalt a király, És a király halála az egy nagyon fontos támadási pont gyakorlatilag, azt mondja a Kúszpiniánusz is, hogy hát ezek a magyarok, ezek nem védték meg a királyt. Hagyták, hogy oda menjen a veszedelembe, és ha már hagyták, hogy oda menjen, akkor nem volt, aki a királyt kimenekítse a ütközetből.
1: Ez az egyik, hogy úgy mondjam, nemzedék

0: éveken át, évszázadokon át hagyományozódó tévhit a mohácsi csatával kapcsolatban.
1: Huszpénusz nem ír le olyat, ő még nem ír le olyat, hogy a Lajos királyt bárki bántotta volna, már a magyar hívei közül. Egy uralkodót ki lehet menekíteni, az igazából az kell a fatalitás, hogy ez ne történjen meg. Ez a beszéd egy nagyon fontos kiinduló pontja lesz a Brodarics Istvánnak, aki a Mohács első számú krónikásának minősül. Brodarics István ugyanis erre a beszédre válaszként írja meg a maga Mohács beszámolóját. Ez sokáig a szakmában vitatott volt, és a Brodarics egy szóval nem mondja a saját szövegében, hogy a Huszpiniánusz ellen. Annyit mond, hogy valakiket ő olvasott, akik nem általak a magyarokat hazug vádakkal illetni, és hogy némelyek az eseményeket másképp beszélik, mint megtörténtek, ez konkrétan benne az ő előszavában, és hát hazugul vádolják a mieinket. Tehát valami vita helyzetet a Brodarics mindenképpen jelzett, de nem mondta meg, hogy ki a vitapartner, mint hogyha nem akarta volna ezen megemelni a szemét. És aztán csak 2009-ben került elő egy olyan dokumentum, egy levél, amit a Brodarics írt a Habsburg Ferdinándnak 1527 márciusában, és ebben a levélben, amit a Brodarics írt a Ferdinándnak, ebben ő elmondta, hogy neki milyen indokai vannak, hogy miért távozik a Habsburg udvarból 27 tavaszán, és abban benne van expressis verbis, kimondja, leírja, hogy a Huszpiniánusznak a vágyai, amit a magyarokra szórt az ő beszédében, őt azok nagyon felháborították. És ez azért fontos nekünk ez a tény, hogy van egy Huszpiniánusz beszéd, mert hogy innentől kezdve annak a műnek a megszületése, amit gyakorlatilag 500 éve mindenki megkerülhetetlenül a Mohácsi csata első számú forrásaként kezel, ez a Brodarics Istvánnak a beszámolója, ami azért olyan értékes, mert a Brodarics kancellár volt 1526. augusztusában, ugye mondjuk, hogy mint a belügyminiszter lenne, tehát az ország vezető tisztviselője, kancellárként a királyi tanács természetes tagja, ilyen értelemben végigvonul a királlyal Mohácsig, és maga is részt vesz az ütközetben. Egy ütközetben, amit egy ilyen több kilométeres csatasort jelent, lőporfüsttel, akár mennyire lehet ott tájékozódni egy csatavezén, az ugye ez elég erősen kérdéses, de olyan ember, aki az ütközetben jelen van, és túléli, és megírja, az csak a Brodarics.
0: Adatolható-e az 2026-ban, hogy Brodarics végig ott volt-e a Mohácsi csatában, vagy meddig volt ott? Tehát saját élményekre meddig támaszkodhat a műben?
1: 253 mondat ez a szöveg. De a csata története ennek a műnek mondjuk a 10%-a. Tehát ami konkrétan az ütközetet próbálja elbeszélni, ami pontosan jól kifejezi azt, hogy mennyire lehetséges ezt egyáltalán elbeszélni, a hadrend felállítását, azt még viszonylag részletesen tárgyalja, akkor mondjuk, hogy a hadrend együtt talán a 20% szól a szorosabban vett ütközetről. Abban a Brodarics nyilvánvalóan részt vesz, a hadrend felállítását látja, a része a királyi tanács azon vitáinak, ahol arról van szó, hogy legyen a csata, legyen-e csata, hol legyen a király helye, tehát ezekről nagyon részletesen beszámol, és utána elmondja, hogy hogy állt föl a hadrend augusztus 29-én, a király a második hadrendben állt, tehát egy ilyen tartaléküzemóban, vagy gyakorlatilag körülötte olyan katonák, akiket arra szánta, hogy a királyt védjék. Ugye az a vád, hogy nem volt ember a környezetében a király, aki vigyázott volna rá, és a Brodarics, ugye ez csak elhangzik, a Brodarics megmondja, hogy ki az a három ember, akit a csapatával kijelöltek arra, hogy a király személyes biztonságára vigyázzon. És aztán azt is leírja, hogy egy adott manőver pillanatban a király utasítást ad, hogy akkor ez a kvázi tartalék kontingens vegye szemügyre ezt a bekerítő hadműveletet, hát elküldi maga mellől ezt a 1000 fős, nem tudom, testőrségszerű kontingenst. Tehát hogy tulajdonképpen a király személyes döntése az, hogy a végén ő egyedül marad ebben a pillanatban, mert nem lesz mellette az a bizonyos falangsz, ami őt keresztül viszi. Megindul egy roham, és megérkezik a hír, hogy a csata úgy tűnik, hogy kedvezően alakul, vessük be a tartalékot, és akkor ez a tartalék elindul, ez a második hadrend, a Brodarics is a királlyal lovagol, és akkor utána egy adott pillanatban azt mondja, hogy már nem látjuk a királyt sehol, és már arról nem kezd el beszélni, hogy ő is menekül, de onnantól kezdve menekül. Tehát, hogy nem lehetne mondjuk forgatókönyvet írni a Brodaricsnak a szövege alapján, mert nem elég precíz ehhez, de azt képzeljük el azt a helyzetet, hogy lovon megyünk bele egy lőporfüstös csatatérre, és hogy mit lehet abból érzékelni.
0: Amit leír Brodarics a csatáról, ezek az adatok megállják-e a helyüket, vagy vannak-e tévedések, elvétések, vagy vannak-e szándékosnak értékelhető félremagyarázások?
1: Sokan magyarázzák, hogy az, hogy a Brodarics leírása nem pontos. Szóval végül is a Brodarics is ilyen, hogy nincs más a Brodaricson kívül, aki a magyarországi vagy magyar szemszögből leírná az eseményeket. Tehát kénytelenek mindenki őt facsarni. Persze van szultáni napló, tehát vannak azért kontroll lehetőségek, de ők azért egy kicsit más oldalról látják a dolgot, más szemszögből is a szó minden értelmében. Én azt gondolom, hogy a Brodarics, amiért megírta a szöveget, és ez nagyon fontos, tehát hogy visszautalnék arra, hogy ez a szöveg nem egy higgadt számvetés. Egy vita helyzetben íródik ez a szöveg, ahol a vita igazi tétje mi vezetett oda, hogy meghalt a király. És innentől kezdve, hogy a vita helyzetben vagyunk, ugye óvatatlan, hogy úgy kell olvasnunk a Brodaricsot, szerintem ezt mindig szem előtt kell tartanunk, hogy ő azért alapvetően egy bizonyos érdek mentén ír. Először is megpróbálja felmenteni mondjuk önmagát, mint kancellárt, hogy ő ezt elmondja, hogy ő többször szólt, hogy ne, hogy a királyt ne engedjék a csata közelébe, hogy halasszák az ütközetet, de bizonyos emberek azok egyszerűen. Szóval alapvetően a Brodarics biztos, hogy nem pártatlanul ír, ez nagyon fontos. Nem a csata lesz a legfontosabb, hanem az az előzmény történet, ami oda vezet, hogy ez az egész megtörtént. Én arra jutottam, hogy nincs annak értelme különösebben, hogy azt tételezzük, hogy a Brodarics, amikor a csata körülményeit írja le, okunk gyanakodni, inkább így fogalmazok, hogy a Brodarics ebben a dologban torzított volna, pláne szándékosan. Én azt gondolom, hogy a Brodarics leírása szándékait tekintve nem pártatlan, vigyázni kell vele, de amikor a csatára kerül a sor, a csata leírására, akkor ott már olyan keveset ír, hogy az a keveset, amit ír, azt írhat igazat is, mert ott igazából nem, ott már nincs tétje annak, hogy esetleg valamit elmismásoljon.
2: Amiről jobbára még hallgat a feltételezett mohácsi csatatér. Hol lehetett a Földvár nevű titokzatos falu, amelynek környékén vélhetően a csata főbb eseményei történtek? A csatatér régészeti vizsgálatairól Bertók Gábor régész.
3: Nagyon kevés nevet lehet megemlíteni a kutatás történetben. Gergely Endre neve mindenképp megemlíthető, aki 1926-ban megjelent emlékkönyvben publikálta a kutatás sor eredményét, ahol ténylegesen terepen kiment, régészeti adatokat gyűjtött, akár elbeszélésekbe, akár fizikai ásatások útján, és hát ezt foglalta valamilyen módon össze. Ezután egy nagy űr következik, a következő személy Pap László, és szintén a tömegsírok kapcsán előkerült a neve, ugyanis ugyanakkor ő nem csak a tömegsírok feltárásában vagy megtalálásában volt neki szerepe, hanem egy komoly csatatérkutató programot folytatott le, alapvetően a 60-as években, 70-es években átnyúlóan haláláig. A korszakban elérhető régészeti módszerek összességét próbálta használni, amineknek a leginkább igénybe vehető része az a felszíni leletek összegyűjtése volt, illetve az ásatás. 60-as években ez volt a fő kutatási módszer, és az ő alapötlete, amit később tulajdonképpen mi is alkalmaztunk, az az volt, hogy ugye Brodarics István említ egy települést, egy falut, amit ő Földvárnak nevez, és hogyha ezt a falut tudjuk azonosítani, akkor tulajdonképpen benne vagyunk a csatában, a csatatéren vagyunk. Brodarics leírásából az eléggé világosan kiderül, hogy ez a falu, ez a összecsapásnak, a fő összecsapásnak a fókuszpontja lehetett, vagy hát ennek a környékén lehettek a legsúlyosabb harcok. Röviden el lehet mondani az ő kutatására, hogy nagyon sok adatot tudott összegyűjteni, rengeteg ásatást végzett, több középkori települést azonosított, egyébként magát, ezt a bizonyos földvárat nem, és hát ilyen értelemben ez a kutatás félbe is szakad a halálával. Az adatai viszont annyira hasznosak és jók számunkra, hogy mai napig használjuk és tudjuk hasznosítani. És aztán két nevet kell még megemlíteni, ugye egy Marász Borbát is felraktam, aki a tömegsírok 75-76-os feltárásának volt a vezetője, ő régészként vett ebbe részt, dr. Negyesvörös hadtörténész, illetve Szűcs József. Ők ketten mutattak rá egy pontra a tájban, saját terepi vizsgálataik alapján, egyikük sem régész, de mind a kettőben volt valamifajta régész véna, és mind a ketten egymástól teljesen függetlenül egy Majs falu melletti helyszínre bögtek rá, ahol egy középkori település maradványai voltak találhatók, és ennek környezetében pedig mindenféle olyan tárgyak a felszínen, amelyek középkori, késő középkori hadi tevékenységre utalhatnak. És akkor visszatérnek arra, hogy a kutatás történet az hogyan is zajlott. Ugye 1960-nál kezdődne egy Pap László, akiről beszéltünk, és hát innentől kezdve a következő az 2009, amikor is Négyesi Lajos javaslatára a Janus Pannonius Múzeumban munkatársainkkal nekiálltunk ennek a kutatásnak, de hát nem csak mi voltunk itt. És hát igazából a Pap Lászlói vonalat folytattuk abban az értelemben, hogy településkutatás volt ez, azt a bizonyos Majsmerti települést, amit egyébként Pap Lászlóval milyenoknál fogva némiképp figyelmen kívül hagyott, ezt kezdtük el vizsgálni. A fő cél az az volt, hogy a fizikai környezet ennek a falunak az fővonalakban illet Brodarics által ismert leíráshoz, hogy a felszínenetek alapján megpróbáljuk meghatározni a falu korát. És hát ha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a Majsmerti helyszín, ez korát tekintve megfelel, tehát ott lehetett a Mohácsi csata idején, mint település, sőt, még ennél talán kicsit tovább is. És hát a következő szakasz ennek a kutatásnak az a 2016, amikor amatőr fémkeresősöket vontunk be a munkába, nagy számban, terjeszkedtünk minden irányba a Mohácsi síkon. Az alapvető cél, amit kitűztünk magunk elé, hogy próbáljuk meg itt a Mohácsi síkon azokat a helyszíneket azonosítani, amelyek valamilyen módon esetleg kötődnek a Mohácsi csatához. Ennek nyilván az abszolút fókuszpontja az a bizonyos főösszecsapás, ahol II. Lajos és Szulajmán is ott volt, és ahol a két sereg tulajdonképpen megvív egymással. Hogy a csata az nem itt kezdődik, vagy az egész eseménysor az Eszékig vagy a Karasicáig is visszavezethető. Elmutató volt, hogy valahol azért ez a főösszecsapás ebben a térségben lehetett. Úgyhogy mi erre koncentráltunk, és hát különböző módszerekkel mentünk ennek a dolgok. Neki ugye a fémkeresős kutatása, mint a hadi régészet vagy csatatérkutató régészeti iránynak a fő módszere az egyik, a leletek begyűjtése és térképezése. Ugyanakkor egy környezetrekonstrukciós kutatás is folyik ezzel párhuzamosan, tájrekonstrukciós kutatás. Van egy település régészeti programunk is Kánémet András régész kollégánk vezetésével, aminek a pontos településhálózat feltérképezése a célja, bár pont a ominózus földvárfalú úgy tűnik, hogy még rejtőzik előlünk. És ami nagyon fontos lenne, kiderült, hogy akiket ismertünk eddig a Mohácsi csata halottaiként tömegsírokból, ők nem az összecsapás halottai, tehát az is egy óriási eredmény lenne, hogyha magának az összecsapásnak a halottait is meg tudnánk találni.
2: Amiről az elmúlt években mesélni kezdett a csatatér. A tömegsírok embertani vizsgálata. Pálffy György, antropológus.
4: A hármas tömegsír teljes egészében digitálisan rekonstruálható, és akár 3D ki is nyomtatható. Már látták elődeink is, hogy a tetemek minden rendezettséget, kegyeleti szempontot nélkülözve kerültek berobálásra. Ezt ebből is következtetni lehetett, hogy oszmánok temettek keresztény maradványokat. Nagyon furcsa jelenségeket figyeltünk meg. Sok olyan vágott sérülés volt koponyákon, amelyek azt arra utaltak, hogy nem viseltek sisakot, védőfelszerelést az áldozatok, és fölülről jött csapások oltották ki az életüket. Egy teljesen evidens, oda nem illő eset, egy kettes nyakcsigolya egymással párhuzamosan gerincfelőt teljesen átvágó két vágást nyomot látunk. Tehát ezt a fajta két vágást semmilyen körülmények között nem lehet elkövetni lóról, ahogy üldözzük a menekülő gyalogokat, akár a csatatéren, akár a táborban. És a következő napon bukkant föl egy másik hasonló beszédes eset, egy álcsont nyom került elő. Teljesen kizárt, hogy ezek csata vagy üldözéses helyzetnek a sérülései, és utána sorba jöttek, ahogy megismerünk valamit, akkor azt utána elkezdjük látni. Hát ez volt 2020 őszén ezekkel a leginkább lefejezésre, lenyakazásra utaló vágásnyomokkal, minden esetre olyan helyzetről árulkodó nyomokkal, amelyek védtelen helyzetben és alacsony pozícióban elhelyezkedő áldozatokról beszélnek, mint például a letérdeltetett és kivégzett emberek. Ekkor említette Bertó Gábor, van más lehetőség is, nem csak csatában és táborban lehet gondolkozni, hiszen volt tömeges fogoly kivégzés két nappal a csata után. Ez mint alternatíva sokkal inkább illeszkedett a megfigyelt sérülés nyomokhoz. Bővítettük a csapatot, és mindig voltak velünk igazságügyi orvosszakértők, akik már a helyszíni vizsgálatokban is részt vettek, folyamatosan ezek a koponya alaptájéki és 1-es, 2-es, 3-as nyakcsigolyák környéki sérülések domináltak. Levágott csecsnyúlvány és az átvágott mandibula hátsó sorozatban jön elő. egy-két szó tényleg csak a négyes tömegsírról, amit 2024 március és augusztus között végeztünk. Nagyon sokat tanultunk a hármas tömegsír tapasztalataiból. Az első megfigyelések ugyanazok voltak, mint a másik esetében, az oda-vissza többszörös, kétszeres, négyszeres felső nyakcsigolya és koponya alapi sérülések tömege jellemezte a csontmaradványokat. Természetesen vannak a posztkraniális vázon is perimortem vágott sérülések. Ezek egy része lehet olyan, amit csata közben el lehetett szenvedni és fogságba esni vele. Ugyanakkor a többség az a brutális kaszabolás, mészárlásnak az emlékképe. Inkább itt is ugyanazok a megfigyelések, a rendezetlenül össze-vissza bedobált, sokszor arccal lefelé oldalakra behajított testek, perimortem vágott sérülések nagyon nagy számban fordultak elő, és sok egyéb.
2: Mi történt másnap? A Mohács utáni évekről és évtizedekről Oborni Teréz történész.
0: Megtörténik a Mohácsi csata 1526. augusztus 29-én. Mi történik 30-ától? Kinek a vezetésével történjék, és micsoda?
5: Ahogy elterjed a csata híre az országban, általában nagy kétségbeesés lesz úrrá, tudván, hogy a kormány nagy része ott veszett a csatában, a világi és az egyházi kormányzat, és hát amit a Mohács utáni eseményekből elsőként ki tudunk emelni, az a kettős királyválasztás, ami megtörténik Magyarországon. Szapolyai János, erdélyi vajda volt az egyik, akit nem sokkal a csata után, 1526 novemberében a magyar rendek nagy többsége megválasztott, Székesfehérváron meg is koronázták, és ezzel ő, mint a magyar szent koronával megkoronázott magyar király, természetesen legitim uralkodója lett az országnak. Szapolyaiak ekkorban a magyar királyság legnagyobb birtokosai, legnagyobb befolyással rendelkező családja voltak, és ez is érdemessé tette Jánost arra, hogy királlyá válasszák. A másik oldalon a Habsburg jogigényt pedig azok a Habsburg-Jagelló házassági keresztszerződések biztosították, amelyek kimondták, hogy az egyik uralkodóház fiú örökös nélküli halála esetén a családi kapcsolatok miatt a másik örökli az ő királyságát. Ez is némiképp problematikus volt a Habsburgoknak ez a jogigénye, hiszen a korábbi szerződések hitelességével, törvényességével kapcsolatban felmerültek jogtudósok részéről bizonyos kétségek. De minden esetre tény az, hogy János király megválasztását és koronázását követően egy évvel megkoronázták Habsburg Ferdinándot is magyar királlyá. Szintén a magyar szent koronával, tehát az a szokatlan helyzet állt elő, hogy két legitim uralkodója volt egy királyságnak. Azonnal ebből hallatlanul nagy nehézségek vetítődtek előre, évtizedekre nézve. Megindult ugyanis a két király között a rendkívül kegyetlen harc egymás ellen, a korabeli magyar királyság közép-európai régióban egy jelentős, középhatalmi státuszt elfoglaló ország volt. Nagyon érdekesek a propaganda eszközök, hogy mi módon sikerült egyik vagy másik királynak minél több nemest, főurat, főpapot, akik az ország sorsát elhatározó politikai elithez tartoztak, a maguk pártjára vonni. Ferdinánd a szapolyai híveket hűtlenség és felségsértés vétkében marasztalta el, ami köztudomásulag fej- és jószágvesztéssel járt, de a jószágaiktól, birtokaiktól megfosztotta őket, és eladományozta a saját híveinek. János király részéről ez szintúgy megtörtént. Ez olyan óriási káoszt okozott az ország belügyeiben, hogy olykor egy birtoknak két birtokosa volt, azok persze ölre mentek, fegyveres erővel mentek egymásnak, és gyilkolták egymást, foglaltak el várakat, uradalmakat. Tehát a birtok, a tulajdon rendszerben egy olyan súlyos állapot állt elő, amely melegágya volt a hatalmaskodásoknak. A fordulópont János király keleti erdélyi történetében 1529. június 22-én a földvári csata, Barcaföldvárról beszélünk, a Barcaságban Brassó mellett helyezkedik el ez a település, és ott végül is János király szerény csapatai megerősítve Petru Rares moldvai vajda igen jelentős seregeivel leverték a Ferdinánd Habsburg párti urak hadait. Innentől kezdve az erdélyi tartomány néhány száz várostól eltekintve szapolyai oldalra állt.
0: De milyen volt a viszony a szapolyainak a törökökkel?
5: A királyság megszerzése után János király mindent megtett annak érdekében, hogy nyugati hatalmakkal vegye föl a kapcsolatot. Első Ferenc francia király Statileo János erdélyi püspököt és diplomatáját küldte 1528-ban először, majd 38-ban is, és ígéreteken kívül semmilyen más konkrét segítséget nem kapott Ferenctől, és a későbbiekben sem kapott. 8. Henrik udvarában szintén csak távolságtartással fogadták a távoli idegent, aki nem tudjuk, hogy egyáltalán kicsoda, nem egy jelentős, sok évszázada létező dinasztia, hanem egy ismeretlen távoli idegen. Noha az angol királyi udvar megpróbálta fölvenni egy általa küldött diplomata révén is a kapcsolatot János királlyal, akit azonban a Habsburg diplomácia elfogadott, és nem engedték, hogy eljusson. Aztán a pápossággal is természetesen igyekezett János király fölvenni a kapcsolatot, és mind hetedik Kelemen, mind pedig az őt követő harmadik Pál pápa semleges álláspontot foglalt el, tudnélik ők mindkét királyt inkább arra bíztatták, hogy egyezzenek meg egymással. Részben a Habsburg diplomácia és a propaganda akadályozta meg János király nyugati kapcsolatfelvételeit, részben pedig az ő ismeretlensége, újdonsága is idegenként hathatott, de tény az, hogy Szermeg János történetíró feljegyzett egy olyan mondatot, amit érdemes itt idéznünk, hogy talán Hieronymus Laski, vagy Laszki Jeromos mondta ebben az időszakban azt a mondatot, hogy ha az uralkodó keresztény fejedelmektől vagy királyoktól János nem kap segítséget, majd megszerzi attól, aki lenvásznat visel a fején. Hát nagyon nehéz helyzetben volt minden esetre János az ő magyar királysága megőrzése érdekében, és ekkor térünk át az Oszmán Birodalommal való kapcsolatára, ami természetesen nagyon ambivalens, és a megítélésében is többféle nézet uralkodik a történetíráson belül. Tény az, hogy 1529-ben a Bécs ostromáról hazafelé jövő oszmán sereg Szulejmán szultánnal az élen 1529 szeptemberében mintegy betért Budára másodszor, és itt Budavárát mintegy elfoglalta a várat őrző Habsburg párti magyar véderőtől. Tehát nem csak, hogy elfoglalták Budavárát, hanem János király tulajdonába adták. Régebbi történeti könyvekben úgy olvashatjuk, hogy trónra ültették János királyt 29. szeptemberében, de tény az, hogy innentől kezdődően egészen 1541-ig Budavára, a főváros, ezáltal János király birtokában volt. De megszületett egy olyan szövetségi szerződés, amely szultán részéről János királynak adta a magyar királyságot.
0: Mi indokolta, hogy Szulejmán 1541-ben megszállja Budát?
5: Ez megint csak a nagy politika. Az oszmanisták általában azt a magyarázatot szokták adni, hogy egyfelől a szultán stratégiai lépései között az volt a következő, hogy létrehozza a mi általunk hódoltságnak nevezett területet, az ország közepén oszmán hódoltságot, hogy Budát, egy vilájet, egy tartomány, egy oszmán-török tartomány központjává tegye. Tehát ez a két nagy birodalom, a keresztény Habsburg világbirodalom, és a ugyancsak világbirodalmi babérokra törő nagy Szulejmán szultán vágyálmait megfogalmazó, de nyilván egy belső birodalmi dinamika okán megfogalmazódó tervek beilleszkedett Buda elfoglalása 1541-ben.
2: A Mohács utáni évekről és évtizedekről Sudár Balázs, történész, turkológus.
6: Kortársak augusztus 30-án még semmit se tudtak. Tehát azt se tudták, hogy meghalt Lajos, a törökök sem tudták. Nem tudták, hogy Szulajmán mit fog csinálni. Szerintem Szulajmán se tudta, hogy mit fog csinálni. Akkor még ugye ő 29-én éjszaka nem engedi lefeküdni a katonáit. Mert nem tudja, hogy ez most az egész magyar sereg volt, vagy nem az egész magyar sereg, vagy összeáll-e még a magyar sereg, vagy mi fog történni. De azért egy-két hónapon belül elkezd világossá válni, hogy mi történt. Igen, itt a Magyar Királyság meg lett roppantva. Török szempontból ez egy nagyon-nagyon fontos fordulópont, de nem a Magyar Királyság szempontjából a legfontosabb, hanem a Balkán szempontjából a legfontosabb szerintem. Ugyanis az előző 150 év az azzal telik, és a törökök ennek teljesen világosan a tudatában vannak, és egyébként a magyarok is, csak mi felejtettük el mostanra, hogy valójában attól kezdve, hogy a törökök átjöttek Európába, a törökök fejében ez teljesen világos, hogy itt egy török-magyar meccs zajlik, hát a 1360-as évektől fölfelé, gyakorlatilag 1526-ig. És ez arról szól, kié lesz a Balkán. Ez egy dominancia harc, ez nem egy megszálló háború egy csomó ideig egyik részről sem. A magyarok sem akartak oda leköltözni, a törökök sem akartak beköltözni. Ők elfoglalták, amennyit el tudtak, amennyien voltak. Tehát van egy honfoglalás része is török szempontból a dolognak. Ez a Balkán déli fele. De aztán utána nincs tovább, onnantól már csak az van, hogy ki dominálja a köztes területeket. És a törökök nagyon gyorsan megértik, hogy ezt ők akkor fogják stabilan kézben tartani, ha a magyarokat kiiktatják. A balkáni népek is tökéletesen érték. A szerbek az utolsó pillanatig abban reménykednek, hogy majd a magyarokkal visszajönnek és vissza tudják csinálni az országukat, és ennek az álomnak 1526-ban van vége. Tehát a balkáni elit belátja, hogy hát, hogy Magyarország elesett, akkor nekik esélyük nincs a továbbiakban. És ezt a törökök is teljesen világosan látják, ez erre volt fontos. Itt első lépésben arról van szó, hogy a balkáni birtoklást azt stabilizálni kell, és biztossá kell tenni, ehhez ki kell ütni a Magyar Királyságot, hogy a Magyar Királyság ne tudjon beleszólni ebbe a balkáni helyzetbe. És azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy ilyen pufferzónát akarnak képíteni, mert egyébként a Balkánon is volt.
0: Csak ez a puffer zóna átcsúszik majd később a Magyar Királyság területén.
6: Igen, ez egy elodébb megy.
0: Van egyfajta vélekedés az 1800-as évektől is a úgynevezett modern történettudományban, hogy tulajdonképpen Szulejmán a Habsburgokat akarta térdre kényszeríteni, amikor megindította a török irodalom egy része szerint budai hadjáratát, tehát nem mohácsi hadjárat, stb., a budai hadjáratát. A 21. századi kutatási adatok alapján mennyire oszthat ez? Ki volt valójában az igazi ellenfél, amikor Mohácsnál megütköztek?
6: Hát a Magyar Királyság. Hát a Habsburgokat meg semmit nem játszottak, nem voltak érdekesek. Az egy 150 éves párbajnak az utolsó aktusa tulajdonképpen. Az csak a Magyar Királyságról szól. Bécs majd akkor jön a képbe, amikor kiderül, hogy hát ugye Lajos meghalt, aminek van egy olyan szomorú következménye Oszmán szempontból, hogy nem lehet vele tárgyalni, és nem lehet belőle vazallust királyt csinálni, és ezek után a magyar elit megválaszt két királyt. Ami azért nagyon furcsa helyzet az oszmánoknak, mert egy királyt térdre lehet kényszeríteni, de kettőt nem lehet vazallussá tenni, az úgy nem megy. Ráadásul a Habsburgok, azok ki is lógnak az oszmán befolyási zónából, tehát hogy nagyon nehéz őket teljesen befolyás alá vonni. Viszont az a helyzet, hogy amíg a Habsburgok nincsenek térdre kényszerítve, addig meg a Magyar Királyságot nem lehet befolyás alá vonni teljes mértékben. Tehát ugyanaz a helyzet ismétlődik meg, mint ami a Balkánon volt, csak egy régióval odébb, egy régióval északabbra és nyugatabbra. Tehát az oszmán cél az lenne, hogy akkor most a Habsburgokat iktassuk ki, hogy a Magyarország feletti birtoklást ne zavarják, és ott mondjuk az első időben Szapolyai János az lehessen egy békés vazalus király, ami hát ugye az, Szapolyai János az oszmánok vazalusa, 1529-ben ez nagyon világosan megvalósul, Készcsók a szultánnak, tudjuk, csak ezt a magyar történetírás így szereti relativizálni, mint hogyha ennek a túl sok jelentősége nem lenne, dehogy nincs. Oszmán szempontból Magyarország tulajdonképpen a szerződés után, amit mi egy megállapodás megállapodásnak tekintünk, egy együttműködési szerződésnek, hát az oszmán szempontból teljesen egyértelműen egy vazalítási szerződés, tehát itt arról van szó, hogy a magyar uralkodó az oszmánok vazalusa lesz, mert nem akarjuk, rosszul hangzik, hogy török vazalussá váltunk már akkor, de hát az a helyzet, hogy ez így történt. Az a gond, hogy a török szempontból, hogy a szapolyai nem elég hatékony vazallus. De még mindig jobb, mintha nem lenne. Tehát a Porta fenntartja őt, és egyébként rendszeresen küldi a segédcsapatokat. És aztán szapolyai 1538-ban, hát meg is állapodik Habsburg Ferdinánddal, arról, hogy átadja, halála után átadja az országot, és hát ez ugyan egy titkos megállapodás, de sajnálatos módon kitudódik. Hát ezzel szapolyai átlépte a vörös vonalat.
2: Ugye ez a váradi béke, hogy így mondjuk.
6: Amit hát ugye egy szultáni vazallus köt egy másik uralkodóval, anélkül, hogy a szultánnak szólt volna.
2: És ennek az a egyik főpontja, hogy kiörökli a koronát, a teljes királyi, osztatlan királyi főhatalom.
6: Így van, tehát ennek az az üzenete az oszmánok felé, hogy oké, itt van egy vazallus királyságotok, csak a szapolyai meghal, akkor ennek vége. És akkor ezzel Szulajmán tulajdonképpen egy eléggé faramuci helyzetbe kerül, mert akkor oké, hogy volt egy félig működő megoldás, de szapolyai halála után akkor nem lesz működő megoldás.
2: Hogyan oldja fel Szulajmán ezt a tulajdonképpen politikai csapda helyzetet?
6: Hát sokféleképpen fel lehetne oldani, és megpróbálja szapolyai is azzal, hogy az éppen megszületett János Zsigmondnak hagyja a trónt, és valójában a váradi egyezményt azt felrúgja. Csak hát Habsburg Ferdinánd azon nyomban lép, tehát szapolyai meghal, és azonnal megindulnak a Habsburg csapatok Buda felé. Sikertelenül, de ott vannak.
2: 1540.
6: Már 40-ben. És előkészítik a nagy hadjáratot Buda elfoglalására, amit azonnal értenek Isztambulban. Szulajmán szultánnak ebben a helyzetben az az álláspontja, hogy befektetett rengeteg energiát Magyarországba, hát egy csomó hadjáratot vezetett. Volt egy vazalus állam, ami jó rosszul azért létezett, és most ez bármelyik pillanatban elveszhet. Tehát ha nem akarja az addigi befektetését elveszteni, akkor valamit csinálnia kell. És 1541-ben azt is tudja, hogy nagy Habsburg hadjárat lesz, és azután jön maga Szulajmán is 1541 nyarán, és persze jön a Habsburg haderő is, egy nagyon nagy haderő érkezik, amelyik elkezdi tavasszal már ostromolni a budai várat, és egy óriási ostrom van.
2: Tehát Roggendorf Habsburg tábornokkal szemben fölmentik a szapolyai csapatok által védett Budavárát.
6: Így van.
2: De ezzel a nekifutással egyszer mint el is foglalja.
6: Hát az nem világos, hogy mi lesz. És azt nem tudja a szapolyai párt, hogy mi fog bekövetkezni. Az biztos, hogy ebben a szorongatott helyzetben ez egy felmentő sereg. Tehát a törökök a felmentő sereg a szapolyai párt szempontjából. És akkor innentől kezdve nagyon érdekes a kérdés, hogy milyen viszonyban is vagyunk mi a felmentő seregünkkel. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy Szulajmán akkor már rögtön eldöntötte, hogy mi fog történni. A szapolyai párt az meg nem tudja. És ezen közben az egyébként szétlőtt budai várba, aminek ott volt a kivéreztetett törzsége, bevonultak a török csapatok, mint segélyhad. Valójában ezt mi hívjuk ilyen árulásnak, meg trükkös foglalásnak, na de hát milyen foglalás az, amikor a szövetségesek vonulnak be, semmilyen foglalás. Mindenki érezte, hogy ebből baj lesz, csak azt nem tudta, hogy mekkora. És szerintem itt a tárgyalások során érlelődik meg Szulajmánban az a döntés, hogy jó, akkor most az lesz a legjobb, hogyha ezt most személyes vagy konkrét oszmán irányítás alá vonjuk. Szerintem nem akart Magyarországot elfoglalni, nem volt ez jó neki nagyon. Neki az lett volna ideális, hogyha van egy jól működő vazallus uralkodója, de nincs. És akkor most erre van egy gyerekkirály, akinek mindenféle tanácsadói vannak, akikről a fene se tudja, hogy mit fognak csinálni. Kicsit gyanús az egész, és azt gondolja, hogy jó, hát akkor rakjunk rendet, az lesz a legbiztosabb, hogyha akkor átvesszük az országot.
2: Mondja ezt Szulajmán.
6: És akkor hát ugye azt is látja, hogy vannak ezek a mindenféle ilyen veszedelmes figurák, mint a török Bálint, és ezért ezt úgy gondolja, hogy ezt az elitet lefejezi. És akkor ugye a török Bálintot viszi magával, és ez azért jó, mert így megrodgyantja a magyar elitet, annak akarja elejét venni, hogy valami nagyobb felzúdulás történjen, de ne felejtsük el, hogy ő most elfoglalja Budát, de Buda a török váraktól nagyon-nagyon messze van, és hát a következő igazán komolyan vehető török vár az mégiscsak Belgrád, az nagyon messze van. Tehát azért Belgrádból ellátni Budát az nem egy vicces dolog, pláne úgy, hogy körbe ellenséges terület van.
2: Mi a tanulság Isztambulban?
6: Hát az a tanulság, hogy valamit azonnyomban csinálni kell, és 1543-ban megindul a nagy hadjárat. Az már azzal a céllal, hogy oké, itt van Buda, építsünk köré hátországot, mert ez így nem fog menni, föl kell építeni az útvonalat Budáig, Belgrádtól, meg kell erősíteni, várakat kell elfoglalni, területeket kell mellé rendelni, hogy ez valahogy védhető legyen, hogy ezt valahogy üzemeltetni lehessen. És ugye az is kiderül, hogy hát a magyar elit az nem óhajt olyan nagyon meghódolni, bár természetesen van a János Zsigmond féle vazallus királyság, de hát senki nem tudja, hogy ez pontosan hol van, a magyarok úgy vannak vele, hogy jó, most János Zsigmondnak hódolunk, de akkor most átállunk a Ferdinándhoz, de akkor vissza, tehát nincsenek éles határvonalak, hanem egy ilyen mozaikszerű helyzet van, ami nagyon-nagyon változatos, és senki nem tudja, hogy pontosan mi is van, pontosan mi a helyzet. A törökök ebben nem tudnak semmivel se számolni, ezért az van, hogy muszáj kiépíteni egy saját hátországot, és ez a Duna mellett indul meg, és a Dunától nyitják ki ilyen legyezőszerűen a meghódított területeket, aminek az első lépése a 43-as hadjárat, de ez 1566-ig megy tulajdonképpen folyamatosan ez a terület szerzés és terület kiépítés.
0: Az 1566 nem csak Szulejmán szultán szigetvári halála miatt ismeretes, és Szigetvár erősségének elfoglalása miatt, hanem azért is, mert az ország másik részén, a Tiszántúlon Gyulavárát is elfoglalják, és kialakul az a övezet, amely most már a Habsburg Birodalom és az Oszmán-Török Birodalom közötti pufferzónának egy jelentős részét adja, átcsúszva, fölcsúszva már a Balkánról a Magyar Királyság területére.
6: Hát igen, ez a Magyar Királyság területének az 40%-a nagyjából, szóval, hogy azért ez egy eléggé nagy terület, ez mehetett volna éppen tovább, én azt gondolom, hogy Szulejmán halála az, ami ezt a hódítási folyamatot részben leállítja, de ez már egy értékelhető terület, tehát ez már megszervezhető, a védelme megszervezhető, ez már működtethető. Egy ilyen nagyon átmeneti dolog, egy 150 évig tartó átmeneti állapot jön létre, mert hogy a törökök a várakat el tudják foglalni, katonailag úgy nagyjából tudják dominálni a területet, be tudják nagyjából szedni az adót, csak az a gond, hogy a lakosság az igazság szerint csomó szempontból még mindig Magyarországhoz tartozónak gondolja magát, és a magyar elit is úgy gondolja, hogy ő például szedhet onnan adót, és a törökök ezzel nem tudnak semmit csinálni. Tehát, hogy egy félig meghódított terület van, ezt hívjuk mi egyébként kondominiumnak, tehát kettős uralomnak, hogy meg is hódították, meg nem is. Ez egy ilyen rettenetesen furcsa szituáció, amit nem sikerül megoldani a törököknek mindvégig, és ez az, amitől lényegében majdhogy nem az egész hódoltsági terület, az egy ilyen állandó határzónává alakul, egy sok 100 kilométer széles, 100-150 kilométeres hatássává alakul tulajdonképpen, ami hát egyrészt meg fogja könnyíteni majd a visszahódítást, ugyanakkor viszont egy permanens 150 éves szenvedést zúdít az ottani lakosságra.
2: Mohács, 1526. augusztus 29-e. Egy csata előzményekkel és következményekkel.
7: Mohács 500.
8: Emlékműsor.
2: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

10 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Ukrajna 1600 drónnal támadta Moszkvát. Németországban tartományi választást tartanak. Napos száraz időnk lesz. És most a részletek. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót és egy lakóházat is találatért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el. Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Mintegy 4 millió szavazó polgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros verseny lesz a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. Friedrich Merz kancellár az eredmények utánra válságértekezletet hívott össze pártja a Kereszténydemokrata Unió számára. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélsőjobboldali AfD nyert meg. Fokozatosan helyreállítják az áramszolgáltatást Kubában az újabb országos áramkimaradás után. Az állami áramszolgáltató szerint 15 tartományból 14-ben már rendben működik a hálózat. Sok helyen azonban továbbra sincs áram az alacsony termelési kapacitás miatt. Idén ez már a hetedik országos áramkimaradás volt. Kuba súlyos energiaválsággal küzd, az erőművek elavultak, az amerikai olajembargó pedig nehezíti az üzemanyagellátást. Itthon 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Ma is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt fizetni. A Vámház körúti villamos pályán jármű bemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Festményeket akasztotta a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Itthon napos száraz időnk lesz, délután általában 25 és 30 fok közötti hőmérséklettel. A pontos idő 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, most evangélikus istentiszteletet közvetítünk a Harkai Evangélikus Egyházközségből. Igét hirdet Locsmándi Bősze Veronika lelkész.

erős vár a mi Istenünk. Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnap szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Harkai Evangélikus Templomból. A közvetítés felelős szerkesztője Bolla Zsuzsanna vagyok. Harkát már 1245-től említik az írott források. A reformáció is hamar elérte a települést, és 1571-től evangélikus lelkész szolgált itt. A település ekkor teljes egészében evangélikus volt. Ám a 17. század második felében a rekatolizáció következtében a protestánsok nem gyakorolhatták szabadon vallásukat, és a gyülekezet elveszítette templomát. A harkai gyülekezet tagjai ennek ellenére pajtákban, erdőkben, magánházaknál gyűltek össze és tartottak istentiszteleti alkalmakat. A türelmi rendelet után az evangélikusok hozzáfoghattak saját templomuk építéséhez. 1787-ben szentelték fel a ma is álló templomot. 1819-ben elkészült a most is működő barokk König orgona. 1946-ban a kitelepítés miatt a nagyjából 1000 lelkes gyülekezetből mindössze 16-an maradtak. Az újonnan érkezett családokkal azonban a gyülekezet erősödött és továbbadta a hit örökségét a következő nemzedékeknek. 1977-ben a soproni és a harkai gyülekezet társgyülekezetté alakult, de 2007-ben a harkai evangélikus egyházközség ismét önállóvá vált. Ma Harka dinamikusan fejlődő település, és vele együtt az evangélikus gyülekezet élete is folyamatosan alakul. A vasárnapi istentiszteletek mellett gyermek és családi istentiszteletek, itt tanórák, konfirmációi felkészítés, táborok, közösségi és ökumenikus programok kínálnak lehetőséget a találkozásra. Mai alkalmunkon igét hirdet a gyülekezet lelkésze, Locsmándi Bősze Veronika. A kántori szolgálatot Haris Péter végzi. Közreműködik a Brass Brothers. Kérem, tartsanak velünk!

Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és a rádió hallgatókat a Harkai Evangélikus Egyházközségből, a Zsoltárok könyvéből való igével. Mint a szarvas vágyódik a folyóvízre, úgy vágyakozik utánad a lelkem, Istenem. Gyülekezetünk aktuális hirdetését Facebook oldalunkon, hirdetőtáblánkon, valamint kinyomtatott formában a padokra helyezve is megtalálják. Szeretettel ajánlom a gyülekezet és a rádió hallgató testvérek figyelmébe evangélikus egyházunk honlapját, az evangélikus.hu weboldalt és a persejpénz.hu oldalt, ahol online is küldhetnek persejpénzt, adományokat, illetve egyházfenntartói járulékot gyülekezeteinknek. Figyelmükbe ajánlom olvasásra és tájékozódásra az Evangélikus Élet két heti magazint, valamint a Luther kiadó további kiadványait, amelyeket a lutherkiadó.hu internetes címen megtalálhatnak. Továbbá szeretettel hirdetem, hogy Gálya rab oratórium készült a 350 éve szabadult protestáns, köztük számos evangélikus prédikátor emlékére. A megemlékezés e művészi formájának ötletadója Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök, a drámai kompozíció dallamát Grillus Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta. Az oratórium következő előadása szeptember 22-én lesz a budapesti deáktéri evangélikus templomban este 6 órakor. Hálás szívvel köszönöm az elmúlt hét adományait, szolgálatait és imádságait. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Isten tiszteletünket az evangélikus énekeskönyv 337-es énekével kezdjük, majd a 10-es liturgiával folytatjuk.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké, mert nagy a te kegyelmed él rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk most méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelmedért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és megrepett nádszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsájtó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

Csendesedjünk el Isten színe előtt, és imádkozzunk. Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az oltár előtti igét, melyet mai napra kijelölt egyházunk, és megírva találjuk Lukács evangéliuma 7. fejezetében a 11. verstől a következőképpen. Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt.

Félelem fogta el mindnyájukat. Dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Isten igéjére válaszul mondjuk el közösen az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ige hirdetésünkre készülve az evangélikus énekeskönyv 42-es számú énekét énekeljük.

hallgassa meg a gyülekezet a mai ige hirdetési alapigét, melyet megírva találunk Pál apostol Efezusiakhoz írott levelének 3. fejezetében a 13. verstől a következőképpen. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásom miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Eddig Isten igéje. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Vannak mondatok, amelyeket egészen gyakran kimondunk, talán anélkül, hogy különösebben is belegondolnánk. Az egyik ilyen mondat az, hogy nem értem. Nem értem, hogyan működik. Nem értem, hogyan jutottunk idáig. Nem értem, hogy a másik ember miért mondta azt. Nem értem, miért nem sikerült, miért éppen most történt, és miért éppen velem. Gyerekként persze még egészen más dolgok voltak felfoghatatlanok. Talán emlékszünk arra az időre, amikor valami elromlott otthon, egy felnőtt pedig levette a burkolatát, matatott benne néhány percig, meghúzott valamit, visszatette, és egyszer csak megint működött. Fogalmuk sem volt róla, mit csinált, csak álltunk mellette, néztük és tudtuk. Ő valamit ért ebből, amit mi nem. Vagy ilyen élmény először igazán felnézni a csillagos égre, és megpróbálni elképzelni azt, amit az ember tud róla. Valaki fényévekről beszél, galaxisokról, milliárdnyi csillagról, mi pedig halljuk a számokat, talán még külön-külön értjük is őket, de egy ponton egyszerűen elfogy a képzeletünk. Nem azért, mert nem figyeltünk eléggé, hanem mert túl nagy az, amit megpróbálunk befogadni. Felnőttként azonban már nem csak a világ nagy titkai előtt érezzük ezt. Egyre gyakrabban a saját életünk válik érthetetlenné. Ott ülünk egy kórházi folyosón, várjuk, hogy kinyíljon egy ajtó, nézzük az órát, és az az 5 vagy 10 perc, amely máskor észrevétlenül eltelne, most végtelenül hosszúnak tűnik. Közben jár az ember fejében minden. Mit fognak mondani? Mi lesz ezután? Hogyan tovább? Vagy ülünk este a konyhában egy rosszul sikerült beszélgetés után, és századszor is végigpörgetjük magunkban ugyanazt. Ezt nem kellett volna mondanom. Ő miért mondta azt? Miért nem tudtam másképpen fogalmazni? Máskor egy sír mellett állunk, vagy egy levelet, egy leletet, egy hivatalos papírt tartunk a kezünkben. Esetleg semmilyen látványos nem történik, csak reggel kinyitjuk a szemünket, és az a teher, amelyet hónapok óta hordozunk, már ott van velünk, mielőtt még felkelnénk az ágyból. És egyszer csak a gyermekkori nem értem egészen más súlyt kap. Már nem azt jelenti, hogy valami túl bonyolult számunkra, hanem azt, hogy nem értem, Istenem, mi történik velem. És talán éppen itt lesz egészen közeli Pál szava. Mert Pál sem ért mindent.
Nem olyan emberként áll előttünk, akinek sikerült megfejtenie Istent, és most elmagyarázza nekünk, hogyan működik az élet, hanem megpróbáltatásokról beszél. Arról, hogy az ő szenvedése miatt mások is elcsüggedhetnek. És ebben a helyzetben egyszer csak azt mondja, hogy ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. És nekem ebben most az a legfontosabb, hogy Pál nem próbál erősnek látszani. Nem akarja mindenáron megmagyarázni, hogy miért jó az, ami fáj. Nem mondja azt sem, hogy ne tessék szomorúnak lenni, hiszen aki hisz, annak mindent könnyebb elviselnie, hanem egyszerűen letérdel. Talán mi is ismerjük azt a pontot, amikor már elfogynak a mondatok. Amikor az ember ugyanazt elmondta Istennek egyszer, kétszer, tízszer, százszor, vagy akár ezerszer is, és a végén már nem tud olyat mondani, csak annyit, hogy te tudod, Uram, én már nem tudom. Vagy még ennyit sem. Csak ülünk csendben. És talán éppen ez is egy imádság. Nem szép, kerek mondatok, nem biztos válaszok, hanem az, hogy még mindig ott vagyunk előtte. Mert milyen sokszor gondoljuk, hogy a hit azt jelenti, hogy én tudom a választ. Tudnom kell a választ. Tudnom kell, hogy miért történt. Tudnom kell, hogy mi Isten terve. Tudnom kell szépen, hívő módon beszélni róla. Közben pedig lehet, hogy a hit néha csak ennyi. Nem értem, de még mindig hozzád jövök, Uram. És Pál ebben a helyzetben valami érdekeset kér. Nem azt, hogy Isten azonnal rendezzen el mindent az efezusiak körül, hanem azt, hogy megerősödjék bennük a belső ember. Elsőre ez talán kicsit távoli, biblikus kifejezésnek hangzik, pedig nagyon is ismerős tapasztalat van mögötte. Hiszen mindannyian tudjuk, milyen az, amikor kívülről tulajdonképpen minden rendben van, belül pedig valahogy mégsem. És azt is tudjuk, milyen az, amikor körülöttünk egyáltalán nincs rendben minden, mégis van bennünk valami furcsa tartás, amiről magunk sem tudjuk pontosan, hogy honnan jön. Talán volt már olyan reggelünk, amikor előző este azt gondoltuk, hogy én ezt holnap nem tudom megcsinálni. Nem tudok bemenni, nem tudok odaállni, nem tudok még egyszer beszélni a történtekről, és nem tudom egyszerűen tovább csinálni. Aztán eljött a reggel, felöltöztünk, elindultunk, és valahogy mégis végigmentünk azon a napon. Nem lettünk hirtelen erősek, nem múlt el minden félelmünk. Egyszerűen kaptunk annyit, amennyi arra a napra kellett. Lehet, hogy Pál valami ilyesmiért imádkozik, amikor a belső ember megerősödéséről beszél. Nem valamiféle látványos lelki erőről, hanem arról, hogy amikor kívül nincs mibe kapaszkodni, belül mégis legyen valami, ami megtart. És rögtön hozzáteszi, hogy honnan jön ez. Hogy Krisztus lakjék szívetekben, a hit által. Lakjék. Ez talán az egész mondat legszebb szava. Mert valakit meglátogatni egészen más, mint vele élni. Ha vendéget várunk, összeszedjük magunkat. Rendbe tesszük a lakást, felporszívózunk, letörölgetünk, elpakoljuk, amit nem szeretnénk, hogy lásson, esetleg becsukjuk annak a szobáját, ahol éppen káosz van. A vendég számára megmutatjuk azt, amit mi meg szeretnénk mutatni. De aki velünk lakik, az előbb-utóbb mindent lát. Látja a reggeli arcunkat, látja a fáradtságunkat, a rossz kedvünket, látja a rendetlenségünket és a csendjeinket. Előtte már nem lehet hosszú távon úgy tenni, mintha mindig minden rendben volna. Talán Istennel is sokszor vendéglátóst is játszunk.
Vannak mondataink számára, vannak imádságaink, van egy arcunk, amelyet megmutatunk neki. És vannak dolgok, amelyekről inkább hallgatunk. Mintha Isten előtt is össze kellene szednünk magunkat. Mintha hozzá akkor volna illendő oda menni, amikor rendezettek vagyunk. Pál pedig azt mondja, hogy Krisztus lakjék bennetek. Vagyis nem kell előtte elpakolni. Talán éppen oda akar belépni, ahol nincs rend. Abba a gondolatba, amely újra és újra visszatér. Abba a félelembe, amelyről másnak nem beszélünk. Abba a csalódásba, amelyről már azt mondjuk, hogy túl vagyunk rajta, pedig nem vagyunk valójában. Abba a kapcsolatba, amely fáj. Abba a kérdésbe, amelyre nincs válaszunk. Abba a részünkbe is, amelyet mi magunk sem nagyon szeretünk. És talán itt kezd érthetővé válni, miért beszél Pál rögtön ezután a szeretetről. Mert ahhoz, hogy valakit ilyen közel engedjünk magunkhoz, előbb el kell hinnünk róla, hogy nem fog elfordulni attól, amit talál. Talán ezért mondja, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Nagyon szeretem ezt a képet, mert a gyökérrel többnyire nem foglalkozunk akkor, amikor minden rendben van. Ha látunk egy szép fát, a lombját nézzük először. Az árnyékát, a virágát, a gyümölcsét. Nem állunk mellette azon gondolkodva, vajon mi történik 2 méterrel a föld alatt. Pedig amikor hetekig nem esik, vagy amikor jön egy nagy szél, egyszer csak az válik fontossá, amit addig nem láttunk. És velünk is valahogy így van. Amíg mennek a dolgok, talán kevésbé kérdezzük, miből élünk igazán. Felkelünk, tesszük a dolgunkat, dolgozunk, intézzük, amit kell, találkozunk emberekkel, tervezzük a következő hetet. Aztán történik valami, és egyszer csak kiderül, milyen mélyre érnek a gyökereink. És Pál nem azt mondja, hogy gyökerezzünk bele abba a bizonyosságba, hogy velünk nem történhet baj. Nem azt mondja, hogy gyökerezzünk bele abba, hogy minden imádságunk úgy teljesül, ahogyan azt mi szeretnénk. És nem is abba, hogy mindig érezni fogjuk Isten közelségét, hanem egyetlen dolgot mond. Gyökerezzünk a szeretetbe. Méghozzá Krisztus szeretetébe. Mert lehet olyan nap, amikor nem tudom, mit csinál Isten. Lehet olyan időszak, amikor nem értem, merre vezet. Lehet, hogy nem érzem különösebben közel magamhoz. Lehet, hogy még haragszom is rá. De Pál, mintha azt mondaná, amikor minden más bizonytalanná válik, ezt az egyet ne engedd el. Nem biztos, hogy érted Istent, de attól még szeretve vagy. És talán éppen itt van az a pont, ahol nekünk a legnehezebb dolgunk van. Mert ezt a mondatot, hogy Isten szeret, olyan sokszor hallottuk már, hogy szinte lepereg rólunk. Gyerekkorunktól ismerjük. Ott vannak az énekekben, az igékben, a képeslapokon. Csak hogy egészen más kimondani általában, hogy Isten szereti az embereket, és egészen más elhinni egy konkrét keddi estén, amikor valamit nagyon elrontottam, hogy engem most is szeret. Egészen más elhinni akkor, amikor nem vagyok büszke magamra. Amikor tudom, hogy én voltam igazságtalan. Amikor megint ugyanazt a hibát követtem el. Amikor nincs kedvem imádkozni. Amikor nem érzem magam különösebben hívőnek, amikor irigykedem, amikor haragszom, amikor elfáradok, amikor legszívesebben mindenkitől elbújnék. Mi olyan könnyen gondoljuk azt, hogy Isten szeretete is úgy működik, mint sok emberi kapcsolatunk. Közelebb jön, ha jól viselkedünk, és hátrébb lép, ha csalódást okozunk. Pál, mintha éppen ezt a kis méricskélést akarná szétfeszíteni, amikor azt mondja, hogy szeretném, ha végre felfognátok, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. Mekkora Isten szeretete? Próbáljuk meg elképzelni. Meddig ér?
Addig, amíg jól vagyok, tovább. Addig, amíg hiszek, tovább. Addig, amíg szépen tudok imádkozni, tovább. Addig, amíg nem rontok el valamit nagyon, tovább. És milyen mélyre ér? Elér oda is, ahova én már senkit nem engedek be? Oda a régi szégyenhez? Ahhoz, amit még mindig nem bocsájtottam meg magamnak? Ahhoz, amitől félek? Ahhoz a veszteséghez, amelyről mindenki azt gondolja, hogy már túl vagyok rajta? Pál azt mondja, próbáljatok felfogni a szélességet, hosszúságot, magasságát és mélységét, majd ugyanabban a mondatban hozzáteszi, hogy ez a szeretet minden ismeretet meghalad. Mintha azt mondaná, próbáld meg lemérni, és közben majd rájössz, hogy nincs elég hosszú mérőszallagod. Talán ezért olyan fontos a kereszt. Mert amikor azt kérdezzük, tényleg szerete Isten, akkor a kereszténység nem egyszerűen azt válaszolja, hogy persze, hidd csak el, hanem odamutat Krisztusra. Arra, hogy Isten szeretete nem akkor kezdődött, amikor végre sikerült jó emberré válnunk. Krisztus éppen abba az emberi világba jött bele, amely tele van töréssel, félelemmel, önzéssel, bűnnel és halállal. Nem kívülről szeretett bennünket, belejött egészen. És innen már talán egészen másként halljuk Pál utolsó mondatát is. Isten mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogyan mi kérjük vagy gondoljuk. Sokszor nagyon pontos elképzelésünk van arról, mit kellene Istennek tennie. Talán ma is hoztunk magunkkal ilyet. Valamit, amiről pontosan tudjuk, hogyan lenne jó. Ha ez megoldódna, ha ő meggyógyulna, ha az a beszélgetés végre megtörténne, ha a gyermekemmel rendeződnének a dolgok, ha valaki végre megtérne, ha elmúlna ez a félelem, ha Isten egyszerűen levenné rólam azt, amit már olyan régóta cipelek. Ezeket szabad kérni. Pár sem az, hogy ne kérjünk konkrét dolgokat. De talán arra figyelmeztet, hogy ne szabjuk Isten méretére a saját elképzeléseinket. Mert néha azt kérjük, hogy vedd el ezt a terhet, és ő nem veszi el azonnal, hanem küld valakit, aki odaáll mellénk. Néha azt kérjük, változtasd meg ezt az embert, és egyszer csak azt veszük észre, hogy bennünk kezdett valami változni. Néha azt kérjük, mutasd meg, hogyan lesz minden rendben, és nem mutatja meg, csak ad elég erőt a holnap reggelhez. Néha választ kérünk, és helyette kapunk valakit, aki csendben leül mellénk. És persze ettől még lehet, hogy továbbra sem értjük. Talán ez a legfontosabb. Nem kell a prédikáció végére úgy tennünk, mintha most már minden érthető volna. Pál sem jut el oda, hogy megfejtette Istent. Éppen ellenkezőleg. Egyre nagyobb szavakat használ, mert egyre inkább érzi, hogy amiről beszél, nagyobb nála. Szélesség, hosszúság, magasság, mélység. Minden ismeretet meghaladó szeretet. Sokkal bőségesebben, mint ahogyan kérjük vagy gondoljuk. Mintha az egész imádság során egyre tágasabb lenne körülötte a tér. És közben ő ugyanott marad. Térden. Talán nekünk sem kell ennél többet tudnunk. Lehet, hogy van olyan kérdésünk, amelyre ma sem kapunk választ. Lehet, hogy van valami az életünkben, amit még sokáig nem fogunk érteni. Lehet, hogy Istenre is haragszunk miatta. De talán a hit nem ott kezdődik, hogy már nem kérdezünk, hanem ott, hogy a kérdésünkkel együtt sem megyünk el, hanem ott maradunk. És egyszer talán visszanézve észreveszünk, hogy miközben mi végig azt kérdeztük, Istenem, hol vagy? Ő végig ott volt. Miközben azt hittük, hogy nem történik semmi, valami nagyon lassan mégis történt bennünk. Miközben azt gondoltuk, hogy már nem bírjuk, kaptunk erőt a következő naphoz. Miközben azt hittük, egyedül maradtunk, valaki mellénk ült. Miközben mindenáron meg akartuk érteni Istent, lassan elkezdtük megtapasztalni azt, amit Pál Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetének nevez.
József Attila olyan szépen írja. Most már tudom őt mindenképpen, minden dolgában tetten értem, s tudom is, miért szeret engem, tetten értem az én szívemben. Talán tényleg erről van szó. Nem megfejteni Istent, hanem időnként tetten érni. Egy emberben, aki éppen jókor érkezett. Egy mondatban, amely most valahogy mélyebbre ment. Egy kézben, amely megfogott. Egy imádság utáni csendben. Egy reggelen, amikor felkeltünk, pedig előző este még azt hittük, nem lesz hozzá erőnk. És talán egyszer majd azt is észrevesszük, hogy miközben mi egész idő alatt Istent kerestük, ő közben tartott bennünket. Lehet, hogy nem értettük. Lehet, hogy most sem értjük. De még mindig itt vagyunk, és ő is. Talán ennyi az, amit ma Pállal együtt megpróbálhatunk felfogni a felfoghatatlanból, hogy Krisztus szeretetének nem kell a végére érnünk, nem kell megmérnünk, nem kell megmagyaráznunk. Elég, ha lassan gyökeret eresztünk benne, és amikor megint jön egy olyan nap, amikor csak annyit tudunk mondani, Istenem, ezt nem értem, akkor talán már nem csak a kérdés marad velünk, hanem az a halk bizonyosság is, hogy a kérdésemmel együtt sem estem ki a kezedből. Mert Krisztus szeretete talán éppen ott kezd igazán valóságossá válni számunkra, ahol már elfogytak a magyarázataink. Amen. Imádkozzunk. Urunk, amikor nem értünk valamit, taníts bízni benned. Erősíts meg belülről, és gyökeresztes meg Krisztus szeretetében, hogy tudjuk, bármi történjék is, a te kezedből soha nem esünk ki. Amen.

Testvéreim, csendesedjünk el Isten színe előtt, és imádkozzunk. Istenünk, aki szent fiat kereszt haláláért megbocsájtott bűneinket, és föltámadása által örök életre vezetsz bennünket, hallgass meg minket, amikor hálaadással könyörgünk hozzád. Könyörgünk önmagunkért és minden keresztény testvérünkért. Segíts, hogy minden szavunkkal és cselekedetünkkel feltámadott Urunkról tanúskodjunk. Tégy alkalmassá bennünket szolgálatodra. Őrizd meg attól, hogy méltatlan viselkedésünkkel szégyet hozzunk szent nevedre. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk hazánkért és népünkért. Őrizd meg minden bajtól és veszedelemtől. Könyörülj az egész teremtettségen. Szabadíts meg a mulandóság átkától. Vedd le róla a bűn és a halál bilincseit. Hozd el hamar örök országodat, amelyben békesség és öröm uralkodik. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk azokért, akik betegek és haldoklók körül teljesítenek szolgálatot. Add, hogy a testi gondoskodás mellett az evangélium erejével is vigasztalják elesett embertársainkat. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk mindazokért, akik a hitükért és az evangéliumért szenvednek üldöztetést vagy hátrányos megkülönböztetést. Segítsd őket, hogy mindvégig álhatatosak maradjanak, és a hit harcát győzelemmel vívják meg. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk a betegekért. Erősítsd és gyógyítsd őket. Rendelj melléjük őrző angyalokat és segítő embertársakat. Könyörgünk a haldoklókért. Tartsd meg őket az örök élet reménységében. Könyörgünk a gyászolókért. Szent lelkeddel vigasztald és bátorítsd őket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, Uram, és add, hogy a tőled kapott világot megőrizzük, gazdagítsuk és építsük. Te add meg, Uram, hogy az emberiség megértse, hogy egyetlen út vezet a jövőbe, a tőled elfogadott és továbbadott szeretet útja. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, Uram, és add, hogy az egyházad naponként megtérjen hozzád, és országod örömhírével telve szereteted jelévé váljék ebben a világban. Add, Uram, hogy mindazok, akik keresztet hordoznak, benned felismerjék megmentő, gondviselő, áldó urát. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Hallgass meg minket, Urunk, és újítsd meg életünket szent lelkeddel. Őrizd meg minket szeretetben, míg eljön a teljesség, amikor megváltott gyermekeidet összegyűjtött örök országodban, ami Urunk Jézus Krisztus által, kinek tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban végezetül vegyétek az Úristen áldását.
Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet.

Kedves hallgatóink! Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnap evangélikus istentiszteletet hallhattak a Harkai Evangélikus Templomból. Igét hirdetett Locsmándi Bősze Veronika lelkész. Evangélikus istentiszteletet legközelebb a Kossuth Rádióban, október 4-én a Nagyvelegi Evangélikus Egyházközségből hallhatnak majd. Igét hirdett Szemerei Gábor Benyámin lelkész. Az Erősvár a mi Istenünk evangélikus fél óra következő adását szeptember 21-én 13 óra 30 perctől hallhatják a Kossuth Rádióban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos, a gyártásvezető Rastetter Gémesi Erika, valamint a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Sulyog Bálint és Dancs Zoltán nevében búcsúzik a felelős szerkesztő Bolla Zsuzsanna. További szép vasárnapot!

0: 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. Több százmillió forinttal károsított meg idős embereket egy család. Napos száraz idő lesz ma. És most a részletek. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, hogy Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel, hogy az alvállalkozókat ki tudják fizetni. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején, 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Mintegy 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros a verseny a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélsőjobboldali AfD nyert meg. Idehaza idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Ami az időjárást illeti, napos száraz időre számíthatunk ma, északon északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25 és 30, késő este 20 és 23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűlést hozva. Részletes beszámolókkal, friss hírekkel legközelebb 12 órakor a Déli Krónikában jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
1: Kulisszatitkok és klasszikusok. A Magyar Dráma napján Hegyi Barbara, a Végszínház színművésze lesz a vendégünk. Egy humanista tekintet, Nora Dumas újrafelfedezése címmel nyílt kiállítás a mai Manóházban, a fővárosban, és tantermi színházi előadás készült Homérosz klasszikusából, az Odüsszeiából Egerben.
2: Szóda, kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Irodalmi újság. A Kossuth Rádió irodalmi műsora.
1: Kívánok, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma, amelyben beszámolunk a babérlevelekkel díszített elmúlt hét ünnepélyes napjairól. Főszereplő volt a regény, Nobel és Eszterházi díjakkal, 500 éves évfordulóval és költészeti újdonságokkal van kikövezve ez az út, amelyre invitálom önöket, lépjenek rá, tartsanak velünk. A mai adás szerkesztője Völgyi Tozsuzsa, hangmérnök kollégám Németh László, a zenei szerkesztő pedig Duba Szilvia.
3: Tisztelettel köszöntöm valamennyi vendégünket. Gitti Tibor vagyok, az Érdemes Kutatómány Intézet igazgatója. Most mindannyiunk nevében köszöntöm Kasztankai Lászlót, Nobel-díjas írót, az ELTE alumnusát.
1: 12 év után újból vendégül látta az ELTE Krasznahorkai Lászlót. A Trefort kertben a gólyavári látványosságra gyülekező tömeg bábeli hangzavar közepette találta magát, így én is, mert hogy órákon át olvasták fel a sátán tangót, kiki a maga nyelvén, így, görögül. Koreai nyelven. Angolul.
4: Deal with your real estate and repair anything, even things though to be beyond salvation.
1: Japánul. Perzsa nyelven.
5: Dar destrom nejot midot, és mit zirelab pozit.
1: Finnül.
6: Kohottautuu varpaidensa varaan ja kääntyy väsyneesti irvistäen kannoillaan.
1: És törökül is, ez utóbbi nyelv tolmácsa éppen a műfordító volt kollégánk, Tasnádi Edit.
7: Nagyon kicsi.
8: Mondjál valami.
7: Törökül?
8: Hát nem, akár törökül.
7: Nem, inkább hadd dicsekedjem azzal, hogy mikor a sátán tangó törökre fordítódott, itt volt az ELTE-n a Bülent Simsek lektor, ő fordította, de neki ez az első fordítása volt, és a kiadó nem ismerte őt. Úgyhogy én voltam azzal megbízva, hogy mondatról mondatra, ami ugye tudjuk, hogy mit jelent, tehát az egész könyvet összevetettem a magyar szöveget a fordítással, úgyhogy nekem ez a regény így külön közel áll a szívemhez.
1: Amúgy meg a tömegben Vörös Istvánt fedeztem fel egy hölgykoszorúban.
8: Vörös István, nagyon tetszik ez a sok nyelv, ugye?
9: Igen, most épp a koreait hallgattam, és ők a kitartók, a többiek már elmentek, de úgy látom becsületesen a szöveg végére akarnak érni. Talán nem az egész regény végére, de egy mondatnak legalább a végére valószínűleg.
8: Köszönöm szépen, és további jó szórakozást!
1: Még visszatérünk a múzeum körútra, hogy kicsit halljunk a Nobel-díjas mester szavaiból párat, ám előbb következzen egy ifjabb ünnepelt, a kitűnő Bognár Péter, aki pedig az Eszterházi Irodalmi Díj tulajdonosa immár két napja. Halljuk hát az Elmész, visszajössz, sose halsz meg című regény szerzőjét. Akárki elkezdi olvasni bármelyik könyvét, azért látja, hogy a nyelvvel foglalkozik, a nyelv érdekli. Eredetileg is költő, és valószínűleg mint halálig költő, és a régi magyar irodalomhoz is sok köze van. Tehát, hogy azért van igen. Benne koncepció is, hogy ennyire erősen költőiek a szövegei, még akkor is, hogyha regényről, annak is egy nagyon speciális válfajáról van szó.
10: Az irodalomnak akármi is a formája, szükségképpen a nyelv az anyaga, úgyhogy én nem is nagyon hiszem, hogy az anyag bizonyos szintű megformáltsága alá lehetne menni.
1: Ezen nagy hangsúly van, én úgy érzem, tehát, hogy beemelni sok olyan kifejezést is, olyan szavakat használni, amit a költők szoktak egyébként. Pontosan a régi magyar irodalomból tudjuk azt, hogy mikor került be egy-egy olyan rím, ami addig sosem létezett.
10: Így
1: keresi ezeket a szavakat, mert azt azért elárulja a főhős, aki nagyon hasonlít magára, de nyilvánvalóan fikció, hogy nagy kutató munkát végez egy-egy könyv megírása előtt. Tehát ott maga a főhős is mondja, hogy a rendőrök és a halott szállítók közti szerződéseket is átnézte, hát persze ez nyilván vicces is egyben.
10: Igen, ez fikció. Természetesen utána kell nézni egy csomó dolognak, de azért elsősorban én azzal foglalkozom, hogy a mondatok rendben legyenek. És hát persze attól függően, hogy miről szól az adott jelenet, miről szól az adott fejezet, vagy az a pici kis rész, hogy ki beszél. Nyilván az egyes megszólalókat, az egyes karaktereket valahogy azért nem árt hogy nyelvileg elhelyezni abban a nyelvi valóságban, amiben ezek mozognak, és hát ezeknek az eszköze azt hiszem az, hogyha bizonyos szókészleteket, bizonyos mondatszerkezeteket használnak ezek a reményeim szerint rájuk jellemző alakzatokat használnak ezek a szereplők. Úgyhogy persze ebben biztos, hogy igazol, hogy itt van egy, igyekszem tudatos lenni, hogy ez mennyire sikerül, azt nem tudom.
8: Szerintem sikerül. Jaj, igen. Sok olyan szó van, amit el is magyaráz, meg van, amit nem, mert például az, hogy egy kutyának stoppmentes feje van, azt én például nem tudom, hogy ez mit jelent, de az nem is tudtam. Nagyon mondja meg. Hogy...
10: Én se tudtam, de ha ránéz az ember a bulterierre, csodálatos kifejezés. Tehát ez viszont örületes, hogy akármennyit foglalkozik az ember a magyar nyelve, akármennyit ír, akkor is, hogyha egy új területre téved, mint például a bulterierek tenyésztése, akkor amivel addig nem foglalkozott, akkor hát egy új szótár. Tehát akkor szükségképpen új szavakat tanul, hát örületes jó nyelvi megoldásokkal találkozik mindig, mert mindenki, aki használja a nyelvet, az költő, az alkotja a szavakat, az megpróbálja megragadni azt a valóságot egy bulteriernek, a stoppmentes orrának, fejének a leírását. Ez maga a költészet.
8: Kegyeleti előadó.
10: Igen, például.
8: Igen, azon csak azért nem csodálkoztam, mert van ilyen a magyar nyelvben, hogy ilyen szakma, hogy megfejtő.
10: Na, tehát... csodálatos.
8: Megfejtő. Kutyákról is szó esett, és beszéljünk előbb az emberek előtt az állatokról, hogyha szabad így mondanom, hogy a detektív regényeknek ugye fontos, vagy hát nagyon gyakran kelléke, vagy főszereplője is időnként a Rex felügyelő, vagy a kántor, ugye hát a kutya azért elő kell forduljon, ez is egy ilyen attribútuma a regénynek, vagy a...
10: Csodálatos, tanulni jöttem ide, eszembe nem jutott eddig, de most megtanultam ezt, hogy tényleg, most, hogy így mondját, valóban.
8: De igen. Sok kutya van a regényben.
10: Igen, én nálam van, de erre nem figyeltem, ez biztos, hogy ez nem volt tudatos, uh-huh. hogy itt van egy ilyen vonulat, de igen, mert most, hogy mondja, hát abszolút, igen.
8: Most azt tudom, hogy a halat nem maga tette a borítóra, hanem az...
10: De én kértem.
8: Na, akkor helyben vagyunk, mert ugye sose halsz meg, az a második fele a címnek, és a hal, hát a halakkal alvás, nekem az jutott eszembe most rögtön, mert azért mégiscsak gyilkosságokról van szó.
10: Csodálatos, igen, csodálatos megfejtése a borítónak.
8: De te sem másra gondolt.
10: Ugye az, hogy én mire gondolok, az ebben a szempontból mindegy most, és nem is szívesen mondom, hogy mire gondolok, mert pláne akkor nem, hogyha, tehát most ha muszáj, akkor elárulom, hogy nekem ez nem jutott eszembe, de ez teljesen mindegy, hogy eszembe jutott-e. Én csak arra az egyszerű vonulatát akartam kiemelni a regénynek, hogy ott van benne egy szereplő, aki úgy érzi, hogy őt kigúnyolják egy bizonyos pontjon keresztül, tehát egy pontnak neveznék az ő kutyáját. És ezt vagy gondolja, vagy nem gondolja, ez nyitva van, hogy van a regényben. Szerintem, mint olvasó, azt gondoljuk, hogy ő ezt gondolja. És hogy erre a valóság referenciára, ugye, mert ez tulajdonképpen az a kérdés, hogy amikor az irodalom beszél valamiről, akkor mögé lehet-e építeni egy valóság referenciát? Konkrét létező valóságra rá lehet-e olvasni a szövegeket? Helyesen járnak el azok a szereplők, akik korábbi regényekben magukra vélnek ismerni? Az irodalomnak a befogadás felé való kitettsége, tehát hogy az író megír valamit, de onnantól ez azt az olvas, és azt csinál azzal a szöveggel, amit akar jóformán. Kis túlzás, a nagyon tudása, azt csinál, amit akar. Abban a szereplőben ismer magára, akiben akar. Ott sértődik meg, ahol akar. Bármelyik mozzanatra azt érezheti, hogy itt valójában őt csúfolják ki. Ennek a kérdésnek, hogy hol van az irodalom, mi az irodalom? Hol van az irodalomnak egy olyan része, ami hát egy-egyben ráolvasható a valóságra, vagy az irodalom ilyen formán a valóságot írja le, vagy teremt egy új valóságot? Tehát mi a viszony a fikcióként tételezett szép irodalom és a valóság között? És hát ez a játék, ez benne van, azt hiszem, a regényben.
8: Persze, hogy. De most, amit most elmondott, és ez meglehetős intimitásnak is tűnik, talán, vagy a hallgató is azt mondhatja, hogy hát ilyen dolgokat elárul az író. Persze lépten nyomon valóban látjuk ezt, hogy leírom, hogy éjfél van, esik az eső, és közben nincs éjfél, és nem esik az eső. Szóval, hogy ez megy valóban végig rajta, de nem nagy teher ez az írónak? Tehát, hogy...
10: Micsoda?
8: Tehát ez az egész, hogy nem tudjuk, hogy hányan mit értenek most ilyen nagyon egyszerűen fogalmazva. Tehát ahány olvasó, annyi olvasat, és még azon belül is, hogy melyik életkorunkban olvassuk újra a regényt, tehát hogy ez egy beláthatatlan univerzum.
10: Hogyne, persze. Ez az irodalom. Hát az irodalom az a Hésziodosznál a múzsák azt mondják, hogy tarka hazugság. Amikor a irodalmat olvas az olvasó, akkor köt egy szerződést az íróval. És az a szerződés az arra vonatkozik, hogy ez a szöveg, amit a kezében tart, ez nem igazságköteles szöveg. Igazságköteles szöveg mondjuk egy szerződés. Ha egy szerződésben nem az igazat mondja az ember, akkor hazudik, és büntetőjogi felelősség terheli. Amikor egy szép irodalmi szöveget elolvas, jelezve van. Tehát tudjuk, hogy melyik szép irodalmi kiadók, maga a regény, műfaj, tehát és ezer kóddal jelezzük azt, hogy ha te, mint olvasó, ezt a szöveget a kezedbe veszed, akkor te is tudod, meg én is tudom, hogy ez nem igazságköteles szöveg.
8: De hát akkor is egyedi példája a műfaji megújulásnak, én úgy érzem, a maga könyve.
10: Nagyon kedvesen.
8: Ja,
10: ennyi? Nem tudom. Nem, de ezt nem az ilyen tisztán eldönteni. Hát, nyilván törekszik az ember. Egyszerűen azért törekszik, mert ha már valamit elolvasott, és az úgy jó, akkor azt nem fogja megismételni, mert unja magát. Hát az író is unja magát, ha a műveltségem korláta, hogyha tudtom nélkül pont ugyanolyat csináltam. De persze, magam szempontjából én próbáltam az általam ismert hagyományhoz képest valami újat hozni. Ezt nem nekem kell eldönteni, hogy
8: de
10: ez mennyire.
8: De azért valakik eldöntöttek valamit, hiszen egy nagyon rangos irodalmi díjat kapott most, és ez úton is most itt helyben is gratulálok szívből.
10: Köszönöm szépen.
8: Hogy mondjam, nem lehet azt mondani, hogy jaj, mekkora mérföldkövek a díjak az életében, de azért már néhány díjon túl van, és most ez a legújabb is, azért biztos, hogy valamelyest, vagy valami módon elgondolkodtatja az embert. Kérdezem is, hogy elgondolkodtatja?
10: Persze, hát ugye úgy néz ki körülbelül egy regénynek a megírása nálam, hogy megírom egyszer az elejétől végéig, annak se füle, se farka. Egy nagyon hosszú szöveg lesz, háromszor olyan hosszú körülbelül, mint a könyv. Akkor kidobom annak a 90%-et, akkor újra megírom. És így végigmegyek rajta mondjuk háromszor, addig, míg egy nagyjából létrejön egy szöveg, és akkor még végigmegyek rajta kétszer, amikor csak a nyelvet javítom. Most mire ennek a végére érek, én nekem már fogalmam sincsen, hogy mi van abban a könyvben. Hát már minden mondat mögött azt látom, hogy ezt húztam ki innen, az jobb lett volna, inkább nem tudom, ide még elfért volna egy bekezdés, és most már megneveltek annyira a kiadóban, hogy a betördelt szöveget azt nem írom át, de ez nagyon nehéz, és még aztán kijön a könyv a nyomdából, akkor én ezt már nem tudom az elejétől a végéig úgy végigolvasni, mint hogyha most vennék a kezembe egy könyvet, amiről nem tudok semmit, és haladok előre olyan sorrendben a szövegen, ahogy az benne van a könyvben. Uh-huh. És ezért én nekem van benyomásom arról, hogy milyen lett a könyv, de azt a fajta visszajelzést az csak az olvasó tudja azt adni az írónak, ami a végül elkészült mű egészére vonatkozik, ahhoz az író nagyon-nagyon nem fér hozzá, az én benyomásom szerint. Amikor egy ilyen díj azt mondja, hogy ez jó lett, akkor ezek nagyon fontos visszajelzés. Nem csak a díj, hanem minden egyes olvasás. Az, hogy egy olvasó azt mondja, hogy működik. Az is egyébként, ha azt mondja, hogy nem működik.
8: De hát most azt mondták, hogy működik, úgyhogy azért ennek igen. Nagyon örülünk, ugye?
10: Persze.
1: Friss Eszterházi díjjal kitüntetett Bognár Pétert hallották, aki szerint, pontosabban Lao Tse szerint, pontosabban Vörös Sándor szerint 30 küllő kerít egy kerékagyat, de köztük üresség rejlik. A kerék ezért használható. Agyakból formálják az edényt, de benne üresség rejlik. Az edény ezért használható. Például voksok, tippek, szavazatok,

0: az az esélylatolgatás, hogy kikapja a Nobel-díjat, te ezt figyeled magánemberként is, meg kiadóvezetőként is?
1: Hogy magánemberként figyelem-e, azt nem tudom, mert nem tudom, milyen az. Már felejtettem, kiadóként természetesen figyelem, hát ez mindig egy izgalmas időszak. Én azért mostanában már elkezdtem, egy-két héttel ezelőtt elkezdtem nézni az otcokat, ugye a Ladbroke-ot nézik. A legtöbben máshol is vannak odzok, de a Ladbroke fogadóiroda az, amelyik úgy tűnik, hogy az évtizedek során a legjobb eredményeket produkálta abban, hogy azért elég nagy találati arányjal, ha nem is mindig a győztest találta ki, már hogy a győztesnek voltak a legjobb otcai, de nagyon gyakran az első háromban volt az, aki végül megnyerte a Nobel-díjat, tehát ez azért ez az 50%, ez igazán jó arány, hiszen azért sok tucat esélyes jelölt van minden évben, aztán persze mindig van olyan, amikor valamit számunkra teljesen ismeretlen író kapja, és ez nagy meglepetést okoz, ami valahol a Ladbroke-on, mit tudom én, 50. helyen volt. Persze, erről baromi jó beszélgetni, izgalmas. Most én nemrég voltam például a Balatonfüredi fordítóházban, ahol nem tudom, 6-7 országból voltak kiadói szakemberek, kiadóvezetők, és ott is szó volt erről. Egy lengyel hölgyel például nagyon hosszan elbeszélgettem azzal, hogy a lengyel irodalomból kik azok, akik megérdemelték volna, és nem kapták meg. Mi meg elmondtuk, hogy a magyar irodalomból kik voltak azok, akik megérdemelték volna, de nem kapták meg a Nobel-díjat. Szóval ez egy nagyon jó játék, nagyon jó beszédtéma, izgalmas, és persze óriási öröm, amikor egy kiadó szerzője megkapja ezt a díjat. Tehát nekem is egyszer-kétszer volt már benne részem.
0: Engedd meg, hogy egy ilyet felelevenítsek. 2015-ben mi együtt dolgoztunk az Európa Könyvkiadónál, és abban az évben te makacsul ragaszkodtál ahhoz, konokul azt mondtad, hogy Svetlana Alekszijevics fogja kapni az irodalmi Nobel-díjat, úgyhogy végül is nem is lepődtünk meg, hogy ő kapta az irodalmi Nobel-díjat. Te emlékszel erre?
1: Persze, emlékszem. Egyrészt azért ragaszkodtam nagyon makacsul ahhoz, hogy Alekszijevics kapja a Nobel-díjat, mert akkor ugye nehezen tudott fizetni az Európa meg az Alexandra kiadócsoport. Magy Dezső már elég komoly problémákkal birkózott abban az időben, és nem akarta kifizetni az előleget, mert valami belorusz írónő, senki nem hallott még róla, ez tök lényegtelen, Miklós, vannak fontosabb dolgok, és akkor én azzal érveltem, hogy Dezső, hát muszáj kifizetni, hát elveszítjük a jogot, és megkapja a Nobel-díjat, akkor mit szólsz majd? Ez volt az egyik dolog, ami miatt ennyire makacsul ragaszkodtam hozzá. A másik, hogy Alekszijevics ügynöke, Galina Dürsthoff, nem tudom hányszor elmondta nekem, hogy figyelj, a Svetlana meg fogja kapni most a Nobel-díjat, úgyhogy ez is hatott rám, de a harmadik talán legfontosabb szempont az volt, hogy úgy éreztem, hogy ő egy tökéletes Nobel-díjas. Tehát az ember, amikor elemzi azt, hogy na, ki az, aki megkaphatja az irodalmi értékek, irodalmi színvonal szempontjából, ki az, aki kiesik politikai okok miatt, ki az, aki megkaphatja politikai okok miatt, és akkor az én fejemben az volt, hogy ez abban a helyzetben, politikai helyzetben is, mert azért politikai szempontok is közrejátszanak ebben, ő egy tökéletes Nobel-díjas lenne, és lesz, mert tényleg nagyon hittem benne, hogy megkapja, és azért is, mert eléggé közismert, de talán mégsem mindenki tudja, hogy van a Nobel-díj odaítélésének egy feltétele, ami még a Nobel végrendeletében szerepel, Alfred Nobel végrendeletében, és az úgy hangzik, hogy a díjat olyan írónak kell odaítélni, aki idealisztikus irányultságú. És ezt az évtizedek során nagyon sokféleképpen értelmezte, de az biztos, hogy nem kapják meg általában a balhés írók, tehát a transgresszív írók, vagy a durva írók. És hát Alekszijevics a maga humanizmusával, a háború elleni kiállásával, a nők melletti kiállásával, és ugye akkor már ez egyre fontosabb lett a 10-es években. Tehát az én fejemben az volt, hogy Alekszijevics egy tökéletes Nobel-díjas lesz.
0: Az elmúlt 10 évben két olyan alkalom volt, amikor a fogadóirodák legesélyesebbje és a Svéd Akadémia választása találkozott. Az egyik éppen Svetlana Alekszijevics 2015-ben, a másik tavaly 2025-ben Krasznahorkai László. Mit találtál idén? Azt mondtad, hogy nézed már a fogadási listákat. Azt találtam bizonyos fórumokon, hogy a legtöbb civil az nem európai női szerzőre tippel, hogy most ő következik a sorban, már ha ez kiad bármiféle sormintát.

0: Ledbrook listáján most van jó néhány olyan szerző, aki szerintem biztos, hogy nem kaphatja meg. Nem kaphatja meg Uelbeck, csodálkozom is, hogy ott van a listán. Uelbeck fantasztikusan nagy író, de szerintem pont az a kategória, akit nem vesznek és nem vehetnek számításba. Nem kaphatja meg például Ulickaja, hiába, hogy ellenzéki orosz, de orosz, és szerintem a Stockholmi Bizottság most kerülni fog minden olyan döntést, ami politikai konfliktushoz vezetne, ezért nem kaphatja meg Salman Rushdie sem. Én úgy gondolom, hogy ázsiai vagy afrikai író lesz a győztes. Én, hogyha most nem kerülöm el a kérdést, tehát adok egy tippet, nem ismerem egyébként, csak úgy kizárásos alapon az indiai Amitav Ghosra tippelnék. Ázsiai nő, magas irodalmat művel meg, ugye az is fontos szempont, hogy általában a bizottság kerüli az olyan nagy írók díjazását, akik valamilyen zsáner határmesdjéjén mozognak. Tehát emiatt nem kaphatta meg szerintem Kurt Vonnegut, emiatt nem kaphatja meg Margaret Atwood. Nagyon ritkán kapják meg népszerű, nagy példányszámú szerzők. Volt már rá példa, 2-3-szor, de ez nagyon ritka. Én mindent mérlegelve most azt mondom, hogy indiai Nobel-díjas lesz.
1: A Nobel történetének egyik legnagyobb veszteseként tartják számon Philip Rothot, akit nagyon sokáig esélyesnek tartottak, és végül nem kapott Nobel-díjat.
0: Vonnegutot említettem, tehát én, hogyha elképesztően nagy amerikai írók közül, akik nem kapták meg, jó sokan voltak egyébként, választanom kellene, akkor Vonnegutot választanám, csak hát ő ugye a sci-fi és a magas irodalom határmesdjéjén mozgott, és ezért nem kaphatta meg. A Philip Roth pedig szintén elképesztően nagy író, ő talán a nagyon kendőzetlen szexualitás ábrázolás miatt nem lett volna egy kellemes választás a bizottság nézőpontjából, de ez csak spekuláció egyébként, mit tudom én.
1: Most, amikor figyeled az esélylatolgatást, akkor gondolkozol abban, hogy ez érdekes, és akkor őt amiatt, mert esélyes a Nobelre, érdemes lenne megvenni és kiadni könyvét?
0: Gondolkodom ezen, ami viszont nem azt jelenti, hogy minden áron ki akarok adni olyan szerzőt, aki esélyes a Nobel-díjra. A Nobel-díj bizonyos esetekben nagyon meg tudja dobni egy szerző népszerűségét, és hogyha az az érzésem, hogy ilyen szerzőről van szó, hogy esélyes, ráadásul még olvasmányos is, és a Nobel-díj nagyon meg fogja dobni az eladásokat, akkor persze arra gondolok, hogy jó lenne megszerezni, csak az ilyet nagyon nehéz megszerezni, mert ezt nem csak én tudom, hanem mindenki tudja a szakmában, és az ilyen szerzőkért elég komoly harc folyik. Az olyan szerzők meg, akik totál ismeretlenek, azoknak a eladásában a Nobel-díj nem sokat segít. Sok-sok példa volt erre, Kötzitől kezdve Modianoig. Péter Handke, aki mellesleg még botrányt is okozott a bizottság számára azzal, hogy ő lett a Nobel-díjas. Péter Handkének se segített. Ismert író volt, de attól még nem lehetett jobban eladni a könyveit, hogy Nobel-díjas lett. Mário Vargas Llosa ismert volt, éppen leáldozóban volt már a csillaga 2010-ben, amikor megkapta a Nobel-díjat, a nagy könyveit akkor már réges-rég írta meg, tehát már szinte eladhatatlan szerzővé vált, de a 2010-es Nobel-díj azért még egyszer, ha nem az egekbe vitte az eladásokat, de azért még egyszer az egész jól el lehetett adni a könyveit.
2: Hihetünk M. Nagy Miklós tippjeinek, amelyeket Bödő Anita csalt ki belőle kedvesen, a könyvkiadás műhelyébe látogatván. Hiába, olyan ez, mint a foci, csak azt otozzon, aki ért hozzá. Nagy beleérző képesség szükségeltetik a történelmi regényíráshoz is. Túl a tényeken és a régészeti leleteken, 500 év nagy idő. A Mohácsi csata, mint irodalmi téma, manapság vajon megmozgatja-e az írói fantáziát? Ezt s mást is kérdezett Farkas Szabolcs, a Történelmi Regényírók Társaságának, igen, van ilyen, elnökétől, Kapa Mátyástól.
3: A Az 1526-os Mohácsi csata a magyar történelem egyik legnagyobb törése volt, mégis feltűnően kevés klasszikus nagyregény született róla. Talán mert a téma irodalmi feldolgozása rendkívül nehéz és nyomasztó feladat egy író számára. Miközben a győztes csaták, mint például Eger vagy Szabadságharc ontotta a könyveket, a magyar irodalomban Mohács évszázadokon át megmaradt a nemzeti gyász és politikai viták terepének. Nem tudom, Kapa Mátyás, a Történelmi Regényírók Társaságának elnöke mit gondol erről?
4: Mindenek előtt kezdeném egy nagyon radikális felvetéssel, hogy én személy szerint nagyon szívesen olvasnék Mohácsról egy olyan történelmi regényt, amely megmutatja ennek az eseménynek az igazi, heroikus oldalát, hiszen valójában az erőviszonyok alapján a magyar királysága segítségére sietett segédcsapatokkal együtt is egy jóval gyengébb, jóval kisebb sereget tudott kiállítani, mint az ellene felsorakozó világbirodalom, az Oszmán Birodalom hadserege volt ebben az időszakban.
3: Tehát pont ezért nem lehet ezt az oldalt ugye bemutatni. De hiszen nem volt heroikus győzelem is happy end.
4: Nem volt heroikus győzelem, de a küzdelem maga igazán heroikus volt, hiszen egy lehetetlen dologra vállalkoztak abban az időben a magyar, illetőleg a szövetséges keresztény csapatok. Valójában azonban...
3: Ilyen nem született akkor.
4: Ilyen nem született, vagy nem igazán született. Sokkal inkább, ahogy te is utaltál rá, egy nemzeti tragédiaként tekintünk erre. Ráadásul az elmúlt évtizedek, sőt akár évszázadok történetírása ráragasztotta Mohácsra azt, hogy jelentős részben mi magunk tehetünk arról, a magyarság, az akkori nemesség, az akkori uraknak a széthúzása, hogy ebbe a szörnyű tragédiába torkollott végül is a Mohácsi csatavesztés. Ennek ellenére azért találhatunk regényeket is akár a Mohácsi csata témakörében. Már a 400. évfordulón Krúdi Gyula írt egy Mohács című regényt. A fogadtatása az nem volt egyöntetűen pozitív, ahogy én utána néztem, utána olvastam.
3: Hát valljuk be, azért Krúdi Gyulához valóban nem ez a műfaj áll igazán közel.
4: Ezt nyilván el kell ismerni. És aztán utána a következő nagy kerek évfordulón, a 450-es évfordulón, tehát 1976-os esztendőben inkább tudományos, a történet tudomány területére tartozó alkotások születtek, és végül elérkeztünk ugye a mostani 500. évfordulóhoz, ahol azért részben regények, szép irodalom is foglalkozik ezzel a nagy eseménnyel, ugyanakkor viszonylag nagy számban születtek a legkülönbözőbb fajta történelmi, történettudományi munkák, akár a Mohácsi csata címmel, vagy a Mohácsi csata, ami a csatatéren történt címmel, ami kifejezetten hat tudományi szempontból igyekszik feldolgozni az eseményeket, de mondjuk a Mohács 1526 arcok a sírból című kötet is kifejezetten egy speciális aspektusból próbálja megmutatni ezt a tragédiát, nyilván az áldozatoknak a szemszögéből, ami pedig a szépirodalmi feldolgozást illeti, vagy ha úgy tetszik, a regény formában történő megjelenést illeti. Egy nagyon érdekes dologgal kezdeném, hogy Nemere István a 480. évfordulón 2006-ban írt egy Nekünk Mohács kell című inkább ismeretterjesztő könyvet, amely egyébként ugye Adi versének ezt a sorát választotta címül, és kifejezetten kritikusan, gyakorlatilag a nemzetet ostorozva mutatja be azt az utat, ahogy eljutunk Mohácsig, illetőleg a csatavesztés mindenféleképpen egyfajta belső viszály következményeként mutatja be, és ő egyébként képes volt 15 évvel később egy regény formájában Mohács 1526 címmel megírt könyvében 2021-ben ezt mégis valamennyest felülbírálni a korábbi álláspontját, és részben már ennek az ütközetnek a heroikus voltát is meg csillantotta egy kicsit. Természetesen azért ebben a regényben is szerepel az a fajta kritika, hogy itt a magyar urak azok egymással miképpen viaskodtak, bár Szapolyai Jánost részben rehabilitálja egyébként ebben a regényében. És meg lehet említeni, hogy már a 2025-ös esztendő végén felkészülve a közelgő évfordulóra, például Benkő László is írt egy Holló járt a Mohács című művet, amely egyébként nagyobb részt a mohácsi csatának az előzményeivel, az azt megelőző évekkel foglalkozik, és hát úgy jut el végül is a csatához.
3: Igen, és ami még egy érdekesség, hogy ha picit visszaugrunk az időben, a 19. századra, akkor Jókai Mór fantáziáját se nagyon mozgatta meg ez a téma, pedig hát neki aztán igazán fordulatos regényeket köszönhetünk, és én nem találtam Mohácsról szóló írást.
4: Szerintem egyetlen írónak sem szabad mindenről írnia. Vannak olyan témák, amik közelebb állnak hozzá, vannak, amelyek inkább távolabb, de ha kifejezetten a Mohács tematikát átgondoljuk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy történelmi regényíró számára tényleg nem hálás ez a történet. Néhány évvel ezelőtt készítettünk egy olyan kutatást, amelyben vizsgáltuk, hogy a történelmi regények magyar olvasói miről olvasnak szívesen.
3: Nem derült ki.
4: Az egyik dolog, ami kiderült, hogy egyértelműen sokkal szívesebben olvasnak a magyar történelemről, mint az egyetemes történelemről. A másik pedig az, hogy a témaválasztások, illetőleg a kedvenc korszakok, azok rendszerint a magyar történelemnek a dicsőséges korszakaihoz kötődnek. Tehát kifejezetten szeretik mondjuk a Hunyadiaknak a korát, szeretik az Anzsuknak a korát, tehát leginkább azok a témák fogják meg őket, és annak van igazi olvasóközönsége, amely a magyar múltnak a dicső évszázadait, illetőleg a komoly sikereit mutatják be. Én egyébként ezt egyáltalán nem bánom.
3: Meg hát ez való érthető is, hiszen ki szeretne oldalakon át olyan tragédiákról olvasni, amiről tudjuk, hogy megtörtént, és aminek a következményei cipeltük tovább a hátunkon. Nyilván nem egy különösebben nagy élvezet szembesülni avval, hogy emiatt tartottunk ott sokáig, ahol tartottunk.
4: Teljesen igazad van, de mégis tetten érhető az a szemlélet, hogy a magyar irodalom bizonyos korszakaiban szerette a magyar nemzet valamelyest önmagát ostorozni, és magát egyfajta áldozatszerepben tüntette föl, pedig hát ha utána gondolunk egy egészséges nemzettudat kialakulásához, a nemzeti büszkeségnek, a hagyományoknak az életben tartásához, elengedhetetlen, hogy a dicső korszakokkal is foglalkozzunk, illetve hogy azok méltó helyet kapjanak az irodalomba. Azt nem állítom, hogy nem kell szembenézni azokkal a hibákkal, vagy azokkal a kudarcokkal, amelyek a történelem során értek bennünket, csak mellette a mostani korra megérett az, hogy a dicső időszakok is helyet kapnak, sőt, egyre inkább helyet kapnak.
3: És hát ugyan lassan túl vagyunk a 500. évfordulón, de hát mint a Történelmi Regényírók Társaságának elnöke, kérdezlek most, hogy a te fejedben nem született meg az elmúlt években olyan gondolat, hogy csatlakozzál a témáról szóló regényírók társaságához, tehát hogy te is megalkoss egy ilyen művet ebben a témában?
4: Az idei esztendőben elég sokat hallhattunk arról a régészeti feltárásról, ami Mohács környékén megpróbálja rekonstruálni az eseményeket, és valamelyest feltárni az áldozatoknak a sorsát. Ez különösen megfogott egyébként engem is, és csak megerősített abban, ami egyébként évek óta lappang bennem, hogy egyszer szeretnék egy olyan Mohács könyvet írni, amelyiket az elején már felvázoltam, amelyik sokkal jobban megmutatja azt a hősies és heroikus küzdelmet, amit a magyarok ebben az időszakban elvégeztek. Bevallom őszintén, Nemere Istvánnak a Mohács 1526 című könyvéhez annyiban van közöm, hogy én beszéltem rá Istvánt, hogy e tárgyban írjon egy könyvet, és én azt szerettem volna, hogy ő ezt írja meg. Én azt hittem, hogy azzal kipipálom ezt a dolgot, hogy egy másik regényíró megírja úgy,
3: leveszi a terhet a vállamról.
4: Leveszi a terhet a vállamról, de egyelőre nem sikerült levenni a vállamról ezt a terhet.
2: Kapa Mátyást Farkas Szabolcs faggatta. Nem került szóba ugyan, de akit a téma érdekel, érdemes levenni a polcról Gulácsi Irén fekete vőlegényeit, vagy ha már említődött a régészeti feltárás, Böjti Zsolt novelláját, a Zsebrákot. Na de amíg keresgélnek a polcon, hallgassunk bele Gintli Tibor intézetvezetőnek az ELTE alumnusával, Krasznahorkai Lászlóval folytatott beszélgetésében.
5: Ott volt régen a bölcsészkar. Tehát milyennek találtad a bölcsészkart akkor, egyáltalán mennyire volt érdekes az oktatás, milyen élményt jelentett? Te tudod, nem neked mondom, a kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy ez a kérdés nem protokoll kérdés, tehát nem azt várom tőle, hogy fényezze az ELTE-t. Ezt a ő pontosan tudja.
6: Én a jogról menekültem át. Sok reményem nem volt, és egy szakot akartam csak fölvenni, de mondták, hogy ezt nem lehet. Muszáj választanom egy másikat is, a magyar szak mellé. És bementem a dékáni hivatalba, ahol két ilyen megfáradt kádárkori hivatalnok nő fogadott, és kérdezték, hogy mi van, mit akar. És elmondom, hogy ez a helyzet, és hogy kéne, mondják már nekem meg nyíltan, hogy melyik az a szak, amelyikkel a legkevesebb gond van, amelynek a respektusa olyan alacsonyan van, hogy senkit nem érdekelne. Én tulajdonképpen ezt csak kényszerből veszem föl, és akkor minthogyha az elhalt, vagy félig elhalt növények hirtelen ásványi anyagokat és vizet kapnára, földerült a két nő arca, és egymás szavába vágott, népművelés.

0: hallgatnánk hajnalig, ám megérkezett Budapestre majdnem egyenesen Szegedről Simon Adri költő. Lássuk, hogy mit talált a fiókban, azaz a számítógépén.
1: 3 év béke. Sokat álmodtam azzal, hogy megütöm őt. Visszatérő álmom volt, hogy lelököm egy hosszú kőlépcsőn. Legurul, és oda csattan a feje a kőperemhez. Sírva futok utána a lépcsőn. Ott fekszik kitekeredve, én pedig várom, hogy megmozduljon, felnézzen és rám mosolyogjon. De nem mozdul. Üvöltve sírok és felébredek. Sokáig nem értettem ezeket az álmokat. Annál kevésbé, mert mindig akkor jöttek, amikor jól voltunk. Amikor abba a városba költöztem, ahol lakott, és évekig béke volt köztünk. Amikor már azt hittem, megváltozott. Akkor, amikor lassan el akartam felejteni, ahogy gyerekként bánt velem, és már kezdtem elhinni, hogy ami volt, elmúlt, és nekem nincs más dolgom, mint szeretni őt úgy, ahogy most van. Ebédre várt. Rakott cukkinit készített. Ő sütötte talán a világ legjobb rakott cukkiniét. Én pedig éjszakánként lelögtem a kőlépcsőn. Mintha az álmom nem engedte volna, hogy a béke ára az legyen, hogy elfelejtem, mi történt. Nappal meg lehet bocsátani, lehet együtt a ház mögötti kis jacuzziban hűsölni, Scrabble-t játszani a nagyszobában, feldíszíteni együtt a karácsonyfát, nevetni és azt gondolni, talán tényleg megváltozott. Talán tényleg más lett. Talán én is más lettem. Éjszaka azonban visszatért az engesztelhetetlen düh. Nem az történt, hogy bennem lapult volna valami elfojtott agresszió, amely időnként kitört. Éppen ellenkezőleg. Az agresszió nem tőlem jött. Az egykori és ma is bennem élő gyerek szenvedte el. Nem tudtam visszaadni, nem tudtam megállítani. Védekezni is alig, és talán még azt sem tudtam pontosan, mi történik velem. Az álomban viszont megfordult a történet. Azt tettem vele, amit ő tett velem. Én lögtem le a lépcsőn. Én néztem végig, ahogy a feje neki csapódik a kőnek. Az álom visszaadta nekem a cselekvés lehetőségét, amelyben gyerekként nem volt részem. Csak hogy amikor ott feküdt előttem, nem megkönnyebbülést éreztem, hanem kétségbeesést. Lefutottam hozzá, sírtam. Vártam, hogy felnézzen és rám mosolyogjon. Talán éppen ez volt benne a legfélelmetesebb, hogy az álomban sem tudtam egyszerűen megszabadulni tőle. A harag mögött ott maradt a szeretet. A mozdulat mögött ott maradt a gyerek, aki még mindig azt várta, hogy az anyja megmozduljon, ránézzen és rámosolyogjon. Nappal ott volt a rakott cukkini. Éjszaka ott volt a kőlépcső. És a kettő ugyanahhoz az asszonyhoz tartozott. Sok minden felett egyszerűen szemet hunytam. A fölött például, hogy amikor egy kínzó depressziós epizód második hónapjában, miközben gyógyszert szedtem és hetente-kéthetente pszichiáterhez jártam, elmondtam anyámnak, milyen pokoli nehezen indulnak a napjaim, hogy órákba telik, mire emberré bűvölöm magam, és mennyire szenvedek ettől, azt felelte, bizonyára csak lusta vagyok. A fölött is, hogy amikor valamilyen hétköznapi szükségletemet próbáltam megfogalmazni, gyakran az volt a válasza, hogy megint játszom a királynőt. És a fölött, hogy közben megmagyarázhatatlan önbizalomhiány hatalmasodott el rajtam. Nem értettem, honnan jön. Egyszerűen csak nem éreztem magam elég jónak. Az életem semmilyen területén, de leginkább az írásban. A költészetem akkoriban elapadt. Nem tudtam miért. Csak azt tudtam, hogy valami, ami addig belőlem jött, egyszer csak nem jött többé. Ma már látom, hogy milyen könnyű úgy szemet hunyni valami fölött, hogy közben nem felejtjük el. Csak nem nevezzük meg. Félretesszük, mert közben vannak jó napok, közös ebédek, meghitt beszélgetések. És mert az ember szeretné elhinni, hogy ami régen történt, annak már nincs hatalma fölöttünk. Talán a 3 év béke sem azt jelentette, hogy minden rendben volt. Talán csak azt, hogy én nagyon szerettem volna, ha rendben van.
0: Simon Adri maga mondta el első közlésben egy hosszabb prózájának részletét.

0: Mindenhol vannak magyarok kis túlzással. Végül is mindenki magyar. Viccet félretéve, Nélio Biedermann, svájci író, valóban magyar gyökereiről írt regényt Lázár címmel, amely mű azonnal világsiker. Több mint 25 nyelven olvasható. A fiatal szerző maga többször járt a regényben is szereplő Pécs melletti kastélyban, sőt, felkereste magyarországi rokonát is. Hamarosan újból ide látogat, ezúttal a Nemzetközi Könyvfesztivál vendége lesz. Addig is Nélio Biedermannról Bakó Sárával beszélget Szemere Katalin.
1: Mitől népszerűek a családregények?
2: A legtöbb családregény általában valamilyen korszakra is rátekintést nyújt az olvasóknak, és hát attól különleges, hogy itt a személyes történeteken keresztül, a személyes sorsokon keresztül ismerünk meg akár egy történelmi kort, akár valamilyen, nem tudom, országnak a jellegzetességeit, de hogy mégis sokkal személyesebb, és ott vannak benne ezek a személyközi kapcsolatok, amiket mindannyian át tudunk élni.
1: Szerinted mitől lett szenzáció, sőt nemzetközi szenzáció ez a Lázár című regény?
2: Egyrészt attól, mert egy hagyományos családregénnyel ellentétben, ami ugye, hát azt szoktuk meg, hogy ilyen 4-500 oldalon keresztül hömpölyög a cselekmény, ez egy ilyen olyan, mint hogyha egy gyors vonatra felülnénk és száguldanánk keresztül az évszázadon, meg a különböző történelmi eseményeken. Nekem személy szerint azért is tetszett, mert nagyon Z-generációsnak érzem, ami azt jelenti, hogy nagyon pörög, nagyon sok szinte látványos jelenet van benne, nagyon izgalmas, úgyhogy szerintem ezek az összetevők így közösen adták azt, hogy ez ekkorát robbant, és hát nyilvánvalóan szerintem az is, hogy nagyon fiatal szerzőről van szó, ami már önmagában szenzáció, és nagyon szeretnék vele egyszer leülni, beszélgetni, és megkérdezni, hogy ezt hogy csinálta.
1: Jön Magyarországra, találkozol vele?
2: Nekünk már volt vele egy interjúnk, a Könyves magazinnál dolgozom, ugye, és áprilisban készítettünk vele egy interjút, úgyhogy egyelőre az még alakulóban van, hogy most is fogunk-e, de azt tudom, hogy nagyon sűrű a programja, és hát a könyvfesztiválon is 2 beszélgetésben is részt vesz, úgyhogy szerintem rengetegen el akarják kapni, de hát még nem mondtam le róla teljesen.
1: Kritikusok azt írták róla, hogy olyan képei vannak, mint egy ilyen instasztori folyam. Érzed ezt te is?
2: Igen, nagyon érdekes, mert nekem így az idősebb kollégáim mondták először, hogy tényleg olyan, hogy nekik egy kicsit így az a része idegenebb volt, hogy így tényleg úgy pörgött, mint hogy a TikTokot pörgetjük, és hogy nekem meg valahogy annyira természetes volt, és annyira tudtam ezzel haladni, hogy így utólag hívták fel erre a figyelmet, és aztán belegondoltam, hogy tényleg ilyen, tehát én most erre a beszélgetésre újraolvastam a könyvet, ez az ötlet, ez tegnap jelent meg a fejemben, szóval ez egy egynapos újraolvasás volt, és hát ugye amikor először olvastam, akkor azért volt egy csomó más munkám, akkor hosszabb időt töltöttem vele, most meg tényleg az volt, hogy leültem, és hát kb. Akkor álltam fel, amikor befejeztem, és annyira jó volt ezen így egyszerre átönteni magamon ezt a történetet, úgyhogy igen, ebben lehet valami.
1: Szerinted érződik-e a regényen, hogy ezt 16 évesen kezdte el írni, aztán abba hagyta, aztán újra elővette, aztán abba hagyta, visszatért hozzá, és 21 évesen írta meg ezt a könyvet?
2: Most, hogyha egy picit kritikus akarok vele lenni, akkor egyébként annyiban lehet, hogy érződik, hogy egy kicsit más hangon indul szerintem ez a sztori, mint ahogy befejeződik, vagy hogyha tényleg valaki leül és így egyszer elolvassa, akkor látszik, hogy az elején talán egy picit lassabban megy a történet, talán egy picit kifejtettebb, és akkor így a végére jutunk el oda, hogy tényleg ilyen teljesen eldobja az agyát, és ilyen pörgő epizódokból áll az egész, de hogy ezt én nem, tehát hogy egyébként nem feltétlenül tartom rossznak, hanem egyrészt szerintem arról is van szó, hogy az ábrázolt történelmi korok követik egymást, meg ahogy tényleg ez az egész, mi is így belekerülünk ebbe a nagyon már hipnotikus állapotba, amiben ezen végigmegyünk, hogy így gyorsulunk együtt a könyvvel. Viszont hát a szerző fiatalsága, az meg szerintem abban látszik, hogy tényleg olyan témák vannak benne, amik így a serdülőkornak is, meg a fiatalságnak is a sajátjai, tehát nagyon sok érzékiség van benne, szexualitás, mindenkinek megvan írva kicsit ez a beavatódás története is, ami nekem nagyon izgalmas volt. Nagyon fókuszában van a szerelem, nagyon romantikus szerelmek is vannak benne, tipikus első szerelmek, szóval így nekem is azt az időszakot idézte egyébként.
1: Mi a sokkolóbb benne? A mentális problémákkal küzdő emberek sokasága, vagy az, hogy az érzelmek kimutatása, a megölelés egy családban szinte tabunak számított hosszú évtizedeken át?
2: mind a kettő valamilyen szinten sokkoló, másrészt pedig valahol egyik sem, hiszen szerintem, hogyha ezekre a korokra gondolunk, akkor mindannyiunknak ott van a fejében, hogy ez tabunak számított, sokszor a mai napig is tabunak számít, viszont szerintem ami a Lázárnak a különlegessége, hogy ezeket a problémákat láttatja, és tényleg olyan értelemben kortársá teszi ezeket a szereplőket, hogy nem tudom, például az egyik karakter elkezd pszichoanalízisbe járni, amiről hát 20. századi családregényekben keveset olvasunk, hogy valaki hogyan néz szembe mondjuk egy múltban elszenvedett szexuális abúzussal, hogy ez hogyan jön felszínre, akkor van egy karakter, aki vagdossa magát, tehát hogy ezek annyira látszanak ezek a problémák ebben a regényben, mint hogyha tényleg ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon mai történet, hogy ezeket nem kendőzi el. És hát az érzelmek kimutatása pedig, igen, ez lehet sokkoló, és ugyanakkor ehhez is nagyon tudunk kapcsolódni, hiszen a mai napig mennyien vagyunk úgy, hogy ezt érezzük, hogy mondjuk akár a szüleink generációja, vagy a nagyszüleink generációjában ez mennyire nem volt megszokott, és a mai napig nem megszokott.
1: Mit ad hozzá a regényhez, hogy számtalan író és költő megjelenik benne? Ugye Imre E.T.A. Hoffmann verseitől őrül meg, más szereplők pedig Kafkát, Proustot olvasnak, Virginia Woolfot, James Joyce-t, vagy Thomas Mann-t.
2: Ez egy nagyon érdekes tabló, és szerintem nekem már így külső szemlélőleg azt is jelentette, hogy tényleg a szerző felől is néztem, hogy milyen alkotók fontosak neki, és hát ugye Neil Obidermant is úgy emlegetik, hogy az Z-generáció Thomas Mannja, ugye Thomas Mann itt is megjelenik, és hát az, hogy egyébként most is a jelenünk világirodalmában is mennyi író tekint rá egy tehetséges alkotóként, szerintem nagyon jól becsatornázódik ő így a világirodalom nagyjai közé, viszont nagyon Z-generáció.
1: A regény fordítási jogait több mint 25 országban adták el. A kötet filmkészítési jogai is elkeltek. Látod magad előtt az ebből készült filmet, vagy netán sorozatot?
2: Nagyon filmes lett sok szempontból, nagyon erősek a látványelemek, akár így a kastélynak ez a sötét, gótikus világa egy picit, akár az erdő és az ehhez társított mindenféle mítosz, tehát és hát nagyon erős jelenetek is vannak benne. Annyira sok mindent láttam így a szemeim előtt, már olvasás közben is, úgyhogy szerintem ez egy kiváló alapanyag arra, hogy megfilmesítsék, és hát szuper lenne, hogyha tényleg akár magyar környezetben is játszódhatna ez a film. És hát én alig várom.
1: Ugye ő itt volt Magyarországon, és kvázi tanulmányi úton, meg magyarok a felmenői, sőt azt hiszem az egyik nagyszülőjének a testvére még mindig itt él Magyarországon. Érződik ebben a regényben ez a magyar kötődés?
2: Szerintem igen, már csak ugye azért is, hiszen ez az egész az saját családi legendája is, és szerintem azáltal, hogy ennyire sok szállal személyesen kötődik hozzá, és ennyire személyesen is szereti a karaktereit, hogy úgy mondjam, vagy hogy nagyon kötődik hozzájuk, szerintem ez a lelkesedés és ez a kíváncsiság ez nagyon érződik benne, és hát én úgy tudom, hogy ő járt is, ugye megkutatott sokat itt ebben a kastélyban, ez egy Baranya megyében található, azt hiszem, hogy Szentegáton ez a kastély, és hát szuper lehet tényleg végigjárni ezeket a folyosókat és szobákat, és hát hogyha erre lehetősége volt, akkor biztos, hogy ez is benne van ebben a könyvben, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, itt érződnek a gyökerek és a személyes szálak.
1: És te egyetértesz azzal, hogy a Z-generáció Thomas Mannja lenne?
2: Eleve óvatosan szoktam bánni ezekkel az ilyen puffogtatott kifejezésekkel. Az biztos, hogy a Z-generációnak egy nagyon izgalmas hangja, kiugróan tehetséges, és tudom, hogy lehetne sok szempontból kritizálni is ezt a könyvet, de szerintem az rengeteget elmond róla, hogy mennyien rajonganak érte, és ez egy szuper olvasmány. Hogy mennyiben Thomas Mannos, elképzelhető, hogy vannak benne olyan elemek, de szerintem önmagában is nagyon értékes ez a könyv.

lakására beszélt Neil J. Biederman Lázár című regényéről Szemere Katalin mikrofonja előtt. Ezzel az irodalmi újság végére értünk. Munkatársaim nevében is búcsúzom, Völgyi Tóth Zsuzsát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink, ma délben a Séi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Sé az Alpok alján Szombathely szomszédságában fekszik. Neve a patak kis vízfolyás csermely jelentésű Séd szóból keletkezett. A több mint 6000 éve lakott település egyike azon 4 magyar falunak, amelynek neve mindössze 2 betűből áll. Az újkőkorból fennmaradt Séi Vénusz nevet viselő agyagszobrocska az egyetemes művészettörténetnek is kiemelkedő alkotása. De sok régészeti lelet bukkant napvilágra a korai részkortól az Árpád-korig tartó időszakból is. Lassan 125 éve magasodik a falu fölé a Szent Kereszt templom tornya. 1901-ben 5 hónap alatt példátlan összefogással épült fel a ma is látható épület. A hajdani templom bontásából származó téglákat, köveket a falubeliek szekérrel és pusztakézzel hordták át. Az új templomot a Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére szentelték, búcsúnapját szeptember 14-én tartják. A Séi Római Katolikus templom 25 méter magas tornyában 2 harang lakik. A nagy harangot 1908-ban Zeltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban, a kis harangot pedig 1934-ben Szlezák László Budapesten.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
2: Elengedhetik idén az önkormányzatok szolidaritási adójának egy részét, jelentette be a kormányfő Pécsen.
1: A magasabb árak ellenére a szomszédos országokhoz képest a magyar benzinkutakon még mindig olcsóban tankolhatunk.
2: A kutatóintézetekkel együttműködve összefogtak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó turisztikai szervezetei.
1: Nem hoz gyökeres változást az orosz-ukrán háborúban, hogy Oroszország ismét észak-koreai katonákat vezényelt harci kiképzésre.
2: Ma még nyárias időre számíthatunk, délután helyenként akár 30 fok is lehet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter beszélt arról is, hogy nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei önkormányzatokat átvilágítják, mert azokat szerinte a Fidesz kiüresítette és politikai fizetőhellyé tette. Részletek Brieska Dánieltől.
3: Szeretném jelenteni innen Pécsről, Baranyából, hogy én 133 napja vagyok miniszterelnök.
4: Ezt a miniszterelnök mondta Pécsen országjárásának újabb állomásán. Ezzel Orbán Viktorra utalt, aki tusványosan még arról beszélt, hogy a Tisza kormány 133 nap alatt megbukik. Magyar Péter úgy látja, az ország kapott egy utolsó esélyt, a választók pedig éltek ezzel az áprilisi választáson. Úgy fogalmazott, a kormány feladata most az, hogy egy működő és emberséges Magyarországot építsen. Magyar Péter hangsúlyozta, Pécs ma a csőd helyzet szélén van, a kabinet célja ezért az, hogy minél hamarabb segítsen az önkormányzatoknak.
3: Egy kivéreztetett költségvetést örököltünk, egy óriási feladat lesz a pénzügyminiszternek, hogy a hiány szint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjunk legalább részlegesen segíteni, hogyha szükséges, akkor egy kisebb részét az idei szolidaritási adónak elengedjük.
4: Fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizetőhelyekre nincs szükség, fogalmazott a kormányfő, majd megerősítette, hogy nem akarják megszüntetni a megyéket. Magyar Péter azt is mondta, sokan szeretnék, hogy az előző rendszer bűnözői elnyerjék méltó büntetésüket, de egy jogállamban mindennek megvan a módja és a rendelt ideje.
3: NVVH, a Vagyon Visszaszerzési Hivatal vezetője, azt mondta, hogy 4 jelentős és fajsúlyos üggyel fogják kezdeni, vagy már el is kezdték a munkájukat. Azt gondolom, hogy fontos, hogy a magyar emberek minél gyorsabban eredményeket lássanak, de az is fontos, hogy betartsák a jogállami kereteket és a magyar jogszabályokat.
4: A miniszterelnök közölte, a Mészáros Lőrinchez és Szíj Lászlóhoz köthető 23 ezer milliárd forint értékű autópálya koncesszió a valaha volt legnagyobb vagyon visszaszerzés lesz.
3: Ne merészeljék akadályozni az autópályáink és az azokat felügyelő, fenntartó intézmények és kapacitás, gépek és emberek átvételét, és azt javaslom, hogy minél inkább igyekezzenek együttműködni a magyar állammal.
4: Magyar Péter az eddigi eredmények között említette, hogy a pénzügyminiszter egy hónap alatt megszorítás nélkül 1000 milliárd forinttal tudta csökkenteni a költségvetési hiányt. A kormányfő kitért arra is, hogy pár hónap alatt a V4-ek és az Unió is visszafogadta Magyarországot, Brüsszelben érvényesíteni tudják a magyar érdeket, és a kárpátaljai magyarok helyzetét is megoldják.
1: 700 forint felett van a gázolaj átlagára Magyarországon. A holtankoljak.hu adatai szerint azonban a szomszédos országok kútjaihoz képest a magyar benzinkutakon még így is olcsóban tankolhatunk. Csak Horvátország és Szlovákia van hasonló árszinten, Kovács Anna összeállítása.
5: A héten 8 forinttal nőtt a gázolajára, most 709 forint. A holtankoljak.hu ügyvezetője Bújdos Eszter szerint ez egy sokkal kisebb léptékű emelés, mint ahogyan azt az olaj jegyzési ára indokolná, ugyanis a Brent típusú kőolajára a héten 100 dollár fölé emelkedett, és tartja is magát ezen a magas árszinten.
6: Legalább 50 forinttal magasabb gázolajáraknak kellene lenni a piaci viszonyok alapján, akár a forint-dollár árfolyamat tekintjük, de legfőképpen a Brent olajjegyzési ára miatt. Ezzel a 709 forintos átlagárral itt a régióban úgymond olcsónak számítunk, főleg figyelembe véve azt a tény, hogy nálunk a legmagasabb az áfa.
5: Bújdos Eszter a Krónikának elmondta, hogy a környező országokban magasabb az üzemanyagár. Ausztriában már 800 forint felett van a gázolajára, de 20-40 forinttal drágább a dízel például Szlovéniában, Lengyelországban, Romániában és Szerbiában is. Nyugat és Észak-Európában pedig már mindenhol 2 euró felett van egy liter gázolaj, több országban már tavasz eleje óta. A holtankoljak.hu ügyvezetője szerint a nemrég bejelentett 5000 forintos célzott tankolási támogatás segíthet abban, hogy elkerüljük a gázolajhiányt.
6: Valaki 4 darab kávéra költi egy benzinkúton, de valaki tankol belőle 7 liter gázolajat, és megvan belőle az a havi 100 kilométer ingázása, amivel mondjuk elviszi a gyermekét az iskolába, vagy bejár dolgozni. Tehát ez a fajta célzott támogatás ez részemről, illetve a szakma részéről mindenképpen pozitív, mert egy ársapka, egy védett ár az minden esetben végkifejletként egy magasabb árat generál a kivezetést követően, és ellátási problémákat okoz.
5: Bújdos Eszter szerint, ha Magyarországon tartósan alacsonyabb a gázolajára, mint a szomszédos országokban, az üzemanyag turizmust okozhat, ami szintén veszélyezteti a magyar lakosok gázolajellátását. Ezen a problémán egyelőre azt tud segíteni, hogy 2 szomszédos országban, Horvátországban és Szlovákiában a magyarhoz hasonló az átlagár, onnan most nem éri meg átjönni tankolni.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
7: Újra
0: mindenkié.
7: Mindenkié.
2: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le.
8: Az orosz főváros polgármestere szerint senki nem sérült meg, néhány repülőszerkezet azonban elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találatért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónalkatrészeket tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját.
2: Nem hoz gyökeres változást az orosz-ukrán háborúban, hogy Oroszország ismét észak-koreai katonákat vezényelt harci kiképzésre, mondta Kis Benedek József biztonsági szakértő. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök a héten közölte, Észak-Korea több tízezer katonát küldött az oroszokhoz, Illés Anna összefoglalója.
9: Észak-Korea 30 és 50 ezer fő közötti katonát küldött Oroszországba, és lehetőséget biztosított számukra, hogy valódi harci tapasztalatot szerezzenek és kiképzésben részesüljenek, írta korábban az ukrán államfő. Volodymyr Zelenszkij szerint az észak-koreaiak drónkezelést tanulnak, ami komoly biztonsági problémát jelent a csendes óceáni térségben.
10: A számot illetően mennyire korrekt az, amit a Zelenszkij mond, ebbe egyáltalán nem vagyok biztos. Hát korábban, hogy nagyjából megerősítették azt a 12 ezer főt, de hogy újabb 30, meg főleg 50 ezer azért kicsit sok, még Észak-Koreának is, nem beszélve arról, hogy azért ez nemzetközi tiltakozást is kiválthat.
9: Erről Kis Benedek József biztonsági szakértő beszélt a Krónikának. Hozzátette, Oroszország és Észak-Korea korábban is nyújtott támogatást egymásnak.
10: Korábban ugye azt mondták, hogy 12 ezer észak-koreai katona harcolt Oroszország területén, illetve főleg a határmenti régióba, de nem az első vonal, hanem inkább a logisztikai tevékenységet segítették. Más a harcmodor, teljesen más körülmények között szocializálódtak, ami a hadsereget illeti. Ugyanakkor a Putyinnak van egy alapvető érdeke, minél kevesebb orosz katona halljon meg, csúnya, amit mondok, de ez az igazság, ez is benne van. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Észak-Koreának haditechnikai eszközökre, illetve főleg technológiára van szüksége. Látjuk, hogy a közelmúltban is kísérletet hajtottak végre ballisztikus rakétákkal. Na most ennek a megépítéséhez, gyártásához szükség van arra, hogy az oroszok ehhez technológiát átadják.
9: Kis Benedek József hangsúlyozta, az észak-koreai katonák oroszországi jelenléte, kiképzése gyökeres változást nem hoz az orosz-ukrán háborúban. Hozzátette, az utóbbi időben inkább az tapasztalható, hogy kevesebb a közvetlen harctéri érintkezés. Az oroszok tömegesen vetik be a drónokat, emellett pedig a lakosságot és a nem katonai létesítményeket is többet támadják.
2: Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Nagyjából 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz.
8: Felmérések szerint szoros a verseny a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök és a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje között. Friedrich Merz kancellár lemondta az ENSZ közgyűlés miatt tervezett New York-i útját, és válságértekezletet hívott össze pártja a Kereszténydemokrata Unió számára. számára. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélsőjobboldali AfD nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Összefogtak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó turisztikai szervezetei. Céljuk, hogy széleskörű szakmai és társadalmi párbeszéddel felhívják a figyelmet arra, hogy az ökoszisztéma változása és az erről szóró negatív hírek ellenére a három régió továbbra is kiváló belföldi úti cél, Nagy Viktória összeállítása.
11: Elég sok híradás jelent meg az idén, hogy kisebb-nagyobb problémákkal küzdünk ezeknél a tavaknak a partjainál. Hozzáteszem, hogy ebbe azért nagyon sokszor objektivitás nélkülöző híradások is megjelentek. Úgy, hogy egyébként a tó mellett élő vállalkozók jól vannak, kiváló munkát végeznek.
12: Mondta a Balatoni Kör Egyesület elnöke a Krónikának. Pag Gábor hozzátette, az utóbbi hetekben többször katasztrófa sújtott a területnek írták le a hazai nagy tavakat a médiában, a negatív hírek miatt pedig a turistákban bizalmatlanság alakulhatott ki a három régió iránt. A klímaváltozás valóban kihívások elé állítja a helyi vállalkozókat. Ennek ellenére a szolgáltatók továbbra is működnek, mondta Pach Gábor, aki hozzátette. Most több mint 200 vállalkozó fog össze annak érdekében, hogy együttműködve kutatóintézetekkel és civil szervezetekkel felhívják a figyelmet a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó értékeire. Kiemelte, az együttműködés arra törekszik, hogy negatív narratívák helyett a reális képet, a fejlődést és a tavak egyedülálló adottságait mutassa be a nagy közönségnek.
11: Hogy próbáljunk mindenből erényt kovácsolni. Tehát természetesen azt nem szabad elhallgatni, hogy vannak problémák, inkább keressük meg közösen a megoldást. Alkalmazkodni kell a kihívásokhoz, meg kell találni megoldásokat, és akkor azokat kell kommunikálni. Rengeteg erőssége van mind a három tónak, és hogyha ezeket az erősségeket elmondjuk, megmutatjuk, beszélünk róla, akkor én azt gondolom, hogy mondjuk úgy, hogy ebből a helyzetből is jól tudunk kijönni.
12: A kezdeményezők szeretnének különböző véleményformálókkal és bloggerekkel is együttműködni. A szervezők személyes tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítanak nekik, hogy bemutassák a három tó turisztikai szolgáltatásait és természeti csodáit.
1: Egyre feszültebb a hangulat Balatonfüreden. A túlzott beépítettség ellen szerveztek tiltakozást a lakosok. A tüntetők a polgármesteri hivatal elé vonultak, miután megelégelték az egyre szaporodó luxus lakóparkok építését, Farucska Ivett összeállítása.
13: A tűrés határ most ért el oda, hogy kimentünk az utcára.
14: Szejbert Attila, a tiltakozás egyik szervezője elmondta, a Városháza előtt gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a balatonfüredi rohamos ingatlanfejlesztések és azok negatív hatásai miatt. A helyiek szerint a túlzsúfoltság a luxus lakóparkok miatt lassan eltűnik a város balatoni karaktere. Veszélyben vannak a zöld területek, ráadásul kérdéses, hogy az infrastruktúra elbírja-e az újabb ingatlanfejlesztési terhet. Mondta Szejbert Attila.
13: Nincsenek közműfejlesztések, nincsen megfelelő szakorvosi ellátás. Az óvodákat most összevonták. Hát vannak olyan dolgok, amit mi szeretnénk, hogy a mi nyomásunkkal ebben valamilyen változás legyen. Leginkább azt talán, hogy ne legyen ez a mértéktelen lakóparképítés Balatonfüreden, tönkretéve az utcák, amiket használnak, de közpénzen újítják fel. Hát ezek szerintünk ezek annyira nem tisztességes dolgok.
14: Úgy tudni, jelenleg 5 balatonfüredi lakóparkban csak nem 400 lakás értékesítése, illetve építése van folyamatban. Közben több mint 900 lakásra adtak ki építési engedélyt.
15: Nincs kontroll nélküli beépítése.
14: Így reagált a civilek aggodalmaira a város polgármestere Bóka István korábban a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Úgy fogalmazott, minden folyamatban lévő beruházás megfelel a szabályoknak, olyan területet nem alakítottak át, amely zöldövezet vagy közpark volt. A hálózat pedig bírja majd a fejlesztéseket.
15: Ha egyesével nézzük ezeket a területeket a korábbi szabályozásokhoz képest, akkor azt láthatjuk, hogy a zöld felületek javára történt az elmozdulás, a rendeltetési egységek csökkentése javára történik az elmozdulás. Összességében akár az Aranyhíd sétány melletti területre gondolunk, vagy például a Görögfalu területére gondolunk. Azért ne felejtsük el, hogy a Görögfalu Balatonfüreden egy tájsebb volt.
14: A helyiek úgy vélik, nem értek el eredményt a demonstrációval, így tárgyalásokat kezdeményeznek a városvezetéssel.
1: Közeledik a fűtési szezon, egyre több háztartásban kerül napirendre a téli tüzelő beszerzése. Idén azonban új helyzetet teremt, hogy szeptember 15-től a tűzifa áfája 27-ről 5%-ra csökkent. A kedvezmény a hagyományos tűzifa mellett, egyebek mellett a pelletre és a briketre is vonatkozik. Kisalföldi helyzetkép Gárdonyi Eszter összeállításában.
16: A kisalföldi erdőgazdaságnál már az áfa csökkentés előtt is komoly érdeklődés mutatkozott a tűzifa iránt. A társaság augusztusi tájékoztatása szerint készleteik akkor a nyári időszakra jellemző alacsonyabb szinten voltak, ugyanakkor a beérkező megrendeléseket folyamatosan teljesíteni tudták. A kereslet növekedésére pedig az őszi fa kitermelések után készülnek majd, mondja Bene Zsolt, a kisalföldi erdőgazdaság ZRT kommunikációs referense.
17: Viszonylag nagyobb összeggel mérséklődtek az áraink, ezeket már a minap közé is tettük. Honlapunkon, Facebook oldalunkon lehet ezekről tájékozódni, illetve van egy tűzifa webshopunk is nem olyan régóta, ahol pedig a lakóhely szerint legközelebb eső erdészetnek a tűzifa készleteiről lehet tájékozódni.
16: A kisalföldi erdőgazdaság ZRT korábbi árjegyzékében a kemény lombos hengeres tűzifa ára 35 ezer forint körül alakult köbméterenként, az új kedvezményes áfakulcs miatt az árak jelenleg 16 és 30 ezer forint között mozognak fajtától függ. A térségben elsősorban a kemény lombos fafajok, például az akác, a cser, a kőris és a tölgy iránt mutatkozik kereslet. A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy nem mindegy, hogy kitől és mit vásárolunk. A fűtési szezon közelettével ugyanis megjelenhetnek az alkalmi, úgynevezett utazó tűzifa árusok is, akik ugyan kedvező árat ígérnek, ám a vevő végül akár kevesebb vagy rosszabb minőségű fát kaphat a kifizetett összegért.
17: Sokszor találkozunk ilyen problémás esetekkel, talán az áfa csökkentés az ilyen szempontból a gazdaság fehérítését is szolgálja, hiszen akik ezzel korábbiakban próbáltak üzérkedni, azok kicsikét kiszorulnak ebből a helyzetből, hiszen kénytelenek nagyjából hasonló árakat kialakítani, mint amilyeneket a legálisan értékesítő erdészetek.
16: A tűzifa piacon nem csak az ár, hanem a megfelelő mennyiség és a minőség is fontos kérdés, ugyanis nem feltétlenül az a legolcsóbb, ami első pillantásra annak tűnik. Aki tehát most szerzi be a téli előtt, annak nem csak az árat érdemes összehasonlítania, hanem azt is, hogy milyen fafajtát, milyen nedvességtartalmú és milyen mennyiségű fát kitől vásárol. A szakemberek szerint a fűtési szezon előtt pedig érdemes időben gondoskodni a készletről, mert az áfa csökkentés a keresletet is élénkítheti.
0: Közlekedés.
8: Munkavégzés miatt lezárták a belső sávot az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a komáromi csomópont és a Concó pihenőhelynél a 86-os és a 96-os kilométernél. 3 kilométeren araszolnak a járművek. Összeütközött két autó a 49-es főúton Máté-Szalka határában. A 15-ös kilométernél félpályán halad a forgalom.
1: Most pedig a fővárosi utak hírei jönnek.
18: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény miatt lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körutat, illetve a Műegyetem rakpartot is. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56 alvillamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás. A 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és a Városház tér között közlekedik. 61B villamos jár, ez Hűvösvölgy és a Savoya park között szállítja az utasokat. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás.
1: Hogy meddig marad még itt a nyár? Itt szeptemberben azt Tóth Tamás mondja el.
19: Köszöntöm a hallgatókat, estétől egy hideg front érkezik hatására, megnövekszik a felhőzet, és az éjszakai órákban már átmenetileg

0: elsősorban az ország délnyugati részein várható.
1: A déli krónikát hallották, hamarosan kezdődik a sportvilág Mújdrica Istvánnal. A krónika szerkesztője Illis László volt, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a technikai munkatársak Dancsó Mária és Hajósi Bence. A bemondó szlotta Judit nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímát hallották.
2: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
3: Idegenbeli sikerek a labdarúgó NB1-ben, Norvégiában győzött a Ferencváros a női kézilabda BL-ben. Megnyerte a Luxemburg elleni Davis kupa osztályozott a magyar tenisz válogatott. Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják. A Vasas két gólos hátrányból fordítva 4-2-re győzött a Debrecen otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Újabb sikerével az újonc angyalföldi együttes feljött a második helyre a tabellán. Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője, így értékelt a mérkőzést követően.
4: Nagyon fontos a győzelem, és örülök neki nagyon, hogy tényleg a csapat nyert, de legyünk őszinték, nagyon nem álltunk hadilában a szerencsével. Én szerintem a szezon leggyengébb játékát nyújtottuk, fájdalmasan rosszul kezdtük a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy hiányzott a csapatból minden, ami eddig a Vasas jellemezte. Persze óriási gratuláció a srácoknak, hogy 2-0-as hátrányból vissza tudtak jönni, és meg tudták fordítani, és a végére lett egy ilyen euforikus siker. De még egyszer mondom, hogy bőven lesz mit elemezni, mert ami hibát azért lehetett elkövetni, azt mi igyekeztünk ezen a mai mérkőzésen, és ez nem jó, ezekből tanulni kell, és 3 ponttal gyarapodtunk, de én azért a mutatott játéknak nem örülök, és mint mondtam, ez a 3 pont, ez most nagyon szerencsés 3 pont, de kell a focihoz is, azt nem mondom, hogy a srácok nem tettek érte nagyon sokat, de mindegy, örülünk, nyertünk, 3 ponttal gazdagodtunk.
5: De mi kellett ehhez, vagy mit mutatott a csapat, hogy sokadik alkalommal hátrányból talpra tudott állni?
4: Én azt gondolom, hogy van egy tényleg egy jó karakteres csapatunk, akik játszanak egy őszinte focit, és néha azért jönnek ezek a hibák, mert tényleg megpróbálunk mi focizni, és esetleg olyan szituációban is, ami védünk le akarja passzolni a labdát, amikor ki kellene vágni. Tehát a karaktere az úgy gondolom, hogy nagyon rendben van. Azt is úgy gondolom, hogy fizikálisan nagyon rendben van a csapat. Örülök neki, hogy ennyire erősek a srácok mentálisan, mert az nagyon sokat kell dolgozni, hogy legyen szerencséd, úgyhogy ehhez mentál erő kell, de én még egyszer gratulálnék a Debrecennek, mert jó focit játszottak, és talán egy picit úgy belenyugodtak abba a 2-0-as előnybe, de ezt nem tudom megmondani, mert utána is tudtak újítani. Összességében nem biztos, hogy ez a reális eredmény, de azt szokták mondani, hogy a győzelmet nem kell, a vereséget pedig nem lehet megmagyarázni, úgyhogy én gratulálok a csapatnak, és még egyszer mondom, nagyon-nagyon fontos 3 pontot szereztünk.
3: A másik tegnapi mérkőzésen pedig a Paks 1-0-ra nyert a Kisvárda vendégeként. A tolnai csapat a 6., még a Szabolcsi együttes a 8. helyen áll a tabellán. A győztes gólt Lenzsér Bence szerezte, akit Zsoldos Barnabás szólaltatott meg a találkozó után.
6: A legszebb gól az, ami a győzelmet is jelenti. Egyet értesz vele?
7: Hát igen, igazából mindegy, hogy azt 1 méterről, vagy igazából nagy gólt lő az ember. Ha 3 pontot ér, akkor úgy gondolom, ugyanannyi értéke van.
6: Mit láttál meg akkor? Mit éreztél meg? A lehetőség az ugye kapu előtt pár méterre volt.
7: Hát igen, igazából jó helyen voltam, pont oda pattant, jól vettem át, jól eltaláltam, és gól lett.
6: Egyébként ez a meccs milyen volt belül?
7: Hát
6: küzdelmes?
7: Igen, úgy gondolom, hogy Brustos nem a játék dominált egyik oldalról sem, tipikus egygólos meccs, amit szerencsére mi szereztünk meg.
6: És azt gondolom, hogy most akkor a pihenőre is egészen más lelki világgal megy a csapat.
7: Hát igen, ez fontos, mert ugye most 2 hét leállás lesz, ez nagyon fontos, hogy igazából rendezzük a sorokat, mert az eddigi bajnoki szezon az nem úgy alakult, ahogy számítottunk rá.
3: Ma 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 3:43-tól az MTK a Győrt, míg 17 órától az Újpest a Zalaegerszeget fogadja. A 8. forduló pedig a 7:30-kor kezdődő Nyíregyháza-Ferencváros mérkőzéssel zárul majd. A találkozókat az N4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A labdarúgó NB2-ben a Kecskemét 1-0-ra nyert a vendég Szeged ellen, és ezzel feljött a 2. helyre a tabellán. Először kapott ki az új idényben a Kazincz Barcika, amely Mezőkövesden szenvedett 4-1-es vereséget, és kikapott a Videóton is méghozzá 1-0-ra a Nagykanizsán. További tegnapi eredmények: Ajka Csákvár 1-0 és DVTK Gyirmót 2-0. A DVTK tehát a Videóton elleni kupameccs után első bajnoki találkozóját is megnyerte Teckó Tamással a kispadján. A szeptember 8

0: 20-án kinevezett szakemberrel Marosíti Ervin beszélgetett.
1: Bajban ismerszik meg a csapat ereje, mert nehéz helyzetben volt a DVTK, ugyanakkor egy nagyszerű teljesítménnyel sikerült a Mercanté Bank Liga egyik élcsapatát legyőzni.
2: Nagyszerű hozzáállású játékosokkal dolgozok, akik tényleg mindent megtesznek minden nap az edzés minden percében azért, hogy hétvégén siker legyen. Fontos volt ez a mai győzelem, hiszen egy élcsapatot győztünk le, és nagyon meggyőző játéka, hiszen nagyon gyorsan megszereztük a vezetést, amire készültünk. Második fél időben ugye egy kicsit bele kellett nyúljunk a taktikai dolgainkba, ezáltal sokkal stabilabbá váltunk. Jót tett a csapatnak az a minimális rendeződés, amit nem tudott lereagálni az ellenfél. Ezért második fél időben már egyetlen időséssel talált el a kapunkat. Nekünk viszont volt két óriási helyzetünk, ahol a vendégek kapusa a Paplóci két hatalmasat védett. Ugye 1-0-nál viszont kellett nekünk a Gróf Dávidnak a két óriási védése, hogy meg tudjuk tartani az előnyünket.
1: Ebben a bajnokságban először hozta le a mérkőzését kapott gól nélkül a Diós Győr. Nagy munka van ebben?
2: Igen, tehát a belső védőink nagyon sokat dolgoztak a mai mérkőzésen, és nagyon jól játszottak. Főleg úgy, hogy az első fél időben kisárgázták őket. Az, hogy a Novák Csanit, ugye, aki vezeti a gólüvő listát, helyzet nélkül tartották, az óriási dolog.
1: Jön egy hosszú 3 hetes válogatott szünet. Tovább építheted a csapatot? Hogyan fog telni ez az időszak? Legközelebb október 10-én lép pályára a DVTK.
2: Ugye a játékosok, ahogy említettem, nagyon jól és becsületesen dolgoznak minden edzésen. Megértették azt, hogy sajnos nem tudok szabad hétvégét adni nekik, mert fontos az, hogy tudjunk dolgozni teljes heteket. Pénteken lesznek az edzőmérkőzéseink, és azért vasárnap már kell kezdeni az edzéseket. Bármennyire is megérdemelték volna most az, hogy legyen szabad hétvége, de tisztában vannak azzal, hogyha el akarunk érni komoly dolgokat, akkor ahhoz komoly munkára van szükség. Ezt pedig csak így tudjuk megcsinálni, hogy vasárnap már kezdjük az edzéseket.
0: A Ferencváros 28-25-re győzött Norvégiában a Sol ellen, a női kézilabda bajnokok ligájában, a csoportkör harmadik fordulójában is őrzi hibátlan mérlegét. Szetvesztesség nélkül 4-0-ra legyőzte a magyar tenisz Davis kupa válogatott Luxemburgot idegenben, így készület a februári világdöntő selejtezőre. A pénteki két egyéni siker után tegnap a Füle Mátyás, Mag Péter páros is győzött, és ezzel lezárta a párharcot. Mag pedig ezután a már tét nélküli egyéni mérkőzését is megnyerte. A szövetségi kapitányt, Baldóczky Kornélt, Kreisz Bálint kérdezte a sikeres osztályozó után.
3: Sokat gondolkodtam a páros összeállításon, hogy a Zsombit és a Fábit játszassam a párosban, de aztán mai reggel folyamán úgy döntöttem, hogy mégis a Petinek és a Matyinak összehozott bizalmat, úgy éreztem, hogy ezt a párost is meg tudják nyerni, és szerencsére tényleg így is lett, nagyon jól kezdték a mérkőzést. Mindent, amit előtte megbeszéltünk, tényleg haladéktalanul betartották abszolút, nagyon jól játszottak, jól szerváltak, még az ellenfélnek véglabdája volt a két szett alatt. Nyilván egy szedett gyors pályán azért nagyon nehéz brékelni, az első szedben kétszer is sikerült, a másik szedben az ellenfél sokkal jobban szervált, elmentek a tájbék, hírott a tájbékban a fiúk sokkal jobban koncentráltak, és megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést.
4: És aztán Mag Peti egyedül is lehetőséget kapott, és egyéniben is bemutatkozhatott, és nagyon magabiztosan nyert. Szerinted nekik mit adhat ez a siker a további pályafutásukra nézve?
3: Hát én nagyon bízom benne, hogy sokat adhat ez a siker. Szerintem Matyinak az amerikaiak elleni mérkőzés, amikor egy top 100-as játékosan Navával tudott játszani, igaz, már két nélküli meccsen, de biztos, hogy nagyon sok adott neki, hiszen látjuk, hogy utána azért jó nagy eredményeket ért el. Az egyéni versenyen szerencsően elődöntőbe tudott jutni, ahol a Szejbot védőt is megvert, aki korábban ugye 50 körül volt a világban, és nem, hogy szerintem egy ilyen Davis-kor siker mindig egyrészt összekovácsolja a csapatot, és a fiúk tényleg szerintem még jobb viszonyban lesznek egymásra, ha lehet ilyet mondani, és még jobban bíznak egymásban, és nyilván a tenisz szempontjából is önbizalmat adhat a fiúknak az, hogy ilyen közönség előtt egy ilyen atmoszférában nyerni tudtak.
0: A Fehérvár AV 19-62-re kikapott hazai égen az olimpiai Ljubljanától az osztrák jégkorongliga alapszakaszának második fordulójában. Zárásként pedig egy friss hír. Bárány Donát váltja a csütörtökön megsérült Varga Barnabást a magyar labdarúgó válogatott keretében. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Mint ismert, a nemzeti együttes első számú csatára Varga néhány nappal ezelőtt egy görög kupamérkőzésen sérült meg, és több hetes kihagyás vár rá. Őt Márko Rossi szövetségi kapitány azzal a Bárány Donáttal pótolja, aki éppen tegnap szerezte meg első gólját a holland bajnokságban. A magyar válogatott pénteken játszik először Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
5: Műsorajánló.
6: Dr. Kossuth.
7: Szívizomgyengeség, lumbágó, koordinációs zavarok, stressz, depresszió, szív- és érrendszeri panaszok, no és a kettes típusú cukorbetegség. És ezeken kívül még számos betegségnek van közvetlen köze a mozgásszegény életmódhoz. Hogyan előzhetők meg a bajok? Erre létezik csodakapszula, rendszeres testmozgásnak hívják. Kérdezzenek 0630 9666.
6: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin holnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Szabad polc.
8: A Villa Romana Baláca Magyarország legnagyobb látogatható római kori villagazdasága. Egy Közép-Európában is páratlan római kori emlékünk. Veszprém és a Balatonpart is alig 10 kilométerre fekszik tőle. Ezúttal ebben a római emlékben egy kortárs tárlat látható. Géczi János dekollázsai. A művésszel a helyszínen Völgyi Tóth Zsuzsa beszélgetett.
6: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül holnap este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. 30 perc alatt a föld körül. Nemzetközi magazin.
9: Turista áradat Franciaország északi részén. Miért hívják az észak-német pácolt főtt csőköt Eisbein-nak? A világ eddigi legnagyobb pieskavicája. Mexikói kaktuszok. Zenéjében mesterien ötvözi a guatemalai névzenét, a lüktető jazz, a blues-t és a soul-t. Gabi Moreno énekes dalszerző munkásságát ismerhetik meg. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem!

0: Gondolkoztak már azon, hogy mi történik akkor, amikor mi önfeledten készítünk egy képet egy külföldi nagyváros főterén, miközben a helyiek épp a reggeli kávéjukért küzdenek a sorban? Az vitathatatlan, hogy a turizmus fellendíti a gazdaságot, de a helyi lakosok nem biztos, hogy örülnek a sok látogatónak. Egy konkrét példát mutat be önöknek Tóth Vali.
1: Bár az időjáráson ez nem nagyon látszik, a naptár már azt mutatja, hogy vége a nyári turista szezonnak. Ilyenkor jó alkalom kínálkozik arra, hogy levonjuk a vakáció tanulságait. Az egyik brit napilap beszámolója szerint az idei szezonban nem csak a klasszikus, túlzsúfolt turista kedvencek, például Velence vagy Barcelona lakói jelezték, hogy elegük van az odalátogatókból, de Franciaország északnyugati részének festői kisvárosaiban is érezhető volt a feszültség. Márpedig ezek a vidékek a brit turisták kedvencei. Nem utolsó sorban azért, mert komppal vagy hajóval könnyen elérhetők a brit kikötőkből is. A helyiek főként azt kifogásolják, hogy a tehetős britek itt vesznek nyaralót, ami persze az év nagy részében üresen áll. Viszont így kevesebb lakásból válogathatnak a helybeliek, és ez felismeri az ingatlanok árát. A feszültség főként Finisterre környékén volt érezhető. Néhány turisták, menjetek haza szövegű graffiti és egy pár utcai szóváltás formájában. Persze a kép teljességéhez tartozik, hogy a környékbeli települések polgármesterei szerint a Párizsból érkezőket sem mindig fogadják tárt karokkal. Legalább 4 párizsi rendszámú kocsi vezetője kapta meg a "nem kérünk a párizsiakból" üdvözlést. Dordogne, Britannia és Normandia nem csak a britek kedvencei. Az ide látogatók 77%-a francia, 20%-a pedig brit. Idén azért jöttek különösen sokan, mert a Franciaország déli részén és az angol vidékeken tomboló hőhullám ellen itt kerestek enyhülést. Rémi Knafu, a párizsi Sorbonne Egyetem földrajz professzora, a Hiperturizmus című könyv szerzője szerint a hagyományos turizmus akkor csap át túlturizmusba, amikor a helyieket frusztrálják a folyamat szélsőségei, és az, ahogyan a politikusok megpróbálják kezelni ezeket a gondokat. A professzor hozzátette, a francia tiltakozás különbözik a nápolyi vagy barcelonai reakcióktól, mert ott társadalmi mozgalmakká szerveződött a tiltakozás, míg a franciák esetében a romló lakáshelyzet miatt inkább egyéni tiltakozások érzékelhetők. És persze lassan európai szinten is érezhetők a szobakiadás, az Airbnb helyzet gondjai, a szabályozás nehézségei. A Sorbonne-i professzor egyébként sietett megnyugtatni a briteket. Nem kell félniük attól, hogy széleskörű turista ellenes mozgalom alakulna ki, és fogadná őket Franciaországban. A turizmus ugyanis jövedelmet és jólétet teremt az egykor ipari vidékeken, így sokak megélhetése függ ettől. Az említett vidékek lakói, akik egyébként büszkék regionális, breton, baszk vagy normandiai identitásukra, a külföldi turistáknál sokszor jobban neheztelnek a párizsiakra, akikben az erős francia központosító hatalom jelképét látják. Úgyhogy a brit útrakelők utazzanak csak továbbra is nyugodtan a csodás francia vidékekre, mondja a professzor. Azt már én teszem hozzá, míg ők oda vannak, a franciák, személyes tapasztalataim szerint, amolyan helycserével éppen Londonba látogatnak. Annyi francia szót hallok a brit fővárosban, hogy sokszor úgy érzem, mindkét ország lakóinak jót tesz, ha megtapasztalják, milyen is vendégnek lenni a szomszédok országában.

0: Miköze a sertéstülöknek a fagyos téli sportokhoz és a középkori szegények találékonyságához? Maradjunk annyiban, hogy a lakoma után a csontok nem a szemétben végezték, hanem a befagyott tavakon, és egészen különös módon segítették a közlekedést. Az észak-német Eisbeinről szól Wolf Nagy Tünde beszámolója.
1: Én ma csülköt eszem. És összefutott a nyál a számban a berlini étterem étlapját böngészve, amikor az omlós, szaftos, ropogós bőrű ételre gondoltam. Az eltérő megnevezés ugyan figyelmeztető lehetett volna, hiszen az általam ismert bajor Schweinshaxe névre hallgató sülcsülök helyett itt az Eisbein megnevezés szerepelt, de azt gondoltam, az észak-német testvért máshogy nevezik ugyan, de a csülök az csülök. Hát bizony tévedtem. Miközben kissé csalódottan ismerkedtem a recegős, sápat, pácolt főtt csülökkel a tányéromon, azon gondolkodtam, bizonyára nem az én véletlenül se heves lelkesedésem miatt kapta azt a nevet, hogy Eisbein, vagyis jégláb. Egyes feltételezések szerint az elnevezés a középkorra vezethető vissza, miután a szegények lerágták a sertés lábszár csontjáról a húst, megtisztították, bőrszíjakkal a cipőjükre rögzítették, és azzal mentek korcsolyázni a közeli befagyott tavakra. A csülök a középkorban a szegények eledelének számított, mert olcsó, zsíros és rágós. Ahhoz, hogy igazán élvezhetővé váljon, pácolni kell és lassan, hosszan főzni. Az Eisbein a 18. században vált igazán népszerűvé Poroszországban, különösen Berlin és Brandenburg környékén. A helyi fogadók és sörözők állandó téli menüjévé vált, amely laktató és olcsó energiát biztosította a munkásoknak a hideg időkben. A 19. század során vált elmaradhatatlanná mellőle a savanyú káposzta. A káposzta savassága tökéletesen ellensúlyozta a hús zsírosságát. Ha én nem is lettem az Eisbein rajongója, de Immanuel Kant az volt. A filozófus híres volt igen pontos napi rutinjáról, és gyakran hívott barátokat az ebédre. A legtöbbször pedig nagy kedvencét, a csülköt tálalták fel. Talán az ebéd közbeni forró hangulatú filozófiai viták mellett az Eisbein, vagyis a jégláb is ízletesebbnek tűnt.

0: Folytatjuk kulináris kalandozásainkat a következő beszámoló segítségével. Hallottak már a pieszkavicáról? Akik Szerbiában jártak, bizonyára igen. Akik viszont nem kóstolták még a szerbek egyik nemzeti étel különlegességét, azokkal megismerteti újvidéki munkatársunk Ternovác István, aki a világ legnagyobb pieszkavicájának a minapi elkészítéséről is hírt ad.
1: A pleszkavica a Balkán félsziget, különösen a szerb konyha egyik legnépszerűbb és legismertebb tradicionális húsétele. Lényegében egy fűszeres, laposra formázott húspogácsáról, vagy inkább húskorongról van szó, amelyet nyílt lángon sütnek meg. Hagyományosan darált marha, sertés és bárányhús keverékéből készül. A hús minősége és a megfelelő zsírarány kulcsfontosságú a szaftosság szempontjából. Fűszerként sót, fekete borsot és fokhagymát adnak hozzá. Miután a finomra darált húst összekeverték és hozzáadták a fűszereket, pihenni hagyják, hogy összeérjenek az ízek, és hogy a hústészta megfelelő textúrát kapjon. Többféle változata van, az egyik legnépszerűbb a leszkováci pleszkavica, amely abban különbözik a többitől, hogy finomra vágott vöröshagymával és csípős paprikával készül, így kifejezetten pikáns íze van. A fiatalok körében ennél is népszerűbb, a laktatóbb töltött pleszkavica, amely úgy készül, hogy a finomra lapított húspogácsa közepébe a két darált húsréteg közé hazai kacskavagy vagy füstölt sajt, sonka és szalonna kerül. Aztán itt van még a gurmánszka pleszkavica, magyarra fordítva zínyencek pleszkavicája, ez esetben a darált húsba reszelt sajtot, füstölt szalonnát és csípős paprikát kevernek sütés előtt. A pleszkavica sütésekor arra kell ügyelni, hogy puha maradjon, ne süssük túl, ne kérgesedjen meg. Miután megsült, kenyértésztából készült lepénybe, ahogy a szerbet nevezik, szomumba teszik és így tálalják. Utcai ételként fogyasztható, éttermekben viszont tálon, sült burgonyával is kapható. Körítésként sűrű krémes sós tejterméket, kajmakot adnak hozzá, ami ugyancsak szerb étel különlegesség. Ha Szerbiában pleszkavicát rendelünk, adnak még hozzá igény szerint apró kockára vágott vöröshagymát, piros paprikából készült ajvárt, vagy úrnebeszt, ami csípős, túrós paprikás krémet jelent. De igényelhető hozzá tejföl, paradicsom, uborka vagy más savanyúság. Anno, amikor a 90-es években háborúdult a délszláv térségben, és a pesti kollégáim megkérdezték tőlem, miért nem költözöm át Magyarországra, nem teljesen komolyan azt válaszoltam, hogy azért, mert Magyarországon hiányolnám a pleszkavicát, a csevapot és a böreket. Azóta magam is tapasztaltam, ezek készítői is megjelentek az anyaországban. Hogy mekkora hagyománya van a pleszkavica készítésnek Szerbiában, azt jól mutatja, hogy Dél-Szerbiában a balkáni grill kultúra fellegvárának tekintett Leszkovácon szeptember elején minden évben megszervezik a Rostillon Hússütők Fesztiválját. A rendezvényre, melyre idén 36. alkalommal került sor, több százezer látogató érkezik a térség számos országából. Azon túlmenően, hogy itt összemérik tudásukat a pleszkavica készítők, közös munkával minden évben megdöntik a legnagyobb tömegű pleszkavica világrekordját. Itt történt ez a minap is, amikor egy speciálisan erre a célra gyártott hatalmas rostélyon a grillezők idén nem kevesebb, mint 90,5 kilónyi darált húskeverékből sütötték meg minden idők eddigi legnagyobb húspogácsáját. Fél kilóval volt súlyosabb, mint a tavalyi. Nem volt könnyű feladat megsütni, ugyanis a hatalmas hústömeget úgy kell közben megfordítani, hogy egyben maradjon, ne törjön ketté, mert akkor hiába való volt a próbálkozás. A grillezők fesztiválján idén is fantasztikus volt a hangulat. A pleszkavica és a csevap mellett az árusok kínálták még a mutykaricát, amely nem más, mint grillezett sertéshúsból és zöldségekből főzött sűrű, szaftos ragú és a többi szerbiai étel különlegességet. A kulináris élmények mellett a rendezvény hangulatát fokozták a szerbiai fúvószenekarok. Ezeknek a fergeteges előadását élvezve a falatozóknak nem kellett attól tartaniuk, hogy a kalóriadús ételek majd megülik a gyomrukat.

0: Amikor Mexikó ikonikus tájaira gondolunk, óhatatlanul felsejlenek előttünk az ég felé nyúló monumentális kaktuszok sziluettjei. Ezek a növények nem csupán a kietlen sivatagok túlélői, hanem a mexikói kultúra és identitás mélyen gyökerező szimbólumai, amelyek évszázadok történelmét és az élet szívóságát hirdetik. Barta Bernadett Varga István kaktuszgyűjtővel beszélgetett.
1: A kaktuszoknak a legfőbb elterjedési területe az Mexikó. Ott van az epicentrumuk, hogy így fogalmazzak. A legnagyobb faj gazdagság, de viszont mindenki a nagyokat látja, és mi keressük a kicsiket is, hogy meg szeretjük volna nézni, hogy élnek, hol élnek, milyen körülmények között.
0: Természetes élő közegükben.
1: Pontosan, és az a helyzet, hogy gyűjteményekben sajnos ez fontosabban azt a habitust nem lehet felfedezni, mint amit az élőhely produkál. De mi mindig a száraz évszak végén voltunk, úgyhogy ilyenkor be vannak húzódva a növények, nehezebb megtalálni őket, mert egész télen ugye nincs csapadék.
0: Kaktusz kiállításon tud-e olyan példányt mutatni, ami nagyon hasonlít mondjuk egy mexikói kaktuszhoz? Vagy lehet, hogy akár onnan érkezett ide valamilyen szaporítással, de nagyon hasonlít rám, mert rázta az előbb a fejét.
1: Ezek kultúrában nevelt növények, körülbelül hasonlóképpen néznek élőhelyen. A legtöbbet azt meg se lehet próbálni.
0: Nagyon kis laposkák ezek, ahogy látom itt a cserépben, éppen hogy felbukkannak a felszínére a cserépnek a kövek közül. Mutat egy másik példányt, itt azért jobban feljönnek, ötször járt Mexikóban, ugye?
1: Igen.
0: Mi az, ami mindig visszahívta mondjuk ebbe az országba?
1: A növények szeretete. Nekem disznóékerti szakmám van, és ugyanazt nem művelem, de ezeket nagyon szeretem. Ezek a szukkulensek, és mondom, a fajgazdagság, ami ott látható, az hihetetlen. Igaz, sokat kell értik menni. Gyűjtő és fanatikus, az annak megéri. Legalább egyszer látni.
0: Csupán nézni lehet, vagy akár még kóstolni is lehet, mert ugye kaktusszal találkozunk más formátumban is, akár a világ más pontján. Mexikóban milyen formában lehet vele találkozni?
1: Főleg ők állattakarmányozásra használják az agavékat, de az opuncia, a medvetalféléket is, de ez megjelenik a konyhájukba. Ahol a takókat készítik, ott feldolgozzák ezeket a medvetalpakat, mert egyébként borzasztóan szúrnak, megszabadítják a tövisektől, konyhakészre, zacskókba áll.
0: A medvetalp néz ki úgy, mintha ilyen kis tenyérnyi nagyságú lapok lennének, ezek ugye szúrósak, ezek talán egy-egy ponton kapcsolódnak egymáshoz.
1: Ezeknek van úgynevezett glochidájuk, ami nem látszik, ilyen kis szőrpamacsok, és azok horgas növéseket tartalmaznak. Az ember hozzáér és beleragad a bőrbe, nagyon pici, alig lehet látni, és befele megy, kifele meg nem akar.
0: Akkor nehéz felhasználni, már értem, hogy miért takarmányozásra használják.
1: De ott is meg kell pucolni előtte, mert az állatok se bírják. Ami ki vannak csapva, azok megeszik.
0: A mexikói kultúrából mennyit észlelt, amikor kint volt? Mert hogy én úgy sejtem, hogy azért nem feltétlenül folyamatosan járta a sivatagot, keresve a különlegességeket.
1: Fővárosban körülnéztünk, ugye a főtéren ott kulturális események zajlanak, és mindig van valami fesztivál. Mi is belecsöppentünk ilyenbe, főként ott lehet látni. De egyébként elmentünk több helyre, több piramist megnéztünk, csak Mexikóvárostól északra egészen a határig felment. Úgyhogy Chichen Itza ilyenek kimaradtak, a déliek, Teotihuacán, Tulalende, szóval sok helyen látunk piramisokat.
0: Ötször volt már Mexikóban, jobban ismeri a mexikóiakat, a mentalitásukat, tudott vegyülni valamennyire a helyiekkel?
1: Vannak nagyon közvetlen emberek, de vannak zsiványok is, úgy mint a világ minden táján. Itt is vannak kalózok, akik ilyen országúti, meg ahogy látják, hogy európai külföld, az ember gringót látnak benne, és pénzt. De vannak nagyon udvarias, nagyon kedves, több nyelven beszélők, akik próbálkoznak kapcsolatfelvétellel, bevittek mindenhová, a saját kultúrájukat mutatták meg, épületüket. De fényképezni akkor is, hogyha próbáltam őket, elfordulnak. Azt nem igazán engedik.
0: De a kaktuszok, nyugtasson meg, hogy igen.
1: Kaktuszok azok nem mozdulnak el, azok ott maradnak.
0: Milyen ritkaságokat tudod fotózni?
1: Rengeteg képet hoztam, úgyhogy több ezer kép készült ilyenkor. Némelyiket megtalálni borzasztó nehéz volt. Nagyon ritkákat is megnéztünk. Valamelyikért többször visszamentünk, hogy láthassuk, és kiderült, hogy már többször átmentünk rajta, annyira picik, átszázzák magukat. Gyalogkakukot nem bírtam lefényképezni. Kiugrottam az autóba, utána szaladtam, de nem. Olyan gyors, hogy fantasztikus.

Mexikó közvetlen szomszédjából, Guatemalából származik Gaby Moreno, aki a kortárs latin világzene egyik legkiemelkedőbb és legsokoldalúbb Grammy-díjas énekes dalszerzője. Zenei munkásságát a műfaji határok feszegetése jellemzi, hiszen dalaiban a latin-amerikai folkot elegánsan vegyíti a blues, a jazz és a soul elemeivel. Művészetét 2013-ban a legjobb új előadónak járó latin Grammy-díjjal ismerték el. Azóta pedig rendszeresen ad ki kritikusok által is éltetett albumokat. Karrierje során mindvégig hű maradt gyökereihez, így zenéjén keresztül a guatemalai és a szélesebb értelemben vett latin kultúra hiteles nagykövetévé vált. A hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csizi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
2: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM-e koncertjén. mreme.jegy.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív verseny alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Ukrajna 1600 drónnal támadta Moszkvát. Németországban tartományi választást tartanak. Napos száraz idő lesz. 13 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra a mikrofonnál, Szlotta Judit. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak, 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején. Az épületből 400 embert menekítettek ki. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Elő-Pomerániában. Mintegy 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros a verseny a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete a szélső jobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerült elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon átvehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket. A Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Aranyminősítést és két külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogén busz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Etyek képviselte. A község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Festményeket akasztotta a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztó szalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették, a Mona Lisa nem sérült meg. Napos száraz időre számíthatunk, napközben 25-30, este 20-23 fok valószínű. Híradással 14 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Utánpótlás nevelés.
3: Nem kell minden gyereknek élsportolóvá válnia. Sokkal fontosabb, hogy szeressék azt, amit csinálnak. Találjanak egy sportágat és egy közösséget, ami végig kíséri az életüket. Ezt üzeni az olimpiai bajnok párbajtőrvívó Szászemese, valamint a műsor másik vendége Zsoldos Péter, a KSI elnöke. Én Mirányi Zsolt vagyok, várom önöket.
2: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Ma délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM koncertjén. mrm.jegy.hu.
4: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió.
6: Újra mindenkié.
4: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
7: Autópálya, főút, aztán girbe-gurba keskeny utak. Már ott lennék, tör rám az érzés az első falutáblánál. Lassítok, jó ez az érzés. Varjak, őzek, szarvasok és további falutáblák suhannak el. Végre az a falu, végre az az utca. A nagykapu, az ismerős feljáró, a kopott kilincs és a homályos előszoba. Saját kulccsal jöttem, várok. Tenyerem alá simul a kutyafej, érzem, szívesen lát. Ülök a konyhaasztalnál, a szekrény ajtaja kicsikét lóg, régen ilyet nem néztél volna el, most mindegy. Nem ezért jöttem. Korán érkeztem, mindig korán érkezem, még alszol. Persze, nem alszol, tudom, a szemhéja csukva, de hallgatod, ahogy a konyhában motoszkálok, és felkúszik a torkodig az ismerős jó érzés, hogy ott vagyok. A kutya lelkesedése otthonos örömbe vált, lefekszik. Halkan főzök egy kávét. Szeretek nálad kávét főzni, más az íze. Megint ez a tej van a hűtőben, mosolygok. Nálad mindig ugyanaz a tej van. Ezzel jobb a kávém, ez az igazság. Végre nyitom az ajtót, bent sötét, tapogatózva keres a szemem. Várom a mondatot. Leülök melléd, megtapintom a púzusodat, a homlokodat, érzem, van még erőd. Nem kértem, hogy gyere. No igen. A mondat, amitől 20 évesen ajtót csapkodva vagy sírva rohantam volna el. 30 évesen sértődötten közöltem volna, hogy akkor csak old meg magad. Most itt ülök, és nem vagyok dühös. Sőt. Valami meleg érzés, ahogyan nézem a csukott szemeid, az évtizedeket összegyűjtött ráncaid, simogatom a kezedet, és csak ez jut eszembe, a nagyapád és az apád mondata csúszik ki a te szádon. Odahajolok. Mert a valóságot az illatod, a szemed, sőt, a kezed szorítása mondja el. Már tudom, mit válaszolok. Persze, hogy nem kérted. Miért kérnéd? Neked nem kell. Megyek, főzök valamit. Jó itt lennem. Lassan felkelek, felhúzom a redőnyt. Beengedem a napfényt a vasárnapunkba. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Mindent elért, mert mindent megértett. Intézetből az önálló életbe, a sport szeretetével.
8: Gyerekekre vigyázott, még én sportolgattam, meg tanulgattam, addig otthon vitte a családot. Úgyhogy ebből voltak is konfliktusok, de hát a lényeg egy ilyen hosszú házasságnak az a titka, hogy tolerancia legyen az emberekbe.
7: Érdemes meghallgatni, mit jelent az igaz zalai szív. A kőbányai panel világából is jól látszanak a gyermekkor őrzői, a zalai dombok a versekben.
9: Ezt nem lehet elfelejteni. Ez nekem valóban az élet szikrája volt. Én ezen a földön egy hitvallásban éltem és élek.
7: Egy mesterség, amit nem megtanulni kell, bele kell nőni.
10: Közel 60-65 kiskorú gyermek, 6 év alatti gyermek van a környékünkön, és egy találkozási pontot szerettünk volna, hogy a gyerekek kijöjjönek a lakásból, a számítógép elől, és ismerkedjenek meg egymással, de ugyanakkor az anyukák is véleményt tudjanak cserélni.
7: Hagyomány ez, amit sok év után élesztettek újjá Egerben. Évtizedes tanulási folyamatok, az életet meghatározó mondatok, ezekről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Személyes beszélgetés helyett képernyőidő. Okostelefonok, okosórák, tabletek, közösségi oldalak, és egyáltalán nincsenek jó hatással a hagyományos világérzékelésünkre. A fiatalok kutatásuk szerint már 8-12 éves korban több mint 5 órát töltenek képernyő előtt. Tiniknél ez akár 8 óra is lehet. Gondoljunk bele, ez a nap egyharmada. A közelmúltban kétnapos média és internetkonferenciát is szervezett a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, ahol elismert szakértők osztották meg tapasztalataikat. De vajon hogyan látják mindezt a fiatalok, családjaik és a szakemberek? Tudják-e, hogy az életben a beszélgetés, a gondolkodás fontosabb lesz, mint a képernyő? López Brigitta kérdezett.
11: Ha mondjuk én sokat használom egy nap, akkor fájni kezd tőle a fejem, vagy egyszerűen ki akarok már szakadni az egészből, de nem tudok.
12: Ez mit jelent, hogy nem tudsz?
11: Hát, hogy nem tudom letenni. Volt már ilyen is, hogy csak néztem a filmeket, és csak néztem. Általában este lett és aludtam. Szóval, ha mondjuk én beszélgetek valakivel, vagy a barátaimmal online, akkor én azt a 3-4 órát azért rászánom. Viszont ha mondjuk...
12: Egy beszélgetés 3-4 óra?
11: Hát ez attól függ, szóval, hogy már volt olyan videócset, vagy hívás, ami azért egy 4-5 óra volt.
13: Nem szeretem az ilyen digitális dolgokat, szerintem a gyerekeknek se tesz jót, én meg nem értek hozzá.
12: Látom, most itt az unokáját kíséri. Hány éves ő?
13: Na, hány éves vagy?
14: 8.
12: És neki van bármilyen telefonja, vagy mondjuk néz minden, mesét laptopon?
13: Persze, mindene van.
14: Tabletem van.
12: Tableted, és azzal mit szoktál csinálni?
14: Hát, hogyha utazunk, akkor szoktam vele játszani, meg filmet nézni.
13: Addig legalább nyugiban van. És hol van a telefonod? Akkor mindenhol.
14: Csak órán.
12: Okos órája van?
13: Bocsánat. Na azért mondom, hogy én nem, egymással nem beszélgetnek. Ezek a gyerekek már írni, olvasni alig tudnak. A másik unokám most annyit mondtam, hogy nézze az épületeket. Én úgy imádom ezeket nézni. De ül a kocsiba, és ez az első dolga.
15: Az egy nagy kérdés nekem, hogy annak volt-e értelme, hogy most a gyerekeket egy olyan szituációban neveljük, ahol az online tér okos eszköz használattal egy egyre gyorsabb közegben élményszerző, örömszerző tevékenységeket, és nyilván hát a bullyingot nem szabad eltagadni, veszélyeket is tartalmazó közegben vannak.
12: Tarjanna Mária, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta.
15: Egy hipergyors online életben, amihez képest az iskola kénytelen lassú készségeket tanítani. Olvasás, számolás, gondolkodás. Tudjuk egyébként, hogy az életben ezek lesznek a fontosak, hogy valaki tud elgondolkodni, hogy lesz-e kreativitása, olyan mondjuk énközpontuságot tud eredményezni, ami nagyon megnehezíti utána a másokhoz való kapcsolódást.
16: Zenét hallgattam, mindig azt szoktam. Nagyon ritkán podcastet.
12: Gyakran hallgatod így az utcán, amikor közlekedsz?
16: Mindig.
12: De miért?
16: Kicsit stresszes, hogyha nem hallgatok zenét.
12: De mi az, ami stresszes neked?
16: Emberek, nagyon. Meg hát azért itt hallunk minden szépet az utcán, hogyha megyünk. Nagyon sokat használom a telefonomat. A laptopomat szoktam használni. TV-t nem szoktam nézni. YouTube-ot néha.
12: Ezek a digitális eszközök, amelyek jelen vannak most az életedben, mennyire befolyásolják például az emberi kapcsolataidat, akár a családdal, akár a barátokkal? Úgy érzed, hogy háttérbe szorult, vagy megfér egymás mellett a kettő?
16: Szerintem egyértelműen megfér. Van egy barátnőm például kin Hollandiában, akivel így tudjuk tartani a kapcsolatot. Hát a családdal igazából nekem nem mondanám, hogy ilyen hű, de szoros kapcsolatom van. Otthon nyilván beszélgetünk, hogyha hazamegyek, így nem tart különösebben távol tőlük. Néha, amikor sokat vagyunk együtt, akkor benne van az, hogy jaj, már megint nem hallod, hogy mit mondok neked.
12: Háttérbe szorul egyébként bármilyen családi program emiatt?
16: Háttérbe szorul, de nem emiatt. Nagyon elfoglalt ember vagyok. Ugye iskolába járok, dolgozok, versenysportoló vagyok.
17: Azt észrevettem, hogyha mondjuk egy ilyen pótlék, hogy talán ilyen unalomúzó, hogyha már úgy nincs semmit, akkor előkerülhet. Szívesen minden programra mennek, és mindig felkínálunk lehetőségeket, tehát hogy most akkor ennek vége, akkor most mit tudom én, legózzál, ezt csinálj, azt csinálj, társasozzunk, jöjjünk, menjünk, fagyizzunk.
12: Hogyha a digitális világról beszélünk, akkor óhatatlanul az egyik elemét érdemes kiemelnünk, a cyberbullyingot, amely az online térben történik. Az hangzott el az előadásán, hogy a szülőknek nagyon nagy felelőssége van, hogy megelőzzék mindezt. Dr. Jármi Éva, pedagógiai szakpszichológus, bullying szakértő.
18: Megtanítja a gyerekét arra, átadja azokat az ismereteket neki, amik biztonságosabbá teszik a gyerek online életét. A jelszavak komoly kitalálása, de a közösségi médiában nagyon fontos mondjuk a biztonsági beállítások. Azt, hogy hogy állítsa be, hol állítsa be, mit állítson be például egy regisztrációnál, ezt bizony a szülőtől tanulhatja. Ezen kívül a szülőknek gyakran kell beszélgetniük a gyerekek online élményeiről.
12: De mit lehet tenni? tenni? Tehát mi a megoldás? Képezzük a lakosságot erre?
18: Igen, pontosan. Javítjuk, erősítjük, akkor az a cyberbullying érintettségbe le fog csapódni. Másik eszköz, hogy ők maguk nem hozzák veszélybe a gyereküket. Úgy posztolnak a gyerekükről, hogy azon a gyerek felismerhető, bárki által mondjuk hozzáférhető, tartalomként közlik ezt. Még az is lehet, hogy ott a gyerek érzékeny adata szerepel, hogy tanítsam a gyereket arra, hogy ő figyeljen a saját posztolási szokásaira, hogyha én magam posztolgatok róla teljesen gátolatlanul.
12: A digitalizáció mit lát, hogyan hat a családok életére? Akár abból a szempontból, hogyha a cyberbullyingot nézzük, akár abból a szempontból, hogy nagyon sok időt töltenek a fiatalok, több órát a mobiltelefonjukon.
18: Most már a gyereknevelés nem azokon a szintereken folyik csak, hogy család, iskola, kortársak, hanem bizony van egy, úgy fogalmaznám, hogy digitális ökoszisztéma, ami körbeveszi a gyerekeket. Ezek olyan algoritmusok által vezérelt szabályszerűségek, akár az influencer kultúrának a szabályai, akár a videójátékokban a jutalom elérésének a szabályai. Egyrészt az idegrendszerüknek az adaptációja is ezekhez a szabályosságokhoz fog igazodni, és természetesen mintákat is látnak ebben a környezetben. Leginkább ott van a szülőknek egy, hát nem könnyű szerepe, hogy ők a gyereküket jelenleg a digitális ökoszisztémával, hogy úgy mondjam, versenyezve kell nevelniük.
12: És ezáltal nehezebb is, ugye, a családnak az élete?
18: Nehezebb, mert nincs rá receptünk. Tanácstalan, hogy hogy csinálja, mert a saját szülei nem jó példák, a saját múltja nem jó példa. Kinyit egy ilyen fejlődés lélektani, kézikönyvet, nevelési tanácsadást, nem jó példa, és azért, mert még a szakmánk is mindig el van maradva valahol. Szóval valójában nem tudjuk, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, de azért csináljuk.

0: Van, ahol nincs fürdőszoba. Saját tér is csak ritkán. Nem véletlen, hogy a településen Zalakomáron már 6 éve jelen van a Jelenlétpont, a Máltai Szeretett Szolgálat programja. Ősszel itt sok családban jelent komoly gondot a gyerekek iskola kezdése. A jelenlét a tervezésben is segíti a családokat, hogy ne csak a napi problémákra koncentráljanak, lássanak előre, igyekezzenek a gyerekeknek is példát mutatni. A máltaiak eredményeiről szól Varga Tünde riportja.
1: Hány gyermeke van?
2: 3. 2 ikerlányom van, és 1 fiam. Kisfiam 10 éves, a lányok pedig 6 évesek lesznek novemberben.
1: Mekkora nehézség az iskola kezdés a családnak anyagilag?
2: Eléggé. Meg tudjuk oldani, hál' Isten. Nagyon segítőkészek a máltaiak. Ahogy tudunk, mindent megveszünk nekik.
1: Többi családnál mit tapasztal, nekik is ilyen nehéz?
2: Igen. Úgy gondolom, hogy sok családnak megterhelő egyébként.
1: Mióta vannak itt jelen Zalakomárban?
3: Horváth Néa Cseretta vagyok, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Zalakomári Jelenlét programjának a programvezetője. 2020-ban nyitottuk ki a kaput a helyiek előtt. A település jó része hátrányos helyzetű. Itt alapvetően egyébként nem is csak az anyagi helyzetekről, hanem nyilván lakhatási és minden egyéb komplexumról tudunk beszélni. Inkább ez a legnagyobb probléma, hogy nincsenek fürdőszobák ezekben a házakban. Ha van is, akkor mondjuk egy 3-4 generáció együttélésénél nem elegendő az a régi fajta fürdőszoba, ami kialakításra került még 30-40-50 évvel ezelőtt. Úgyhogy ezekre próbáltunk fókuszálni, és ez most már azért szerintem egy javuló tendenciát mutat.
1: Mennyi gyerek él itt?
3: Mi alapvetően a munkát,

0: Körülbelül a mini bölcsőde van, ami 8 fővel működik, és az iskolában is 250 fölött van a tanulóknak a száma, és egy családban is sok gyerkőc van.
1: Mennyire nagy nehézség ezeknek a családoknak egy iskola kezdés?
0: Hát nagyon nagy nehézség, és alapvetően azért itt mindig onnan indulunk, hogy már maga a tervezés az egy nagyon nagy nehézséget jelent ezeknél a családoknál. Tehát ők azért arra, hogy ők napról napra élnek, nagyon nehezen tudnak előre gondolkodni, előre tervezni, így egy iskola kezdés is, szinte, mintha másnapi probléma lenne. Így szembesülünk vele. Ezzel nagyon sokat próbáltunk javítani és változtatni. Az idei évben például elértük, ahogy vége lett az iskolának, utána egy fejlesztő pedagógus heti rendszerességgel jött le a gyerekekhez, és akiknek például pótvizsgázni kellett, heti rendszerességgel járhattak hozzá. Büszkén mondhatom egyébként, hogy ez volt talán így az első év, amikor minden gyerekőt aktívan részt vett, és nem volt olyan hét, amikor kimaradt volna ebből, pedig azért tudjuk, hogy a nyár azért egy elég nagy kihívás, és ebbe azért volt bőven feladat, és ezáltal egyébként sokkal közelebb tudtunk kerülni a családokhoz abban a szempontból is, hogy folyamatosan készüljenek fel az iskolára. Tehát, hogy minden hónapban próbáljunk meg valamit megvenni, vagy egy füzetcsomagot, egy tolltartót, vagy egy tornahátizsákot, tehát, hogy azért próbáljanak fokozatosan felkészülni. Ez talán így a 6 év munkájának az eredménye, hogy ebben most már apró lépéseket tudtunk tenni, de még így is nagyon sok családnál okozott ez komoly problémát, hogy az iskolát hogyan fogja megkezdeni, úgy is, hogy egyébként az iskola támogatja őket, és például a tanszercsomagot is kapnak, illetve az önkormányzattól is kapták ugye az iskolakezdési támogatást, meg hát ugye most a gyerekek járó kedvezményeket is.
1: Hogy élik ezt meg a gyerekek?
0: A településen azért egy szegregált iskoláról beszélünk. Tehát, hogy nem azt látja, hogy a jó módúak milyen hátizsákkal és milyen felszereléssel érkeznek, hanem azért a településen élők 100%-a ide jár iskolába. Ezáltal nincsen akkora nagy kontraszt. A pedagógusoknak nagyon sok munkája van abban, hogy egy normát beállítsanak és éreztessék azt a gyerekek, hogy az, hogy a tankönyved itt van, a füzeted itt van, a tolltartód itt van, az a mindennapi iskola kezdésnek az alapja kell, hogy legyen, és egy biztos pontként ott kell, hogy minden nap legyen, hiszen így tudsz felkészülni a tanórákra, így tudod rendesen végezni a feladatodat, így tudsz odafigyelni a tanórán is.
1: Hány gyermeke van?
2: 2. 7 éves lesz egy január 6-án, a másik pedig betöltötte a 13-ot.
1: Kisebbik most kezdte az iskolát, most elsős.
2: Osztályos, igen.
1: És hogy tetszik neki a suli?
2: Jó, csak a gyerekekkel van probléma.
1: Mennyire volt nehéz megterhelő anyagilag a családnak az iskola kezdés? Most ugye akkor 2 gyerek kezdte az iskolát.
2: Igen, a nagyobbiknak nem sok minden kellett, csak füzetek, meg iskolatáska, a picinek viszont minden. Iskolatáska, új cipő, új ruha, tanszerek, minden.
1: Volt rá pénz?
2: Apránként.
1: Mikor kezdtek el vásárolni?
2: Na, júniusban, hogy befejeződött az óvoda, június végén már elkezdtünk mindent apránként, mert egyszerre sok, megterhelő minden téren.
1: Ön dolgozik?
2: Igen, oké, hogy dolgozok rajtam kívül, sok más ember is dolgozik, de így is megterhelő.

Érmek. Intézet és gyerekkor, foci, esti iskola, aztán súlyemelés. Sport minden mennyiségben. Laci bácsi már a többszörös világbajnok, Európa bajnok súlyemelő. 79 éves és mindent elért, mert mindent megértett. Ehhez, sajnos vagy sem, kell a sok évtized. Ami házasságában is megadatott, 56 éve alkotnak egy párt Marikával.

0: Pedig a súlyemelés nem tartotta össze mindig a házasságot, volt, hogy inkább ék volt közöttük. De figyeltek és értették egymást, szeretni és veszekedni is megtanultak. Jobbágy István Lászlóval és feleségével Marikával a szerkesztő Nagy Bálint beszélgetett.
1: Konyhából nyílik egy kisebb helyiség, ami tele van érmekkel, tele van kupákkal, tele van oklevelekkel. Honnan kezdődött a súlyemelés iránti szeretet?
2: Kisgyermekkorom óta intézetben nevelkedtem, és ott is nagyon szerettem sportolni. Mikor kikerültem az intézetből, akkor próbálkoztam futballozással. Mikor bevonultam katonának, akkor ott is sportolgattunk. Volt egy srác, akinek nagyon jó alakja volt, egy balettos srác. Mindig kérdeztük tőle, hogy miket csinál, hogy ilyen jó izomzata van. Mondta, hogy hát neki szüksége van a szép izomzathoz, ahhoz, hogy a színpadon szerepeljen. Mondta, hogy milyen gyakorlatokat csinál. Akkor mi is elkezdtünk, és mikor leszereltem, akkor haverokkal összeálltunk, és elkezdtünk edzegetni. Különböző újságokból néztük a gyakorlatokat, akkor még nem nagyon lehetett itt olyanokat kapni, amiben ilyen gyakorlatok voltak, de volt egy pár haver, aki kamionos volt, és kintről ilyen muscle builder újságokat hoztak be, abból néztük a gyakorlatokat, abból néztük ki, hogy milyen gépek vannak, és elkezdtük saját magunk gyártani a gépeket hozzá. 1969-ben szereltem le, akkor tetszett meg nekem ez a testépítés, de aztán hamarosan rájöttem, hogy nekem nincsen felépítésem, hogy széles vál, keskeny derék, meg ilyesmi, de viszont mellette csináltunk olyan gyakorlatokat, amivel az erő jött, és akkor jöttem rá, hogy nekem inkább ebben kell foglalkozni. Mellette én még 9 évig jártam egyfolytában esti iskolába, és a esti iskola mellett még sportoltam, versenyeztem, megnyertem a versenyeket. De hát ez egy olyan háttér kellett, amit a feleségem nyújtott, és a gyerekekre vigyázott. Míg én sportolgattam, meg tanulgattam, addig otthon vitte a családot. Úgyhogy ebből voltak kis konfliktusok, de hát a lényeg egy ilyen hosszú házasságnak az a titka, hogy tolerancia legyen az emberekbe, és ez ráadásul megvolt mind a kettőnkbe.
1: Ön hogy viselte a férjének ezt a sport iránti szenvedélyt?
3: Ezen megmondom őszintén, először tetszett nekem is, főztem neki az erőle, leveseket. Aztán, amikor már a gyerekek megszülettek, akkor már nem örültem neki. Nem örültem neki azért, mert ő csak vitte a pénzt. És persze, hogy nekem nem tetszett. Mert amikor ő iskolába járt, én is jártam iskolába, és akkor a kettőt nem tudtuk úgy összeegyeztetni, hogy kivigyázzon a gyerekekre, mert azok is iskolába jártak. És akkor én úgy találtam ki, hogy minél közelebb dolgozak az iskolához, és akkor a gyerekeket tudtam rendezni folyamatosan. Na, de hát volt, amikor nagyon összevesztünk, úgyhogy mese nem volt, de hát volt, amikor kiborultam, azt úgy oda mondogattam neki, hogy ihaj, hát az nem volt.
1: És hogyan tudták ezt akkor mégiscsak kezelni? Férje már benne volt ebben a sportban, amikor megismerkedtek, tehát tudta, hogy mire vállalkozik?
3: Akkor szerelt le. Akkor leszerelt, a Florián téren megismerkedtünk.
1: Hogy történt ez?
3: Hát úgy, hogy a barátnőmmel sétáltam a Florián téren, és akkor még élt a bátyja, és a bátyja jött oda hozzám, hogy nagyon tetszek az öcsének, mondom, és az öcséd miért nem tud ide jönni? Nem mert oda jönni. Akkor oda jött a Laci is, és attól kezdve összegyógyultunk, úgyhogy nem volt probléma, meg volt az összhang, a barátnőmnek meg a bátyja tetszett.
1: A Laci bácsi itt közben máshogy emlékszik talán a történtekre.
2: Igen, hát nem egészen így volt a történet. Első találkozásunkkor megbeszéltük, hogy találkozunk.
3: Ja, igen.
2: De ő nem jött el a megbeszélt randevúra, hanem a barátnőjét küldte el.
3: A Juliki könyörögte, hogy hadd menjen el a randira, mert ő neki nagyon tetszik a Laci. Hát mondom, ha annyira tetszik, akkor menjél ki. Megmondom, hol találkozunk, és akkor menjél ki. De össze is futottak, úgyhogy nem
1: és
3: volt.
1: És átverés volt a történetben.
3: Igen,
2: és mikor összetalálkoztunk, kérdeztem, hol van a barátnőd. És akkor mondta, hogy hát nem tudott eljönni, ő jött el helyette. Mondom, akkor mondd meg a barátnődnek, hogyha találkoztak, hogy valahol elkapom, ugye velem? De természetesen ez csak viccesen.
1: Ezek után nem. Akkor hogy lett ebből második randi?
3: Második randi úgy lett belőle, hogy összefutott a hugommal, és akkor elkérte a munkahelyi telefonszámot, és akkor beszéltük meg, hogy hol találkozunk, és úgy futottunk össze, és attól kezdve mindig találkoztunk.
2: Egy évig jártunk.
1: Honnan tudta, hogy ő az igazi?
2: Hát ez az egy év alatt kiderült.
1: Mi az, ami összetartja önöket? Hiszen most ünnepelték az 56. házassági évfordulójukat. nyáron.
2: Humora, a viselkedése, a nevetése, hát az fantasztikus, úgyhogy volt, majdnem kitiltottak minket a moziból, úgy nevetett.
3: Jó, kijöttünk egymással, tényleg mindenhova elmentünk, és nekem ez nagyon tetszett, mert otthonról kiszabadulni, ugyan a 7 gyerek mellől, meg a szülők mellől, a szülők azok olyanok voltak, hogy 10 órakor behúzták a lábtörlőt nálunk, úgyhogy mese nem volt, haza kellett érni, és mi minden nap találkoztunk.
4: A szülei mit szóltak Laci bácsihoz?
3: Hát először nem tetszett nekik. Mit mondtak? Hogy csavargó vagy, vagy valami ilyesmi?
2: Hát Óbudán azért nem volt jó hírnevünk, nagy házi bulikat csináltunk, és ennek a híre elterjedt Óbudán, és hát azt hitték, hogy na, ilyen emberben nem lehet megbízni.
4: Laci bácsi említette itt az elején, hogy intézetben nőtt fel.
2: Igen, hát tulajdonképpen azért kerültem intézetbe, mert édesanyám nem nagyon foglalkozott velünk, a bátyámmal meg velem. A saját karrierjét épített, vendéglátózott, és neki fontosabb volt a karrierje, mint hogy mi ránk vigyázzon, és ez inkább betett minket intézetbe.
4: Milyen volt ezt megélni később?
2: Akkoriban nem jelentett ez nekem problémát, mert mindig volt egy 3-4 fős bandánk, haver, akivel jól éreztük magunkat, együtt rosszalkottunk, csináltunk hülyeségeket, és abban mi jól éreztük magunkat. Aztán később már, mikor jóval később, már mikor az ember ráeszmélt arra, hogy volt, aki családban nőtt fel, és az többre vihette, esetleg én is többre vihettem volna, mondjuk nem bánok meg semmit, csak így az ember visszagondolt, és akkor a rossz érzés volt, hogy nem családban nevelkedtem fel, hanem intézetbe.
3: Hát volt olyan, hogy jött az anyukája hozzánk, és akkor meglátta az anyját, már ment leedzeni. Mindig ott hagyta rám.
2: Igen, hát nem volt jó a kapcsolatunk. Én sokszor próbálkoztam békülni, de ő csak dicsekedni szeretett. Hát mikor én a fővárosi ketteshez kerültem, ott oda kerültem főépítésvezetőnek, akkor mindig csalt fel engem, hogy délbe menjek át hozzá, és akkor dicsekedett a szomszédoknak, hogy a fiam a főmérnök, meg ilyeneket, abban szeretett ő dicsekedni. Aztán utána később ez a kapcsolat is megszűnt.
4: És hát nyilván, amikor az ember szülővé válik, akkor gondolom pláne előjönnek ezek a kérdések, vajon milyen nappal leszek. Önben voltak ilyen gondolatok, amikor megszülettek a gyermekek?
2: Én úgy voltam vele, hogy ha nekem gyerekeim lesznek, én mindent megengedek nekik, és a lehetőségeimhez képest mindent megadok nekik. És én úgy érzem, hogy ez sikerült is.
4: Voltak önben félelmek, amikor megszülettek a gyerekek?
2: Nem, én imádtam őket. Hát volt, amikor megszülettek, letettük az ágyra, és órákig néztem, és csodáltam, hogy milyen gyerekek lettek.
4: Ennyi év sporttal a háta mögött, és hogy a mai napig 70 fölött is edz. Van-e párhuzam 56 év házasság és a sport között?
2: Hát nagyon nagy párhuzam van. Semmit nem szabad abba hagyni. Mindent folyamatosan csinálni kell, és arra kell vigyázni, például a sportnál is, hogy nagy lesérüljön az ember. Ha egy kicsit abba hagyja az ember, és újra kezdi, akkor ott fönnáll a sérülésnek a veszélye. Tehát a folyamatot nem szabad teljesen abba hagyni. Lehet egy kicsit mérsékelni, mert az muszáj, nem folyamatosan egyforma erőbe, kondiba van az ember, de abba hagyni nem szabad.
3: Ez jön magától, tehát az nem úgy van, hogy eltervezem, vagy valami, hanem az magától jön. Sosem feküdtünk mi úgy le, hogy összevesztünk, de napközben nagyon össze tudtunk veszni. Tehát elkezdtünk beszélgetni, aztán jó napot. Ennyi volt az egész.
2: Egy-egy puszi, és akkor minden megtovább.

0: 25 ezer ember egyszerre fut. És köztük három sportoló, akik nem csak maguknak, egymásnak is erőt adnak. Lehet-e futni parasportolóként úgy, hogy közben még valakit tolunk magunk előtt kerekesszékben? Boronkai Péter, paratriatlonista világbajnok, a Paratriatlonisták Utánpótlás Szövetségi kapitánya bebizonyította, hogy igen, lehet. A közös terv és őrültség másik két szereplője, Nagy András, szintén parasportoló, a Magyar Parabocsa Szövetség elnökségi tagja, valamint Bács Ferenc futónagykövet. Gyűjtésükkel az Autista Gyermekekért Egyesületet támogatják egészen október 11-éig. Ernst Tarackközi Kinga és Molnár H. Boglárka összeállításában elsőként Kis Zsuzsannát, az egyesület elnökét hallják.
1: A mai napig 240 ezer forint gyűlt össze. És ezt az összeget igazából megbeszéltük a Boronkai Péterrel és a Nagy András barátjával. Az autista gyermekek, a fiatalok az autizmus sajátosságai miatt kevésbé tudnak figyelni az egészségtudatos életmódjukra, és ezért arra szeretnénk fordítani, hogy a sportolásukat tudjuk valamilyen formában támogatni. Igazából már elkezdtünk egy közös munkát velük. Bács Ferenc futónagykövet kezdeményezés Boronkai Péter és Dr. Nagy András mellett áll majd a rajthoz október 11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon, és az ő kezdeményezésére hétvégén már autista gyermekekkel, fiatalokkal, családokkal, barátokkal találkoztunk egy ilyen futásra vagy sétára a Kecskeméti domb körül, és ezt az élményt és ezt a felkészülést, amivel támogatjuk őt is, minden hétvégén szeretnénk egészen október 11-én megtartani, és így olyan, mint hogyha mi is velük együtt készülnénk el a versenyre.
2: Az adománygyűjtés egészen október 11-ig tart, amivel az Autista Gyermekekért Egyesületet támogatják. Boronkai Péter paratriatlonista világbajnokkal Molnár H. Boglárka beszélgetett.
3: Vendégem a Kecskeméten élő Boronkai Péter, világbajnok paratriatlonista. Szeptember elején barátjával, dr. Nagy Andrással részt vettek a Vizer félmaratonon, ahol több mint 20 kilométeren keresztül Péter tolta barátját kerekesszékben, és ennek még nincsen vége, lesz folytatása.
4: Így van, idénre kettő nagy célt tűztünk ki, ami az eseményeket érinti. A Vizer félmaraton, illetve a Spármaratonon majd 30 km-es betétszámon fogunk indulni. Azért tavaly nagyobb volt a tűz, az elán, a hév, hiszen első alkalommal teljesítettük a maratont. Az egy nagyon nagy port kavart a szó legpozitívabb értelmében. Óriási jambori volt, nagyon sokan írtak ránk, jelentkeztek ott a helyszínen is, hogy mekkora motivációt adott nekik az, hogy mi ezt megcsináltuk. Azért egy nem hivatalos Guinness rekordot azért bezsebelhettünk ezzel a történettel, hiszen ilyet még soha senki nem csinált, hogy sérült emberként egy másik sérült ember toljon 42 km-en keresztül, de még 21 km-en sem. Úgyhogy erre a hullámra felülve nagyon élvezzük ezt a helyzetet. Tőlem nem állt távol az, hogy több ezres tömeg előtt egy célba beérjek, vagy akár még nyerjek is, de Andisnak ez egy óriási élmény, hiszen egy oxigénhiányosan született, ami a beszédét és a mozgásában korlátozza, hogy kerekesszékben él, és neki ez egy nagyon nagy élmény. Akár csak, hogy félmaratonon nézzük, ugye 25 ezer ember indult, és minket 2 perccel a mezőny előtt elindítottak, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb ovációt akkor kaptuk, amikor elrajtoltunk. Könnyeinkkel a rajtnál küzdöttünk, nem is a célba.
3: Régre nyúlik vissza ez a barátság önök között?
4: Közel 30 év, én így a Kecskeméti Pérista gimnáziumban jártam, Andis egy pár éve fölöttem járt, akkor így ismertük egymást látásból, tudtam, hogy van egy kerekesszékes rász az intézményben, nekem így a bal alkarom hiányzik, én így születtem, abban a szerencséshez vagyok így születtem. Amikor már ilyen 10 pár éves lehettem, amikor az Andis az édesabámmal létrehozta a Kecskeméti Mozgáskorlátottak Sportegyesületét, aminek Andis az elnöke, és több parasportágat elkezdtünk itt, illetve parasportolókat támogatni, működtetni egyesületet. Ebből egy nagyon jó barátság alakult ki az elmúlt 20-25 évben. Én találkoztam már ilyennel, hogy valaki akár váltóban, akár egyénileg mozgásra jutott egy ilyen speciális futószékbe, és én ezt tavaly feldobtam az Andisnak, hogy nincs kedve ebből belevágni. Első nap bolondnak nézett, aztán másnap rám írt, hogy oké, vágjunk bele. Azóta is heti rendszerességgel, vagy havonta 2-3-szor közösen futunk, ami minimálisan megterhelő, viszont eltörpül amellett, hogy neki ezzel miért mekkora örömet okozok, hogy nem csak a kis bejáratott útvonalon volt, a patika, a, nem tudom, az önkormányzat, a városközben, stb. Útvonalon tud menni a székével, egy annyira speciális elektromos széke van egyébként, hogy az állával irányítja, és itt meg azért neki nem kell csinálni semmit idézőjelbe, és nagyon élvezi a sebességet, amikor futunk.
3: Hogyan telt így a gyerekkor, mikor talált rá a sportra?
4: Nekem a gyógytornász javasolta, ilyen 6-7 éves koromban, hogy kezdjek el úszni, hogy erősödjön a bal kezem is. Rogics né, Erika néni kezdtem el úszni, ő tanított meg úszni itt Kecskeméten, aztán volt pár év vízilabda is, aztán valahogy elkezdtem ilyen gyerek úszóversenyekre járni, ahol sérülő gyerekeknek volt úszóverseny, ott jöttek az eredmények, egészen a válogatottságig jutottam, már amikor a főiskolát kezdtem, akkor hagytam abba a triatlon, vagy az úszást, és akkor kezdtem a triatlonnal foglalkozni. Aztán a többi az még már történelem, mint tudjuk.
3: A gyermekeit is ugyanerre a sport szeretetre és kitartásra neveli.
4: Így van, 3 fiam van, ringázunk, a nagyobbik fiam, aki 6,5 éves, ő nemrég kapott egy országúti biciklit, elég sokat néztük a Tour de France-t, sokat sportolunk együtt is, a legkisebb 2 éves, ő vele egy ilyen futóbabakocsival szoktam már futni.
3: Közeljövő tervei, Péter most valamire készül-e?
4: Szeptember 23-tól 28-ig Spanyolországban lesz a magyar triatlon csapat, ahol én is utazom, mint szövetségi kapitány, ugye paraválogatottért felelek, és most szövetségi kapitányként is megyek ki erre a világbajnokságra, és egyébként ott lesz amatőr age group korosztályos versenyzőknek is világbajnokság, és ha már ott vagyok, akkor beneveztem, miért ne, és ott fogok indulni a korosztályban az amatőr sportolók között, illetve a Macsári Bencének, aki a paralimpikonunk, neki fogunk szurkolni, és munkáját fogjuk kint segíteni. A dolog pikantérje, hogy én 15 évvel ezelőtt ezen a helyszínen, Pontevedrában nyertem Európa-bajnokságot, úgyhogy most így mondanám, hogy Big Back és visszatérek, de már mint sportvezető. Aztán a maratont követően lesz egy Panoráma Trail nevű terepfutóverseny, ez Tokajban van, és ez egy régi dédelgetett álmom, és idén a 45. születésnapomra ezt kaptam a feleségemben, hogy benevezett engem az eseményre. A gyönyörű őszben Regéc Boldog kővárai várait fogja érinteni, ez a 45 km terepfutás a Tokajban.

0: Őszintén szólva, jól ismerem az érzést, amiről az igaz zalai szív szól. Sőt, gyerekkorom legőszintébb pillanatai éppen a zalai dombok között zajlottak. Ott olvastam Szénabogja oldalában Jókait, a Dunyha alatt meg elemlámpával Tolsztojt, a nagymama szép irodalmi gyűjteményéből. Éles ellentét, hogy a szintén innen származó költő, Kanizsa József immár Kőbánya díszpolgára is, és a városi panelrengetekben nem is lehetne messzebb a zalai domboktól. A 84 éves költő legújabb kötetét holnap mutatják be. Zalai szívről és irodalomtanulásról, hivatásról beszélgetett Kanizsa Józseffel a szerkesztő, Nagy Bálint.
1: Itt van előttem egy vers, természetesen Kanizsa József vers, Kőbánya, Újhegy az otthonom. De hogyha az e-mailezésünkre nézek, akkor pedig azt olvasom, hogy igaz zalai szívvel, Zajkról, akkor most Kőbánya vagy Zala az otthon?
2: Zala volt az első otthonom, tehát ott nőttem fel, és ott kaptam olyan tanároktól elméletet, amit egész életen át tudtam és tudok használni. Már 12 éves koromban megjelent versem.
1: És hát nem véletlenül a helyszín egyébként, ahol most vagyunk, hiszen itt az Újhegyi Közösségi Házban vagyunk. Azt láthattam, hogy itt volt egy kiállítás, hogy 50 éves a lakótelep, és a lakótelephez is ráadásul köze van.
2: Először is a lakótelep, amikor épült 50 évvel ezelőtt, én itt csatorna műszaki ellenőr voltam, és utána egy pár hónapra rá én is kaptam lehetőséget, hogy itt egy lakást elfoglaljunk a családommal. Nekem 2 fiam van, és attól fogva itt Kőbányán én gyökeret vertem. A gyökér az pedig azt jelenti, hogy 50 évig itt tevékenykedtem iskolákba, rendhagyó irodalmi órákat tartottam, és nem csak itt, hanem Budapesten, különböző helyeken is, és Kőbánya pedig hozzám nőtt. A Zala az pedig maradt. Igaz zalai szívvel. Ezt ma ezért is írom, mert az én szívem odahúz. 59. kötetem jelent meg ebben az évben, és itt, ahol most vagyunk, ebben az épületben, valamikor a fiaim érettségi után itt volt a bankett, és ez egy vendéglátóipari egység volt. És amikor elhagyták azt a vendéglátóipari egységet, én elkértem a kulcsot, és csináltunk irodalmi estet. És utána, amikor én még jobban otthonomnak érezhettem magam, akkor polgármesteri hivatalban írásban kértem, hogy ebből az épületből egy közösségi házat hozzanak létre.
1: A családból hozza esetleg ezt a fajta beállítottságot, ezt az érdeklődést?
2: Hát mindenki meg van rökönyödve, amikor elmondom, hogy édesapámnak csak 4 általános iskolája volt, édesanyám meg analfabéta volt. Édesapám Lázár Keresztyén a kőolajbányászatnál dolgozott, de viszont az egész család, a férfi család, mert mi 5 voltunk testvérek, ma már csak én egyedül élek. Az 5-ből 3 Vázakeresztyén dolgoztak, 2 bátyám, az idősebbik bátyám főfurómesterként ment nyugdíjba, fiatalabbik bátyám meg balesetet szenvedett, és őt leszázalékolták. Én pedig Nagy Kanizsára kerültem középiskolába, és dr. Piller Ernő, magyar tanár, akkor segítségére mondtam, hogy én újságíró szeretnék lenni. Tudod mit, Józsi? A Zalai Hírlaphoz beállok, és a Zalai Hírlapnál 58-tól rendszeresen megjelentem tavalyig, ráadásul Budapestre hozott a sors, mert egy nagybátyám a 70-es postahivatalnál dolgozott, és ő nyugdíjba ment. És Budapestre jöttem 70-es postahivatalhoz, ott pedig szintén a Postás Dolgozók című újsághoz bedolgoztam, sőt, utána bedolgoztam több újsághoz is.
1: De akkor honnan indult az irodalomnak a szeretete egy ilyen családi légkörből?
2: Szerintem onnét indult, hogy ez a szép Zaj, a szülőfalum, egy olyan csodálatos helyen van, hogy nekem az mindent adott, és ráadásul szerettem az irodalmat, szerettem tanulni. Nekem volt egy gyermekbalesetem, és Budapesten voltam a Mexikói kórházba több éven keresztül. És ott volt egy nagyon kedves ápolónő, aki velem foglalkozott, és ő hozta a könyveket. Én nagyon-nagyon nagy örömmel olvastam ezeket a könyveket, és ott olvastam Krúdy Gyulától is. És Krúdynak a gyönyörű költői hangulatú írásai engem annyira megfogtak, hogy amikor itt Budapesten megalakult a Krúdy Gyula irodalmi kör Óbudán, akkor én azonnal tagja lettem.
1: Mikor volt ez a balesete? Ez még megelőzte az első verseit, vagy ennek hatására kezdett el verseket írni?
2: Elsős voltam, tehát 6-7 éves, igen, és akkor egy árokba belecsúsztam, és ott eltörött a bal kezem. És hiába vittek le, Betenyére, az orvos nem fogadott bennünket, akkor még éjszaka elvittek Bázakeretjére az orvoshoz. Ott, aki volt hosszú, ilyen sínes megoldással oldatta meg a kezemet, tekerte be, és ez gond volt, mert a vér leszivárgott a kezemnek a fejére, és gyorsan be kellett Nagy Kanizsára vinni a kórházban. Onnét mentő hozott fel Budapestre, a megszűkült kórházba, és ott hozták rendbe a kezemet, de ez 2-3 évig tartott, és itt tudtam úgy foglalkozni tényleg irodalommal, és olvastam, mert akkor már ugye tudtam olvasni ennek az ápolónőnek a hatására, és nem tudom miért, de a Krúdi akkor is belém ívódott, hogy nekem írónak kell lennem.
1: Tehát volt egy baleset, aminek a nyomát sajnos ma is őrzi, viszont mégiscsak itt kapott ekkor egy hivatást?
2: Hát mondhatnám azt, hogy kaptam egy Isten által talentumot, és ezt a hivatást az én életem irodalom és művészettel foglalkozó egyeniségé vált.
1: Ez volt az, ami egyébként a feleségével is összehozta?
2: Hát ez is részben, mert amikor Naszályra lementünk a barátommal, akkor pont Takács Imre dedikált. És mit az Úristen, a feleségem árulta a könyveket. És akkor vele ott tudtam beszélgetni, hogy én író is vagyok, újságíró is, mondhatnánk azt, hogy szerelem első látásra, és el tudta fogadni ezt az irodalmi munkásságomat, emberiségemet, és 64. december 24-én össze is házasodtunk, azóta házasok vagyunk.
1: Mit szólt a családja, amikor elkezdődött ez a szenvedélye?
2: Büszkék voltak rám. Édesanyám különösen büszke volt rám, de ugyanúgy a testvéreim is, mert látták azt a tehetséget bennem, ami ma még úgy érzem, hogy megvan.
1: A fiai közül ki az, aki fogékonyabb, aki tovább viheti ezt az örökséget?
2: A Zsolti fiam, ő teológus végzettséggel is rendelkezik, Biblia szól egyháznál tevékenykedik, és benne látom azt az egyeniséget, aki ezt az elhivatottságot tovább tudja vinni.
1: Mit jelent az ön számára Zajk és Zala megye?
2: Hát nekem az az első otthonom. Ezt nem lehet elfelejteni. Ez nekem valóban az élet szikrája volt. Én ezen a földön egy hitvallásban éltem és élek. És élek ebben a zalai hitvallásban is. Nem tudok ettől elszakadni, és ugyanezt tanítom a verseimen keresztül a tanítványoknak is. Ebből induljanak ki, hogy nekünk van feladatunk a földön. És Isten valahol megbízott bennünket, és ezt a megbízatást pedig nekünk teljesíteni kell. És én úgy érzem, hogy eddig legalábbis tudtam teljesíteni, és a hátralévő pár esztendőben bízom benne, hogy teljesíteni fogom.

0: Egy mesterség, amelyet szinte nem is lehetett megtanulni, bele kellett nőni a feladatba. A fertájmesterek egykor a szőlőket felügyelték, a diákokat és az éjszakai csendet őrizték, gyűjtöttek a szegényeknek. A Kárpát-medencében egyedül Egerben élő hagyomány és munka a fertájmesterség. Évente 16 új képviselőt választanak. A több évszázados hagyományt 30 éve élesztette újjá Várkonyi György főkapitány. Elsőként őt kérdezte Pirisi Csenge.
1: Vedd válladra a százráncú köpenyt, mely Egerben nagyobb becsben áll, mint az ősi Rómában a szenátor bíbor szegény trógára.
2: Mintaadás is az egrieknek, azzal is, hogy a fertájmesterséget, a fertájmesteri testület ezt a hagyományt újra felélesztette.
3: Igazán írásos nyomaink 1687-ben megy ki a török, elég sok okirat elveszett, de 1690-es évek elején már a városi jegyzőkönyvekben le van írva, hogy hány tizede van a városnak, ugye régen tizedre osztották, és a fertájmesterek a tizedesek voltak. Majd 1711-től már a jegyzőkönyvek is rögzítik, hogy melyik negyedben hány fertájmestert választottak, vagy kit választottak név szerint. Az biztos, hogy írásos nyommal 1600-as évek végétől rendelkezünk. De miután a tizedesi rendszer Magyarországon egyértelműen megvolt minden városban, Vácon, Székesfehérváron vagy Kolozsváron, biztosan mondható, hogy ez egy ősi magyar tisztség. Ez aztán a török kiverése után kicsit megfogyatkozott a magyarság létszáma, sok németet telepítettek be az országba, és a német hozta maga közigazgatási rendjét, így lett a bíróból polgármester, bürgermeister, és így lett a tizedesből firtelmeister vagy fertájmester. Miután a magyar rettentően szereti a külföldit majmolni, utánozni, a szavakat ízlelgetni, így a tizedes név átalakult fertájmester, és az 1730-as, 40-es évektől egyre gyakrabban jelennek meg a jegyzőkönyvekben, és 1800-tól pedig egyértelműen. A 1848-49-es törvényeknél átalakítják a közigazgatást, így tulajdonképpen ez a tisztség megszűnik. De az egri tanács úgy döntött, hogy nem szünteti meg, mert ez egy szép, méltó, az ősök gondolkodását fenntartó, bemutató intézmény, és így 1950-ig egyfolytában megmaradt egyedül, még Kolozsváron találkozunk, ahol 1944-ben az oroszok bevonulásakor tették tönkre, fogták el a vezetőket, börtönözték be, majd 1996-ban sikerült újjáéleszteni, hiszen még éltek a 40-es években választott fertájmesterek, és így a kontinuitást is sikerült megteremteni.
2: És azóta is él ez a hagyomány itt Egerben.
3: Igen, felkerültünk 2014-ben a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, az UNESCO-s jegyzékre. Nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon örülünk, főleg Eger miatt örülünk ennek, hogy egy ilyen hagyomány megmaradt, és egyre szélesebb körbe ismerté válik. Devecserben voltunk, Jász világtalálkozókra járunk, vagy Nyírcsaholyban találtunk társakra, úgyhogy azt hiszem, hogy egyre inkább Pécsen megvan a megfelelő kapcsolat. Egyre inkább úgy alakul a dolog, hogy kezdenek megismerni bennünket, a céljainkat, és egyre többen gondolkoznak abban, hogy hogyan lehetne ilyen régi hagyományokat feltámasztani, és megtölteni mai tartalommal.
2: Ebben a városrészben eddig nem volt játszótér, és most egy összefogással megépült egy új játszóeszközökkel egy nagyon szép játszótér. Cseh István Eger negyedik negyedének fertájmestere.
4: Hát, ha szabad azt mondani, hogy a Mikulás erre járt már évekkel ezelőtt, és sok-sok kisgyermeket látott itt, és ez a Mikulás elhatározta, hogy itt a közösséget, a fertájmestereket arra fogja biztatni, hogy egy játszóteret hozzunk létre. És ez 3 évvel ezelőtti ötletből valósággá vált.
2: Ezt tudom, hogy az itt élő családok nagyon örülnek neki, a gyerekek már birtokba is vették.
4: Egy gyakorlott nagyapa vagyok, ilyen téren tudom azt, hogy mivel tudják a gyerekek az idejüket eltölteni, de a motiváló tényező az volt, hogy közel 60-65 kiskorú gyermek, 6 év alatti gyermek van a környékünkön, és egy találkozási pontot szerettünk volna, hogy a gyerekek kijöjjönnek a lakásból, a számítógép elől, és ismerkedjenek meg egymással, de ugyanakkor az anyukák is véleményt tudjanak cserélni, ismerjék meg meg egymást, beszélgessenek, és ehhez úgy alakítottuk ki, hogy kisebbek és nagyobbak is tudjanak játszani, hintázni, mászni, homokozóba játszani.
2: Ráadásul ez egy, mondhatjuk, hogy több generációs játszótér. Ugye kicsiknek is más eszközök vannak itt, meg nagyobbaknak is.
4: 2 éves, 3 éves gyerekektől egész a 8-10 éves gyerekekig is megfelelő játékokat találnak, hintákat találnak, és különböző egy csúszdát, mászókát találnak, amiben örömük telik, és a mozgásigényüket ki tudják fejezni.
2: Régen a fertelymesteri testületnek, a fertelymestereknek ez volt a dolga, nem, hogy felmérjék a helyiek, az itt lakóknak az igényeit, kívánságát, és hát közben járjanak a város előjáróinál.
5: Én nemrég fedeztem föl, hogy itt van, én nem is tudtam, hogy egyébként van itt játszótér. Nekem nagyon tetszik. Hát gondolom lesz majd még pad is, vagy ilyesmi, mert azért a szülőknek néha le kéne ülni, de egyébként nagyon jó.
2: És mi minden van itt? Látom, hogy hinta, homokozó.
5: Kétféle hinta a piciknek, a nagyoknak, kisebb csúszda, nagyobb csúszda, homokozó, mászóka. Szerintem mert törtem nem is kell.
2: Ami úgy látszik, hogy nincs annyira karban tartva, elhanyagolt, arra nem is nagyon szívesen viszi az unokát.
5: Nyilván olyan helyre, ami biztonságosabb, egyértelmű. A Szépasszonyvölgyben sincs olyan sok minden, meg kicsit az is elhanyagolt, már ott a hinták föl lehetne újítani.
2: Elárult, hogy többszörös nagypapa. Itt már a legkisebbeket is kihozta és kipróbálták a játszóteret?
4: Igen, nem soká 3 éves kisunokám is úgy tud hazamenni az anyjához, hogy előtt a játszóteret egy kicsit birtokba kell venni, és ez egy csodálatos dolog.
2: És nagypapaként milyen együtt tölteni ezeket a perceket?
4: Ugye a gyermeket nevelni kell, a unokát meg szeretni kell. Tulajdonképpen a nyiradozó virágot látni, és akkor tehát mindig felfedezi a természetet, mindig felfedezi a világot, és akkor a kis elméje nyílik. Attól nagyobb boldogság nincs, amikor egy nagyszülő ki tud teljesedni az unokájában.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Itt hamarosan az utánpótlás nevelés következik. Én a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Nagy Bálint nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

0: háború kezdete óta a legnagyobb dróntámadás érte Moszkvát. Több 100 millió forintot csaltak ki idős emberektől. Este felé zivatarok várhatók, holnap a mainál kissé hűvösebb lesz. Köszöntöm hallgatóinkat, 14 óra, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint 2 meghaltak és 20 megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején. Az épületből 400 embert menekítettek ki. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Irán nem nyitja meg a hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe. Idős embereket több 100 millió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábító hatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovas Terápia Szövetség lovasterápiás és parasport versenyén Fóton. Mások mellett látás és hallássérült, értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek is versenyeztek. A fiatalok fogorvosi szűrésen, arcfestésen és kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohiny közelében lévő Savica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi, a baleset körülményeit vizsgálják. Folytatódik a napos száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Este sokfelé beborul az ég és megerősödik a szél, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani, ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok lesz. A jövő héten csendes, kellemes őszi idő várható, a hőmérséklet 20 fok körül alakul. 15 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Magyarországon a becslések szerint 150-200 ezer ember él Alzheimer betegséggel, ami a fejlett országokban már a 7. leggyakoribb haláloknak számít. Ki segít a családtagoknak megküzdeni a nehézségekkel?
4: Mondta, hogy tündérként én teljesen elhűlök, mi lesz velem. És akkor megbeszéltük, hogy leszek a kinyújtott keze, és minden, ami ezzel jár.
3: A betegséggel diagnosztizáltak mindössze 5-10%-a kap szakorvosi ellátást, és a kor felismerése az érintettek jelentős részénél csak előre haladott állapotban történik meg. De mire kellene figyelnünk? Erről is beszélgetünk az Alzheimer világnapján. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Dr. Kossuth.
1: Szívizomgyengeség, lumbágó, koordinációs zavarok, stressz, depresszió, szív- és érrendszeri panaszok, no és a kettes típusú cukorbetegség. És ezeken kívül még számos betegségnek van közvetlen köze a mozgásszegény életmódhoz. Hogyan előzhetők meg a bajok? Erre létezik csodakapszula, rendszeres testmozgásnak hívják. Kérdezzenek 0630 9666.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin holnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Utánpótlás. Nevelés. Sportol a gyerek.
6: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, az utánpótlás műsorunk mai két vendége, Zsoldos Péter a KSE elnöke, de igazából azzal kellett volna kezdenem, hogy Szász Emese ül velem szemben itt a stúdióban, olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Sziasztok, köszönjük, hogy bejöttetek, és hát akkor itt azért már túl egy, vagy egész pontosan két adáson, komoly témákon, komoly vendégeken. Az utánpótlás KSE szemüvegen kezdődjön. Van mottója a klubnak? Mégiscsak ez egy nagymúltú utánpótlás nevelő egyesület. Szia Péter!
7: Köszönjük a meghívást, és üdvözlök mindent kedves hallgatót. Igen, van. 16-ban, amikor helyre kerültünk a Preisler Gábor alelnök úrral, akkor sokat gondolkodtunk rajta. És itt a kapcsolat, hogy miért is ülít Emese, már egyből is bekötném, hogy Emese és Gabi között edző tanítvány, de hát ugye az olimpia előtt ugye a Emese, amikor részt vett, akkor Gabi az felkészítő edzője volt. A erőléti edzője volt Emesének, itt ez kis zárójel.
6: Talán szóval... még judó teremben is járt Emese, mielőtt olimpiai bajnok lett Rióban, de most nem ez a beszélgetésünk tárgya.
7: És a lényeg az, hogy igen, tehát 16-ban elkezdtük, hogy hogyan is tudjuk magát a KSI-t valamilyen fémjelezni, és központban az ifjúság, ugye ez volt nálunk a motto, és azóta is körül forgunk, hiszen ugye azóta már teljesen letisztult a KSI-nek a jövő, a nevelési mutatója, magyarul az, hogy 18-23 éves korig dolgozunk, azért mondom ezt a két korosztályt, hiszen ugye a sportágoktól elkülönül, hogy mikor is vannak az átadások, és természetesen az utánpótlás sport portfólió ez teljes mértékig meghatározza a mi működésünket, ez is gondolkodtunk itt, egy központban az ifjúság.
6: Hogy zajlik a kiválasztás, és mit tapasztalsz? Most akkor Emeséhez fordulok, mert majd aztán Péter is elmondja, hogy mi a hivatalos, de te, mint olimpiai bajnok, ikrek szülei, 7 éves gyerkőcök vannak, és én úgy tudom, hogy ők már sportolnak. Például hogy indítottad el őket?
8: Én is sok szeretettel köszöntök először is mindenkit. Igazából azért nálunk még ez a sportágválasztás még folyamatban van. Pont egyelőre azt próbálom, hogy minél több sportágat megismerjenek, és egyébként pont a KSI-nek az egyik judó nyári táborában már vettek részt, tehát például már a Cselgáncsal is megismerkedtek, ahol én ugye sok izzasztó edzésen vettem részt, már ők is voltak ezen, de azért nem könnyű, mert én nem szeretném például mondjuk a vívást erőltetni náluk, de hát azért nem tudják elkerülni ezt a sportágat sem, de szeretném, hogy megismerkedjenek, és ők válasszanak egy olyan sportot, amit szeretnének. Most már 7 évesek, ugye egyre jobban szűkül az idő, hogy elkezdhessenek valamit, amit, hogyha komolyan vesznek, akkor végig tudják sikeresen vinni akár a felnőtt pályafutásukat, de én azt gondolom, hogy annál viszont sokkal fontosabb, hogy szeressenek valamit, amit találnak maguknak, tehát én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek élsportolónak lenni, nem kell minden áron olimpián részt venni, hanem sokkal fontosabb, hogyha talál egy közösséget, egy sportot, amit szeret, mert azt szerintem sokkal jobban végig tudja kísérni az életében.
6: Péter, a KSI-ben akkor egyáltalán kik, mikor, hogy kerülhetnek oda, mert említetted, hogy a nagy cél a 18-23 éves korosztály, de hát ugye akkor itt azért pici gyerekek is már mehetnek?
7: Igen, ez a sportág specifikus, hogy mikor és hány éves kortól érdemes betagozódni. Azt mondom, hogy 4 éves kor talán az induló időszak, ez az óvodás kornak a második életévét jelentheti, amikor már ők is elkezdtek szocializálódni, tudnak megfelelő közegben kortársaikkal együtt és a sportágban beintegrálódva mozogni, de picit hadd kanyarodjak vissza azzal, amit az Emese mondott, mert kezd változni szerintem a sportnak a hozzáállás, a szülői hozzáállás, az, hogy hogyan és miként kellene gondolkodni, szerintem Emese nagyon jól gondolkodik, és erre buzdítok sok hallgatót, aki még esetleg most fog majd a sportágba elgondolkodni a gyerekeit, hova és miként vigyele. Nyilván a Kásin kívül is rengeteg más sportegyesület létezik, de a lényeg az, hogy ha a fiatal lány, kisfiú megismerkedik minél több sportággal, minél több sportági mozgással, az majd a későbbiekben rendkívül jó hatással lesz a tényleg kiválasztott sportágra, és ettől ne féljenek. Tehát, hogy nagyon-nagyon afelé mentünk el, hogy fontos az, hogy egy szakosztályban, nyilván szakosztályoknál is fontos, hogy minél több gyerek legyen, az alapján hogyan és miként jönnek a támogatások, és megtartsák ezeket a gyerekeket. De, és az MSE is pont ugye ebben az életkorban jár, ez a 10-12 éves kori, és ez itt kapcsolódik be, hogy addig való stabilitás, ugye a szenzitív időszak 12 éves kor után fejeződik be, itt a mozgásfejlesztés szempontjából, tehát ott már érdemes azért kialakítani ezeket, hogy milyen sportágba és hogyan tudnak elköteleződni. De, és úgy gondolom, hogy a korai specifikáció, tehát a szülők, amit elgondolkodnak sokszor, hogy én ebben a sportágban nekem ez tetszik, vagy ebben sportoltam, én is ugyanebben estem bele, levittem a saját gyerekemet oda, én vízilabdáztam, és szerintem 5-6 éven belül már elhagytuk a sportágat, saját klubon belül hozzáteszem, és nem az edző hibája miatt, egyszerűen nem volt alkalmas, az én beláttam. Tehát ezt a belátást is nagyon fontos a szülő részéről meghozni, konzultálva az edzőkkel, és sokszor hallgatni az edzőkre, ez talán nincs meg, hogy nem fogadja el a szülő sokszor az edzőnek azt az intelmét, hogy lehet, hogy más sportágban kéne a gyereknek kiteljesednie, és valahogy ezeket a közös kommunikációs csatornákat érdemes elmélyíteni, és akkor itt mondom azt, hogy tényleg 4 évestől 12 éves korig nagyon fontos, hogy minél többet tapasztalnak a gyerekek bárhol.
6: Hát kimondtál egy kulcs szót, ami ugye ebben a műsorban, meg ebben a témakörben, utánpótlás sportban fontos, és a sportoló szülő-edző háromszög. Ebben a szülő nagyon-nagyon sokat hibázhat? Mi az ideális szerinted, Emese, mint szülő, mint egykori sportoló olimpiai bajnok?
8: Ugye meg a saját példámat még nem tudom annyira mondani, ugye, hogy én vagyok a szülő, inkább a saját szüleimet tudom, ők szerintem rendkívül jól kezelték, ők nem vonták be magukat. Azért most pont azt látom, hogy sokkal jobban bevonódnak a szülők, mindenről tudni akarnak, ott akarnak kb. Lenni, vagy egy a pást mögött ott állnak, és vívó tanácsokat osztanak a gyerekeknek, amit én nem gondolok teljesen egészségesnek, hanem pont meg kell bízniuk a szakemberekben, át kell adni a gyereket, és onnantól kezdve az a gyerek és az edző dolga. Hogyha van konfliktus, amiben segíthet a szülő, vagy valami probléma, ott legyen ott, és segítsen, álljon a gyerek mögött. Ha kudarc van, álljon ott és támogassa, de ne helyezzen rá plusz nyomást. Tehát ne legyen ez a iszonyatos teljesítménykényszer, ha valami nem úgy sikerül, akkor még a szülő is otthon folyamatosan mondja a gyereknek, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna, miért nem sikerült, hanem szerintem egy szülőnek az a dolga, hogy ott legyen a gyerek mögött, támogassa, bízzon benne, biztassa, ha a gyerek segítséget kér, támogatást kér, ott legyen, és végig maradjon vele pozitív. Szerintem az nem a szülő dolga, hogy a szakmai dolgokat megbeszélje a gyerekkel, úgyhogy ha ő akarja. Ha a gyerek szeretne vele, az meg ez ugyanaz, hogy akkor ott állok mögötte, amikor segítség kell, de nem a szülő feladata szerintem az, hogy ő szakmázzon a gyerekkel minden áll.
6: Sajnos nekem is van ilyen tapasztalatom egyébként, hogy nem értik meg a szülők, hogy nekik nem az a dolguk, hogy ott legyenek és szakmázzanak, még akkor sem, ha teszem azt, Szász Emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó, oda megy, és majd nem, hát gondolom, sőt, Emese, nyilván, amit előbb mondtál, abban következik, hogy akkor te megbízol abban az edzőben, nem kellene ezt a hibát elkövetni, na most akinek meg még eredménye sincs, csak szülő, és majd ő okoskodni akar, és hogy kezeli ezt mondjuk egy klubvezetés, hogy hát azért az edzőnek is vannak bizonyos jogai, meg védettsége?
7: Nehezen. A bizalom. Itt még egy picit mindig visszakötnék, amit az MSM mond, és itt elhangzanak dolgok, hogy...
6: Ez nagyon jó, ez ha így párbeszédben folytatjuk, az a legjobb.
7: A bizalom, eleve az, hogy egy befektetett bizalom kell előzetesen a szülő részéről bárhova is viszi le a gyereket. Tehát ez a bizalom viszont utána elkezd úgy kifordulni, amit az MSE is mond, hogy majd én jobban fogom tudni, mint az illető, az adott szakember, mert már az első edzésen azt várja, hogy tényleg a mellette lévő tök jó vasasban látható, hogy ott vannak a nagy bajnokok, hogy majd ő miért nem tartott. És mert ez egy folyamat része, főleg a vívás egy rendkívül összetett folyamat, a fiam is vívott a vasasban, nagyon örülök neki, sajnos már csak múlt idő, viszont egy rendkívül jó közeg, és nagyon sok ilyen jó közeg van. Visszatérve a bizalomra, hogy én is hallottam, és nekem is mondták szülők, hogy hazamennek, és YouTube-on rákeresnek, és videót próbálnak olyan mozgásformákat levenni, amit utána erőltetve a gyereknek, ő maga laikusként, akinek semmi sport, de ha sportszakember, akkor is esetleg abban a sportágban nincs megfelelő tapasztalata. És a bizalom itt elkezd valamifelé bontódni, és ez okozhat sokszor azt, hogy az edző felé nem halljuk meg az edzőnek az adott motivációját, vagy éppen intelmeit, a gyereket pedig nyomjuk bele ebbe a dologba, hogy tényleg folyamatosan már holnap után legyen bajnok. És itt, bocsánat a kérdést, egy picit így most így árnyalva, tehát nem is adtam erre exakt választ, de nagyon nehéz különben az edzőknek ebbe eligazodni. Tehát védeni őket mind a sportágban az adott edzői óhatatlan vannak konfrontációk egyesületen belül vezető edző vagy edző között. Nyilván hajtja mindenki, nálunk a KSU-ja most beszélek egy picit, hogy nálunk egy élsport utánpótlás nevű műhelyről beszélünk, ami egy versenyistáló. Itt sokszor most már mi is mondjuk azt, hogy azért nekünk vannak bizonyos szint után elvárásaink a gyerekekkel kapcsolatban, és nyilván ez megint csak egy súrlódást okozhat, és itt bejön az edzői motiváció is, az edzőknek az adott premizálása, nyilván most jelen pillanatban még kiemelt edzői státuszokra is beszélünk, ez egy óriási motiváció az edzők szempontjából, de mindenki nem lehet az. És ugye itt ezeket a lépcsőfokokat kell jól kisimítani, megtalálni, akár a klubon belül is. Tehát a lényeg az, hogy óhatatlan, hogy az edzővel kell foglalkozni. Nálunk van projekt erre, hogy a TFL-en indított pszichológiai körrel az edzőket is edukáltuk, megfelelően belefolytak ebbe szakosztályok külön-külön, tehát nagyon-nagyon jól működött, és akkor megpróbáljuk kezelni a szülői gondokat is. Nyilván mondom mindenkinek a saját vérmérséklete szerint.
6: Meg hogy egyáltalán mettől meddig lehet elmenni ebben a kérdésben? Lehet-e azt mondani a szülőknek, hogy itt már pedig eddig és nem tovább az ajtó, túloldalán szakmai munka folyik, ti megbíztok bennünk, nem jöttek be. Szerintem ez roppant kényes kérdés.
8: Ez szerintem mindenhol egy nehéz kérdés, mert ugye a szülő is azért rengeteget tesz bele egyébként, tehát hogy a szülőket is nagyon nagy dicséret illeti.
6: Hát a logisztika meg a pénzügye onnan jön, nem kellnek fel a gyerekkel, idejüket, nem viszik el.
8: Idejüket,
7: a legnagyobb támogató, bocsánat.
8: A hétvégéket áldozzák fel a családnak azért, hogy a gyerek sportolhasson, tehát tényleg érthető valamilyen szempontból, hogy a szülőnek is a hozzáállása, hogy ő meg azt szeretné, hogy akkor minél gyorsabban eredmény legyen, és azt lássa, hogy a gyereke lesz rögtön a legjobb ebben a sportágban. De nekik is meg kell érteniük, hogy ehhez a szakmának kell foglalkozni a gyerekkel, és neki ettől hátra kell lépni. Tehát neki azt, amit előbb is elmondtam, hogy neki a háttértámogatást kell biztosítania, nagyon jó tőlük, és nagyon rendes tőlük, hogy hozzák, viszik, eljönnek, eljön a család a hétvégére, eljönnek versenyre, de amint a gyerek a verseny helyszínére belép, vagy belép a vívóterembe, vagy belép bármelyik edzőterembe, azonnantól kezdve az edző olyan, mint az iskolában se lehet most már nekem is, most lett egy iskolás, hogy a kapuban át kell adnom, be kell küldenem a gyerekeket, nem megyek be a tanárnőhöz, ugyanúgy az edzésre sem kellene alapvetően szerintem bejönnie a szülőknek.
6: Százszemese után Zsoldos Péter reakciója?
7: Van személyes példám, például nálunk a nincsen beengedő rendszer. Volt, hogy rendőrt kellett hívnom egy szülőre, aki már szinte zaklatóak volt ott a kollégáimmal szemben. Nálunk nyitva vannak az ajtók, folyamatosan bejöhetnek, és folyamatosan fogadjuk is őket, tehát itt ebben minden megtalálható volt. Ez egy nagyon extrém példa volt, hál' Istennek sok ilyen nem fordult elő, de sok olyan szülői problémával találkozunk, ami már egyből nálunk, mint elnök és elnök, alelnök pattan le, és általában itt ugye a vége szokott már, amikor eléggé elmérgesednek a viszonyok, elmérgesedést azért, mert vagy nem tudják érdemben az igények alapján rendezni, de az biztos, hogy az iskola az egy jó példa, tehát megint csak a bizalomról beszélek, tehát hogy ott van az a lehetőség, hogy a gyerek kibontakozhasson, adja oda, és a tudása gyarapodjon, tehát az a személy, aki vele foglalkozik, nyilván megvan mind a lehetősége most már a szülőnek, hogy informálódjon az adott klubról, edzőről, körülményekről, de ha már lehozza, akkor tényleg adjunk egy bizonyos időtartamot, nem, akkor pedig kezdjünk el kommunikálni egymással. Mi úgy adottuk meg különben az igények kielégítését, hogy felszereltünk tévéket a aulánkban, és akkor ott várakoznak a szülők, akkor ott nézik 5-6 évén keresztül egymás mellett, hozzáteszem, a külön sportágok jelennek meg, és egész jól működik. Tehát kielégítjük ezt a egyfajta igényüket ezzel kapcsolatban.
6: Mert hogy jól reagáltatok, mert a kommunikáció ebben az utánpótlás sportban is ugye meghatározó, épp az előbb említett sportoló szülőedző háromszögében. Tehát itt fejleszteni kell magatokat is, a klubot is, illetve hát az edzők is egy olyan témakör, hogy említetted, hogy azért pszichológiában is segíteni kell az edzőknek, hogy bírják ezt a monoton, hát nagyon kemény meló, akárhonnan nézzük bármelyik sportágat, mert nincs megállás, és nyilván egy gyerektől, meg főleg amikor még kicsi, akkor nem várható el, hogy mindig olyan fegyelmezetten, precízen megcsináljon egy gyakorlatot. Ilyen tapasztalat van, nem esem, hogy akár más sportágban, akár személyes, akár hogy hallottál, mert mi van akkor, ha tényleg mondjuk adott nap rossz lábbal kell fel egy gyerek, és lehet, hogy nem tudja teljesíteni azt, amit a szigorú edző kér. És akkor, hogy ne menjen el a kedve, ne akarjon két nap múlva más csinálni.
8: Persze.

0: nem is tudom, hozzáállás, az nem hiszem, hogy egy mai gyereknél már működne, mert lehet, hogy másnap már nem jön lenne a terembe, vagy nem menne le edzésre.
1: Na mondasz egy példát, hogy mi az, ami mondjuk nálatok még volt, és most már biztos, hogy nem.
0: Igazából mondom, itt a szigorról, vagy mondjuk régen ugye mesélhetnénk az uszoda világából egy papucsos, meg ezek teljesen normális dolgok voltak, tehát hogy azt mondtuk, hogy fegyelmezetlen volt a gyerek, nem figyelt oda az úszáson, és az, hogy kapott egyet a papucsal, az azt mondták, hogy oké, okay, vagy régen mondjuk
1: a rá... A fenekére mondjuk.
0: Igen, vagy pengével, lehet, hogy most így nem kaptam, de biztos, hogy volt olyan edző régen, aki... Ha nem úgy állt a gyerek a vívóállásban, akkor pengével úgy csapott rá, hogy az mondjuk látszott, tehát, hogy akár mondjuk az egy hurkás lila csík is lett, ami pár napig ott volt. Ezek teljesen bevett módszerek voltak, mert akkor azt gondolták, hogy legközelebb biztos, hogy rendesen fog állni a vívóállásban. Na hát ezt ma már nem tudom elképzelni, és a szülők is biztos, hogy bejönnének egyébként. Azt mondom, hogy teljesen jogosan, mert én nem gondolom, hogy ez régen megengedetnek kellett volna legyen, de mégis egy más világban éltünk, akkor ezek valahogy megengedettek voltak, tehát, hogy ilyenek már nem fordulhatnak elő szerintem se az uszodában, sem egy vívóteremben, sem másmilyen sportágban, hogy mondjuk fizikai fegyelmezés alkalmazzanak a gyerekeknél.
2: Igen, most megint csak bocsánat, de hogy már odáig jutottunk, hogy már egy hangos szó szinte abuzálásnak számít, most már ez is, tehát már átásnunk a ló túloldalára, egy hangos szó nem feltétlen bántó, hanem
1: tehát,
2: irányító jelleg.
1: Az edző a
2: így
1: gyerekre.
2: Van. És óhatatlan maradjunk az uszoda világába, hát ott azért át kell üvölteni a túloldalra. Nyilván is el lehet különben vonatkoztatni a bántó és az utasító, de lassan már az utasító sem megfelelő néhány szülőnek. Valaki abszolút elfogadja, nyilván tudva azt, hogy ez a sportág, vagy az adott sportágok mit tudnak és mit bírnak el. Természetesen nekünk is figyelni kell arra, hogy egy ponton túl ne menjen. Tehát mindenféle szabályzókat mi is meghoztunk, és meg is fogunk hozni a jövőben is. Tehát ezekkel fontos törődni, sőt, ugye a KSU-ben Pölt Lákossal most mai nap is fogok vele telefonon beszélni. Szeretnénk egy ilyen, ő a Kapcsolj Ki mozgalomnak a vezetője, egy sportegyesületi novumot létrehozni. Nyilván az együttes között, ugye ez egy nagyon jó dolog, hogy a sportolás között a telefon az nagyon, nagyon kevés sportágban tud megjelenni az adott aktivitás alatt. De hogy itt beszélünk arról, a gyerekeknek az ingere, a dopamin szint és egyéb más dolgok hogyan és miként, hiszen a sportolás az öröm nyilván dopamint okoz, és ezt az örömöt, ezt nagyon könnyen megkapják, már számtalan vizsgálat volt róla a telefon és egyéb más kütyük alapján, így nehéz nekik ebből váltani, már csak a gyerek oldaláról, de a szülő sem érti ezt a dolgot, és hogy mi szeretnénk ezt megfelelően úgy edukálni mind a szülőt, mind a sportolót, mind magunkat, hogy ugye minden egyes megnyert perc az az adott kapcsolatukhoz nagyon jól hozzájárul, és nem szigetelődnek el egymástól, hogy ezeket minél jobban kell építeni a mai világban, és ehhez hogy tudunk, mi egyesület, mi sportágak, hogyan tudunk eljutni. Az összes sportágról beszélünk, és remélem, hogy a KSU erre nagyon jó példákat fog tudni mutatni, ez most fog majd talán még egyelőre, nincs semmi olyan komolyabb dolog elgondolva, beszélgettünk róla, de nagyon szeretnénk ebben tenni. És hogy hogyan, és hogy ezzel hogyan fogunk tudni jól hozzájárulni akár a sportág tevékenységéhez, a figyelméhez, a kitartásához, hiszen mindig egyes sportoló, volt sportolókat nagyon szeretnek a munka világába felszívni, mert tudják, hogy kitartóak, elkötelezettek, és egyéb más egyéb plusz motivációs dolgokkal megáldottak. Tehát, hogyha már ennyi, de legyen ez előnye a volt sportolónak, vagy az adott sportolónak, ha már kilép a munka világába. Ez is hozzájárulni.
1: A beszélgetés végéhez közeledve még van egy nagyon fontos téma, erről biztos, hogy hosszú perceket meg fogunk tölteni, és már szóba is hoztátok, ugye az eredménykényszer. Most már azért én a skandinávoktól hallottam először, és nekik ez egész jól működik, még most is, hogy valóban akár a kézilabdában a norvégok nem azt mondják, hogy U16-os, vagy U18-as, vagy U20-as Európa világbajnoki érmes akar lenni, simán benne van a 8. vagy 12. a csapat, érdekes módon aztán a felnőtt csapat az meg olimpiai világ és Európa bajnok tud lenni. Na ezt az ellentmondást hogyan lehet kezelni? Eredménykényszer, vagy pedig inkább, amit Emese, azt hiszem, te mondtál az elején, hogy szeresse meg, amit csinál, legyen kitartó, alázatos, és aztán amikor kell, akkor majd akkor jöjjön az eredmény felnőtt korban.
0: Igen, ez, hát ez egy nehéz kérdés, meg ugye megmarad a kedve, hogyha nincs eredmény. Megszereti-e annyira a sportágat, hogy akkor is benne maradjon, hogyha ha nem jönnek az eredmények, vagy nem lesz utánpótlás válogatott, vagy nem lesz utánpótlás válogatottban érmes, és

0: amikor mondjuk akár a nappali, vagy nappali egyetemre kerül, vagy a egyetemet befejezi, utána megmarad-e a sportban, vagy inkább már azt választja, hogy elkezdi a civil életet. Ez egy nagyon nagy vízválasztó ugye, a gyerekek és a fiatal felnőttek körében.
1: Sőt, mondok egy másik példát, hogyha egy gyerek utánpótlás válogatott, akkor még a sportkórház szolgáltatásait igénybe veheti, sokkal jobb helyzetben van. Abban a pillanatban, ha már nem tudja felmutatni, hogy válogatott, akkor marad a magyar egészségügynek a nehezebb oldala.
0: Igen, tehát hogy azért van eredmény, kényszer, meg van motiváció, hogy miért legyen eredmény, de mondom, hát többféle én azt gondolom, hogy sokkal, tehát hogy minden gyereknek sportolni kéne, pont emiatt egyébként a képernyőidő miatt is, mert akkor ott nem tudja nyomkodni, nagyon jó hatással van az idegrendszerére a sport egyébként. Társaságban van a társas közegre, kudarc feldolgozás, de egyébként, hogyha sikeres, azt is kezelni kell tudni, a sikereket is fel kell tudni dolgozni, és utána ugyanúgy mondjuk motivációt kell találni a következő edzésben, tehát hogy annyira jó hatással van szerintem a gyerekeknek a személyiség fejlődésére, és ahogy Péter is mondta, utána a munkavilágában is olyan szinten tudják ezt kamatoztatni, és utána nem kell annyit kórházba se járni, hogyha egészséges felnőttek lesznek, és a mozgás szeretete az beleépül a mindennapjaikba, és hogyha nem is lesznek ilyen sportolók, de minden nap tesznek az egészségükért, hogy lemennek valamit sportolni, szerintem ez az egyik legfontosabb, amit adhatunk a sportolóknak, és az, hogy lesz egy réteg, aki eredményes lesz, és ez a nehéz átmeneten át tud menni, hogy az utánpótláskorból felnőttben is eredményes legyen, és igen, a norvégok teljesen más metódussal dolgoznak, de az egy nehéz kérdés, mert valakinek tényleg sikerül, sokszor szerencsén is múlik, lesz-e abban a felnőtt válogatottban éppen neki hely, befér-e valahogy, vagy jobb lesz, mint az akkori felnőtt válogatottnak a felnőtt tagjai, tehát ez sokszor a szerencsén is múlik, de hát a kitartáson meg mindenképpen, hogyha éppen nem is sikerül mondjuk rögtön az átmenet, akkor hisze abban, hogy lehet, hogy ehhez kell 2-3 év neki, hogy beleerősödjön a felnőtt mezőnyben, és nem azt választja, hogy akkor elmegy inkább a civil életbe, és azt mondja, hogy akkor ez neki nem is fog soha sikerülni.
1: Százszemes olimpiai bajnok párbajtörvívő, után megint a KSI elnöke Zsoldos Péter. Tiéd az ár, szól a Sacská.
2: Nem tudom, mennyi időm van, de a lényeg az, hogy mi az eredmény, én visszakérdeznék. Tehát az eredménykényszer a maga nemes értelmű, hogy tudom, ahogy most ma Magyarországon az, hogy olimpiai bajnok legyen az illető. De ma, vagy inkább azt mondom, hogy tegnap, amikor beszállt mellém a kislányom, ő most vízilabdázik, apus nagyon szereti ezt a mostani helyzetét, ő azt mondta, hogy fiapa, sikerült 6x100-at leúsznom, és javítottam az úszó, és az eredmény. Tehát ez egy olyan dolog, amit meg kell süvegelni, és pontosan ezekből az apró kis lépésekből tudunk majd eljutni oda, hogy ő majd olimpiai bajnok lesz. És ezeket kell szerintem mindig visszacsatolni a gyerekeknél, hogy nem kell, jó, oké, de mikor leszel válogatott, ilyenkor le lehetne így csapni a labdát, hanem örülni kell vele, bíztatni kell vele, meglátni azt is, egyből az edzővel is ezeket a fonalakat fölvéve hosszú távon gondolkodni.
1: Köszönöm szépen, remélem, hogy kedv csinálónak mindenképpen hasznos tanácsokat adtatok. Százszemese olimpiai bajnok párbajtörvívő, valamint Zsoldos Péter, a KSI elnöke volt itt a vendégünk, és az utánpótlás sporttal kapcsolatban ezt a beszélgetést egyébként a Nemzeti Sportrádióban majd meg lehet hallgatni, mert hogy még folytatjuk ott egy kicsit hosszabban ezt a beszélgetést. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóknak meg a figyelmet. Viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Köszönjük a meghívást.
3: Kulcskérdések. A hét legfontosabb témája.
4: Köszöntöm Önöket, Hegedűs Katalin vagyok. Ez tehát a hét legfontosabb témája, ismétlő műsorunk. Változhatnak az örökbefogadás szabályai Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint átalakítanák azt a rendszert, amelyben az egyedül örökbefogadóknál végső soron egy miniszter dönt az engedélyről. A kormányfő úgy véli, ezt a kérdést nem politikusoknak, hanem szakembereknek kell eldönteniük. Erről szólt a Kulcskérdések hétfői adása, amelyben Benyúrita vendégei, Dombos Tamás, a háttértársaság ügyvivője, valamint Hoppál Márton, családjogi aktivista, az Apu és Apu oldal és a Szivárvány családos közösség egyik alapítója voltak. A héten ezt a beszélgetést választottuk ki Önöknek ismétlésre.
5: mi most a szabály, miből lett a szigorítás, és hogyha itt valami enyhülés jön, az mit jelenthet?
6: Magyarországon azonos nemű párként közösen örökbe fogadni sohasem lehetett, tehát erre nem volt lehetőség. Arra viszont igen, hogy egy pár eldöntse, hogy az egyikük örökbefogadó szülővé válik. Ilyenkor is közösen mentek el a különböző meghallgatásokra, a környezettanulmány feltárta a családi körülményeiket, tehát nem kellett letagadni, hogy valaki egy azonos nemű párkapcsolatban él, de jogilag az egyikük volt örökbefogadó. Ilyen örökbefogadások voltak Magyarországon, nem nagyon nagy számban, tehát azért sok száz emberről nem lehet beszélni, de néhány tucatnyi ilyen örökbefogadás azért volt. Egészen 2020 őszéig, amikor ugye a kormányzat elfogadott egy módosító javaslatot, és előírták, hogy aki nem házas párként szeretne örökbefogadni, ott a szakmai vélemények beszerzése után még a miniszternek is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy valaki örökbefogadásra alkalmas.
5: Ez a gyakorlatban kizárást jelentett?
6: Ez a gyakorlatban nem maga a miniszteri döntés jelentett kizárást, hanem ez egy olyan egyértelmű politikai üzenet volt a helyi hatóságok, elsősorban a gyámhatóságok felé, hogy hát ne engedjék az ilyen örökbefogadásokat. Ugye a gyakorlatban az történt, és erre konkrétan ráláttunk, hiszen 6 vagy 7 ügyfelet is képviseltünk különböző jogi eljárás, hogy a szakemberek megállapították, hogy tökéletesen alkalmas, majd a gyámhatóság ilyen-olyan okokra hivatkozva közölte, hogy mégsem alkalmas, és fel se terjesztette a miniszterhez, tehát gyakorlatilag már helyi szinten megakadtak ezek az ügyek, ebben csak a választások hoztak változást, azóta felküldik a minisztériumnak most már döntésre ezeket az aktákat.
5: Mindjárt innen is folytatjuk, de Dombos Tamás után kérdezem Pál Mártont, hogy a személyes tapasztalat az mi volt, amikor ugye két gyermeket is neveltek, két gyereketek is van. Melyiknél hogy ment ez?
7: Hú, én először is hadd éljem meg most ezt a pillanatot, hogy itt lehetek a Kossuth Rádióban, és beszéltek arról, hogy mi egy azonos nemű pár vagyunk, és két gyermeket nevelünk ma Magyarországon, hiszen 2020 óta küzdünk azért, hogy elinduljon egy társadalmi párbeszéd arról, hogy vannak szivárvány családok ma Magyarországon, és ezek a családok ugyanolyanok, ugyanolyan érzésekkel, ugyanolyan kihívásokkal, mint bármelyik másik család, de nincsenek meg ugyanazok a jogaink, illetve nem csak nekünk, hanem a gyermekeinknek sincsenek meg, és nagyon sokszor szerettünk volna bekerülni a közmédiába, és most nagyon boldogok. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy ezt a meghívást megkaptam.
5: Örülök, hogy itt vagytok.
7: És el is felejtettem a kérdésedet.
5: Az volt a kérdésem, hogy a személyes példa az mi volt az örökbefogadásnál, mennyire ment ez könnyen egy gyermeketeknél?
7: Ugye mi két gyermeket fogadtunk örökben, az első örökbefogadásunk Andris kisfiunkkal volt, azt őt 2018-ban fogadtuk örökbe, és az egész folyamatot mi 2015-ben, tehát 11 évvel ezelőtt indítottuk el. Mi alapvetően egy nagyon támogató környezettel találkoztunk, a gyermekvédelmi szakszolgálat részéről, ugye mi az első perctől fogva nagyon nyíltan kezeltük azt, hogy mi egy azonos nemű pár vagyunk. Bejegyzett élettársi kapcsolatban éltünk a férjemmel. Ugye a szabályok azok akkor is már úgy rendelkeztek, hogy az egyháztartásban élőket vizsgálni kell, tehát az én párom benne volt a pszichológiai vizsgálatokban, alkalmasnak találtak minket. És egyébként 3 évre rákaptuk az első kiajánlást. Ott a gyámhivatal részéről volt egy kisebb pingpong, tegy ezt meg a gyámhivatal felől, de aztán a gyámhivatal engedélyezte az örökbefogadási kérelmet, és utána elindult ez a várakozás, és a kisfiunkat 2018 tavaszán fogadtuk örökbe. Azért itt is ezt tudni kell, hogy akkor is az olyan egyéni örökbefogadók, mint mi, utolsók voltak a sorban. Uh-huh. Tehát a házaspárok mindig elsőbséget élveztek abban az időszakban is, ami konkrétan azt jelentette a mi esetünkben is, hogy azt a kisfiút, akit mi örökbefogadtunk, azt már házaspároknak is kiajánlották, és ők nemet mondtak rá.
5: Van valami speciális oka, amiért rá nemet mondtak?
7: Én ez a személyiség jogok miatt nem szeretnék erről beszélni, hiszen ez a mi történetünk, az ő története, de voltak olyan előélet, ami nem felelt meg pároknak.
5: Nem kell, hogy belemenj tiszteletbe.
7: Ha mi ezt nem, és hogy annó, hogyha mi nem fogadjuk őt örökbe, akkor egyébként ő külföldre ment volna, vagy benne marad a rendszerben. Tehát mi így fogadtuk örökbe a kisfiunkat, és egyébként mi alapvetően egy nagyon támogató környezettel találkoztunk az egész folyamat során. Nem éreztünk semmilyen diszkriminációt a folyamatban, és teljesen transzparensek voltunk. Hanna lányunknál egy másik történet, őt, ez egy nagyon kemény jogi csőrcsavar volt a hivatal részéről, hiszen párom, Ádám elindított egy örökbefogadói engedélyt, és azt meg is kapta egyébként 2018-ban. És ezek az örökbefogadói engedélyek úgy működnek, hogy ezt 3 évre kapod, 3 év után 1 évet hosszabbíthatsz rajta. 2018-ban ezt megkapta, 2021-ben lejárt a 3 év, kértük a hosszabbítást, meghosszabbította a másik keleti gyámhivatal, 3 hónapra rá mi megjelentünk, hogy mi a nyílt örökbefogadás keretében szeretnénk a kislányunkat is örökbe fogadni.
5: Bocsánat, csak a hallgató kedvéért, ugye a nyílt örökbefogadás ez azt jelenti, hogy a szülő anya, vagy a nevű anya, szülő, az szülő anya, azt mondja, hogy nektek szeretné örökbe adni.
7: A szülőanya minket választott, hogy ő szeretett volna lemondani a gyermekéről, és minket választott ki szülőnek. Ott is végigmegy egy nagyon hosszas procedúrán a gyermekvédelmi szakszolgálaton keresztül, ahol pszichológusok vizsgálnak minket is, a szülőanyát is, stb. És ők úgy döntöttek, hogy mi készen állunk az örökbefogadásra, az anya pedig nekünk szeretné örökbeadni a gyermekét. És amikor ez megtörtént, akkor a másik keleti gyámhivatal visszavonta az Ádámnak az örökbefogadói engedélyét, különböző mondva csinált indokokkal, és egy hosszabb jogi procedúra indult el. Ez 9 hónapig tartott, amit egyébként meg is nyertünk, de itt azért kaptunk fülest a gyámhivataltól, hogy itt magasabb szintekre ugrott ez a történet, és hogy a Karmelitából szóltak le, hogy már pedig ez a meleg pár ne kapja meg a második gyermekét is. Viszont a bíróság, hála Istennek, úgy döntött, hogy teljesen jogellenes volt az eljárás a gyámhivatal részéről, és 9 hónappal később, egyébként pont az örökbefogadás világnapján, novemberben megkaptuk az új anyakönyvi kivonatokat, és hivatalosan is a szülő, most hát az Ádám lehet hivatalosan is a szülője a kislányunknak, Hannának.
5: Erről majd mindjárt beszélünk, hogy mit jelent egyébként azért az, hogyha egy szülője van végül is hivatalosan és törvényileg egy gyermeknek, de a szombati mondatokat, a Magyar Péter miniszterelnök mondatait kicsit fordítsuk le, meg ugye itt volt reggel, és én rákérdeztem arra, hogy ez jelente jogegyenlőséget, amit ő mondott, azért ezt így nem mondta ki. Azt deklarálta már többszörösen is, hogy nem lehet, vagy nem akarja, hogy különbségtétel legyen, illetve azt is többszörösen elmondta, hogy nem gondolja, hogy jobb helyen van egy gyerek a gyermekvédelemben, mint szeretőszülőknél. Ha ti végighallgattátok ezeket a mondatokat, amelyeket szombaton, vagy akár most reggel mondott, ez mit jelent? Jelent-e törvényi változást konkrétan, amit ő mondott? Jelent-e jogegyenlőséget, amiket ő mondott?
6: Hát törvényi változást mindenképpen, hiszen hogyha a miniszteri engedélyt el akarják törölni, akkor bizony a polgári törvénykönyvet, illetve a gyermekvédelmi törvényt ezt módosítani kell, mert azban ezek szerepelnek. Tehát mindenképpen hozzá kell a jogszabályokhoz nyúlni, de az valóban egy jó kérdés, hogy visszaállunk a 2020 előtti szabályokra, ahol ez az egyéni örökbefogadási lehetőség áll esetleg azonos nemű párok számára rendelkezésre, vagy egy komolyabb reform keretében megteremtik azt, hogy egy azonos nemű pár mindkét tagja közösen, mint ahogy egy házas pár örökbe tud fogadni, és akkor az még egy további kérdés, hogy esetleg valamilyen preferencia szabályt hagynak-e a rendszerben, hogy mégiscsak akkor kaphasson egy azonos nemű pár gyermeket, hogyha heteroszexuális házas pároknak nem kell. Ezek mind nyitott kérdések. Ugye törvényjavaslatot nem láttunk, egyértelmű kommunikációt szakmai oldalról nem láttunk. Mindenképpen a kommunikáció, a politikus kommunikáció az abba az irányba mutat, hogy megszűnjenek ezek a hátrányok, és hogy valóban egy azonos nemű párkapcsolatban élő személy is ugyanúgy, egy azonos nemű pár is ugyanúgy tudjon örökbe fogadni. Meglátjuk, hogy ezt meglépik-e.
5: Dombos Tamás után ismét Pál Mártont kérdezem, hogy te mit hallottál kívánk, mi egyáltalán mit éreztél, amikor, ahogy mondod, akkor a karmelitás kör után egy ilyet hallasz a mostani miniszterelnöktől?
7: Ugye nem ez volt a miniszterelnöknek az első ilyen nyilatkozata, még a kampány alatt is azért ő volt, szerintem a 444-ben nyilatkozott ezzel kapcsolatban, de ugye a győzelmi beszédében is volt erről
5: igen,
7: szó.
5: A választási éjszakáján már beszélt
7: igen, erről, a parlamentben igen. Is interpelláltak ezzel kapcsolatban, tehát hogy ő ezt már többször felhozta, azonban ilyen direkt kommunikáción azt gondolom, illetve le volt írva egy Facebook posztba is azért valamilyen formában. Hát ez nekünk egy ilyen óriási változás. Tehát, hogy ez ilyen friss levegő az olyan családoknak, mint mi vagyunk, és azért nem egy ilyen család van, hanem több mint 2000 szivárvány család van ma Magyarországon, akik 4125 gyereket nevelnek, ez a 2025-ös KSH mikrocenzus alapján lett meghatározva, vagy leszámolva, csúnyán szólva. Szóval ez nekünk egy óriási változás, egy kommunikációs fordulat, és azt gondolom, hogy egy sokkal jobb hely lett ez az ország nekünk ebből a szempontból.
5: Dombos Tamást kérdezem, hogy van-e a háttértársaságnak konkrét javaslata, ha már ez így itt az asztalon van, hogy hogy kellene átalakítani az örökbefogadás rendszerét?
6: Igen, mi kezdetektől fogva, mióta én ott dolgozom a háttértársaságnál közel 20 éve, most már folyamatosan tematizáltuk ezt a kérdést, és hát hogyha valaki még olyan dolgokra emlékszik, hogy a 2000-es évek végén az új polgári törvénykönyv reformja, akkor erre komoly politikai vita volt Magyarországon, ugye akkor már a bejegyzett élettársi kapcsolat intézménye megvolt, de a polgári törvénykönyv reform alatt állt, és akkor ott volt vita az akkori kormányzó pártok között, az MSZP egy óvatosabb, az SZDSZ egy jogegyenlítőbb stratégiát követett volna, úgyhogy mi azóta következetesen azt képviseljük, hogy nincs semmilyen indok annak, hogy az azonos nemű párok bármilyen hátrányt szerezzenek ebben a rendszerben. Tehát szerintünk teljesen azonos módon lehetne szabályozni az azonos nemű párok általi örökbefogadást a házaspárok általi örökbefogadáshoz képest. Úgyhogy ha megkérdeznek minket, akkor mindenképpen ezt fogjuk javasolni. Persze minden reform, ami ebbe az irányba mutat, az jó, de hát az ideális megoldás az lenne, hogyha tényleg ezek a hátrányok teljesen megszűnnének.
5: Igen, mert ugye, és akkor itt most meg behozom, mi ez a társszülő fogalma, meg mit jelent az, hogyha valaki egyedülálló szülőként fogad örökbe, mert ugye, hogyha én jól értem, a miniszteri jóváhagyás kivezetése az még csak annyit jelent, hogy egyedülálló szülőként vagy
7: egyéni
5: örökbefogadóként, egyéni örökbefogadóként, miniszteri jóváhagyás nélkül is beterjeszthető az örökbefogadási kérelem. De mit jelent az, hogyha csak társszülő van, hogyha egyéni örökbefogadó van, a hétköznapokban okoz-e például nem csak nektek, Marci, hanem a gyereketeknek joghátrány?
7: Most képzeljük el azt a szituációt, hogy 2018-ban mi örökbefogadtuk Andris kisfiunkat, bementünk a gyámhivatalba, hogy rengeteg más örökbefogadó szülő is bemegy, és elkezdjük a papírmunkát, és akkor abban ugye meg kell adni azt, hogy az apa, ugye új anyakönyvet állítanak ki a gyerekekről, és ez velük megtörtént, és akkor megkérdezték, hogy hát akkor apja neve, és mondtam, hogy Pál Márton, és ugye az anyakönyvben van egy apja neve, meg egy anyja neve. És az anyja neve az ugye ott így kérdezték, hogy akkor mi legyen az anyja neve. Mert ugye két férfi nem lehet az anyakönyvi kivonatban, mert hogy Magyarországon az anyja neve ugye ez egy ilyen beazonosítási fogalom tulajdonképpen. Egy fiktív anya nevet kell beírnunk az ilyen gyermekeknek az anyakönyvi kivonatába.
5: Amit innentől kezdve a gyerekeket mindig kezdve, megfogadni, mint anyja neve?
7: Így van, sőt, a fiktív anyanévnek kell adnom egy születési dátumot, sőt, a fiktív anyanévnek kell adnom egy fiktív anyanevet, születési dátumot és helyet. Tehát, hogy ez teljesen abszurd a rendszer. Ez nem egy fenntartható rendszer, ez abszolút egy jogbizonytalanságot ad a gyerekeknek, egy kellemetlen helyzetet abban, hogy ők nekik egy ilyen fiktív nevet kell bemondogatni majd, amikor azonosítják őket a jövőben. Illetve arról is érdemes beszélni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk velem történne bármi, engem most hazafelé elütne a taxi vagy egy busz, akkor az én férjem, ezt is kimondtam, elképesztő itt, az én férjem nem lehetne hivatalos gyermeke annak a gyermeknek, amit mi születésénél fogva nevelünk. És együtt örökbefogadtuk. Tehát nem automatikusan ő lenne a szülő, a hivatalos gyermeke a gyereknek, hanem az én szüleim kvázi. Tehát, hogy ez igenis, hogy egy jogbizonytalanság, igenis, hogy ezek a gyerekek joghátrányban vannak, és ezért küzdünk, és én azt gondolom, hogy az örökbefogadás kérése nagyon fontos, viszont van egy még fontosabb vetülete ennek, hogyha erről lehet beszélni, az, hogy igenis, hogy mind a ketten hivatalosan szülői lehessünk a gyermekeinknek, akiket örökbefogadtunk, és mind a ketten benn lehessünk az anyakönyvi kivonatban, és ezek a gyerekek ugyanolyan jogaik legyenek, mint bármelyik másik gyereknek ebben az országban.
6: Tamás? Marci mondott egy pár példát arra, hogy milyen élethelyzetekben jelentett ez nehézséget, én mondok egy pár másikat. például, ha valami történik a gyerekkel, és el kell vele orvoshoz menni, és akkor hogy bizonyítja az ember, hogy ő annak a gyermeknek a hozzátartozója, amikor a gyerek élete ott épp veszélyben van, akkor nem az ember rögtön a anyakönyvet, vagy hogy mit húzzon elő. Ugye nálunk a háttértársaság jogsegélyszolgálatánál rengeteg ilyen praktikus nehézség adódik, a külföldre utazástól kezdve, a egészségügyi ellátás, oktatási intézményeknél, kimehet el szülői értekezletre. Volt olyan szülő, akivel közölték, hogy elképzelhetetlen az, hogy a társszülő járjon szülői értekezletre, mert mindenképpen a szülőnek kell ott lennie, és ez hónapokig húzódott ez a vita, hogy akkor ez hogy is lehet eljárni, és akkor felvetettük, hogy hát esetleg egy meghatalmazással lesz le. Ja, hát végül is úgy tud működni. Tehát, hogy egyszerűen hónapokig húzódik valami, mert azok az automatizmusok, amik egyébként jól tudnának működni, hogy valakinek ott van a papírjaiban, és nevesítve mindkét szülő, ehelyett ilyen bonyolult jogi eljárásokba kell vágni.
5: Marciti, minden nehézség mellett is azért olyan szempontból kiemeltebb helyen vagytok, hogy titeket ismernek, fővárosiak vagytok, és ha jól gondolom, akkor egy normális középosztály szintű életet tudtok biztosítani a gyereknek. De mi van akkor, hogyha egy kistelepülési, egy vidéki, egy társadalmilag nem ennyire jól beágyazott párról beszélünk? Velük mi történik?
7: Én tényleg csak a saját példámon keresztül tudok erről beszélni, és én tényleg azt látjuk, és az volt a megélésünk is az elmúlt évek alapján, hogy a magyar társadalom sokkal elfogadóbb, mint amit anno az előző rendszerben láttunk a politika részéről. Tehát volt egy nagyon éles elkülönülés attól, amit hallottunk jönni a Kossuth Rádióból, meg amit hallottunk, meg amit megéltünk a mindennapokban. És ezt egyébként számok is bizonyítják, hiszen az emberek...
5: A mediának van egy kutatás,
7: ami azt mondja, hogy az emberek 68%-a, a magyar társadalom 68%-a szerint az azonos nemű párok legalább ugyanolyan jó szülők lehetnek, mint minden másik pár. Egyébként ez a szám, ez ilyen 17-19% volt 5-6 évvel ezelőtt, tehát hogy itt szignifikánsan javult ez az elfogadottság a magyar társadalmon belül.
5: Ez korosztályos változás
7: szerintem igen, tehát itt van egy generációs változás, illetve őszinte leszek, ez a családás család mozgalom, ami 2020-ban elindult egy kommunikáció, ebben rengeteg, több mint 100 közéleti szereplő szállt ebbe bele, ugye akár jelenthetjük a Gulácsinak a kiállását, de még rengeteg más ember tudnék mondani, aki kiállt az ügy mellett, és sikerült ezt a témát tematizálnunk, és az emberek szívére hatnunk közösen a háttértársasággal, a Szivárvány Családokért Alapítvánnyal, illetve mi is személyesen benne voltunk ebbe az egész kampányba, és ez hatott az emberekre. Nekem kevés információm van arról, hogy mi van azokkal a párokkal, akik egy kisebb településen laknak, de vannak ilyen példák, és egyébként azt látjuk, hogy amikor az emberek húsvér emberekkel találkoznak, és Szivárvány Családokkal találkoznak, akkor ezek a falak így lebomlanak, vagyis inkább nincsenek, és mindenki az embert látja, a gyereket látja abban, hogy annak a gyereknek mi a legjobb, és személyes példám is az van, hogy azért vidéken volt olyan szituáció, amikor egy nyíltan homofób ember teljesen meglepődött rajta, hogy mi egy Szivárvány család vagyunk, és ott állt, és nem igazán tudott minket hova tenni, de hogy megismert minket, és onnantól kezdve 180 fokos fordatot vett az ő eddigi világnézete ezzel kapcsolatban, hiszen látta, hogy a mi gyermekeink boldogok, ugyanúgy hisztiznek, ugyanúgy éhesek, és a szülőként is ugyanazok a kihívásaink vannak, mint bárki másnak.
6: Igen, ez a tapasztalat nálunk is, hogy sokkal inkább a jogrendszer az, ami a nehézségeket adja, és nem a hétköznapi elfogadás. Nekünk nem olyan régen volt egy ügyfelünk, egy azonos nemű pár, akik 9 gyereket nevelnek, rokonságból kerültek hozzájuk a gyerekek, szóval nem örökbefogadás útján, és hát megnyúlt a bajuk a gyámhatósággal, hogy mindkettőjük lehet-e gyámja ezeknek a gyerekeknek, és ők is arról számoltak, hogy egészen addig, amíg ez a hatósági probléma nem adódott, őnekik nem volt nehézségük az életben. Persze az anyagi nehézség, azok egy észak-magyarországi kis településen laknak, 9 gyereket nevelnek, el lehet képzelni, hogy mennyire, milyen nehézségekkel egyébként szembesül, de olyan nehézségeik voltak, mint minden más 9 gyerekes családnak. De a jogrendszer, amikor a gyámhatósága, az anyakönyv, akkor azért az nagyon nagy nehézséget jelent, hogy a jog nem ismeri el őket.
5: Na és akkor nézzük is egyébként, hogy mi mindent kellene megváltoztatni, mert ugye itt egyrészt, bár nem volt érvényes, de volt egy népszavazás, amire mindig hivatkozott a volt kormány, a Fidesz, hogy itt elsöprő erejű sok milliós részvétel volt, és hát a magyarok többsége ezt nem akarja. Ez volt az egyik hivatkozás mindig. Aztán az alaptörvénybe beleírták az anya és apa fogalmát férfinővel párosítva. Tehát itt alaptörvényi szintre kell sok szempontból lemenni. Mi mindenhez kell hozzányúlni, hogyha ezek szerint a fejekhez nem is annyira, mint azt elsőre gondolná az ember, de a törvényekhez igen. Tamás.
6: Hát én azt gondolom, hogy nyilván ideális esetben az alaptörvényből is ezt az anyanő, apa, férfi rendelkezést érdemes lenne törölni, nem mint hogyha egyébként ez konkrétan korlátozna az örökbefogadás jogot, mert hát anyanő, apa, férfi, a két anya, két nő, a két apa, két férfi, tehát ebből önmagában nem következik semmi, de azért a gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy bizony, amikor ezek a gyámhatósági döntések megszülettek, amik kimondták azonos nemű párkapcsolatban élőkről, hogy alkalmatlanak, akkor hivatkoztak erre az anyakönyvi rendelkezésre, vagy erre az alap törvényi rendelkezésre, amiről a bíróság kimondta, hogy ez nem levezethető. Tehát abból, hogy az anya, nő, az apa, férfi nem levezethető azt, hogy Magyarországon egy azonos nemű pár ne fogadhatna gyermeket örökbe. Tehát jó lenne az alaptörvényből is ezt törölni, de nem szükséges. Tehát meg lehet azért a módosításokat a polgári törvénykönyvben, illetve a gyermekvédelmi törvényben szerepelnek az örökbefogadás kapcsán a konkrét rendelkezések. Ezeket mindenképpen módosítani kellene, és meg kellene teremteni azt annak lehetőségét, hogy egy azonos nemű pár mindkét tagja teljes jogú szülő lehessen. Ennek része az, hogy közösen fogadhassanak örökbe, de része az is, hogyha esetleg egy korábbi párkapcsolatból származó gyermeket közösen nevelnek, és közösen szeretnék hosszú távon is nevelni, akkor a vér szerinti szülőnek a párja örökbe fogadhassa a gyermeket. Ezekre mind-mind lenne lehetőség akkor, hogyha ezek a diszkriminatív rendelkezések a polgári törvénykönyvből, illetve a bejegyzett éltási kapcsolatról szóló törvényből kikerülnének.
5: Marci, hogyha mert oké, hogy a Median felmérése szerint 68% már elfogadó, de ez azért azt is jelenti, hogy van 32%, aki nem. Én most a hírek kapcsán, ahogy a közösségi médiát néztem, azért rendre megjelennek azok, hogy hát a gyereknek mégiscsak szüksége van anyaképre, szüksége van apaképre, az a gyerek lesz egészséges, boldog, akinek mind a kettőből adatik. Mit mondasz te, amikor ezekkel a véleményekkel találkozol? Hogy lehet vagy meggyőzni, vagy egyáltalán felnyitni, vagy elindítani egy gondolkodást, egy párbeszédet a még 32%-nyi ellenzővel?
7: Igen, én azt gondolom, hogy én nem akarok senkit meggyőzni. Én szeretném élni az életemet, és hát éljük az életünket a mindennapokban, de én azt gondolom, hogy a gyermeknek anyára és apára van szüksége. Ezt én sem vitatom el, tehát hogy szerintem ez egy fontos dolog, de szerintem ami még fontosabb, hogy egy szerető szülőkre van szükség, és ez nem ilyen hitkérdés, hanem egyébként ezt az elmúlt 20-25 évben rengeteg kutatás támasztotta alá, hogy megvizsgálták tényleg azokat a gyerekeket, akik szivárvány családokban nőttek fel, semmilyen különbséget nem találtak abban, hogy ezek a gyerekek bármiben sérültek volna, hogy két anyával vagy két apával nevelkedtek fel. Szerintem az is nagyon fontos, hogy mi egyikünk sem akar anya lenni, és nem tudjuk pótolni az anyának a kérdését, de annál szeretném hangsúlyozni megint azt, hogy az a fontos, hogy egy szerető, biztonságos környezetben nőhessenek fel ezek a gyerekek, és ezt a kutatások is azt bizonyítják, hogy ugyanolyan gyermekek kívánnak, mint bármelyik másik családban felnővő gyerekek.
6: Egy tévhit van még, szerintem nagyon gyakran a vitákban előjön, hogy hát rengeteg örökbefogadásra váró szülő van, miért kellene még tovább bővíteni az összámokat? Ez tényszerűen nem így van. Tehát ez pont egyébként akkor, amikor ez a változás 2020-ban bevezetésre került, azóta ez a trend megfordult, és jelenleg, a tavaly decemberi számokat ismerjük, 2400 örökbefogadható gyermek és 1400 örökbefogadásra alkalmasnak minősített szülő van. Tehát nem arról van szó, hogy külön nemű párokat, házas párokat ütnének ki a meleg párok, hanem hogy olyan gyerekek is családba kerülhetnének, akiknek erre jelenleg nincs esélye.
5: Másfél percünk van, úgyhogy azt kérném mind a kettőtöktől, hogy azt mondjátok el, hogy mi az, amivel elégedettek lennétek a mostani bejelentés után, mi az, amivel azt éreznétek, hogy hát jogegyenlőség van, vagy legalábbis elindult azon az úton a rendszer, ami egy normális európai jogállamban rendben van.
7: Én azt gondolom, hogy Gordiuszi csomót ezt nagyon könnyen át lehet vágni az egyenlő házasság bevezetésével. Hiszen abban a pillanatban megszűnik a mi gyermekeinknek a joghátránya, az örökbefogadói kérdés is megoldódik, és egyébként már 39 országban több mint 2 milliárd ember él olyan helyen, ahol már bevezették az egyenlő házasságot. A társadalmak nem omlottak össze, az emberek boldogok, kimutathatóan kevesebb öngyilkosság van a fiatalok között azokban az országokban, ahol egyébként bevezették a házassági egyenlőséget. Én a házassági egyenlőséggel lennék teljesen boldog, és akkor lennénk teljes értékű család.
5: Dombos Tamás?
7: Jogilag.
6: Ezzel teljesen egyetértek. Minden lépés, ami az egyenlőség irányába hat, fontos, de fölösleges ezt elaprózni. Ma már megvan Magyarországon a támogatottság az azonos neműek teljes jogegyenlősége terén, úgyhogy én is azt gondolom, hogy házasság és az örökbefogadási szabályok azonosan kezelése. Ez lenne a megoldás.
5: Hát kíváncsian várjuk, hogy milyen konkrét törvények kerülnek majd a parlament elé. Dombos Tamás, a Háttértársaság ügyvívője, és Pál Márton, családjogi aktivista. Köszönöm, hogy itt voltatok ma a Kossuth Rádió műsorában.
4: Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt a jövő héten is. Viszont hallásra!

0: Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést. Közös reggelivel ünnepelték a magyar-szlovák barátságot a Mária Valéria hídon. Este felé többfelé lehetnek záporok, holnap hűvösebb, de napos idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, 15 óra. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatt a többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Oroszország több tízezer észak-koreai katonát vezényelhetett harci kiképzésre Ukrajnába. Főként drónkezelést tanulnak, ami komoly biztonsági problémát jelent a csendes-óceáni térségben, mondta a biztonsági szakértő a Krónikának. Kis Benedek József szerint az orosz elnök alapvető érdeke, hogy minél kevesebb orosz katona halljon meg a fronton, de a katonák számát, amit az ukrán elnök közölt, túlzónak érzi. Elkészült a Mária út Csíksomjó és Mária Pócs közötti szakasza. A két Mária kegyhelyet összekötő 500 kilométeres zarándokutat teljesen kiépítették. A jelzéseket felújították és kiegészítették. A szervezők szerint a Máriától Máriáig nevű projekt az útvonal menti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást is szolgálja. Közös reggelivel ünnepelték a magyar-szlovák barátságot az esztergomiak és a párkányiak a Mária Valéria hídon. Több tucat kétfős asztalt állítottak fel a korlát mellett tegnap reggel, a két város lakóit pedig érdeklődési körük és nyelvtudásuk alapján párokba rendezték, majd megvendégelték őket, írja a Reuters. A Mária Valéria hidat 2001-re építették újra, és 2007 óta Magyarország és Szlovákia schengeni csatlakozása után szabadon átjárható a két ország között. Filmzenei koncertet tartanak ma este Andrzej Wajda születésének 100. évfordulója alkalmából a MÜPÁ-ban. A hangversenyen a budafoki Dohnányi zenekar Szűcsapor vezényletével ad elő válogatást a világhírű lengyel filmrendező alkotásainak zenéiből. Az est egyben a budapesti klasszikus filmmaraton rendezvénysorozat záró eseménye. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul 7 budapesti színház összefogásával, Átjáró néven. Az első alkalom pénteken a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. A havonta más-más helyszínen megrendezett eseményekre olyan 15 és 25 év közötti fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, mi történik a kulisszák mögött, és bekapcsolódnának egy közös játékba, gondolkodásba, alkotásba. A részvétel regisztrációhoz kötött. Folytatódik a napos száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Este sokfelé beborul az ég, és megerősödik a szél. Majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani, ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló. Felfedező.
2: Mit kaptunk az űrkutatástól? A Memória habtól, a légtalpas cipőn át, a Hunor Magyar űrhajós program világújdonságának számító lágy cellájáig.
3: Ez a kísérlet ez nem csak hatalmas siker volt, azért is fontos, mert nagyon új találmányról, vagy feltalálásról beszélhetünk. Pontosan látjuk, hogy különleges, pontosan látjuk, hogy hasznos.
2: A műsor vendégei lesznek Kapu Tibor, Magyarország második kutató űrhajósa, a Hunor program igazgatója, és dr. Nagy Balázs, a projekt kutatásfejlesztési igazgatója. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Felfedező. A technológia világáról hétfőn délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
4: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot ma 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
6: Lakótelep építésügyben nincs ilyen fogalom definiálva, az épületekre vonatkozó építési követelmények vannak meghatározva, hogy miket kell kielégíteni.
7: Amint azt tehát a Kossuth Rádió napközben című műsora egyik 2008. évi részletéből Bedő Katalintól, az akkori Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium munkatársától hallhattuk, a lakótelep építészeti fogalomként hivatalosan nem is létezik. Persze blokkház, panelház vélhetően építészeti szempontból is létezik, hiszen az 1950-es és 80-as évek között a magyarországi házgyárak ontották ezeket az épületeket. Ám e házak összessége, tehát a lakótelep fogalmát az akkori építészeti hivatalosság mégsem ismerte. Műsorunkban azonban ezekről a valóságban évtizedek óta nagyon is létező, jó részt ma is álló lakótelepekről lesz szó vázlatosan. Választásunk talán annál is inkább indokolt, mert a sajtóban, így a Portfolio.hu-n is szeptember 15-én jelent meg a hír, a magyar lakótelepek zömét alkotó panellakás lett a 2026. év legnagyobb vesztese a lakáspiacon. Éveleje óta jelentősen csökkentek az árak a 2025. évi jelentős drágulási folyamat után. Két napra rá, szeptember 17-én adta hírül a sajtó, mások mellett az Index is, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Forbes Money podcastnak adott nyilatkozata alapján azt, hogy a minisztérium miképpen kíván szembenézni a magyarországi lakhatási válsággal. Sajnos ez a fogalom is ismerős évtizedek óta. A következő órában a blokkházakból, panelházakból álló, valamint egyéb műszaki megoldásokkal épített lakótelepek elmúlt évtizedeiről hallanak. Ezúttal ezt a témát emeljük ki a távolabbi és a közelebbi múltból. A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti önöket a műsorvezető Kispéter Ernő.
5: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
7: Professzor úr, talán érdemes volna magát a fogalmat meghatározni. Lakótelep.
8: A története nagyon régre nyúlik vissza.
7: Egedi Tamás, geográfus, egyetemi tanár.
8: Sokan azt gondolják napjainkban Magyarországon, hogy a lakótelep az, ami kelet-európai huncutság, és itt találták fel a lakótelepet, de a valóságától teljesen eltér.
7: Bocsásson meg, ha már mondja Kelet-Európa, sokan azt mondják, hogy annak idején a szovjet rendszerben a szovjet titkosszolgálat találta fel a lakótelepet, hogy minél koncentráltabban ellenőrizhesse az emberek életét.
8: Ebben annyi igazság lehet, hogy ugye koncentráltan helyezkednek el az emberek, nagy tömegben ének ezeken a lakótelepeken. Talán az is hozzájárulhatott ehhez a téves elképzeléshez, hogy Kelet-Európában sokkal nagyobb arányban vannak jelen a lakótelepek a lakáspiacon, és sokkal több ember él lakótelepeken, mint Nyugat-Európában.
7: Térjünk vissza akkor a kezdetekhez.
8: A 19. század elejére nyúlnak vissza. A briteket, a franciákat, az amerikaiakat és a németeket emelhetem ki a lakótelep kialakulása során. Igazából a britek foglalkoztak ezzel előre gyártott elemekből felépülő ötlettel. Ők már 1820-as években fából összerakható kétszobás házakat találtak ki. Manning Cottage, ez a kétszobás faház, ahol bárhol össze tudok rakni, könnyen szállíthatom, szükség esetén szét tudom szedni. Nagyon fontos szerepet játszottak a telepesek betelepülésében, a gyarmatbirodalom benépesítésében, illetve a háborúkban is. A 19. század elején ez egy fontos szempont volt, hogy gyorsan juttassak el nagyobb ember számára könnyen összerakható, szükség esetén szétszedhető házakat.
7: Az ipari forradalom által létrehozott társadalmi változásokra reagálva.
8: Az ipar térhódítását látjuk a nagyvárosokban, a lakás is, a lakhatás is igazodott, óriási tömegben költöztek be az emberek a városokban, a munkalehetőség jobb jövő reményében szükség volt lakásra. Ehhez igazodott valamilyen formában a városépítészet és az urbanisztika, megjelentek az iparvárosok. Lakást kellett teremteni, de hangsúlyozom, hogy még nem tartunk a mai értelemben vett lakótelepnél. Építészeti szempontból nagyon fontos volt az acélszerkezetnek a megjelenése, mert később ugye tudjuk, hogy ugye a lakótelepeknél ez a vasbeton szerkezet az, ami a fő építő elem. A britek mellett a franciák is fontos szerepet játszottak. Az 1860-as években francia szakember Joseph Monnier kitalálta a vasbetont. Az amerikaiak is fontos szerepet játszottak. A 19. század végén megjelentek az első igazi magasházak Amerikában, Chicagóban. Megjelentek olyan mozgalmak, amelyek próbálták megreformálni a körülményeket. Ez volt a kertvárosi mozgalom, ami ismételten a britekhez köthető. Telepszerű építkezést javasoltak. A zöld terület játsza a főszerepet ezeken a telepeken. Ebenezer Howard kertvárosi mozgalma megpróbálta a falu és a városi előnyöket a kertvárosban ötvözni, tehát zöld terület, nyugodt körülmények, de ugyanakkor behozta a városi előnyöket is. Ez a kertvárosi mozgalom, ez megjelent Magyarországon is. Budapest is rákapcsolódott viszonylag korán a nemzetközi tendenciákra. Eljutunk Németországig, az 1920-as évekig. Valószínűleg sokaknak ismerősen cseng a Bauhaus mozgalom. A németek voltak azok, akik az első modern értelemben vett lakótelepeket felépítették az 1920-as években. Dessauban is épültek fel ilyen Bauhaus lakótelepek, Berlinben épültek még nagyobb számban, de ezek külsőleg teljesen más voltak, tehát szó sem volt itt 10 emeletes épületekről. Nem véletlen, hogy mind a mai napig ezek a Bauhaus stílusú épületek nagyon kedveltek a lakáspiacon. A lakótelepek története szempontjából feltétlenül ki kell emelnem egy svájci-francia építész Le Corbusier-t. Megálmodta azokat a kockapanel házakat, amiket ma ismerünk lakótelepként. Le Corbusier-nek köszönhetjük.
7: Magyarországon hogy néz ki a lakótelepek kialakulása?
8: Az első telepes építések ugyanúgy, mint Nyugat-Európában a 20. század elején valósultak meg. Sokak számára ismerősen csenket a Vekerle telep, amelyik az egyik legelső klasszikus telepes építkezés volt. 1908 és 1928 között épült. A tipikus kertvárosi struktúrát látja. Tehát ezek a kertvárosokban középen általában egy park volt, és körülötte helyezkedtek el a házak, viszonylag elszigetelt volt a környékétől, és semmiféle ipari termelés nem volt megtalálható.
7: Hogyan lett Magyarországon a fejlődés hatására? Nyilván ebbe a politika is beleszólt, és a gazdasági lehetőségek is beleszóltak, társadalmi mozgások is, faluról városra költözés, stb. Szóval hogyan lett Magyarországon igazából lakótelep 4, 8, 10 emeletes házakkal?
8: Szót kell ejtenünk a társadalmi mozgás folyamatokról itt a 20. század elején. Ugye az első világháború Trianon után vagyunk, több tízezer ember érkezett a határokon túlról, ugye az elcsatolt területekről, és elsősorban Budapestet célozták meg, de nem volt ennyi lakás. Vagonokban éltek az emberek, nagyon embertelen körülmények között a vasútállomásokon, és onnan jártak dolgozni, megszűnt a privátszféra, higiéniáról ne is beszéljünk. Hirtelen próbálták meg orvosolni a lakáshiányt, baraktelepeket építettek fel Budapesten az 1920-as években, például az Augusta telepet, Zita telepet, a Mária Valéria telepet, Pest-Szent-Lőrinci telepet lehet említeni. Ezeket ideiglenesre tervezték, de még a II. Világháború után is itt voltak. Majd, hogy nem nyomortelepekként is említhetnénk őket. 1930-as évek elején 18 ilyen telep volt Budapesten, és több mint 40 ezeren éltek ilyen telepeken. Tehát nagyon komoly probléma volt. Később ezek a telepek véglegesen eltűntek. Új, modern lakótelepek épültek fel ezek helyén, mint például a Mária Valéria telep helyén a József Attila lakótelep, vagy említhet nem, ugye mondtam a Pest-Szent-Lőrinci telepet, ott pedig ugye a Havanna lakótelep.
7: Magyarország, hol lép be a politika a lakótelepek létrehozásának folyamatában? Milyen szükségszerűségek alapján?
8: A politika igazából mindig jelen volt a telepes, illetve a lakótelep építések történetében. A II. Világháború után az 50-es évek a politika nagyon erősen befolyásolta a lakótelepek kialakulását. Ugye bejön a kommunista időszak, nagyon erős ideológiai hátteret kap nem csak a gazdaság, hanem a lakásépítés is. Nehéz iparra helyezték a hangsúlyt, a munkásoknak pedig laknia kellett. lehet valahol.
9: A bizonyos faluról való beáramlás a városokba megfigyelhető.
8: A szakembereknek igazából nem volt kihívás, hiszen tudjuk, hogy már mindaz az elméleti háttér, szakmai háttér, építészeti, urbanisztikai háttér jelen volt, viszont ilyen tömegben még nem készültek lakótelepek.
7: Az 1950-es években az elsők között épített lakótelep, mégpedig a Budapest-Óbuda-Zápor utcai elégedetlen lakói panaszkodnak az épületek hibáiról. Kossuth Rádió, 1956.
10: Kezdjük a parkettán. Sajnos ez a parketta nem parketta, hanem egy bükkfa deszkából gyalult valami, ami alatt vakpadló nincsen.
11: Olyan, mint a hajók fedélzete.
10: Olyan, mint a hajók fedélzete, azzal a különbséggel, hogy bizony meglehetős poros a lakás, mert az összegyalulás nagyon hiányos, és állandóan a hézagok közt jön a lakásba a por, ami hát egészségtelen.
12: Hitegetnek egyik hónapról a másik hónapra, hogy megcsinálják.
10: Konyhákkal kapcsolatban az a panaszunk, mivel nagyobb családok vagyunk, és szeretünk a konyhába étkezni, nagyon kicsinek találjuk a konyha méreteit. Azon kívül a konyhában még egy nagy problémánk van. A szellőztető ablakot, ahelyett, hogy felülre szerelték volna, leszerelték az alsó felületére az ablaknak, ezáltal a gáz, a főzés közben keletkező gőzöket nem kifelé viszi a téli időbe, hanem visszacsapja a konyhába. Azon kívül még az a hiba, hogy ebből a házból elfelejtették a konyhai részen a kéményt építeni.
7: Építész tervezők a házgyár és a típus tervek előnyeiről, gazdasági hasznáról. Kossuth Rádió, 1956.
13: Típus tervek készítése ez nagy mértékben elősegíti majd a olcsóbb lakástermelést, hiszen típus tervek alapján készítenek az előre gyártó gyárak és az ipar alkatrészeket, amelyeket több ezer számban felhasználhatnak. Több lakást lehet építeni olcsóban és jobban, hogyha az előre gyártást a lakásépítés területén is fokozzuk. Világviszonylatban is Magyarország vezet az előre gyártásba. Megoldani összeszerelhető lakásokat gyártó házgyárat, amely azután nagy mennyiségben tudná ezeket az előre gyártott házakat, lakásokat termelni, addig is közbenső stádiumban törekednünk kellene az előre gyártást tovább előre vinni.
14: Leggazdaságosabb építkezési forma a három emeletes ház. Itt még felvonó nélkül lehet építeni.
15: Még gazdaságosabban is lehetne lakásokat építeni a belmagasság csökkentésével. Lift nélkül már nem három, de négy emeletes épületet fogunk létesíteni.
7: Egedi Tamás, geográfus.
8: Az 50-es években megindultak a lakótelep építése az újonnan tervezett, újonnan létrehozott szocialista városokban. Tehát Dunaújvárost megemlítettem, Salgótarjánt, Komlót, Kazincbarcikát, Tatabányát is, az új szocialista város, például a Dunaújváros, ahol még egyértelműen visszaköszöntek a modernista építészet, a 30-as évekbeli Le Corbusier-féle modernista építészetnek a jellegzetességei, és később ez átcsapott már az 50-es évek közepén, ugye a klasszikus barokk irányába. Itt is van egy gyakori tévedés. Sokszor a 60-as, 70-es évekbeli lakótelepeket szociálként szokták említeni. Ez egy alapvető tévedés, hiszen ez a szociál, Sztálin, ha mondhatom így, munkásságával összekapcsolódó urbanisztikai fejlesztés, ez alapvetően az 50-es évek első felében, közepén volt jellemző, és Sztálin halálával kifutott. Tehát a szociál az alapvetően az 50-es évekre volt jellemző. A tradicionális építési mód jellemezte ezeket a lakótelepeket, tehát téglából épült, panelnek még nyoma sincs egyébként. Minden esetre ezek a lakótelepek még mindenképpen emberibb léptékűek voltak a későbbi paneltelepekhez viszonyítva. Igazából a 60-as évek közepétől.
7: Aztán az 1960-as, 70-es évek fordulójától, a korábbi műszaki kísérleti szakasz után megindult Magyarországon a házgyárak működése, az előre gyártott elemekből nagy tömegben úgynevezett panellakások építése. Célokról és problémákról, az új lakótelep építési korszak egyik sajtótájékoztatójáról következnek részletek. Először Bondor József, akkori építésügyi és városfejlesztési miniszter. Kossuth Rádió, 1971.
16: Ma már világosan látszik, hogy a házgyári technológia alkalmazása nélkül Magyarországon ilyen tömegű lakás megépítése nem lehetséges. Jellemzésképpen szeretném elmondani, hogy 30 és 38-ban az éves átlag 23.100 lakás volt, 1955-60-ban 54.000, 61 és 65-ben 56.000, és 66-70-ben 65.000. Nekünk el kell érni a 4.-5 éves tervben a 80.000-es átlagot. A lakáspolitikánk másik alapelve, hogy a lakáskérdés megoldása össztársadalmi ügy. Abban számítunk a lakosság anyagi részvételére is. A lakásépítés és elosztás, valamint a lakás fenntartás rendszere a társadalmi igazságosság szempontjából vitatható aránytalanságokat tartalmaz. Egyes családok ingyen jutottak olcsó bérű lakásokhoz nálunk, más családok pedig aránytalanul magas terheket vállaltak a lakáskérdésük megoldása érdekében. Nem ártana valamilyen formában szabályozni a cement forgalmát Magyarországon, mert ennyi cementet sehol nem fogyasztanak, és nem biztos, hogy mindig azt csinálnak vele, amit kéne. Egyébként én meg vagyok róla győződve, hogy ma sehol jóformán szabott áron cementet nem kapnak. Én nem akarok senkit megvádolni vele, de az az érzésem, hogy mindenütt virágzik a korrupció az építőanyag körül, mint ahogy mindig előfordulhat, ha valamiből hiány van.
7: Továbbra is 1971-ből Szilágyi Lajos építésügyi és városfejlesztési miniszter helyettes.

0: Hogyha megnézem a lakótelepek felépítését Magyarországon, a különböző generációkról beszélhetek.
1: Egedi Tamás, geográfus.
0: 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek lakótelepi generációja. Az 50-es években, amit említettem, ez a klasszikus téglaépítésű, nagyon sok kislakással. A 60-as években megjelent a blokkos építészet. Még mindig nem tartunk a házgyárgyermeknél. József Attila lakótelep talán a legismertebb blokkos kísérleti lakótelepként is hívták. További költségcsökkentés jelentett, hogy elkezdték alkalmazni a vasbeton technológiát. És ez mindig nem házgyári, és tulajdonképpen így fejlesztették ki a nagy paneles építési technológiát, és a 60-as évek második felében már megjelentek ezek a házgyárak, illetve panelüzemek Magyarországon, és elkezdték, ha mondhatom így, ontani a panel elemeket és a paneles lakótelepeket. A 70-es évek első felében futott fel Magyarországon is 10 házgyár ontotta a panel telepeket. Évente ezek a házgyárak akár 35 ezer lakás felépítését is lehetővé tették, és igazából az 1970-es évek közepére futott csúcsra.
1: Egy szociálpolitikai intézkedés 1971-ből, amely mintha rímelne Magyarország 2020-as éveivel. Kossuth Rádió 1971. Jenei György, a Fővárosi Tanács lakásügyi főosztályvezető helyettese.
2: A fiatal házasok részére egy olyan kedvezményt is biztosít az állam, nyilván család alapítása és család tervezése tekintettel, hogy 3, illetve 6 évre, attól függően, hogy 1 vagy 2 gyermeket terveznek be, biztosítja a kedvezményeket, olyan kedvezményeket, amelyet már családosok részére is biztosít az állam.
1: Az egyszerre rideg és egyszerre biztató realitás. A lakás elérhető, de pont-pont-pont. A lakáshoz jutásnak ára volt, minden szempontból. Az 1964-65-től épült Budapest-Pest-Lőrinci úgynevezett KISZ lakótelep, ma Szent Lőrinc lakótelep. Ott készültek a felvételek. Kossuth Rádió 1973. Keve Mária műsorából.
3: Ez egy kis lakótelep, többnyire fiatalok laknak, azt hiszem 1-2 idősebb házaspár lakik összesen.
4: 64 óta társadalmi munkára állandóan kijártunk, majdnem minden szombat, vasárnap. Mi ástuk zárkokat, alapokat, rengeteg téglát hordtunk.
3: Majdnem minden ifjúsági lakótelep a város centrumtól távol esik, és a közlekedéssel eszközök hiányát szenvedi. Közért úthálózat, buszjáratok, stb. Ez még mind nem megoldott dolog. Viszont azért ez egy elég zárt kör, hogyha az ember azt veszi, hogy csak a szomszédai között él, akiket tulajdonképpen nem ő válogat meg.
5: 1962-ben már a konkrét tervezéshez láttunk hozzá. Típus tervező intézet tervező kollektívája társadalmi munkában. 1964. március 21-én történt meg az alapjöletétel. Semmiféle anyagi alap, semmiféle közművesítés a területen nincsen. Semmiféle beruházási koncepció, semmiféle beruházási tapasztalat nincs, hanem egyszerűen csak a lelkesedés.
6: A gázvezetéket, a vízvezetéket nekünk kellett kiásni a telephez.
5: Kivitelező KTS az csak a szakipari munkát végeztel, mert amilyen segéd munkát volt, az lényegében a lakókkal végeztük el.
7: Nem ismerünk senkit, a lépcsőházbelieket ismerjük csak, azokkal sem vagyunk úgy, hogy különösebben találkozások, köszönéseken kívül semmi.
8: Mióta laknak itt?
7: 1968 óta, tehát 4. éve lassan. Társadalmi munkát, ahol több mint 400 órát dolgoztunk, azokat ismerjük. A lakást, a bútort, a gépeket, azt, amit vettünk, azt mind OTP-re vettük, vagy pedig másoktól kértünk kölcsönpénzt, ezeket kellett határidőre visszatörleszteni. De én boldog vagyok most, hogy egyáltalán van a lakásom, mert én ezt most 26 éves, 27 éves fejjel én még egyszer nem csinálnám végig.
9: És hogyha most kéne elkezdeni, akkor sokkal nehezebb lenne. Azóta felemelkedett
7: ezt még egyszer nem csinálom.
9: Kicsi másfél szobás, 49 négyzetméter alapterületű.
7: De viszont ez olyan lemondásokkal járt, amit
9: nem tudunk sajnos
7: most nem tudunk beolni. Adtunk 5 évet közösen az életünkből. Havonta 587 forint valahány fillér jött ki, amit nem kellett befizetni csekken. Ez volt másfél éves átlag. Tehát ebből kellett

0: nekünk megélni. Ezt úgy csináltuk, hogy a nejem minden nap főzött, igaz, hogy a krumplit én nagyon szeretem, de vagy azt tettük egy héten 6x6 féleképpen elkészítve, vagy pedig zsíros kenyeret, tejet.
1: Tettünk még mindenkit.
0: Szóval így van, így lett lakás, így jön az, az idáig jön el az, hogy az ember bezárt lesz, egy kicsit visszahúzódottabb. Örül, úgy magának örül. Egyetlen egy ruhám van, ingem ugyan már van három, amit fel tudok venni.
1: Bármikor mondjuk.
0: Mondjuk így, hogy fel tudok venni, de azon kívül semmi, mert mindenünk elkopott el alatt a 6 év alatt, mert újat venni nem tudtunk ebből a pénzből. Tehát most kell majd arra spórolnunk, hogy legyen legalább egy öltöny olyan ruhánk, Julinak pedig hát több olyan, nem fel tud venni egyáltalán, hogyha el akarunk valahova menni.
2: Sokan föltették nekem a kérdést, hogy mikor lesz második gyerek. Mondom, nem lesz. Én nagyon szívesen vállalnék, hogyha csak saját magamon múlna, mert igazán felnevelném becsületesen. Ha mondjuk kevesebb is jutna már két gyerekre, mint egyre, ezt meg lehet oldani. Nem hiszem, hogy ez probléma 70-be, 75-be. Hát ez nem probléma anyagilag. Viszont, hogyha azt mondják nekem, hogy most még egyszer maradjak otthon szülési szabadságon, még egyszer esek ki a munkakörömből, ha még egyszer nem találok neki bölcsödét, amikor ott a bölcsöde ideje, amikor most 3 éves a fiam, és egyszerűen felvételi bizottság jön ki eldönteni, hogy felveszik-e az óvodába, ahol 160 a jelentkező, és 40 gyereket vesznek föl, vagy 35-öt. És a felvételi bizottság úgy dönt, hogy nem veszik fel, akkor egyszerűen nem tudok vele mit csinálni. Ez tulajdonképpen másfél szobás lakás, amit én két szobásnak mondok, mert különbejáratú mind a kettő. Az egyik tényleg egy fél szoba, mondjuk egy gyerek számára, esetleg két gyerek számára elég. A nagy szoba az a felnőtteké. A nagy szoba akkor dolgozó, háló, nappali, a vendégeket ott kell fogadni, az egész élet ott zajlik, a tévézéstől kezdve minden. A kis szobában, hogyha egy fiú és egy lány van, annak előbb-utóbb nem lehet együtt aludni, vagy együtt lakni. Vagy legalábbis annyi életteret követte a tanulás is egyéb szempontjából, hogy nem tudnak együtt lenni, mert az egész összesen 10 négyzetméter, maximum 12. Az nagyon pici. Hát egy ekkora lakás 4 embernek már kicsi, akármilyen mércével számolunk. Főleg egy ilyen elzárt környezetben kimerül az egész napi munka abban, hogy a gyermekét eteti, mos rá, főz rá, kimegy bevásárolni, utána már újra rendetlenség van, újra rendet rak, hazajön a férje, megvacsoráznak, újra kimos, esetleg megnézi a tévét, és kész. Ott az este, elmenni nem lehet, mert a gyerekekre itt nem vigyáz senki.
3: Nincs nagymama.
2: Nincs nagymama. Gyakorlatilag sehol sincs nagymama. Ahol mondjuk kocsi van, ott egyszerűbb, de ott se lehet a gyereket este hova tenni. Szóval kiesik az élet lüktetéséből, egy teljesen elzárt világba kerül. Én magamról tudom, hogy másfél évig voltam itthon, de már annyira hiányzott az a közeg, ahol dolgoztam, hogy visszamentem dolgozni. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy tudtam bölcsödét szerezni, ez egy másik probléma.
4: Most már ugyan közért zöldséggyümölcsös van a lakótelepen, de az óvodának az alapjait még most ássák, aminek 1970-ben már kész kellett volna lenni. Az iskolának az alapjait még el sem kezdték. Kulturális centrumnak, étterem, presszó, bistró, szolgáltatóháznak az alapjait még el sem kezdték. Ezeknek mindnek meg voltak a tervei. Sőt, 1971, legkésőbb 72-re voltak ütemezve, hogy ezek mind elkészülnek. Ezt a fővárosi tanácstól megkaptuk 100 millió forintot, ennek ellenére ezek az építkezések nem kezdődtek még el. Mi nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy a lakótelep központjában egy ifjúsági centrumot is létrehozzunk, éppen ebből a homogén összetételből kifolyólag, ahol reggeltől estélig különböző foglalkozásokat lehetett volna tartani kismamáknak, különböző hobbikat kedvelő férjeknek. Ennek azonban sem pénzügyi, sem egyéb feltételei nem voltak biztosíthatók, így erről, mint államról bizonyos értelemben egy időre le is mondtunk.
1: Ez mind csak álom, mert közértet is most kaptunk ezelőtt 3 hónappal egy olyan faház közértet, ahol tényleg az eladók mindent megpróbálnak, hogy kiszolgálják és ellássák ezt a telepet, de olyan előfordul, hogy az ember oda megy délelőtt 10 órakor, és azt mondják, hogy nincsen, kérem, kristálycukor.
5: Kossuth Rádió 1974. Pro és kontra.
3: a munkás lakás építésről. Szabó Imre riportja a Ganzmávakban készült.
5: A Ganzmávak dolgozói számára 1966 óta 484 lakást építettek. Ebben a vállalat is segítette a dolgozókat. A kedvezményes munkáslakás építési rendelet óta, a kormányrendelet megjelenése óta azonban még nem építettek egyetlen lakást sem. Nyitrai Ambrus igazgatási főosztályvezető.
6: Amikor a rendelet megjelent, vállalatunk fejlesztési alapját már 1973 évre lekötöttük. Így 1973-ban lakásépítési alapot képezni nem lehetett.
5: Már az első, a legfontosabb hiányzott, a pénz. Hát ezen kívül mi hiányzott még?
6: Közművesített területet kell kapjunk a fővárosi tanácstól, de a kivitelezés az tulajdonképpen csak most indul meg.
5: Mi volt az akadály? Miért nem kezdhették időben?
6: Szanálás volt szükséges. A legutolsó épület csak a múlt év végén került lebontásra. A probléma az volt, hogy az említett pénzforrás hiánya, ezen túlmenőleg a kivitelező kapacitása.
5: Úgy tudom, korábban itt a Ganzmávakban volt egy kivitelező részleg, egy építő részleg, hiszen ezzel jó néhány lakást fel is építettek már.
6: Igen, ez a kivitelező részleg általában minden vállalatnál van, lakásépítési rutinnal nem rendelkeznek.
5: Előzetes beszélgetésünk során Kumor Gyula, az Icarus ONT vezér lakásszövetkezetének elnök helyettese, hát bizony elég sokszor használta azt a szót, hogy sajnos.
7: 1970. december 18-án alakult meg a szövetkezet hivatalosan. Azóta több mint 3 év telt el, és most jutottunk oda, hogy a negyedik épületet tudjuk húzni. Mindjárt, mikor elkezdtük az alapokat ásni, találtunk egy alagútrendszert, amelyre senki nem számított, választási lehetőségünk nem volt, mi már erre a telekre kaptuk az előszervezést. A telek nem közműves, az alagútrendszer feltárása időben is és pénzben is rettenetes problémát jelentett a szövetkezetnek, és nem beszélve, hogy erkölcsileg a tagokban a hitet és a reményt arra, hogy itt lakás lesz és ebbe beköltözés lesz, mérhetetlen mértékben visszavetette.
3: Kossuth Rádió 1978. 168 óra. A paneles építkezésekkel kapcsolatos szemléletmódról. Kelemen Kata mikrofonja előtt Szabó János, építésügyi államtitkár.
8: A kivitelező építőipar a mai nehézségei mellett teljesen arra van orientálva, hogy ugyanazt a lakásfajtát, ugyanazt az épületfajtát minél többször megépítse, mert így lesz neki a legkevesebb gondja. Hát ebből a szemléletből ki kell őket billenteni, mert az, aki ezt a nézetet vallja magát illetően, nem hiszem, hogy egyet értene azzal, hogy Magyarországon csak 40-es cipőt gyártsanak.
3: Petőfi Rádió 1980. Jelen időben. Békásmegyer, avagy egy városrész anatómiája. Kondor Katalin és Szabó Imre műsorából.
9: Hát felépült végre. Ha nem is a ház, de legalább az a 40-50-60 négyzetméteres lakás, amelyről az ember oly régen ábrándozott, amire oly régen várt. Örömmel költözött be. Még akkor is, ha tudta, hogy a sok ezer másikkal együtt gyakorlatilag nem csupán új lakásba, hanem jóformán új városba költözik. De vajon valóban város?
10: Jóporos lett a szoknyája, ugye? Láttam, hogy itt a három gyerekkel ültek itt a szemétkupacon, jobb híján.
11: Sajnos, hogy még lakásokat itt felépítették, és még közlekedni is egy tragédia, pláne gyerekekkel. Nagyon veszélyes, ezt meg kellene csinálni. Hát reméljük, hogy föl fognak rá figyelni, és meg fogják csinálni.
12: És állandóan szemmel kell tartani őket, egy pillanatig nem lehet elengedni, mert azonnal a gödörbe esnek, vagy éppen valamibe.
11: Szempont is, egy üzlethálózat az abszolút nincs itt kiépítve, úgyhogy nagyon messze kell menni, és a közért is, hát az is csak egy idéglenes jellegű. Fölépítenek ekkora lakótelepet, és nincs hozzá sem egy patyolas, semmiféle üzlethálózat nincs itt.
13: 5 hónapja itt lakunk, és közvilágítás az nincs. Egy ilyen telepet itt hagyni telefon nélkül, hogy ezt hogy nem értik meg, maga a lakás nagyon jó, megvan az ember elégedve, csak hát tényleg ez a környezet, amiben élünk, ez az ember mást képzelne el. Azt nem értem, hogy ezek a tervezők miért nem úgy próbálják összehangolni a tervezést, az építkezést, hogy azzal együtt épüljön egyszerre minden. Szóval miért kell itt emberek idegeit borzolni azzal, hogy hiányos dolgok vannak?
14: Be vagyunk ide zárva. Itt vásárolni nem lehet, ha akarunk venni egy cipőt vagy egy ruhát, akkor el kell menni. Ha elindulok egy óra, még az ember odaér, és bejut az áruházba. A vásárlás hát szintén, és vissza is, hát 3 óra, amikor az ember izzadva, rohanva hazaér.
15: Az ital az nagy mennyiségbe fogy, a szesz, a sör, a bor, körülbelül 10 000 üveg sör, 1600 üveg bor, és ezen kívül az égetett szeszek is nagyon fogynak. Befolyásolja a szeszforgalmat az építésen dolgozó emberek is, mert ugye azok is ide járnak szeszért, mert ez az egy bor tartja a kitart. De ha véletlen kifogy a készlet, akkor elfogy a Diana sósbor szesz is.
16: Nincs egy olyan kapocs, ami az embereket közelebb tudná hozni egymáshoz, és szerintem ilyen heterogén telepen a közeledésnek a legjárhatóbb útja a kulturális intézmény. Biztos vagyok abban, hogy lehetne mozgósítani ezt a tömeget, és ez a passzivitás, ami pillanatnyilag mutatkozik, föl lehetne oldani.
14: Az iskoláról jutott eszembe, hogy véleményem szerint is egy jól felszerelt falusi iskolában sokkal jobb körülmények között vannak a gyerekek, mint itt. Én nagyon-nagyon sajnálom a pedagógusokat itt.
17: Egy másik városrészben, ami már azóta, hál' Istennek, elkészült, történt az, hogy az épületeket átadták, a környezet az 5 év múlva készült el, addig az emberek megszokták azt, hogy ott cserépdarabok és törmelékek között kell élni. Ez alatt aztán tönkretették a már elkészült épületeket is.
18: Bizony, elsőként a lakások készülnek el, és a lakásokat minél előbb át kell adni azoknak az ezreknek, százezreknek, akik ma még lakásra várnak. Sajnos nem jutottunk még el odáig, hogy a lakásépítéssel szinkronba készüljön a környezet, és szinkronba készüljön a kommunális ellátás. Ez mindenképpen sok feszültséget okoz az első években minden lakótelepen.
3: Nézzük meg a 50-es évektől kezdve a lakótelepek, a lakótelepi lakásoknak a társadalmi elfogadottságát. Milyen társadalmi presztízsük volt ezeknek a lakásoknak? Figyelemmel arra, hogy folyamatosan, gyakorlatilag a II. Világháború óta napjainkig Magyarországon lakáshiány van.
19: Hogyha ezt halljuk, hogy lakótelep, akkor nagyon gyakran negatív sztereotípiák jutnak eszünkbe.
3: Egedi Tamás, geográfus.
19: De ne felejtsük el, hogy túl vagyunk egy 20-as, 30-as évekbeli vagonlakó időszakon, baraklakó, nyomortelep szintű időszakon. Ehhez képest az 50-es évek lakótelepei hihetetlen életszínvonal növekedést jelentettek az átlag emberek számára.
3: 50-es, 60-as évek rendben. A presztízs hogyan alakult a 70-es, 80-as, 90-es években?
19: A 70-es évek elején magasabb presztízsűek voltak ezek a lakótelepek, a lakások mérete is növekedett, a lakókörnyezet is javult. Ez mindenhol jellemző volt Nyugat-Európában, illetve Európa keleti felén is, hogy a 70-es években a paneltelepek az elején egész kedveltek voltak, és magas presztízsűek voltak. Sőt, erre jött rá a 80-as évek, ugye az utolsó generációja a lakótelepeknek, ahol megtartották még ezt a nagypaneles építési technológiát, viszont azt mondták, hogy azért talán ez a 10 emelet, ez már túlzás. Csökkentették az épületek magasságát 4-5 szintre, illetve nyeregtető jelent meg, elbúcsúztunk a lapos tetőtől, humanizálták, esztétikusabb, emberi léptékűbbé tették a lakótelepeket a 80-as években. Nem véletlenül, hogy a 80-as évek lakótelepei a 70-es évekhez képest már a kommunista időszakban is magasabb presztízsűek voltak. És akkor eljutunk tulajdonképpen a rendszerváltozásig, ami nagyon nagy változásokat hozott a lakótelepek történetében. Az alaptendencia az volt egyébként társadalmilag, már a II. Világháború után napjainkig jellemző az a tendencia, a lakótelepek az alsó középrétegnek a lakhatását biztosítják, ez mind a mai napig jellemző. Korábban 70-es évek, 80-es évek lakótelepén még nagyon kevert volt a társadalom, de a rendszerváltozás után, ha mondhatom így, nagy törés következett be a lakótelepek történetében. Elsősorban a tehetősebb rétegek azt mondták, hogy jó volt ez 1-2 évtizedig, de nekem az anyagi lehetőségem lehetővé teszik azt, hogy még kedvezőbb körülmények közé kerüljek, máshol vegyek lakást, és megindult a lakótelepeknek a differenciálódása. Érdekes módon az új kapitalista viszonyok között nagyon felkapottábbá váltak az 50-es és 60-as évek lakótelepei, mert még más volt az építési túra, más volt az építési technológia. A rendszerváltozás után azt láttuk, hogy elsősorban az 50-es, részben 60-as évek lakótelepi lakása is egyre népszerűbb trendek lettek a lakáspiacon. A 70-es évek lakótelepei, a panettelepek nem véletlenül lecsúsztak a lakáspiacon. Egyre inkább homogénebbé vált a társadalom ezeken a panettelepeken. A 80-as évek lakótelepei pedig továbbra is megtartották a kedvező pozíciójukat.
20: Ugye ez most a rendszer átalakulás 1990 utáni periódusról, a lakótelepek társadalmi beárazásáról beszélünk.
19: A négy generációból, amit így említettem, igazából a 70-es évek paneltelepei voltak azok, amelyek negatív tendenciákat mutattak, elkezdtek lecsúszni a lakáspiacon, az idősebb generációnál, meg a legfiatalabb generációban inkább egy presztízs emelkedés volt. Éppen ezzel a 90-es évek elén elkezdődő a paneltelepek lakáspiaci leértékelődésére vezethető vissza az a negatív sztereotípia, ami mindmáig a fejünkben van a lakótelepekkel kapcsolatban.
3: Kossuth Rádió 1998. Esti Krónika. Hogyan juthatnak hozzá első lakásukhoz a fiatalok? Az Urák Csaba összeállítása.
21: Katona Csaba az Önerő Képzési Hálózat Alapítvány munkatársa.
22: Fiatalok rettenetesen kilátástalannak tartják a helyzetet. Azt gondolják, hogy ők túlságosan keveset keresnek ahhoz, hogy előtakarékossági programokat tudjanak finanszírozni. Azt gondolják a fiatalok, hogy talán majd a jövőben egyszer elkezdhetnek lakáson gondolkodni. Ezért lenne szükség arra, hogy valamilyen komolyabb állami szerepvállalást találjunk ki. A reálbérek itt nem emelkednek drasztikusan, nagyon gyorsan, és nem duplázódik, mit tudom, két havonta a reál keresetünk, akkor nincs esély arra, hogy a banki ételeket igazából mozgósítani tudjuk.
21: A kilátástalannak tűnő helyzeten talán segíthet az az országos lakáskoncepció, amelynek kidolgozását a kormány ez év végén, jövő év elején kezdi. Azok a mondhatni szerencsés fiatalok, akik ma önálló lakással rendelkeznek, az átlagosnál rosszabb körülmények között élnek, mondja Szűcs Zoltán, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője.
23: Kisebb aznak a lakásoknak az aránya, amelyekben be van vezetve a hálózati víz, ahol hálózati gázzal tudnak főzni, illetve fűteni, kisebb aznak a lakásnak az aránya, amely csatornával ellátottak, különösen igaz ez a közcsatornával ellátottakra. Tehát a lakások szobaszám szerint összetételében is az derül ki, hogy kevesebb szobaszámú lakásban laknak a fiatalok. Példaként mondanám el, hogy azokban az önkormányzati lakásokban, ahol csak fiatal lakik, azoknak a lakásoknak 40 négyzetméternél kisebb lakások aránya 49%, ugyanaz az arány az összes önkormányzati lakás esetében csupán 36%.
20: Nézzük a 2000-es évek utáni folyamatokat. Egyszerre van jelen a lakótelepi lakások felértékelődése, és egyszerre van jelen a társadalmi presztízsvesztés következtében egyfajta olcsósodása ezeknek a lakásoknak. Mivel magyarázható ez a kettős folyamat?
19: Mindegyik lakótelep más.
3: Egedi Tamás, geográfus.
19: Panel és panel telep között is van különbség, az ott élő társadalomban is van különbség.
20: Tehát gyakorlatilag ezt a piac beárazza, ilyen pontosan?
19: Az meghatározó. Napjainkban is vannak olyan paneltelepek, ami nagyon felkapott, magas presztízsű. Tehát megindult a lakótelepeknek a differenciálódása, ugyanakkor még mindig nagyon-nagyon sokan laknak lakótelepen. Magyarországon körülbelül a népesség egyötöde 20%-a, Budapesten, illetve a nagyvárosokban bő 30%, tehát a lakótelep az mai napig rendkívül fontos. A 90-es évek közepén rájöttek, hogy valamit kezdenünk kell a lakótelepekkel, különösen a paneles lakótelepekkel. És ugye 1996-ban elindították a lakótelep felújítási programot, ami elindította a lakótelepi környezetnek a megújítását, és igazából 2001-ben indult el a sokak által ismert panelprogram. Nagyon nagy áttörést hozott, megújultak a paneltelepek. Nagyon nehéz konkrét információt szerezni, hogy mennyire volt sikeres ez a panel program. 2001 és 2011 között több mint 300 ezer lakótelepi lakás újult meg. Aztán 2014 és 20-ra tervezték a következő közel 400 ezer lakásnak a megújítását. Ez a program, ez a panel program 3, ez már nem indult el, hanem otthon melege program formájában, inkább a házszeri technológia infrastruktúrás javítása irányába fordult el.
20: Milyen politikai felelősség van ebben? Milyen gazdasági felelősség van ebben, hogy tulajdonképpen ez a dolog megállt a 2010-es évekre?
19: Talán úgy pontosítanám, hogy nem állt meg, hanem meg átalakult. A korábbi 2001 és 2014 között folytatott panel szép lassan kikopott és átalakult egyfajta ilyen fűtés, szigetelés, infrastruktúrális rekonstrukció irányába. Javította elsőben a paneltelepek megítélését, illetve lakáspiaci helyzetét. Aztán nyakunkba kaptuk a 2008-9-es világgazdasági válságot. Évekre lehúzta a rolót a lakáspiacon, befagyott a lakáspiac, és igazából 2014-ben viszont rakétaként lőttek ki a lakótelepi lakásárak. Reneszánszukat kezdték el élni a lakótelepi lakások. 10 évvel később erre jött ki ugye egy lakáspiaci csúcs, őrült áron kezdték el értékesíteni. És ez azért nagyon fontos, mert a lakótelepek azért terjedtek el ennyire, azért ennyire népszerűek, és azért élnek ilyen sokan lakótelepeken, mert igazából mindig egyfajta olcsóbb beugrási lehetőséget jelentett a lakáspiacra a fiatalabb családok számára.
20: Én másképp is hallottam fogalmazni, a 2010-es évek közepétől irreálisan magas áruak ezek a lakótelepi lakások. A 2010-es évek közepétől a keresetek és a lakásárak Magyarországon ismét nagyon-nagyon kezdenek elválni egymástól. Az olló nyílik.
19: Igen. Európai összehasonlításban még mindig viszonylag olcsók a budapesti lakások. Persze gondolom a hallgatók között most sokan felszisztennek, hiszen a lakásárakat mindig a saját fizetésünkhöz kell mérni. Ilyen szempontból ugye a lakhatás és a lakás nagyon drága Magyarországon, de hogyha az abszolút árakat hasonlítjuk össze nemzetközi viszonyok között, akkor még mindig olcsónak mondható.
20: Ebből jön az, hogy nagyon sok külföldi befektetésszerűen vásárol nagy mennyiségben magyarországi, főleg budapesti, Budapest környéki ingatlanok. A kérdés az, hogy mire megy a magyar állampolgár a saját pénzével ilyen lakásárak mellett.
19: Hát igen, hogy a pénzszűke az mindig jellemző volt, ma is jellemző, de mindig jellemző volt az, hogy a fiatalok, kisgyerekes családok költöztek be ezekre a lakótelepekre, és mind a mai napig, eltekintve az elmúlt néhány év lakáspiaci viszonyától, még mindig olcsóbban lehetett beszállni.
20: Az utóbbi 8-10-12 évben a fiatalok számára vált majdhogy nem elérhetetlenné például egy lakótelepi lakás is.
19: Igen, tehát az olcsó lakótelepi lakás, mint olyan, az napjainkban már elmondhatjuk, hogy kikopni látszik a köztudatból, és kik élnek napjainkban a lakótelepen. A korábban beköltöző fiatalok együtt megöregedtek, ha mondhatom így, a korábbi lakótelepeinkkel, de viszont mindig jöttek melléjük a fiatalok, akik be akartak lépni valamilyen formában a lakáspiacra, és egy ilyen furcsa kettősség alakult ki a magyar lakótelepeken, hogy nagy arányban élnek egymás mellett idős rétegek, és nagy arányban vannak jelen a fiatal családok, nem csak a magyar lakótelepeken, hanem nemzetközi szinten is jellemző.
3: Kossuth Rádió 2007. Közelről. A lakótelepektől a lakóparkokig. Csizmadi Adrien szociológussal Varga Tünde készített beszélgetést.
14: A szocializmus megszűnése után a lakótelepek építkezése leállt, és a lakóparkok mintegy ennek a nagyarányú lakásépítésnek a folytatásaként jelentek meg. És nagyon egyszerűen felmerült a kérdés, hogy vajon a lakóparkok mennyire folytatásai a lakótelepeknek, mennyire tudják majd pótolni azt a hiányzó új lakásállományt, ami az új lakások piacán keletkezett.
0: Visszaemlékszem gyerekkoromban, akkor a lakótelepeken elég komoly közösségi élet folyt, gondolom csak a játszóterekre. Azért nagyjából mindenki ismert mindenkit, vagy legalábbis a kikkel, akik egy szinten azt tudta. Most viszont azt tapasztalom, hogy ez megváltozott. Mi lehet ennek az oka?
14: Annak idén a lakótelepeknél sem volt olyan tökéletes az a közösség, különösen nem akkor, amikor először kiutalták a lakásokat, és mondjuk Kelet-Magyarországról ide érkező családok összekerültek szanált korábban az állami telepen lakott családokkal például, akiknek nagyon más baráti körük volt korábban, szétszakadtak a kapcsolati hálók, más életstílusuk volt, mondjuk aki faluról érkezett egy lakótelepre, az egész más életstílust hozott magával, mint aki már Budapesten lakott, és ezeken a területeken is nagyon nehezen alakultak ki a kapcsolatok. A 4 emeletes, 3 emeletes házakban sokkal könnyebben alakulnak ki ezek a kapcsolatok, mint mondjuk egy 10 emeletes, 200 lakásos házban. Sajnos ugyanez látszik a lakóparkokban is, talán még sokkal nehezebben, mint korábban, mert az emberek sokkal bizalmatlanabbak, sokkal visszahúzódóbbak, a munkahelyük és a lakóhelyük között ingáznak gyakran autóval. Nem is használja a városi teret, leginkább
1: inkább csak az élete arra koncentrálódik, hogy a munkahelyéről eljusson valamelyik bevásárlóközpontba, és aztán hazamenjen. Ez egy nemzetközi tendencia. A korábbi közösségek is viszonylag gyorsan fölbomlanak attól, hogy igen nagy lett a mobilitása. A rendszerváltás után is a lakótelepekről is nagyon nagy az elköltözők aránya, nagyon nagy a népességcsere, legalább 30-40%, aki költözik. Előbb-utóbb muszáj, hogy valamilyen feloldása legyen. A nyugati kutatók például azt látják, hogy a város tere leginkább lakóparkok egymás utániságára szabdalódik föl, tehát az látszik, hogy ez a tendencia nem jó. Most úgy tűnik, hogy ha mindenki kerítések mögé vonul, akkor a város a mostani ismert szerkezete teljes mértékben meg fog szűnni, és csak lakóparkok és bezárt lakótelepek és elkerített udvarok egymás utániságával fogunk találkozni, de azért ez nem lehet a jövő.
20: Mi a helyzet a lakóparkokkal? Kezdetben nagyon exkluzív lakóparkok jöttek létre. Ma már ott tartunk, hogy egy-egy épülő lakópark a lakótelepek szimptomáit, felszereltségét, illetve zsánerét hordozza. Gyakorlatilag ezek emelt szintű lakótelepek?
19: Maga a lakópark, hogyha a hivatalos tudományos definícióját nézzük, az teljesen más.
3: Egedi Tamás, geográfus.
19: Hivatalosan egy ilyen fallal körülvett beléptetőrendszerrel, 24 órás őrséggel rendelkező lakónegyedek.
20: És jellemzően egy-két szintesek?
19: Igen, ahol magas minőségű a beépítés, általában klubjavakkal rendelkeznek az ott élők, saját úszodát vagy úszómedencét használhatnak, stb. Tehát
20: ehhez képest a Magyarországon elnézés, hogy közbevágjam, nagyon sok lakópark nem rendelkezik ilyen feltételekkel. Egy fogalom romlásnak, egy fogalom csúsztatásnak vagyunk tanúi. Nem is biztos, hogy mindig emelt szinten megvalósított lakótelepeket neveznek el a beruházók, az építetők, az eladók lakóparknak?
19: Igen, tehát ugye volt a lakóparknak egy ilyen eredeti jelentése, ahol általában a tehetősebb rétegek nagy jó körülmények között éltek, és igazából talán egy marketing fogásnak mondható ez, hogy gyakorlatilag napjainkban is a felépülő lakónegyedeket elkezdték különböző lakóparknak, ligetnek hívni.
20: De hát ez, bocsásson meg, ez gyakorlatilag olyan csúsztatás, ami már-már a hazugság szintjén mozog.
19: Hát ez talán dózás, ugye itt lehetne vitatkozni a marketingnek és a reklámnak a jelentésével. Mindenesetre nagyon jó marketing fogás. Előfordul, hogy azért itt az építési minőség nem ér el a korábbi klasszikus lakóparkban tapasztalható lakás minőséget.
3: Kossuth Rádió 2008. Napközben. Menekülés a lakóparkokból. Csizmadi Adrián szociológust hallják.
1: Alacsonyabb státuszú lakóparkokra költözők 40%-a panel lakótelepről jön. Tehát a legnagyobb felvevő piaca tulajdonképpen ezeknek a panel. A panelban csalódott emberek próbálnak a valami más környezetet. Ez ugyanaz, mint a szocialista lakótelepnél, hogy várjuk, hogy megépüljön, nem épül meg, aztán amikor megépül, akkor nem olyan, mint amit vártunk. Hát itt megépült, de nem olyan, mint vártuk, mert hogy nincs pénzünk az üzemeltetésre. És ez a legnagyobb csapdahelyzet az ilyen viszonylag magas szolgáltatásokkal ellátott lakóparkoknál, hogy a bent lévők nem tudják megfizetni.
20: Az ezredfordulótól, a 2000-es évek elejétől, Magyarországon nagyon sokféle gazdasági erőtől függő társadalmi mozgás indult meg, például a lakótelepek lakásaikhoz való hozzájutás kérdésében. Lakhatási válságok ebben a elmúlt negyed században milyen okok miatt jöttek létre, és a különböző periódusokban a politika mit tett azért, hogy ezek a lakhatási válságok ne legyenek olyan súlyosak?
19: Ez egy, ha egyszerűen fogom, az igazából egy 100 éves probléma.
20: Nézzük az utóbbi 25 évet.
19: Mindig jellemző volt a lakás szűke Magyarországon.
3: Egedi Tamás, geográfus, egyetemi tanár.
19: 1960-ban meghirdetett 15 éves lakásépítési program többé-kevésbé sikeres volt, próbált orvosolni ezt a lakáshiányt. Aztán 75-ben meghirdették a következő 15 éves lakásépítési programot, ami már sokkal kevésbé volt sikeres. Ez ma is rendkívül módon jellemző. Tehát nem szűkíthetjük le ezt az utóbbi 20 évre. Napjainkban is lakáshiány van, több tízezer lakás hiányzik a lakáspiacról. Ezt valamelyest ugye a lakótelep felújítások bankokon keresztül oldani tudta az állam, de még ma is éves szinten több ezer, több tízezer lakásnak a megépítése hiányzik. Tehát úgy néz ki, hogy hosszú távon ez a lakáshiány ez velünk marad. Lakótelepek azok továbbra is fontos szerepet fognak játszani a jövőben, mert minden kutatásunk azt mutatja, hogy bármilyen negatív sztereotípiák vannak a lakótelepekkel, különösen a paneles telepekkel kapcsolatban. A lakótelep továbbra is az ott élők nagyobb részében egyértelműen pozitív. Szeretnek napjainkban is, minden kimutatásunk, minden felmérés, kérdésünk azt mutatja, hogy legalább egy kétharmada, bő kétharmada az ott élőknek nagyon szívesen lakik, szereti a lakótelepet, és szívesen éli ott az életét.
20: 2026-ban mit, hogyha csökkennének a lakótelepi lakásárak?
19: Voltak ilyen kimutatások, hogy 2014 és 2025 között közel 380%-kal drágultak a lakótelepi lakások átlagban. Legalábbis a lakáspiaci tendenciák alapján az látszik, hogy most úgy néz ki, hogy befagytak az árak.
3: A lakótelepek elmúlt évtizedeiről. Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
20: Figyelmüket a szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni a műsorvezető Kispéter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Újabb amerikai katonai akció készülhet Irán ellen. A reklámrendelet felülvizsgálatát kéri a szakszövetség. Erős széllel hideg front érkezik, jelentősen visszaesik a hőmérséklet. 16 óra, köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Irán úgy értesült, hogy az Egyesült Államok egyes térségbeli országok támogatásával újabb hadműveletet készít elő ellene. Teherán forrásai szerint a művelethez egyes közel-keleti arab országok is hozzájárulásukat adták. Irán katonai parancsnoksága közölte, támadás esetén amerikai támaszpontokat is célba vesznek, és a konfliktus résztvevőinek tekintik azokat az országokat is, amelyek támogatják az Egyesült Államok Irán elleni hadműveleteit. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte az orosz fővárost. A moszkvai reptereken több száz járatot töröltek vagy függesztettek fel. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. A támadásnak két halálos áldozata és 20 sebesültje van. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónalkatrész tároló raktárat, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal teli hajót és egy logisztikai központot is találatért. Oroszország több tízezer észak-koreai katonát vezényelhetett harci kiképzésre Ukrajnába. Főként drónkezelést tanulnak, ami komoly biztonsági problémát jelent a csendes óceáni térségben, mondta a biztonsági szakértő a Krónikának. Kis Benedek József szerint az orosz elnök alapvető érdeke, hogy minél kevesebb orosz katona halljon meg a fronton. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Rugán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A heti áremelés után 700 forint fölé drágult a gázolaj átlagára Magyarországon. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu vezetője a Krónikának elmondta, a 709 forintos literenkénti ár, a nemzetközi kőolajárak emelkedése és a környező országok tarifái mellett még viszonylag alacsonynak számít a térségben. A szakértő szerint a nemrég bejelentett 5000 forintos célzott támogatás segíthet megfékezni a határokon átnyúló üzemanyagturizmust és megelőzni az ellátási zavarokat. A reklámrendelet felülvizsgálatát kéri a Magyar Reklámszövetség. A tervezet szerintük több száz magyar kis- és középvállalkozást lehetetlenítene el, több mint 1000 munkahelyet szüntetne meg, és milliárdos adóbevétel kiesést okozna. Mint írták, az óriás plakátok többségének megszüntetése korlátozná a hirdetési lehetőségeket, az eszközök elbontása pedig 19 000 ingatlan tulajdonost érintene. A Reklámszövetség arra kéri a kormányt, hogy folytasson érdemi egyeztetést az ágazat szereplőivel. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sok felé beborul az ég, és megerősödik a szél. Majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok lesz. 17 órakor mondunk híreket legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Melyik volt számára az igazi aranykor? Amikor forgatókönyveket írt Mészáros Mártának, vagy amikor regényt írt Rádiunk aranykora címmel? Emlékek és történetek Pataki Évával. Coyote, egy rendszerkritikus film, amely nagyot ütött a NER univerzumára. Milyen hatása volt a Coyote-nak, és mi történt ezt követően a film alkotójával? Vendégünk Kostyán Márk rendező.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: A Magyar Dráma Napja alkalmából.
5: Mindjárt kezdődik az előadás. Legyünk tudók, mint Isten.
4: Az ember, aki kérdez.
6: Ki mondja itt meg, melyik bűnösebb?
4: Az ember, aki küzd.
6: Az ember célja. E küzdés maga.
4: Madách Imre halhatatlan műve.
1: Az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel felkeljek megint.
4: Szinetár Miklós rendezésében.
7: Megvetjük a földnek hitványkorát, és utat törünk magasabb körökbe.
4: Az ember tragédiája. Szeptember 21-én 20 órakor az M5 műsorán.
8: Műsorajánlót hallottak. Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
9: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most Hankó Balázs kasszájáról lesz szó. Olyan pénzről, amit a törvény szerint kultúrára kellett volna költenie az előző kormánynak. Megpályáztatni, és az arra érdemeseknek kiosztani, szigorú elszámolást megkövetelve. Ezt a pályázati rendszert az NKA, azaz Nemzeti Kulturális Alap nevű szervezet működteti, alapvetően a lottó bevételeiből. Az alapon belül művészeti kollégiumok működnek, mint például az előadó művészetek, vagy az anyanyelvi kultúra kollégiuma. Normális esetben szakterületenként felkért emberek írnak ki és értékelnek pályázatokat. Csak hogy Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért is felelős minisztere, tavaly létrehozott egy új, ideiglenes kollégiumot is, ami szinte teljesen titokban működött. Még az NKA-n belül is csak kevesen tudtak róla. Ez lett a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma. Ez a titokzatos kollégium a választási kampány alatt elkölthette az NKA régebbről megmaradt pénzét, mint egy 17 milliárd forintot. Lehet, hogy jutott belőle kulturális programokra is, ezt még az új kormány és a nyomozók is vizsgálják. De az már egyértelműen kiderült, hogy nagyon sok pénzt kaptak belőle olyan emberek, akik a Fidesz mellett kampányoltak. Sőt, más valódi tevékenységet nem is végeztek a pénzből. Nem csoda, hogy ennél a titokzatos kollégiumnál sokszor ki se írtak rendes pályázatokat, hanem csak felhívták a kiszemelteket, hogy jelentkezzenek a pénzért. Volt, aki 500 000 000 forintot kapott így, illetve a gyanú szerint csak úgy. Például Mága Zoltán hegedű művész fotósának frissen bejegyzett cége. A választás után 2 hét sem telt el, amikor Molnár Áron színész elsőként hozta nyilvánosságra a titkos kassza létezését. Azóta kiderült, hogy az NKA civil szervezeteknek szánt keretéből fideszes jelöltek kampányait tolhatták meg, választókerületenként 100-100 millió forinttal, illetve Hankó Balázs saját belátása szerint is osztott ki jelentős támogatásokat még. Az NKA ügyben nyomozások is folynak, többeket meggyanúsítottak, van, aki most előzetes letartóztatásban van. A büntetőügyek egy feljelentéssel kezdődtek, amelyet még az új kormány megalakulása előtt Laco Adrián, az ismert ügyvéd tett meg. Őt kérdeztem erről.
10: Miért, hogy keveredett egyáltalán ebbe az ügybe, miért nem valamilyen állami szerv tett feljelentést?
11: Hát, hogy miért nem tett egy állami szerv feljelentést, azt én sem tudom. Valószínűleg egyébként megtörtént volna ez idővel. Ez ugye nagyon röviddel a kormányváltás után körül robbant a bomba. Molnár Áron állt elő először ezzel a hírrel, hogy tudomása szerint nagy összegű pénz folyt ki az NKA-ból nyilvánvalóan kampánycélokra, és szinte ezzel egy időben megkeresett engem a támogatáskezelő, tehát az NKA háttérszerve, akik magukat, a pályázatokat levezénylik, illetve a kifizetéseket is intézik. Ennek az intézménynek az egyik vezetője, nem vezetője, de viszonylag vezető beosztásban dolgozó kollégája, és még 2 kolléganő eljöttek az irodába, kértek egy időpontot, és ott elmondták, hogy ez belülről hogy nézett ki, és végül is a hölgy úgy döntött, hogy szeretne saját nevében feljelentést tenni, és elmondani azokat az adatokat, amiket nem biztos, hogy mondjuk egy külső szereplő, akár Molnár Áron el tud mondani. E-mail levelezéseket hozott, illetve hát ugye nagyon sok belső tudásuk volt arról, hogy ez hogyan állt össze ott a különböző osztályokon. Azt is elmondta egyébként, hogy ő számukra is akkor vált világossá, hogy pontosan mi zajlott, amikor a sajtóba kikerült hír után többen összeültek, és mindenki elmondta a maga részét, és akkor rakták ők is össze a teljes képet, és abból nyilvánvalóvá vált, hogy itt milyen visszaélések zajlottak. Addig mindenki a maga külön kis részét ismerte a történetből. Tehát így történt, hogy a mi irodánk ebbe bevonódott, és megtettük a feljelentést, illetve utána többeket segítőként, ügyvédként elkísértem a kihallgatásukra, ahol nagyon részletesen elmondták azt is, hogy hogyan kellene normálisan történnie egy ilyen pályázatnak, meg azt, hogy ebben az esetben ez hogyan zajlott, és hát napnál világosabb volt, hogy ég és föld a kettő.
10: Lehet azt mondani, hogy az államapparátusban vannak olyan emberek, akiket zavartak a ilyen típusú ügyek már menet közben is?
11: Az egészen biztos, tehát azt első kézből tudom, hogy nagyon sokan voltak az államapparátusban, akik akár egzisztenciális okokból, akár azért, mert valóban azzal foglalkoztak, amit szerettek, ami az hivatásuk volt, és észlelték a visszaéléseket. Kiki vérmérséklete szerint volt, aki fölállt, volt, aki próbált javítani, volt, aki csak kivárásra játszott, de én azt hiszem, hogy ez teljesen emberi, és azt kell mondjam, hogy az a szervezet, amiből én jövök, a bíróság is hasonlóképpen működik, és biztos vagyok benne egyébként, hogy az ügyészség is, akiket ugye most sokan kritizálnak, ott is az átlagos ügyészek jelentős része nagyon tisztességesen végzi a munkáját, viszont egy olyan közegben kényszerültek ők is dolgozni, és ugyanez igaz a Nemzeti Kulturális Alapra is, ahol a fejnél volt a probléma.
10: Mint Laco Adrián utalt rá, ő korábban bíró volt, és azért hagyta el pályáját, mert azt tapasztalta, hogy a politika bele akart szólni a munkájába. Ügyvédként több, politikai szempontból kényes ügyet vállalt. Ő volt például Szabó Bence védője, amikor a rendőr nyilvánosságra hozta a tiszás informatikusok elleni műveletek történetét. Ebben az ügyben pedig kerestük Hankó Balást, aki miniszterként és az NKA elnökeként irányította a pénzek elosztását, de nem kívánt nyilatkozni a nyílt titoknak. Még május 1-én viszont interjút adott Rónai Egonnak. Ebből idézzünk egy részletet az ATV engedélyével.
12: Nem érzi furának, hogy olyan cégeknek adott 500 millió forintot, vagy közel 500 milliárdot, amelyek nem léteztek korábban, csak a pályázat előtti egy-két hétben szűntek?
13: Azt gondolom, hogy
12: semmilyen teljesítmény nem volt mögöttük, és igazából nem is látszik, hogy valójában mit csinálnak. Ön tudja, hogy kisoda Földházi Balázs?
13: Nem.
12: Ezt gondoltam. Zenei Körművészeti Kft.?
13: Nem.
12: Az érdekes, adott nekik 500 millió forintot. Vagy hát neki. Február 26-án jegyezték be ezt a céget, március első hetében kaptak 500 milliót, 500 millió forint támogatást. Ő Mága Zoltán fotósa.
13: Igen, egy olyan támogatás ez, amely támogatás az országban számos helyen, Mága Zoltán és Mága Zoltán művészei által történő produkció.
12: A fotós. Nem Mága Zoltán művészei, Mága Zoltán fotósa.
13: De innentől meg kell nézni, hogy mi az adott pályázatnak a leírása. Milyen tartalmat jelent az adott tartalomban, milyen pályázati megvalósulás lesz, hány koncert, hány művészel. Ha megnézi ezeket a koncerteket, megnézi ezeket az előadásokat, akkor abban számos művész, számos a nemzetszínészei közül vesznek
12: akkor
13: részt.
12: Miért nem ők kapják ezt a pénzt? Miért nem Mága Zoltán közvetlenül? Miért a fotós?
13: Az adott cég került ezen a támogatáson biztos.
12: Én értem, de hát akkor ennyire bárki mondhatja azt, hogy én fogok csinálni Mága Zoltánnal valamit, adjanak pénzt.
13: Azt kell megnézni, hogy az adott kulturális tartalom ebben megvalósul, vagy sem. Ez kell, hogy
12: majd a pályázat... Hiszik.
13: Van egy pályázat. A pályázatnak van egy belső tartalma, abban le van írva az, hogy hány koncert, milyen mértékben, hol kerül... megvalósításra.
12: De én azt értem, de akkor ez hozomra van, mert ez a cég, ez egy hetes cég volt. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy hát a múltja alapján, amit egyébként azt gondolom, egy pályázathoz csatolni kell, a múltja alapján nyilvánvaló, hogy ez megvalósul. Kapott 500 millió forintot. Arra, hogy egyszer talán ez a cég működni is fog.
13: Nézzük meg, hogy milyen kulturális tartalmat fog biztosítani.
12: Novo Studium Kft. Dereng valami róluk? Október. Októberben alakult, novemberben kapott 500 millió dr. Auer Éva ügyvéd. Mivel érdemelte ki?
13: Meg kell nézni, hogy milyen pályázati programot valósít meg.
12: Hát azt meg. Valóban. Smart Event Magyarország 450 millió, egy üres cég. Ennek a tulajdonosa Párkai Dávid Zsolt, a Fidesznél dolgozik, és a Direkt 36 szerint az ő lakásában lakik egy bizonyos Romanovszki nevezető lengyel politikus. Erre kapta a pénzt?
13: Tulajdonképpen ez is kulturális programok megvalósítása volt. Kulturális programok tekintetében pedig azt kell mondani, hogy ezek a kulturális programok mind a magyar kultúra teljes országban való megjelenítését
12: szolgálják. Én ezt elfogadom, de ez, sem egy létező cég, ez egy tökéres cég. De...
14: Hankó Balázs sok mindenre nem tudott válaszolni az interjúban. Akadtak olyan cégek, alapítványok vagy egyesületek, amelyekről nem is tudta, mire pályáztak. Mégis 10 vagy rosszabb esetben 100 milliókat kaptak az általa vezetett NKA-tól.
12: Meghívásos vagy nyílt pályázatok voltak?
13: Ezek a pályázatok, mivel a kulturális alaponlapján elérhetőek voltak, ezek nyílt pályázatok voltak.
12: Ugye van itt fura helyzet, például a Kis Grofó azt nyilatkozta az RTL-nek, hogy nem is tudott erről a pályázatról, úgy kapott 5 millió forintot, hogy felhívták, hogy itt van 5 millió, adj be egy pályázatot. Hasonlót mondott egyébként Dopman is, aki szintén nem tudott a pályázatról, de kapott 5 millió forintot, végül tudott róla nyilván, mert megkapta ezt az összeget.
13: Hát, ha nem tudott,
12: ezek a Fidesz
13: róla,
12: gázsiai voltak valójában?
13: Hát ha nem tudott volna róla, akkor nem nyújtotta volna be a pályázatot.
12: Hát ha szólnak neki, hogy add be gyorsan, megkapsz 5 milliót, akkor beadja.
13: Hát a pályázat beadása az NKA honlapján keresztül kellett, hogy megtörténjen, amelynél ők a pályázatnak a feltételeit meg kellett, hogy feleljenek.
12: Ennek van egy saját miniszteri kerete.
13: Igen.
12: Az NKA-n belül. Valójában ugye ez is közpénz, de önre van bízva, hogy kinek adja.
13: Amiről az NKA-ról szóló jogszabálytörvény rendelkezik, hogy a kulturális alap meghatározó százaléka a miniszteri keret, és igen. Ez így van 2005.
12: Így van, nem mondtam, hogy nem így van, hanem hogy csak ez a 447-es névre hallgató keret. Hát így van, legalábbis a dokumentumok ezt mutatják.
9: Ezeken az osztogatásokon sokan felháborodtak. Az NKA többi kuratóriumából többen is lemondtak, méltatlankodva, hogy ők nem is tudtak arról, hogy mi folyik a szervezetnél. Akik viszont biztosan tudhattak ezekről a problémás kifizetésekről, azok közül többeket meggyanúsított a rendőrség, és előzetesbe került többek között Búzs Balázs, fideszes politikus, aki Hankó helyettese volt. A botrányra Orbán Viktor a Tusnád fürdői előadásának végén is reagált. Szerinte Hankó és társai valójában hősök.
15: Minél inkább meghurcolnak valakit közülünk, annál inkább hőssé válik. Ugyanez van a kulturális alappal, Hankó Balázsa. Ezek az embereket nem meghurcolják, ezekből éppen most csinálnak hőst. Lehet, hogy ők erre nem jelentkeztek. És ha lehetett volna, akkor nem is választották volna ezt, és biztosan fájdalmas és nehéz, de bennük nekünk nem meghurcolt embereket kell látnunk, hanem a mi hőseinket.
9: A volt miniszterelnök tehát úgy véli, hogy minden rendben volt az NKA-nál. Megkérdeztem Laco Adriánt, hogy miért gondolja, hogy ez nem igaz.
10: Meghallgatjuk a fideszes oldal inkább politikai nyilatkozatait a témában, és itt a miniszterelnöktől az új frakcióvezetőig sokan megszólaltak. Visszatérő érvelésük az, hogy itt politikai döntés miatt akarnak büntetőjogi felelősséget megállapítani. Ez a védekezés, ez reális lehet-e, és ha nem, akkor miért nem?
11: Hát elég szomorú, hogyha a nemzeti kulturális alap szerintük is ezek szerint úgy működött, hogy politikai döntések határozták meg, hogy kihez jut pénz, és kihez nem, mert ez egy kulturális tevékenységeket támogató szervezet, ami mögött egyáltalán nem kellene politikának lennie, biztosítania kellene egyebek között a kulturális sokszínűséget is, de egyébként ez a hivatkozás, ez még mindig nem ad magyarázatot arra, hogy miért kellett bizonyos esetekben a normális eljárásrendet teljesen áthágva nagyon nagy összegű pénzeket kifizetni. Egészen aránytalan összegekről tudunk ahhoz képest, hogy mi volt a várható produktum, és közben igen nagy múltú kulturális események, ugye, ami például napvilágot látott, hogy a Szegedi Szabadtéri Színpad nem kap támogatást akkor, amikor, és most tényleg nem akarok demagóg lenni, valamilyen hegedűsnek valamilyen fotósa pedig olyan összegeket, amiből az egész szabadtéri színpad rendezvényét meg meg lehetett volna tartani akár több éven keresztül is. Tehát egyrészt nyilvánvaló az aránytalanságok, másrészt én azt gondolom, hogy az egészből eredetileg kellett volna kihagyni a politikát, a normálisan lefolyó pályázatok esetében is. Ott is egészen biztosan kimutatható az, hogy pártosan, hogy elfogultan döntöttek a támogatandó személyek vagy szervezetek mellett, de hogyha a pályázati eljárás rendben lezajlott, akkor ezt valóban nehéz vitatni, mert ízlésekről, kultúráról nehéz vitatkozni. De amikor egészen nyilvánvalóan áthágták a saját szabályaikat is, tehát nem az szerint játszottak, hanem egyszerűen csak öntötték ki a pénzt, akkor az bűncselekmény, az nem politika.
10: Saját szabályok áthágása tekintetében mi állapítható meg, mi lehet itt a konkrét gyanú?
11: Ugye normálisan egy pályázatnak megvan a rendje, hogy azt hogyan kell kiírni, arra hogyan lehet pályázni, milyen adatokat kell szolgáltatni, amikor befolyt a pénz, utána mit kell igazolni, hogy kell átszámolni. Ennek egy nagyon jól bejáratott rendje van, ez az, amiket a támogatáskezelő kolléganői nekem is elmondtak, és utána a nyomozóhatóságnak is elmondtak, meg nyilván biztos mások is, akiket én nem tudok. És ezekben az esetekben ez a saját miniszter döntése alapján ment végig ezen az ideiglenes kollégiumon, gyakorlatilag semmit nem kértek, és azt is lehet tudni, hogy nem pályázhatott bárki, hanem hát szóltak valakinek, hogy adjad be, és a szokásos sokoldalas pályázat helyett tényleg egy sajtcetlin, egy háromsoros e-mailben gyakorlatilag lehetett pénzt rendelni az NKA-tól, azoknak, akiknek ez a lehetőség megadatott, és egyébként az pedig, hogy azok, akik ezt megkapták, melyik holdudvarhoz tartoznak, ahhoz pedig tényleg egy kő alatt kellene élni, hogy ezt ne lássuk.
10: Akkoriban, amikor a pénzről döntöttek, akkoriban sem lehetett volna ennek az ideiglenes testületnek sem ilyen módon intézni a pénzosztást a saját meglévő érvényes szabályai szerint.
11: Ez így van.
9: Lacó szerint tehát nem ízlésbeli, hanem bűnügyi felelősséget vett fel, hogy mire ment az EDK a pénze. Az ügyészség is így gondolhatja, hiszen kiszállt

0: sokkal meg is értettem, hogy miről van szó. Mert az teljesen nyilván, hogy az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésre bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. Semmi rosszat nem tettek. Hogy ők miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvaló egy koncepciós eljárás ad magyarázatot. Az történt, hogy ez az ürügy arról, hogy elvigyék a Fidesznek a szerveit. Hát bocsánat, lehet, hogy erről nem beszéltem kellően egyértelműen, de tegnap olyasmi történt, ami sehol a nyugati világban nem fordulhat elő, és az elmúlt 36 évben soha nem történt meg Magyarországon. Hát elvitték a Fidesz teljes tagnyilvántartását. Nyilvánvalóan politikai utasítása, az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását. Elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartás befizetését. Elvitte a levelezésünket. Ilyen csak súlyos diktatúrákban szokott előfordulni.
1: De mit gondol a szerverek lefoglalásáról a feljelentő, Laco Adrián?
2: Az előző miniszterelnök nagyon élesen kifogásolta a Fidesz szerverek lefoglalását, ami része volt ennek a nyomozásnak. Arról van bármilyen tudomás, hogy az ott lévő adatok miért lehetnek fontosak kifejezetten ebben az ügyben, illetve itt valóban felmerülhet-e egy politikailag motivált, mondta, többpárti demokráciát sértő eljárás a nyomozóhatóság részéről.
3: Hát ugye végül is a legfőbb ügyészség azt mondta, hogy indokolatlan volt a szerverek lefoglalása, de úgy oldotta fel, hogy nem azt mondta, hogy az a rajta levő adatok nem érdekesek a büntetőjére szempontjából, csak hogy aránytalan hátrányt okozott a pártnak az, hogy ugye nem tudták onnantól használni az adatbázisaikat, tehát egy ilyen hibrid megoldást alkalmaztak, de abból is az következik, hogy a Fidesz szervereken lehetnek, sőt lehet tudni, hogy vannak is olyan adatok, amik ezekhez a kifizetésekhez kötődnek, tehát bizonyíték a nyomozás során a büntető eljárásban, akkor pedig önmagában az, hogy a szerverek tulajdonosát egy pártnak hívják, pont Fidesznek hívják, annak nem kell befolyásolni a nyomozóhatóságot. Gondolom azért, hogy a nyomozók is aludtak egyet-kettőt, mielőtt eldöntötték, hogy kivonulnak és lefoglalják a szervereket, valóban nem szokásos lépés, viszont az sem helyén való, hogyha csak azért ne férnének hozzá ezekhez az egyébként fontos adatokhoz, mert az történetesen egy párt tárolja.
2: Önmagában normális, hogy állami kormányzati pályázatokról szóló adatokat egy párt tárol?
3: Nyilván nem. Tehát ez önmagában, ez a tény is bizonyíték lehet majd a büntető eljárásban.
1: Az NKA botrányban folytatott nyomozás elérte a Fási családot is. Fási Ádám énekes vállalkozó feleségét, Gurzó Máriát letartóztatták, mert a gyanú szerint fiktív számlákat adott le egy dokumentumfilm elkészültéről, mely filmen egyébként a Fási házaspár lánya is dolgozott. A Fási történetet Bátori Róbert összeállításában mutatjuk be. A riportban többször is idézünk az ATV korábbi műsoraiból.
4: A béke mellett minden embernek fontos az, megmutatott a szeretetet, azt az együttlétet, ami az emberi természetben benne van.
5: Fási Ádám márciusban még a szeretet túlcsordulásáról elmélkedett a márciusi békemenet első sorából. Aztán alig telt el 5 hónap, és hallhatóan meggondolta magát.
6: Mit fotózol? Egy fotózat?
7: Én a sajtóképviselő.
6: De nem, szarom le!
5: Tavasszal Fási Ádám még nem gondolhatta, hogy szeptemberben már a felesége előzetes letartóztatására igyekszik a kecskeméti törvényszékre, ahol újságírók fogják kérdésekkel provokálni. A kultúrában utazó Fási Ádám tavasszal valószínűleg azt sem sejtette, hogy az Orbán kormány április 12-én súlyos vereséget szenved a Tiszától. Ha így lett volna, biztosan nem kampányol az elsősorból a Fidesznek. A békemeneten ugyanis nem köntörfalazott. Kérte az áprilisi X-eket, és azt is megmondta, ki hova húzzon.
6: Én nagyon örülök, hogy itt lehetek, kiállhatok a békére, és kérem, hogy mindenki menjen el szavazni, és csak a Fidesz és a KDNP párt a jövő, és az Orbán Viktor miniszterelnök úr. Támogassuk őt, és erőn felül dolgozik azért, hogy jobban éljünk, és boldogabbak legyünk.
5: Az biztos, hogy jobban éltek, mert több mint 101 millió forint hullott néhány hónappal az áprilisi választás előtt a Fási család ölébe. Mint utóbb kiderült, Hankó Balázs akkori kulturális miniszter a személyes keretéből adta a tetemes közpénzt Munkácsi Mihály honfoglalás című festményének szín és szénvázlatának vándorkiállítására. A projektet a Jam Art Kft. Menedzselte, amelynek az egyik tulajdonosa Fási Zsüliett, a másik pedig édesanyja, Fásiné Marika volt. De ne szaladjunk ennyire előre. Először nézzük meg, mi is az a nemzeti kulturális alap, és mégis miből, vagyis inkább kinek a pénzéből gazdálkodik.
8: A nemzeti kulturális alapot 1997

0: 2003-ban hozták létre. Az intézmény a tényleges munkát 1994-ben kezdte meg. Az alap létrehozásának egyik fő ötletgazdája és alapítója Fekete György belső építész volt. A szervezet elsődleges célja pedig a hazai kulturális élet, a művészetek, a könyvkiadás és az örökségvédelem anyagi támogatása lett. Az NKA részben az ötös lottó után befizetett játékadóból kap támogatást. A Magyar Államkincstár a játékadó 90%-át utalja át nekik, amit kulturális célokra költhetnek. Az elmúlt 16 évben azt azért tudni lehetett, hogy az Orbán kormánya számára kedves művészeket, művészeti projekteket támogatta az NKA-n keresztül.
1: A botrányt azonban csak a választások után robbantotta ki Molnár Áron színész. A gyanú szerint egy titkos 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető, sok esetben álcivil szervezetet is támogattak. Ráadásul a pályázatok legalábbis a többség számára nem voltak nyilvánosak. Erről még az ATV egyenes beszédében kérdezte Róna Jegon Hankó Balást, az Orbán kormány volt kultuszminiszterét.
2: Elmondja, hogy ki kaptak öntől pénzt, vagy sorolja? Nyilván sokat nem fogok felsorolni, néhányat.
3: Hallgatom.
2: Fási Ádám lánya, Fási Zsülike, 101 milliót. Emlékszik rá, hogy mire adta?
3: Igen, a Munkácsi kiállítás több helyszínen történő megrendezés.
2: Nem. Azt a Munkácsi Art Kft. Kapta azt a pénzt, Hajszál Hiány 89 milliót, és még egyszer 82 milliót, ugyanebből a célból.
3: Akkor ez egy dokumentumfilm.
2: Fási Zsülikéről?
3: Nem. A Magyar Kultúrája több részes dokumentumfilm biztosítása.
2: Hűha. Jó, elkészül?
1: A fele biztosan. Főleg miután kiderült, hogy Fási Ádám családjára rászakadt az aranyeső.
4: Mielőttnek bárki is összetéveszt valakivel, én Fási Ádám vagyok, soha az életben nem kaptam állami támogatást. Az NK-tól se, de senkitől se.
2: Te személyesen nem?
4: Soha. Nem kaptam, akkor sajnos. Ha adtak volna, akkor elfogadtam volna, nagyon nagy szívesen. Én kiestem ezekből a körökből. Egyébként a közmédiában se szerepeltem az elmúlt 16 év alatt, meglepő, nem tudtam bekerülni, próbálkoztam, hogy bekerüljek a közmédiába.
1: Most szerepelhetett volna, de adásunkig nem értük el. Hankó Balást néhány nappal később Fási Ádám váltotta az ATV stúdiójában. Ő is megpróbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Először azt állította, lánya, Juliet nem kapott állami támogatást.
2: Azt mondtad korábban, hogy Juliet egy fillért nem kapott az NK-tól. Ez a 101,6 millió forint, ez az ő cégébe ment be. Tehát
4: igen.
2: Azt mondani, hogy ő nem kapott, persze személyében nem, de a cégében.
4: Igen, de ez munkára kapta.
2: Elhiszem.
4: Nem arra kapta.
2: De ettől még az nem igaz, hogy nem kapott.
4: A bevétel annyi van, hogy nincs bevétel, és ingyenesség kell.
2: Az hogy lehet, hogy a miniszter össze-vissza beszélt erről? Hogy hol filmről beszélt?
4: Azt hitte, hogy hazajön.
1: Aztán meg ellentmondva önmagának többször is elismerte, hogy a lánya mégiscsak kapott pénzt filmkészítésre.
2: Most is azt mondtad, hogy a lánya nem kapott pénzt filmkészítésre. De ez nem igaz.
4: De igaz.
2: Ez nem igaz. Hát
4: de
2: itt a, hát de itt a megbízási szerződés, amiben őt azzal bízzák meg. De hát filmkészítésre kapta. De te sem tudod, hogy hol az a film. Te sem tudod, hogy hol az a film. Aznap megkapta a teljesítés nélküli összeget.
4: De te sem tudod, hogy hol az a pénz. Film.
2: De nem nekem kell tudnom.
4: Hát nekem sem.
2: Kérdezd meg a lányodat otthon, szerintem.
4: De miközben a lányomnak a filmet?
2: Hát ő készítette.
4: Nem.
2: A szerződés készített. Szerint ő készítette.
4: Nem készített.
2: A feleséged volt a gyártás vezetője a filmnek, a szerződés
4: nem
2: szerint.
4: Nem készítette. A, tudod, ki készítette? A Munkácsi Art
2: amely Kft. Munkácsi Art Kft. Megbízta a feleségedet.
4: Igen,
2: és a lányodat.
4: De ő készítette.
2: Konkrét feladatokkal.
4: De ő kapta a pénzt a Munkácsi
2: Art. Nem, ti kaptátok a pénzt a Munkácsi Art Kft.-től.
4: Nem.
1: Pedig de. A Corvus Cora Robert készítette NK-as pénzből. A pályázatot elnyerő cég vezetője Szabó Sándor, akivel az őssejt botrányban közös vállalkozása volt Fásinak, akit végül emiatt 10 hónap felfüggesztetre ítéltek.
5: És akkor mi leszel, ha nagy leszel? Vágó?
1: A Munkácsi Árt a dokumentumfilm elkészítésében adott szerepet a Fási Ádám lányához és feleségéhez köthető cégeknek. Juliet egy interjúban már korábban is beszélt arról, hogy filmezni szeretne.
5: A filmezés az, ami felé szeretnék nyitni, ez már nagyon régóta dédelgetett álmom.
6: És milyen műfaj érdekel? Merre szeretnél nyitni?
5: Hát most nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy és ezt még álomnak mondom, akkor az akciófilmek meg ilyenek, imádom. nagyon, nagyon szeretem a jó akciófilmeket.
1: Akciófilm ugyan nem lett belőle, de Juliet dolgozhatott a Békés megyei festőművészről szóló dokumentumfilm elkészítésében. A film nagy csúszással több epizódban jelent meg, ráadásul elég rossz kritikákat kapott. Corvus Cora Robert festőművész azt mondta a Nyílt Titoknak, a botrány kirobbanása óta már megbánta, hogy róla forgattak filmet. Rosszul érintette ez az egész?
7: Hát, eléggé.
1: Nem így képzelte, amikor elkezdtek önnel forgatni?
7: Hát, nem bizony. Nézd, most én nem szeretnék itt most belebonyolódni semmibe, de egyértelmű most. Nekem ott van 30 év munkásságom, tehát én nem ilyen reklámot szerettem volna.
1: Reklám ez egyáltalán?
7: Hát, negatív.
1: Megbánta?
7: Hát, igazán, most mit mondjak?
1: Hát azt, amit érez, meg gondol.
7: Akkor nem, akkor persze, akkor nem megyek bele egyértelmű.
1: Azóta pedig Fási Ádám feleségét és a Munkácsi Árt ügyvezetőjét is előzetes letartóztatásba helyezték, mint ahogy Hankó Balázs egykori miniszter több kollégáját is. De mindemellett az NKA-t felügyelő minisztérium is több esetben visszaköveteli a támogatási összegeket.
8: De büntetőjogi szempontból mi a baj a Fási család esetében? Miről tehet az, aki pénzt kapott az államtól? Laco Adriánt erről is kérdeztem. Van arra is példa, hogy a kedvezményezettek köréből indult valaki elleneljárás, akár kényszerintézkedés is. Ők mennyire lehetnek felelősek azért, mert mondjuk kaptak egy üzenetet, hogy érdemes pályázni, valamilyen módon legalább formálisan pályáztak, nyertek. Azért... Miért állapítható meg adott esetben, néhányuk esetében büntetőjogi felelősség?
9: A támogatottak esetében nehezebb, mert nyilván az, hogyha nekik szól a kulturális kormányzat, hogy támogatni óhajtja a tevékenységüket, és ők ezzel élnek, az veszi rá az első követ, aki ezzel nem akar élni. Én úgy tudom, hogy ahol gyanúsítás, illetve letartóztatás történt, ott az volt a probléma, hogy fiktív számlákkal számoltak el, tehát, hogy kaptak egy bizonyos célra pénzt, amit ki tudja mire fordítottak, de annak igazolására, hogy elkészült az a produktum, aminek el kellett készülni, olyan számlákat csatoltak be, amik mögött a nyomozóhatóság szerint nem volt valóságtartalom. Ez ugye egy eléggé hétköznapi költségvetési csalás, tehát ugye ehhez nem kell NKA botrány, ez nap mint nap előfordul, hogy valaki kap egy bizonyos célra mondjuk egy pályázati pénzt, elkölti valahogyan, és utána szerez számlákat, amivel igazolja a támogató vagy a pályáztató felé, hogy mire költötte. Tehát az ő szemszögükből nézve azért ez egy viszonylag szokványos költségvetési csalás.
8: Lehet hallani olyan szervezetekről is, akik visszautalták a pénzt. Ez az ő esetükben enyhítő körülményként számít esetleg egy eljárásban?
9: Az ő esetükben ugye egyáltalán nem is biztos, hogy büntető eljárásra sor kerül. Valószínűleg pont azért, hogy ne kerüljenek ilyen szituációba, hiszen nagy valószínűséggel nem tudták volna igazolni a törvényes célt. Nem is biztos, hogy meg volt jelölve a pályázatukban. Tehát valószínűleg ennek kikerülése érdekében, hogy egyáltalán bárki elgondolkozon, érdemes volt visszautalni, meg könnyen lehet, hogy az érdek is munkált mögötte, hogyha a jövőben még ebben az országban szeretnének bármikor, bármilyen támogatásban részesülni, akkor lehet, hogy jobb, ha ezt most visszautalják.
8: Kovács Áron kollégám megkérdezte Tar Zoltán minisztert, aki az NKA vezetését is átvette, hogyan áll a tárca vizsgálata az ügyben.
10: Szeretném megkérdezni, hogy hol tart a minisztériumban a Nemzeti Kulturális Alap átvilágítása?
11: Hát lassan a végéhez közeledik az átvilágítás, azt reméljük. Több olyan, ugye több folyamat is van az NKA-nál, vannak hatósági eljárások folyamatban, illetve van a saját magunk által indított átvizsgálás, vagy vizsgálat, és a hatóságinak a végeredmény, ezt nem tudom, mikor várható, a mi vizsgálatunk az reménység szerint néhány héten belül véget ér, és akkor fogunk tudni egy nagyjából összefoglalót adni arról, hogy pontosan mi és hogyan zajlott, illetve fogunk tudni javaslatot tenni arra is, hogy milyen módon alakítsuk át az NKA működését annak érdekében, hogy átlátható, és korrekt legyen a támogatásoknak az elosztása.
10: Ma hogyan látják, hogy mekkora összeg folyt ki ebből a bizonyos kiemelt kulturális rendezvények ideiglenes kollégiumból, és milyen célra használták ezt fel?
11: Hát nem csak onnan, hanem más kollégiumok esetében is, bár jóval kisebb számban előfordult az, hogy nem a művészeti teljesítmény volt az igazi mérce. Amiről nyilván tudunk, az a 17 milliárd, ezen felül pedig most konkrét összeget nem tudok mondani, ami ebből a bizonyos kollégiumból ment ki, de folyamatosan vizsgáljuk több évre visszamenően, ugye nem csak a tavalyi évről, vagy ennek az évnek az elejéről van szó, hanem több évre visszamenőleg van szó arról, hogy az egyes egyedi támogatások mögött volt-e valós művészeti vagy alkotói tevékenység, és azok a beszámolók rendben vannak, amik készültek erről. Gyakran látjuk, hogy előfordult, hogy egy adott projekt az több helyről is kapott támogatást, ugyanakkor ugyanazzal az egy projekttel, vagy annak a projektnek egy részletével számolt el, amit többféle támogatás esetében tilt a szabályzat, így az NKA-tól kapott támogatások esetében is.
10: Az látszik-e már, hogy hogyan működött ez a rendszer, hogyan választották ki, hívták meg ezeket a szervezeteket, akik ebből az ideiglenes kollégiumból támogatást kaptak?
11: Hát egyértelműen látszik a politikai motiváltság, tehát hogy politikai összeköttetése kapcsolatokon keresztül. Ennek a részleteiről is majd fogunk adni részletesebb tájékoztatást.
8: A többször is támogatottak között volt Pataki Attila, az EDDA frontembere is. TAR minisztériuma tőlük is visszakövetelte a pénzt. Megkérdeztük Pataki Attilát, hogy visszaadja-e.
1: Az EDDA frontemberéhez köthető produkciók támogatását is felfüggesztette TAR Zoltán. Pataki Attila szerint azonban minden jóra fog fordulni. Legalábbis úgy látja.
12: Látok vagyok már 1951 óta, mióta megszülettem.
1: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter valótlan adatközlések miatt vont vissza egy 100 és egy 150 millió forintos támogatást Pataki Attiláéktól. A zenész szerint a miniszter mindezt jogtalanul tette. Ráadásul az arénás produkcióra kapott 150 milliót már el is költötte.
12: A 150 milliós az enyém, amit az arénára kaptam, és a 154 millióval is költött, de csak ennyi el is költöttük. Kettő pedig a 100, az a musical, az egy másik cég, más, én a jogtulajdonos vagyok, és a Kölci musical stábjának a cége kapta meg, és a teljesen más történet, semmi, 150 van, csak ezt úgy tarul, de nem...
1: Jogosnak tartja azt, hogy visszakövetelik ezt a pénzt?
12: Teljes jogtalanság.
1: Mi következik most? Valamiféle jogi hercehurca, tehát perre mennek, ha arról van szó?
12: Teljes jogtalanság. Egy regnáló kormány odaítéltem, megvettem, és nem néztem, ne hagyjuk is jó.
1: Oké, rendben.
12: Elnézést kérem, ne haragudj, hogy nem tudok segíteni neked meg a munkádba, de aránylag gyorsan lesznek jobb idők.
8: De nem csupán hírességek kaptak a keretből, hanem civil szervezeteknek látszó csoportok is. Nagy Gergely Miklós, a 24.hu újságírója részletesen feldolgozta, hogyan ment egy kis faluba nagyon sok pénz. Erről szól a következő beszélgetés.
10: Honnan jött az ötlet, hogy Somogy megyei kis településre, Őrtilosra látogasson el az NKA pályázatok nyomában?
13: Itt a 24.hu-nál én már több cikket írtam területi gyűjtésben, arról, hogy ezeket a NKA támogatásokat fideszes vagy fideszhez köthető szervezetek, egyesületek milyen arányban kapták meg. Írtam így már cikket Nógrád megyéről, Alföldről, Szabolcs megyéről, és elkezdtem dolgozni a Dunántúli összesítésen, és hát ilyenkor a munka nagy része az Excel táblázatok bújását jelenti. Viszont azt láttam, hogy Őrtilosra egy jelentősebb összeg érkezett, 60 millió, ugye két szervezethez, és amikor megnéztem, hogy mekkora ennek az őrtilosi településnek a lélekszáma, ugye meglepve tapasztaltam, hogy egy 400 fős településről beszélünk, és akkor hát elkezdtem osztani, szorozni, mert ugye az ösztöneim, meg az előző tapasztalataim azt sugallták, hogy az ekkora támogatást ilyen kis településre nem szoktak utalni, és itt a sok számolgatás után végül is az jött ki, hogy itt egy országos rekordról beszélhetünk, amennyiben a NKA támogatásokat egy személyre bontjuk le egy településre, és tulajdonképpen ez volt az apropó, vagy ez ez volt, hogy nagyon kitűnt, hogy őrtilossal tulajdonképpen a legmagasabb egyfőre jutó támogatás került az NKA-ból, és akkor így megkezdtem nézegetni, hogy hát kik vannak-e mögött a egyesület mögött, ki vezeti őrtilost, és hát így összeállt a kép, hogy itt egy olyan tulajdonképpen fideszes faluról beszélhetünk, ahol fideszes a polgármester, a fia, aki az egyik egyesületnek a vezetője, szintén önkormányzati képviselő, és tetejében ez a polgármester asszony volt a parlamenti választáson is a fideszes jelölt.
14: Sikerült például beszélnie Kelei Kornéllal, aki az egyik egyesületnek a vezetője, a polgármester fia. Igen. Hogy sikerült rávenni, hogy nyilatkozzon.
13: Ez tulajdonképpen ennek a cikknek a legérdekesebb momentuma, vagy éppenséggel fordulata. Ugye azt kell tudni, hogy az ő egyesületének, a Holtkő Egyesületnek van ugyan egy honlapja, de ezen a honlapon egy régi elavult, már nem élő telefonszám volt fent. Tehát én innen hiába is próbáltam telefonon őt elérni, ez ugye nem volt lehetséges, illetve hát az egyesület címe is elég furcsa, amennyiben nagyon nehezen kibogarázhatott, egy külterületi cím volt megadva, tehát ott helyieket kellett bevonni, hogy azonosíthassuk egyáltalán ennek a ingatlannak a helyét. Őt úgy sikerült bevonni ebbe a riportba, hogy miután nem tudtam őt elérni sehogy, bementem a helyi önkormányzathoz, hogy őt keressem, hiszen önkormányzati képviselőt nyilván tudták az elérhetőséget, és a legnagyobb meglepetésemre azonnal is diktálták a telefonszámát, amelyet természetesen egyből hívtam, és hát először nem volt azért annyira nyitott erre a beszélgetésre. Írásba kérte a kérdéseket, majd arra hivatkozott, hogy ő most éppen azt hiszem a jogosítványát intézi valami kormányhivatalba, hogy ő most nem tud velem beszélgetni, és hát megmondom őszintén, hogy én itt egy picit azért kötöttem az ebet a karóhoz, és tulajdonképpen számomra máig nem teljesen értető okokból belement egy nyílt sisakos beszélgetésbe kb. 20 percen át.
14: Mi derült ki ebből a beszélgetésből? Hogyan jutott ez az egyesület ilyen nagy forráshoz?
13: Hát igen, na most ugye itt azt el kell mondani, hogy ő ebben a beszélgetésben elmondott több állítást, például ezekre a kérdésekről is, amit azóta nekem már hát közben is részben cáfoltak. Például ugye megkérdeztem azt, hogy hát ugye ez az NKA pályázat, amiről beszélünk, meg amivel kapcsolatban most ugye rendőrségi nyomozás van, tehát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen botrányos pénzosztásról van szó, hogy erről például honnan tudott? Hát ugye ő nem kifejezetten kulturális szereplő, ugye ez egy helyi településfejlesztési egyesület. Honnan tudott egy olyan pályázatról, ami egyébként hát nem volt nyilvános, és egyébként a magyar kulturális élet krémje nem tudott róla, nem is jutott nagyon pályázathoz. És akkor ő azt mondta, hogy hát kaptak egy levelet a minisztériumból, valami ilyesmit mondott, és akkor hát persze kérdeztem, hogy jó, hát ki írta meg, megvan az a levél, vissza tudnák ülni, és akkor itt már lezárt, hogy jó, hát azt ő nem is tudja, meg nem tudja, hogy hol van, de erről hivatkozott, tehát ebből valami olyasmit azért lehet, ki lehet hámozni, hogy itt valami belső jelzésrendszer ment itt a szereplők felé, hogy lehet pályázni, ezt szerintem el lehet mondani, most azt, hogy azt a belső jelzést, az pontosan az NKA-ból, a minisztériumból, vagy esetleg a megkockáztatom, hogy a Fideszből küldték, abban azt egyelőre ez alapján, a megnyilatkozás alapján nem merném eldönteni, de hát, hogy itt valami belső jelzés történt, hogy lehet pályázni. És akkor elmondta azt is, és ez volt szerintem a legérdemibb rész, hogy ő tulajdonképpen ezeket a összegeket úgynevezett zrínyi események megszervezésére költötte, 4-5 eseményt nevezett meg, és 20 millió forintot költött ilyen eseményekre, most ez azt jelenti, hogy 4 millió forintot költöttek Nagyatádon, Barcson, Csurgón, illetve Őrtiloson zrínyi eseményekre pár héten belül, ugye ez ugyanahhoz a választó körzethez tartozó települések, és hát amikor így érdeklődtem, hogy itt mégis mit történtek ezen az eseményen, meg hogy ott van valami csillapíthatatlan zrínyi szomja abban a néhány kilométeren belül, hogy lehet ilyen eseményeket ilyen sűrűn megtartani. ezekre nem nagyon kaptam választ. Az is érdekes volt, hogy például elmondta, hogy Nagyatádon mikor tartottak ilyen eseményt, hogy például ott helyben, akár ennek a központnak a honlapján, Facebook oldalán semmilyen arra utaló jelzés nem volt se előtte, se utána, hogy ez az esemény ott egyáltalán megtörtént. Ebben a formában, úgyhogy ez nyilván még számos tisztázandó kérdést felvett, de hogy rettenetesen homályos volt az a kapcsolatban az ő beszámolója, hogy ezek az események hogyan történtek meg, egyetlen egy nevet sem árult el, hogy ott például kik vettek részt ezen az eseményen, már mint Zrínyi szakértő, tehát történész, vagy kutató, vagy irodalomtörténész, akik ugye az Zrínyi életművel kapcsolatban mondjuk releváns előadást tarthattak, és hát azt megjegyzem, hogy egyébként egy pár órás ilyen rendezvényre ez a 4 millió forint alkalmanként hát nagyon-nagyon magasnak tűnik, tehát hogy ilyen eseményeket ennek a töredékéből szokás amúgy megrendezni.
14: Ezeknél az NK pályázatoknál mindig felmerül, hogy ez valójában kampányfinanszírozás volt. Kimutatható ez valahogy?
13: Valójában ez egész NK ügyjel, ez a Hankó ügyjel kapcsolatban a nyilvánosságot egyelőre részben a bulvár leágazások, illetve a celebekkel kapcsolatos hírek, a Fási család különböző performanszai uralják, ami egyfelől valahol nyilván érthető, hiszen ők az ismert emberek, de valójában én azt gondolom, hogy ennek az egész Hankó sztorinak, most akkor nevezzük így, az igazi érdekessége ezek a vidéki településekre, akár kis településre lefutó fideszes szervezetekhez köthető támogatásoknak a utóélete, amelyek nyilván nem véletlenül érkeztek a kampány előtt, tehát hogy folyhattak, vagy hogy folytak ezek a Fidesz kampányába bele, szerintem az igazi nagy kérdés az ezzel kapcsolatban az lesz, és hogy ez mennyire kimutatható. Itt a konkrét esetben én jelenleg is végzek kutatásokat, és vannak azért arra úgy utaló jelek, hogy például ezek a megadott események, amikről az előbb beszéltem, mint úgynevezett Zrínyi események, ezek valójában fideszes kampányesemények lehettek. Erről többet nem tudok egyelőre mondani, mert ezt a oknyomozást ezt jelenleg is végzem, de hát itt messze nem ez az egyetlen teljesen nyilvánvaló fideszes NK utalás ebben a történetben. Én a belső összesítésem már több mint 1 milliárd forintot tudok vidéki fideszes szervezetekhez kötni az NK utalásban, amelyek szerintem egyértelműen mutatnak abba az irányba, hogy itt a kampány előtt bizony-bizony itt hátsó szándéka a kampányfinanszírozási ambícióval lettek ezek a támogatások megítélve.
14: A helyiek láttak valamit ebből a pénzből megvalósulni?
13: Hát itt ugye, ha Örtilosról beszélünk konkrétan, akkor ugye itt egyrészt vannak ezek az Zrínyi események. A másik Örtilosi Egyesületnél ugye az van, hogy ott az is egy helyi egyesület, egy önkormányzati képviselő ennek a Kelei Kornél édesanyjának, a Kelei Zitának az egyik bizalmasa vezeti, aki egyébként szintén önkormányzati képviselő, és egy önkormányzati intézményben van bejelentve a címe. Ők ott helyi búcsúkat, meg helyi ilyen zenés napokat szerveztek ezekből a összegekből, amelyekről azt el kell mondani, hogy az, hogy egy 5-10 vagy 15 millióból szerveznek mondjuk egy falunapot, azért az sem szokásos, és hát itt nyilván itt is felmerül az a kérdés, hogy ez vajon egy 10 milliós összeg, az olyan mind arra a falunapra ment el, vagy az, hogy történhetett az elszámolás, remélem, hogy ez hamarosan ki fog derülni.
8: Nagy Gergely Miklós újságíró kimondta, hogy akár választási csalás, tiltott kampányfinanszírozás is lehet a gyanús kifizetések mögött. Laco Adriánt erről is megkérdeztem. Mennyiben merülhet fel itt a tiltott kampányfinanszírozás, mint lehetőség? Ugye vannak arról sajtóhírek, hogy olyan szervezetek is kaptak pénzt, amelyeket alapvetően nem kultúrával foglalkoztak, vagy nagyon kötöttek valamelyik jelölthöz az országgyűlési választásokon. Ebbe az irányba egyáltalán folyik-e nyomozás, vagy ezzel akár önök foglalkoznak-e?
9: Én azt gondolom egyébként, hogy ez nyilvánvaló, de hogy ezt a büntetőjárásban ki fogják-e mutatni, abban nem vagyok biztos. Maga egyébként az, ami miatt nyomoznak, ami lehet hivatali visszaélés, lehet költségvetési csalás, az lesz egyébként valószínűleg a fővonal, az akár ütlenkezés is szóba kerülhet. Tehát az a vonal az el fogja ezt vinni, én azt gondolom. Magát a kampányfinanszírozást sokkal nehezebb lesz kimutatni, bár ugye annak idején, ott május környékén a K-Monitor térképre tette ezeket a támogatásokat, és valahogy érdekes módon ilyen választókerületek szerint oszlott meg szinte egyenlő arányban az országban a végül kiosztott pénz, ami azért véletlen nem igazán lehet. Én szerintem ezt csak mindenki hallgatólagosan tudomásul veszi, de nem ebben az irányba fog elmenni a nyomozás.
8: Nagyon sokféle összeg szerepel a sajtóhírekben, melynek egy része a teljes NKA keretről szól, a része egy bizonyos maradékról, amit beforgattak ebbe a pályázati kalapba. Körülbelül mekkora lehet az az összeg, amit szabálytalanul költöttek el, illetve erről egyáltalán van-e már információ?
9: Hát ugye én nem vagyok minden titkok tudója ezzel kapcsolatban. Amiről tudni lehet, az a 17 milliárd, ami ez a speciális keret volt. Nagyon meglepne egyébként, ha csak ennyi lenne. Tehát biztos, hogyha már egyszer folyik egy nyomozás, és most ugye rengeteg adatot lefoglaltak, és azt elemzik, valószínűleg visszább is lehet menni az időben, és nagy valószínűséggel ott is találnának ilyesmit, de ami miatt a nyomozás eredetileg elindult, az 17 milliárd volt.
8: Van olyan országosan ismert politikus is, akinek a saját címére van bejegyezve egy olyan civil szervezet, amely szintén kapott a pénzből. Pócs János fideszes képviselőről van szó, akit a parlamentben kérdeztünk erről.
15: A JASZ Nemzet támogatásairól szeretném kérdezni, ugye ez az a szervezet, ami az ön birtokára van bejegyezve. Mire kapta ezt a pénzt ez az egyesület?
16: Hát mint minden egyesület és minden alapítvány kulturális célokra és az előírásnak megfelelő programokra kapta. Ez az utolsó fillérig erre van felhasználva. Több alkalommal szeresen le lett ellenőrizve, és mindig mindent jóvá hagytak ezzel kapcsolatban. Amit felkapott a média ebből egy részt, hogy talán két fellépő volt, aki nem is tudott róla. Itt azért szeretném a tisztánlátáshoz hozzátenni, hogy az ominózus két fellépő, illetve minden fellépőnek van egy menedzsere. És az eredeti programban a menedzser elvállalta a két személyre, utána pedig mondta, hogy a két személynek nem alkalmas, és két másik fellépőt adott helyette. Ezt próbálják most kikezdeni, de hangsúlyozom, ugyanúgy fellépőkkel, másik fellépővel, de minden egyes kulturális program és minden egyes rendezvény a lehető legszabályosabban fel lehet használva.
15: Tehát akkor önben nem merült fel az, hogy esetleg ezt vissza kellene fizetni?
16: De ez sem ágában sincs visszafizetni. Miért fizetném vissza? Volt egy pályázati kiírás. Főleg nem én, nem az én dolgom az egyesület, de másnak se. Ha valakinek volt egy pályázati felhívás, erre szabályosan pályázott. A hatóság ezt több sorral leellenőrizte, rendben találta. Akkor miért kéne fizetni? Visszafizetni csak azért, mert Magyar Péternek célkereszt vagyok a szemében, ehhez én nem fogok asszisztálni.
8: A történet egyik legérdekesebb szála, hogy miután meggyanúsították Hankó Balázs helyettesét, kabinetfőnökét és még számos embert a stábjából, magát a volt minisztert nem hallgatták ki, nem állították elő. A helyzetet furcsának találja Laco Adrián is. Több embert már meggyanúsítottak, lehetett hallani őrizetbevételekről, előzetes letartóztatásokról. Tudhatunk valamit, hogy körülbelül hány ember felelősségre vonásánál tart az ügy, vagy hány ember ellen vannak vizsgálatok, és hogy ők nagyjából kicsodák?
9: Hát ugye 9 ember meggyanúsításáról lehetett hallani több lépcsőben. Van köztük olyan, aki a támogatáskezelő oldaláról volt döntési pozícióban, van, aki a szakmai kollégiumok részéről, illetve a miniszter közvetlen környezetéből, például a kabinetfőnöke, illetve lehetett hallani olyat is, aki a támogatotti oldalról került a gyanúsítottak köré. Gondolom, hogy még nem végeztek, és nyilván, ahogy dolgozzák föl a rengeteg adatot, ugye azt nem akarja senki, hogy olyan támogatások is belekerüljenek, amik a normális rendben kerültek kifizetésre, még akkor is, ha esetleg volt mögötte politikai motiváció, mert az önmagában nem bűncselekmény. Tehát ez egy nagyon nehéz munka egyébként, amit most a NAV nyomozói végeznek, hogy ne essenek át a ló túlsó oldalára, és csak azokat a kifizetéseket vonják bele a büntetőeljárásba, ahol valóban megállapítható a bűncselekménynek a megalapozó gyanúja. Tehát én nem irigylem őket azzal kapcsolatban, amit most csinálnak. Tehát 9 gyanúsítottról tudunk egyelőre, és nyilvánvaló üvöltő hiány, hogy hol van eddig a miniszter. Ezzel kapcsolatban én úgy tudom, most már több helyről lehetett hallani, és egyébként hasonló hír a sajtóban is megjelent, hogy nagyjából a kabinetfőnök letartóztatásával egy időben a nyomozást konkrétan felügyelő ügyészség már a legfőbb ügyészhez fordult, és kérte, hogy intézkedjen a mentelmi jog kikérése iránt, tehát hogy keresse meg a parlamentet a mentelmi jog felfüggesztésére, tehát legalább 2 hónapja ott fekszik a legfőbb ügyészség valamelyik íróasztalán, és nem történik semmi, ami meglehetősen botrányos. Ha ez igaz, ugye nyilván a legfőbb ügyészség ezt ebben formában eddig még nem erősítette meg, de nagyon sok helyről lehetett ezt most már hallani, hozzánk is eljutottak ilyen információk, érthetetlen, hogy mire várnak.
8: Ha jól értem, akkor amíg ez a mentelmi jog kikérése a legfőbb ügyész részéről nem érkezik meg a parlament illetékes bizottságához, addig Hankó Balázs ellen nem lehet nyomozni, vagy nem lehet ellene eljárást indítani, vagy jogilag mi a helyzet?
9: A nyomozás az folyik, de konkrétan a személyével kapcsolatban eljárási cselekményt, ami elsősorban ugye a meggyanúsítását jelenti, azt nem lehet addig végezni, amíg, és kényszerintézkedés sem lehet vele szemben alkalmazni, amíg a mentelmi joga él. Minden egyéb nyomozást, ami nem konkrétan a személyéhez kötődik, tehát a bizonyítékok összegyűjtését, azt lehet folytatni, de azt gondolom, hogy valószínűleg ez a dolog készen áll most már hónapok óta arra, hogy őt meggyanúsítsák. Nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy a kabinet főnöke, a Hunyó ebben a történetben is ő találta ki, tehát ez egy teljesen egyértelmű következtetés, viszont a következő lépést, a beidézését, a meggyanúsítását, az esetleges házkutatást, ne adj Isten őrizetbevételét, akár letartóztatását, ezt mind nem lehet addig még mérlegelni sem, amíg a mentelmi jogát nem függesztik föl. A mentelmi jog felfüggesztéséről ugye a parlament szavaz, de nem tudja magától elrendelni, ahhoz egy megkeresés kell a hatóság részéről, és ez az, ami hiányzik.
8: Ez volt a Nyílt Titok 4. adása. Köszönöm a figyelmüket. Szerkesztő riporter kollégáim Bátori Róbert és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.
17: Kossuth Rádió.
18: Kossuth Rádió.
17: Újra mindenkié.

0: Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. 17 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea a mikrofonnál, Szlotta Judit. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedését miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntetnek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával, Berg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz, felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. A tárcavezető a többi közt kiemelte, meg kell teremteni az iskolákban a szabad olvasás lehetőségét. Irán úgy értesült, hogy az Egyesült Államok egyes térségbeli országok támogatásával újabb hadműveletet készít elő ellene. Teherán forrásai szerint a művelethez egyes közel-keleti arab országok is hozzájárulásukat adták. Irán katonai parancsnoksága közölte, támadás esetén amerikai támaszpontokat is célba vesznek, és a konfliktus résztvevőinek tekintik azokat az országokat is, amelyek támogatják az Egyesült Államok Irán elleni hadműveleteit. Agyonlőtt egy autójában ülő izraelit egy palesztin fegyveres Cisjordánia középső részén. A merénylőt megsebesítették, majd elfogták. Közben egy másik palesztin férfi katonákat akart elgázolni a megszállt terület északi részén. Az izraeli biztonsági erők azonban még a merénylet előtt agyonlőtték. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sok felé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok lesz. 17 óra 30 perckor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Kulisszatitkok és klasszikusok. A Magyar Dráma napján Hegyi Barbara, a Végszínház színművésze lesz a vendégünk. Egy humanista tekintet, Nora Dumas újrafelfedezése címmel nyílt kiállítás a mai Manóházban, a fővárosban, és tantermi színházi előadás készült Homérosz klasszikusából, az Odüsszeiából Egerben.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Jelenlét. Roma kulturális magazin.
4: Dévli szelekhávtú méromali, noroksi szanetácsi buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A 40. születésnapján jelenik meg Banyák József első önálló szólólemeze. Október 1-én a Zenevilágnapján lesz hallható a különleges album. Banyák József neve sokaknak ismerős lehet a bárzongora, a jazz és az élő zene világából. A zongorista 5 évesen kezdett zenét tanulni, később a jazz felé fordult és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomát. Most azonban egy különleges mérföldkőhöz érkezett. Október 1-én a Zenevilágnapján jelenik meg első önálló lemeze. Olyan dalok kerültek az albumra, amelyek közel állnak hozzá, és amelyekben saját zenei ízlését és az eddig megtett útját is megmutatja. Most fog megjelenni a közeljövőben az első saját albumod. Hogyan készültél erre a lemezre, és milyen érzések vannak benned a megjelenéssel kapcsolatban?
5: Hát valójában erre a lemezre úgymond egész életembe készültem valójában. Nem volt egy konkrét készülési idő, vagy ilyesmi. Nem próbáltam a dalokat játszani, amiket már régóta játszok, és ugye a kedvenceim közé tartoznak.
4: Milyen dalokat hallhatnak majd az albumodon a hallgatók, a közönség? Milyen stílusú dalok jelennek meg?
5: Elsősorban régi magyar dalokat szeretnék. Ugye szerettem volna olyan lemez, ami úgy tükrözi azt a zenei világot, ami főképp én vagyok, mert ugye azért játszok többféle műfajt, úgy mondanám, de szerettem volna ezt a lemez arra készíteni, vagy játszani, ami én vagyok leginkább, és ilyen régi magyar slágerek lesznek feldolgozva az én feldolgozásomban, és lesz egy-két külföldi világsláger közte. Akkor például olyan dalok lesznek a lemezen, ugye, amit említettem, hogy Kicsi, gyere velem rózsát szedni, ugye Gábor Espálnak a nagyon jó szerzeménye, amit egybe játszok a Horváth Jenő Levél apukához című dallal. Akkor játszom egyik kedvenc dalomat, a Bohóz dalt, amit Budai Dénes írt. Akkor Meseautónak a zenéjét, ugye a régi filmnek, amit Márkus Alfréd írt. És ugye mondtam, hogy játszok egy pár külföldi dalt is azért, hogy legyen rajta. Ezen gondolkoztam egyébként, hogy csináljak egy külön magyar lemezt és egy külön külföldi lemezt, de most úgy csináltam, hogy legyen benne ez is, meg az is egy pár, de most többnyire ugye a magyart éreztem, hogy az legyen rajta, és tettem rá egy pár külföldi lemezt is, és szerintem lesz ennek a lemeznek majd egy kettes folytatása is, ahol még fogok játszani még ugyanennyit. És például külföldiek közül What a Wonderful World, ugye a híres Bob Till és George Davidnek a szerzeménye, akkor rajta lesz az Over the Rainbow, ugye ilyen nagyon ismert a dalokat, és aminek nagyon örülök még, hogy fölvettem az Ifjabb Járóka Sándor Februári Szerelem című dalt, ami nagyon közel áll hozzám. És hát ugye Seres Dezső Szomorú Vasárnap című dala nem maradhatott el a lemezről, mert ez egy világ leghíresebb magyar dal, amit nagyon szeretek. Nagyon fontos, hogy lesz közte még egy saját szerzeményem is, a For My God című szerzeményem, amit talán az első szerzemény, amit írtam még több mint 10 évvel ezelőtt, talán nem is tudom már napra pontosan, vagy évre pontosan, hogy mikor, az is rajta lesz, és azt egybejátszottam egy Michel Legrand kompozícióval, a Jentő Musicalnek a zenéje, a Papa Can You Hear Me-vel.
6: Ritkán jársz most apu haza, és mindig úgy sietsz el, és valahogy olyan furcsa vagy,

maga gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kisöcsémet, fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem,

0: kulcsokat már, s egy reggel itt leszel, csókol kisfiat.
1: Hány dal lesz hallható a lemezeden?
2: Hát a jelenlegi formájában úgy néz ki, hogy 9 dal. A tizedike, megmondom őszintén, most még gondolkozok, mert én úgy csináltam ezt a felvételt, hogy bementem a stúdióba, és egész nap zongoráztam. Szóval abban benne volt, most nem akarok mondani, ilyen 25-30, vagy nem tudom hány dalt vettem föl így összesen. Szóval az azt jelenti, reggel bementem, és akkor ott voltam estig. És szinte csak ebédszünettel, de végigjátszottam. Már csodálkoztak is ugye ott a stúdióban, hogy még bírod, álmodom, és most kezdek belejönni. Viccelődtem is velük ott. De hál' Istennek bírtam, egész nap játszottam, és 9 vagy 10 az egy dal, az most fog eldőlni egyébként a következő pár órában, hogy fölleteszem, vagy nem, még megkérdeztem ugye jó barátaim, hogy mit szólnak hozzá, mert kicsit gondolkozok rajta, és plusz lesz egy bónusz track, ami egy régebbi felvételem, és az nem szólóban lesz, hanem az egy zenekari dal, amit még, hát sajnálatos módon apám emlékére vettem föl, és azt szeretném, hogy rajta legyen a lemezen, az egy régi Horváth Jenő dal, a Levél apukához című dal, és arról azt kell tudni, hogy ezt nem szólóba zongorázom, hanem van hozzá egy vonós kvártet, és egy jazz trió, és még rá énekelek. Szóval én énekelek, zongorázok, és akkor emelt még kibővül egy ilyen nagyobb fajta zenekarral. Kedves barátaim játszanak rajta, nagyon örültem neki, hogy elvállalták, és ezt 2024-ben vettük föl, és ez is rá fog kerülni ugye bónusztreknek. Ez körülbelül bónusztrekkel együtt egy olyan 40 perces zenei élményt jelent. Igaz, hogy fölvettem ugye több órás anyagot, de hát nem akartam most szólózongorás lemezből ugye kiadni egy órát vagy másfél órát, mert most az ember a leül hallgat, nem hiszem, hogy végighallgatja, és ez szerintem még az idő, amit az ember úgy tud élvezni, és úgy át tudja magát adni a zenének.
1: Többi dalon van közreműködő egyébként, vagy az a 9 dal az mind csak szóló?
2: A többi dal az csak szólódal, de ugye említettem, ugye egy saját dal, egyébként meg feldolgozások van közte. Seres Rezső szerzemény, Horváth Jenő szerzemény, régi magyarok közül válogatom, amik így a kedvenceim, elég ismert melódiák egyébként.

0: Kinek a véleményére vagy a kritikájára adtál így az előkészületek során, vagy ki az, aki segített neked most így, akár a dalok kiválasztásában, lemezborító tervezésben, vagy ki volt így a segítségedre?
1: Hát maga a lemez elkészítésére hála Istennek volt segítségem, nagy segítségem és sok segítségem. Kedves barátom Horváth Gáspár, aki nagyon sokat segített ugye a lemez elkészítésében. Ő egyébként, ez is érdekes sztori, mert ugye a gyerekeink együtt járnak iskolába, osztálytársak, és így ismertük meg egymást, és szóba jött, hogy szeretnék lemezt, és akkor felajánlotta a segítségét, aminek nagyon örülök, és hálás vagyok neki. És akkor így jött, hogy ugye melyik stúdióba vegyem föl, hogy legyen, stb. És szerettem volna olyan stúdiót, ahol van egy Stanway zongora. Ugye a Stanway zongora a kedvenc zongorám. Úgy voltam vele, hogyha csinálok egy szólólemezt, vagy Stanway-en szeretném, vagy lehet akkor inkább ugye Stanway-en, vagy Bösendorferen. És akkor jött ez a lehetőség, hogy Vértes Acsán, vagy egy nagyon jó stúdió, a Márkosi Jocinak a stúdiója, ami nagyon jó, hogy mondjam, feltételekkel és nagyon jó minőségben lehet ott felvenni zenét, hangfelvételt, és ugye ott van egy Stanway, egy C-modell, ami nagyon jó állapotban van, és pont a lemez felvételem napján előttem hangolta ki a hangoló is azt a zongorát, és a hangoló ráadásul ő is nagyon profi, mert ő meg a Stanway-nél dolgozott, Mező Andrásnak hívják, és ő hangolja ott a Stanway zongorát, szóval teljesen profi körülmények között tudtam fővenni, úgymond a lemez, meg nagyon örülök. És a hangmérnök pedig a Kremán Patrik, aki szerintem nagyon jó munkát végzett, és nagyon örülök neki, hogy így szól a lemez.
0: Kinek ajánlanád ezt az albumot?
1: Ugye van rajta az utolsó dal, amit már említettem, a bónusztrek, ugye az apám emlékére és apám emlékére. Ő hangszereltem, énekeltem, zongoráztam, és vettük föl a darabot. És érdekes, hogy ezt a dalt játszom szólóban is. Szóval az rajta lesz a dal szólóban is, meg zenekari hangzásban is. És hogy kinek ajánlanám? Hát valójában mindenkinek, aki szereti a zongora hangját. Ez műfajtól függetlenül szerintem, mert vannak benne ilyen klasszikus részek, ugye vannak benne jazzesebb részek, úgymond, de ez nem egy jazzlemez, szóval nem lehet mondani azt, hogy egy jazzlemez, ez ilyen bárzenelemez inkább, de klasszikusosan, ilyen, hát ami én vagyok félső, én nem is gondolkoztam ebből, hogy milyen stílust élnem, hogy játszottam, milyen stílust ugye én képviselek, vagy amit játszok, és szerettem volna ezt, hogy minél magasabb fokon játszani végül is így. Ez volt a cél, és ajánlám mindenkinek, aki szereti a maga szóló zongora hangját, és a szóló zongorázást.
0: Akkor ez abszolút te leszel, ráismerhetően mindenki megismeri a stílusodat.

0: Meg fog jelenni a lemez fizikai formában is, vagy elektronikusan inkább?
1: Először mindenféleképp elektronikusan fog megjelenni. Spotify-on fent lesz a lemez, és aminek nagyon örülök, hogy október 1-én fog megjelenni a lemez, ami a kerek 40. születésnapom lesz most, és ami egyben ugye a zene világnapja. És ez most két alkalomból is nagyon jó időpont, akik érkezik, és ugye Spotify-on lesz hallható a lemez, de utána szeretnék majd idővel ugye fizikai formátumot is neki, és több mint valószínű CD formájában.
0: Előre is Isten éltessen akkor. Hogy látod, a fizikai formájú CD-t a mai világban még ugyanúgy keresik? Van rá kereslet?
1: Én úgy gondolom, hogy most talán kezd visszajönni. Én azt hallottam, hogy a bakelit lemez is főleg az kezd ugye meg népszerűvé válni, vagy népszerű lenni, és az emberek úgy szeretnek megfogni ugye bizonyos dolgot fizikailag, hogy az övéké, vagy ráírni egy kedves üzenetet, hogy sok szeretettel, kedves barátomnak, stb. És ennek mindig szoktak örülni. Mondjuk én még nem csináltam lemez, szóval és csak nekem ugye ez az első lemezem, de ugye én ezt el tudom képzelni, hogy a személyesebb dolog, ha valakinek adok egy fizikai lemezt, és akkor ráírok egy kis szöveget.
0: Tervezel lemezbemutató koncertet is a megjelenés kapcsán?
1: Lemezbemutató koncert, ez nagyon jó kérdés egyébként, mert ezzel igazán nem foglalkoztam még, és igazán abból foglalkoztam, hogy meglegyen ez az egész lemez, összejöhessen, ugye? És ha lesz rá lehetőségem, akkor nyilván igen, szeretnék majd, de nem tudok most ezzel kapcsolatban egy konkrét dolgot mondani.
0: Ugye említetted, hogy nagyon régóta készülsz erre az albumra, de konkrétan mikor fogalmazódott meg benned, hogy amikor érezted, hogy igen, ezt már el kell kezdeni tervezni és csinálni, mikor jött el az a pont az életedbe, amikor nagyon, nagyon tudatosan vágytál erre?
1: Igen, hát ez a dolog, hogy saját lemez legyen. Ugye felvételt azt mindig akartam így magamról így készíteni, hogyha így tudtam, meg stb. Csak ez más, ugye egy teljes lemezt így összehozni, meg feljátszani. És főleg az, hogyha valaki, mit tudom, egy nap alatt feljátsza az egész lemezt. Szóval nálam úgy nézett most ki, hogy az egész lemezfelvétel, hogy már évek óta, hát ilyen pár éve így gondolkozok rajta, hogy már azért nagyon kéne egy saját lemez. Meg ugye általában, hogyha vagyok koncerten játszók, akkor szokták kérdezni, hogy hol lehet hallgatni, mert tetszett nekik a koncert, stb. Ugye volt többször a Magyar Zeneházában is ilyen sorozatom, ahol zongoráztam, voltak ilyen bázongora estek, és rengetegen jöttek oda hozzám, hogy szeretnének CD-t venni, ha lehet, szeretnének hallgatni, ha lehet, mert tetszett neki. És hát nagyon nem tudtam nekik mit mondani, és ezek a dolgok úgy inspiráltak, hogy most már minél hamarabb kéne, aztán húztam ezt egy pár évig, ahogy látom, de hál' Istennek most így ez eljött, és mondom, akkor legyen így a kerek 40. születésnapra, meg a zene világnapjára.
0: Ahogy említetted is, ugye a maga a feljátszás az nagyon gyorsan történt egy nap alatt, de...
1: Bocsánat, közbevállok, ez csak annyit, hogy egy nap alatt vettem fel a lemezt, egyetlen egy nóta van a Szomorú vasárnap, amit még egy másik nap bementem. Szóval a lemezen szerepel dalok közül egyedül a Szomorú vasárnap van az, amivel aznap nem voltam teljesen elégedett, és akkor még egy nap bementem, hogy akkor szeretnék belőle ugye még felvételt készíteni. A többi felvétel viszont, ami hallható a lemezen, ugye a bónuszrek kivételével, az mindegy nap alatt játszottam föl.
0: Igen, tulajdonképpen ez is lett volna a kérdésem, hogy mennyire vagy olyan művész, aki igazából úgy sose elégedett a végeredménnyel, és mindig azt érzi, hogy csiszolni kell rajta, és sosincs kész, vagy hogy ez mennyire ment könnyen neked, hogy azt mondta, hogy igen, most kész van, és ez így jó, ezzel elégedett vagyok.
1: Ez nagyon jó kérdés. Én pont az a fajta vagyok, hogy képzeld el, hogy elkezdtem otthon hallgatni legelőször, hogy miket vettem föl, és én teljes letargiába estem kb. hogy ez nem tetszik, az nem tetszik, amaz nem tetszik, mit csináljak most, mi száll nekem még egy napot bemenni. Komolyan mondom, hogy meghallgattam az anyagot, ugye nagyon sok anyagot vettem föl, szóval több órás anyagot vettem föl, meg egész nap ugye, hogy játszottam, és ez is úgy volt, hogy pár szám meg volt bennem, úgyhogy azt biztos akarom játszani, a többi meg pár szám az ott alakult ki, hogy akkor jóval játszom ezt is, és hát igen, először nagyon kivoltam, hogy ez nem olyan, amilyen, és utána így egyre többet hallgattam, és akkor így mindig találtam benne így jó dolgokat, és akkor így ugye rengeteget hallgattam, és akkor így próbáltam összegyűjteni azokat, amik így jobban sikerültek, és változó, szóval ez hangulatomtól is függ, hogy mennyire vagyok elégedett, vagy nem tudom, de egyébként sosem vagyok elégedett magammal. De remélem, hogy a hallgatók azok lesznek.

0: kinek mutattad meg először a tervet, vagy amikor így már fejedben összeállt, ki volt az első, akitől akár megerősítést vagy kritikát vártál?
1: Hát ugye a legkézenfekvő volt nekem a feleségem, aki ugye betettem egy-két zenét neki, na most azt kell tudni, hogy ő neki zeneileg nem ez a kedvenc műfaja, szóval ami nem is baj. De ő neki betettem a zenét, és ő is azért hallotta azt, hogy ez jó úton van, meg hogy hallatszik, hogy egy jófajta zongora hang szól. Igazán nem nagyon mutogattam ezt még, szóval senkinek. Neki is csak egy-két számot. Ezt én mindig így fölraktam a fülest, és akkor így magamnak így hallgatgattam a dalokat.
0: Akkor ez neki is újdonság lesz, ha megjelenik az album, hogy teljes egészében ezt így hallja.
1: Egy-két dalt megmutattam a fiam zongoratanárnőjének, akit nagyon tisztelek, becsülök, Zeneakadémián tanít, a Tóth Mariannak, és nagyon pozitívan reagált arra pár dalra, amit mutattam neki, aminek nagyon örültem. Ez jó megerősítés volt részéről.
0: Igen. És milyen éve van a lemeznek, ha így elárulhatod, hogy mit tudnál erről mondani, hogy honnan, hova érkezik meg az album?
1: Hát az album, ugye, mint ahogy említettem, a legelső szám és a legutolsó dal, úgymond ugyanaz, csak a legelső dalt egy másik dallal játszom egybe, a Kicsi gyerelem rózsát szedni híres dallal, és az utolsó bónusztrekken is azt játszom, csak azt már zenekarral. Hát milyen íve van? Ez egy olyan lemez, ami arra van, hogy az ember így leül, elgondolkodik, hallgatja ugye a zongoraszót, egy ilyen melankólikus, vannak benne azért néha ilyen meglepő fordulatok, úgy gondolom, de a legfőbb cél nálam az volt, hogy muzsikáljon a lemez. Nem is arra törekedtem, hogy nyilván az ember törekszik arra, hogy technikailag, meg stb. Mindig jobb legyen meg, de nem akartam azt a nagyon steril, úgymond lemez, hogy minden tökéletes. Nálam azóta fontos, hogy legyen lelke a lemeznek, és ugye remélem ez sikerült.
0: Említetted ugye azt is, hogy lényegében ez egy egész életmunkája, ami most így bele sűrítődött ebbe a lemezbe. Akkor a hallgatók kedvére áruljuk el, hogy hány éves korod óta zongorázol? Mióta gyakorlod ezt a mesterséget?
1: Igen, zongorázni olyan 10 éves koromban kezdtem, 5 éves koromtól meg hegedültem 20 éves koromig. És akkor egy ideig mind a kettő hangszer volt párhuzamosan, és a 20 éves korom körül döntöttem úgy, hogy akkor a zongora mellett, és akkor most már csak zongorázok, úgymond. És a zongorával végeztem el ugye a Zeneakadémiát. Utána Olá Kálmánnál, ugye a master képzést is a Zeneakadémián, és ugye tanítok is elég sokat, meg amióta élek kb. Gyakorlok, meg mai napig gyakorlok, meg nagyon szeretem csinálni, szóval ezért csinálom, mert nagyon szeretem.
0: Akkor igazán sok munka és rengeteg év van a lemez mögött, ami hamarosan megjelenik. Nagyon sok sikert kívánok így a lemez bemutatóhoz, és olyan fogadtatást, amire számítasz ezzel kapcsolatban, és köszönöm szépen az interjút és az idődet is.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, és remélem, hogy tetszeni fog a lemez mindenkinek. Köszönöm.

Ez volt a Jelenlét, Roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Déblesza, Fitzanatos, viszont hallásra!

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Szlotta Judit, főbb híreink először röviden.
2: Pozitívnak tartják a településvezetők a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről szóló kormányzati szándékot.
1: Utcai demonstrációt szerveztek a Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária menesztése miatt.
2: Járvány még nincs, de a közeljövőben emelkedhet a légúti megbetegedések, így a Covid-fertőzések száma is.
1: Századik strand szezonját zárja hamarosan Hajdúszoboszló, összesen 1.600.000 fürdőszolgáltatást értékesítettek.
2: Este sok felé beborul az ég, de esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani, holnap néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter beszélt arról is, hogy nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei önkormányzatokat átvilágítják, mert azokat szerint a Fidesz kiüresítette és politikai kifizető helyé tette. Részletek Brieska Dánieltől.
3: Szeretném jelenteni innen Pécsről, Baranyából, hogy én 133 napja vagyok miniszterelnök.
4: Ezt a miniszterelnök mondta Pécsen országjárásának újabb állomásán. Ezzel Orbán Viktorra utalt, aki tusványosan még arról beszélt, hogy a Tisza kormány 133 nap alatt megbukik. Magyar Péter úgy látja, az ország kapott egy utolsó esélyt, a választók pedig éltek ezzel az áprilisi választáson. Úgy fogalmazott, a kormány feladata most az, hogy egy működő és emberséges Magyarországot építsen. Magyar Péter hangsúlyozta, Pécs ma a csődhelyzet szélén van, a kabinet célja ezért az, hogy minél hamarabb segítsen az önkormányzatoknak.
3: Egy kivéreztetett költségvetést örököltünk, egy óriási feladat lesz a pénzügyminiszternek, hogy a hiány szint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjunk legalább részlegesen segíteni, hogyha szükséges, akkor egy kisebb részét az idei szolidaritási adónak elengedjük.
4: Fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizető helyekre nincs szükség, fogalmazott a kormányfő, majd megerősítette, hogy nem akarják megszüntetni a megyéket. Magyar Péter azt is mondta, sokan szeretnék, hogy az előző rendszer bűnözői elnyerjék méltó büntetésüket, de egy jogállamban mindennek megvan a módja és a rendelt ideje.
3: NVVH, a vagyon visszaszerzési hivatal vezetője, azt mondta, hogy 4 jelentős és fajsúlyos üggyel fogják kezdeni, vagy már el is kezdték a munkájukat. Azt gondolom, hogy fontos, hogy a magyar emberek minél gyorsabban eredményeket lássanak, de az is fontos, hogy betartsák a jogállami kereteket és a magyar jogszabályokat.
4: A miniszterelnök közölte, a Mészáros Lőrinchez és Szíj Lászlóhoz köthető 23.000 milliárd forint értékű autópálya koncesszió a valaha volt legnagyobb vagyon visszaszerzés lesz.
3: Ne merészeljék akadályozni az autópályáink és az azokat felügyelő, fenntartó intézmények és kapacitás, gépek és emberek átvételét, és azt javaslom, hogy minél inkább igyekezzenek együttműködni a magyar állammal.
4: Magyar Péter az eddigi eredmények között említette, hogy a pénzügyminiszter egy hónap alatt megszorítás nélkül 1000 milliárd forinttal tudta csökkenteni a költségvetési hiányt. A kormányfő kitért arra is, hogy pár hónap alatt a V4-ek és az Unió is visszafogadta Magyarországot, Brüsszelben érvényesíteni tudják a magyar érdeket, és a kárpátaljai magyarok helyzetét is megoldják.
1: Pozitívnak tartják a szándékot is, gyors megoldást szeretnének a településvezetők a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban. Az adóról évek óta megy a vita az előző kormány és a különböző önkormányzati szövetségek polgármesterek között. Magyar Péter miniszterelnök most bejelentette, hozzányúlnak az eddigi rendszerhez, és már idén fokozatosan csökkenteni fogják annak mértékét, Kovács Anna összeállítása.
5: A szolidaritási hozzájárulás bevezetését azzal indokolta 8 évvel ezelőtt a Fidesz kormány, hogy a gazdagabb, vagyis több adóbevétellel rendelkező önkormányzatok segítsék a nehezebb helyzetben lévő településeket. A 2025-ös évben már több mint 360 milliárd forintot fizettek be ezen a címen az államkasszába. Van olyan település, amely újra nettó befizetőjévé vált a költségvetésnek. A Tisza kormány egyeztetésbe kezdett az önkormányzati szövetségekkel. Magyar Péter miniszterelnök pedig pécsi fórumán bejelentette, hogy kivezetni nem, de fokozatosan csökkenteni fogják a szolidaritási hozzájárulás mértékét. Részleteket egyelőre nem mondott arról, hogy ez pontosan hogyan és melyik önkormányzatokat érintheti. A Kossuth Rádió kereste a fővárost, ahol a legmagasabb elvonás jelentkezett ezen a jogcímen az elmúlt években. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója írásban azt válaszolta, hogy zajlanak a főváros vezetése és a kormányzat között a tárgyalások, de azok lezárultáig nem kommentálja ezeket a híreket. A Krónika megkereste Budaörs polgármesterét, aki elmondta, egyetért azzal, hogy fokozatosan kell kivezetni a szolidaritási hozzájárulást, bár szerinte be se kellett volna ilyen formában vezetni, mert alaptörvényellenes és az uniós jogba is ütközik. Vitinghoff Tamás megemlítette, Budaörsnek idén csak nem 6,5 milliárdot kellene hozzájárulás címén befizetni, amit egyre nehezebben gazdálkodnak ki.
6: Átlátható és tisztességes hosszú távú finanszírozási rendszert kellene bevezetni, és ebben szerintem nincs helye a szolidaritási hozzájárulásnak. Az államnak legyen az a feladata, hogy finanszírozza azt, ami kötelező állami feladat, és ahol meg sok az önkormányzati bevétel, ott lehet kevesebbet adni az államnak. Tehát legyen kiegyenlítés, legyen egy tisztességes, átlátható kiegyenlítés.
5: Budaörs több esetben bírósághoz fordult a szolidaritási hozzájárulás miatt. Először akkor, amikor a város a költségvetés nettó befizetőjévé vált, mondta Vitinghoff Tamás. A település emiatt az Alkotmánybírósághoz is fordult, ott azonban még nem döntöttek a beadványukról.
1: Legalább 5000 milliárd forinttal növelte meg az állam költségeit az autópálya koncesziós szerződés módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter.
2: A módosítással az előző kormány a háborús veszélyhelyzet miatt átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét, miközben az eredeti koncesziós szerződést eleve csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a Tisza kormánya megállapodás megszüntetését kezdeményezte.
1: Demonstráció kezdődött ma délután az Andrássy úton, a Terrorháza múzeum előtt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezár. A helyszínről Brieska Dániel tudósít.
7: Délután 3 órakor kezdődött a demonstráció a Terrorházánál, itt az Andrássy út 60 előtt. A tiltakozást jobboldali publicisták hirdették meg. A tüntetők közül sokan magyar zászlókkal várták a felszólalókat. A rendezvényt Nagy Feró produkciója nyitotta meg. Ezután Bencsik András következett, aki szerint megérkeztek az új kommunisták, akik el akarják folytani, be akarják szennyezni 56 emlékét a forradalom 70. évfordulóján. Úgy fogalmazott, hogy el a kezekkel a Terrorházától. Ezután Szentesi Zöldi László szólalt fel, aki úgy fogalmazott, hogy miénk a Terrorháza és mit Mária. Majd arról beszélt, hogy ami az országban zajlik, 5 hónapja arra nincs magyarázat. Szerinte a hatalom ilyettében nyitja újra a Terrorházát. Felszólalt a demonstráción Mentzer Tamás fideszes politikus is, aki arról beszélt, hogy büszkék az elmúlt 16 év eredményeire. Szerinte a tanulságokat levonták, ott voltak ugyan hibák, de ezeket többet nem követik el. Fölszólalt Puth Gergely publicista is, aki szerint a kormány fél attól, hogy a kiállítás igazsága rájuk zúdul. Bajer Zsolt publicista úgy fogalmazott, hogy a brüsszeliták, globalisták, a korszellemmel csaholók, az örök hazaárulók akarják tönkretenni a Terrorházát. Majd azt mondta, hogy a Terrorháza a magyaroké, és meg fogják védeni, történjen bármi. A rendezvény végén Schmidt Mária, a Terrorháza felfüggesztett igazgatója beszélt, aki úgy fogalmazott, hogy ez a múzeum kimondja az igazságot, elmondja, hogy a magyar nemzet milyen áldozatokat hozott a szabadságért, majd azzal zárta, hogy a Terrorháza annak a bizonyítéka, hogy a diktatúrák nem győzhetnek a magyarok fele. A múzeum szakmai átvilágítása még tart, de a kiállítás kedden 10 órakor nyit újra, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A moszkvai reptereken több száz járatot kellett törölni vagy felfüggeszteni.
2: A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. A támadásnak 2 halálos áldozata és 20 sebesültje van. Egy lakóházból 400 embert menekítettek ki, miután egy drón a tetejére zuhant. Néhány repülőszerkezet a moszkvai olajfinomítóba csapódott. Közben Oroszország is folytatta a légi csapódást. csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónalkatrész tároló raktárat, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal teli hajót és egy logisztikai központot is találatért.
1: Irán nem nyitja meg újra a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei.
2: A perzsa állam parlamenti elnöke hozzátette, Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán korábban 7 feltételt szabott az Egyesült Államokkal folytatott háború lezárásához. Egyebek mellett azt követelik, hogy az amerikai kormány oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Miközben más autógyárakban leépítenek, a debreceni BMW-nél bővítették a gyártókapacitást. Ebben a gyárban rakják ugyanis össze a világon egyedüliként az elektromos meghajtású BMW iX3 modellt, amely iránt folyamatosan nő a kereslet. Részletek Kovács Mártontól.
9: Az iX3-ast egyedül jelenleg még csak Magyarországon, Debrecenben gyártják, majd 27-től Mexikóban is elindul a termelés. Ez egy nagy előny, hiszen az egész világra Debrecenből szállítják ezeket a típusokat.
10: 3 műszakban éjjel-nappal gyártják a BMW egyik új elektromos autóját a cég debreceni üzemében. A gépkocsira kiemelkedő az európai kereslet. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az autó jól átgondolt koncepcióval, újszerű technológiával készül, mondta el a Krónikának az Autós Élet magazin főszerkesztője. Kardner Miklós újságíró hozzátette, a típusból eddig 50 000 darabot gyártottak, további 100 000-et pedig már megrendeltek. Ennek köszönhetően a kifejezetten elektromos autók gyártására megépített hazai üzem területét és gyártókapacitását is bővítenék, mindemellett pedig a Neue Klasse modellcsalád egyik új modelljét is Debrecenben állítanák elő. Kardner Miklós azt mondta, folyamatosan nő az elektromos autók iránti kereslet, előállításukhoz kevesebb emberi erőre van szükség, mint a belső égésű motorok gyártásához.
9: Egy villanymotor vagy egy belső égésű motor, egy kuplung, vagy éppen, hogy nincs kuplung, nincs sebességváltó, stb. Ez önmagában egyszerűsíti a gyártást, az, hogy nem kell olyan dolgokkal számolni, ami egy belső égésű motoros autónál van, az egyszerűsíti, talán gyorsíthatja is a gyártást, valószínűsíthetően, ha egyszerűsítik a gyártás azzal, hogy villanyautókat gyártunk, akkor valahol azok az emberek feleslegesek lesznek, hiszen a formán ugye leépítés az ország elkerülhetetlen lesz.
10: Az eddigi hírek szerint 4 németországi üzemét zárná be a Volkswagen, amelynek átalakítási tervei, köztük a több 10 000 fős elbocsátás, a győri gyárat is érinthetik. A dunántúli üzem kapacitás csökkentését egyelőre cáfolták. Kardner Miklós arra számít, hogy a villanymotorok gyártására fokozatosan átálló győri üzemben nem lesz radikális leépítés. Biztos viszont, hogy a holland székhelyű 14 márkát üzemeltető Stellantis autóipari csoport ismét átszervezi európai tevékenységét. Újabb súlyos leépítés fenyegeti a Porsche dolgozóit is. Egy Volkswagen dokumentum alapján az anyavállalat az eddig elfogadott 2035-ig tervezett csak nem 9 000 fős létszám csökkentése mellett további csak nem 4 100 munkahely megszüntetését tervezik azért, hogy teljesíteni tudják a cég költségcsökkentési programját. Kardner Miklós autós újságíró szerint, bár az elmúlt években a dízel üzemű autók iránti kereslet csökkent, az elektromos meghajtású autók iránt pedig nőtt, kevés az esély arra, hogy a belső égésű motorok teljesen kiszorulnak a piacról.
1: Járvány még nincs, de az ország egyes területein a közeljövőben emelkedhet a légúti megbetegedések száma, így a koronavírus fertőzéseké is, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján ugyanis enyhén nőtt a szennyvízben a COVID örökítő anyagának koncentrációja, Falucska Ivett összeállítása.
11: A SARS-CoV-2 vírust, ami ugye a COVID-19 megbetegedést okozza, mint pedig az influenza vírust, és az úgynevezett RSV vírus vagy óriás sejtes vírust is nyomon követjük.
12: Mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályvezetője.
1: Danielis Ágnes hozzátette, a szennyvízből vett mintákat vizsgálták. A koronavírus örökítő anyagának koncentrációja országos szinten enyhe növekedést mutatott a 37. héten az előző időszakokhoz képest.
11: A szennyvíz vizsgálatnak pont az a jelentősége, hogy akkor is megmutatja a változást, amikor még az embereknél tünetet nem okoz az a megbetegedés, tehát hogy valószínűleg a legtöbb esetben, és itt még tünetmentesek a SARS-CoV-2 vírus által okozott fertőzések, hiszen az orvoshoz fordulók számában még csak nagyon kismértékű emelkedést látunk.
1: Egyes területeken növekedhetnek az esetszámok a közeljövőben, de ez nem jelenti járvány kezdetét, hangsúlyozta a főosztályvezető. Hozzátette, a koronavírus ma már beépült a megszokott őszi-téli légúti betegségek, mint például az influenza és az RSV közé. A szorványos emelkedés elsősorban az iskola kezdés miatt tapasztalható.
11: Az orvoshoz fordulók körében a megbetegedéseket feltehetően nem csak egy vírus okozza, tehát nem csak a SARS-CoV-2, hanem számos más egyéb légúti vírus is folyamatosan jelen van egész évben a lakosság körében, és az is okoz megbetegedéseket. Most, hogy elkezdődött az iskola, befejeződtek a szabadságok, az emberek visszatértek, sokkal többen többet találkoznak rá.
1: A megelőzés különösen fontos, így a gyakori szappanos kézmosás is, hívta fel a figyelmet Danielis Ágnes. De ha már megjelentek a tünetek, például erős náthát, köhögést, hőemelkedést tapasztal bárki, ha teheti, ne menjen közösségbe.
12: Hamarosan befejeződik a 100. strandszezon Hajdúszoboszlón. Európa legnagyobb fürdőcentrumában idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedést és mintegy 1.600.000 fürdőszolgáltatást értékesítettek. Úgy tűnik, teljesültek az évelei elképzelések, Gyarmati Péter tudósítása.
13: Hiba határon belül vannak eddig az évelei tervek, mondta a Kossuth Rádiónak a Hungarospa vezérigazgatója. Ceglepincé Senikő azt mondta, várhatóan elérik a tervezett 10%-os forgalomnövekedést, és hamarosan átlépik az álomhatárt is.
14: Úgy néz ki, hogy ebben az évben is el fogjuk érni az 1 milliós vendégészakát. Én azt gondolom, hogy ez november elejére, közepére lesz tehető.
13: Hagyományosan ezekben a hetekben zömében nyugdíjas csoportok érkeznek Hajdúszoboszlóra.
15: Sepsiszentgyőr, itt szeressük, igen.
13: Honnan járnak ide?
15: Egerből.
13: De gyógyvíz van máshol is?
15: Hát van, Egerszalókon is például, de most ide jöttünk egy hosszabb hétvégére.
13: A vendégek 40%-a külföldi Hajdúszoboszlón, mondta Ceglepincé Enikő, jellemzően Lengyelországból és Romániából jönnek a legtöbben. A német vendégek aránya számottevően lecsökkent az elmúlt években.
14: Németek azok megállnak az ország nyugati oldalán, tehát egy Bükk, Sárvár, akár a Balaton, Hévíz, egy kicsit megszűri a német vendégeket, tehát nem nagyon jutnak már el hozzánk. Ettől függetlenül azért számottevőek a német turisztikai számok, de azért nem olyan számottevő, mint korábban.
13: Hatalmas a verseny a hazai turisztikai központok között, emlékeztetett rá a cég vezérigazgatója. Csak folyamatos fejlesztésekkel lehet talpon maradni. A következő években jelentős beruházásokat terveznek Hajdúszoboszlón, teljesen megújítják a strandfürdőt.
16: Közlekedés.
2: Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Soroksári Dunahídon hídfelújítási munkákat végeznek. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett váltakozó sávlezárásra kell számítani. Tahitót falu belterületén Pest megyében csőtörés miatt a 11-es főúton felváltva egy sávban halad a forgalom.
12: Most pedig a fővárosi utak hírei következnek.
17: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, azonban hétfőtől holnaptól megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton itt lehet közlekedni. Schilling Zsolt, BKK Info.
16: Időjárás.
12: Jön a hideg front, a részleteket Vaszkó András mondja el.
18: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Valóban jön a hidegfront, éjszaka robogát fölöttünk hatására. Északnyugatira fordul, nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. A hidegfront távozását követően hétfőn is szeles időre, felhő átvonulásokra, de emellett is legalább több órás napsütésre lehet számítani. Csupán kevés helyen várható kisebb eső, zápor, néhol zivatar a front felhőzetből, valamint mögötte hétfőn is. A hőmérséklet késő este 16 és 22, hajnalban 13 és 18, hétfő délután 18 és 24 fok között valószínű.
1: Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a Sportvilág világi Dórával. A krónika szerkesztője Illis László volt, a hírszerkesztő Gál Andrea, a technikai munkatársak Dancsó Mária és Rácz Dorottya. A bemondó Szlotta Judit nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Timeát hallották.
19: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
20: Az MTK otthonában nyert az Eto'o a labdarúgó NB1-ben. Megint 10-re győzött a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. És már biztosan érmes Szira Zsófia, a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. A labdarúgó NB1-ben 17 órától az Újpest a Zalaegerszeget fogadja a 8. fordulóban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, úgyhogy most a kommentátortól, Jó Andrástól megtudhatjuk, hogy mi történt eddig. Szia András, milyen volt az első félidő?
21: Szia Dóri, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. Egy félidőt követően Újpest Zalaegerszeg 0-1. Jobb ütemben kezdte a mérkőzés az Újpest, de amennyiben a komoly lehetőség is akadt, Gundár Takács védeni tudta a kísérletet. A 19. percben komoly vendég lehetőség, a 20 méterről érkező szabadrugás a kapufán csattant. Ezt követően teljesen más arcát mutatta az Újpest, az ETL pedig elkezdett komolyabban támadni. A 30. percben pedig meg is szerezte a vezetést. Calderón beadása után Maxwell még helytorba lőtt, a labda Krebszun elé pattant, aki higgadtan elfektette szappanos, majd közelről a kapuba lőtt. Nagy fejemosásra van szükség a hazai öltözőben, hiszen nagyon szétestek az első 20 perc után. Egy fél idő játék után tehát Krebszun 30. percben szerzett góljával 1-0-ra vezet az Zalaegerszeg a Szusza Ferenc stadionban.
20: Jó Andrásnak köszönjük szépen, a második félidőt természetesen a Nemzeti Sportrádióban meghallgathatják, csak úgy, mint egyébként a 19 óra 30 perckor kezdődő Ferencváros, Nyíregyháza Ferencváros találkozót, és ugye természetesen ezt is a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük. Volt egyébként ma már egy mérkőzés az NB1 8. fordulójában, annak az összefoglalóját is hamarosan meghallgathatják, de akkor addig elmondom, hogy Bárány Donát került a csütörtökön megsérült Varga Barnabás helyére a magyar labdarúgó válogatott keretében. Erről a szövetség számolt be a közösségi oldalán. 1-0-ra nyert a Liverpool a Bournemouth otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság magyaros mérkőzésén. A győztes csapatban Szoboszlai Dominik kapott egy sárga lapot, 81 percet játszott, míg Kerkez Milos végig a pályán volt. A hazaiaknál Tóth Alex a 89. percben állt be. 2-0-ra nyert a Leverkusen hazai pályán az RB Leipzig ellen a német élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. A vendégeknél Vigli Orbán végigjátszotta a találkozót. És akkor hamarosan meghallgathatjuk az MTK Eto'o tudósítást Katona László közvetítésében.
22: Elhozza a 3 pontot az új Hidegkúti Nándor stadionból a bajnoki címvédő. MTK Győr 1-2. Rögtön a 3. percben zicserbe került az Eto'o Stefuj átadásából. Kulenovic 8 méterre a kaputól szemben Neményel gólt is lőhetett volna, de az MTK hálóőre a jobb sarokba tartó lövést nagy bravúrral védte. 4 óra után Stefuj szöglete után Umatum fejelhetett 5 méterre a kaputól, fölé bólintott. A 20. percben a fővárosi Komáromi 30 méteres lövése szemben a kapuval a felső lécen csattant. Fél óra játék után Zubor lőtt 11 méterről laposan, Petrás leért a jobb sarokra. A félidő vége előtt 5 perccel a győri Agba bombázott 25 méterről, Demjén a sistergős kísérletet hárította. A második félidőben mindkét csapat kapufákat lőtt az első 10 percben. Kulenovic 14 méterről középről jobbal a felső kapufát találta el, majd aztán az 51. percben 50. Bognár jobbra lívelt a kapu elé, Zeljkovics 4 méteres félmagas fejese a jobb kapufáról oldalra pattant, hát már nem Petráson múlt, hogy nem lett belőle gól. Aztán egy baloldali akciónál Gyukanovics egészen az alapvonalig vitte a labdát a találkozó 53. percében. Éles szögből leadott lövése kijött a kapufáról, az érkező Szép pedig közelről a hálóba passzolta a labdát, Szép Márton első gólja a labdarúgó élvonalban. A 64. percben egy jobboldali beadást Keresi középről 7 méterről balla félmagasan a jobb kapufára küldött. A kipattanott Bognár 11 méterről kissé balról jobbal félmagasan a jobb sarokba vágta. A 84. percben aztán Sejem labdaszerzése után Agma 20 méterről szemben a kapuval csavart egyet a bal lábával, mármint a labdán, és a felső lécről vágódott a gólvonal mögé, ezzel megszerezve a vezetést a győri csapat. Majd aztán jött a 91. perc, szinte az utolsó utáni pillanat és lehetőség, amelynek következtében egy újabb kapufa, mégpedig Jurek 16 méterről lőhetett a baloldali lécet, találta el, aztán az ismétlés már Petrás védeni tudta. Győzelmével a győri csapat a második helyre lépett fel a tabellán, az MTK pedig a Kisvárda után a Győrrel szemben is kikap az Új Hidegkúti Nándor stadionban. MTK Győr 1-2.
20: Szép Márton szerezte az Eto'o vezető találatát az 53. percben, a 19 éves csatár Demjén Balázsnak nyilatkozott a meccs után.
3: Szép Mártonnak első NB1-es góljához gratulálunk, nagyszerűen érkeztél és pontosan is fejezted be az akciót, így látszott kívülről, de te hogyan élted meg ezt a gólt?
4: Először is köszönöm szépen, nyilván első gól az mindig nagyon nagy dolog, örülök neki nagyon. Én csak mentem a kapu felé, tudtam, hogy érkezni fog a labda, az, hogy hogyan, az nekem mindegy volt, ott akartam lenni és befejezni az akciót, szerencsére sikerült, szerencsére gólra tudtam váltani, így meglett az első gólom is, örülök, megyünk tovább.
3: Volt még néhány fordulat a meccsben, de sikerült ugyanúgy egy gól előnyben zárnotok a találkozót, mint amikor te betaláltál. Minek köszönhető ez a győzelem?
4: Az első fél az nehezen indult számunkra, fél időben összekaptuk kicsit magunkat, és a másik fél időre úgy mentünk ki, hogy mindenképp meg szeretnénk nyerni ezt a meccset. Igen, voltak fordulatok, de végig ott maradtunk fejbe a meccsen, és ez látszott is, és szerencsére sikerült behúzni.
3: Tavaly télen érkeztél vissza, akkor még csak perceket kaptál, de ebben az új alakuló csapatban egyértelműen alapember vagy, hogyan látod a szerepet az együttesen belül?
4: Igen, új pozícióba játszok, ugye ez kicsit szokatlan a védekező középpályás, nyilván tanulom, próbálok fejlődni, másik félben szerencsére feljebb is mehettem a eredeti posztomhoz, sokkal jobban tetszett, élveztem a játékot, dolgozok tovább, és egyre jobb lesz.
3: Te esetedben tényleg fontos a türelem, hiszen mostanra jött el, azt hiszem, igazán a te időd. Mi az, amit hazahoztál magaddal Németországból, a Leverkusenben töltött évekből?
4: Egyértelműen a mentalitás, a beletett kemény munka, hiszen minden párharc számít, minden labda számít, ezt próbálom itt is tovább vinni, és ennyi.
20: Következzen az MTK labdarúgója, Bognár István.
3: Csereként beállt Bognár Istvánon nem múlott semmi, hiszen egy nagyon szép és erős lövéssel egyenlítettél, és már úgy tűnt, hogy rendezhetitek végleg a sorokat, amikor azonban újabb bombagóllal jelentkezett az ellenfél. Miért alakult így ez a találkozó?
6: Lehetett volna fordítva is akár, de gratulálunk a Győrnek. Több gólt rúgtak, úgyhogy nyilván megérdemelten nyertek. Több volt nyilván benne a részünkről. Sajnos ez most így alakult. Most kicsit feszült vagyok, de nyilván majd higgadtabban jövő héten, otthon, holnap, nem tudom, majd biztos jobban át tudom gondolni, de hát sokkal több volt benne. Egyénileg is, csapatszinten is, és ezt elrontottuk.
3: Annak ellenére mondod, hogy ugye több volt benne, hogy gólt szereztél csereként, mindaztán 45 percet volt a bizonyítás, és ezt is kihasználtad. Miben maradt benned hiányérzet?
6: Lehetett volna még egy gólt rúgni akár, vagy kettőt is, meg voltak nem a helyzeteim, de azokban a lehetőségek, amiket jobban szoktam megoldani általában, úgyhogy nyilván első a önreflexió, nyilván egyénileg csapatszinten is úgy gondolom, hogy sokkal több helyzetet ki kellett volna alakítanunk, elég sok rágyorsításunk volt, talán sokat egyénieskedtünk elő szerintem, magam nevében is beszélek, úgyhogy nyilván majd megbeszéljük, de szerintem itt nem egy pontot hagytunk itt, hanem hármat is akár. Ettől függetlenül a Győr is megérdemelte a meccset, úgyhogy gratulálok nekik, tényleg három esélyes volt, meg a mérkőzés kép alapján akár több gól is lehetett volna. Megyünk tovább.
3: Akárhogy is nézzük, azért 8 forduló alatt 2 góllal és 4 asszisztal visszatérni, úgyhogy nem is mindig kezdőként játszottál, mindenképpen meggyőző teljesítmény. Hogy látod a saját szerepedet ebből a szempontból ebben az idényben, illetve milyen volt maga a visszatérés ezekben a hetekben, mérkőzéseken?
6: Az eleje az elég fárasztó volt, azért nyilván kellett egy pár hét, akár egy-két hónap, mire visszatudtam fizikálisan jönni. Elején azért sokszor az életemért küzdöttem a bajnokság elején, de nyilván ez normális, nagyon hosszú volt a kiagyás. Alapvetően szerintem jól sikerült a visszatérésem, mivel szeretnék majd minél több meccset eldönteni, ez ma nem sikerült, pedig meg lett volna a lehetőség. Nyilván ezt pozitívra értékelem, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy csapatszinten is több pontunk kellene, hogy legyen. Ez a realitás, hiszen nem szereztük meg ezeket a pontokat, tehát félreértés ne essék, nem úgy gondolom, hogy nekünk bajnokságot kéne vezetni, hanem egyszerűen sok mindenért magunkat okolhatjuk szerintem, hogy nincsen több pontunk, és ezzel mindenképp változtattunk el így a hosszú válogatott szünet után, mert ez abszolút tényleg hónapok óta így van, hogy több van mérkőzésekben, és nyilván ez a realitás, tehát még egyszer mondom, nem is adják ingyen, meg nem is ezt mondom, hanem egyszerűen ezen át kell kattannunk és változtatnunk.
20: 30-20-ra nyerte a Győr a Norvég Storhamar otthonában a női kézilabda bajnokok ligájában a harmadik fordulóban, és a legjobb négy közé jutott Szira Zsófia, a szófiai ökölvívó Európa bajnokság női plusz 80 kg-os súlycsoportjában, miután a negyed döntőben legyőzte Örmény ellenfelét. Én köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!

0: A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. A Cosa Nostrához hasonlította a Fideszt a miniszterelnök. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rugán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Cosa Nostrához hasonlította a Fideszt a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Magyar Péter szerint mindkét szervezet kicsiben kezdte a bűnözést, és a végén már az autópályákat, a reptereket és az uniós forrásokat is el akarta lopni. A kormány főbejegyzésében úgy fogalmazott, ahogy az olaszoknak sikerült, ugye a magyaroknak is sikerülni fog legyőzniük a politikai és gazdasági maffiát. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefolytóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény pedig átmenetileg bezár. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Ukrán kőolaj termékek tárolására épülhetnek létesítmények Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte, a dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése segíthet. Elő. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönös előnyös fejlesztését. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával, Berg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz, felnőtthöz. Függetlenül attól, hogy Budapest kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. A tárcavezető a többi közt kiemelte, meg kell teremteni az iskolákban a szabad olvasás lehetőségét. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sok felé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok lesz. Híradással 19 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Melyik volt számára az igazi aranykor? Amikor forgatókönyveket írt Mészáros Mártának, vagy amikor regényt írt Rádiunk aranykora címmel? Emlékek és történetek Pataki Évával. Coyote, egy rendszerkritikus film, amely nagyot ütött a NER univerzumára. Milyen hatása volt a Coyote-nak, és mi történt ezt követően a film alkotójával? Vendégünk Kostyál Márk rendező.
2: Necces. Holnap délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
4: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
5: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót. A Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban többek között a szlovák oktatási miniszter Tomáš Drucker magyar tanácsadójával hallhatnak beszélgetést, egyebek mellett arról, hogy mi várhat a helyi magyar tannyelvű kislétszámú iskolákra a hálózat optimalizáció, illetve szűkítés során. De szó lesz az interjúban arról is, mi következik a 15 éves diákok képességeit mérő PISA-tesztek nemrégiben ismertetett eredményeiből. Utóbbiak alapján, bár a tanulók az északi szomszédban matematikából az átlag felett teljesítettek, természettudományból pedig számottevőbb javulást mutattak, az olvasás, a szövegértés terén lemaradtak. Műsorunk második felében a Nemzetközi Kompetencia Mérés erdélyi és vajdasági tanulságaival foglalkozunk, de hallhatnak majd a szélsőségek romániai előretöréséről is. Most azonban következzen a beígért interjú a pozsonyi iskolaügyi tárca vezetőjének tanácsadójával, Ravasz Ábellel, akit első körben arra kértem, értékelje a tesztek eredményét.
6: Én szerintem az elején nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a PISA tesztelés eredményeit először mutatták be közvetlenül Szlovákiában, ami egy fontos, úgy mondanám, hogy diplomáciai vagy szakmai diplomáciai eredmény, hogy az OECD úgy döntött, hogy pont Szlovákiát választja ki az egyik olyan országként, ahol ezeket az eredményeket bemutatja. Ez nem volt teljesen véletlen, hiszen egyrészt nagyon erős együttműködés van az Oktatási Minisztérium és az OECD között, másrészt pedig nagyon jók is voltak a szlovákiai eredmények, tehát jó környezetben, jó hangulatban szerették volna ők is bemutatni az adatokat. A szlovákiai adatok átlag környékére hozták fel az országot egy olyan időszakban, amikor egyébként az összátlag romló tendenciát mutatott Szlovákia a legtöbb mutatóban fölfelé haladt, ami nagyon pozitív fejlemény. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt években nagyrészt sikerült behozni a főbb készségeknek a terén azt a lemaradást, amit a szlovák oktatási rendszerben láttunk a környező államokkal szemben.
5: Több szempontot is kiemel az elemzés, de hát ami itt szembetűnő az az, hogy a tanulóknak majdnem 35%-a nem éri el az alapvető szövegértési szintet. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik diák voltak éppen nem tudja értelmezni azt, amit olvas. Na most alig, hanem ez az oktatási rendszernek az egyik legfontosabb kihívása. Mit kezdenek ezzel rendszer szinten?
6: Így van, az oktatási rendszernek az egyik legfontosabb kihívása, és azt lehet mondani, hogy az általánosan romló OECD tendenciák közül ez romlott a leginkább, tehát az összátlagot nézve, és itt lehet azt is elmondani, hogy Szlovákiának a legkevésbé sikerült megközelíteni az átlagot, nagyjából 13 pontnyi különbség van az átlag és a szlovák teljesítmény között. Talán erre úgy érdemes gondolni, hogy nagyjából 20 pont az egy tanévnyi anyag, tehát egy fél tanévnyi lemaradása van, egy fél évnyi lemaradása van a szlovákiai diákoknak nagyjából az OECD átlaghoz képest, ami nagyon sok. Azt is el lehet mondani, hogy ez koncentrálódik elsősorban azoknak a gyerekeknek az irányába, akik szociálisan hátrányos helyzetből érkeznek. Szlovákiának a valamennyire sikerült mérséke tennie azt a különbséget, amit az iskolarendszerben a családi háttér okoz, de csak némileg még mindig azok közé, az országok közé tartozik, ahol ezt a leginkább determinálja, befolyásolja a családi háttér az iskolai teljesítményt, úgyhogy valószínűleg a legnagyobb kihívást pont ezeknek a rétegeknek, az innen érkező gyerekeknek a fölzárkóztatása jelenti. A másik nagy kihívást, és ez többször is elhangzott a rendezményen is, az pedig az új technológiáknak a megjelenése és elterjedése okozza, tehát most már a mesterséges intelligencia megjelent a gyerekeknél is, az iskolapadokban is, ugye Szlovákia korlátozta a mobiltelefon elérést elég radikális módon az elmúlt hónapokban, ami azt jelenti, hogy a gyerekek kisebb része jut hozzá a mobiltelefonhoz, főleg az iskolában, az iskolán kívül természetesen mi ezt nem oldjuk. Tervben van a szociális állóknak a korlátozása, és de mesterséges intelligenciát is valamilyen szinten kezelnünk kell, hiszen pontosan ez fogja a gyerekeket könnyen rávezetni arra, hogy olvasás helyett mondjuk a mesterséges intelligenciával konzultáljanak. Ugye azt is lehet látni, hogy most már itt is van egyfajta eltolódás, tehát a szöveges kommunikáció, az írásbeli kommunikációból az audio kommunikáció felé harad a mesterséges intelligencia is, tehát ez még jobban csökkenti a nyomást az olvasáson, és még nagyobb kihívást jelent az összes állam szempontjából, nem csak Szlovákia szempontjából.
7: Ahogy ön is említette, hát az átlagnál erősebb az összefüggés a szlovákiai tanulók társadalmi gazdasági háttere és a teljesítményük között, magyarán, hogy a szociális háttér jelentős befolyást gyakorol a teljesítményre. Erre mi az oktatási minisztérium válasza?
6: Érdekes módon, ahogy a minisztérium a stratégiáiban, de mint egyébként a saját gondolkodásomban is, nem az általános iskoláknak a szintje az, ahol ezt a kérdést kezelni tudjuk, hanem elsősorban az óvodáztatásnak a szintje. Tehát azt látjuk, hogy a gyerekek jelentős része a szociálisan hátrányos háttérből már mire elér az általános iskolának a szintjére, mire belép az első évfolyamba, már olyan hátrányokkal küzd, amit később csak kompenzálni próbálunk. Ezért az elmúlt 10 évben Szlovákia nagyon intenzíven foglalkozott az óvodáztatással, azzal, hogy minden egyes gyerek eljusson az óvodába. Az 5 évesek 2021-től már kötelezően járnak óvodába, és most 27-28-ban 4 és 3 éves gyerekek is kötelezően fognak már óvodába járni. Megváltozott az óvodafinanszírozás, tehát fejpénzfinanszírozás van az óvodáinkban, ami szintén sokat segít abban, hogy elérhető hálózat legyen, és hatalmas mennyiségű pénz érkezett az óvodaépítési programokba. Ugye a PISA-ról azt érdemes tudni, hogy ez a gyerekeknek egy sokkal idősebb korosztályát fogja le, tehát mire az óvodáztatásnak a hatása beér a 15 éves gyerekeknek a PISA eredményeibe, az akár egy évtized múlva is lehet, ami egyszerre rossz hír, meg jó hír. A rossz hír az, hogy a mostani reformoknak a hatásait, egy részének a hatását, az óvodareformnak a hatását, vagy 10 év múlva tudjuk együtt megbeszélni. A jó hír ebben viszont az, hogy a következő 10 évben szerintem javuló eredmények várnak az országra, nem csak az óvodáztatás, hanem más oktatási reformok miatt is, amit egymás után több miniszter foganatosított. Tehát többen kérdezték tőlem a PISA konferencián is, hogy mit gondolok arról, hogy miért javulnak a szlovák eredmények ennyire radikálisan, és az volt a válaszom rá, hogy azért, mert ez nem egy miniszternek a munkája, hanem egy nagyon szerencsés konstelláció, ahol több egymást követő miniszter a legkülönbözőbb politikai irányzatokból, egy liberális miniszter, egy szociáldemokrata miniszter, egy progresszív miniszter, egy kereszténydemokrata miniszter, mindannyian hasonló irányú oktatáspolitikát vittek, ami egy erős stratégiai reform helyzetet teremtett elő, és szerintem ebből az ország profitálni fog, hogyha ne szaladjunk előre, de hogyha a parlamenti választások után olyan miniszter folytathatja a munkát majd az oktatási tárcánál, aki képes erre továbbépíteni, rendben van, hozzáteszi a saját elkötelezettségét, munkáját, világnézetét, de nem tér ki a nagy stratégiai reformból, akkor a mostani PISA eredmények alapján azt látjuk, hogy föl tudunk zárkozni az átlaghoz, és lehet, hogy ezt meg is tudjuk haladni.
7: Azért tegyük hozzá, hogy például még visszakanyarodva a PISA eredményekhez, a matematika szintjén nyújtott teljesítményt az is befolyásolta, hogy az átlag nagyban visszaesett, tehát a bázishatást is ilyen szempontból figyelembe kell venni, amikor azt mondjuk, hogy nem zuhant akkorát a gyerekek teljesítménye.
6: Abszolút, de tehát a szlovák teljesítmény több esetben fölfele haladt, tehát több pontot értek el a gyerekek a PISA tesztelésben, mint korábban, miközben sajnos az általános PISA átlag minden egyes kategóriában lefele haladt. Tehát nem csak arról tudunk beszélni, hogy kevésbé romlott a szlovák helyzet, mint mondjuk a világ átlag, hanem kifejezett javulásról is tudunk beszélni a legnagyobb mértékben a természettudományoknak a terén, de a matematikában is nagyon szépen teljesítettek. Ahogyan is említette, az olvasás, a szövegértés az, ahol a szlovák eredmények legkevésbé javultak, itt is kisebb volt a csökkenés, mint a világ átlag, de nem ez, amit szeretnék látni. Javulást szeretnék látni. Érdemes tényleg arra rámutatni, hogy az elmúlt talán évtizedben a PISA eredmények világszerte sajnos romló eredményt mutatnak, ami biztosan nem azt jelenti, hogy butább gyerekeink vannak. Azt sem jelenti, hogy kevésbé vannak fölkészülve a mai világnak a kihívásaira, hanem azt, hogy változik a világ körülöttünk, és más dolgokra fókuszálnak. Részben az érthető, részben viszont kompenzálni kell. Az olvasás egy tipikus dolog, ahol nem lehet egyszerűen hagyni, hogy gyerekek ne értsék a szövegeket, hiszen ez utána számos fajta módon beéri őket az életben negatív módon.
7: Van-e valamiféle rálátása a szaktárcának arra, hogy a szlovákiai magyar diákok hogyan teljesítettek a PISA felmérésen?
6: Van, pontosabban lesz. Ebben a mintában, ahol jól emlékszem, 600 iskolát szólítottak meg a kollégák, itt vannak magyar iskolák is szép számmal, tehát ez egy reprezentatív minta, ahol tényleg megjelentek a magyar iskolák is, a magyar diákok is. Egyelőre még nem sikerült lejutni a kollégáknak az elemzőintézetünkben arra a szintre, arra a granularitásra, hogy a szlovákiai magyar iskolákról is tudjunk valamit mondani, de ide el fogunk jutni, és utána ezeket az adatokat publikálni fogjuk.
7: Folytatjuk a beszélgetést Rabasz Ábellel, a szlovák oktatási miniszter Tomás Drucker tanácsadójával. Ellépve most a PISA eredményektől, a Szlovákiában nagy visszhangot váltott ki az a törvénycsomag, amely bevezetné a minimális osztálylétszámot, és megszabnák a diáklétszámot és az iskolák esetében. Nos, ez egyes értékelések szerint sok iskolát veszélybe sodorhat, akár még a szlovákiai magyar hálózat felét is. Biztos az, hogy ha egy iskola nagyobb, akkor az oktatás színvonala is magasabb vagy megfelelőbb?
6: Ez egyáltalán nem biztos, bár Szlovákiában sajnos van statisztikai összefüggés az iskola méret és az iskola teljesítménye között. Ez nem egy természeti törvény, tehát nem úgy van az világszerte, de egyébként Szlovákiában sem, hogy a nagyobb iskola jobb iskolát jelent, csak sajnos nálunk nagyon széttörezett rendszer van, ahol egy része a kis iskoláknak tényleg nem képes adekvát minőségű oktatást nyújtani a gyerekeknek. Ebben vannak sajnos magyar iskolák is, de nagyrészt olyan iskolák vannak benne, ahol nagyon magas a roma gyerekek az aránya és kis létszámmal működnek, sok esetben tényleg ezek nagyon-nagyon gyenge teljesítményt tudnak nyújtani. Annyiban azért javítanám a felvetést, hogy nem most vezeti be a törvény a minimális osztálylétszámokat, ezek eddig is a törvényben voltak. A mostani változás főleg abban van, hogy elkezdjük ezeket a minimális létszámokat behajtani, úgymond az iskolákon. Változtak is, tehát följebb mentek több fővel, de a fölváltozás nem az, hogy fölment a minimális osztálylétszám, hanem az, hogy erre van most egy behajtó, egy tulajdonképpen egy odafigyelő ellenőrző mechanizmus, amit a regionális iskolai hivatalok fognak végezni. A átlagos diákszámról beszélhetünk az egyes osztálytermekben, alsó tagozaton ez, tehát a két első ciklusban 15 fő per osztály, korábban ez 13 volt, és felső tagozaton ez pedig 18, korábban 15 volt. A nemzetiségi iskoláknak az esetében látjuk azt, hogy itt általánosan kisebb létszámmal működnek, főleg magyar iskolákról van szó, és ezért itt hárommal kisebb létszám minimum került meghatározásra, ez 12 fő az alsó tagozaton, és 15 fő a felső tagozaton. Azzal, hogy nem szólhat az iskolahálózatnak az optimalizációja csak a számokról, tehát hogyha ez egy számalapú optimalizáció, akkor ez a sok helyi történet, a helyi specialitások, a helyi sajátosságok, ezek nem kapnak megfelelő figyelmet, úgyhogy ez föltétlenül erősen jelen kell legyen a törvényben. Jelen van, tehát az eddigi úgynevezett méretkoeficiens helyett, amivel a kisiskolák tulajdonképpen méretkategóriánként kaptak extra támogatást a minisztériumtól, most egyéni tárgyalásokra lesz ez bocsájtva az egyes iskolákkal, és itt kerül beállításra az, hogy milyen szintű extra támogatást tudnak kapni, ami az iskoláknak a minőségétől, az iskoláknak az egyediségétől fog múlni. Nyilván egy olyan helyszínen, és most gondolok is egy iskolára Közép-Szlovákiában, de nem akarom megnevezni, ahol 15 kilométeres körzetben nincsen másik magyar iskola, de közben vannak magyar gyerekek. Na, itt például egyáltalán nem nézném azt, hogy hány fő ez az iskola, hiszen annyi gyerek jár oda, hány szülő azt a döntést hozza, hogy magyar iskolába adja a gyereket. Tipikus példa az egyházi iskoláknak a kérdése, de az, hogy egy református iskolába vagy egy evangélikus iskolába hány szülő adja a gyerekét, az a szülőknek a döntése, és ez egyébként alkotmányos jog, úgy a nemzeti kisebbségek, mint a vallási csoportok esetében, hogy saját iskolákat működtessenek. Törvény és alkotmányos jogokról beszélünk, tehát itt a létszám nem lehet a fő kritérium. De hogy mondjak egy másik helyzetet is, ha van két iskolánk egy utcán, és mind a kettő nagyon kis létszámmal működik azonos tanítási nyelven, ezeket nem finanszírozhatjuk tovább ugyanabban a mértékben, mint eddig, egyszerűen ez egy pazarló dolog. Úgyhogy meg kell találni a helyes egyensúlyt, a törvény csak az alapkereteket állítja be, a helyi döntéseket utána az önkormányzatok fogják hozni, a minisztérium nem zár be egyetlen iskolát sem, úgy, hogy eddig sem zárt be egyetlen iskolát sem.
7: Félő, hogy a helyi magyar iskola megszűnésével hát a helyi magyar kultúra is eltűnhet, éppen ezért nem lenne méltányos valamiféle misszióorientált megközelítés, tehát hogyha nincs iskola egy településen, akkor alig, hanem még kevesebb gyerek fog születni, tehát akkor ezen a téren nem inkább valamiféle pozitív diszkriminációra lenne szükség?
6: Én teljesen egyetértek azzal, hogy a nemzetiségi iskoláknak pozitív megkülönböztetése van szüksége, és szerintem ezzel az oktatási miniszter is egyetért, csak ha a pozitív megkülönböztetés alatt azt értjük, hogy számháborúzunk, és még egyel, vagy még kettővel lejjebb visztük az osztálylétszámot, ez nem elégséges, és nem is segít. Tehát arra van szükség, hogy egy olyan hosszú távon fönntartható szlovákiai magyar iskola hálózatunk legyen, amely úgy van beállítva, hogy ez a magyar szülőknek érdekes legyen. Tehát, hogyha van egy kis iskolánk helyi szinten, aminek a fő célkitűzése az, hogy megmaradjon, nem tud szaktantárgyakat oktatni, néhány gyerekkel focizgatnak, tényleg nem nincs a szülőnek olyan érzés, hogy extra minőséget tud adni, ez elriasztja a magyar szülők egy részét ennek az iskolának az igénybevételétől, és tovább rontja a helyzetet. A miniszter többször mondta, és megint csak ebben is egyetértek vele, hogy helyben, tehát a helyi közösségben valószínűleg az első ciklus az az első 3 év, aminek a szinte biztosan helyben kéne megvalósulni. A 3 év óvodáztatás, 3 év alapiskola, ez egy 6 éves helyi, én közösségi iskolának hívom ennek a működtetése, utána, amikor igényesebbé válik a tananyag, tehát már nem írás-olvasásról, szocializációról beszélünk, hanem szaktantárgyakról, akkor sok esetben előnyösebb az, hogyha nagyobb iskolákba járnak a gyerekek, akár azon az áron is, hogy ez nem a településükön van, hanem néhány kilométerrel odébb, nagyobb faluban vagy egy városban. A szlovákiai magyarság szempontjából is talán ez lehetne az érdekes, és utána ez a felső tagozat, amely már tehát nagyobb létszámban működik egy központi településen, szinte automatikusan tudná folytatni a magyar középiskolában. Sokkal nagyobb megtartó ereje van a magyar oktatás szempontjából annak, hogyha egy jó definiált, helyesen beállított, jó minőségű iskolahálózatunk van, mint az, hogyha ragaszkodunk körömszakadtáig az utolsó olyan intézményhez is, amiről mindannyian tudjuk, hogy nem működik jól. Ezeknek az intézményeknek taszító hatása van a szlovákiai magyar iskolában, nem megtartó hatás. Tudom, hogy ezt sokan eretnekségnek tartják ezt kimondani, de egyszerűen így van, hogyha nincsen jó minőségű magyar iskola, az a szlovák iskola irányába hajtja a gyerekeket, nem a másik magyar iskolának az irányába.
7: A hálózat szűkítésénél mennyire veszik figyelembe a közlekedési lehetőségeket egyes régiónként, illetve felmerült-e esetleg a buszosztatás ötlete?
6: Abszolút figyelembe vesszük a hálózat optimalizáció esetében az elérhetőséget is. Egyébként ez nem csak nemzetiségi téma, bár nemzetiségi téma is, hiszen Szlovákia híres arról, hogy vannak olyan elszórt településes vidékei, hegyvidékei, ahol tényleg nagyon messze vannak egymástól, nagyon elszórtan a különböző település részek. Itt is a buszosztatás, illetve az elérhetőség az egy nagyon fontos szemponttá válik. A törvénynek az eddigi szövege az arról beszélt, hogy 6 kilométer az a körzet, ami még közelinek számít, ez nem most került a törvénybe, ez benne van a törvényben, lehet arról beszélnünk, hogy ez helyes beállítása, a mai beállítás ez így nézett ki, minden, ami ezen kívül van, az már túl messzinek tűnik. Na igen, de a 6 kilométer is olyan, hogy van olyan 6 kilométer, amit nagyon nehéz megtenni, és van olyan 6 kilométer, ami triviális. Itt bekerülünk egyébként a roma témába is ezzel, hiszen sok esetben roma gyerekeknek eljutni egy szegregált roma telepről, hát gyakorlatilag tűzön, vízen keresztül, négysávos utakon keresztül, vasúti sín.

0: törvény, akkor számítok arra, hogy még be tud fogadni a minisztérium számos olyan változást, ami pozitív irányba tudja ezt mozgatni, beleértve egyébként az iskola közegyűjtműködést, vagy éppen az autóbuszoknak a kérdését.
1: Ravasz Ábelt, a szlovák oktatási miniszter Tomáš Drucker tanácsadóját hallották. A PISA eredményeket értékelve a szlovákiai magyar szakemberek szerint nagyobb súlyt kell fektetni a szövegértési képesség fejlesztésére, mert az alapvetően befolyásolja a gyerekek tanulási folyamatait. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének munkatársai 3 éve dolgoznak a szövegértés fejlesztését segítő tankönyvön. Ibos Emese összeállítása következik.
2: Soha nem látott mélypontra zuhant a 15 évesek olvasási és matematikai teljesítménye. Ez derült ki a 2025-ös PISA mérés eredményeiből. A szlovákiai diákok matematikából ugyanaz OECD országok átlagánál jobb eredményt értek el. Ez azonban részben annak köszönhető, hogy az OECD átlag még nagyobb mértékben romlott. A legjelentősebb visszaesést a szövegértési eredmények mutatták. 2 mérési ciklus között 14 ponttal csökkent az OECD országok átlaga. A szlovákiai diákok átlaga 13 ponttal alacsonyabb. Ez pedig kulcsfontosságú probléma, hiszen a szövegértés a tanuláshoz szükséges egyik alapvető készség. Az a gyerek, aki nem érti megfelelően a szöveget, nehezebben sajátítja el a különböző tantárgyak tananyagát is. Berta Tünde, a Komáromi Selye János Egyetem adjunktusa szerint a PISA eredményeket összességében kell értékelni, mert a matematika eredményeket is nagyban befolyásolja a szövegértési képesség romlása. Szerinte csupán látszat, hogy a szlovákiai matematika eredmények jobbak, valójában inkább stagnálásról beszélhetünk.
3: A 22-es eredmények után, ugye, ami PISA katasztrófának volt titulálva, elindult maga a kurikuláris reform, tehát erre válaszként. Én azt gondolom, hogy a maga eszközeivel próbálnak elemezni és próbálják keresni a folyamatokat. Mi az, ami javíthat, mi az, ami működhet. Az, hogy most mi nem romlottunk, az egy jó jel. Azt jelenti, hogy van valami, ami ezt a romlást nálunk megállította a körülöttünk lévő országokhoz képest, és igen, ehhez egy sokkal komplexebb, mélyebb elemzésre van szükség, mert ez az eredmény még nem a kurikulális változásnak köszönhető, mert ezek a gyerekek, akik írták ezt a tesztet, azok még a régi rendszerben tanulnak.
2: A szlovákiai magyar iskolák kapcsán kifejtette.
3: Magyar iskolák matematika oktatása vagy módszertanna nem rosszabb vagy gyengébb mondjuk egy szlovák iskolában alkalmazott módszertantól. Azt kell látni, hogy a tantárgy óraszáma, amivel a magyar iskolák rendelkeznek, az ugye a kötelező óraszám megegyezik a szlovák iskolákéval, de a diszponzibilis óraterhelésünk a sokkal kisebb. Amíg a szlovák iskolákban rendszeresen pótolják évfolyamonként a matematika órákat, addig a magyar iskolának erre nincs lehetősége, mert nincs annyi diszponzibilis órája, a különbségek a mi gyerekeink árára ott jelenhetnek meg, hogy ugyanaz a tananyagot kevesebb órában van lehetőségük megtanulni vagy abszolválni. A másik pedig a szociális összetétel a régióimnak és az iskoláimnak lényegesen rosszabb mutatókat mutatnak, mint a szlovák iskolákéban. És itt a PISA mérésben is ez jött ki leginkább, hogy markánsan a szociálisan lemaradó rétegekkel nem tudunk mit kezdeni. Az eredményeik a mostani méréstől is stagnáltak. Igaz, nem romlottak, jelen pillanatban megálltak egy adott szinten, de ez megint egy következő edzés része, hogy sikerült megállítani. Javulni nem javultak. Ami a javulást mutatja, az nálunk a megnézve a szinteket, tehát hogy a kiváló 5-6-os PISA szintet, elsősorban a nagymértékű javulást a 8-osztályos gimnáziumok eredményei hozták. Náluk a 8-osztályos gimnáziumoknál volt majdnem 13%-os pontjavulás. Az alapiskolásoknál csak 1,2-es javulás volt, és a szakiskoláinknál volt érezhető visszacsökkenés ezekben az eredményekben. Tehát, hogy indik az zulló, hogy az, hogy jobb lett a matek eredmény ez az 5 ponta, annak a legfelső rétegnek köszönhető, és nem annak, hogy jobbak lettünk az alsó rétegekben. Az most stagnál.
2: Petres Csizmadia Gabriella, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének docense a szövegértési képesség romlásának hátteréről beszél.
4: A szövegértési készségnek a kérdése, hogy mai mindennapokban nem is csak az iskolákban, hanem szinte mindenütt egy nagyon fontos témává vált, de hát az iskola az, ami meg tudja határozni, meg tudja alapozni a későbbi egész életünket.

0: kísérők, szövegértési készségünket. Valamikor régen, amikor még én is alapiskolába jártam, akkor ez még nem volt a beszéd témában, tehát még nem is foglalkoztunk tudatosan szövegértés fejlesztéssel. Azt gondolták az iskolában, hogyha megtanuljuk a technikai olvasást, tudunk olvasni, akkor automatikusan olvasó emberek válnak belőlünk. Minden tantárgyon tankönyveket használtak a tanárok, és ezeknek a tankönyveknek a kijegyzetelése volt az egyik iskolai feladatú. Mára erősen megváltoztak a módszerek, és az iskolákban megváltoztak az eszközök. Számos esetben tapasztaltuk azt, hogy a tantárgyakhoz nem készültek el időben tankönyvek, vagy nem olyan tankönyvek készültek, amik használhatóak lehetnének azonnal, ezért valahogy a háttérbe szorult a tankönyvekkel való munka is. Ennek ez az egyik következménye, hogy a szövegértésnek a megalapozása az olvasás órára, illetve az a magyar órára, vagy az anyanyelvi órára korlátozódott. Tehát ami korábban automatikusan az minden szaktantárgy keretén belül megtörtént, tehát ha elolvastunk egy biológiai tankönyvnek egy fejezetét, és megtanultuk azt kijegyzetelni, megtanultuk a szakszöveget kezelni, tehát hogy automatikusan a tankönyv használattal történt egy úgynevezett indirekt szövegértésfejlesztés, az tulajdonképpen már a háttérbe szorult, és egy direkt tevékenységé kellett, hogy váljon az oktatásban. Rengeteget beszélünk erről az anyanyelv pedagógiával foglalkozó kollégákkal, hogy ettől függetlenül, hogy direkt tevékenységé fő feladattá, programmá válik az oktatás, egyben a szövegértésfejlesztése, továbbra sem szabadna csak az anyanyelvi órán foglalkozni ezzel, hanem nagyon is fontos lenne, hogy a szaktantárgyakon minden más tantárgyal is olvastassuk a gyerekeket, mert hogy miről van szó. Amikor kezembe veszek bármilyen szöveget, vagy ha az utcán is sétálok és látok feliratokat, tulajdonképpen szövegértési feladatot végzek el azzal, hogy elolvasom, átfutom, és a lényeges információt kiszűröm, amire nekem szükségem van. Ez egy mindennapi tájékozódáshoz szükséges feladat, egy olyan készség, amivel minden embernek magas fokon kéne rendelkeznie, hogy könnyen tájékozódjon a hétköznapokban. Nem szép irodalmi olvasásról beszél, hanem a hétköznapi információknak a megszerzéséről. Éppen ezért a szövegértés fejlesztése igenis a legfontosabb program kell, hogy legyen az iskolákban.
1: Szlovákiában szeptembertől minden alapiskola első osztályában az új tanterv szerint oktatják az elsősöket, és a szövegértés is nagyobb figyelmet kap.
0: Az új iskolai reform kifejezetten a programjává emelte a szövegértés fejlesztését. Most már egyre jobban arra alapozik az anyanyelvpedagógia, hogy ne csak szép irodalmi szövegeket olvastassunk a gyerekekkel, hanem szakszövegeket is, hétköznapi típusú szövegeket, mondjuk egy játékszabályt, vagy egy térképet, vagy olyan típusú szövegeket, grafikonokat tanuljunk meg elolvasni, amikkel a hétköznapi gyakorlatokban is találkoznak a gyerekek. Erre magas óraszámot szános már az új tantervek, egyébként korábban is szánt rá keretet, de valahogy ma ez még inkább megerősítésre kerül, talán pont azért, mert hogy látjuk a mindenféle felmérésekből, tesztelésekből, hogy ahhoz képest, hogy mennyit beszélünk a szövegértés fontosságáról és hétköznapi gyakorlatbeli szükségességéről, valahogy nem sikerül magasabb szintre lépnünk, vagy előre lépnünk.
1: Éppen ezért két kollégájával, Bárci Zsófiával és Entót Anikóval úgy döntöttek, hogy az oktatási reform szellemében a szövegértés fejlesztését segítő tankönyvet írnak. Olyan munkáltató tankönyvet dolgoztak ki, amely megfelel a mai gyerekek befogadó képességének és elvárásainak, és játékos feladatsorokon keresztül vezeti be őket a szövegek feldolgozásába.
0: Megpróbáljuk őket egy érzelmi intelligenciát fejlesztő, illetve logikus gondolkodás fejlesztő, problémaorientált feladatsorba bevezetni.
1: A tankönyv tesztelésébe közel 150 szlovákiai magyar negyedikes diákot vontak be. A kiadvány idén ősszel már elérhető lesz a pedagógusok számára.
2: Ipos Emese összeállítását hallották.

0: Az új PISA eredmények szerint a romániai magyar diákok még mindig jobban teljesítenek román társaiknál, az olló zárul, a zuhanás mértéke pedig náluk is ijesztő. Ráadásul az egész rendszer brutálisan méltánytalan, ha valaki hátrányos helyzetű családból indul, Romániában szinte esélye sincs felkapaszkodni a tudásával. Hogy pontosan mit akarnak a friss adatok és miért az alsó középosztály gyerekei csúsznak le leginkább, arról Végemese kérdezte az eredményeket bemutató kutatókat.
1: A romániai átlagot ugyan még mindig verik a magyar tannyelvű diákok a legfrissebb PISA felméréseken, de az öröm nem lehet felhőtlen. A 4 évvel ezelőtti önmagukhoz képest ugyanis náluk is meredek a visszaesés. A látszólagos előny mögött komoly lemaradás húzódik meg. A 2025-ös adatokról és a friss gyors jelentésről a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet bemutatója után beszélgettem a részleteket elemző Kis Tamás szociológussal és Toró Tibor politológussal.
2: Kezdjük egy kis európai kontextussal az adatokat. Hozzátettetek egy olyan kontextust is, hogy megnéztétek a szlovákiai magyar tanulókat, illetve más kisebbségeket, hogy teljesítenek. Milyen nemzetközi kép rajzolódik ki? Tibi.
3: Az látható az eredményekből, hogy azokon a helyeken láttuk azt, hogy a kisebbség jobban teljesít a PISA eredményekben a többségnél, ahol valamilyen formában párhuzamos oktatási rendszer van, tehát Finnországban a svédek eredménye volt jobb, ez amúgy idén már nem olyan számottevő, illetve Olaszországban a német kisebbség eredménye. Nincs okunk arra, hogy egy ilyen hú de nagy hurra optimizmushoz, mert hogy a romániai eredmények, és ezen belül a romániai magyar eredmények is inkább az alsóbb kategóriákban foglalnak helyet.
4: Én egy kárpát-medencei körképpel egészíteném ki. Tehát amit az eddigi eredményekből is láthattunk, az az, hogy Erdély, tehát három kisebbségi magyar közösségre mondott eddig adatokat a PISA, a szlovákiai, a vajdasági és az erdélyi magyar közösségre. Ezek közül a korábbi mérésekben az erdélyi magyar volt az egyetlen, ahol az országos átlag fölöttiek voltak a PISA eredmények. A legmélyebben pedig Szlovákiában voltak a szlovák alatt. Az idei vizsgálatnak az a sajátossága, hogy először a PISA történetében nem kerültek bele szerbiai magyarok. A mostani eredményekről elmondható, hogy a szlovákiai magyarok esetében, tehát továbbra is messze az országos átlag alatt vannak, de valamivel javult a szlovákokhoz képest az eredményük, és ez annak köszönhető, hogy a nagyon rosszul, korábban nagyon rosszul teljesítő és nagyon hátrányos társadalmi háttérrel rendelkező gyerekeknek az eredményei javultak. De azt érdemes kiemelni, hogy Szlovákiában szemben Erdéllyel nincs reprezentatív alminta, tehát itt körülbelül egy olyan 300 magyar diák került be a vizsgálatban. Azt is érdemes kiemelni, hogy Szlovákiában a PISA vizsgálat is megerősíti azt, hogy a magyarok körében jóval kisebb a magyarul tanulók aránya, mint Erdélyben, körülbelül 2/3.
3: Mire még felhívja összehasonlításba az eredményt, az az anyanyelven való tanulásnak a fontosságára is, tehát hogy itt egy ilyen nagyon erős adat van, ami érdekes az, hogy a két vizsgálat között Lettországban megszűnt az orosz nyelvű oktatás, és ez azt eredményezte, hogy több mint 100 pontot zuhant az orosz anyanyelvűeknek az eredménye szövegértés tekintetében, de ugyanilyen drasztikus zuhanás láthatunk a matematika és a természettudomány eredményekben is.
2: Térjünk rá akkor most az erdélyi magyar diákok eredményeire. Ti folyamatában követitek ezeket a PISA felméréseket, úgyhogy összetudjátok hasonlítani az előző évek eredményeivel is.
3: Itt a 2022-ben, mikor először volt reprezentatív alminta, akkor ténylegesen a fő ilyen mondani való, vagy a nyilvánosságban megjelenő fő mondani való az volt, hogy jobban teljesítenek az erdély magyar diákok, mint a romániai, vagy a románul tanuló diákok. Tehát ez most is megmaradt, azonban van egy nagyon fontos újdonság, hogy mindkét csoportban észlelhetünk egy csökkenését az eredményeknek, tehát rosszabbak lettek az eredmények, de azt láthatjuk, hogy az erdély magyarok körében valamivel nagyobb ez a csökkenés, és ezt mindenképpen nagyon fontos lesz majd a következőkben megvizsgálni, hogy ez miért történik.
4: Amennyiben megnézzük ezt a társadalmi háttér szerint, akkor azt érdemes kiemelni, hogy amiben a romániai oktatási rendszer nagyon rosszul teljesít, az a méltányosságnak a szempontja. Tehát most a mostani vizsgálat is igazolta azt, hogy Románia az összes résztvevő PISA ország közül, a PISA felmérésen résztvevő ország közül Romániában a legnagyobb a társadalmi háttér magyarázó ereje az iskolai teljesítményre. Az, hogy valaki jól teljesít, az nagyon nagy mértékben az otthonról hozott társadalmi tőkének, illetve a szülők erőfeszítéseinek köszönhető. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni például azt, hogy Bukarestben most már a nulladik osztályt kezdőknek a 10%-a az magánoktatásba jár. Amit lát az erdélyi magyarok vonatkozásában, az, hogy ez a csökkenés, ami még egyszer jelentősebb, mint az országos átlag, ez elsősorban annak köszönhető, hogy azok, akik egyfajta alsó középosztályhoz tartoznak, azoknak a gyerekei lecsúsznak, tehát nagyon rohamosan romlik az oktatási teljesítményük, és közel kerül azokhoz, akik egy alsó osztályba, tehát akik a legszegényebb egynegyedbe tartoznak. Nagyon lényeges még az, hogy Romániában óriási a különbség a falusi gyerekek, illetve a fővárosban járó gyerekek, iskolába járó gyerekek között. Tehát ez egy 150 pont. Tehát ez azt jelenti, hogy minthogyha más kontinensen lennének ezek a különböző gyerekek, tehát annak, aki egy falusi iskolában tanul, annak nagyon kis esélye van jól teljesíteni. Területi szinten is óriásiak Romániában az egyenlőtlenségek.
3: Én még egy gondolatot tennék hozzá, ezek az eredmények azt is jelentik, tehát hogy ez a 15 éves korosztályt méri, aminek körülbelül kétharmada jelenlegi 9. osztályos, és körülbelül 1/5 8-os, hogy ebbe már nincsenek benne azok, akik hamarabb kiestek a közoktatásból, és azt tudjuk, hogy a más adatokból, hogy a magyar oktatási hálózaton belül nagyobb arányú a lemorzsolódás a 8. osztály előtt, mint a román rendszerben, ami azt jelenti, hogy ezek az adatok főleg azokon a kategóriákban, tehát a falusi iskolák esetében valószínű még rosszabbak, sokkal nagyobb fókusz lenne szükséges ezekre az iskolákra, mert hogy gyakorlatilag, hogy itt már van egy láthatatlan része is a magyar oktatási hálózatba járó gyerekeknek, akik ide már be se kerülnek.
0: Dígemese összeállítását hallották.

0: 2025-ös PISA-tesztek eredményei rendkívül sötét képet festenek a szerbiai diákok mért kompetenciáiról. Az országos mintában résztvevő középiskolások közel fele funkcionális analfabétának tekinthető. Ezúttal nem csak az OECD országok átlagát múlták alul a szerbiai diákok, de a korábbi mérési ciklusok jó részt stagnáló országos eredményeihez képest is sokat rontottak mind matematikából, mind természettudományokból és szövegértésből is. A vajdasági magyar diákokra vonatkozó adatokat a legutóbbi PISA felmérésből sajnos nem lehet kiszűrni, de az előző ciklusok eredményeiből kiolvasható a kisebbségi magyar diákokra vonatkozó tendencia is. Pressburger Csabát hallják.
1: A diákok rohamosan romló szövegértése világtendenciának számít. A szakemberek a PISA mérés kapcsán is részben a digitalizációval, illetve a megváltozott olvasási szokásokkal magyarázzák az egyre rosszabb kompetencia eredményeket. A kisebbségi, esetünkben a magyar nyelvet beszélő tanulók képességeit a globális folyamatok mellett egyéb specifikus körülmények is befolyásolják. Többek között az, hogy anyanyelvükön tanulnak-e, hogy a kisebbségi tannyelvű osztályok számára is biztosította a magyar anyanyelvű tanári káderállomány, és hogy a fogyó diák létszám miatt összevont tagozatokba kényszerülnek-e. Az anyanyelvükön tanuló vajdasági magyar diákok esetében, különösen a nyelv specifikus szövegértési képességek tekintetében érdekes tendencia rajzolódott ki a PISA-tesztek eredményeiből. A magyar diákok képességei 2009-ig megerősödtek, 2018-ig nagyjából stagnáltak, 2022-re viszont egy jelentős csökkenés zajlott le. Míg korábban az országos átlag felett teljesítettek, 2022-re mondhatni belesimultak az országos trendekbe. Ha nem is szignifikánsan ugyan, de még alul is teljesítettek az országos átlaghoz képest. Ez derül ki Pabzé Attila kutató professzor tanulmányából, amelyben a magyar kisebbségi diákok PISA-tesztjeit elemzi 2003-ig visszamenőleg. Az ELTE TK Kisebbségkutató Intézetének igazgatója szerint azonban az igazi leszakadás azok körében tapasztalható, akik a magyart jelölték meg anyanyelvükként, de szerb tannyelvű tagozatra jártak.
2: Szerbiában a 12 után, ami egyértelműen kijelenthető, hogy azok a magyar fiatalok, akik nem magyarul tanultak, azok lecsúsztak. Tehát a 18-ban nagyon lecsúsztak, 22-re egy picit jobbak lettek, de az még mindig eléggé lecsúszott.
1: A vajdasági magyar közösség fokozott mértékű fogyásának következményeképp egyre kevesebb a magyar diák, és mind többen járnak kis létszámú vagy összevont magyar nyelvű tagozatokra. Ez pedig kihatással lehet az oktatás minőségére. Pabzé Attilát arról kérdeztük, mindez kimutatható-e a PISA-tesztek eredményeiből.
2: Ez teljes mértékben kimutatható. PISA eredményekből is kimutatható, de más elemzésekből is. Hát azt szokták mondani, vagy az jön le ezekből az elemzésekből, hogy az igazi vesztesek a kis települések, kis iskolái. Tehát az tény, hogy ennek a méretarányosságnak kihatása van az iskolai teljesítményekre. Hangsúlyozom, én értem ezt a kisebbségi szempontot, hogy ragaszkodunk a saját iskolánkhoz, mint ilyen kisebbségi vívmányhoz, de mindig érdemes megfontolni, hogy vajon a gyereknek mi a jó.
1: A vajdasági magyar oktatáspolitika irányítóinak elsődleges célja, hogy minden magyar osztály megmaradjon függetlenül a tanulók létszámától. Varjú Potrebics Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának oktatásért felelős tagja nem ért egyet azzal a véleménnyel, hogy a kis létszámú, illetve összevont tagozatokon szükségképpen gyengébb volna az oktatás minősége.
3: Végül is azt mondjuk, hogy amennyi pozitívuma, annyi negatívuma is van a kis létszámú tagozaton tanulni, azaz tanítani, hiszen ha egy tanítónak 5 diák jut az adott évfolyamon, és a másik évfolyamon esetleg 3 vagy 4, akkor minden tanulóhoz olyan mértékben hozzá tud férni, jutni, hogy szinte mondhatjuk azt, hogy individuális, tehát egyéni oktatás is folytat azzal a tanulóval. Tehát több ideje van ellenőrizni, több ideje van a tudást átadni, oda jut minden gyermeknek a tudás szintjének a nyomon követéséhez, tehát ezek mind a pozitívumokat jelentik. Nagyon-nagyon meghatározott szerepe van a minden tantárgyat tanító szaktanárnak is, hogy minőséges oktatást folytak vagy nem. Nagyon meghatározó szerepe van az iskolaigazgatóságnak, nagyon meghatározó szerepe van az iskolában működő igazgatói szerveknek, hogy azt minőséges oktatásnak nevezzük, vagy nem.
1: Míg a kisebbségi tanulók kompetenciáit befolyásoló specifikus körülmények hatásáról a szakembereknek eltér a véleménye, a digitális eszközök használatát egyre több ország közoktatásában igyekeznek korlátozni, mert minden jel arra utal, hogy összefüggés mutatható ki a kompetenciamérések romló mérőszámai és a mértéktelen kütyű használat között. Francia Banyac Krisztina, a Temerini Kóka Imre általános iskola pedagógusa szerint javult a tanulóik koncentráció képessége, de a közösségi interakció is, mióta kitiltották a mobiltelefon használatot a tanintézményből.
3: Ezek a pörgő, gyorsan változó képek, információk, tömkeleg, ami van, ez mindenképp kihat a gyermekek figyelmére és szövegértési képességére. És iskolák egyik egyébként azoknak az iskoláknak, ahol beszüntették, ahol megtiltották a mobiltelefonok használatát, én már a harmadik éve, és mindenféleképpen nagyon nagy pozitív hatással van a gyerekekre, mert a gyerekek elkezdtek kommunikálni, beszélgetni és játszani szünetekben. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy tényleg, hogy ez az országos szintű korlátozás az, ami tényleg hatásos tudna lenni.
1: Szerbiában egyelőre sem a mobiltelefon használatra, sem a közösségi média használatra vonatkozó országos szintű stratégia nem született még, de ha ez létre is jönne, a kisebbségi osztályok tanulóinak kompetenciáit befolyásoló specifikus körülmények tekintetében egyelőre nem látszik egységes álláspont kialakulni a szülők, a pedagógusok és a politika irányítói között.
0: Pressburger Csaba összeállítását hallották.

0: 500 nappal ezelőtt Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök egyértelmű támogató politikai gesztust tett George Simion felé a romániai elnökválasztási kampányban. A szélsőjobbos nézeteket valló Simion akkor a Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR jelöltjeként indult, és bár végül elveszítette az államfőválasztást, azóta pártjának politikai súlya látványosan nőtt. A legfrissebb felmérés szerint az AUR már csaknem 40%-on áll. Ez több, mint amennyit a két nagy hagyományos párt, a szociáldemokraták és a liberálisok együtt kapnának. A szélsőséges nézeteket valló pártok Európa szerte virágkorukat élik, ez azonban nem jelenti azt, hogy az általuk ígért változás a demokratikus társadalmak javát szolgálná. A felemelkedésük által felvetett kérdésekre azonban mielőbb választ kell adni, ez az egyetlen ellenszer. Hallgassák meg Farkas István összeállítását.
1: Hogy megértsük, mi zajlik most Romániában, érdemes egyet hátrébb lépni. A szélsőséges, nacionalista mozgalmak ugyanis nem a semmiből bukkannak fel. Van bennük valami, ami mindenhol ismétlődik, és van bennük valami, ami helyi sajátosság. Erről kérdeztük Novák Csaba Zoltán történészt, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetőjét.
2: Minden szélsőséges vagy nacionalista mozgalomnak vannak nemzetközi mintázatai, vagy egyetemes mintázata, és vannak sajátos jellemvonásai is. Az egyetemes mintázatok közé tartozhat a múltnak a felmagasztalása, a saját magunk dicsérete, a saját magunk történelmi örökségének a túlértelmezése, a saját magunk igényeinek a hangoztatása. Ez minden mozgalomra valamilyen szinten jellemző, a másiknak a kirekesztése, lenézése, esetenként elpusztítása. És ami sajátos, az ugye az adott történelmi helyzetből, az adott társadalomra, nemzetre jellemző, vagy országra jellemző politikai kultúrából táplálkozik, a sajátos történelmi helyzetéből, és az éppen aktuális politikai társadalmi viszonyokból. Ilyen szempontból a romániai mozgalomnak is megvannak a sajátos vonásai, és annyit látunk még, hogy az Európában jelentkező új hullámos mozgalmakhoz viszonyítva egy picit később jelent meg Romániában, de annál vehemensebben és annál markánsabban van most jelen.
1: Az AUR felemelkedésének a története különösen rétegzett, retorikája és eszközkészlete mélyen gyökerezik a román történelemben. Ott van benne a két világháború közötti vasgárda öröksége, ott van a Ceausescu korszak nacionálkommunista retorikája, és mindez egy teljesen új, uniós euróatlanti kontextusban tér vissza.
2: A Vasgárda mozgalomnak bizonyos elemei megjelenítődnek ebben a mozgalomban. 80-as évek a kommunizmus, a nacionálkommunizmusra jellemző narratívák, retorika is megjelenik. Ez a protokollizmus, ez a helyi autokton dákelemnek az előtérbe helyezése. Ugyanakkor van egy új kontextusa is. Gyakorlatilag az Európai Unió az euróatlanti világ kontextusában születik, és egyértelműen van egy elit ellenessége, van egy EU ellenessége, és a mostani gazdasági társadalmi viszonyoknak a kritikája is egy picit más, hisz más korszakban vagyunk.
1: És itt érkeztünk el a folyamat legveszélyesebb pontjához, mert egy szélsőséges mozgalom önmagában, karanténba zárva, korlátozott kárt tud tenni egy demokráciában. A veszély akkor kezdődik, amikor a hagyományos politikai szereplők akár koalíciós számításból, akár versenyfélelemből elkezdik lebontani ezt a kordont, intézményesítik a szélsőjobbot, és ezen politikai szereplők között ott van maga a román államfő is, aki az egészséges nacionalizmus fontosságáról beszél.
2: Attól a persze kezdve, hogy az AUR kiemelik ebből a karanténból, az már mindenképpen egy lépés a, még nem a legitimáció felé, de egy lépés ahhoz, hogy egyáltalán bekerül ebbe a körforgásba.
1: Az elitellenesség és az EU ellenesség tehát nem előzmény nélküli. A kérdés az, hogy hogyan reagáltak erre a hagyományos román pártok. Dzsambás Urék, a szociológus, az Egyenlő Berdéért mozgalom tagja szerint komoly mulasztás történt.
3: Nagy mulasztásnak tartom a hagyományos establishment pártok részéről azt, hogy itt lenne az ideje a kereslettel is foglalkozni, de nem úgy, ahogyan ezt mondjuk Facebook posztokban sokak szívesen teszik, hogy ilyen infantilizáló gyermeteg, a megvezetett és megvezethető buták, akik nem elég európérek, akiknek az értékrendjén még dolgozni kell, akiket edukálni kell, emberek egész tömegeit infantilizál, hanem kontraproduktív is.
1: Látni kell ugyanakkor azt is, hogy az EUR története nem kizárólag romániai történet. Hasonló politikai mozgások jelzik Európa szerte, hogy a radikális pártok mögött valamilyen társadalmi kereslet is megjelent. A kérdés ezért az, hogy mi táplálja ezt az elégedetlenséget, és miért épp ezek a pártok tudnak politikai választ kínálni rá.
3: Itt lenne az ideje végre komolyan venni, hogy pontosan ez a protest, ez miről is szól. Tehát nyilvánvalóan Amerikától, Németországon át, Ausztrián keresztül, Anglián, az összes országot, az összes nyugati országot felsorolhatnánk, vagy a legtöbbet, valamiféle elégedetlenség, valamiféle hiányérzet, frusztráció hívja életre, vagy hozza létre ezt a keresletet, és hát a szélső jobboldali pártok meg nem restek valahogyan kielégíteni ezt a keresletet. A jelenlegi kínálatot elutasítók, a jelenlegi politikai pártokban a bizalmukat végképp elveszítetteknek a táborát, gondolom. Tehát nem adódik a semmiből a légüres térben 40%, amely azt mondaná, hogy eddig és nem tovább.
1: Dzsambás Uréka szerint ugyanakkor fontos megérteni azt is, hogy bár a szélsőséges EUR valós fenyegetést jelent a demokratikus rendszerre, a fenyegetés forrása nem egy irracionális, démoni erő, hanem racionálisan megérthető társadalmi frusztráció, amit ha nem kezelünk, csak tovább nő.
3: Nem az van, hogy itt szunnyad valamiféle szélső jobboldali sárkányfog vetemény a román társadalomban, amely most egyszerre a semmitől felébredt és kisebbségi vért innaszt. Nincs ilyenről szó, hanem egyszerűen az embereknek ez valamiféle válasz azokra a kudarcokra, de hát azért a román társadalomban nem túl nagy erőfeszítés kudarcokat találni.
1: Az Egyenlő Berdéért mozgalom tagja ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy amíg a hagyományos elitek a megszorítások kényelmesebb útját választják a valódi szerkezeti reformok helyett, és amíg a szavazók frusztrációit elutasítás és kioktatás kíséri, a protest igényeket kihasználó politikai erők jelenléte és befolyása tartós marad.
3: Végre el kellene a társadalom problémáival kezdeni foglalkozni. Itt nem arról van szó, hogy ezt ne tudnák, hanem arról van szó, hogy még mindig kisebb költség a hagyományos pártok egy részének, hogy valahogyan koalícióra lépjenek a szélsőjobbal, mint hogy olyan fajta mélységes átalakulásokba kezdjen a román társadalom, amelyek borzasztó kényelmetlenek lennének.
0: Farkas István összeállítását hallották. Ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.

0: Pontosan 19 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Bestin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Jönnek a részletek. Kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények Magyarország építéséről írt alá memorandumot a MOL és a Naftohaz, közölte az ukrán vállalat. A projekt fő célja az orosz támadások miatt veszélyben lévő ukrán infrastruktúra tehermentesítése. A megállapodást a Kárpáti nyolcak pénteken megrendezett első csúcs találkozóján írták alá az ukrajnai Bukovelben. A C8-as kezdeményezésben Ukrajna és Magyarország mellett Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Szerbia vesz részt. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncesziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncesziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Cosa Nostrához hasonlította a Fidesz a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Magyar Péter szerint mindkét szervezet kicsiben kezdte a bűnözést, és a végén már az autópályákat, a reptereket és az uniós forrásokat is el akarta lopni. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott, ahogy az olaszoknak sikerült, úgy a magyarok is le tudják győzni a politikai és a gazdasági maffiát. Demonstrációt tartottak délután Budapesten az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. A szervezők szerint a náci és kommunista bűnöket ugyanúgy kell megítélni, a kormány viszont nem úgy akar emlékezni 1956-ra, ahogy eddig. A tüntetést azután hirdették meg, hogy átvilágítás miatt ideiglenesen bezárt az intézmény. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter leváltotta Schmidt Mária főigazgatót, és később közölte, hogy kedden ismét megnyit az intézmény, és egy hétig ingyenesen látogatható. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Holnap lesz a Magyar Dráma Napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-ei ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Végül a várható időjárásról. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható. Kedves hallgatóink! 21 órakor hírekkel jelentkezünk majd.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Magyarországon a becslések szerint 150-200 ezer ember él Alzheimer betegséggel, ami a fejlett országokban már a 7. leggyakoribb haláloknak számít. Ki segít a családtagoknak megküzdeni a nehézségekkel?
4: Mondta, hogy tündérként én teljesen elhűlök, mi lesz velem, és akkor megbeszéltük, hogy leszek a kinyújtott keze, és minden, ami ezzel jár.
3: A betegséggel diagnosztizáltak mindössze 5-10%-a kap szakorvosi ellátást, és a kor felismerése az érintettek jelentős részénél csak előre haladott állapotban történik meg. De mire kellene figyelnünk? Erről is beszélgetünk az Alzheimer világnapján. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
1: Felfedező.
2: Mit kaptunk az űrkutatástól? A memória habtól a légtalpas cipőn át a Hunor Magyar űrhajós program világújdonságának számító lágy cellájáig.
1: Ez a kísérlet ez nem csak hatalmas siker volt, azért is fontos, mert nagyon új találmányról vagy feltalálásról beszélhetünk. Pontosan látjuk, hogy különleges, pontosan látjuk, hogy hasznos.
2: A műsor vendégei lesznek Kapu Tibor, Magyarország második kutató űrhajósa, a Hunor program igazgatója, és dr. Nagy Balázs, a projekt kutatásfejlesztési igazgatója. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
0: Felfedező. A technológia világáról hétfőn délután 1 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Heti szabad polc. Válogatás a hét legérdekesebb adásaiból.

0: középkori magyar királyság tragédiája a Nekünk Mohács című regény hasábjain. Émile Zola ritkán látott fotói a mai Manóház falai között. Továbbá a Győri Filharmonikus Zenekar legújabb összművészeti évada. Egyebek mellett ezt kínálom önöknek mai válogatásunkban. Jó estét kívánok, Toldi Szabolcs vagyok. Hogyan válhat egy átlagosnak tűnő budapesti házaspár a kommunista diktatúra első számú célpontjává? Egy idilli gyermekkor a folytogató AVH-s megfigyelések, lehallgatások és börtönévek szinte révé. Kati Marton világhírű amerikai újságíró a Nép ellensége című kötetében megrázó őszinteséggel tárja fel újságíró szülei titkos történetét. A regényből készült monodrámát Marozsán Erika főszereplésével mutatták be Budapesten. A színésznővel Olá Andrea beszélgetett.
1: Most visszamegyek az időben, szóval én nagyon korán, főiskola alatt mi sokat jártunk Erdélybe, és Marosvásárhelyen volt egy színházi fesztivál, főleg diákoknak, de felnőtt színházak is részt vettek ezen a fesztiválon, és akkor mi megismerkedtünk a román színházi világgal, színházi élettel. Arra nagyon tisztán emlékszem, hogy beültünk egy előadásra, egy nő egyedül játszott egy darabot, ez a Maya Morgenstern volt, aki a Lola Blau című darabot játszotta egy zongora kísérettel, és olyan szenzációsan töltötte be a színpadot, olyan meghatározó élmény volt egy egész életre, hogy egy színésznő hogyan tud világokon átvezetni csak a hangjával, a jelenlétével, a finom gesztusokkal, és tulajdonképpen megélni több életet egyszerre is akár a színpadon. Úgyhogy nekem ez egy ilyen beégett motívum volt az életemben, és egész életemben, eddigi karrierem során így próbáltam ezzel a gondolattal játszani, hogy én nagyon szívesen csinálnék egy önálló estet, de persze nagyon sok rosszat is láttam, és azt is tudom, hogy a nézők is nagyon sok rossz önálló estet láttak, és ez mindig egy kicsit rizikós, hogy az embereket hogy meggyőzni arról, hogy igenis egy önálló est is tud nagyon, nagyon izgalmas, sok színű, sok rétegű lenni, úgyhogy én már évek óta próbáltam a Mohácsi Jánost meggyőzni, hogy csináljon nekem egy ilyet. Egyrészt technikailag is nekem most ugye nehéz volt színházat csinálni, mert Amerikában töltöm az év egy jelentősebb részét. Az is volt egy kicsit a lényege, hogy esetleg egy ilyen jobban mozgatható, díszlet nélküli előadást esetleg ha létrehozunk, ezzel el tudunk indulni akár Amerikában, Európában vagy a világban bárhova fellépni, vendégszerepelni. Úgyhogy tavaly nyáron, amikor én pályáztam egy alapítványnál Amerikában kifejezetten azzal a céllal, hogy egy önálló estet létrehozzak, akkor még nem volt bennem kikristályosodva, hogy mit szeretnék csinálni. Voltak másfajta irányok, ötletek is, és akkor hirtelen eszembe jutott, hogy a Jánost megkérem. És ő a kezembe adta ezt a könyvet, amit én tényleg egy-két nap alatt elolvastam. Ott voltam New Yorkban, meg is lehetett venni angol kiadásban. Ugye az az eredeti, hiába Kati magyar származás, és nagyon-nagyon jól beszél magyarul, de azért ő angolul ír, és csak még egy ilyen kis pici anekdota, hogy emlékszem, hogy a metrón olvastam egy részt, egy nagyon-nagyon érzelmes pillanat volt épp a regényben, és ott a metró közönség előtt az első előadásomat előadtam, mert olvasás közben potyogtak a könnyeim, és láttam, hogy mindenki néz, hogy ez a hölgy, ez vajon mit olvas.
2: Azoknak, akik nem látták az előadást, arról beszélnél, hogy ki ez a nő, aki a színpadon van? Tehát hogy sikerült összeötvözni a kicsi lányt, aki mesél a szüleiről, és azt a felnőtt már újságíró Kati Martont, aki szembesül a levéltárban olyan dolgokkal, amit ő korábban sose látott.
1: A Mohácsi testvérek, Mohácsi István és János csinálták az adaptációt a könyvből, hozzátéve, hogy az első nagy húzást, azt én csináltam a 300 oldalból. Nagy fejtörést okozott az elején, hogy tegyünk-e valakit a történetmesélésben a középpontba, hogy szóljon ez a Kati anyukájáról, aki ugye főleg a központi figurája a történetnek. Legyen ez egy kis 6 éves lánynak a szemszögéből, aki ugye ezeket a borzasztó élményeket megélte. Vagy a felnőtt Kati, aki visszakeresi a családi múltat. Mindegyik aspektus fantasztikus. Végül is abban maradtunk, hogy nem kell egy embert választani, hanem egyszerűen a történetmesélésben mindig egy picit valakinek a szemszögéből mutatjuk meg. Tehát én egyszerre valójában a színpadon egy 6 éves kislányt, egy 30 éves anyukát, egy 35 éves apukát, egy 50 éves újságírónőt játszom, aki ugye felfedi a titkokat, mert azzal talán nem árulom el, vagy nem fogom elrontani a későbbi nézők illúzióját, hogy tulajdonképpen a történet közepében az van, hogy miután Kati szülei meghaltak, ő New Yorkban nevelkedett fel, és visszajön Budapestre. Ez még a 2000-es évek eleje, tehát 2007-ben visszajön Magyarországra, hogy kikérje a szüleinek az ávó megfigyelési papírjait. Ő nagyon-nagyon keveset tudott a szüleitől a magyarországi éveikről, mert mint egy ilyen Pandóra szelencét bezárták egy dobozba, és soha nem voltak hajlandóak erről beszélni.
2: Az előbb említetted, hogy mindig szerettél volna egy ilyen előadást, ami csak a tiéd. Most hogy megcsináltad? Mi ebben az igazi kihívás? Nincs partner, nincs segítség. Szóval, hogy ugyanannyi kockázat van talán benne, mint amennyi szabadság.
1: Hát igen, szóval ez a magányos maratonfutó esete. Egyrészt magamnak állítottam fel a lécet, hogy mit szeretnék, milyen teherbírás az, amivel el tudok bánni. Szeretem a kihívásokat, és ugye én ezt angolul játszom, tehát elég jól beszélek angolul, de nem életemben soha nem játszottam színpadon semmilyen idegen nyelven. Németül is nagyon jól beszélek, ugye rengeteg filmet forgattam Németországban, néhány filmet forgattam szintén angolul, de színpadon idegen nyelven még soha nem játszottam. Nemhogy kisebb ilyen-olyan szerepekben, hanem 90 percig folyamatosan beszélek, egy minimális eszköztárat használva ülök a színpadon és beszélek, de egyrészt van két zenész kollégám, akik szerintem zseniálisak, a Kovács Márton és Mózer Ádám, akik nem csak valami fajta háttérzenét vagy kíséretet biztosítanak, hanem önálló életet kreálnak a színpadon, tehát tulajdonképpen nem érzem azt, hogy egyedül vagyok, mert ők reagálnak is rám zenével. Kicsit úgy kell elképzelni, mint egy filmes háttérzenét vagy atmoszférát. Viszont azt nagyon-nagyon érdekes megélni, hogy hogyan lehet egy személyben nagyon pici eszközökkel, minimális eszközökkel különböző karaktereket és párbeszédeket is kreálni a színpadon. Nem kell csinnadrattát csinálni, nem kell nagy effektusokkal élni ahhoz, hogy valami mély és őszinte és igazi legyen, és mégse unalmas. Mert az emberi őszinteség és a megélés és a különböző figurákba való helyezkedés szerintem a legizgalmasabb dolog a világon.
0: A Nép ellensége című monodrámáról hallottuk Marozsán Erika színművészt.

0: 1521-et írunk, amikor Magyarországra érkezik Mária, hogy feleségül menjen az ifjú Lajos királyhoz. Mindkettőjüket arra nevelték, hogy uralkodjanak, házasságukkal pedig nagy birodalmak egyesüljenek. Innen indul a Nekünk Mohács című regény, amelynek hasábjainak középkori magyar királyság tragédiájának részletei tárulnak elénk, a két főszereplő, II. Lajos és felesége Habsburg Mária szemszögéből. A könyv azért is különleges irodalmi ritkaság, mivel ketten írták. Smölcz Margit a királyné, Csészabó Sándor pedig a király hangján szólal meg. Egy nagy szerelem és egy szomorú csata története tárul a szemünk elé. Méltó emlékezés a csata 500. évfordulójára. A két szerzővel Farkas Szabolcs készített interjút.
1: Kiinduló dátumunk 1521, amikor Mária megérkezik Magyarországra, hogy feleségül menjen II. Lajoshoz. Ez a momentum az, aminél elindul a történet?
2: Igen, hát ahogy a alcím mondja, a királyi pár regénye, tehát igazából ez az ő kapcsolatuknak, az ő házasságuknak a regénye, aminek a mohácsi csata vetett véget, mert Lajos ott elhalálozott. Mária szemszögéből megismerik az országot, tehát ő kívülről, egy másik kultúrából, egy másik fajta udvari életből. Tehát az neki az egy sokk is volt, meg egy tanulási folyamat. Hát Lajos meg szintén gyakorlatilag egy nagy gyerekről van még szó, vagy egy kamaszról. Tehát ő meg a felnőtt korba tanul bele ebbe az időszakba, és igazából ezt a bontakozó kapcsolatot szakítja félbe, hogy a borító is mutatja egy ilyen szakadással a mohácsi csatának a tragédiája.
3: Megtanultuk az iskolában, hogy mi vezetett a mohácsi csatához, de egyrészt azóta kijött egy csomó új tanulmány, sok minden új dolog van, ami tudható. Másrészt pedig szeretünk volna ezzel játszani, hogy különböző nézőpontokból is nézzük meg ezt, egy női és egy férfi nézőpontból is.
1: Mi a mérce, mi alapján lehet ezt beosztani, hogy kinek mennyi szava jut ilyen formában a regényben?
2: Margit az elismertem a női sorsoknak és a női nézőpontnak a krónikása, én meg inkább ilyen férfias regényeket írtam, tehát ezen külön nem kell dolgozni, és így felegezünk.
1: És kellett összefésülni, ügyesen?
2: Hát úgy a csomó pontokat néztük meg, hogy én idáig viszem el az én részemet, és akkor szó szerint ugyanazzal mondattal, amivel én befejezem, ő azzal mondattal kezdi, de az a mondat egész más fog jelenteni nála. Tehát ez egy ilyen érdekes játék volt. Hát meg sokat olvastuk egymás szövegét, volt, hogy igazítottunk, és azt általában el is fogadtuk, amit a másik mondott.
1: És hát eleve honnan jött ez az ötlet, hogy akkor fogjanak össze, írjanak közösen egy regényt. Az 500. évforduló az egy jó kiinduló pont, de hogy ebben a formában szülessen akkor valami, ennek ki volt az ötletadó?
3: Sanyié volt az ötlet, hogy írjuk meg Mohács történetét. Korábbi írói barátsága miénk, egymáshoz fordultunk, hogyha megakadtunk egy-egy jelenetben, tehát ilyen szempontból tudtuk, hogy tudunk együttműködni. 3 éve adtuk be talán egyszer egy pályázat ezt a tervet, nem nyertünk, viszont onnantól fogva dédelgettük ezt az ötletet, dolgoztunk, kutattunk.
1: Érdemes megemlíteni, hogy Margit könyvtárosként dolgozik, míg Sándor vallástörténész végzettségű, tehát, hogy mindezek azért nagyon sokat segíthettek a kutatás folyamatában, feltételezem én. Ez a csapás irány is talán adott volt.
2: Hát és mind a ketten tudjuk, hogy kell forrásokat találni, hogy kell forrásokat faggatni és értelmezni, mert főleg itt a Mohács környékén nagyon sok olyan találkoztunk, hogy biztos nem új volt, csak így akarta megírni az úriember, akár kortárs forrás is, de inkább egy ilyen tanulási folyamat, amikor az író megtanulja, hogy mit hogyan épít be, és már mind a ketten úgy érkeztünk ez a kézirathoz, hogy ezt azért már tudtuk. És az is érdekes volt, hogy nagyon hasonlóképpen gondolkodunk arra, hogy hogyan használjuk a történelmet, és ez is segített szerintem abba, hogy tudtunk együtt dolgozni.
1: Mennyire tartották tiszteletben a történelmet, tehát is kérdeztem, hogy mennyi a fikciós elem, mert hát nyilván egy regényt azért csak úgy ír meg az ember, hogy vannak benne olyan momentumok is, amelyeket ezek szerint akkor közösen találtak ki, ezt is nyilván le kellett valahogy egyeztetni.
3: Hát ragaszkodtunk a történelmi forrásokhoz, ez nem is volt kérdés, de azon felül, ami tudható, nyilván az emberi lelket vizsgáljuk, és hozunk be olyan motivumokat, amelyek teljesen újak, tehát minden regény tartalmaz fikciót, ez is tartalmaz fikciót, de azt hiszem, hogy olyan fikció ez, amely picit emeli a történetet, és hozzátesz.
1: Mi ilyenkor a legnehezebb, amikor van egy dokumentált ténysorozat, ráadásul a történelmünk ilyen jelentős momentum, mint Mohács, és ehhez kell hozzátenni valamit, ami színesíti, talán érdekesebbé teszi, vagy legalábbis megfejthetőbbé teszi.
2: Hát vannak a történelmi tények, és vannak az emberek, akik ezt átélték, és a regénynek mi azt a feladatot adtuk magunkba, meg szerintem általában ezt az írók azt, hogy azok az emberekről ír, akik ezt átélték. Tehát azt tudjuk, hogy Lajos például majdnem persze pontosan mikor indult meg a rohamra, de azt nem tudjuk, hogy mit gondolt közben. De a regényből megtudhatjuk, hogy az író szerint mit gondolt közben. Tehát mi úgy kezeljük a történelmet, hogy a tényeket tiszteletben tartjuk, és nem módosítjuk akkor, hogy könnyebb lenne néha, meg izgalmasabb lenne. Viszont amit azok kereteznek, mi azt megtöltjük egy olyan tartalommal, hogy az emberi lélek, meg az embereknek a gondolkodása, érzelmei hogyan vannak benne. Például nagyon érdekes volt, amikor összeveszik a királyi pár, ez is dokumentálva van, hogy a követek mentek egyik szállásra a másikra, és akkor próbálnak közvetíteni, hogy ők ezt hogy élték meg. Tehát hogy beszélték meg a tanácsadóikkal, az udvarhölgyekkel, a diplomatákkal, a követ, aki próbált közvetíteni köztük. Tehát egy nagyon emberi történet tud ebből jönni. Ugye én történet is tanítok, és én igyekszem nem szárazon, és ezeket próbálom mindig belevinni, és azt általában szokták is értékelni, hogy ja, hogy ő is egy olyan ember volt. Annyi idős volt, mint én, ugye rácsodálkozik a gyerek, mondom, igen, annyi idős volt, és ő akkor lovagolt ki. És akkor már is közelebb van, és az olvasók is szerintem ezt szokták értékelni.
3: Regényíróként ez a gyönyörűség, hogy találjuk meg a motivumait azoknak a figuráknak, akiket megszemélyesítünk, tényleg legyen egy személyiségfejlődés. Ugye itt nem sok év alatt játszódik a történet, de mégis meg kellett mutatni az évet, hiszen egy ifjú szerelmes pár oda jut a mohácsi csatáig.
1: Na és milyen képük rajzolódott ki a két főszereplőről, Máriáról és Lajosról? Milyen embernek ismerték meg önök őket azáltal, hogy életre keltették azt a két történelmi figurát?
3: Habsburg Mária azután, hogy ugye a mohácsi csata lezajlott, 17 tartományt kormányzott, tehát a Brüsszel gazdagsága neki köszönhető, ő alapozta meg tulajdonképpen. Szóval én igyekeztem királynévé alakulni az elmúlt évben, és szerintem ez át fog jönni a regényből is, hogy ő egy különleges nő. Több nyelven beszél, széles műveltségű.
1: Na és mi a helyzet második Lajossal? Az ő képe mennyit változott a regényi megírása során?
2: Hát az én szememben ő nagyon sokat nőtt, mert Lajosra általában, aki tud róla valamit, azon kívül, hogy belefulladt ugye a cselepatakba, ami nem a cselepatak volt, de ez majd a regényben is kiderül, hogy ő egy ilyen parti arc volt, csak a bulinak élt, csak a bálok, meg táncolt, meg ilyesmi. Nem, ő egyszerre küzdött a maga hormonjaival és egyéb dolgokkal, de ugyanakkor ő jót akart és uralkodni akart, és valószínűleg tudott is volna, ha még akad neki kicsit több idő, és hát ő egy rettentő rossz történelmi helyzetben és korban kapta meg a királyságot, amikor igazából nem tudom, hogy mennyi mozgástere volt, de az én szemben sokat nőtt, tehát ő nem csak az a nagyon kis egységú szerencsétlen alak, amit úgy sokan gondolnak róla. Ezt próbáltuk a regénybe is megmutatni.
0: A Nekünk Mohács című regényt ajánlottuk figyelmükbe.

0: naturalizmus atyaként ismerte meg a nagy közönség Émile Zolát, aki 48 éves korában kezdett el fényképezni. Mivel nagyon érdekelte a technika, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit, amelyeken az írásaival ellentétben nem a társadalmi igazságtalanságok jelentek meg, hanem jóval személyesebb témákra fókuszált. A fővárosi mai manóház földszintjén mintegy 100 negatívokról készült modern nagyítás és 14 korabeli fotónyomat látható. Hogy milyen hatást gyakorolhat ez a kiállítás Zola regényeinek ismerőire, és mit jelentett a francia regényíró számára a fotózás? Erről Somosi Rita művészettörténésszel, kurátorral beszélgetett Verese Mese Gyöngyvér.
1: Nem véletlenül lett a fényíró a kiállításnak a címe, mert íróként nagyon sokan ismerjük és szeretjük Zolát. Ez a kiállítás itt a mai manóházban pedig egy teljesen új oldalról mutatja be az ismert ember.

0: amikor a regény ciklusát befejezte, és valahogy errefelé orientálódott minden érdeklődése, figyelme, és ugye tudjuk, hogy 1902-ben halt meg sajnos nagyon fiatalon Zola. Életének az utolsó ezt a 7 évét igazából a fotográfiával töltötte.
1: A francia fotográfiára is emlékeznek idén, így ebből kifolyólag nagyon sok mindenkire eshetett volna a választás. Miért éppen Zola? Talán éppen ezért, hogy beletekintsünk életének ebbe a vonásába is?
0: Egyrészt igen, mindenképpen szerettük volna ezt a francia kiállítási évadot, ami ugye a fotográfia feltalálásának a bicentenáriumára készült, vagy arra terveztük, egy 19. századi fotográfussal indítani, és azt gondoltuk, hogy különben is a Mai Manó házban próbálunk olyan alkotókat elhozni, akik a közönség számára izgalmasak lehetnek, illetve olyan életműveket bemutatni, ami talán eddig nem volt annyira fókuszban, legalábbis Magyarországon. Semmiképpen. És Emil Zola az, akit mindannyian ismerünk, szeretjük a regényeit, és azt gondoltuk, hogy egy ilyen irodalmi, fotográfiai kapcsolódás izgalmas lenne a magyar-francia kapcsolatok miatt is.
1: Azon gondolkoztam, hogy ha a regényeire gondolok és nézem a fotóit, akkor mennyire vág egybe, de valahogy az az érzésem, hogy minthogyha a társadalmat picit romantikusabban ábrázolta volna fotográfusként, mint a regényeiben.
0: Pontosan ez többször előjött egyébként látogatóktól is, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ugyanaz a világ jelenik meg a fotográfiákon is, mint a könyvekben, de nem. Fotográfusként a környezetével foglalkozott leginkább. Egyébként ez viszonylag gyakori volt a 19. századi fotográfusok körében, akik ismerkedtek magával a technikával. Egyébként ma is fotográfusok nagyon gyakran a saját környezetükből merítenek inspirációt, és számára is ez volt a családja, a lakókörnyezete, a barátai, azok a dolgok, amik valamiért érdekelték, a párizsi világkiállítás, ami teljesen lenyűgözte, és olyan részletességgel dokumentálta, hogy ez utólag is gyakorlatilag feldolgozhatóvá teszi szinte a pavilonokat, vagy a londoni számüzetése, az ottani képek. Szóval a hétköznapi életébe nyerhetünk egy olyan betekintést, amit a regényeink keresztül nem, viszont a kiállításon meg pont azok a karakterek nem szerepelnek, mint a regényeibe. De azt gondolom, hogy valahol azért van egy nagyon erős kapcsolódási pont. Fotográfusként próbált egy kicsit megállítani az időt, és ahogy fotográfusként a modellekhez, vagy egy-egy helyzethez közelített, szerintem az hasonló volt, mint íróként. Nagyon-nagyon alaposan megfigyelt, és tényleg lélektani portrékat, nagyon izgalmas életképeket látunk itt a kiállításon.
1: Sőt, hogyha tovább megyünk az ellentéteket illetően, akkor van egy sorozata éppen a kislányáról, és hogyha azt tekintjük, hogy az egyház mennyire ellenezte a regényeit, akkor szembetűnő, hogy mégiscsak egy első áldozó kislányt ábrázol, tehát beletekinthetünk abba is, hogy mégiscsak fontos volt számára a vallásos élet.
0: Igen, de szerintem ennél sokkal pikánsabb a helyzet, ugyanis itt a kiállításon nagyon szépen látszik az a kettős élet, amit Zola élt. Tudnélik, ő egy házas ember volt, Alexandrine volt a felesége, akivel nem született közös gyermekük, ám pont 1888-ban a felesége felvett egy mosónőt, akivel aztán később Zolának viszonya lett, és tőle született a két gyermeke is, egy lány, a Denise, és egy fiú, a Jacques, és a kiállításon apaként szerintem, vagy egy apa szemével örökítette meg a hétköznapokat. Ugye két háztartást is vezetett az Zola, volt egy a feleségével, és volt egy az új családjával. Egyébként a felesége erről tudott, és Zola halála után hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekei felvegyék például Zola nevet is.
1: Tehát akkor mégiscsak visszaköszön az író Zola is a fényképeken megjelenő történetekben.
0: Ilyen szempontból igen. Ugyanakkor a feleségéről is nagyon sok képet látunk, utazásaikról, hétköznapjairól, tehát hogy a két privát élete párhuzamosan jelenik meg a kiállításon. Szerintem a gyerekeinek az édesanyjáról készült lírai portrék nagyon szépen árnyalják, hogy milyen mély kapcsolat volt közöttük, és a gyerekeinek is a hétköznapi tevékenységei, a biciklizéstől kezdve a játékig megmutatják, hogy Szemeran mennyire fontos volt a hétköznapi életnek a legapróbb rezdülése is.

0: társadalmi változásról szóló gondolkodást többnyire városi nézőpontok határozzák meg. Ezt a megszokott perspektívát szeretnék tágítani helyi és nemzetközi művészek munkáin keresztül Budapesten, a Trafó Kortárs Művészetek Házában. Szolgaság alól felszabadult mezőgazdasági gépek, népi gépi zenei dúó, egy legendás befőtt kiállítás megidézése és városi séta csukott szemmel. A Vidék-város viszonyok című összművészeti programsorozat kapcsán Gúca Anni találta vendégül Erdődi Katalin intézményvezetőt és Csurgó Bernadett szociológust.
1: Valahogy a vidék idealizált képé indulhatunk ki, hogy miért olyan fontos, és miért generál nagyon sokféle társadalmi cselekvés, tehát a kiköltözéstől kezdve a turisztikai fogyasztáson át. Tehát, hogy ez a vidéknek az idealizált képe, az egyrészt egyszerűen megfogható, másrészt jó elgondolni a vidéket egyfajta ilyen idilli térként. Igazából a vidék kínálja nagyon sokak számára az új élet lehetőségét, és én azt látom, hogy ezek a fajta képzetek pont azért ilyen tartósak és masszívak, mert nagyon sokféle társadalmi cselekvőcsoport tud ehhez kapcsolódni, legyen ez vállalkozó, vagy csak egyszerűen városból vidékre költöző, vagy a politika, amelyik jól tudja felhasználni ezt a fajta szembenállást. Nagyon-nagyon tudok kapcsolódni ez a 2022-es élményhez. Tényleg megdöbbentem azon, hogy még mindig itt tartunk ennél a népi-urbánus szembenállásnál, hogy rácsodálkozunk arra, hogy mintha egy ilyen, nem tudom, egy afrikai törzs az látogattak volna el. Ezek jöttek vissza a Facebookos kommentekből, meg posztokból. Tényleg nem nagyon haladtuk meg ezt a 19. századi szembenállítást. Meg ez a fajta hozzáállás, ahogy a vidékhez általában viszonyulunk, ez a majd mi megmutatjuk, felemeljük, ez a paternalista hozzáállás, hogy majd mi elmondjuk, hogy lesz nekik jó, majd mi viszünk nekik színházat, tehát hogy nekem amúgy ezekkel is van egy kicsit problémám, hogy mindig ez a fölülről lefelé felemeljük, holott tudjuk, hogy amúgy emberek szintjén is, meg társadalmi csoportok szintjén is, na ez tényleg egy kontinuum. Tehát, hogy nagyon sokféle dolog mozog vidék és város között, és hogy ezekben a mozgásokban gondolnám én, bár nem tudom, hogy kell megvalósítani, de hogy valahogy a partnerségre építve. Tehát, hogy valahogy mind a két oldalnak az igényeit, nézőpontjait, tudását, tapasztalatait összehozva lehetne valami új vidékváros viszonyt építeni.
2: Ez a végszó, mintha átvezetne a Trafó fókusz hétvégéhez.
3: Igen, pont erre szerettem volna én is ráerősíteni, mert ugye most így a szembeállításból indultunk ki, de hogy a fókusznak pont az a célja, hogy ugye nem a szembeállításra és nem erre a dihotómiára, vagy erre a bináris kapcsolatra akarjuk helyezni a hangsúlyt, hanem ezt szeretnénk megkérdőjelezni, meg egy picit felforgatni, és másfelől meg ugye van, amit Peti is hangsúlyozott, az egymástól tanulás, az egymásra utaltság, mert hogy ráadásul nem csak egymástól tanulhatunk, hanem egymásra utaltak is vagyunk nagyon sok szempontból. Nekünk még pluszban az volt izgalmas, hogy erről hogyan lehet művészeti eszközökkel, meg a művészek munkáin keresztül gondolkozni, és egyébként itt szerintem azért bejön a másság kérdése. Ugye nekem volt egy ilyen nagyon érdekes élményem, ezt lehet, hogy elmesélném, mert a rádióhoz kapcsolódik, és egyébként az értelmiségi szerepvállaláshoz is kapcsolódik, hogy amikor nagyon sokat dolgoztam egyébként kisebb falvakban, ilyen kollaboratív művészeti projekteken, és amikor együtt dolgoztunk a Kartali Asszonykórussal a Hilda Csokor című munkán, akkor elhívtak minket egy rádióinterjúra, és én a kórus egyik tagjával vettem részt a rádióinterjúban, és azért, mert ő egy idősebb nő volt, aki tájszólásban beszélt, ezért bekapcsolt az interjúzókban ugyanaz a paternalista ilyen zsigeri reakció, olyannyira, hogy utána én próbáltam erről beszélgetést kezdeményezni velük, mert nagyon kellemetlen volt számomra, hogy miért van az, hogy egy olyan embert, aki tájszólásban beszél és népviseletet hord, valahogy így elkezdünk egzotizálni, meg infantilizálni. Tehát, hogy ez egy döbbenetes tapasztalás volt, és azt gondolom, hogy ez beszél arról, hogy mit tudunk kezdeni a mássággal. A legkülönbözőbb helyzetekben a vidékváros kérdés is leképezi ennek a másságnak a kérdését, és azt szerintem kifejezetten izgalmas, hogy azért nagyon sok művész egyébként, kortárs művész művészeti területen aktív művész nem feltétlenül városi környezetekhez kapcsolódik csak, hanem származási, születési helyüknél fogva nagyon különböző tapasztalatot hoznak magukkal. Nem mindenki dolgozik ezzel aktívan, de egyébként nagyon sokan, igen, és most például a fókuszban nagyon sok olyan művész munkája lesz a középpontban, akik egyébként részben a saját valóságukkal dolgoznak, tehát például Iza Tarasevics, aki egy lengyel képzőművész, mezőgazdasági gépek alkatrészeiből építi az installációit, amik egyébként nagyon költőek, és amik egyébként ünneplik ezt a tudást, ezt az életformát, ezt a kollektív erőfeszítést, és nyilván ebben számunkra az is izgalmas, hogy ennek ellenére, hogy a trafó épülete az a főváros szívében van, hogy ezeket a valóságokat hogyan tudjuk így átfolyatni, és hasonló kísérlet a performance busz, amivel ugye kimozdulunk a városban, és egyébként ebben van egy csomó diszkomfort, tehát hogy ezek nem sima ügyek, amikor megpróbálunk egy fővárosi színháznak a tereibe olyan valóságokat megmutatni, amik nagyon más helyekhez és helyzetekhez kötődnek.
2: És lehet, hogy ez már önmagában alakítja azokat, akik megfordulnak ezekben a terekben? Tehát csak az, ahogy ezek a világok találkoznak.
3: Talán, illetve szerintem az nagyon fontos, vagy az a művészetnek egy szerepe, hogy milyen valóságokkal találkoztak. Úgymond, és a maga eszközeivel, és ezt mindenképpen szeretnénk ezzel a fókusszal egy kicsit megkapirgálni.
0: A Vidékváros Viszonyok című összművészeti programsorozat csütörtöktől a Trafó Kortárs Művészetek Házában.

0: kultúra műfaji határok nélkül. A Győri Filharmonikus Zenekar a 2026-2027-es évadában nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a hagyományos koncerteken túlmutatva egy valódi, lőktető összművészeti központtá alakítsa a barokk Zichy palotát. A most induló szezon a fény és árnyék mottót viseli, és a cél nem is lehetne izgalmasabb. A zene mellé behozni az irodalmat, a színházat, a filmet és a fotóművészetet. Ezzel a bátor megújulással az intézmény azokat is meg szeretné szólítani, akik talán eddig távolabb érezték maguktól a filharmonikusok világát. Most viszont egy pezsgő, modern közösségi térben találkozhatnak a kultúrával, gazdagítva Győr amúgy is színes mindennapjait. Gárdonyi Eszter Fülke Gézát, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóját kérdezte.
1: Fény és árnyék. Hogy jött ez a motto, és mit foglal magában?
2: Az igazi üzenet ennek az egésznek az, hogy nincs árnyék fény nélkül, úgy nincs zenekar közönség nélkül, úgy nincs zeneszerző zenekar nélkül, csak tulajdonképpen ezt szerettük volna vizuálisan is demonstrálni. Egy ilyen szép, jópofa világító torony, ami egyébként egy központi elem ennek a fény és árnyéknak a fő motivum, és egy nagyon szép évadot fogunk játszani a közönségünknek.
1: Ugye Kapus a Győri Filharmonikus Zenekar, rengeteget szoktunk arról is beszélni amellett, hogy kik jönnek ide hozzánk, de a zenekart is számtalan helyszínre hívják. Ebben a tekintetben is van esetleg valamilyen novum, valamilyen újdonság.
2: Rögtön úgy kezdődik egyébként az évadunk, hogy bekerültünk egy olyan fesztiválra, ide Eisenstadtba, Herbstgold fesztiválra, ami tényleg a világvezető zenekarinak és a világhírű művészeknek a játszótere. Tényleg csak világklasszikusokat hívnak meg, Julian Rachlin vagy Kapuszon a szólistákról, de világhírű énekesek, világhírű vonos négyesek, de például, ha a zenekarokból az elmúlt 5 évből egy felsorolást veszünk, mindenképpen érdemes megnevezni a London Symphony Orchestrát, a BBC zenekarát, a Szentpéterbeli Mariinszky Színház zenekarát, a Wiener Szimfonikát, az Európai Kamara zenekart, vagy éppen Jeruzsálem Szimfonikus zenekart, és ebbe a körbe tudunk most belépni ezen a meghíváson keresztül, és hát a karmester is világhírű, meg a mai idők legkeresettebb zongora szólistája, bizonyos Malafejev, aki az egyik legutóbbi Csajkovszki versenek a győztese, velük fogunk együtt játszani, jövő héten már kezdődnek a próbák, és aztán ugye a hétvégén mi leszünk a fesztiválnak a záró hangversenye. De lesz megint németországi turné, és visszatér az eredeti kérdésre. A Filachiak rendszeresen visszaívnak az ő bérletükbe vendégzenekarként. Aztán Lengyelországba is kaptunk meghívást.
1: Több különböző bérlet van, és most már 4 vagy 5 éve, de lehet, hogy több, elindult egy olyan, amiben arra is gondolnak, akik sokáig dolgoznak, fiatal szülők, nem feltétlenül kell öltönybe jönni, 17-18 bérletnek az elnevezése, és ez hosszú éveken keresztül ment. És idén is folytatódik.
2: Igen, rendkívül büszkék vagyunk a 17-18-as sorozatunkra is. Ez nem csak az elnevezése, hanem a kezdési időpontja is 17 óra 18 perc, és igen, azzal a céllal van a kezdési időpont akkor, amikor, hogy 3 célcsoportot meg tudjunk szólítani. Az egyik az, akik ugye munka után nem akarnak hazamenni, és aztán újból visszajönni kultúrát fogyasztani, hanem azzal a lendülettel, és akkor itt simán belefér az, hogy nem ünneplőben jönnek, hanem a napi viseletükben. A másik csoport az az idősek, akik egyébként főleg télen nem szeretnek a sötétben hazabotorkálni. A harmadik pedig a kisgyerekes családok. Ott meg az a lényeg, hogy az esti protokoll ne sérüljön. Ez a fürdetés, etetés, altatás, és ne kelljen babysittert hívni. És ezt persze úgy tudjuk megoldani, hogy a koncertek alatt, amit egyébként egy nagyon felkészült és jóhumorú zenetörténész, zenetudós vezet, Dr. Szabó Balázs, a koncertek ideje alatt pedig óvodát üzemeltetünk a második emeleten, tehát kisgyerekeket ott le is lehet tenni, a nagyobbacskákkal meg már be lehet jönni, hiszen az egész sorozatnak van a zenetörténészen, zenetudóson kereszt egy ilyen edukációs vonulata is, úgyhogy kiemelünk részeket, megmutatunk részeket, szétszedünk darabokat, és aztán egybe is eljátszuk. Tehát ez egy nagyon kedvelt sorozat, és azt kell mondjam, hogy a kezdeti döcögések után az egyik legnépszerűbb sorozatunkká vált, úgyhogy szinte mindig telt házzal futnak ezek a koncertek is.
1: Van még 2 dolog, amiről beszélnünk kell. Van itt a kezemben egy ilyen, hogy deszka a színfalak mögött, és van egy ilyen szórólap a kezemben, hogy portré.
2: Lehetőség szerint mindent meg kell tenni azért, hogy olyan projektekbe menjünk bele, olyan társ műfajokat népszerűsítsünk, amit egyébként a zenével össze lehet kapcsolni, meg össze is kapcsolunk, és még szélesebb kört tudjunk vele megszólítani. A deszka, az a világot jelentő deszkákra utalva egy színházzal kapcsolatos beszélgetés, Gáti Oszkár a házigazda, és az ő szakmai pályafutásának számára kedves szereplőivel tart beszélgetést. Ez az egyik sorozatunk, a másik pedig a Portré nevezetű. A Portré az pedig egy olyan sorozat, hogy van egy kb. 45-50 perces dokumentumfilm, ahol igazán tiszteletre méltó magyar kultúrában dolgozó szakemberekről készült portréfilm, amelyet szintén egy rövid szünet után egy szintén ilyen hosszban, tehát egy 3 órás beszélgetés követ, jellemzően a portréfilm alanyával együttesen. Így lesz nálunk Kornis Péter, Mihály Gábor, Eredics Gábor, Vidák István és Juhász Zoltán. Persze igazságtalan lennék, hogyha nem sorolnám fel a Deszka című sorozatunknak a részvevőit: Karácsony Gergely színművész, Parti Nóra, Epres Attila, Balsai Móni és Csankó Zoltán. Itt egyébként több győri vonatkozást is föl lehet fedezni, úgyhogy ezzel a két sorozattal várjuk a kedves közönségünket.
0: Fény és árnyék. Ezzel a mottóval invitálja tehát a klasszikus muzsika kedvelőit a legújabb évadában a Győri Filharmonikus Zenekar.

Ennyi fért a heti válogatásunkba, kötetlenül. Holnap este 8:30-tól újabb kulturális ajánlatokkal és érdekességekkel várja önöket a Szabadpolc, itt a Kossuth Rádióban. Hamarosan kezdődik a Határok nélkül. A felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs. További szép estét kívánok!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
3: Bár a Biblia Pauperum szigorú értelemben vett egy könyvtípus, a kifejezést a művészet történetben gyakran kiterjesztik a középkori templomok freskóira és falfestményeire is, hiszen a templomok belső falait borító freskóciklusok ugyanazt a funkciót töltötték be. Azaz, vizuálisan tanították a híveket, főleg azokat, akik nem tudtak olvasni, vagy nem értették az egyház latin nyelvét. Így ők a falakon lévő képsorokból olvasták ki a bibliai történeteket. Minden bizonnyal Csíkdelnén is. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. A székelyföldi Csíkdelnén üzentek a jövőnek. A Csíkszeredától mintegy 8 kilométerre fekvő településtől több száz méterre a szántóföldek között magányosan áll egy kerített templom, amely egykor három falu közös istenháza volt. A templom története több évszázadra nyúlik vissza, az 1332-33-as pápai tizedjegyzék már említi Delne plébánia templomát, amelynek restaurálása során Kisboldogasszony ünnepén visszakerült a toronysisakra, a kereszt, a torony gomba pedig az utókornak szánt üzenetet is elhelyezték. Csíki Szabolcs plébánossal Bíró István beszélgetett.
4: Nem mindennapi pillanatoknak voltunk szemtanúi az elmúlt percekben itt a Csíkszeredához közeli Csíkdelnén, hiszen a restaurált templom tornyára visszakerül a kereszt, és a keresztbe egy időkapszula is.
5: Valóban egy meghitt pillanatnak vagyok én magam is az élője, és hát bennem mindenképp egy nagy hálaadás van, hogy ennek a templom felújításnak részese lehettem. Az időkapszulába belekerült a plébánia részéről egy levél, ami jó néhány dolgot tartalmaz, például a felújítás során azokat a fontos személyeknek a nevét, akik szaktudásuk segítségével követték a munkálatok folyamatát, illetve a fontos döntésekben segítettek. Azon kívül megemlítem az egyházi és világi méltóságoknak a nevét, vezetőink nevei. Az időkapszula levele magába foglalja a híveinknek részletes statisztikai adatait, korosztályonként akár lebontva, hány személy lakik Csíkdelnén, hány személy lakik Csíkpál falván, illetve megemlítem a mesterséges intelligencia korát is. Most, amikor 2026-ban ezen töprengünk, hogy az ember gondolkodását, a társadalmunkat hová fogja majd előre vinni, vagy éppen visszafele sodorni, érdekes lehet majd 50-100 év múlva, amikor a mostani időkapszula levelet olvassák, elgondolkodni, vagy éppen egy következtetésre kapcsán levonni, és hát azzal zárom, hogy az én vágyam, hogy áldás legyen a jelenen és a jövőn is. Apró kicsi tárgyak kerülnek még az időkapszula levél mellé, például egy Szent József szobor. A templomot, közösségünket Szent József álmaira bízom, hogy ő álmodjon a jelennel és a jövővel is. Egy rózsafűzér, amit 2019-ben Ferenc pápa csíksomlyói látogatása során kaptam a Szentatyától. Két olyan pénzérem, ami arra utal, hogy Ferenc pápa szolgálata alatt kezdődött el a templomjavítás, és Leó pápa Péteri szolgálatának második évében fejeződött be. Azon kívül egy fiatalunk, Benő Botond, aki jelen pillanatban a Segítő Mária Gimnázium 9. osztályos tanulója, egy nagyon szép levelet írt, megfogalmazva benne, hogy reméli, hogy az utókor számára is annyira legalább fontos lesz a templomunk, mint a jelenkor számára. Az ő húga, Benő Zsanett, egy nagyon kedves csodálatos rajzot készített, és hát az az igazság, hogy az én unokahúgom is, Hompot Anita egy nagyon kedves rajzot készített a templomról, és ezt a rajzot szívesen behelyeztem. Márton Áron születésének 130. évfordulója van, egy Márton Áron szentkép is helyet kap az időkapszulában.
4: Aki beleolvas Delne történetébe, vagy a keresztelő Szent János plébánia történetébe, annak egy kicsit bonyodalmat okozhat az, hogy egy egyházközség, két település és három templom. Akkor hogy is van ez? Most itt vagyunk a keresztelő Szent János plébánia templomnál.
5: A helyiek szeretettel nevezik anyatemplomnak, és ez valóban anyatemplom, mert hogy az 1200-as évek közepén Tordafalva néven itt egy falu áll, írásos bizonyítékaink is vannak. 1333-34-ben pápa tizedjegyzékében szerepel, hogy a közösség Tordafalva plébánosa István névre hallgat, és egy garast fizet a pápa követőnek, és hát innen tulajdonképpen Tordafalváról születik meg a mai Csík-Csicsó, a mai Csík-Delne és a mai Csík-Pál falva. Csík-Csicsó 1783-tól önálló plébániává válik, így azóta is Csík-Delne és Csík-Pál falva, mint önálló plébániaként szerepel, és a plébánia templom tulajdonképpen a mezőben található régi műemléktemplomunk.
4: Mi történt a körülötte lévő faluval?
5: Egy természetes elvándorlás is volt a történelem folyamán. Az emberek állattartással foglalkoztak, földműveléssel, és mivel elég mocsaros a Szent János templom környékén a talaj, kút, ivóvíz is nagyon ritka volt, ezért távolra kellett menni egyrészt földet művelni, másrészt ivóvízért, és az egy természetes folyamat volt, hogy a helyiek egy idő után a mai Csicsó, a mai Delne, a mai Pálfalva területére vonultak át, először csak tanyavilágot hoztak létre. A rendkívül és mondjuk természetellenes elvándorlás a többszöri tatárdulásnak köszönhető. 1661-ben egy olyan hatalmas tatárdulás volt, hogy akkor a falu teljesen el is pusztult, részben a templom is. Amiért a templomot egyébként visszaépítették, a falut viszont nem, annak is köszönhető, hogy a templom szomszédságában található az úgynevezett vásárútja, és hogyha középkori térképeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Landstrasse-ként van megjelölve a mai vásár, úgyhogy ez azt jelenti, hogy a Moldvába vezető út, ez az útszakasz volt, és egyfajta turisztikai vagy vásár központ is volt Tordafalva, a Szent János templom közvetlen szomszédság, ugyanis gyergyócsik és kászonok rendszerint vásárokba ide jöttek. Na most a történelem folyamán volt periódus, amikor szerdánként volt itt vásár, aztán később került a mai Csíkszereda területére ez a bizonyos szerdai vásár, de több alkalommal vasárnaponként tartottak vásárt. Magyar király például szabályozza az esti harangszó, amikor megszólal, arra be kell fejezni a vásárt, különben a portéka árát maga harangszó viszi el. A király így próbálta a rendet akár a vásár terén is szabályozni.
4: A barokk és a gótika jegyeit is egyaránt hordozza a Szent János templom, és rendkívül értékes, szép freskókat is látni rajta.
5: Maradt a külső fal freskó. Erre szoktam azt mondani, hogy még mielőtt az emberek írni és olvasni tudtak volna, az egyház már használta a kommunikációt, és azt olyan formán jelenítette meg, hogy a templom falára nagyon értékes és nagy üzenettel bíró jeleneteket jelenített meg a jelen és az utókor számára. Hát ilyen felbecsülten értékünk az a három fal freskó kép, ami a templom oldalsó bejáratának az ajtója fölött található. Egy nem megszokott és nagyon értékes jelenetek láthatók. Középen Jézus keresztre feszítése, ahogy a falfreskóval szemben állunk, jobbra Mária és Magdolna vonulnak a kereszthez, illetve Szent Péter és Szent Mihály arkangyalok, akik egyfajta tüzes kardot tartanak a kezükbe, jelezve Péternek a primátusát, illetve valószínű Szent Mihály azért is ennyire fontos, mert főegyházmegyünk Szent Mihály oltalma alatt áll.
4: Ez az egyházközség, amelyben itt szolgál Székelyföldön, kis egyházközségnek számít. Hogyan látja az jövőjét?
5: Reményteljes mindenképp a jövő. Fiatal családok, gyerekek, most már lassan 3 éve több keresztelő van, mint temetés közösségünkben, és ez nagy reményt ad számomra mindenképp.
3: Máté Szalka, a Szatmári Reformátusok Központja. 16 évvel ezelőtt Fülöp István ezt is szem előtt tartva, illetve az 500 évvel ezelőtti reformáció lendületéből táplálkozva elindította a Reformátusok Szatmárért mozgalmat, amely során a történelmi Szatmár és Párcium reformátusainak találkozójában gondolkodott. Szombaton Nagyecseden a Bátoriak központjában 16. alkalommal találkoztak. A hívek mellett a Királyhágó melléki egyházkerület és az Iszántúli Református Egyházkerület püspökei is jelen voltak. Zsoldos Barnabás is a helyszínen járt.
6: Fülöp István gondolt egy merészet, és a szatmári reformátusok nevében megszólította a határon túli reformátusokat, nyitott fülekre talált, mert 16. alkalommal találkozik Nagyecseden a reformátusság.
7: Az, hogy ez ilyen szépen évről évre megrendezésre kerül, a legszebb álmaimat is meghaladta. Azok a munkatársak, akik, és itt említhetem Talai Kontes Peres urat, említhetem Kovács Lajos polgármester urat, akik szintén mellém álltak, biztos valami elhívást kaptak.
6: Természetesen az eseménynek a csúcspontja a református istentisztelet, a találkozók, a beszélgetések. Fülöp István összefogja az embereket a határ két oldalát.
7: Az idén azt a jelzést kaptam, hogy 4-50 személyes busz fog jönni, és még személyautókkal is jönnek. A fénypont az Kiskata zenekara, keresztjén elkötelezettségű hölgy, aki zenekarával együtt igen színvonalas műsorokat szokott adni.
6: Szatmári reformátusokat emlegetünk, de hát látom megérkezett itt a Nyírségi Református Egyházmegye esperese is, tehát ez az egész Tiszántúlra kiterjed.
7: Amiatt is, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében három református egyházmegye van, és mind a három esperes itt lesz, illetve a határon túlról is három egyházmegye, a szatmári, a nagykárói és a nagybányai.
6: Bogdán Szabolcs a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke. Mennyire van benne a köztudatban ez az együtt gondolkodás a Párciumban a történelmi Szatmár területén?
8: Az utóbbi bő 100 évnek soha nem volt kérdése az, hogy összetartozunk-e vagy nem, hiszen természetesen igen. Erre a mostani találkozóra is örömmel érkeztem. Nagy öröm, amikor jöhettünk, én személyesen 4. alkalommal vagyok jelen ezen a hatalmas, nagy közösségi élményt előidéző találkozón. És örömmel láttam azt, hogy mind a három esperesünk itt van.
6: Püspök úr, a gyülekezetekre, az ott ülő emberekre van hatása ennek az együtt gondolkodásnak, mert azért valljuk be, csökkent a templomba járók száma. Még a határon túl is pedig mi szoktunk a legjobban keseregni itt a határ ennek az oldalán, talán örökké is lehet látni a változást.
8: Igen, sajnos ez egyfelől igaz, hogy csökkenő tendenciát mutatnak ugye a gyülekezeteinkben akár a templomlátogatást, viszont ez abból is fakad, hogy csökken a lakosság is. Bár mindent megteszünk azért, hogy szülőföldünk maradjunk, vagy maradjanak a fiataljaink, azért nyugatnak, vagy éppen az anyaországnak nagy elszippantó ereje van, és különösen a Párciumi megyékben ezt még intenzívebben érezzük, mint mondjuk benn Kolozsvár, vagy ugye Székelyföldre, hogyha gondolok. Viszont nem lehetne arról beszélni, hogy jaj, akkor az egyház elvesztette a hitelét, vagy a lendületét. Egyszerűen el kell fogadjuk, hogy most ilyen történelmi korokat élünk, viszont hiszünk Istenben, aki hullámvölgyek után ugye hullámhegyekre is emeli az öveit.
6: Reformátusok fognak össze Szatmárért, és itt a Szatmár szó alatt nem a mostani határvonalakat kell érteni, hanem a történelmi Szatmár. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Amikor elkezdődött annak idején, a reformátusok hogyan fogadták ezt a civil kezdeményezést?
9: Akkor is befogadó szeretettel fogadtuk ezt a kezdeményezést. Kicsin kezdet volt, de nagy dolgokat vitt véghez. És ez a növekedés Isten áldása az egyesületen is, azoknak tagjain, illetve azokon a kezdeményezéseken, amelyek nem csak művészi alkotások patronálásában, szponzorálásában mutatkozott meg, rölifek, domborművek kiadásában, könyvek kiadásának a segítésében, hanem olyan összejöveteleknek a megszervezésében, amelyek közül most a 16-on vagyunk együtt Nagyecseden, a Szatmár határok nélkül református találkozó, egy olyan segítő akció, amelyik segített összenőni azt, ami összetartozik. Hiszen a határon túli szatmári, nagykárolyi egyházmegyék hívei, lelkipásztorai, esperesei itt vannak, és itt vannak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében levő három tiszántúli egyházmegyének a esperesei, tagjai, gyülekezeti küldöttei, és ebben élen járt az egyesület, mert ez akkor kezdődött még, amikor nem volt szó a schengeni határokról. Bogdán püspök úr mondta, hogy milyen könnyen átjött a határon, de voltak idők, amikor akár órákat is kellett várni. légiesültek ezek a határok, de ennek a lelki egyesítésében a Szatmár határok nélkül találkozó élen járt, és azért köszönet és hála a szervezőknek és az egyesületnek.
6: Ha arra gondolok, hogy a reformáció ugye több mint 500 évvel ezelőtt indult, és Szatmár volt az egyik bölcsője, mintha a szatmári emberekben benne lenne ez a kezdeményező készség, a valamit megmutatni, mert ez is korszakalkotó tevékenység.
9: Igen, a reformáció tudta azt, amit már Pál apostol mondott Timóteusnak, a fiatal tanítványnak, hogy tudom, kiben hittem. Aki tudja, hogy kiben hisz, és ebben magabiztos, annak az öntudatossága, az álhatatossága megvan, és örülünk neki, hogy ebből a tartalékból még mindig futja, és másokat is oda tud szeretni Jézus Krisztus ügyéhez.
3: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Ismétlése hétfőn hajnalban 4 óra 30 perckor lesz, illetve meghallgatható a mediaclick.hu oldalon akár csak korábbi műsoraink is. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veres Emese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 20 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslén Bettina. Főbb híreink röviden. A gazdaság stabil, a kormány 2% körüli növekedésre számít. Decemberben érkezhetnek az uniós pénzek az Európai Bizottságtól. Hideg fronthoz lehűlést és erős szélre is készülni kell. Jönnek a részletek. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köcsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, számíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz a Mészáros széféle autópálya koncesziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, hogy az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, ami túlárazott. Az uniós pénzek hazahozatal Ráról közölte, hogy a tényleges utalás a decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények Magyarország építéséről írt alá memorandumot a MOL és a Naftoház, közölte az ukrán vállalat. A projekt fő célja az orosz támadások miatt veszélyben lévő ukrán infrastruktúra tehermentesítése. A megállapodást a Kárpáti Nyolcak pénteken megrendezett első csúcs találkozóján írták alá az ukrajnai Bukovelben. A C8-as kezdeményezésben Ukrajna és Magyarország mellett Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Szerbia vesz részt. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. Bencsik András a demokrata főszerkesztője a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, megszűnt Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbizatása, az intézmény pedig átmenetileg bezár. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. A Fidesz az október 23-ai megemlékezést a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sok felébe borul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap, esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható. A jövő héten marad a napos felhős őszi idő 20 fok körüli hőmérséklettel. Kedves hallgatóink! 22 órakor részletes hír összefoglalóval, azaz krónikával számítunk a figyelmükre.
1: Műsorajánló. Dr. Kossuth.
2: Szívizomgyengeség, lumbágó, koordinációs zavarok, stressz, depresszió, szív- és érrendszeri panaszok, no és a kettes típusú cukorbetegség. És ezeken kívül még számos betegségnek van közvetlen köze a mozgásszegény életmódhoz. Hogyan előzhetők meg a bajok? Erre létezik csodakapszula, rendszeres testmozgásnak hívják. Kérdezzenek 0630 9666.
1: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin holnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
4: Kedves gyerekek, ma Zolnai Zsuzsa mond mesét.
5: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este a varázs igéről mondok mesét nektek. Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép I betűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt hetet, rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinke-picinke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontcsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide. Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszeriben kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon? Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka. Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik. Varázsigét, csapta össze a tenyerét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól. Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gúrba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz, ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatól elromlik. Talán örökre. Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka a hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzetlapján csak a sok nyomorék I betű szomorkodott. Hogy is, hol csak? Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázsigét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
4: Rényi Magda a Varázsige című meséjét Zolnai Zsuzsa mondta el. Szerkesztette Beleznai Vera, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1961-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
1: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
1: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.

Milánóban tölti a karácsonyt, és kíváncsi rá, milyen volt az élet kislánykorában. Mindig ilyen kíváncsi, azon ritka alkalmakkor, ha az apjával találkozik. Mesélj, kéri. Meséld el, milyen volt akkor. Belekortyol a Strega likőrbe, vár, és az apját méregeti. Mutatós, karcsú, vonzó lány. Apja büszke rá. Hálás és elégedett, hogy kamaszból zökkenőmentesen vedlett át fiatal nővé. Régen volt az, 20 évvel ezelőtt, mondja a lányának. A Via Fabronin találkoznak az apa lakásában, nem messze a Cascina Rosa botanikus kerttől. Attól te még emlékszel rá, rajta? Hadd halljam. Mégis mit szeretnél hallani? Kérdezi az apja. Mit tudnék még elmondani neked? Esetleg valami olyasmit, ami akkor történt, mikor még kisbaba voltál? Érdekel az első komoly veszekedésük? Téged is érint. És rám mosolyog a lányára. Gyerünk, mondja a lány, és összecsapja a két tenyerét izgatottságában, de előbb tölts még egyet, légy szíves, hogy ne kelljen félbeszakítanod a közepénél. Az apja két pohár italt hoz be a konyhából, letelepszik a székére, és lassan belefog. Gyerekfejjel házasodtak össze, de hát őrülten szerelmesek voltak egymásba, mármint a 18 éves fiú meg a 16 éves barátnője. És nem sokkal később megszületett a kislányuk. A gyerek november végén jött a világra kegyetlen hidegben, amely történetesen egybeesett a vízi madarak vadászati szezonjával, legalábbis az országnak azon a részén. A fiú imádott vadászni, csak azért említem, mert tényleg ide tartozik. A fiú és a lány, illetve most már férj és feleség, apa és anya egy 3 szobás lakásban élt, egy fogorvosi rendelő alatt. A bérleti díj és a rezsi fejében minden éjjel kitakarították a fenti rendelőt. Nyáron a gyep és a virágok ápolása is rájuk hárult, telente pedig a fiúnak kellett ellapátolni a havat, és felszórni sóval az ösvényeket. Figyelsz még rám? Hát persze, jól ki volt ezt találva mindannyiuknak, a fogorvost is beleértve. Pontosan? Mondom, ez a két gyerek, ezek teljesen egymásba voltak bolondulva. A tetejében nagyra törő terveik voltak, s mindketten merészen álmodoztak. Szüntelenül arról beszélgettek, mi mindent fognak még ők csinálni, és milyen helyekre fognak eljutni. Az apa feláll, és a bágyat délutáni fényben kinéz az ablakon, a palatetűs házak fölött egyenletesen hulló hóba. Mondd tovább, sürgeti gyengéden a lánya. A fiú meg a lánya hálószobában aludt, a baba a kiságyban, a nappaliban. Ekkor 3 hetes lehetett, most kezdte el átaludni az éjszakát. Azon a bizonyos szombat estén, mikor a fiú befejezte a takarítást odafent a rendelőben, bement a fogorvos irodájába. A lábát föltette az íróasztalra, és felhívta Carl Sutherlandet, apja a régi horgász és vadász cimboráját. Carl, szólt bele a kagylóba, amikor az illető fölvette a telefont. Képzeld el, apa lettem, van egy kislányunk. Gratulálok, kisfiam, mondta Carl. És hogy van az asszonyka? Kitűnően, Carl. És a gyerek is, mondta a fiú. Catherine-nek neveztük el. Mindenki jól van. Nagyszerű, felelte Carl. Örömmel hallom. Add át üdvözletemet a feleségednek. Ha vadászatügyben telefonáltál, mondok én neked valamit. Irgalmatlan mennyiségű kacsa érkezett a környékre. Reggel megyek vissza. És ha van kedved, jöhetsz te is. Hogy ne volna, akkor legyél itt 17:30, és indulhatunk, mondta Carl. Szóval, viszlát reggel. A fiú szerette Carl Sutherlandet. Az apjának volt jó barátja, és az apja akkor már nem élt. A halála után, talán, hogy ellensúlyozzák a kölcsönösen átérzett veszteséget, a fiú és Sutherland elkezdtek közösen vadászni. Sutherland nyílt szívű, nagy darab, kopaszodó férfi volt, és nem fecsegő típus. Vele kettesben néha kellemetlenül érezte magát a fiú, és azt méricskélte, nem tett vagy mondott-e valami rosszat, mert nem szokta meg a hallgatag emberek társaságát. Ha viszont megszólalt az öreg, gyakran bizonyult dogmatikusnak, és bizony a fiú sokszor nem értett vele egyet. De volt Sutherlandben valami eltökéltség. Ráadásul az erdőt is úgy ismerte, mint a tenyerét, és ezt a két tulajdonságát a fiú szerette. Sőt, csodálta.
A fiú letette a telefont és lement a lakásba, hogy megmondja a lánynak, másnap reggel vadászni megy. Örült a vadászatnak, és pár perc múlva elő is szedte a felszerelését. Vadászkabát, tölténytáska, bakancs, gyapjúzokni, barna vászon vadászsapka fülvédővel, 12-es kaliberű pumpálós ismétlőpuska, gyapjú jéger alsó. Hányra érsz haza? Kérdezte a lány. Valószínűleg délfelé, de lehet, hogy csak 5-re vagy 6-ra. Az már túl késő? Dehogy is, mondta a lány. Jól el leszünk mi Katrinnel addig, csak menj és érezd jól magad, igazán rád fér. Kit szeretsz a legjobban az egész világon? Ki a feleséged? Te vagy a feleségem, mondta a fiú. És örökké szeretni fogjuk egymást? Örökké, felelte a fiú. És örökké együtt is maradunk? Olyanok vagyunk, mint a kanadai ludak, mondta ki az első hasonlatot, ami az eszébe jutott, mert azokban a napokban gyakran gondolt ezekre a madarakra. Azok is csak egyszer házasodnak. Fiatalon választanak társat, és azután mindörökre együtt marad a pár. Ha az egyikük meghal, vagy valami, a másik soha nem házasodik újra. Onnantól fogva egymagában él valahol, vagy akár a csapatban, de mindenképpen pár nélkül marad a ludak között. Milyen szomorú sors, mondta a lány. Azt hiszem, szomorúbb így élnie együtt a többiekkel is, mégis egyedül, mint félrevonulva, magányosan. Szomorú, mondta a fiú, de hát ez is része a természetnek, mint minden más. Történt már olyan, hogy véget vetettél egy ilyen házasságnak? Érted, mire gondolok? A fiú bólintott. 2-3-szor lőttem már ludat, mondta. Aztán pár perccel később láttam, hogy egy másik kiválik a csapatból, visszafordul, köröz, és szólítja a párját a földön heverő ludak közül. És lelőtted azt is? Kérdezte a lány aggodalommal a hangjában. Ha sikerült, néha elhibáztam. És nem volt utána rossz érzésed? Soha, mondta a fiú. Soha sem jut az eszedbe, miközben csinálod. Én mindent szeretek a ludvadászatban, és a vadászattól függetlenül is nagyon szeretem nézni őket. De hát úgyis annyi ellentmondást produkál az élet. Nem lehet mindegyik ellentmondásra tekintettel lenni. Vacsora után a fiú magasabb fokozatra állította a kazánt, és segített megfürdetni a babát. Megint elámult a gyerekén, aki félig tőle örökölte a vonásait, a szemét és a száját. Félig a lánytól, az állát meg az orrát. Behintő porozta a pici testet, majd az ujjai és a lábujjai közét is. Végignézte, hogy a lány bepelenkázza a gyereket, és ráadja a pizsamáját. A gyerekkádból kiöntötte a vizet az zuhanytálcába, és fölment a rendelőbe. Odakint borult hideg idő volt. A levegőben meglátszott a lehellete. A gyepet, már amennyi megmaradt belőle, az utcai lámpafényében durva a szürke vászonnak látta. Az ösvény mellett kupacokban állt a hó. Egy kocsi húzott el a ház mellett, a hó csikorgott a kerekei alatt. Belefeledkezett abban, mi is vár rá másnap, amikor majd ludak sűrű felhője kavarog a feje fölött az égen, és a puska visszarúg a vállába. Bezárta az ajtót és lement a lakásba. Az ágyban mind a ketten olvasni akartak, de elaludtak. Elsőnek a lány, akinek a kezéből pár perc alatt a paplanra csúszott a magazin. A fiú szeme is lecsukódott, de felriadt, beállította a vekkert és leoltotta a lámpát. Gyerek sírásra ébredt. A villany már égett a nappaliban, és a lány a kis ágy mellett állva a karjában ringatta a kisbabát. Egy perc, és letette az ágyba. Lámpát oltott, és maga is visszafeküdt. Ez hajnali 2-kor történt, és a fiú újból elaludt. De fél órával később megint hallotta a kicsi hangját. Ekkor nem ébredt rá föl a lány. A baba pár percig görcsösen sírt, aztán abba hagyta. A fiú hallgatta, majd elszondított. Megint a gyerek sírására ébredt. A nappaliban égett a villany. Felült, bekapcsolta az olvasólámpát. Nem tudom, mi a baja, mondta a lány, és fel alá járkált a gyerekkel. Tisztába tettem, adtam neki még egy kicsit enni, mégis folyton sír, nem hagyja abba. Hullafáradt vagyok, attól félek, leejtem. Feküdj vissza, mondta a fiú. Majd én fogom egy darabig. Fölkelt, a karjára vette a gyereket, a lány pedig újból lefeküdt. Csak ringast pár percig szólt ki a hálószobából, hát ha visszaalszik. A fiú leült a kanapéra, karján a kislánya. Ringatta, míg a gyereknek le nem csukódott a szeme. Meg majdnem a fiúé is. Óvatosan felállt, és visszatette a gyereket a kis ágyba.
háromnegyed négyet mutatott az óra, tehát még mindig volt háromnegyed órája. Visszamászott az ágyba, és azonnal elaludt. De alig telt el néhány perc, a gyerek megint felsírt. Ezúttal mind a ketten oda mentek hozzá. A fiú káromkodott. Most mi ütött beléd, a jóisten áldjon, megkérdezte a lány. Lehet, hogy valami baja van, vagy mit tudom én. Talán nem kellett volna megfürdetnünk. A fiú fölvette a kisbabát. A baba rúdalózott és mosolygott. Nézd csak, mondta az apja. Szerintem kutya baja. Hát ezt meg honnan tudod? Gyere csak, add ide. Tudom, hogy most adnom kéne neki valamit, csak gőzöm sincs, hogy mit. Éles volt a hangja. Emiatt a fiú alaposan szemügyre vette. Percekkel később a gyerek abba hagyta a sírást, és a lány megint visszatette az ágyba. Mind a ketten a csecsemőre néztek, azután egymásra, mert a kislányok ezúttal is felnyitotta a szemét, és elkezdett sírni. A lány ismét kivette a kis ágyból. Kicsikém, kicsikém, mondogatta könnyes szemmel. Biztos a pocakját nyomja valami, mondta a fiú. A lány nem válaszolt. Tovább ringatta a gyereket, oda se figyelt. A fiú várt még egy percet, aztán kiment a konyhába, és a tűzhelyre tette a kannát a kávéhoz. Az alsó nadrágja és a pólója fölé húzta a gyapjú alsó neműt, begombolta, aztán a vadászruháját is felvette. Hát te meg mit csinálsz? Kérdezte a lány. Megyek vadászni. Szerintem most nem kéne. Esetleg később, ha már jól lesz a gyerek, de most reggel semmiképpen. Nem akarok egyedül maradni vele, amíg ilyen állapotban van. Carl számít rám, mondta a fiú. Így beszéltük meg. Tojok rám, itt beszéltetek meg, csattant fel a lány. És tojok Carlra is. Azt se tudom, kicsoda. Csak azt szeretném, hogy ne menj el. Szerintem ilyen körülmények között még fontolgatnod sem kellene, hogy itt hagyj. De hiszen találkoztál már Carllal, ismered. Most miért kell azt mondanod, hogy nem? Egész másról van szó, te is tudod jól, mondta a lány. Arról, hogy nem óhajtok itt maradni egyedül a beteg gyerekkel. Ha nem lennél olyan önző, akkor te is belátnád. Egy pillanat, mondta a fiú. Ez egyszerűen nem igaz. Nem fogod fel a helyzetet. Dehogy is nem. Te nem érted. Én a feleséged vagyok. Ez meg itt a kislányod, aki beteg, vagy legalábbis bujkál benne valami, elég ránézned. Máskülönben miért sírna? Nem hagyhatsz minket itt csak azért, hogy vadászgass. Nem kell rögtön felkapni a vizet. Értsd meg. Akkor mész vadászni, amikor akarsz, mondta a lány. Csak éppen most valami baja van a gyereknek, és erre te itt akarsz hagyni minket, hogy vadászhass. Ezen a ponton sírva fakadt. Visszatette a gyereket a kis ágyba, de ott meg a baba kezdett el sírni. A lány sietősen szárazra törölte a szemét a hálóköpenye ujjával, és megint a karjába vette. A fiú lassan befűzte, megkötötte a bakancsát. Inget, pulóvert, kabátot húzott.

Csak nehezen sikerült beindítania az autót, kiszállt, végigjárta az ablakokat, és mindről szakszerűen lekaparta a jeget. Éjszaka alaposan lehűlt a levegő, de az ég kitisztult, olyannyira, hogy még a csillagok is előjöttek, és most ott ragyogtak a feje fölött. Vezetés közben egyszer fölpillantott a csillagokra, és egészen meghatódott, amikor belegondolt, micsoda távolságból ragyognak idáig. Karlnál égett a verandai lámpa, a kombija már a kocsi bejárón várakozott, és üresben járt a motorja. Amikor a fiú megállt a járda mellett, Karl kijött elé. A fiú meghozta a döntést. Nem muszáj az utcán parkolnod, mondta Karl a felé lépkedő fiúnak. Indulásra kész vagyok, csak a lámpákat kell lekapcsolnom odabent. Egyébként nagyon hülyén érzem magam, folytatta. Arra gondoltam, hát ha elaludtál, úgyhogy ebben a percben tettem le a telefont, de a feleséged azt mondta, már elindultál. Rettenetesen bánom, hogy fölhívtalak. Á, nem történt semmi, mondta a fiú, és igyekezett megválogatni a szavait. Fél lábára támaszkodott, fölhajtotta a gallériát, és a kezét a kabát zsebébe dugta. Már úgyis ébren volt, tudod, Karl, mind a ketten fent vagyunk már egy ideje. Van valami a gyerekkel, vagy mi, mert sehogy sem akarja abba hagyni a sírást. Szóval az a helyzet, hogy sajnos most nem jöhetek veled. Megborzongott és más irányba nézett. Elég lett volna felemelned a telefont és ide szólni, kisfiam, mondta Karl. Nincs semmi baj, a fene enné meg. Hát nem kellett volna ide jönnöd, hogy megmond. Nem erőszak a disznótor, akkor vadászol, ha tényleg van kedved. Nem kell akkor a feneket keríteni neki. Kérsz egy kávét? Köszönöm szépen, nem. Ideje hazamennem. Ha már egyszer felkeltem és elkészültem, azt hiszem, én neki is indulok, mondta Karl. A fiúra nézett és rágyújtott. A fiú csak áldogált a verandán, és nem szólt semmit. Most, hogy így kitisztult az idő, nem számítok nagy délelőtti nyüzsgésre, mondta Karl. Viszont jó hideg van, annyi szent. A fiú bólintott. Viszlát, Karl, köszönt el. Szervusz, mondta Karl. Ahó, ide figyelj! Jobb, ha tőlem tudod, kiabált utána. Mázlista srác vagy, és ezt a legkomolyabban mondom. A fiú elfordította a slusszkulcsot és várt. Végignézte, hogy Karl körbejár a házban, és mindenütt lekapcsolja a villanyt. Aztán sebességbe kapcsolt, és elindult. A nappaliukban égve találta a villanyt, de a lány az ágyban aludt, és a kisbaba is ott aludt mellette. A fiú levette a bakancsát, nadrágját, ingét, és úgy, ahogy volt, gyapjú zokniban és alsóneműben, letelepedett a kanapéra, és átnézte a vasárnapi újságot. Lassan odakint is világosodott. A lány meg a gyerek aludt tovább. Egy idő után a fiú kiment a konyhába, és angol szalonnát tett fölpirulni. Pár percre rá a lány is kijött a köpenyében, és szótlanul átkarolta. Vigyázz, nehogy meggyulladjon a köpenyed, figyelmeztette a fiú. Miközben a lány neki dőlt, hozzáért a tűzhelyhez is. Ne haragudj a reggeli ízéért, szólalt meg a lány. Tényleg nem tudom, mi ütött belém, és miért kellett a fejedhez vágnom azokat a dolgokat. Ugyan, semmiség, mondta a fiú. Vigyázz kicsim, hadd fordítsam meg az angol szalonnát. Nem akartam így rád rontani, jaj, de rémes voltam. Én voltam a hibás, felelte a fiú. Hogy van, Catherine? Már jól. Nem tudom, mi volt a baja. Miután elmentél, még egyszer tisztába tettem, és azután megnyugodott. Simán rendbe jött, és rögtön el is aludt. Fogalmam sincs, mi lehetett ez. És ne haragudj ránk. A fiú elnevette magát. Már hogy haragudnék? Ne hülyéskedj. Engedj oda a serpenyőhöz. Te csak ülj le, mondta a lány. Majd én megcsinálom a reggelit. Mit szólnál egy kis amerikai palacsintához az angol szalonna mellé? Nagyon jól hangzik, baromi éhes vagyok. A lány kiemelte a serpenyőből az angol szalonnát, és elkészítette a palacsinta tésztát. A fiú az asztalhoz ült, és nézte, hogyan sürög a konyhában a lány. Aki később kiment, hogy becsukja a hálószoba ajtót, aztán a nappaliban föltett egy lemezt, amit mindketten egyformán szerettek. Ne keltsük fel megint, ha nem muszáj, mondta. Tányért tett a fiú elé, rajta sült angol szalonna, tükörtojás és egy amerikai palacsinta. Saját magának is kikészített egy tányért. Kész, mondta. Baromi jól néz ki, jegyezte meg a fiú. Vajat kent a palacsinta.

palacsintára, és juharszirupot csorgatott rá, de ahogy belevágott a palacsintába, abban a pillanatban az egész tányért az ölébe rántotta. Hát ezt nem hiszem el, ugrott fel az asztal mellől. A lány ránézett, és a fiú arckifejezése láttán elnevette magát. Jaj, ha most látnád magad a tükörben, mondta, és nem tudta abba hagyni a nevetést. A fiú lepillantotta a gyapjú alsóneműje elejét beborító szirupra, meg az amerikai palacsinta, a pirított angol szalonna és a tükörtojás szirupba ragadt romjaira. Ő is nevetni kezdett. Nagyon éhes voltam, mondta, és a fejét ingatta. Tényleg nagyon éhes lehettél, mondta a lány, és még mindig nevetett. Lehámozta magáról a gyapjú alsót, és odavágta a fürdőszoba ajtóhoz. Azután széttárta a karját, a lány pedig odabújt hozzá. Egyszerre, és nagyon lassan kezdtek el mozogni a zenére. A lány a köpenyében, a fiú az alsónadrágjában és a pólójában. Többé nem veszekszünk, ugye? Kérdezte a lány. Nem éri meg, igaz? Ahogy mondod, felelte a fiú. Arról nem is beszélve, milyen pocsékul érzi magát utána az ember. Nem veszekszünk többé, szögezte le a lány. Mikor lejárt a lemez, a fiú hosszan szájon csókolta a lányt. Ez nagyjából reggel 8-kor történt. Egy hideg vasárnap reggel. Decemberben... Az apa föláll a karosszékéből, és újra tölt a poharakba. Ennyi, mondja. Itt a vége, fuss el véle. Elismerem, nem valami épületes történet. Engem nagyon lekötött, mondja a lánya. És igenis, érdekes volt, ha kíváncsi vagy rá. Na, de mi történt? Úgy értem, azután. Apja vállat von, és pohárral a kezében az ablakhoz megy. Besötétedett, és még mindig nem állt el a hóesés. Változnak a dolgok, mondja. Felnőnek a gyerekek. Nem tudom, mi történt azután, de a dolgok ettől függetlenül változnak, akkor is, ha nem vesszük észre, és akkor is, ha nem szeretnénk. Ami igaz, az igaz, csak éppen... De a lánya nem fejezi be a mondatot, aztán ejti a témát. Az apa az ablaküveg tükröződésében azt látja, hogy a lánya a körmét vizsgálgatja, majd fölveti a fejét, és jókedvűen megkérdi, hogy végre valahára. Elviszi-e egy kis városnézésre a kedves papa? Mi sem természetesebb, így az apja. Húsz csizmát, és már indulunk is. De továbbra sem mozdul az ablak mellől, és elmúlt életére emlékezik. Azután a reggel után sokkal nehezebb idők következtek. Más nők a fiú életében, más férfiak a lány életében. De aznap reggel, azon a bizonyos reggelen táncoltak egymással. Táncoltak, és úgy ölelték egymást, mintha az a reggel örökké tartana. És még később is nevettek az amerikai palacsintán. Egymásra dőlve nevettek, még a könnyük is elered közben. És ez alatt odakint minden megfagyott, legalábbis egy időre.

Raymond Carver novelláját hallották. Felolvasta Vida Péter. Hangmester Barta Roland. Zenei szerkesztő Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvétel a Tália Színházban készült 2013-ban.

telefonhívás egy órával ezelőtt érkezett, amikor még ettek. Két férfi lövöldözik Toppenish Creeknek azon a részén, amelyik Lee Wade tulajdonában van, a hídon túl a Cowish Roadon. Ezen a télen már harmadszor vagy negyedszer fordul elő, hogy valaki illetéktelenül behatol oda, emlékeztette Lee Wade-t Joseph Eagle. Joseph Eagle, az öreg indián, a kicsiny állami telkén lakott a Cowish Road közelében egy rádióval, amit éjjel-nappal hallgatott, meg egy telefonnal rosszul lét esetére. Lee Wade annak örült volna a legjobban, ha az öreg indián békén hagyja ezzel a birtokkal, és maga intézkedik, ha akar, ahelyett, hogy telefonálgat. Kint a tornácon Lee Wade fél lábon állt, és egy darabka mócsingot próbált meg kipiszkálni a fogai közül. Alacsony, sovány ember volt, vékony arcú, hosszú, fekete hajú. Ha nincs, ez a telefon ledől egy kicsit délután. A homlokát ráncolta, és komótosan belebújt a kabátjába. Úgy se lesz már ott senki, mire odaér. A legtöbbször ez történt. A Toppenishi vagy a Yakimai vadászok ugyanúgy kocsikázhattak a természetvédelmi terület útjain, mint bárki más, csak éppen lőniük nem volt szabad. De vígan jöttek-mentek Lee Wade bérlők nélküli csábító 25 hektárján, néha kétszer-háromszor is. Aztán, ha elkapta őket a hív, leparkoltak az út mentén a fák között, gyorsan átvágtak a térdig érő árpán és vadzabon a patakhoz, talán kacsára mentek, talán nem. Minden esetre rövid idő alatt is sokat lövöldöztek, míg csak el nem takarodtak. Joseph Eagle sántán üldögélt a házikójában, és sokszor nézte végig a látogatásukat. Legalábbis így mesélte Lee Wade-nek. Wade kipucolta a fogát a nyelvével, és belehunyorította késő délutáni téli félhomályba. Nem fért. Egyáltalán nem erről van szó, mondta magában, csak nem akart balhét. Előhúzta a mélyéről a régi két csövőt. Azután benyúlt a felső polcon tartott dobozba, és kivett belőle egy marék lőszert. A töltények részvége hideg volt. Gurigázott velük a tenyerében, mielőtt beleszórta őket a viseltes kabát zsebébe. Papa, nem töltöd meg? Kérdezte a mögötte álló Benny gyerek. Wade megfordult, meglátta a konyha ajtóban ácsorgó Bennyt meg a kis Jacket. A telefonhívás óta a nyomában voltak. Nagyon izgatta őket, hogy ezúttal lelő-e majd valakit. Mars vissza a házba, nézze meg az ember, szólt rájuk. Az ajtót nyitva hagyva szaladtak be a helyiségbe, ahol Wade anyja meg Nina tartózkodott, és azon is túl a hálószobába. Wade látta, hogy az asztalnál Nina sütőtök darabkákat próbál belediktálni a kisbabába, aki elhúzódott és a fejét rázta. Nina fölpillantott, és igyekezett mosolyt erőltetni magára. Wade bement a konyhába, becsukta maga mögött az ajtót, és nekidőlt. Nina volt fáradt. Ezt jól látta. Az ajka fölött veríték gyöngyözött, s amíg a férfi figyelte, egyszer sem simította hátra a haját a homlokából. Megint fölnézett Wade-re, aztán a kisbabára. Eddig még egyetlen terhességesen viselte meg ennyire. Wade végighúzta az ujjait a nyaka körül lötyögő bőrön, és titkon az anyjára pillantott, aki az étkezés óta a tűzhely mellett bóbiskolt egy széken. Lee Wade biztos volt benne, hogy valami nem stimmel az anyjával, mert néha két álló napon át se szólt egy árva szót sem, csak üldögélt a másik szobában az ablak előtt, és a völgyet bámulta. Miért nem mondasz már valamit? Kérdezte tőle a fejét csóválva. Miből találjam ki, mama, hogy mit szeretnél, ha egyszer nem szólalsz meg? Wade egy darabig még nézte, hogy az anyja a cofia végét húzgálja, várta hát, ha szól valamit. Azután mordult egyet, átment az anyja előtt, lekapta a szögről a kalapját, és kiment. Hideg volt. Háromnapos 4-5 centis ropogós hó borított mindent, az utakat hepehupássá tette, és a kopár babkarók idétlennek tűntek tőle. Az erősen borult idő miatt nem látszott a Status Hills a völgy túloldalán, csak a cukorrépa földek szelíden hullámzó laposát tudta kivenni. Fehér volt, kivéve azt a néhány foltot, ahová nem jutott hó. Mindössze egy ház volt látó távolságban, Charlie Treadwell-é jó messzire, de lámpát nem égettek. Teljes csend mindenütt. Az alacsony felhők rátelepedtek a tájra. Azt hitte, legalább a szél fúj, de a levegő sem mozdult.
Elindult a furgonhoz, és megint arra gondolt, bár csak ne kellene oda mennie. Előző éjjel megint álmodott, hogy mit arra már nem emlékezett, de valami kellemetlen érzés motoszkált benne, amióta csak felébredt. Az úton egy hókotró jött vele szembe. A lapátja minden alkalommal sivítva mart bele a fagyos murvába. Wade nem sietett. Kivárta azokat a hosszú perceket, míg a hókotró elhaladt. Charlie Treadwellék mellett elhajtva oda nézett, de továbbra sem égett villanyaházban, és a kocsijuk sem állt előtte. Eszébe jutott, hogy pár nappal korábban Charlie mesélt neki egy csetepatéről egy gyerekkel, mert előző vasárnap délután az a gyerek átmászott Charlie kerítésén és a pajta melletti kacsaúsztatóra lődözött. A kacsák minden délután ott gyülekeztek, mondta Charlie, és bíztak bennem, tette hozzá, mintha ez számított volna. Leszaladt a pajtából, ahol éppen fejt, integetett és kiabált, mire a gyerek rászegezte a puskáját. Hát, akkor el tudtam volna venni tőle a fegyvert, mondta Charlie, és zord tekintettel nézett Wade-re a megmaradt jó szemével, és lassan bólintott hozzá. Wade fészkelődött kicsit az ülésen, semmi kedve sem volt ilyesmibe belekeveredni. Remélte, hogy bárki legyen is a betolakodó, mire odaér, már eltűnik onnan, ahogy ez máskor is történni szokott. Befordult a B dőlőútra, aztán elérte Joseph Eagle otthonát. Minden villanya égett, még a tornácon is. Elhagyta a házat, elérte a Cowish Road torkolatát, kiszállt a furgonból és fülelt. Már ott tartott, hogy ezek talán el is mentek és nyomban visszafordulhat, amikor néhány távoli, tompán hallatszó lövésre lett figyelmes. A mezők felől érkezett a hang. Egy ideig várt, azután fogott egy rongyot. Megkerülte a furgont, és a hó meg jég maradványokat igyekezett lekaparni az ablak széleiről. Lerúdosta a havat a cipőjéről, mielőtt visszaszállt, egy kevéssel odébb ment a furgonnal, ahonnan már látta a hidat. Azután pedig megkereste a nyomokat, melyek a fák közé vezettek. Tudta, hogy ott az autójukat is meg fogja találni. Oda gurult nagy négyajtós kocsijuk mögé, és leállította a motort. Üldögélt a furgonban és várt. Talpát előre-hátra csúsztatva nyikorgatta a fékpedált. Néha hallott egy-egy lövést. Pár perccel később már nem bírt nyugton ülve maradni, ki kellett szállnia. Komótosan előre ballagott. Vagy 4-5 éve nem akadt erre semmi dolga. Emlékezett rá, hogy amikor kisfiú volt, fel akart nőni. Gyakran járt ide a pataknak ehhez a szakaszához csapdával pézsmapatkányt fogni, vagy éjszakára kidobta a horgot sebes pisztrángra. Ahogy felnőtt, hallotta az apjától, hogy ezt a birtokot a három fiának szánja. De mindkét testvérét megölték. Végül is az egész föld egyedül Lee Wade-re szállt. Eszébe jutottak a halálesetek. Jimmy volt az első. Emlékezett, milyen irtóztatóan dörömböltek az ajtón, arra ébredt. Sötét volt, kátrány szagáradt a kályhából, odakint égtek egy autó lámpái és berregett a motorja, és az autóból valaki reppett fazék hangon szólt egy hangos beszélőbe. Apja föltépi az ajtót, és egy pisztolyos cowboy kalapot viselő óriás állott, a sheriff helyettes. Maga a Wade, hát a fiát, a Jimmy-t halálra késelték egy vapazói táncmulatságon. Mindenki elment a furgonnal, Lee-t magára hagyták. Később, 12 éves korában is jött egy sheriff, egy másik. De az csak annyit mondott, most inkább jöjjenek velem. Ellökte magát a furgontól, és előre ment pár métert a mező széléig. Tulajdonképpen nem történt semmi, csak megváltoztak a körülmények. 32 éves lett, Benny és a kicsi Jack is cseperedett, és ott volt a kisbaba is. Wade a fejét csóválta. Megmarkolta az egyik magasra nőtt tejjelő cserét. Letörte a végét, és fölpillantott, amikor meghallotta a kacsák halksápogását a feje fölött. A nadrágjába törölte a kezét, és pár pillanatig követte a röptüket. Látta, hogy egyszerre terjesztik ki a szárnyokat, és egy kört írnak le a patak fölött. Azután szétrebbentek. Hamarabb látta, hogy három kacsa alábukik, minthogy meghallotta volna a lövések dörrenését. Azonnal sarkon fordult, és visszament a furgonhoz.
Kivette a puskáját, és vigyázott, hogy ne csapódjon be az ajtó. Behúzódott a fák közé. Már majdnem sötét volt. Egyet köhintett, azután csak állt, összeszorított szájjal. Átcsörtettek a sűrűn, ketten voltak. Azután átvetették magukat a nyikorgó kerítésen, és kicaplattak a mezőre. Lépéseik ropogtak a hóban. Lihegtek, mire az autó közelébe értek. Az isteni, ott egy furgon, mondta az egyik, és kiejtette kezéből a kacsákat. Fiú hang volt. Nehéz vadászkabátot viselt, a zsebei, legalábbis vét úgy érzékelte, tömve kacsákkal. Nyugi, nyugi! A másik fiú a fejét forgatta, látni próbált a sötétben. Siess már, nincs senki a furgonban, mász már be a kocsiba! Vét nem moccant, és igyekezett nyugodt hangon megszólalni. Állj! Puskákat a földre! Előcsusszant a fák közül, szembe állt velük. Rájuk emelte, majd leeresztette a két csövűt. Azonnal leveszitek a kabátotokat, és kiürítitek a zsebeiteket. Te jó szagú atya, úristen, mondta valamelyik. A másik nem szólt, csak levette a kabátját, és húzgálta kifelé a kacsákat, de közben is folyamatosan körbe pislogott. Vét kinyitotta a fiúk kocsijának ajtaját, és rövid kotorászás után megtalálta a reflektor kapcsolóját. A fiúk a kezükkel takarták el a szemüket, aztán hátat fordítottak a lámpának. Mégis mit gondoltok, ki ez a föld? Kérdezte tőlük. És hogy képzelitek, hogy kacsákat lődöztök a saját birtokomon? Az egyik fiú óvatosan visszafordult, a keze továbbra is a szeme előtt. Most mit fog csinálni? Miért szerinted mit fogok csinálni? Kérdezte Vét. Te mit csinálnál, ha idegen fiúk hatolnának be a földedre? Hát, ha bocsánatot kérnének, és először fordulna elő, akkor elengedném őket. Én is, ha tényleg bocsánatot kérnek, mondta a másik. Igen? Elengednéd? Tényleg azt hiszed, hogy elengednéd? Wade tisztában volt vele, hogy csak az időt húzza. A fiúk nem válaszoltak. Ott álltak az erős reflektorfényben, és megint hátat fordítottak neki. És honnan tudjam, hogy korábban nem ti jártatok erre? Máskor, amikor muszáj volt ide jönnöm. Becsületszavunkra most járunk itt életünkben először. Épp csak erre autóztunk, jaj Istenem, szepegte az egyik. Ez a teljes igazság, mondta a másik. Mindenkivel megesik, hogy botlik az életben. Vét pillantása körbejárt a fák rémisztő sziluettjein, azután megint a fiúkra nézett. Talán így van, mondta és megmozdította a lábát. Már tudta, hogy egy perc múlva elengedi őket. Nemigen volt más választása. Eltávolítja őket a földjéről, csak ez számít. Egyébként hogy hívnak? És téged? És ez a kocsi a tiéd? Mi a neved? Bob Roberts, felelte gyorsan az egyik, és oldalta a társára lesett. Williams, mondta a másik. Bill Williams. Wade hajlandó volt belátni, hogy ezek még csak gyerekek, és azért hazudnak neki, mert megijedtek. A hátukat fordították felé. Wade méregette őket. Hazudtok, mondta megrémítve saját magát. Mit hazudoztok itt nekem? Behatoltok a földemre? Lelövitek a kacsáimat? És utána még folyékonyan hazudoztok nekem? A puskát a kocsi ajtó tetejének támasztotta, hogy a két cső nyugton álljon. Hallotta a faágak zörgését a magasban. Joseph Eagle jutott az eszébe, aki csak üldögél a kivilágított házában, lábát fölteszi egy dobozra és a rádiót hallgat. Na jól van, mondta Wade. Hazudósok! Álljatok csak szépen oda, hazudósok! Merev tartással odament a furgonjához. Elővette egy ócska krumplis zsákot, egy rántással kinyitotta, és abba rakatta velük az összes kacsát. Amíg egy helyben állt és várt, a térde megállíthatatlan remegésbe kezdett. Most előre is, tűnés! Gyerünk! Amikor az autójukhoz értek, Wade hátra lépett. Most kitolatok az útig. Ti pedig utánam tolattok. Igenis, mondta az a fiú, amelyik a kormánykerékhez ült. De mi lesz, ha nem tudjuk elindítani? Lehet, hogy vége az akunak. Már akkor sem volt benne sok, amikor elindultunk. Nem tudom, mondta Wade. Akkor nincs más hátra, mint kivontatni benneteket. A fiú kikapcsolta a reflektorokat, rátaposott a gázpedálra, és elfordította a stuszkócsot. A motor nehezen pördült meg, de beindult. A fiú pedig jól felpörgette, mielőtt újra bekapcsolta a reflektorokat. Wade a rábámuló két sápadtarcot tanulmányozta. A fiúk egy jelre vártak tőle.
Vét bevágta a kacsákkal teli krumplizsákot a furgonba, a két csövűt keresztben az ülésre csúsztatta. Beült, és óvatosan kitolatott az útra. Megvárta, amíg a másik kettő is kiér. Azután követte őket a B-dűlő útig. Ott járó motorral megállt, és figyelte, ahogy a fiúk hátsó lámpája eltűnik Topenis felé. Kitette őket a birtokról. Ez számított. Semmi más. Mégsem értette, miért érzi, hogy most valami fontos esemény történt, hogy kudarc érte. Pedig nem történt semmi. Kötpászmákat terelt a szél a völgybe. A kutya hasonfekve várta a pajtánál, és amikor Vét a válla mögé lódította a kacsákat, és bement a házba, fölugrott és megszagolta őket. Vét kényelmesen elrakta a puskát a tornácon. Nina a konyhaasztalnál ült. Mellette egy másik széken a kis varrótoboza. Egy darabka farmervászont tartott a kezében. Az anyja még mindig a kályha mellett gubbasztotta az ölében takaró és apró szemével a fiát figyelte. A fiúk meg akarták várni, hogy hazaérj, mondta Nina, de szóltam nekik, hogy azt üzented, feküdjenek le. Nagyon helyes. Ideje volt ágyba menniük, így van rendjén. Féltem, mondta Nina. Féltél? Igyekezett olyan hangon beszélni, mintha meglepődött volna. És te is féltél, mama? Az öreg asszony nem válaszolt. A takaró szegélyét babrálta, összeráncolta, kihúzogatta, óvta magát a húzattól. Hogy érzed magad, Nina? Ma este jobban vagy? Vét előhúzott egy széket és az asztalhoz ült. A felesége bólintott. Vét nem szólt többet, csak nézett maga elé, és a hüvelykujja körmével karistolta az asztallapot. Elkaptad? Két gyerek volt, mondta Vét. Elengedtem őket. Elengedtem őket, ismételte meg. Talán túl elnéző voltam velük. Úgy csináltad, ahogy kell, nyugtatta Nina. Oda pillantotta a kályha másik oldalán áll az anyjára. De az semmi jelet nem adott. Továbbra is csak nézte őt. Nem is tudom, mondta. Megpróbálta végig gondolni az esetet, de már most úgy tűnt, bármi történt is réges-régen történt. Azt hiszem, jobban rájuk kellett volna ijesztenem, Ninára nézett. Mégis az én földem, tette hozzá. Meg is ölhettem volna őket. Kicsodát? Azt a két gyereket a Kaisrud melletti birtokon, ami miatt Joseph Eagle telefonált. Onnan, ahol állt, jól látta, hogyan babrál az anyja az ölében, hogyan követi ujjaival a takaró barázdáit. Rátámaszkodott a kályhára, mondani akart valami mást is, de nem tudta mit. Oda ballagott az asztalhoz, és megint leült. Arra gondoltam, hogy esetleg bérbe adom azt a földet valamelyik vadász egyesületnek. Így semmi hasznot se hajt nekünk, igaz? Ha ott volna a házunk, vagy ha itt a ház körül a miénk volna a föld, az más helyzet lenne, nincs igazam? A csöndben csak a fa pattogását hallotta a kályhában. Mindkét tenyerét az asztalra fektette, érezte a karjaiban a pulzusát. Kiadhatom az egyik topenisi kacsaklubnak, vagy egy jakimainak. Mindegyik örülne egy ilyen birtoknak, mert arra vonulnak a madarak. Az egyik legjobb vadászterület az egész völgyben. Ha sikerülne valahogy hasznosítanom, tényleg más volna a helyzet, elfúlt a hangja. Nina megmoccant a székén. Ha azt mondod, akkor adjuk ki. Legyen úgy, ahogy te akarod. Én nem értek hozzá. Én sem, mondta Vét. Tekintete végigpásztázta a padlót. Az anyja mögött fölemelkedett, és a szigonyon állapodott meg. Fölállt, a fejét csóválta. Mikor átment a szobán, az öregasszonynak oldalra billent a feje. Arcát a széktámláján nyugtatta, és a szemét összehúzva követte a fiát a tekintetével. Vét fölnyúlt, letornázta a forgáccsal teli polcról a szigonyt, meg a hálót, és megfordult az anyja széke mögött. Az aprócska sötét színű fejet nézte, meg a kiálló lapockákra simított barna gyapjú válkendőt. Megforgatta kezében a szigonyt, és hozzálátott, hogy letekerje róla a hálót. Mennyit kapnál érte? Kérdezte Nina. Vét tudta, hogy erre nem képes válaszolni. Még zavarba is jött egy kicsit. A hálót piszkálgatta, aztán visszatette a szigonyt a polcra. Odakint egy faág erősen kaparta a házfalát. Lee!
Nem volt biztos az összegben. Kérdezősködnie kell. Talán 1000 dollárt, mondta. 1000 dollárt? Wade bólintott. Megkönnyebbült attól, hogy Nina ennyire ámuldozik. Talán annyit, talán többet. Meglátjuk. Meg kell kérdeznem valakit, mennyiért lehet bérbe adni. Sok pénz volt az. Megpróbálta elképzelni, hogy van 1000 dollárja. Behunyta a szemét, és megpróbálta elképzelni. Ez nem azt jelenti, hogy eladjuk, ugye? Kérdezte Nina. Ha kiadod nekik, attól még a te földed marad? Hát persze, hogy az enyém. Odalépett Ninához, és rátámaszkodott az asztalra. Tényleg nem érted, mi a különbség? A természetvédelmi területen senki nem vásárolhat földet, nem tudtad? Bérbe adom nekik, hogy használják. Értem már, mondta Nina. Az előtte heverő ingekre pillantott, és az egyiknek megfogta az ujját. Vissza kell majd adniuk, igaz? Továbbra is a tiéd lesz, nem? Hát nem fogod fel! Wade megragadta az asztal szélét. Bérletről van szó. És mit fog szólni hozzá a mama? Kérdezte Nina. Nem lesz belőle baj? Mindketten az öregasszony felé fordultak. De be volt hunyva a szeme. Úgy tűnt, alszik. 1000 dollár, mondta Nina, és a fejét ingatta. 1000 dollár. Talán több is. Wade nem tudta, de még ha 1000 dollár is. Azon töprengett, hogyan kell majd hozzáfognia, miként adja az emberek tudomására, hogy kiadó földje van. Erre az évre már elkésett vele, de tavasszal azért elkezdheti a kérdezősködést. Karba tette a kezét, és megpróbálta végig gondolni. A lába újból remegni kezdett, neki is támaszkodott a falnak. Ezzel megpihent. Azután hagyta, hogy a súlypontja lassan lejjebb és lejjebb kerüljön, végül már guggolt. Egyszerű bérlet, mondta. A padlót bámulta. Mintha felé lejtett volna, mintha mozogna. Behunyta a szemét, és a fülére tapasztotta a kezét, hogy visszanyeri az egyensúlyát. Utána az jutott eszébe, hogy tölcsért csinál a kezéből, hadd hallja a morajlást, mint amikor a szél zúg egy tengeri kagylóban.

Raymond Carver novelláját hallották. Felolvasta Vida Péter. Hangmester Barta Roland. Zenei szerkesztő Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvétel a Thália Színházban készült 2013-ban.

Az a helyzet, hogy sürgősen el kell adni a kocsit. Leo Tonyra bízza, hogy menjen is intézze el. Tony dörzsölt nő, és megvannak hozzá az adottságai. Valaha ügynökként dolgozott, gyerek enciklopédiákkal járt házról házra, és Leo-t is bepaliszta. Pedig neki nem is volt gyereke. Utóbb Leo randevút kért tőle, és a randevú ide vezetett. Az autót készpénzért kell elpasszolni, és még ma este. Különben holnap valamelyik hitelezőjüknek eszébe juthat zálogot tenni rá. Hétfőn a bíróságra mennek, és meg is úszhatják. Igaz, tegnap híre mehetett a dolognak, amikor az ügyvédjük postázta a szándéknyilatkozatukat. A hétfői meghallgatás miatt ne izgassák magukat, tanácsolta az ügyvéd. Kapnak pár kérdést, aláírnak néhány papírt is kész. De a lenyitható tetejű nagykocsit el kell adni, mondta. Még ma. Ma este. A kicsi autót, Leo-ét megtarthatják, az nem érdekes. De ha a nagy döggel mennek el a tárgyalásra, a bíróság nyomban elveszi. Nincs mese. Tony öltözködik. Délután 4 óra. Leo aggódik, hogy bezárnak az autópiacok, de Tony nem zavartatja magát, kényelmesen veszi fel a ruháját. Az új fehér blúzt választotta, amelyiknek széles csipkés a kézelője, az új nadrágkosztümöt, az új tűsarkú cipőt. A szalmafonatú táskából átrakja a holmiát az új lakretiküljébe, szemrevételezi gyíkbőr sminkkészletét, és azt is elteszi. 2 órát vesz igénybe, míg kikészíti az arcát és rendbe teszi a frizuráját. Leo a hálószoba ajtóban áll, és az öklével dögönyözi a saját száját, míg Tonyt figyeli. Idegesítesz, szól neki Tony. Ne csak ácsorogj ott, hanem mondd meg, hogy nézek ki. Jól. Isten ilyen, én gondolkodás nélkül megvennék tőled egy kocsit. De hát nincs rá pénzed, mondja Tony, és a tükörben vizsgálgatja magát. Végig simít a haján, és a homlokát ráncolja. És a hitelképességed sem az igazi. Senki vagy. Csak hülyéskedtem, nyugtatgatja, és most Leo-t nézi a tükörben. Ne vágj ilyen komoly képet. Meg kell csinálni, úgyhogy megcsinálom. Ha te viszed a piacra, jó esetben 300-400 dollárt adnak érte, ezt mind a ketten tudjuk. Utolsó simítás a haján, aztán kifesti a száját, a fölös rúzsfoltokat papírzsebkendővel itatja le. Elfordul a tükörtől, kézbe veszi a retikűjét. Édesem, el kell majd mennem vacsorázni, vagy ilyesmi, már mondtam neked. Ezek a dolgok így működnek, tudom, de ne izgulj, kimászom belőle, teszi hozzá. Tudom kezelni az ilyen helyzeteket. Ja Istenem, muszáj ilyeneket mondanod? Tony mereven néz rá. Kívánj nekem sok szerencsét, sok szerencsét. A rózsaszín tulajdonosi igazolás nálad van? Tony bólint. Leo végig kíséri az egész házon. Tony magas, a melle kicsi és fölfelé néz, a csípője meg a combja széles. Leo elvakar egy pattanást a nyakán. Biztos, hogy megvan, nézd meg még egyszer, a rózsaszín tulajdonosi igazolást muszáj magaddal vinni. Mondom, hogy nálam van, ellenőrizd még egyszer. Tony elkezdene mondani valamit, de helyette inkább a bejárat ablaküvegében is megnézi magát, aztán a fejét ingatja. Legalább hív majd fel, kéri Leo, tudasd velem is, mi történt. Felhívlak, puszi-puszi, ide kérem, és Tony a szája sarkára mutat. Óvatosan. Leo kinyitja neki az ajtót. Melyik helyen kezded? Kérdezi. Tony kimegy mellette a verandára. Az utca túloldaláról Ernst Williams bámulja őket. Bermudában áll, a pocakja lelóg, és miközben a begóniáira irányítja a locsolócsövet, Leo-t is Tonyt nézi. Egyszer még télen, az ünnepek alatt, amikor Tony és a gyerekek meglátogatták Leo anyját, Leo hazavitt egy nőt. Másnap reggel 9-kor hideg ködös szombat volt, Leo kikísérte a nőt a kocsihoz, és meglepték Ernst Williams-et, aki újsággal a kezében ment a járdán. Kötfoltok úszkáltak a levegőben, Ernst Williamsnek leesett az álla, és az újsággal jókorát sózott a lábára. Leo-nak eszébe jut az az ütés, felhúzza a vállát, és úgy mondja, eldöntötted, hogy hová mész először? Sorba veszem őket, elkezdem az elsőnél, és aztán, ahogy jönnek egymás után. 900-ról indulj, javasolja Leo. Utána lejjebb is mehetsz. 900 még a hivatalos árjegyzék szerint sem számít túl magasnak, akkor sem, ha készpénzzel fizetnek. Tudom, honnan kell indulnom, mondja Tony. Ernst Williams az irányukba fordítja a locsolót. A vízpermeten keresztül bámulja őket. Leo úgy érzi, muszáj világgá kürtölnie egy vallomást. Csak a biztonság kedvéért, mondtam. Jó,
feleli Tony. Elmentem! Ez Tony autója, legalábbis ezt nevezik maguk közt az övének, ami csak ront a helyzeten. Újonnan vették, azon a nyáron, 3 évvel ezelőtt. A gyerekek iskolába kerültek, és Tony is akart kezdeni magával valamit, úgyhogy visszatért az ügynöki munkához. Leo heti 6 napot húzott le az üveggyapot üzemben. Egy ideig azt se tudták, hogyan verjék el a pénzt. Aztán letettek egy 1000-est a lenyitható tetejű kocsiért, és megduplázták, sőt, megtriplázták a részleteket, úgyhogy egy év alatt ki is fizették az egészet. Az előbb, amíg Tony még öltözködött, Leo kivette az emelőt és a pótkereket a csomagtartóból, és kiürítette a kesztyűtartóból a ceruzákat, gyufásdobozokat, bolti kuponokat. Aztán lemosta a kocsit és kiporszívózta a belsejét. Csak úgy ragyog a piros motorháztető, meg a 4 sárhányó. Sok szerencsét, mondja, és megfogja Tony könyökét. Tony bólint. Leo érzi, hogy Tony már nincs jelen. Magában elkezdte az alkudozást. Rendbe fognak jönni a dolgok, kiabált Tony után, amikor a nő már a kocsi bejáróhoz ér. Hétfőn újra kezdjük, komolyan mondom. Ernst Williams rájuk néz, aztán elfordítja a fejét és kiköp. Tony beül a kocsiba és rágyújt. Egy hét múlva, kiáltja Leo, már nem is fogunk emlékezni rá. Integet a tolató Tonynak. Tony előre menetbe kapcsol és neki indul. Gyorsít, a gumik felsűvítanak. Leo skótviszkit tölt magának a konyhában, és kiviszi a hátsó kertbe. A gyerekek az anyjánál vannak. 3 nappal ezelőtt érkezett egy levél, Leo neve állt, macska kaparással a maszatos borítékon. Egész nyáron ez volt az egyetlen küldemény, amelyben nem egy tartozás haladéktalan és teljes kifizetését követelték. Jól érezzük magunkat, írták a levélben, és szeretjük a nagyit, új kutyánk is van, Lordnak hívjuk. Nagyon helyes, imádjuk, szia! Leo bemegy még egy viszkiért. Jeget tesz bele, és észreveszi, hogy remeg a keze. A mosogató fölé tartja ezt a kezét. Egy darabig nézi, leteszi a poharat, és a másikat is kinyújtja. Majd fölkapja a poharát, és megint kimegy, hogy leüljön a lépcsőre. Eszébe jut, hogy amikor kisfiú volt, az apja egyszer mutatott neki egy szép házat, egy almafákkal és fehérre festett fémkerítéssel körülvett magas fehér épületet. Látod? Ilyen ez a Finch, mondta az apja csodálattal a hangjában. Legalább 2-szer ment csődbe, és nézd, milyen házban lakik. De hát a csőd, az mégis egy cég teljes összeomlása, amikor a vezetők felvágják az ereiket, és kiugranak az ablakon, és emberek ezrei kerülnek az utcára. Leónak és Tonynak még mindig megvolt a bútora. Megvolt a bútoruk, és a gyerekeknek is volt ruhájuk. Ezek a holmik mentességet élveztek. Hát még, megvoltak a srácok kerékpárjai, de azokat már az anyjánál helyezte biztonságba. A hordozható légkondicionálóért és más háztartási gépekért, az új mosógépért és ruhaszállítóért már hetekkel korábban eljöttek a teherautók. Miük maradt még? Ez az nagyjából semmi, csupa elhasznált vagy régóta darabjaira hullott kacat. De azelőtt azért csaptak néhány nagyobb bulit, és jókat utazgattak Rinóba, a Tahótóhoz, 120-szal, a tető lenyitva harsogott a rádió. És a kaja, hát, az se volt mindennapi. Mekkora zabálások voltak. Úgy számolja, hogy csak luxus holmikra dollárezreket vertek el. Ha Tony bement egy fűszereshez, mindent megvett, ami csak a keze ügyébe akadt. Gyerekkoromban nekem nem jutott, mondja Tony, de ezek a srácok már nem fognak nélkülözni. Mintha Leo ragaszkodna hozzá, hogy nélkülözzenek a gyerekek. Tony minden létező könyvklubba tagságit vált. Mikor gyerek voltam, nálunk nem voltak otthon könyvek, mondja, amíg föltépi a nehéz könyvcsomagokat. Lemezklubokba is belépnek, hogy legyen mit lejátszani az új sztereó lemezjátszón. Az égvilágon mindenhová beiratkoznak. Még egy fajtiszta terrier is került, a Zsömi. $200 perkát leérte, hogy egy héttel később elüsse egy autó. Megveszik, amit csak akarnak. Ha nem tudják kifizetni, akkor hitelbe. Föliratják. Leo atléta trikója csuronvíz. Érzi, hogy dől az izzadság a hónaljából. Üres pohárral a kezében ül a lépcsőn, és figyeli, hogyan nyúlnak meg az árnyékok az udvaron. Nyújtózkodik, és megtörli az arcát. Hallgatja az autópálya moraját, és azt latolgatja, lemenjen-e az alaksorba.
Fölálljon-e a mosómedence szélére, és felkösse-e magát a nadrág szíjával. Eljut a tudatáig, hogy szívesen meghalna. A házban még egy nagy italt tölt magának, bekapcsolja a tévét, és valamilyen nivalót készít egy tányérra. Leül az asztalhoz, előtte csilisbab, meg sós keksz, és egy vaknyomozóról szóló filmet néz. Leszedi az asztalt, elmosogatja a tálat, meg a tányért, eltörölgeti, és elrakja a helyére. Csak utána engedi meg magának, hogy az órára pillantson. Elmúlt 9. Már majdnem 5 órája, hogy Tony elindult. Leo viszkit tölt, hozzá vizet, és az italdal a nappaliba megy. Leül a kanapéra, s ekkor jön rá, a válla annyira elmerevedett, hogy nem is tud rendesen hátradőlni. A tévéképernyőjére tapad, belekorcsol a viszkibe, nem sokára kimegy egy újabb adagért. Visszaül a kanapéra. Híradó kezdődik, 10 óra van. Leo pedig azt mondja, jaj, te jó ég, csak nem történt valami baj. Kimegy a konyhába, és újabb viszkivel tér vissza. Leül, behunja a szemét, és csak akkor nyitja ki újra, amikor megszólal a telefon. Csak jelentkezni akartam, szól bele Tony. Hol vagy? Kérdi Leo. Zongora szót hall, a szíve nagyot dobban. Nem tudom, valahol. Bejöttünk meginni valamit, aztán átmegyünk máshová megvacsorázni. A kereskedelmi igazgató van velem, kissé faragatlan, de kibírható. Megvette a kocsit, most mennem kell, a WC-re indultam, és közben vettem észre ezt a telefont. Tehát valaki megvette a kocsit? Kérdi Leo. A konyha ablakon át azt a helyet nézi, ahol Tony szokott parkolni. Már mondtam, muszáj mennem. Várj már egy pillanatra az Istenit neki. Akkor most megvette valaki azt az autót, vagy sem? Már elővette a csekkfüzetét, amikor kijöttem, mondja Tony. Tényleg mennem kell, ki kell mennem a WC-re. Várjál már! Rikoltja Leo. A vonal megszakad. Leo a búgó hangot hallgatja. Te jó szagú atya, úristen, mondja. És csak áll a telefonkagylóval a kezében. Körbe-körbe jár a konyhában, aztán visszamegy a nappaliba. Leül. Föl kell. Kimegy a fürdőszobába, és fogat most nagyon alaposan. Aztán fogsejemmel kitisztítja a foga közeit. Megmossa az arcát, és vissza a konyhába. A fali órára néz, és elővesz egy poharat abból a készletből, amelyikben mindegyikre egy leosztásra való kártyalapot applikáltak. A poharat megtölti jéggel. Egy darabig a mosogatóban hagyott pohárra mered. Leül a kanapé egyik végébe, a lábát a túlsó végén támasztja meg, a tévéképernyőjére néz, és ekkor jön rá, hogy nem tudja kivenni, mit is beszélnek az adásban. Megfordítja a kezében lévő üres poharat, és arra gondol, leharapja-e a szélét. Egy darabig borzong, és azt mérlegeli, lefeküdjön-e az ágyába, pedig tudja, hogy úgyis egy nagy darab ősznőről fog álmodni. Ebben az álomban Leo mindig lehajol, hogy megkösse a cipőfűzőjét. Amikor fölegyenesedik, a nő a szemébe néz, mire Leo megint lehajol, hogy újból megkösse azt a cipőfűzőt. Leo most a kezére pillant, és amíg nézi, a keze ökölbe szorul. Megszólal a telefon. Hol vagy, egyetlenem? Kérdi nyugodtan, gyengéden. Egy ilyen étteremben, mondja Tony erőteljes, derült hangon. De melyik étteremben életem? Kérdezi Leo. A csuklójával dörgöli a szemét. Valahol a belvárosban, mondja Tony. Azt hiszem, az új Jimmy. Elnézést, szól oda valakinek. Ez most az új Jimmy? Én az új Jimmyben vagyok, Leo. Minden rendben megy, már majdnem végeztünk, utána hazahoz. Egyetlenem, mondja Leo. A fülére szorítja a kagylót, és behunyt szemmel előre-hátra hintáztatja magát. Édesem, mennem kell, csak jelentkezni akartam, egyébként mennyit satszolsz? Édesem, 625, itt van a táskámban. Azt mondta, most nincs kereslet a lenyitható tetejűekre, hiába mázlistáknak születtünk, mondja Tony, és elneveti magát. Mindent elmondtam neki. Azt hiszem, anélkül nem sikerült volna. Életem, mondja Leo. Mi az? Kérdezi Tony. Kérlek, mondja Leo. Azt mondta, együtt érez velem. De hát mondhatott volna akármit, Tony megint nevet. Azt mondta, őt személy szerint tartsák inkább rablónak vagy szatírnak, csak csődbe ne kelljen mennie. Egész rendes pasas egyébként. Gyere már, kéri Leo. Fogj egy taxit és gyere haza. Nem lehet, mondtam már, még nem végeztünk a vacsorával. Oda jövök, érted. Ne gyere, mindjárt befejezzük az evést. Mondom, hogy ez is része az üzletnek.
Ezek mindent be akarnak söpörni, amit csak tudnak. Ne aggódj! Hamarosan indulunk. Nem sokára otthon vagyok. És Tony letette a telefont. Pár perccel később Leo felhívja az új Jimmyt. Férfi hang válaszol. Mára már bezártunk, kérem. A feleségemmel szeretnék beszélni, mondja Leo. Itt dolgozik? Melyik az? Nem, vendég. Kettesben van valakivel, egy üzletemberrel. Ismerem? Kérdezi a hang. Hogy hívják? Nem hiszem, hogy ismeri, mondja Leo. Semmi baj, rendben vagyunk, folytatja. Már látom, hogy jön. Köszönjük, hogy felhívta az új Jimmyt. Leo az ablakhoz siet. Az ismeretlen autó lelassít a ház előtt, aztán újból felgyorsít. Leo vár. 2-3 óra múlva megint csöng a telefon. De amikor fölveszi, senki sincs a vonal túlsó végén. Csak a vonal búg. Tessék, itt vagyok! Ordítja Leo a kagylóba. Hajnal körül lépteket hall a veranda felől. Fölkel a kanapéról, a tévé zúg, a képernyő fehéren világít, Leo ajtót nyit. Tony bejövet, neki ütközik a falnak. Széles vigyor, arca felpuffat, mintha erős altatásból ébredt volna. Mozog a szája, széles ívben elhajol és tántorog, amikor Leo fölemeli az öklét. Csak rajta! Veti oda Tony. Dülöngél. Aztán furcsa hang kíséretében neki dől Leónak, elkapja az ingét és letépi az elejét.

Húzza, vonja, míg vetkőzteti. Tony mond valamit álmában, és megmozdítja a kezét. Leo lehúzza a bugyját. Alaposan megvizsgálja a fényben, és bevágja a sarokba. Betakarja a mesztelen Tonyt. Utána kinyitja a táskáját, épp a csekket olvassa, amikor hallja, hogy egy autó áll meg a kocsibejárón. A függönyön át látja a lenyitható tetejű kocsit, a motorja egyenletesen jár, a lámpái égnek. Leo nagyokat pislog. Az autó előtt egy magas férfi lépeget a veranda felé. Valamit letesz a verandára, és elindul vissza a kocsihoz. Fehér vászonöltönyt visel. Leo meggyújtja a villanyt a verandán, és óvatosan kinyitja az ajtót. Tony sminkkészletét tették le a felső lépcsőfokra. A kocsi előtt álló férfi megnézi Leót, aztán visszaül és kiengedi a kéziféket. Pillanat! Kiabálja Leo, és elindul a lépcsőn. A férfi megállítja a kocsit, amikor Leo áthalad a reflektorok fényképéjén. Az autófékjei csikorognak. Leo megpróbálja elől összehúzni az ingét, és betűrni az egészet a nadrágjába. Mit akar tulajdonképpen? Kérdi az illető. Az a helyzet, hogy mennem kell, ne vegyes értésnek, autókat adok, veszek, világos? A hölgy ott felejtette a sminktáskáját. Remek hölgy, igazán finom asszony, van valami probléma? Leo nekidől a kocsi ajtónak, és a férfi szemébe néz. Az illető leveszi a kezét a kormányról, aztán visszateszi. Hátra menetbe kapcsol, és az autó egy kicsit hátrafelé gurul. Csak azt akarom mondani magának, mondja Leo, és megnyalja a szája szélét. Ernst Williamsnél kigyullad a villany, az ablakán felszalad a reluxa. Leo a fejét csóválja, és megint betűri az ingét. Hátra lép az autótól. Akkor hétfőn, mondja. Hétfőn, válaszol a férfi, és figyeli, nem tesz-e Leo valami hirtelen mozdulatot. Leo lehorgasztja a fejét. Hát jó éjszakát, mondja a férfi, és köhint egyet. Ne vegye a szívére, jó? Tehát hétfőn, rendben. Leveszi a lábát a fékről, de egy méter tolatás után megint lefékez. Illetve még egy kérdés, csak így egymás közt. Tényleg csak ennyit futott a kocsi? A férfi a választ várja, köszörüli a torkát. Semmi vész, úgyis tök mindegy, mondja. Mennem kell, minden jót. Kitolalt az utcára, és gyorsan távozik. A sarkon lassítás nélkül fordul be. Leo betűri az ingét, és visszamegy a házba. Bezárja a bejárati ajtót, és ellenőrzi, nem nyílik-e mégis. Bemegy a hálószobába, annak az ajtaját is bezárja, a takarót lehajtja Tonyról. Nézi, mielőtt villanyt gyújtana. Levetkőzik. A ruháját gondosan összehajtogatva teszi le a földre, és befekszik Tony mellé. Egy ideig hanyat fekszik, és a szőrt húzogatja a hasán, közben tűnődik. A hálószoba ajtót nézi, melynek már látszanak a körvonalai a kívülről beeső halványfényben. Hirtelen kinyújtja a kezét, és megérinti Tony csípőjét. Tony nem mozdul. Leo az oldalára fordul, és ráteszi a kezét Tony csípőjére. Az ujjaival fel alá szánkázik a csípőjén, és nézi a fogyási csíkokat. Mintha utak volnának, végig követi őket a bőrén. Előre-hátra csúsztatja rajta az ujjait, először az egyiket, aztán a másikat. A csíkok az egész testét behálózzák, több tucat van belőlük, sőt, talán több száz is. Eszébe jut, milyen volt, amikor felébredt az autó megvétele utáni reggel. Milyen volt megpillantani a kocsibe járón, ahogy csillogott a napfényben.

hangmester Barta Roland. Zenei szerkesztő Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvétel a Tália Színházban készült 2013-ban.

0: műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Raymond Carver, miért kisfiam?
2: Tisztelt Uram! Levele, amelyben a fiam után tudakozódik, nagyon meglepett. Honnan tudta, hogy itt lakom? Évekkel ezelőtt költöztem ide, rögtön azután, hogy ez az egész elindult. Engem itt senki sem ismer, de ettől még ugyanúgy félek. Akitől félek, az pedig nem más, mint ő. Amikor belenézek az újságba, a fejemet csóválom és eltűnődöm. Olvastam, miket irkálnak róla, és azt kérdezem magamtól, tényleg az én fiam ez az ember, és tényleg ő csinálja mindezt? Jó gyerek volt, leszámítva a düki töréseit, és azt, hogy nem bírta megmondani az igazat. Fogalmam sincs miért. Az egyik nyáron kezdődött, július 4-e után, olyan 15 éves lehetett. Eltűnt a macskánk, a Trudi, és nem is lett meg éjjel, sőt, másnap sem. Mrs. Cooper, aki mögöttünk lakik, az jött át másnap este azzal, hogy a Trudi délután bevászorgott a hátsó kertjébe meghalni. Cafatokban volt az a macska, de ő felismerte. Mr. Cooper temette el a maradványait. Cafatokban? Kérdeztem. Hogy cafatokban? Mr. Cooper látta, hogy két fiú petárdát dug a Trudi fülébe meg a micsodájába. Meg akarta akadályozni, de elszaladtak. Ki az? Kicsoda az, aki ilyesmire képes? Nem ismerte fel, hogy kik voltak? Az egyiket nem ismeri, de a másik erre futott. És Mr. Cooper szerint a maga fia volt az. Nem, az egyszerűen lehetetlen. Ilyesmire nem képes. Egyébként is szerette a Trudit. Úgyhogy az én fiam nem lehetett. Aznap este elmondtam neki, mi történt a Trudival. Ő pedig meglepődöttnek látszott. Sőt, olyan volt, mint aki meg van döbbenve, és azt ajánlotta, tűzzünk ki jutalmat a nyomra vezetőnek. Legépelt valamit, és azt mondta, feltétlenül kiragasztja az iskolában. De amikor este ment vissza a szobájába, azt mondta, ne rágd magad miatta, anyu, elég öreg volt már, macska időszámítás szerint 65 vagy 70 éves. Hosszú ideig élt. Délutánonként és vasárnap a Hartley áruházban volt raktáros segéd. Aznap este, amikor megkapta az első fizetési csekjét, a kedvencét főztem vacsorára, és már minden oda volt készítve az asztalra, amikor beállított. Na, megjött a ház, ura, mondtam neki, és megöleltem. Jaj, de büszke voltam rá. Kérdeztem tőle, mennyit kaptál, kisfiam? $80, azt mondja. Majd hanyat testem. Hát ez csodás, kisfiam, el se tudom hinni. Farkaséhes vagyok, mondta. Együnk. Nagyon örültem a fizetésének, de sehogy se értettem, miért több, mint amennyit én keresek. A mosókonyhában, amikor kiürítettem a zsebeit, a kezembe akadt a Hartley féle csekk ellenőrző szelvénye, és látom, hogy $28 van ráírva, mikor ő 80-at említett. Miért nem mondta meg az igazat? Nem értettem. Meg szoktam kérdezni tőle, hol voltál tegnap este, kisfiam? Amire gyakran felelte azt, hogy moziban. De mindig kiderült, hogy egy iskolai buliba ment táncolni, vagy autókázott valakivel. Nem is az számít, mit csinált, gondoltam olyankor, hanem hogy miért nem mondja meg egyenesen. Mi értelme, hogy hazudik az anyjának? Amikor végzős volt, nem sokkal a tanév vége előtt vett egy kocsit, és soha nem volt itthon. Aggódtam az osztályzatai miatt, de ő csak kinevetett. Maga tudja róla, hogy kitűnő tanuló volt. Ha valamit, hát ezt az egyet biztos tudja. Azután egy vadászpuskát is vett, meg egy vadásztört. Nagyon rosszul viseltem, hogy együtt kell élnem ezekkel a fegyverekkel. és meg is mondtam neki. Megint csak kinevetett. A kinevetés az mindig ment. Azt mondta, úgyis a kocsija csomagtartójában fogja tartani a puskát meg a tört. Onnan egyszerűbb elővenni őket. Az egyik szombat este egyáltalán nem jött haza. Halálra izgultam magam miatta. Másnap reggel 10 óra körül állított be, és reggelit kért. Azt mondta, szörnyen megéhezett vadászat közben. És bocsánatot kért, hogy egész éjjel kimaradt, de sokat kellett vezetnie, hogy eljussanak arra a jó helyre. Furcsa egy magyarázat volt. Idegesnek látszott. Hol voltál? Fent a Vines Vadas Parkban. Lövöldöztünk egy kicsit. A rákövetkező vasárnap Lábujjhegyen behosontam a szobájába a kocsi kulcsáért. Korábban megígérte, hogy munkából hazajövet, még az éjjel vesz ezt-azt reggelire, és azt hittem, kint felejtette az ennivalót a kocsiban. Amíg zuhanyozott, magamhoz vettem a kulcsot, és kimentem a kocsijához. Kinyitottam a csomagtartót, ennivaló sehol. Láttam a vadászpuskát egy pléden, meg a tört is, és az egyik ingét gombócba gyűrve, azt széthajtogattam, de csupa vér volt. Lecsuktam a csomagtartó fedelét, és visszaindultam a házba. Közben láttam, hogy az ablaknál engem néz. Kinyitotta az ajtót. Elfelejtettem szólni, azt mondja, hogy rohadtul vérzett az orrom. Nem tudom, ki jön-e még abból az ingből, inkább dobd ki. És mosolygott. Pár nappal később megkérdeztem, hogy mennek a dolgok a munkahelyén. Jól, azt mondja, kapott fizetésemelést. De az utcán összefutottam Betty Wilkes-szel, aki elmesélte, mennyire sajnálja mindenki a Hartleyban, hogy felmondott, mert nagyon szerették. Ezt mondta Betty Wilkes. Két nappal később feküdtem éjjel az ágyban, de nem tudtam elaludni, csak a plafont bámultam. Hallottam, hogy a ház előtt megállítja a kocsiját, és hallgattam, ahogy a kulcsát beteszi a zárba, és bejön a konyhába, át a folyosón a szobájához, és becsukja maga mögött az ajtót. Felkeltem. Az ajtaja alatt láttam, hogy égeti a villanyt. Erre bekopogtam, benyitottam, és megkérdeztem tőle, nem kérsz-e, kisfiam, egy forró teját? Úgyse tudok aludni. Épp a komót fölé hajolt. Bevágta a nyitott fiókot, és rám ordított. Takarodj innét! Ezt ordította. Nem bírom, hogy így kémkedsz utánam. Visszamentem a szobámba, és álomba sírtam magam. Aznap éjjel elszakadt bennem valami. Másnap reggel olyan hamar kelt fel, és ment el hazúról, hogy nem is találkoztam vele. De nem bántam. Elhatároztam, hogy ezentúl úgy bánok vele, mint egy albérlővel, ha csak nem változtat a viselkedésén, mert így már nem bírom tovább. Ha nem kér szépen bocsánatot, azzal csak azt éri el, hogy ezentúl két idegen él közös fedél alatt. Amikor aznap este hazaértem, vacsorával várt. Hogy vagy? Kérdezte, és lesegítette a kabátomat. Hogy telt a nap? Mondom neki, kisfiam, az éjjel nem tudtam aludni. Megfogadtam, hogy nem beszélek neked erről, és nem terhelem vele a lelkiismeretedet, de nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen hangon beszéljen velem a fiam. Szeretnék neked megmutatni valamit, mondta, és elővette a dolgozatát, amit az állampolgári ismeretek órára írt. Azt hiszem, hogy a kongresszus és a legfelsőbb bíróság viszonyáról szólt. Ezért a dolgozatáért kapta a külön díjat az évzárón. Megpróbáltam elolvasni, és akkor úgy éreztem, eljött az idő. Kisfiam, szeretnék beszélni veled. Itt vettem egy nagy levegőt. Képzeld el, mi lenne, ha neked is volna egy gyereked? És te kérdeznél tőle valamit, bármit, hogy merre járt, vagy hová megy, vagy mivel tölti az idejét, vagy bármi mást, és soha egyetlen alkalommal sem mondaná meg neked az igazat. Miért kell hazudnia? Kérdeznéd magadban. Mit nyer vele? Nem értem. Én is folyton ezt kérdezem magamtól, hogy miért? De nem találom rá a választ. Miért, kisfiam? Nem szólt egy szót sem, csak nézett maga elé. Aztán odajött hozzám, és azt mondta, gyere, most megmutatom neked. Térdre, térdeljél le, nem hallod? Ezt mondta nekem. Ez az első válaszom a miértre. Berohantam a szobámba, és magamra zártam az ajtót. Aznap éjszaka elment, magával vitte a holmiját, azt, amihez ragaszkodott, és elment. Akár hiszi, akár nem, többé nem találkoztunk. Az évzáron persze láttam, de ott rengetegen voltak. Ültem a hallgatóság soraiban, néztem, ahogy átveszi a bizonyítványát, meg a külön díjat a dolgozatáért, meghallgattam a beszédet, amit tartott, és megtapsoltam a többiekkel együtt. Utána hazamentem, és soha többé nem láttam. A tévében persze igen, és a fényképeit is az újságban. Megtudtam, hogy beállt tengerészgyalogosnak, később meg más valakitől azt hallottam, hogy leszerelt, beiratkozott valamelyik egyetemre a keleti parton, elvett egy lányt, és politikával kezdett el foglalkozni. Kezdett feltünedezni a neve az újságban. Megszereztem a címét, és írtam neki. Néhány havonta küldtem neki levelet, de soha nem jött válasz. Indult a kormányzó választáson, és nyert, és híres ember lett belőle. Hát akkor kezdtem én el aggódni. Kialakultak bennem ezek a félelmek. Rettegtem, és természetesen abba hagytam a levélírást. Abban bíztam, hogy azt hiszi, már meg is haltam. Ide költöztem. Titkosítottam a telefonszámomat. Aztán a nevemet is meg kellett változtatnom. De akinek hatalma van, és nagyon meg akar találni valakit, az úgyis megtalálja. Nem olyan nagy kunszt. Nagyon büszkének kellene lennem. Helyette mégis félek. A múlt héten is volt itt egy autó az utcánkban, és tudom, hogy a vezetője engem figyelt. Azonnal bejöttem, és bezárkóztam. Pár napja hosszan csöngött a telefonom. Épp lefekvéshez készültem. Felvettem, de süket volt. Megöregedtem. Én vagyok az anyja. Nekem kéne a legbüszkébb anyának lennem az egész országban. Ehelyett meg csak félek. Köszönöm, hogy írt. Szerettem volna, ha tud erről valaki. Nagyon szégyellem magam. Azt is meg akartam kérdezni, honnan jutott a nevemhez, és honnan tudta meg a címemet. Folyton azért fohászkodtam, hogy ne tudja meg senki. Magam mégis megtudta. Miért? Kérem, árulja el, miért? Tisztelettel üdvözli.
1: Raymond Carver, Dagadék.
2: Kávé és cigaretta mellett ülök a Rita barátnőmnél, és elmesélem neki ezt. Egy nehezen múló szerdán este felé Hörb az én placomra ülteti a dagadt pasit. Ennél kövérebbet még soha életemben nem láttam. Igaz, ápoltnak tűnik, és eléggé jól öltözött. Minden nagy rajta. Bár legtisztábban az ujjaira emlékszem, háromszor akkorák, mint egy normális emberé. Hosszú, vastag, tésztaszerű ujjak. Jó estét! Köszönök neki. Mit parancsol? Kérdezem. Rita, el nem tudod képzelni, mekkora volt. Hatalmas. Jó estét, azt mondja, és időről időre szuszog egyet. Azt hiszem, Cézár salátával kezdünk. Utána jöhet egy tál leves, és további kenyér meg vaj, ha szabad kérnem. És bárányborda, azt hiszem, meg héjában sült burgonya tejföllel. A desszertről később hozunk döntést. Nagyon szépen köszönöm, mondja, és a kezembe nyomja az étlapot. Atya Isten, Ritám, micsoda ujjai voltak! Sietek ki a konyhába, föladom a rendelést a Rudinak, aki pofákat vág, de hát ismered, munkaidőben mindig ilyen. Jövök ki a konyhából, mire Margó, Meséltem már Margóról, az, amelyik folyton a Rudi után koslat. Szóval a Margó beszól nekem, hogy kicsoda a dagadt haverod. Ez aztán masszívan kövér. Az asztalánál készítem el a cézár salátáját. Figyeli minden mozdulatomat, de közben keni a vajat a kenyérszeletekre, és sorba rakja őket a tányérja egyik oldalán. És persze folyamatosan szuszog. Elég az hozzá, annyira fel vagyok spannolva, vagy mi van velem, hogy feldöntöm a vizes poharát. Jaj, bocsásson meg, mondom neki. Mindig olyankor fordul elő, ha elkezd kapkodni az ember. Nagyon sajnálom, mondom neki. Nem áztattam el, már is szólok a fiúnak, hogy törölje fel. Mire ő, hogy semmiség. Minden rendben, azt mondja. És szuszog. Nehogy izgassa magát, mondja. Mosolyog, és még integet is. Amikor meg visszajövök, hogy feladjam neki a salátát, látom, hogy ez a dagadt pasi már megette az összes vajas kenyeret. Kicsivel később, amikor viszek neki még kenyeret, már végzett a salátával. Tudod te, mekkora nálunk egy adag cézár saláta? Nagyon kedves, mondja nekem. Nagyszerű ez a kenyér. Köszönöm szépen, felelem neki. Tényleg nagyon jó, folytatja, és ezt komolyan gondoljuk. Ritkán van szerencsénk ilyen kitűnő kenyérhez, mondja. Hová való? Kérdezem. Azt hiszem, még nem járt nálunk. És nem valószínű, hogy elfelejtenéd, szúrja közben Rita, és kuncog. Azt mondja, Denverbe. Pár perc, és hozom a levest, uram, mondom neki, és megyek, hogy befejezzem a négy nagyon igényes üzletemberem asztalát. Amikor kiviszem neki a levest, látom, hogy már megint a végére járt a kenyérnek. Akkor kapja be az utolsó falatot. Higgye el nekem, azt mondja, hogy nem eszünk mi mindig így, és szuszok hozzá. Örülök, ha azt látom, hogy egy férfinak ízlik az étel. Kiteszek neki még egy kosár kenyeret meg vajat. Hogy ízlett a leves? Kérdezem. Köszönöm szépen, finom volt, mondja. Nagyon finom. Megtörli a száját, és fölitatja a nedvességet az álláról. A nagyobb asztaltársaságaim elmentek már, a két öreg is, a hely lassan kiürül. Mire kiviszem neki a báránybordát a héjába sült burgonyával, meg egy kis vaj és kenyér utánpótlást, már ő az egyedüli vendég. Sok tejfölt locsolok a krumpliára. A tejfölt meghinte pörccel és nidlinggel, és hozok neki még vajat és kenyeret. Kérdezem tőle, hogy van megelégedve. Rendben, mondja, és szuszog. Kiváló, köszönöm szépen, és megint szuszog egyet. Jó étvágyat a vacsorához, mondom neki. Fölemelem a cukortartója fedelét, és belekukkantok. Bólint, és végig engem néz, amíg elmegyek az asztalától. Most már tudom, hogy nagyon kíváncsi voltam valamire, csak azt nem tudom mire. Hogy van a mangalicád? Lejárod miatta a lábadat, szólt be a Harriet. Ismered? Desszertnek, mondom a kövér pasinak, van a zöld lámpás nevű különlegességünk, ami tulajdonképpen puding öntettel, vagy a túrótorta, vagy van vanília és ananászfagylaltunk. Reméljük, nem kell miattunk túlóráznia, mondja. Szuszog és aggódó képet vág. Dehogy is, ugyan már, mondom neki, csak egyen szép kényelmesen. Amíg eldönti, mit kér, hozok még egy kis kávét. Megyek ki a konyhába, hogy magam gondoskodjam a desszertjéről, és közben a Rudi azt mondja, hogy a Harriet azt mondja, hogy egy kövér ember van a placon a cirkuszból, és hogy tényleg? Rudi már levette a kötényét meg a szakácssapkáját. Érted, mi van? Rudikám, mondom neki, kövérnek kövér, de azért itt másról is szó van. A Rudi meg csak röhög. Úgy látom, ez a csaj bukik a zsírosabbakra, mondja. Hát csak figyeljél rá oda, Rudikám, mondja neki a Joanne, aki abban a percben lép be a konyhába. Kezdek féltékeny lenni, mondja Rudi Joannek. Leteszem a kövér férfi elé a zöld lámpást, meg egy nagy adag vaníliafagylaltot, és mellé a csokoládé öntetet. Köszönöm, mondja. Nagyon szívesen, mondom neki, és elfog valami érzés. Ha hiszi, ha nem, mondja, nem ettünk mi mindig így. Én meg folyton csak eszem, mondom neki, és egy grammot se bírok magamra szedni, mondom, pedig szeretnék. Ne tegye, azt mondja. Ha választhatunk, akkor inkább ne. De úgysem választhatunk. Azzal fogja a kanalát, és eszik. És mi történt azután? Kérdezi Rita. Rágyújt egy cigarettára az enyémből, és közelebb húzza a székét az asztalhoz. Kezd érdekes lenni, mondja. Ennyi. Nincs tovább. Megeszi a desszertet, aztán elmegy, és utána mi is hazamegyünk, a Rudi meg én. Ezt nevezem én kövérségnek, mondja a Rudi, és nyújtózik egy nagyot, mint mindig, ha elfáradt. Aztán csak röhög egyet, és visszaül a tévé elé. Fölteszem a teavizet, és lezuhanyozom. A hasamra teszem a kezemet, és eltűnődöm, mi történne, ha lennének gyerekeim, és az egyik ennyire kövér lenne. Kiöntöm a vizet a tejáskannába, elrendezem a csészéket, a cukortartót, oda teszek egy doboz tejszínes tejet, és beviszem a tálcát Rudinak. És mintha ő is csak ezen törte volna a fejét, azt mondja a Rudi. Ismertem én is egyszer egy kövért, illetve kettőt. Tényleg nagyon kövérek voltak. Még gyerekkoromban. Te jó ég, mekkora hordó volt mind a kettő. A nevükre már nem emlékszem. Dagadék. Csak ezen a néven futott az egyik gyerek. Úgy hívtuk Dagadék, a srácot, aki mellettünk lakott, a szomszédban. A másik csak később került oda. Annak meg Rengőháj volt a neve. Mindenki Rengőhájnak szólította, kivéve a tanárokat. Rengőháj és Dagadék. Kár, hogy nincs fényképem róluk, mondja a Rudi. Nem tudom, mit mondjak erre, úgyhogy megisszuk a teját. Én meg hamarosan felállok az asztaltól, hogy lefeküdjek. Rudi is fölkel, kikapcsolja a tévét, bezárja a bejárati ajtót, és kezd kigombolkozni. Befekszem az ágyba, teljesen kihúzódom a szélére, és a hasamra fordulok. De mihelyt leoltja a lámpát, és lefekszik, a Rudi rögtön rákezdi. A hátamra fordulok, és egy kicsit hagyom, bár semmi kedvem hozzá. És itt van a Bibi. Amikor rám mászik, hirtelen úgy érzem, hogy kövér vagyok. Iszonyatosan kövérnek érzem magam. Annyira, hogy Rudi eltörpül mellettem. Szinte ott sincs. Fura egy história, mondja Rita, de látom rajta, hogy nem igazán tudja, hová is tegye. Levertnek érzem magam, de Ritával nem fogok belemenni a részletekbe. Már így is túl sokat beszéltem. Rita csak ül és vár, finom ujjaival turkál a hajában. Mire vár? Én is szeretném tudni. Augusztus van. Meg fog változni az életem. Érzem.

Raymond Carver novelláit hallották. Felolvasta Molnár Piroska. Hangmester Barta Roland. Zenei szerkesztő Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvétel a Tália Színházban készült 2013-ban.

0: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Késő esti krónika.
2: A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Huszonkét óra, jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják, a bemondó Beslin Bettina, a mikrofonnál Mikia György, főbb híreink először röviden. Pozitívnak tartják a településvezetők a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről szóló kormányzati szándékot.
4: Utcai demonstrációt szerveztek a Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária menesztése miatt.
3: A kormányzó Egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon.
4: Erős széllel hideg front érkezik, holnap sok napsütésre számíthatunk, csak északon, észak-keleten lehet eső.
3: Következnek a részletek, a szerkesztő Brieska Dániel. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter beszélt arról is, hogy nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei önkormányzatokat átvilágítják, mert azokat szerinte a Fidesz kiüresítette és politikai kifizető helyét tette. Részletek Brieska Dánieltől.
5: Szeretném jelenteni innen Pécsről, Baranyából, hogy én 133 napja vagyok miniszterelnök.
6: Ezt a miniszterelnök mondta Pécsen országjárásának újabb állomásán. Ezzel Orbán Viktorra utalt, aki tusványosan még arról beszélt, hogy a Tisza kormány 133 nap alatt megbukik. Magyar Péter úgy látja, az ország kapott egy utolsó esélyt, a választók pedig éltek ezzel az áprilisi választáson. Úgy fogalmazott, a kormány feladata most az, hogy egy működő és emberséges Magyarországot építsen. Magyar Péter hangsúlyozta, Pécs ma a csőd helyzet szélén van, a kabinet célja ezért az, hogy minél hamarabb segítsen az önkormányzatoknak.
5: Egy kivéreztetett költségvetést örököltünk, egy óriási feladat lesz a pénzügyminiszternek, hogy a hiány szint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjunk legalább részlegesen segíteni, hogyha szükséges, akkor egy kisebb részét az idei szolidaritási adónak elengedjük.
6: Fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizető helyekre nincs szükség, fogalmazott a kormányfő, majd megerősítette, hogy nem akarják megszüntetni a megyéket. Magyar Péter azt is mondta, sokan szeretnék, hogy az előző rendszer bűnözői elnyerjék méltó büntetésüket, de egy jogállamban mindennek megvan a módja és a rendelt ideje.
5: NVVH, a vagyon visszaszerzési hivatal vezetője, azt mondta, hogy 4 jelentős és fajsúlyos üggyel fogják kezdeni, vagy már el is kezdték a munkájukat. Azt gondolom, hogy fontos, hogy a magyar emberek minél gyorsabban eredményeket lássanak, de az is fontos, hogy betartsák a jogállami kereteket és a magyar jogszabályokat.
6: A miniszterelnök közölte, a Mészáros Lőrinchez és Szíj Lászlóhoz köthető 23 ezer milliárd forint értékű autópálya koncesszió a valaha volt legnagyobb vagyon visszaszerzés lesz.
5: Nem merészeljék akadályozni az autópályáink és az azokat felügyelő, fenntartó intézmények és kapacitás, gépek és emberek átvételét, és azt javaslom, hogy minél inkább igyekezzenek együttműködni a magyar állammal.
6: Magyar Péter az eddigi eredmények között említette, hogy a pénzügyminiszter egy hónap alatt megszorítás nélkül 1000 milliárd forinttal tudta csökkenteni a költségvetési hiányt. A kormányfő kitért arra is, hogy pár hónap alatt a V4-ek és az Unió is visszafogadta Magyarországot, Brüsszelben érvényesíteni tudják a magyar érdeket, és a kárpátaljai magyarok helyzetét is megoldják.
3: Pozitívnak tartják a szándékot, és gyors megoldást szeretnének a településvezetők a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban. Az adóról évek óta megy a vita az előző kormány és a különböző önkormányzati szövetségek polgármesterek között. Magyar Péter miniszterelnök most bejelentette, hozzányúlnak az eddigi rendszerhez, és már idén fokozatosan csökkenteni fogják annak mértékét. Kovács Anna összeállítása.
7: A szolidaritási hozzájárulás bevezetését azzal indokolta 8 évvel ezelőtt a Fidesz kormány, hogy a gazdagabb, vagyis több adóbevétellel rendelkező önkormányzatok segítsék a nehezebb helyzetben lévő településeket. A 2025-ös évben már több mint 360 milliárd forintot fizettek be ezen a címen az államkasszába. Van olyan település, amely újra nettó befizetőjévé vált a költségvetésnek. A Tisza kormány egyeztetésbe kezdett az önkormányzati szövetségekkel. Magyar Péter miniszterelnök pedig pécsi fórumán bejelentette, hogy kivezetni nem, de fokozatosan csökkenteni fogják a szolidaritási hozzájárulás mértékét. Részleteket egyelőre nem mondott arról, hogy ez pontosan hogyan és melyik önkormányzatokat érintheti. A Kossuth Rádió kereste a fővárost, ahol a legmagasabb elvonás jelentkezett ezen a jogcímen az elmúlt években. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója írásban azt válaszolta, hogy zajlanak a főváros vezetése és a kormányzat között a tárgyalások, de azok lezárultáig nem kommentálja ezeket a híreket. A Krónika megkereste Budaörs polgármesterét, aki elmondta, egyetért azzal, hogy fokozatosan kell kivezetni a szolidaritási hozzájárulást, bár szerinte be se kellett volna ilyen formában vezetni, mert alaptörvényellenes és az uniós jogba is ütközik. Vitinghoff Tamás megemlítette, Budaörsnek idén csak nem 6,5 milliárdot kellene hozzájárulás címén befizetni, amit egyre nehezebben gazdálkodnak ki.
8: Átlátható és tisztességes hosszú távú finanszírozási rendszert kellene bevezetni, és ebben szerintem nincs helye a szolidaritási hozzájárulásnak. Az államnak legyen az a feladata, hogy finanszírozza azt, ami kötelező állami feladat, és ahol meg sok az önkormányzati bevétel, ott lehet kevesebbet adni az államnak. Tehát legyen kiegyenlítés, legyen egy tisztességes, átlátható kiegyenlítés.
7: Budaörs több esetben bírósághoz fordult a szolidaritási hozzájárulás miatt. Először akkor, amikor a város a költségvetés nettó befizetőjévé vált, mondta Vitinghoff Tamás. A település emiatt az Alkotmánybírósághoz is fordult, ott azonban még nem döntöttek a beadványukról.
3: Demonstrációt tartottak vasárnap délután a Terrorháza Múzeum előtt.
9: A tiltakozást azután hirdették meg jobboldali publicisták, hogy Tar Zoltán kulturális miniszter a napokban azonnali hatállyal megszüntette Schmidt Mária főigazgató megbízatását, és elrendelte az intézmény ideiglenes bezárását. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a közmédiának azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy az intézmény az eddigiek szerint működjön tovább.
10: Azt szeretnénk elérni, hogy hagyják békén a Terrorháza Múzeumot. Ugye annak már örülök, hogy megijedtek, és mégiscsak kinyitották. Egyszer arcátlanság volt, hogy bezárták. Azt akarjuk, hogy ez a emlékmúzeum, ami a 20. század két szörnyűséges bűnét dokumentálja, ezt hagyják békén.
9: A kulturális miniszter a bezárás másnapján közölte, a Terrorháza kedden újra nyit, a közönség pedig egy hétig ingyenesen látogathatja a tárlatot. A szakmai felülvizsgálatot az ELTE Történettudományi Kutatóintézet és független szakértők végzik el.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU pártszövetség Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét a német kancellár.
9: Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban akar maradni és folytatná a megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával, a szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet, a voksok csak nem 25%-ával, a CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számítanak.
3: A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon.
9: Az Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ exit pollja szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja 14,2%, Oroszország Liberális Demokrata Pártja 10,7%, az Új Emberek 9,7% és az Igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott pártlistán. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt.
3: Irán nem nyitja meg újra a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei.
9: A perzsa állam parlamenti elnöke hozzátette, Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán korábban 7 feltételt szabott az Egyesült Államokkal folytatott háború lezárásához. Egyebek mellett azt követelik, hogy az amerikai kormány oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügyeibe.
1: Kossuth Rádió.
2: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenki.
2: Újra mindenki.
3: Összefogtak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó turisztikai szervezetei. Céljuk, hogy széles körű szakmai és társadalmi párbeszéddel felhívják a figyelmet arra, hogy az ökoszisztéma változása és az erről szóló negatív hírek ellenére a három régió továbbra is kiváló belföldi úti cél, Nagy Viktória összeállítása.
11: Elég sok híradás jelent meg az idén, hogy kisebb-nagyobb problémákkal küzdünk ezeknél a tavaknak a partjainál. Hozzáteszem, hogy ebbe azért nagyon sokszor objektivitás nélkülöző híradások is megjelentek. Úgy, hogy egyébként a tó mellett élő vállalkozók jól vannak, kiváló munkát végeznek.
4: Mondta a Balatoni Kör Egyesület elnöke a Krónikának. Pag Gábor hozzátette, az utóbbi hetekben többször katasztrófa sújtott a területnek írták le a hazai nagy tavakat a médiában, a negatív hírek miatt pedig a turistákban bizalmatlanság alakulhatott ki a három régió iránt. A klímaváltozás valóban kihívások elé állítja a helyi vállalkozókat. Ennek ellenére a szolgáltatók továbbra is működnek, mondta Pach Gábor, aki hozzátette. Most több mint 200 vállalkozó fog össze annak érdekében, hogy együttműködve kutatóintézetekkel és civil szervezetekkel felhívják a figyelmet a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó értékeire. Kiemelte, az együttműködés arra törekszik, hogy negatív narratívák helyett a reális képet, a fejlődést és a tavak egyedülálló adottságait mutassa be a nagy közönségnek.
11: Hogy próbáljunk mindenből erényt kovácsolni. Tehát természetesen az nem szabad elhallgatni, hogy vannak problémák, inkább keressük meg közösen a megoldást. Alkalmazkodni kell a kihívásokhoz, meg kell találni megoldásokat, és akkor azokat kell kommunikálni. Rengeteg erőssége van mind a három tónak, és hogyha ezeket az erősségeket elmondjuk, megmutatjuk, beszélünk róla, akkor én azt gondolom, hogy mondjuk úgy, hogy ebből a helyzetből is jól tudunk kijönni.
4: A kezdeményezők szeretnének különböző véleményformálókkal és bloggerekkel is együttműködni. A szervezők személyes tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítanak nekik, hogy bemutassák a három tó turisztikai szolgáltatásait és természeti csodáit.
3: 700 forint felett van a gázolaj átlagára Magyarországon, a holtankoljak.hu adatai szerint azonban a szomszédos országok kútjaihoz képest a magyar benzinkutakon még így is olcsóbban tankolhatunk. Csak Horvátország és Szlovákia van hasonló árszinten. Kovács Anna összeállítása.
7: A héten 8 forinttal nőtt a gázolajára, most 709 forint. A holtankoljak.hu ügyvezetője Bújdos Eszter szerint ez egy sokkal kisebb léptékű emelés, mint ahogyan azt az olaj jegyzési ára indokolná, ugyanis a Brent típusú kőolajára a héten 100 dollár fölé emelkedett, és tartja is magát ezen a magas árszinten.
12: Legalább 50 forinttal magasabb gázolajáraknak kellene lennie a piaci viszonyok alapján, akár a forint-dollár árfolyamat tekintjük, de legfőképpen a Brent olajjegyzési ára miatt. Ezzel a 709 forintos átlagárral itt a régióban úgymond olcsónak számítunk, főleg figyelembe véve azt a tény, hogy nálunk a legmagasabb az áfa.
7: Bújdos Eszter a Krónikának elmondta, hogy a környező országokban magasabb az üzemanyagár. Ausztriában már 800 forint felett van a gázolajára, de 20-40 forinttal drágább a dízel például Szlovéniában, Lengyelországban, Romániában és Szerbiában is. Nyugat és Észak-Európában pedig már mindenhol 2 euró felett van egy liter gázolaj, több országban már tavasz eleje óta. A holtankoljak.hu ügyvezetője szerint a nemrég bejelentett 5000 forintos célzott tankolási támogatás segíthet abban, hogy elkerüljük a gázolaj hiányt.
12: Valaki 4 darab kávéra költi egy benzinkúton, de valaki tankol belőle 7 liter gázolajat, és megvan belőle az a havi 100 kilométer ingázása, amivel mondjuk elviszi a gyermekét az iskolába, vagy bejár dolgozni. Tehát ez a fajta célzott támogatás ez részemről, illetve a szakma részéről mindenképpen pozitív, mert egy ársapka, egy védett ár az minden esetben végkifejletként egy magasabb árat generál a kivezetést követően, és ellátási problémákat okoz.
7: Bújdos Eszter szerint, ha Magyarországon tartósan alacsonyabb a gázolaj ára, mint a szomszédos országokban, az üzemanyag turizmust okozhat, ami szintén veszélyezteti a magyar lakosok gázolajellátását. Ezen a problémán egyelőre azt tud segíteni, hogy két szomszédos országban, Horvátországban és Szlovákiában a magyarhoz hasonló az átlagár, onnan most nem éri meg átjönni tankolni.
2: Időjárás.
4: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, csak az északi, északkeleti ország részben lehet eső. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható. A jövő héten marad a napos felhős őszi idő 20 fok körüli hőmérséklettel.
3: Ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Brieska Dániel, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Rácz Dorottya nevében is köszöni a figyelmüket Beslin Bettina és Mikia György. Most következik a Sportvilág, hírekkel pedig legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
13: Pontot veszített a Ferencváros Nyíregyházán a labdarúgó NB1-ben, megint 10-zel győzött a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában, és már biztosan érmes Szira Zsófia a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Zárásként Nyíregyháza-Ferencváros mérkőzést rendeztek a labdarúgó NB1 8. fordulójában, részletek a kommentátortól Tóth Bélától.
14: Pontosztoszkodás a nyírségben, Nyíregyháza FTC 1-1 a labdarúgó NB1 8. fordulójának záró mérkőzésén. Bódog Tamás a hazai szakvezető letöltötte a négy mérkőzésre szóló eltiltását, ezért ma már a kispadról irányíthatott, és onnan figyelhette, hogy a mérkőzés 8. percében Hős Zsombor révén vezetést szerez a csapata. Adód a labdavesztését követően Hős fűzte át magát a hibázó ferencvárosin, és 11 méterről Hős picit jobbról ballal lőtt a bal alsóba. Ezzel szerzett vezetés, tehát a 8. percben a Spartacus, amely ezt követően további helyzeteket dolgozott ki. Kvasina a lécet találta el, Katona Mátyás pedig távoli lövéssel tornáztatta meg Varga Ádámot. Gorbé Balázs 5-5 változtatott a glasgowi kezdőcsapaton, ugye csütörtökön a Ferencváros az Európa Ligában 3-1-re nyert a Celtic otthonában. A mérkőzés 40. percében az azon a mérkőzésen csereként egy fél időt játszó Osváth volt a főszereplő, ő a nyíregyházi kapufát találta telibe. Elmaradt az egyenlítés tehát az első fél idő végén ferencvárosi részről, ám a második játékrész első negyed órája viszont egy egyenítő gollal zárult. A csereként pályára lépő Mariano Gomez Osváth baloldali beadását követően nagy kavarodást használt ki, harciasan a labdát Tóth és a védő között a kapuba gyötörte, ezzel tehát egy órán játék után 1-1 állt az eredményjelzőn. A folytatásban a Nyíregyháza került fölénybe, Katona Mátyás balról kísérletezett, Varga hárított, viszont az utolsó negyed óra, szűk 20 perc már a ferencvárosé volt. Rendre jöttek az zöldfehérek, nagy nyomást helyeztek a nyíregyházi kapura, a végén Osváth beadását követően Gomez fejelt mellé, Zakariasennek pedig egy les miatt meg nem adott gólja is adódott. A végeredmény végül is 1-1, így a Ferencváros tovább nyújtja a veretlen szériáját, ezzel már 13 tétmérkőzés óta a zöldfehérek nem találtak legyőzőre, a Nyíregyháza pedig a bajnokságban hazai pályán továbbra is veretlen. Még egyszer a végeredmény, Nyíregyháza FTC 1-1.
13: Az FTC magyar válogatott játékosa Osváth Attila Korsós Kristófnak adott interjút a meccs után.
15: Egy euforikus hétközi győzelem után milyen volt ez a mérkőzés, mit gondolsz erről?
16: Igen, az elején kaptunk egy gólt, onnantól stabil volt a Nyíregyháza, jól védekeztek. 60. perc körül sikerült kiegyenlíteni. Biztunk benne, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Szerintem a meccs nagy részében azért mi nyomtunk. Egyszer-kétszer próbáltak elni kontrával, azt jól tudtuk semlegesíteni. Talán egy-egy lehetőség volt neki, de nekünk több helyzetünk volt, rúgtunk egy lesgolt is. Nyilván keserédes, nem tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést a hétközi után. Fontos lett volna ez a 3 pont a bajnokságban nagyon.
15: Azt tudtuk, hogy a Nyíregyháza ezt a magas letámadást szereti alkalmazni, viszont így a középpen tulajdonképpen egymást toltották ki a csapatok folyamatosan. Mennyire ölte ez meg a játékhatott egy picit?
16: Nem gondolom, hogy megölte volna, azt hiszem, azért tudtuk kontrollálni a mérkőzés középen is, amikor úgy volt, tudtuk járatni a labdát, ki tudtuk hozni. Nem tudom, ez a meccs sajnos így alakult. Nyernünk kellett volna, nyerni szerettünk volna, szerettünk volna lépegetni előre a tabellán. Most lesz egy válogatott, szerint utána új út erővel vágunk neki a bajnokságnak.
15: Arról beszélünk, hogy ott a félidő hajrájában neked is jobban megjött a lövő kedved, volt is egy kapufád, viszont ez mennyire annak a következménye volt, hogy azért nehéz volt a kapuhoz közel kerülni?
16: Gyakoroltunk szöget variációkat, ez így jött ki, be volt gyakorolva, meg volt beszélve. Tudtuk, hogy ők mélyebben védekeznek pontrugásoknál, így kihasználtuk a kipattanó zónát, vagy onnan kicsit távolabbról a helyzeteket lőni. Volt egy jó lövése, pár tízével lejjebb egy akkor volt, de sajnos kapufa lett.
13: A Nyíregyháza gólszerzője Hős Zsombor következik, a riporter Korsos Kristóf.
17: Nagyon intenzív mérkőzést játszottunk, örülünk ennek az egy pontnak is, de úgy gondolom, hogy lehetett volna ebbe több is.
15: Ez a meccs azért megmutatja, hogy ha lendületesen sikerül elkezdeni egy találkozót, az mennyit jelenthet?
17: Hát természetesen, hogyha 1-0 megyünk már a 15. percbe, akkor az ad egy csapatnak egy olyan fajta önbizalmat, amit végig tudunk vinni. Egy jó csapat volt ez a Ferencváros.
15: Ebben az erős kezdésben, mert tényleg a Nyíregyháza elég nagy akarattal kezdte el az egészet, akkor ez benne volt az, hogy esetleg a Ferencváros picit fáradtabb lehet, és erre játszotok rá?
17: Benne volt, persze. Utaztak, mi nekik mentünk, pressingeltünk, végig nagyon-nagyon nagy nyomást tettünk rájuk. Örülünk ennek.
15: Na és azt mondd még el, hogy téged a lendület mennyire vitt el ott az elején, mert ez a gól, ez nagyon higgadt szalomozás volt ott a védők között, és hát ugye az előző fordulóban is betaláltál, szóval egyre jobb.
17: Egyre jobb, így van, remélem, hogy majd a következő fordulóba is betalálok.
13: Újpesten játszott a Zalaegerszeg a labdarúgó NBA 8. fordulójában. A mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól, Jó Andrástól hallják.
18: Megőrzi veretlenségét a hazai pályán az Újpest, sőt, meg is nyeri a mérkőzést. Újpest Zalaegerszeg 2-1. Jobb ütemben kezdte a mérkőzés az Újpest, amelyedon a komoly lehetősége is akadt, de Gundel Takács védén tudta a kísérletet. A 19. percben komoly vendég lehetőség, a 20 méterről érkező szabadrugás a kapufát csattant. Ezt követően teljesen más arcát mutatta az Újpest, az ETL pedig elkezdett komolyabban támadni. A 35. percben pedig meg is szerezte a vezetést. Káderon beadása után Maxwell még helytorva lőtt, a labda Krefsun elé pattant, aki igazán elfektette szappanost, majd közelről a kapuba lőtt. A második félidőt pedig az Újpest kezdte jól, jobban. A 60. percben Zeka beadása után Matko közelről a hálóba sodorta a labdát, az asszisztens intett, Lido Biro végül hosszas ellenőrzés után megerősítette az ítéletet. Kérdés, hogy Matko melyik testrészéről került a kapuba a labda, illetve a válla belóghatott, emiatt les volt. A 75. percben egyenlítés, Slajter remek beadását Krajcsovics közelről helyezte a kapuba, egykori csapat ellen volt eredményes 1-1. Aztán pedig a végén, a 90 plusz második percben egy hatalmas zalaegerszegi hiba, rosszul hátatett labda, Gundel Takács hiába jött a kapujából, nem ért oda időben, Mátko megcsúszott a sarokkal, aztán pedig a labda a kapuban kötött ki, hiába, ilyen ment érte penálba, Matko megszerezte az 5. gólját is a szezonban, ezzel pedig megnyerte a mérkőzést az Újpest 2-1-re az Zalaegerszeg ellen, így tehát megőrizte a hazai veretlenségét a Szosza Ferenc stadionban a Lilafehér együttes. A mérkőzés végeleményével tehát búcsúzom, Újpest Zalaegerszeg 2-1.
13: A Lilafehérek vezetőedzője Szélesi Zoltán Farkas Mártonnak értékelt a mérkőzés után.
19: Van egy pici déjà vu, mert megint hátrányba került a csapat, és aztán a második félidőben is sikerült bedarálni az aktuális ellenfelet.
20: Van déjà vu, valahogy ez most a csapatra ez a jellemző, hogy el kell nevezzem őket ilyen visszajövőbe című filmsorozat alapján, hogy jövünk a múltunkból, próbálunk előre minél följebb menni. Nem könnyű feladat megfejteni, bevallom ezt, hogy miért kezdik a srácok egyes találkozókat így, hogy hátrányba kerülünk, és utána viszont parádés módon jönnek vissza a találkozóba, jellemzően ezeket megnyertük, úgyhogy ezen még mindig keresgélni kell, dolgozni kell, hogy ne így legyen, de hogyha ez a forgatókönyv idénre meg van írva, akkor ám legyen, nekem hajam nem lesz, hangom se lesz, meg nem tudom a szívem meddig bírja, de ameddig így nyerünk fordításból, ám legyen.
19: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyiszer lehet ezt megcsinálni, mennyire kell gyorsan megtalálni erre a választ, vagy valahogy a kezdése is jobb legyen a csapatnak, túl azon, hogy ma az első 10-12 percben szinte csak nátok volt a labda, de aztán a kapott góllal nagyon nagyot fordult a meccs.
20: Nézd, ez így van, ahogy mondod, viszont ahogy sokan látták, gondolom itt is a tévé előtt, jól kezdtük a találkozót, nálunk volt a labda, meg voltak a helyzeteink, a Matko ott volt a Szendreinek, ott a 20. percben 2-0-ra kellett volna, hogy vezessünk. Egy védekezés elcsúszott, abból kaptunk egy olyan szerencsétlen gólt, hogy éppen a helytől Rábár oda pattant az ellenfél elé, berúgták. Ez nem könnyű, tehát aki játszott, futballozott, azt tudja, hogy ennek van lélektan, a tolod, jön a helyzet, nem rúgott be, és egy ilyenből kapunk egyet. Nyilván ez elnyomta a bélyegét, ettől függetlenül próbáltuk ezt ugye stabilizálni, igazság szerint fél időben volt erre a lehetőség, ahol megint csak föl kellett emelni hangot. Igazság szerint a védekezésünk, a belső védőnk nem lépkedtek ki emberezéssel, ezáltal át tudták ezeket játszani, illetve a cserék is ott tettek a csapatnak, ahogy ezt egyébként jellemzően teszik.
19: A jobb oldali védekezés is abszolút sikerült rámetenni, ha már említed a cseréket, azért az, hogy most már Tijanit is be tudod dobni, Krajcsovics is most góllal hálálta meg a bizalmat, Flyter is ugye abszolút főszereplő volt abban az egyenlítő gólban, de mennyit számít, hogy ott a támadó négyest ennyire tudod variálni, és akkor a dinamizmus sebességet tudsz belerakni.
20: Nagyon fontos ebben a játékban, ugye próbálunk játszani, presszingelni, letámadni, labdaszerzés után kontrázni, ez nagyon sok energia kell, és jellemzően ugye most ezzel nőtt megint a támadó szekciónk, a palettemből válogathatok, ez azt gondolom így volt idáig is, most a Tijivel említetted, ővel nőtt ez a lehetőség, azt gondolom, hogy aki beszállt ma is, és korábban is, jól tettek hozzá a csapatjátékhoz, és jobb energiák lettek, attól, hogy cseréltek, megjött a szünet, meg volt egy kis korrekció, most ez kell, ilyen formán vagyunk, de azt gondolom, hogy most, ami jön folyamatosan, azt a korábban nem kaptuk meg, gondolok esetleg az előző fél évre, most ezek jönnek, sokat teszünk érte, azért örülök, hogy sikerül fordítani, és ezeket a találkozókat így behúzzuk, bár mondom, egy kicsit azért karcos.
13: A Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence következik.
19: Azt hiszem, hogy kifejezetten jó meccsetek volt ma itt, de ez az utolsó percekben történt, nagyon szerencsétlen kapott gól, ez most mennyire vágta agyon ezt az egészet?

0: necces volt, hogy fogjuk kihúzni. Hát sajnos nem sikerült.
1: A labdarúgó NB1 8. fordulójában a mai játéknap első mérkőzésén az MTK a címvédő Győrt fogadta. Részletek a mérkőzés a rádiós kommentátorától, Katona Lászlótól.
2: Elhozza a 3 pontot az új Hidegkúti Nándor stadionból a bajnoki címvédő. MTK Győr 1-2. Rögtön a 3. percben zicserbe került az Eto. Stefúj átadásából Kuljanovics 8 méterre a kaputól szemben Nemjénnel gólt is lőhetett volna, de az MTK hálóőre a jobb sarokba tartó lövést nagy bravúrral védte. 4 óra után Stefúj szöglete után Umatum fejelhetett 5 méterre a kaputól, fölé bólintott. A 20. percben a fővárosi Komáromi 30 méteres lövése szemben a kapuval a felső lécen csattant. Fél óra játék után Zubor lőtt 11 méterről laposan, Petrás leért a jobb sarokra. A félidő vége előtt 5 perccel a győri Agba bombázott 25 méterről, Demjén a sistergős kísérletet hárította. A második félidőben mindkét csapat kapufákat lőtt az első 10 percben. Kulenovics 14 méterről, középről jobbal a felső kapufát találta el, majd aztán az 51. percben Bognár jobbról ívelt a kapu elé, Zeljkovics 4 méteres félmagas fejese a jobb kapufáról oldalra pattant, hát már nem Petráson múlt, hogy nem lett belőle gól. Aztán egy baloldali akciónál Gyukanovics egészen az alapvonalig vitte a labdát a találkozó 53. percében, éles szögből leadott lövése kijött a kapufáról, az érkező Szép pedig közelről a hálóba passzolta a labdát, Szép Márton első gólja a labdarúgó élvonalban. A 64. percben egy jobb oldali beadást keresi középről 7 méterről balla félmagasan a jobb kapufára küldött. A kipattanott Bognár 11 méterről kissé balról jobbal félmagasan a jobb sarokba vágta. A 84. percben aztán Sejem labdaszerzése után Agma 20 méterről szemben a kapuval csavart egyet a bal lábával, mármint a labdán, és a felső lécről vágódott a gólvonal mögé, ezzel megszerezve a vezetést a győri csapat. Majd aztán jött a 91. perc, szinte az utolsó utáni pillanat és lehetőség, amelynek következtében egy újabb kapufa, mégpedig Jurek 16 méterről lőhetett, a baloldali lécet találta el, aztán az ismétlést már Petrás védeni tudta. Győzelmével a győri csapat a 2. helyre lépett fel a tabellán, az MTK pedig a Kisvárda után a Győrrel szemben is kikap az új Hidegkúti Nándor stadionban. MTK Győr 1-2.
1: Hamarosan majd hallgathatunk interjúkat is, addig néhány hír az egyéni sportágakról, hiszen a legjobb 4 közé jutott Szira Zsófia a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női plusz 80 kg-os súlycsoportjában, miután a negyed döntőben egyhangú pontozással legyőzte Örmény ellenfelét. Megnyerte a szkopjai Cságáncs Európa Kupa női 52 kg-os súlycsoportját Pupréka. A kétszeres olimpiai 5. helyezett a döntőben hosszabbítás után Jukóval győzött a szerb Mina Gacsics ellen. Remekül sikerült Losonci Dávid visszatérése. A világ és Európa bajnok magyar birkózó a Porecsi Valamar kupán aranyérmet szerzett. Rajta kívül Lévai Zoltán állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, Vánca Istvánnak ezüst, Vitek Dáriusznak és Szabados Noéminek pedig bronzérem került a nyakába. Majer Gréta Gernán 5., Talajon 8., míg Nagy Márk Dávid korláton 6. lett a szombathelyi világkupán. És akkor most hallgassuk meg majd az interjúkat az MTK Eto találkozó után. Szép Márton, a győriek játékosa, Demjén Balázsnak nyilatkozott.
3: Szép Mártonnak első NB1-es góljához gratulálunk, nagyszerűen érkeztél és pontosan is fejezted be az akciót, így látszott kívülről, de te hogyan élted meg ezt a gólt?
4: Először is köszönöm szépen, nyilván első gól az mindig nagyon nagy dolog, örülök neki nagyon. Én csak mentem a kapu felé, tudtam, hogy érkezni fog a labda, az, hogy hogyan, az nekem mindegy volt, ott akartam lenni és befejezni az akciót, szerencsére sikerült, szerencsére gólra tudtam váltani, így meglett az első gólom is, örülök, megyünk tovább.
3: Volt még néhány fordulat a meccsben, de sikerült ugyanúgy egy gól előnyben zárnotok a találkozót, mint amikor te betaláltál. Minek köszönhető ez a győzelem?
4: Az első fél az nehezen indult számunkra, fél időben összekaptuk kicsit magunkat, és a másik fél időre úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképp meg szeretnénk nyerni ezt a meccset. Igen, voltak fordulatok, de végig ott maradtunk fejbe a meccsen, és ez látszott is, és szerencsére sikerült behúzni.
3: Tavaly télen érkeztél vissza, akkor még csak perceket kaptál, de ebben az új alakuló csapatban egyértelműen alapember vagy, hogyan látod a szerepet az együttesen belül?
4: Igen, új pozícióba játszok, ugye ez kicsit szokatlan a védekező középpályán.

0: És nyilván tanulom, próbál fejlődni, másik félre szerencsére feljebb is mehettem a eredeti posztomhoz, sokkal jobban tetszett, élveztem a játékot, dolgozok tovább, és egyre jobb lesz.
1: Te esetedben tényleg fontos a türelem, hiszen most arra jött el, azt hiszem, igazán a te időd. Mi az, amit hazahoztál magaddal Németországból, a Leverkusenben töltött évekből?
0: Egyébként a mentalitás, a beletett kemény munka, hiszen minden párharc számít, minden labda számít, ezt próbálom itt is tovább vinni, és ennyi.
2: Most pedig hallgassuk meg a győriek mexikói vezetőedzőjét, Efraín Juárez-t.
1: Második fél időben egy sokkal intenzívebben játszó Eto'o jött ki a pályára, pedig csak egyet cserélt az együttes, és azt hiszem, hogy Bumbát is inkább a sárgalapja helyett hozhatta le az edző, mint sem feltétlenül taktikai okokból. Mégis mi változott a szünetben?
3: No, I think it's how we prepare the game. We know that of course we come to a
4: nagyon kemény mérkőzés volt, nehéz meccsre számítottunk, egyrészt az MTK-nak a játékát is ismertük, tudtuk azt, hogy nem lesz sok területünk, de az ő területeket is szerettük volna lezárni. Ott volt az első percben nagy lehetőségünk Kulenovics előtt, ez most nem úgy sikerült, más lett volna talán a meccsképe, hogyha még kevesebb teret tudunk nekik engedni. Itt azért egy hosszú meccsre készültünk abban a tekintetben, hogyha a helyzeteket veszük alapul, meg voltak a moment. Előre hogyan tudunk lépni, területet hogyan tudunk újra nyerni, és nyilván ez a második fél időben jött ki igazán, amikor labdával is egy kicsit jobban tudtunk játszani, illetve egy kicsit szervezettek is voltunk védekezésben, és a védekezésből, támadásból vált menetekben is itt voltunk élesebbek. Nyilván az eredmény a legfontosabb, de azért ez fontos megjegyezni, hogy az az új 12 játékos, aki érkezett a keretbe, hogy nem azért jöttek, hogy most csak így itt legyenek, hanem hogy jól mindent bele kell adniuk, és mindent meg kell tenniük azért, hogy hétről hétre jobbak legyenek, és az Eto'o is jobb legyen. Itt saját nézőink előtt képviseljük a győri színeket, a hazai pályán is saját magunkat képviseljük, láthattuk az előző bajnoki meccsen, ahol az utolsó pillanatig küzdöttünk, láthattuk a kupa meccsen, ahol az utolsó pillanatig küzdöttünk, és jó meccset is játszottunk. Összességében ez az Eto'o, hogy ha az all-in van, és mindent bele tudunk adni a mérkőzésekbe, akkor abból néha jó, néha rossz eredmény jön ki, néha jó, néha rossz teljesítmény jön ki, de összességében ez az Eto'o.
3: Every single game, and sometimes it's good, sometimes it's not, but we need to accept and need to improve.
1: Láthattuk, hogy a szünetben sikerült változtatni, viszont kellett az MTK egyenlítő gólja után is módosítani valamin, és ha igen, akkor min?
3: Yeah, of course. This is no magic, you know. You know what the players can do individually. I know that my players in different positions, you know.
4: Én azt gondolom, hogy itt nem igazán van. Nem igazán kell beszélni varázslatról. Nem arról szólnak, hogy egyénileg megoldunk helyzeteket, hanem arról szól, hogy csapat szinten tudunk megoldani helyzeteket. Itt a mai mérkőzésen is középsővédő játszott, szélsővédő pozíció. Szélső játszott szélsővédő pozícióban, center játszott tízes pozícióban, tehát összességében olyan pozícióban is bizonyítottak ezek a játékosok, ami nem feltétlenül a komfortzónájukon belül van. Néha ezek a győzelmek egy kicsit zajosabbak, néha a vereségek egy kicsit zajosabbak, de azt nem szabad elvenni az eredmények tekintetében, hogy ott vagyunk a tabella elején. Az a 15 pont, minden pont, amit szereztünk ebben a bajnokságban, az mind megérdemelt pont, és a játékosoknak köszönhető ez a megérdemelt pontmennyiség. Kritikus helyzetekből jöttünk ki győztesen, kritikus helyzetekben voltunk sokkal jobb pozícióban, mint ahova akár azt mondhatjuk, hogy megérdemeltük ezeket a helyzeteket. Tehát összességében azt kell mondani, hogy ezek a helyzetek, ezek jönnek, és nem kell hozzá nagy varázslat, hogy
3: létrejöjjön.
2: A 64. percben Bognár István révén egyenlített az MTK. A hazai csapat egyetlen gólszerzője következik, a riporter Demjén Balázs.
1: Csereként beállt Bognár Istvánon nem múlott semmi, hiszen egy nagyon szép és erős lövéssel egyenlítettél, és már úgy tűnt, hogy rendezhetitek végleg a sorokat, amikor azonban újabb bombagóllal jelentkezett az ellenfél. Miért alakult így ez a találkozó?
5: Lehetett volna fordítva is akár, gratulunk a Győrnek. Több gólt rúgtak, úgyhogy nyilván megérdemelten nyertek. Több volt nyilván benne a részünkről. Sajnos ez most így alakult. Most kicsit feszült vagyok, de nyilván majd higgadtabban jövő héten otthon, holnap nem tudom. Majd biztos jobban át tudom gondolni, de hát sokkal több volt benne. Egyénileg is, csapatszinten is. És ezt elrontottuk.
1: Annak ellenére mondod, hogy ugye több volt benne, hogy gólt szereztél csereként, mindaztán 45 percet volt a bizonyítás, és ezt is kihasználtad, miben marad menet hiányérzet?
5: Lehetett volna még egy gólt rúgni akár, vagy kettőt is, meg voltak nem a helyzeteim, de azok a lehetőségek, amiket jobban szoktam megoldani általában, úgyhogy nyilván első a önreflexió, nyilván egyénileg csapatszinten is úgy gondolom, hogy sokkal több helyzetet ki kellett volna alakítanunk. Elég sok rágyorsításunk volt, talán sokat egyénieskedtünk elő szerintem. Magam nevében is beszélek, úgyhogy jó, majd megbeszéljük, de szerintem itt nem egy pontot hagytunk itt, hanem hármat is akár. Ettől függetlenül a Győr is megérdemelte a meccset, úgyhogy gratulálok nekik. Tényleg három esélyes volt, meg a mérkőzés képe alapján akár több gól is lehetett volna. Megyünk tovább.
1: Akárhogy is nézzük, azért 8 forduló alatt 2 góllal és 4 asszisztal visszatérni, úgyhogy nem is mindig kezdőként játszottál, mindenképpen meggyőző teljesítmény. Hogy látod a saját szerepedet ebből a szempontból ebben az idényben, illetve milyen volt maga a visszatérés ezekben a hetekben, mérkőzéseken?
5: Az eleje az elég fárasztó volt, azért nyilván kellett egy pár hét, akár egy-két hónap, mire vissza tudtam fizikálisan jönni. Elején azért sokszor az életemért küzdöttem a bajnokság elején, de nyilván ez normális, nagyon hosszú volt a kiagyás. Alapvetően szerintem jól sikerült a visszatérésem, olyan szeretnék majd minél több meccset eldönteni, ez ma nem sikerült, pedig meg lett volna a lehetőség. Nyilván ezt pozitívra értékelem, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy csapatszinten is több pontunk kellene, hogy legyen. Ez a realitás, hiszen nem szereztük meg ezeket a pontokat, tehát félreértés ne essék, nem úgy gondolom, hogy nekünk bajnokságot kéne vezetni, hanem egyszerűen sok mindenért magunkat okolhatjuk szerintem, hogy nincsen több pontunk. Ezzel mindenképp változtattunk el ugye a hosszú válogatott szünet után, mert ez abszolút tényleg hónapok óta így van, hogy több van mérkőzésekben, és nyilván ez a realitás, tehát még egyszer mondom, nem is adják ingyen, meg nem is azt mondom, hanem egyszerűen ezen át kell kattannunk és változtatnunk.
2: Az MTK vezetőedzője Pinezics Máté is értékelt Demjén Balázsnak.
1: A győriek egyik sérült játékosa a saját szempontjukból humorosan azt jegyezte meg, hogy hazavinnék szívesen mindkét kaput, hiszen a kapufa segítette többször is az Etót. Egyszer Jurek lövésénél, egyszer Komárominál pattant kifele a labda, majd szép gólya előtt és Agba találatánál is befele, illetve a győriek számára megfelelő helyre érkezett a labda. Ugyanakkor ezen kívül mi jelenthette ma a különbséget még a két csapat között?
6: Hát most ilyen frappánsan nem tudok válaszolni, mint amit az ellenfélnek a játékosa mondott. Amúgy nem kettő, hanem 4 kapufánk volt, ha jól emlékszem. Mondanám azt, hogy kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy a forduló kapusa az majd az ellenfél kapusa lesz, a forduló gólját az ellenfél rúgja, meg rúgunk 100-at, meg rúgunk 4 kapufát, de értelemszerűen azon dolgozunk, hogy ez a felfogás ez továbbiakban is megmaradjon, és ez a felfogás ez beforduljon oda, hogy igenis ez nem szokunk hozzá.
1: Nyilván ahhoz, hogy minél több olyan mérkőzés legyen, ahol tud mondjuk annyi nyomást gyakorolni a csapat, mint az első fél időben az ellenfélre, mi billentheti át ezt a pontot, hogy pozitívan alakul az ilyen mérkőzések a csapat számára?
6: Hát értelemszerűen minden mérkőzés más. Tehát hogy azért azt látni kell, hogy mi most a tavalyi bajnokkal játszottunk, amit mondhatjuk, hogy kicserélődtek, de hát azért megállás nélkül igazolják a jobbnál jobb játékosokat. Tehát azért egy bivaly erős csapat ellen tudtunk ilyen felfogást úgymond ráerőltetni az ellenfélre. Továbbra is azt mondom, hogy ezt a részt ezt nekünk vinni kell tovább, mert hogyha ekkora, vagy inkább úgy mondom, hogy többször vagy sokszor ekkora dominanciát tudunk csinálni, akármilyen felfogású, vagy akármilyen ellenfél ellen, ezt menni kell, vinni kell tovább, és be kell forgatni. Tehát, hogy itt mondom azt, hogy itt csak azért is van. Tehát, hogy itt nincs, nem szomorkodni kell, meg nem azt mondani, hogy igen, hát a kapufáról kifele, meg befele pattant, hanem álhatatosan csinálni ugyanígy tovább a dolgunkat, és ugyanezt a játékot beforgatni, és nem pedig megváltoztatni a felfogást.
1: A meccs előtt az érkezőkről, távozókról beszéltünk, zárjuk is ezzel, pont 4 olyan labdarúgó került be, akik az előző szezonban még nem voltak a csapat tagjai a kezdőbe. Zubor és Mikolai személyében ugye 2 fiatal kapott lehetőséget, illetve ott volt még Radics és Komárom is. Az ő teljesítményüket hogyan lehet értékelni, hogyan épülnek be a csapatba hétről hétre?
6: Hát egyénileg nem nagyon szeretnék most itt senkit sem kiemelni, de hogyha így rákérdeztél, akkor azt gondolom, hogy mind a 4-en amúgy teljesen rendben voltak és megállták a helyüket. A Zubit sem azért cseréltük le a fél időben, mert elégedetlenek voltunk vele, hanem úgymond akartunk egy pici plusz effektivitást hozni a játékba. Értelemszerűen itt ez a Bogez góljánál plusz 1-2 olyan helyzetnél, ami ebből kialakult, ez sikerült is, de azt gondolom, hogy a Timó is szenzációsan megoldotta a ráeső feladatot, de még egyszer mondom, tehát azt gondolom, hogy bárki bekerül a csapatba, hétről hétre azért edz, mert megérdemli, úgyhogy ez a továbbiakban is így fog maradni.
2: Rangadót rendeztek az NB2-ben Soroksáron, amely a Tisza Kécskét fogadta a 8. fordulóban. Tudósítás a helyszínről Szabó Bencétől.
7: Már rögtön a 7. percben megszületett az első gól a mérkőzésen. Szekérnek a beadása után a korábbi debreceni játékos Sós Bence ballal kapásból 8 méterről a kapuba lőtt. Erre jött a válasz a Soroksár részéről a 27. percben, amikor Halmait buktatta a kapus, Köböl pedig a 11-est, amelyet megítélt a játékvezető, értékesített, ezzel volt 1-1. Majd ezt követően jött az újabb gól. Szekér visszabújítás után lőtt a kapuba, mert Baranyai gyönyörű gólpaszt adott neki. Ez volt Szekérnek egyébként a második gólja a bajnokságban. Ezzel volt 1-2, de még a játék részben született egy újabb Tiszakécsi gól. Sós pedig megszerezte saját maga második gólját a 41. percben, egy begurítás után 5 méterről lőtt gyakorlatilag az üres kapuba, mert egy Radnóti állt vele szemben. A fordulás után változott egy kicsit a játék képe, mert hogy Lovrencsics a 46. percben rögtön betalált, mert hogy egy gyönyörű beadás érkezett Lukács részéről, amelyet 5 méterről a kapuba fejelt, és hát fejesekből nem volt hiány itt a második játék részben, mert a Soroksár folyamatosan lőtte be a labdákat oldalról, Lovrencsicsnek megvoltak a lehetőségei, azonban végül a 92. percben Bence már fejelt a kapuba 6 méterről, miután Köböl balról beadta a labdát. Úgyhogy egy izgalmas mérkőzésen végül is mindkét csapat veretlen maradt, és a tabellát továbbra is a Soroksár vezeti a Tiszakécskét megelőzve. A végeredmény még egyszer, tehát Soroksár-Tiszakécske 3-3.
2: A Szent Lőrinc 10 emberrel futballozva is otthon tartotta 3 pontot a BVSC ellen a labdarúgó MB2 8. fordulójában. A hazai csapat 2-1-re nyert, és ezen kívül még Karca Kozár Mislány 1-1. Bárány Donát került a csütörtökön megsérült Varga Barnabás helyére a magyar labdarúgó válogatott keretében. Erről a szövetség számolt be közösségi oldalán. A magyar válogatott a Nemzetek Ligájában pénteken Ukrajnát fogadja, majd Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. 1-0-ra nyert a Liverpool a Bournemouth otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság magyaros mérkőzésén. A győztes csapatban Szoboszlai Dominik kapott egy sárga lapot, 81 percet lejátszott, míg Kerkez Milos végig a pályán volt. A hazaiaknál Tóth Alex a 89. percben állt be. Ezen kívül pedig még az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban 3 eredmény a mai játéknapról. Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 5-3 és Fulham Manchester United 1-1. 2-0-ra nyerte a Leverkusen hazai pályán az RB Leipzig ellen a német élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. A vendégeknél Willi Orbán végigjátszotta a találkozót. Ezen kívül még 2 meccset rendeztek ma Németországban az élvonalban, Schalke Elversberg 0-0 és Paderborn Hoffenheim 3-1. Gulácsi Péterrel a kapuban megszerezte második győzelmét a Villarreal, amely a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 7. fordulójában 3-1-re múlta felül a Levantét. Az Atletico Madrid hazai pályán 2-1-re legyőzte a városi rivális Real Madridot. A Betis 1-1-es döntetlent játszott a Deportivo de la Coruña vendégeként, és a Hetafe 1-0-ra nyert a Malaga ellen. Ezen kívül a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban épp ebben a pillanatban egyenlített a Valencia Real Sociedad ellen, valószínűleg 2-2 most az állás a 85. percben, de természetesen majd várjuk meg, hogy megadják ezt a találkozót. Tehát a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban Valencia Real Sociedad 2-2 VAR vizsgálat a 85. percben. És akkor nézzük, mi történt Olaszországban az élvonalban. Fiorentina Napoli 1-1, Frosinone Como 2-0, Parma Genova 2-1, Juventus Atalanta 2-0, és AC Milan Lecce 3-0. És akkor még a francia bajnokságot nem mondtam el. Most ért véget egyébként az elmúlt percekben az Olympique Marseille-PSG találkozó, amelyet a Paris Saint-Germain 2-1-re megnyert idegenben az Olympique Marseille otthonában. Egyébként a hazaiak ember hátrányban játszottak. Ezen kívül 2 mérkőzést rendeztek még Franciaországban az élvonalban. Auxerre Brest 2-1 és Nice Lille szintén 2-1. Kézilabdával folytatjuk, hiszen simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. A dán Nyköping megszerezte első győzelmét a sorozatban, 31-26-ra nyert hazai pályán a német Blomberg Lippe ellen. Szintén győztesen hagyta el a pályát a román Gloria Bistrica, valamint a francia Brest-Bretagne is. Bistrica Odense 29-27 és Budusnos Brest 22-27. 10 gólos szegedi győzelem a férfi kézilabda NB1-ben. A kékek 38-28-ra verték a Balatonfüredet hazai pályán. A Dabas 33-28-ra nyert Egerben. A dabasiak kapusa Pintér Bulcsú 11 védéssel és egy góllal is hozzájárult a sikerhez, ezt követően pedig nyilatkozott is.
8: Nem mondanám azt, hogy az eredmény tükrözni azt, amit ott átettünk a pályán. Nagyon nehéz hajtós mérkőzés volt, főleg a egri szurkolókkal első 10-15 percben akadozott játékunk volt, kicsit megilletődve játszottunk, és ott talán ott volt egy törés bontott a 10-15. percben, ahol kicsit több önbizalmat kaptunk, és szerintem ott volt az a pont, amikor úgy meg tudta fordítani mi a munkra, és hogy a védekezés, illetve a támadást is tudtuk irányítani, és ott onnantól kezdve már csak a gólok különbsége megtartása volt a cél, hogy se tudjuk azt növeljük, vagy lássuk meg.
2: Az, hogy 28 gólt kaptatok az Egertől, ez mit jelent, mit mutat mondjuk a védekezésről? Te mennyire voltál elégedett az előtted álló fallal?
8: Talán még a 25. percig egy kicsit azért ingadozó volt, nagyon sok betörés, illetve zicser gólokat tudtak vagy lövésük tudtak végrehajtani. Viszont a másik fél időben az abszolút jó volt szerintem, de ott már egy másik tempó volt. Szerintem azért jól össze tudott állni a védelem.
2: A ti szempontotokból, a Dabas szempontjából nem volt egy szerencsés mondjuk a sorsolás. Az, hogy a Ferencváros otthonában kezdtetek, majd egyébként Veszprémbe utaztatok, tehát így két vereséggel és papírforma alapján alakuló vereséggel kezdődött az idény. Ennek tudatában mennyit jelent, mennyi önbizalmat ad, mit változtat egyébként a csapat hangulatán, az, hogy megvan az idény első győzelme?
8: Hát én úgy gondolom, hogy a Fradinál ki lehet kapni, nyilván nem olyan játék, amit ott játszottunk, viszont az egy inkább ilyen korai pofonnak tudtuk felvenni, és hogy tudtuk, hogy ezt hol kell javítani, ez most nyilván remélem most azért ad egy kis löketet majd ez a két pont, viszont fontos, hogy ugyanúgy dolgozunk tovább, de már legalább meg tudtuk szerezni az első fontos két pontot.
2: Te különösen jól védtél ma a kapuban, mit gondolsz, ez minek köszönhető? És azt jól láttam, hogy gólt is sikerült lőni?
8: Igen, az nálam azért nem gyakran szokott előfordulni, viszont szerencsére pont jó időzítés volt. Sok munkára köszönhető, nagyon sok munkát tettünk bele a nyári alapozásba a csapat együtt. Reménykedünk, illetve reménykedtünk, hogy ez ki fog jönni majd meccseken.
2: A női kézilabda NB1-ben a Debrecen Vácon győzött 37-33-ra. A DVSC vezetőedzője Szilágyi Zoltán így értékelt.
9: Tudtuk, hogy egy komoly hőfokú találkozó vár ránk, és ez be is igazolódott. Az első perctől kezdve a Vác is, mi is nagyon komoly tempót diktáltunk, és egy nagyon kemény, feszített találkozó alakult ki, és szerencsénkre tudtunk mindig egy 3-4 góllal elhúzni, viszont a Vác nagyon szívósan kapaszkodott, és mindig visszajött, és akár esélyük is volt a fordításra, de szerencsénkre mindig voltak aztán játékosaink, akik átlenni a nehézségeken. Egy nagyon küzdelmes, kemény mérkőzésem vagyunk túl, ugyebár azért elég kevés játékossal vágtunk neki ennek a találkozónak, hiszen a hét során Innes Iváncsok is megsérült, nem számíthattunk rá sem, és a két hosszú távon hiányzónk sem állt ugyanúgy még a rendelkezésünkre, Szabó Nina és Jovanna Jovovics, úgyhogy eléggé tartalmas buborékosak voltunk a belső pozíciókban, viszont nagyon tudom dicsérni a csapatomat, hiszen a sorsdöntő szituációban, kiéletett helyzetekben higgadtak tudtunk maradni, és jó döntéseket hoztak, főleg a rutinosabb játékosaink, elég jól megoldottuk a Vásznak a nyitott védekezését, abból sok lehetőségünk adódott, azért nem véletlenül a 37 gól, azzal nagyon elégedett vagyok. Hát a 33 kapott gól, az mindenféleképpen azt mondom, hogy sok. Ez elsősorban azért a Vásznak a támadójátékát dicséri. Volt némi problémánk védekezésben, bár voltak időszakaink, ami azt mondom, kifejezetten jó védekeztünk. A kapusok talán nem találták úgy a fonalat a mérkőzés nagy részében, bár hozzá kell tennem, hogy aztán Jessica Reedének nagyon fontos védései voltak a végjátékban. Úgyhogy egy kiélezett, kemény találkozó volt, és attól függően, hogy ez négygólos győzelem, ez egy végleg kiélezett találkozó volt, és egy szoros, komoly hőfokú mérkőzés, aminek örülök, mert ezzel az ilyen szintű meccsekkel tudunk aztán épülni, építkezni, ebből tudunk építkezni, és ez mindenképpen fontos az, hogy fejlődjünk, úgyhogy örülök ennek, hogy ez így alakult, és annak természetesen főleg, hogy sikerült elhoznunk a Vác otthonából, nem is könnyen, de sikerült elhoznunk a 2 pontot.
2: Sipos Adrián és Palasics Kristóf csapata a Melsungen házigazdaként 37-34-re legyőzte a címvédő Magdeburgot a német férfi kézilabda bajnokságban. Illis Zonán egyszer volt eredményes a Wisla Płockban, amely otthon 37-24-re nyerte a Legionovo ellen a lengyel bajnokságban. Tóth Rajmund pedig 4 góljával a Cuenca 35-32-re nyerte az Ademar otthonában a spanyol bajnokságban. Aztán nézzük, a fejlemények vannak egyébként Spanyolországban, a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságból, hiszen az előbb azt mondtam, hogy várjuk meg a VAR-vizsgálatot, hogy megadják-e a Valencia találatát. Azóta ezt megadták, tehát kiegyenlített a Valencia 2-2, majd néhány perccel ezelőtt egyébként a Real Sociedad rúgott még egy gólt, tehát a vendégcsapat, a Real Sociedad 3-2-re vezet a Valencia otthonában, a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban a találkozó a 93. percben jár. Szétlövés után nyert 2-1-re a magyar bajnoki címvédő Budapest Jégkorong Akadémia a vendég Dunaújváros ellen a Jégkorong Erste Ligában. Az ember előnyeivel remekül gazdálkodó Újpest 11-4-re legyőzte a vendég Csíkszeredát. A lilafehérektől Szabó Rácz Maxim adott interjút Szekeres Péternek.
10: Ha az újpesti szurkolók ránéznek a kivetítőre, akkor nagyon-nagyon jó érzéssel tölti el őket. Mi volt ennek a mérkőzésnek az oka? Hogy láttad? Valóban ennyivel jobbak voltatok?
11: Én szerintem igen, áthoztuk a jó dolgokat a gyergyói meccsről. Úgy gondolom, hogy ki tudtuk küszöbölni a hibákat valamennyire, és az volt a kulcs szerintem, hogy végig nyomtunk, hogy nem álltunk meg, bármennyi is volt a különbség, mi nem álltunk meg.
10: Említetted a szezonnyitót, ott is betaláltál, most is volt egy találatod, 2 gólpasszod, asszisztod is volt, nagyon jól kezdődik ez a szezon számodra is.
11: Igen, szerencsére nagyon jól kezdődik, de ezt legfőképp a csapattársaimnak köszönhetem, illetve a stábnak, hogy bizalmat ad nekem.
10: Azt már hallottam többször, igaz, hogy még csak 2 mérkőzésen vagytok túl, hogy a szív nagyon erősen együtt dobban ennél a csapatnál. Érzitek ezt az öltözőben és a jégen is?
11: Igen, már egy ideje ugye itt játszom Újpesten, de eddig nem nagyon éreztem ezt, amit idén érzek. Én tényleg nagyon összeállt a brigád, és ugyanaz a célunk mindannyiunknak. És igen, ezért szerintem.
10: Nyilván hosszú a szezon, sokan még az alapszakaszból, de ez egy álomkezdés?
11: Nem tudom, szerintem igen, álomkezdés, de nem lehetünk ezzel megelégedve, és nyomnunk kell tovább ugyanígy, és akkor jó lesz az egész szezon, reméljük.
2: A Csíkszereda részéről Bece Tihamért hallják.
10: Mi volt az oka ennek a mostani vereségnek, mert az bizony egy nagyon-nagyon csúfos vereség lett.
12: Igazából nehéz ez most értékelni, amit értékelni tudok, az első harmad, a többit hagyjuk. Van 10 plusz fiatalunk, akik egy utánpótlás csapatból érkeztek hozzánk. Új edzővel, légiósaink épp, hogy beléptek az ajtón, tehát kereshetnék kifogásokat, de úgy, ahogy mondtad, ez csúnya volt.
10: Akkor össze kell szokni a csapatnak, tehát türelem kell?
12: Igen, volt egy román kupánk is. Azután is azt mondtam, hogy türelem kell, van a csapatban anyag, csak idő kell és türelem ahhoz, hogy ezekkel a gyerekekkel, fiatal játékossal eredményt lehessen elérni.
13: Egy ilyen mérkőzés után csapatkapitányként mennyire kell foglalkoznod a játékosokkal, a fiatalokkal pont emiatt?
12: Elég nagy a feladatom, úgy gondolom, hogy átadjak olyan dolgokat nekik, nem csak én, hanem a többi idősebb játékos, átadjak neki olyan dolgokat, amik majd a jövőben hasznosá válnak nekik, és persze egy-két hónapon belül ez a jégen is látszódjon.
13: Akkor nem lehet egyszerűen rövid zárlattól beszélni a mostani mérkőzésen?
12: Nem, úgy gondolom, ez nem egy katasztrófa, mindegy, hogy egy góllal kapsz ki, vagy öttel, igazából tanulni kell a hibákon, második meccsünk a szezonba, itt egy pozitív edző, építi a csapatot, jönnek még légiósok, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy csúnya nap volt, csúnya vereség, de ebből lehet építkezni, ebből jól ki lehet jönni majd a szezon végére.
2: És megszerezte idénybeli első győzelmét a Gyergyó. A címvédő, már mint az Esztergom címvédője, 5-2-re múlta felül a FEHA 19 csapatát. Megdőlt a női félmaraton világcsúcsa. A kenyai Agnes Engetics 1 óra 5 perc 15 másodperccel nyerte meg a koppenhágai utcai futó világbajnokságot, és ezzel 1 másodpercet faragott az eddigi rekordból. A férfiaknál András Almgren 58 perc 6 másodperces Európa csúccsal győzött. A belga Remco Evenepoel sorozatban negyedszer diadalmaskodott a férfi időfutamban az országúti kerékpárosok montreali világbajnokságán. Pelikán János a 38. Pák Barnabás a 41. időt tekerte. A születésnapos svájci Marlene Reusser győzött a női futamban. Kulissza, titkok és érdekességek a budapesti atlétikai világdöntőről és a 2023-as világbajnokságról a Nemzeti Sportrádióban. Kolozsi Lázár Irdikó operatív igazgató volt a Sportreggelben ma reggel, Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Gyurta Gergely és Erdei Márk vendége. A beszélgetésből hallhatnak egy részletet.
14: Nagy büszkeségem volt, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta angolsággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban oda engedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek. Tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lacy visszanézett a Zámbó Istvánt, hogy ilyen kérdés neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez az Ámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is küzdősportosból megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott lehettünk két ilyen szenzációs eseményen, én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni, és még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
15: Ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
14: Abszolút, nem, abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte, hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá. És ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni. Tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzorcég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translator fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, az felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ugye ráment erre az egészre, hiába voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy... Hát,
2: még több izgalmas történetért a Kolozsi Ildikóval készült beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán lehet teljes egészében meghallgatni. A magyar férfi válogatott 4-0-ra kikapott a házigazda üzbék csapattól a sakkolimpia 5. fordulójában, a nők pedig 3-1-re győzték le a brazilokat. A férfiaknál Kárpáti Ákos, a nőktél pedig Kulcsár Amira Zsóka győzött Ajkán a rövidtávú duatlon országos bajnokságon, és a tékvándos Márton Luana ezüstérmet nyert a G1-es besorolású German Open-en. Én pedig a sportvilág végén köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!

0: Pontosan 23 órakor. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Mikja György nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina, főbb híreink egy-egy mondatban. Több milliárddal növelte meg az autópálya koncesszió a költségvetés terheit. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Erős széllel érkezik a hideg front, éreztethetően visszaesik a hőmérséklet. Jönnek a részletek. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor Köcsei beszédére reagált, amelyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, számíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az államköltségeit az autópálya koncesziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása. Ezt írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncesziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények Magyarország építéséről írt alá memorandumot a MOL és a Naftohaz, közölte az ukrán vállalat. A projekt fő célja az orosz támadások miatt veszélyben lévő ukrán infrastruktúra tehermentesítése. A megállapodást a Kárpáti Nyolcak pénteken megrendezett első csúcs találkozóján írták alá az ukrajnai Bukovelben. A C8-as kezdeményezésben Ukrajna és Magyarország mellett Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Szerbia vesz részt. Demonstrációt tartottak délután Budapesten az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. A szervezők szerint a náci és kommunista bűnöket ugyanúgy kell megítélni. A kormány viszont nem úgy akar emlékezni 1956-ra, ahogy eddig. A tüntetést azután hirdették meg, hogy átvilágítás miatt ideiglenesen bezárt az intézmény. Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter leváltotta Schmidt Mária főigazgatót, és később közölte, hogy kedden ismét megnyit az intézmény, és egy hétig ingyenesen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja meg. Végül a várható időjárásról. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sok felébe borul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre az északi, észak-keleti ország részben kell majd számítani. Hajnalban 13-19 fok jöhet, majd napközben 18-24 fok várható. A héten marad a napos felhős őszi idő, de már csak 20 fok körüli hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Szabadpolc.
2: A Villa Romana Baláca Magyarország legnagyobb látogatható római kori villagazdasága. Egy Közép-Európában is páratlan római kori emlékünk. Veszprém és a Balatonpart is alig 10 kilométerre fekszik tőle. Ezúttal ebben a római emlékben egy kortárs tárlat látható. Géczi János dekollázsai. A művésszel a helyszínen Völgyi Tóth Zsuzsa beszélgetett.
1: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül. Holnap este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Egy hazában.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Őszelő havának 20. napján a Fridák és a Friderikák ünnepelnek, és ma van a takarítás világnapja is, amelynek a jelszava gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Ma az átlagosnál több figyelem irányul környezetünk tisztántartására, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és a környezet tudatos életmódra. Reméljük az év többi napján is figyelünk erre, ajánlom is műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. Maradandó értéket teremtett, Herceg Szántó díszpolgárává választották a Veszeli Szántovcsáni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület elnökét. Negyedszázados politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatok. 25 éves a Szentlőrinci Lobby Party, a Dél-Dunántúl fontos társadalmi eseménye. Kiállítással és gálaműsorral is készülnek. A szlovákok betelepülésének 325. évfordulóját ünneplik Oroszlányban. A magyarországi románság egyetlen tájháza Kétegyházán található. A 19. századot idéző épületben gyakoriak a külföldi vendégek. A hagyományos formákat ötvözi a modern trendekkel. Az óbányai Tejmel Szintia gyerekkora óta fazekasnak készült. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában. Tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Rangos szerb kitüntetésben részesült kollégánk Mandić Predrag. Az idei Dragiša Kašiković újságírói díj elismerését vehette át csütörtökön Belgrádban a szerb nyelv, kultúra és közösségi örökség megőrzéséért végzett több évtizedes újságírói és közéleti munkájáért. Mandić Predrag szerkeszti és vezeti a szerb nyelvű rádióműsort, emellett a Barányszke Sveske című kiadvány felelős szerkesztője. Munkásságával hozzájárult ahhoz is, hogy Pécs a szerb kulturális napok rendezvénysorozat révén nemzetközi kulturális elismerést vívott ki. A díj a szerb médiavilág egyik legrangosabb kitüntetése, amelyet kollégánk Belgrádban vett át ünnepélyes keretek között a határon túli és a régióban élő szerbek hivatalában.
0: 177 éve 1849. július 14-én írta alá Szegeden a magyar-román megbékélési tervezetet. Kossuth Lajos, a forradalmi Magyarország kormányzója, és Nikolaj Bölcsescu az 1848-as havasalföldi román forradalom vezetője. Szegeden a Klauzáltéren tábla őrzi ennek emlékét, melyet a helyi román közösség minden évben megkoszorúz. Az idei megemlékezést szeptember 17-én rendezték a Szegedi Román Kulturális Egyesület és Románia szegedi főkonzulátusa szervezésében.
1: A fővárosi szlovák önkormányzat három évtizede fogja össze a budapesti szlovák kerületi önkormányzatokat, és már 30 éve kiadója a budapesti szlovák kétnyelvű újságnak. Kórust és nyugdíjas klubot is működtet. Szeptember 23-án nagyszabású ünnepséget szerveznek a fővárosi szlovák önkormányzat megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a József Attila Művelődési Központban. A program részleteiről Horti Andrásné, a fővárosi szlovák önkormányzat elnöke beszél.
2: A vendégeket egy panelkiállítással várjuk, ahol képekben bemutatjuk 30 éves működésünket, majd egy rövid koncert, egy cselló koncert következik Pál Olivér és Kertész Endre előadásában. Hollosi Tiborné, aki több cikluson keresztül elnöke volt a fővárosi szlovák önkormányzatnak, előadást fog tartani a megalakulásunkról, és visszatekintett a három évtizedre. Meghívtuk Szlovákiából, Pozámcsok községből az amatőr színházi csoportot, akik Ó, azok a nők címmel egy komédiát adnak elő. Ezután az Ozvana kórus énekelni fog nekünk néhány dalt. Patrik Sánkár docens úr bemutat egy könyvet, Rivrák Mihályról szóló monográfiát. Műsort a Lipa Tánc Együttes rövid műsora zárja. A műsor után egy közös vacsora következik, és egy kötetlen beszélgetést Fehér Asztalnál.
1: Wagner János emlékkiállítás nyílik szeptember 23-án szerdán 18 órakor a Magyarországi Németek Házában Budapesten a Lendvai utca 22 szám alatt. A festőművész születésének 90. évfordulója alkalmából összeállított kiállítást Wolfart János művészeti szakértő nyitja meg. Wagner János a 60-as és 70-es évekből származó korai, figuratív alkotásai részben progresszív munkák voltak, festmények, szobrok és szita nyomatok, amelyekre a szürnaturalizmus és a popárt is hatással volt. Tájképeket és csendéleteket is festett különleges színvilággal. 2004-ben Munkácsi díjjal tüntették ki. Az emlékkiállítás megnyitója ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
0: Több mint 100 eredeti személyes tárgy és fénykép segítségével elevenedik meg Szent II. János pápa élete és történelmi hatása a Totus Tuus teljesen a tiéd című kiállításon, amely szeptember 27-éig látható Székesfehérváron. A Szent István Király Múzeum rendház épületében a vatikáni relikviákat és az eredeti pápa mobilt is bemutató tárlat tárgyai több lengyel múzeumból érkeztek.
1: Meséld el a történeted mobiltelefonnal címmel pályázatot hirdet a TV Kroatika és Zugló horvát nemzetiségi önkormányzata. A felső tagozatos és középiskolás diákoknak legfeljebb egy perces videóban kell bemutatniuk, mit jelent számukra ma horvátnak lenni. A pályaműveket október 12-éig várják. A legjobb alkotások értékes díjakat nyernek, a győztes filmeket pedig novemberben az első mobilfilmes fesztiválon mutatják be.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Herceg Szántó díszpolgára lett Kózitné Csátigy Éva, a 40 éves helyi Veszeli Szántovcsáni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület elnöke, aki több mint 3 évtizeden keresztül a helyi szerb önkormányzat tagja is volt. A falu képviselőtestülete a közelmúltban ismerte el a fáradhatatlan kulturális aktivista munkáját. A díszpolgári címet éppen szeretett egyesülete fennállásának 40. évfordulója alkalmával rendezett jubileumi koncert előtt vehette át. A kitüntetettel Mándi Predrág beszélgetett, de elsőként hallgassák meg a méltatás egy részletét.
1: Kózitné Illésné több évtizedes, kiemelkedő kulturális és közösségépítő tevékenységével maradandó értéket teremtett Herceg Szántó életében. 40 éven keresztül elnökeként vezette a Veszeli Szántovcsáni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesületet, mely idő alatt meghatározó szerepet töltött be a helyi nemzetiségi hagyományok ápolásában és tovább örökítésében. Evica vezetésével az együttes számtalan hazai és külföldi fesztiválon is részt vett. A folklór mellett Evica a kezdetektől részt vett a herceg-szántói szerb nemzetiségi önkormányzat munkájában is. Több cikluson át tagja volt a választott testületnek, amelyben mindig igyekezett méltó módon képviselni a herceg-szántói szerb nemzetiségi, kis létszámú közösség érdekeit. Úgy gondoljuk, munkásságát a kitartás, elkötelezettség és a közösség iránti felelősségvállalás jellemzi. Életútja és tevékenysége méltán vívta ki a helyi közösség tiszteletét és elismerését. Köszönjük sok éves munkáját, és megkérjük, hogy fáradjon ide a díj átadására.

0: gratulálok önnek, hiszen Herceg Szántó díszpolgára lett, és úgy gondolom, hogy ez a kitüntetés egy 40 éves, főleg kulturális, de társadalompolitikai tevékenység megkoronázása is, hiszen a laudációban is hallhattuk, hogy ön nem csak a Veszeli Szántóbcsáné Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület alapító tagja, elnöke, motorja, hanem ugye a választott testület, a Herceg-Szántói Szerb Nemzetiségű Önkormányzat tagja is volt 30 éven keresztül.
1: Meglepődtem, mert csináltam a dolgomat, szerettem csinálni, és soha nem vártam, hogy most kapjak valamit, ezért természetes dolog nekem az, hogy tanítottam, gyűjtöttem ugye anyagot a szokásokról, öregekkel foglalkoztam, gyerekekkel, ifjúságival, de meglepődtem, örültem, mert én gondolom, hogy ez a legnagyobb elismerés, hogy saját falumba a vezetőség vagy az emberek megbecsülik valakinek a munkáját, amit csinál, hogy úgy érzem akkor, hogy jót tettem, jót csináltam, mert gondolom nem hiába kaptam ezt a szép nagy díjat. Mondom, nagyon örülök neki, soha nem vártam semmit, csak csináltam a dolgomat, és tényleg nagyon örültem.
0: A Hagyománygyőző Egyesület arról híres, hogy nem csak a szerb, hanem a horvát és a magyar táncokat is ápolja és bemutatja a nagy érdemű közönségnek. Annak idején 40 évvel ezelőtt ezt tudatosan döntötte el, hogy a Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tágabb értelemben fogja bemutatni a kultúrát, az itt élő horvátok, szerbek, illetve a magyarok kultúráját.
1: Igen, mivel ugye Nemzetiségi Hagyománygyőrző Egyesület vagyunk, Veszeli Szántó, Vígherceg Szántó, lefordítva magyarul, és az összetétel, nálunk mindenki táncolt, szerbek, sokácok, magyarok. És mivel mindenki táncolta, ez nagyon szép volt látni, nagyon színese volt maga a műsor. Szinte így mindenkiét megbecsülte. És én mai napig is tulajdonképpen, na most, ha nem tudtam például jóval a hagyományt feldolgoztam, az egyértelmű, de volt, aki például Bunyavác táncok, baranyai táncok, akkor hívtunk koreográfust, és megtanította. Magyar táncokat ugye én mind ifjúság is, vagy iskolában mi nem tanultunk, de nekem, meg sokan másnak, mondjuk mi köszönhetjük, ha Pacskó István Lüvica tanárnő nem lett volna, akkor nem is lenne talán ez, mert ő tanított nem csak minket, nagyon-nagyon sok generációt, tehát neki köszönhető, de a sok-sok generációban, a sok-sok emberből csak ketten lettünk azok, akik folytattuk a munkáját. Ez a Világhagyomány István a Mohácsi Tánc Együttesnek a vezetője, meg én. Pedig rengeteg táncos volt, meg jó csapat is volt, meg mentek turnézni, meg tényleg minden, és ott is mindenféle táncoltunk, és én úgy gondoltam, hogy ha mindenki mindent táncolt, akkor mi is mindent megtanulunk, legyen színes a műsor, és ez így volt mindig, tehát mindig, ha például évfordulók voltak, akkor magyar tánccal kezdtük, mert többsége mondjuk magyar volt, ugye? De akkor eljött az idő, hogy tovább mentek tanulni, akkor nehezebb volt azért. Most már ott tartunk pár éve már, hogy Szántóról már nincs, aki belép a tánccsoportba, tehát elmentek már, ugye, a faluból.
0: Baján a Szerb Regionális Központban tulajdonképpen ott tartja most az Egyesület a próbáit, és hát ott készül a fellépésekre.
1: Igen, tehát tulajdonképpen egy fiú maradt Szánton, ugye, és akkor maradt pár ember még, de hát most minden pénteken jönnek Szántóra, tehát ez valahogy nem láttuk okos dolognak, és akkor tulajdonképpen megbeszéltük, mi van ez a közösségi házunk, van hol táncolni, hát akkor ott legyenek a próbák, és akkor hát Szántóra az egy fő, mit tudom én, elmegy, ugye, próbára, stb., és ez valahogy így elkezdődött, és valahogy gyarapodott, talán felfigyeltek, hogy milyen szépen folyik a munka. Persze ez köszönhető a László Martin Krisztofernek, ugye, mert itt járt iskolába, itt is táncolt az iskolába, amit vezettem, szerintem, vagy talán megszerette a táncot, és tudom, hogy mindig kérdezte, hogy mutassak ezt a lépést, azt a lépést, és a kollégiumban szépen táncolgatott. Hála jó Istennek, mert tehát két dolog biztos, ha én nem vállalom akkor be, hogy a magyar iskolát elkezdem, tehát tanítani, táncolni, ugye, pont az igazgató úr zenélt a másik iskolának, és nálam nincs, stb., ahogy mondtam azt hiszem elején is, akkor ha nem vállaltam volna el, akkor senki, mert sok év után senki nem jött megkérdezni, hogy segítsen, vagy szeretnék vele dolgozni, vagy valami, soha senki. Tehát egyértelmű, ha én nem kezdtem volna, nem lett volna semmi. Na és amikor már nem bírtam úgy táncolni, stb., ugye a Christopher iskolába táncolt, és akkor ő ment tovább iskolába, de maradt az ifjúsági csoportba, és megszerette, meg alkalmas rá, tehát nagyon ügyes fiú, tanít a táncot, ének, tehát szép hangja is van, az éneket is, és tényleg nagyon jó kezekben van az együttet, de ezt láthatom, mert nem olyan rég volt nálam, és mondja, írjál, még van név, új név van, 3-4 név, már 27-en vannak. Hát nagyon szép szám, és akkor kérdezem a táncosokat, mondom, hát így gyarapoltok, hát mondom, nagyon-nagyon örülök, hát mondják a táncosok, hát vonzzuk a szép táncokkal, meg vonzzuk a fiatalokat, mondom, hála jó Istennek, így lesz meg a csapat.
0: Azt mondják, hogy a díj kötelez, hát most jön a díszpolgára a településnek. Hogyan tovább?
1: Hogyan tovább? Hát tulajdonképpen megbeszéltük, mert van a Gyurics István a Jadré, aki a pénzügyeket, a pályázatokat csinálja. Ugye én a többit csináltam, jó, a táncon nem foglalkoztam pár éve már, mert a térdeim, hát eltáncoltam őket, na mindegy, és ugye a Krisz tovább folytatta, de besegítettünk, amit tudtunk, stb., és akkor mondtuk, hogy ezt az évet meg megcsináljuk, tehát októberben jár a mandátumom, és akkor már előre mondtuk, hogy le fogunk mondani, hogy ha megjelenek a pályázatok, ugye nekik kell most átalakítani, elnököt találni, meg mit csinálnak, tehát egy egész más, de különben ez már tényleg nem az én világom. Nagyon ügyesek, minden rendben van, de én más csináltam, tehát más világ is volt, talán jobban szerettek, meg jöttek, mert nem volt telefon se nagyon, meg elszorakoztak a tánccal, mentek fellépni, ez nagy öröm volt. Most is el vannak, de mégis az igazság az, hogy más világ van. Tehát én ezt már nem vállalnám be, meg én gondolom, hogy elég sokat tettem.

0: Baranya megyei Szent Lőrinc városa 400-ados hagyományát folytatva rendezte meg egy hete a 25. lobby partit, a Dél-Dunántúl egyik meghatározó gazdasági és társadalmi eseményét. A rendezvény ötletgazdája és elindítója dr. Győrvári Márk egykori polgármester volt, aki fontosnak érezte a párbeszéd fenntartását, a kapcsolatok építését, valamint az együttműködési lehetőségek megtalálását. Ez a recept bevált, sőt, sikerült horvátországi partnereket is ide csábítani. Füri Tamás interjúját hallják.
1: 25 éve kezdődött. 25 évvel ezelőtt éppen csúcsosodtak a problémák itt nálunk, és polgármesterként végignéztem, hogy nekem számtalan helyre kell jutnom, különböző minisztériumokba, és hogyha 30 napon keresztül járok folyamatosan, akkor tudom esetleg végrehajtani, de ez egy fél évbe telene. És az óriási veszteség. Azt gondoltam, hogy mi történne akkor, hogyha meghívnám ezeket a minisztereket, államtitkárokat, de hozzánk. És csodák csodája, találtunk rá egy megfelelő körítést, egy alibit, és eljöttek ide hozzánk. Na most ez adta lökést az első rögtön, még utána már rendszeresen csináltuk, és egyre bővült az egész. Úgyhogy amikor a legnagyobb létszámú voltunk itt, akkor 1300 személy volt itt, hozzá kell tennem, az mind felső vezetők voltak. Nem csak politikai vezetők, hanem gazdasági vezetők, színházaknak a igazgatói. Ez az érdekes, tehát nem csak egy szűk kör, mint egy ipari vásár például, hanem itt a tudománytól kezdve a gazdasági életen keresztül intézmények, szakintézmények, igazgatási intézményeken keresztül polgármesterek, tehát mindenki itt van. Mert mindenki talál valahol egy kereszteződést a másikkal. A politika talál a gazdasággal, a gazdaság talál a színházzal, vagy akár mással. Tehát mindenütt van egy valami találkozási pont, ahol éppenséggel lehet ütköztetni érdekeket, vagy érvényesíteni az érdekeket.
2: Önnek horvát gyökerei vannak, és ezért fontosnak tartotta, hogy a határmenti térségből az ön barátait, üzleti partnereit és az önkormányzattal kapcsolatban lévő horvátországi önkormányzatokat is bevonja ebbe a rendezvénybe. Ez sikeres volt?
1: Nagyon, hiszen most is magas diplomáciai szinten vannak vendégeink. A határ az évtizedeken keresztül elválasztotta két területet. Voltak rokonok, barátok, akiket elválasztott a határ. És nem csak személyes dolgok, hanem most gazdaságilag is. Ha meghúzunk egy határt, akkor blokkolja fejlődést és fejlesztést, mert az merevé teszi azt a területet, és visszafogja. Viszont, hogyha van egy átjárási lehetőség, pont a különbség és hasonlóságok, azok meg aktív fejlesztés jelenthetnek. Így történt meg, hogy ezt kibővítettük, és azóta több ilyen fejlesztés is történt. Horvátországban egy nagy hotel épült, nálunk építettünk bicikliutat ebből, múzeumot fejlesztettünk, és sok minden más a határ átnyúló programokból. Ha így nézzük, akkor a lobby partnerek ilyen hatásos volt, mert onnan is jöttek, és most is vannak vendégeink Horvátországból.
2: Ezek a találkozók azért is fontos, mert a modern világban Facebookon keresztül kommunikálnak az emberek, de itt szemtől szembe el tudják mondani a véleményüket, érdekegyeztetés és érdekütköztetés van. A mai világban ez nagyon fontos.
1: Érdekes most kitérni egy foci meccsre. Más egy foci meccset televízióban látni, és más akár egy kisebb szintű foci meccsre kimenni, más a hangulat. Magával ragadja az embert. Képernyő előtt egészen más a helyzet. Most ugyanerről beszélünk, tehát a gazdaságban is, a vásárokat is azért rendezzük, nálunk is ahogy a gazdasági vásár, és most egyre jobban bővítjük, mert kiderült, hogy vannak digitális vásárok egyébként, de az nem fogja visszaadni a traktornak a hangját, a traktornak a szagát, a marhának a bőgését, minden más. Más, amikor személyesen látja az ember. Tehát üzleti partnerek is mások látják egymást szemtől szemben. Hogy tudja, hogy ez csak hitegetés, igen, veszek két traktort.

0: Szeptember 26-án ünneplik a szlovákok betelepülésének 325. évfordulóját Oroszlányban. Jövő szombaton délután 3 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központban megnyitják a 325 éve Oroszlányban című kiállítást, majd ünnepi gálaműsor következik. Augusztusban már megismerhette a nagy közönség a kiállítás egy részét a 31. oroszlányi falunapon, ahol a programok középpontjában a helyi és a szlovák hagyományok, kulturális értékek álltak. Főzőversenyt, valamint zöldség, gyümölcs és virág kiállítást is rendeztek. A falunap fő szervezője, idén is az oroszlányi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke Szabó Istvánné volt, akivel Makai Ildikó beszélgetett.
1: Az idén 31. alkalommal rendezzük meg a falunapot Oroszlányban. Oroszlányban, városban, de viszont Oroszlány falusi részén. Azon a részén van most is a tájház, meg a falusi kultúrház, ahol valamikor régen, amikor csak falu volt Oroszlány, volt a főutcája. Idáig azt lehet mondani, hogy amíg az időskorúak éltek, azok örültek legjobban a falunapoknak, mert hát ott legalább összejöttek mindnyájan, és akkor kicsit beszélgettek, és visszaemlékeztek a régi időkre.
2: Az imént egy kiállítást is megnyitott, Oroszlány 325 éves történetéről.
1: Igen, egy ilyen előzetest próbáltunk most a falunapon azért összeállítani, csak azért, hogy oda csalogassuk szeptember 26-ára a jó népet, a hazaiakat, a külföldieket is, hogy velünk együtt színvonalasan megtartjuk a 325. évfordulóját a Városi Kultúrházba, a színházterembe, ahol is a hazai anyaországi szlovák folklor együttesek fellépnek, de visszahívjuk azokat, akik elszármaztak Oroszlányból, és azoknak pedig egy kis beszélgetés, egy kis filmvetítéssel az evangélikus temetőkerbe a ősöknek a megkoszorúzása virág letételével kedveskedjünk, és akkor együtt azért szórakozzunk, és együtt emlékezzünk a régi időkre. Szeptember 26-án ünnepeljük a 325. évfordulóját annak, hogy a mi őseink ide letelepedtek. Ez a terület 150 évig teljesen puszta volt a török dúlás után, és Eszterházy Antal gróf, aki a Majkon akkor volt a tulajdonosa, ő hívta meg Nitra, Trencsin, Pozsony és Mijava környékéről az evangélikus családokat, hogy először ő nála a föld birtokain dolgozzanak, utána pedig kaptak kedvezményt ahhoz, hogy házat építsenek. Volt saját szlovák lelkészük is, és hoztak tanítót is maguknak, úgyhogy úgy tudják élni az életüket, mintha otthon lennének.
2: Idén is a falunapra meghívták a szlovákiai testvérvárosuk képviselőjét, Várselyéről.
1: Igen, Várselyével már nagyon régóta van együttműködési szerződésünk, és azokat évről évre hívjuk a nagy rendezvényeikre, erről le van mindig fektetve egy együttműködési szerződés, hogy milyen napra. Hát az idén aztán a falunapra kértük, és akkor a 325. évfordulóra. Most az idén falunapra csak akkor a Szonyicsko női énekat hívtuk meg, a szeptemberben pedig a polgármestertől kértük a legjobb folklor együttesüket, a Salant, hogy jöjjön, és akkor egy jó kis 40 perces műsorral kedveskedjen az oroszlányoknak.
2: Mondta el Szabó Istvánné, az oroszlányi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. A falunap fontos része volt a megemlékezés és a koszorúzás. A résztvevők a Topolyak útnál, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kultúrház előtt is lerótták tiszteletüket. Megkoszorúzták többek között Varga Mariska néni emléktábláját is, akinek közösségépítő és hagyományőrző munkája máig fontos része az oroszlányi szlovákság emlékezetének. Az oroszlány kultúrájáért díjat idén József Belicki, Vágselye polgármestere vehette át.
3: Mit jelent önnek ez a díj? Mióta tart ez a testvérvárosi kapcsolat?
4: 1993-ban voltam itt a városban. Az volt a persze, hogy figyelem a szlovák kisebbség életét, és ismertem, emlékszik még a Maris nénire is, akit igazán nagyon szívből tartotta a tájházat, ezt a szlovák hagyományt, és most szintén nagyon örülök neki, hogy a Szabó Betka ugyanúgy szívből egész életét vele tette, ahogy fejlesz-e a tájházat, a szlovák falut, és nagyon-nagyon örülök neki.
2: A délelőtti főzőversenyt ez alkalommal a komáromi veterán járműkedvelők baráti társaságának csapata nyerte meg.
5: Bombisz Katalin vagyok, a komáromi KPHB veterán klub alelnöke. Idén először jöttünk el erre az eseményre, meghívásra. Egy közös klubtagunk hozta össze két veterán klubot, és hát ők hívtak meg bennünket erre az összejövetelre.
2: A mai napon önök nyerték meg a főzőversenyt, mit készítettek?
5: Székelykáposztát készítettünk, knédlivel. Háromfajta knédlit hoztunk, bögrés knédlit, sima házi kelt tésztás knédlit, és hát egy üzletit is hoztunk azért, hogy legyen elég.

0: Szeptember 7-én a kétegyházi román nemzetiségi általános iskola és óvoda adott otthont egy nemzetközi tudományos kutatáshoz kapcsolódó szakmai találkozónak. A kutatás középpontjában a magyar-román határvidéken élő nemzetiségi közösségek múltja és jelene, valamint társadalmi, kulturális és identitás formáló szerepének változása állt. A beszélgetések után a kutatók felkeresték a kétegyházi román tájházat, valamint a román ortodox templomot. Zombainé Szarka Mária, az iskola egykori pedagógusa, már több éve gondozza a gyűjteményt, és mutatja be a vendégeknek a helyi román közösség értékeit. Bauer Ádám riportja.
1: Természetes, hogy készenlétben kell olyan szempontból állni, hogy ha bárki, aki erre jár, látni akarja, tudni akar róla, akkor én bármikor rendelkezésre állok nyugdíjasként. Így különösen is gondozom is a tájházat, gyűjtök is, tehát gyűjteményem is van. Az öltözetekről készítettünk és fölöltöztettem hagyományos román parasztviselet, mert nekünk magyarországi románoknak nem volt úgymondott idézőjelbe tett népviseletünk, ilyen színes, hanem nagyon-nagyon szép fehér riselt alsószoknya, fekete szoknya, kötény, rajtos selyemkendő, és fehér, nagyon-nagyon szép blúz, ingvál mondanánk, de mi úgy használjuk, hogy blúz. Ez a blúz 1850-ben jelent meg először a Regélő című folyóiratban, mert itt jártak kutatók kétegyházán, és a kétegyházi románokat találták a legnagyobb létszámú magyarországi közösségnek. És a monográfia írója Johann Josif Ardelján, ő pedig 1895-ben leírta ugyanennek a blúznak, hogy ilyen blúzokat viselnek ma is, már mondja ő az 1895-ben, ilyen blúz viseltek a lányok, ami nem egy egyszerű vászon blúz, hanem flitterekkel díszített és kiriselt díszítésekkel. Úgyhogy ez fantasztikus. Én kértem, sokszor kérek mindenkit, aki tehet érte a táncosokat, meg az igazgatónőt, hogy próbálják ezt a blúzt megcsináltatni, mert ez az autentikus viselet. Tudom, mindig ezt kapom válaszként, akarják, nincs pénz. Ez
2: így szokott lenni.
1: Ennyi.
2: És most elmennek megnézni a tájházat?
1: Eljöttek és megnézték, és teljesen el voltak ájulva, hogy micsoda dolgot és milyen berendezést, és hogy tartották rendbe a portájukat a paraszt emberek.
2: A tanárnő mióta vállalt ezt a feladatot, a tájházat?
1: Feladatként az országos önkormányzatban megválasztottakként kaptam.
2: És napi 4 órában
1: a gyönyörben is látogatható. Így van, bármikor. Volt olyan csoport, aki este 8 órakor jött, volt olyan, aki délbe, tehát ez teljesen én rendelkezésre állok, nyugdíjas vagyok, úgy osztom az időmet. Sőt, olyan is volt, hogy csak bekopogtak, hogy itt vannak. És akkor mit tudsz csinálni? Hát akkor elmész, és megmutatod,
2: szívesen.
1: És szívesen.

0: Baranya megyei Óbánya település egykor messzeföldön híres volt a fazekas mestereiről. A falu jellegzetes edényei mélybarnák, mélytűzőek és gazdagon mintázottak voltak. A II. Világháborút követően azonban a fazekas termékek utáni kereslet visszaesett, így egyre kevesebb mester maradt a faluban. Tejmel Szinti azonban megörökölte ezt a mesterséget és a tehetséget is hozzá, így a mai napig hagyományos és modern tárgyakat is gyárt. Az óbányai sváb fazekasság mai modern képviselőjével Arnold Krisztina beszélgetett.
1: Egy pici német bemutatkozással kezdjük.
2: Ich bin Cynthia Tejmel, bin Keramikerin, und ich wohne hier in Óbánya.
1: Hát ez annyira jól megy, hogy kár átváltani magyarra. Hogyan kezdődött ez az egész kerámia munka?
2: Nálunk ez egy családi hagyomány, és már egész kicsi korom óta, 5 éves korom óta ülök a korongnál, és még nem ért le a korong anyához a lábam, ezért a kezemmel tekertem a korong fejét.
1: És kik tanították ezt?
2: Először a nagyapám, illetve én még nagyon pici voltam akkor, de őt láttam mindig a műhelyben. Utána édesapám, és később a művészeti szakközépiskolába jelentkeztem, oda föl is vettek. Ott egy kerámikus vizsgát tehettem 5 év után, és utána pedig 3 évig jártam a művészeti karra ide Pécsre.
1: Mi volt az, ami ebben a munkában megfogta?
2: Nagyon szeretem az agyag illatát is, a színeket is, és hát ugye amikor megálmodok egy formát, és a végén egy kész terméket kapok, az azért a legszebb benne.
1: Hogyan tekint erre? Tehát a régi óbányai hagyomány, a családi hagyomány, hogyan tekint erre a munkára?
2: Én sose láttam a termékeimet másnak, hanem azt hiszem, hogy ez a hagyománynak a továbbvitele, továbbélése, amit én képviselek.
1: Mennyi maradt meg? Motívumokból esetleg, a régi formákból?
2: Még vissza-vissza köszönnek azért, de igazából most már egy saját vonalam van, amit képviselek.
1: Amikor a hagyományról van szó, az mennyire tudatos még, hogy azért egy icipici megmaradjon?
2: Teljesen tudatos. Igen, az teljesen tudatos. Igazából követelték is, hogy ez megmaradjon.
1: És akkor ennek könnyű volt engedni, hogy na maradjon egy hagyományos tányér, meg esetleg egy kuglob forma, vagy mik azok, amiket szívesen még benne tart a kínálatban?
2: A dísztányérok, ugye, azok, amik mindig kellenek, illetve nagyon szeretem a használati tárgyakat, amiket végül is a mai modern korba is be lehet illeszteni, és azokat próbálom megtartani, mint a kuglob sütő például.
1: Az egy cél, hogy ezeket a hagyományos formákat pontosan ötvözni ezzel a modernnel? Tehát lehetséges ez, illetve cél ez?
2: Igen, azt hiszem, hogy csak így maradhatnak fönn a hagyományos dolgok, hogyha azt szeretnénk, hogy a mindennapjainkban megmaradjanak.
1: Hogyan néz ki egy mai kerámikusnak a mindennapja? Hogyan kezdődik egy nap? Hogyan zajlik egy nap? Korán kell öltelme, Cynthia?
2: Igazából változó, ahogy a munkám sürget, vagy ahogy egy ötlet motoszkál a fejembe. Átöltözök, és odaülök a koronghoz. És hát ugye készítem az első próbadarabokat, akkor, hogyha tetszik, akkor azt viszem tovább, hogyha nem, akkor leszedem, összegyúrom, aztán megint fölkerül egy darab agyag a korongra, és akkor ezt addig, ameddig ki nem forr az a tárgy, amit én szeretnék végül.
1: Azt mondta, hogy nem is nagyon rajzolgat, hanem inkább rögtön kipróbál. Ez általános, vagy ez inkább önre jellemző?
2: Hát igazából sok év gyakorlat után, amikor az embernek a kezébe már benne vannak a mozdulatok, akkor igazából könnyebben megy először elkészíteni azt, ami a fejünkben van, és hát ez most már így megy nálam.
1: Mi a cél igazából ezzel a kerámikus élettel?
2: Hát magamnak is ugye szeretem készíteni, de főleg azt szeretem a legjobban, amikor valaki bejön, és vele szeret a tárgyamba, és akkor azt a magáénak akarja, az azért nagyon jó érzés.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Szeptemberben a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak Herceg Szántó díszpolgáráról, Kózichné Csátich Éváról, a 25. Szentlőrinci lobbiparti rendezvényéről, a szlovák betelepülés jubileumára készülő oroszlányiakról, a kétegyházi román tájházról, valamint az óbányai sváb fazekasságról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: A Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Éjfél van.

0: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Mikja György nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Az idei évre 2% körüli gazdasági növekedésre számít a kormány. Decemberben érkezhetnek az uniós pénzek az Európai Bizottságtól. Erős széllel érkezik a hidegfront, érezhetően visszaesik a hőmérséklet. Jönnek a részletek. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor Kötcsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiány, és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret, minden pénzt elvisz a Mészáros-Széjféle autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjúban úgy vélte, az államnak ki kell szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Az uniós pénzek hazahozataláról közölte, hogy a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU pártszövetség a Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét a német kancellár. Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban akar maradni, és folytatná a megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert a fogsok 38%-ával, a szociáldemokraták mintegy 36%, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet, a voksok csak nem 25%-ával, a CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számíthatnak. A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. Az összoroszországi közléveménykutatási központ exit pollja szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a pártjelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja 14,2, Oroszország Liberális Demokrata Pártja 10,7, az Új Emberek 9,7 és az Igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott pártlistán. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt. A voksoláson először vett részt az Ukrajnától 2022-ben elcsaptolt 4 régió lakossága. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Végül a várható időjárásról. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sok felé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre az északi északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19 fok jöhet, majd napközben 18-24 fok várható. A héten marad a napos felhős őszi idő, de már csak 20 fok körüli hőmérséklettel.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Mohács 500.
2: Emlékműsor.
3: Mohács 1526. augusztus 29-e. Egy csata előzményekkel és következményekkel. A Mohácsi csata a magyar történelem egyik legnagyobb hatású eseménye, amely többféle jelentéstartalmat is kapott az évszázadok során. 5 részes műsorunk 4. részében Út Mohácstól, kettős királyválasztás, az ország területi hasadása, Buda-oszmán elfoglalása. Gondolatok a feltételezett csatatér régészeti és embertani vizsgálatairól. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. A Mohácsi csata következményei. Pálffy Géza, történész, akadémikus.
4: Vajon mi magyarázza, hogy nekünk magyaroknak 20. századi sorsfordulóink mellett mind a mai napig a mohácsi vereség jelenti az egyik legnagyobb tragédiát? Magyarország és közép-európai régió igazi kulcsfontosságú eseményévé, hogy ennyit beszélünk róla, nem csak a csata érdekes, hanem valójában sokkal inkább a következményét tették. A mohácsi vereség egyik tragikus utórezgése az oszmánok által időlegesen 26-ban, majd 29-ben elfoglalt Buda tartós megszállása volt 1541-ben. 1526 és 41, tehát csak is együtt értelmezhető. Elsőként lássuk most azonban a csata tényleges veszteségét. Bár 1526. augusztus végén a magyar történelem egyik legjelentősebb katonai veresége zajlott, rögtön szükséges hozzátenni. Ennyire derekes helytállásra nem sok hasonló példa akadt több mint 1000 éves történetünkben. A magyar hadvezetés 1526 nyarán ezt a mintegy 25-27 ezer magyar, horvát, német, cseh és lengyel katonaságot állította ki az oszmán haderő feltartóztatására. Ez még európai viszonylatban is jelentős haderő volt, hasonlót csak 5. Károly császár vagy a francia király tudott mozgósítani. A csata utáni hónapokban megkezdődő és mind a mai napig tartó bűnbakkeresés elkerülése véget kiemelten fontos hangsúlyozni. Első Szulajmán szultán serege, ez a 75-80 ezer fő, oly tetemes fölényben volt, hogy csupán óriási szerencse segítette volna elkerülni a vereséget. És no, a napjainkban is felbukkannak olyan szenzációhajász szalagcímek a magyarországi sajtóban, hogy a magyarok akár nyerhettek volna Mohácsnál, reálisan nézve erre semmilyen esély nem volt. Az oszmán birodalom területe, lakosság száma, jövedelme és hadereje már nem volt összemérhető a magyar királyság hasonló adataival. Magyarország a nálam nagyobb területű, négyszer tekintélyesebb lélekszámú, hatalmas gazdasági és katonai fölénybe lévő oszmán birodalommal szemben önmagában tartós ellenállásra szerény lehetőségekkel rendelkezett. Keresztény részről a csatában mintegy 16 ezer halott, mely létszám a korabeli Magyarország lakosságának 0,5%-át tette ki. Lefejezett magyar egyházi és világi elit, 7 főpap és mintegy 30 főúr esett el a csatatéren, önmagában ez is a politikai elit hősies helytállását jelzi. Mindezekkel összefüggött az országkormányzat azonnali megbénulása, ám a csatatéren nagy vérveszteséget szenvedett a teljes magyarországi nemesi társadalom. Végül az országos tragédiát súlyosan tetézte, hogy II. Lajos menekülés közben vitatkozhatunk hogyan vagy miként, de ott maradt a csatamezőn. Halála hamarosan mind Magyar és Csehországban, de valójában teljes Közép-Európában meghatározó változások sorát nyitotta meg. Nézzük most a rövid távú súlyos következményeket. Mint közismert, a szultán szeptember 11-én komolyabb ellenállás nélkül vonult be Budára, a magyar királyi fővárosba, ugye ezért is nevezik az oszmán főrások gyakran budai hadjáratnak az expedíciót, nem Mohácsinak. Összességében tehát a magyar királyság 26. évi mohácsi vészben és utód közdelmeiben néhány ét alatt elveszítette népessége mintegy 5%-át, mintha ma Magyarország mondjuk 2 hónap alatt 500 000 főt veszítene, ez írtatlan szám. Mindez járult a zsákmányolt állatok hatalmas száma, hogy ez a veszteség lista 400 ezer júról és 50 ezer marháról beszélt, ami több éves exportnak felelt meg. A zsákmányszerzés mintegy 2000 falu és 100 város feldolásával és felégetésével, Buda és Pest templomai, illetve a budai királyi palota kirablásával párosult, infrastruktúrában, kulturális értékekben és anyagi erőforrásokban a mohácsi hadjárat páratlan károkozás volt, ráadásul nagyobb részt az ország legfejlettebb központi területén, az úgynevezett médium regni, azaz Buda, Pest, Óbuda, Esztergom és Székesfehérvár régiójának tágabb környezetében. A szultáni hadjárat tehát Magyarországnak rövid távon is óriási politikai, anyagi és vérveszteséget okozott, miközben település hálózatára itt a médium regniben és királyi udvarára is igen komoly csapást mért. Pedig ez még csak a kezdet volt. Szülejmán szultán magyarországi hadjáratai ugyanis természetesen nem értek véget 26 őszén. 29-ben és 32-ben a Bécs elleni hadjáratok már jól jelezték, hogy az oszmának a magyar királyság teljes elfoglalását tervezték, és immár a Habsburgokat tekintették a Duna-medencében legfőbb ellenfelüknek. Mindez ráadásul egybeesett Magyarország három részre szakadásának kezdeteivel is. 1526 végére ugyanis a magyar államnak Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd személyében már két törvényesen trónra lépett uralkodója volt. Páratlan időszakot nyitott. Közel másfél évtizedre országos bel- és polgárháborút teremtett, amely mindkét oldalon tetemes áldozatokat hozott.
3: A Mohácsi csata következményeiről Fodor Pál, történész, turkológus.
5: Szulejmán szultán 1521-ben jó tervezéssel, ám hiányos előkészületek után és annál türelmetlenebbül megindult Magyarország ellen, majd 1526-ban már alaposan fölkészülve és óriási hadsereggel visszatért, hogy végleg megtörje a 130 éve főakadályt jelentő Magyarország ellenállását és megnyissa a kaput nyugat felé. Az 1520-as évek győzelmei, kivált a Mohácsi diadal, az abból levont éves következtetések és a belőle fakadó kényszerek, főleg a Habsburgok meg előzésének kényszere. Az oszmánokat végül Magyarország egy részének megszállására ösztönözték, ami hosszú távon kilátástalan, rengeteg kiadással járó európai állóháborúba vitte be őket, és ami végső soron birodalmuk hanyatlásához és Közép-Európából való kiszorulásukhoz vezetett. Még akkor is, ha Mohácsi győzelemre világra szóló egyedi tettként emlékeztek. Ugyanakkor az oszmánok akaratukon kívül több módon is hozzájárultak a modern Európa megszületéséhez. Ahogy John Eliot írta, az oszmán fenyegetés kettős hatást gyakorolt a nyugatra. Egyfelől ösztönzést adott az egységnek, mert a kisebb államok csak a nagyhatalmoktól remélhettek hatható segítséget. Másfelől a törökök elleni hadviselése szükséges támogatásért a császár és a királyok kénytelenek voltak engedményeket tenni vallási téren a protestánsoknak, politikailag pedig a helyi erőknek. Így tehát az európai történelem egy folyamatos, az egységre való törekvés és a sokféleségre irányuló nyomás közötti dialektika történeteként is felfogható. Ezt már egyébként Eliottól idézem. Szulejmán birodalma az európai fejlődés döntő pontján szólt bele ebbe a dialektikába. Muszlim fenyegetés óriási lökést adott a keresztény egység iránti vágyódásnak. Az az európai világ, amely az iszlámmal folytatott 16. századi konfrontációból született, olyan világ volt, amely a politikai, vallási és kulturális pluralizmus útján indult el. Eddig az idézet. Másként kifejezve, az oszmánok nélkül valószínűleg nem jött volna létre az a sokszínű, konfesszionális közösségekre és nemzetállamokra épülő struktúra, amely a következő századokban bontakozott ki Európában. Az oszmán hatalom európai jelenléte és sokáig rettegett ereje segített fenntartani az európai egységgondolatot és előhívni a föderalizmus eszméjét. A nyugati gondolkodók többsége úgy képzelte, hogy egy török kiűzésére létrejött szövetség és győztes háború alapozhatná meg az európai egységet. Úgy is mondhatjuk, a reformáció és a szekularizáció mellett az oszmán hódítás és fenyegetés volt az egyik fő konstitutív eleme a keresztény Európa lebontásának és az európai nyugat megszületésének. A Mohácsi csata, mint a folyamatok egyik origója, ebből a szempontból is méltán tartott igényt a korszakos, világtörténelmi jelentőségű esemény rangjára. A Mohácsi csata sorsfordító jelentősége még nyilvánvaló Magyarország esetében, amely a megelőző évszázadban szó szerint a testével állta útját az oszmán expanziónak. A Mohácsi vereség közvetlen következménye az ország soha nem látott pusztulása, a lakosság 4-5%-ának elvesztése, a két király választása, a polgárháború, és végül 1541-ben a főváros, Buda és az ország közepének elvesztése lett. A hosszú távú következmények sem kevésbé tragikusak. Miután az oszmán és a Habsburg nagyhatalom között patthelyzet jött létre, Magyarországon megosztoztak. Kelet és nyugat határa Magyarország szívébe tevődött át, és éppen a magyar szállás területet szelte ketté. Az ország csatatérré vált, a szüntelen erőszak, a militarizált életforma miatt Magyarország alapvető struktúrái felmérhetetlen károkat szenvedtek. Elpusztult az épített környezet jelentős része, megroppant a korábbi település szerkezet, lehanyatlott a korábbi városi központok többsége, áthelyeződtek a gazdaság súlypontjai, és valóságos demográfiai katasztrófa következett be. Mint tudjuk, ennek legfőbb kárvallottja a magyar népesség lett, amelynek aránya 50% alá süllyedt nem véletlenül mondjuk régóta, mondják régóta kollégák, hogy itt keresendők a gyökerei Magyarország első világháború utáni katasztrófájának. Hosszú távon az egyik legnagyobb kárt az okozta, hogy a királyi udvar a Habsburgok trónra kerülése után az országon kívülre került. Ezzel a magyarság elvesztette azt a szervező központot, amely szerencsésebb országokban a kora újkortól a terület, a népesség és a nyelv homogenizációjával, valamint a kultúra mecenatúrájával kialakította a nemzetállam kereteit. Alig ha véletlen, hogy a magyar költők és írók a Szent Istváni Magyar Birodalom romlását már a 16. század közepétől kezdve Buda elvesztésével vagy a romos Buda metaforájával fejezték ki. A török hódítás nem csak anyagilag károsította meg jelentősen Magyarországot, hanem mentális törést is okozott. Lerombolta a magyar politikai és kulturális elitek önbizalmát. A kor vallási és politikai vezetőinél és gondolkodóin eluralkodott a bűntudat és az önvád egyfajta keveréke. Ekkor alakultak ki azok a mentális reflexek, amelyeket oly jól ismerünk a közép- és kelet-európai népek körében, az egyedül valóság, az elszenvedett csapások kivételességének érzése, menekülés a dicső múlthoz, az áldozati szerep, védjük Európát, de az nem törődik velünk, a tettek mentegetése, és kompenzálásképpen a protestáns apokaliptikából is származó kiválasztottság tudata. A végén pedig a magyarok vezetői a paradoxonba menekültek, török hódítás szörnyű napi következményeitől való megszabadulás reményében az oszmán állammal kötöttek szövetségeket. Így lett az európai közvélemény ítélete szerint a magyarság a kereszténység ellensége épp akkor, amikor a kereszténység végre összefogott és hozzálátott Magyarország felszabadításához. Az önkép, a kereszténység védőbástyája és a külső kép megbízhatatlan népség, szélkakasok, mint egy oszmán nagyvezér mondta. A vágyak és a realitások közötti állandó ellentmondás szükségképpen lelki torzulásokhoz vezetett. A török korban rögzültek azok a belső törésvonalak, amelyet Szelkő Gyula a jól ismert metaforával keleti és nyugati magyar alkat szétválásaként jellemzett. Prohászka Lajos írta 1941-ben, hogy a török kor hozta meg a magyarok azóta örökös élményét, a bujdosást, azt az érzést, hogy a magyar nincs otthon a saját hazájában. Ugyanakkor minden torzulás ellenére a Mohács utáni magyar világi és egyházi elitek a fő kérdésben óriási teljesítmény nyújtottak. A Habsburg Birodalom kötelékében is kivívták, és szívósan védelmezték az ország a függetlenségét nem is, de relatív önállóságát. További pár száz évre biztosították a Szent Istváni Birodalom fönnmaradását, jó lehet, mint említettem, annak etnikai és részben politikai alapjai jóvá tehetetlen károkat szenvedtek el. Szulejmán azzal, hogy lerombolta a Buda központú egységes kárpát-medencei magyar államot, egyúttal megrajzolta a majdani kis nemzeti Közép-Európa körvonalait is. A Mohácsi csata ezért nem csak magyar, hanem összeurópai szempontból is határkőnek számít. Itt veszett el a lehetősége annak, hogy a Buda, Prága, Krakkó alkotta Közép-Európa a saját útját járja. A Mohácsi csata tehát valóban az időváltás pillanata volt, mind vallási, mind politikai, mind civilizációs szempontból, amely gyökeresen más irányt szabott a Magyarországot is magába foglaló nagyobb európai és a szűkebb közép-európai térségnek, de sok tekintetben még az iszlám jövőjének is.
3: Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról. Brodarics István műve kettős szerepben, mint a csata történetének elbeszélése és mint évszázados félremagyarázások forrása. Kassa Péter filológus.
6: Miket írtak le a kortársak erről a csatáról? Mennyire látták ezt mondjuk korfordulónak? Szerintem ez például nagyon fontos kérdés, hogy mi ma ezt a Mohácsot, hiszen azért tartjuk az 500 éves évfordulót, mert hogy ezt egy kulcsfontosságú eseménynek tartjuk. Biztos, hogy a csata a nagy port vesz föl, tárgyalják a pápai konzisztóriumban, tárgyalja a spanyol államtanács, tehát hogy tényleg ez egy európai jelentőségű ügy, tehát nem igaz az, hogy a Mohács egy magyar történet, nem, ezt figyel rá erre az egész történetre Európa. És az első komolyabb megközelítések, azok az 1526-os év vége 27-es év elejére datálhatók. Két embert kell mindenképpen kiemelni, akik egymással nagyon szoros összefüggésben is vannak. Az egyik egy bécsi humanista, itt úgy hívják, hogy Johannes Cuspinianus, aki közé tesz egy beszédet Ez egy ilyen buzdító beszéd, ő a német birodalmi rendekhez írja ezt a beszédet, akiket arra próbál meg rávenni ebben a beszédben, hogy tegyék le addigi tudatosságukat, nem törődömségüket, és ha már ugye a szomszéd ház ég, akkor ideje nekik is összekapni magukat, és álljanak hadrendbe, ne hagyják, hogy Magyarország a török torkába essen, ha már másé nem, akkor saját jól felfogott érdekükben. Ebben a beszédben a Huspinianus tesz néhány oldalvágást kétségtelenül a magyarokra. Azt egyáltalán kifogást, hogy a csatát elvesztették, föl sem merül, hogy ezt a csatát meg lehetett volna nyerni egyébként ebben a szövegekben. Leginkább ugye azt veti a magyarok szemére, hogy nem meghalt a király. És a király halála az egy nagyon fontos támadási pont gyakorlatilag, azt mondja a Huspinianus is, hogy hát ezek a magyarok, ezek nem védték meg a királyt. Hagyták, hogy oda menjen a veszedelembe, és ha már hagyták, hogy oda menjen, akkor nem volt, aki a királyt kimenekítse közöttből.
7: Ez az egyik, hogy úgy mondjam, nemzedékeken át, évszázadokon át hagyományozódó tévhit a mohácsi csatával kapcsolatban.
6: Huspinianus nem ír le olyat, ő még nem ír le olyat, hogy a Lajos királyt bárki bántotta volna, már a magyar hívei közül. Egy uralkodót ki lehet menekíteni, az igazából az kell a fatalitás, hogy ez ne történjen meg. Ez a beszéd egy nagyon fontos kiinduló pontja lesz a Brodarics Istvánnak, aki a Mohács első számú krónikásának minősül. Brodarics István ugyanis erre a beszédre válaszként írja meg a maga Mohács beszámolóját. Ez sokáig a szakmában vitatott volt, és a Brodarics egy szóval nem mondja a saját szövegében, hogy a Huspinianus ellen. Annyit mond, hogy valakiket ő olvasott, akik nem általak a magyarokat hazug vádakkal illetni, és hogy némelyek az eseményeket másképp beszélik, mint megtörténtek, ez konkrétan benne az ő előszavában, és hát hazugul vádolják a mieinket. Tehát ő valami vitahelyzetet a Brodarics mindenképpen jelzett, de nem mondta meg, hogy ki a vitapartner, mint hogyha nem akarta volna ezzel megemelni a szemét. És aztán csak 2009-ben került elő egy olyan dokumentum, egy levél, amit a Brodarics írt a Habsburg Ferdinándnak 1527 márciusában, és ebben a levélben, amit a Brodarics írt a Ferdinándnak, ebben ő elmondta, hogy neki milyen indokai vannak, hogy miért távozik a Habsburg udvarból 27 tavaszán, és abban benne van expressis verbis, kimondja, leírja, hogy a Huspinianusnak a vágyai, amit a magyarokra szórt az ő beszédében, őt azok nagyon felháborították. És ez azért fontos nekünk ez a tény, hogy van egy Huspinianus beszéd, mert hogy innentől kezdve annak a műnek a megszületése, amit gyakorlatilag 500 éve mindenki megkerülhetetlenül a Mohácsi csata első számú forrásaként kezel, ez a Brodarics Istvánnak a beszámolója, ami azért olyan értékes, mert a Brodarics kancellár volt 1526. augusztusában, ugye mondjuk, hogy mint a belügyminiszter lenne, tehát az ország vezető tisztviselője, kancellárként a királyi tanács természetes tagja, ilyen értelemben végigvonul a királlyal Mohácsig, és maga is részt vesz az ütközetben. Egy ütközetben, amit egy ilyen több kilométeres csatasort jelent, lőporfüsttől, akár mennyire lehet ott tájékozódni egy csatavezér, az ugye azért elég erősen kérdéses, de olyan ember, aki az ütközetben jelen van, és túléli, és megírja, az csak a Brodarics.
7: Adatolható-e az 2026-ban, hogy Brodarics végig ott volt-e a Mohácsi csatában, vagy meddig volt ott? Tehát saját élményekre meddig támaszkodhat a műben?
6: 253 mondat ez a szöveg. De a csata története ennek a műnek mondjuk a 10%-a. Tehát ami konkrétan az ütközetet próbálja elbeszélni, ami pontosan jól kifejezi azt, hogy mennyire lehetséges ezt egyáltalán elbeszélni, a hadrend fölállítását, azt még viszonylag részletesen tárgyalja, akkor mondjuk, hogy a hadrend együtt talán a 20% szól a szorosan vett ütközetről. Abban a Brodarics is nyilvánvalóan részt vesz, a hadrend fölállítását látja, a része a királyi tanács azon vitáinak, ahol arról van szó, hogy legyen a csata, legyen-e csata, hol legyen a király helye, tehát ezekről nagyon részletesen beszámol, és utána elmondja, hogy hogy állt föl a hadrend augusztus 29-én, a király a második hadrendben állt, tehát egy ilyen tartaléküzemóban, vagy gyakorlatilag körülötte olyan katonák, akiket arra szántak, hogy a királyt védjék, hogy az a vád, hogy nem volt ember a környezetében a király, aki vigyázott volna rá, és a Brodarics, ugye ez csak elhangzik, a Brodarics megmondja, hogy ki az a három ember, akit a csapatával kijelöltek arra, hogy a király személyes biztonságára vigyázzon. És aztán azt is leírja, hogy egy adott manőver pillanatban a király utasítást ad, hogy akkor ez a kvázi tartalék kontingens vegye szemügyre ezt a bekerítő hadműveletet, hát elküldi maga mellől ezt a 1000 fős, nem tudom, testőrségszerű

0: ehhez, de azt képzeljük el azt a helyzetet, hogy lovon megyünk bele egy lőporfüstös csatatérre, és mit lehet abból érzékelni?
1: Amit leír Brodarics a csatáról, ezek az adatok megállják-e a helyüket, vagy vannak-e tévedések, elvétések, vagy vannak-e szándékosnak értékelhető félremagyarázások?
0: Sokan magyarázzák, hogy az, hogy a Brodarics leírása nem pontos. Szóval végülis a Brodarics is ilyen, hogy nincs más a Brodaricson kívül, aki a magyarországi vagy magyar szemszögből leírná az eseményeket. Tehát kénytelenek mindenki őt facsarni. Persze van szultáni napló, tehát vannak azért kontroll lehetőségek, de ők azért egy kicsit más oldalról látják a dolgot, más szemszögből is a szó minden értelmében. Én azt gondolom, hogy a Brodarics, amiért megírta a szöveget, és ez nagyon fontos, tehát hogy visszautalnék arra, hogy ez a szöveg nem egy higgadt számvetés. Egy vita helyzetben íródik ez a szöveg, ahol a vita igazi tétje, mi vezetett oda, hogy meghalt a király. És innentől kezdve, hogy a vita helyzetben vagyunk, ugye óvatatlan, hogy úgy kell olvasnunk a Brodaricsot, szerintem ezt mindig szem előtt kell tartanunk, hogy ő azért alapvetően egy bizonyos érdek mentén ír. Én is megpróbálja felmenteni mondjuk önmagát, mint kancellárt, hogy ő ezt elmondja, hogy ő többször szólt, hogy ne, hogy a királyt ne engedjék a csata közelébe, hogy halasszák az ütközetet, de bizonyos emberek azok egyszerűen. Szóval alapvetően a Brodarics biztos, hogy nem pártatlanul ír, ez nagyon fontos. Nem a csata lesz a legfontosabb, hanem az az előzmény történet, ami oda vezet, hogy ez az egész megtörtént. Én arra jutottam, hogy nincs annak értelme különösebben, hogy azt tételezzük, hogy a Brodarics, amikor a csata körülményeit írja le, okunk gyanakodni, inkább így fogalmazok, hogy a Brodarics ebben a dologban torzított volna, pláne szándékosan. Én azt gondolom, hogy a Brodarics leírása szándékait tekintve nem pártatlan, vigyázni kell vele, de amikor a csatára kerül a sor, a csata leírására, akkor ott már olyan keveset ír, hogy azt a keveset, amit ír, azt írhat igazat is, mert ott igazából nem, ott már nincs tétje annak, hogy esetleg valamit elmismásoljon.
1: Amiről jobbára még hallgat a feltételezett mohácsi csatatér. Hol lehetett a Földvár nevű titokzatos falu, amelynek környékén vélhetően a csata főbb eseményei történtek? A csatatér régészeti vizsgálatairól Bertók Gábor régész.
2: Nagyon kevés nevet lehet megemlíteni a kutatás történetben. Gergely Endre neve mindenképp megemlíthető, aki 1926-ban megjelent emlékkönyvben publikálta a kutatás sor eredményét, ahol ténylegesen terepen kiment, régészeti adatokat gyűjtött, akár elbeszélésekben, akár fizikai ásatások útján, és hát ezt foglalta valamilyen módon össze. Ezután egy nagy űr következik, a következő személy Pap László, és szintén a tömegsírok kapcsán előkerült a neve, ugyanakkor ő nem csak a tömegsírokat tömegsírok feltárásában vagy megtalálásában volt neki szerepe, hanem egy komoly csatatérkutató programot folytatott le, alapvetően a 60-as években, 70-es években átnyúlva haláláig. A korszakban elérhető régészeti módszerek összességét próbálta használni, aminek a leginkább igénybe vehető része az a felszíni leletek összegyűjtése volt, illetve az ásatás. 60-as években ez volt a fő kutatási módszer, és az ő alapötlete, amit később tulajdonképpen mi is alkalmaztunk, az volt, hogy ugye Brodarics István említ egy települést, egy falut, amit ő Földvárnak nevez, és hogyha ezt a falut tudjuk azonosítani, akkor tulajdonképpen benne vagyunk a csatában, a csatatéren vagyunk. Brodarics leírásából az eléggé világosan kiderül, hogy ez a falu, ez az összecsapásnak, a fő összecsapásnak a fókuszpontja lehetett, vagy hát ennek a környékén lehettek a legsúlyosabb harcok. Röviden el lehet mondani az ő kutatásáról, hogy nagyon sok adatot tudott összegyűjteni, rengeteg ásatást végzett, több középkori települést azonosított, egyébként magát, ezt a bizonyos földvárat nem, és hát ilyen értelemben ez a kutatás félbe is szakad a halálával. Az adatai viszont annyira hasznosak és jók számunkra, hogy mai napig használjuk és tudjuk hasznosítani. És aztán két nevet kell még megemlíteni, ugye itt Marász Borbálát is felraktam, aki a tömegsírok 75-76-os feltárásának volt a vezetője, régészként vett ebbe részt, dr. Negyesőrös hadtörténész, illetve Szűcs József. Ők ketten mutattak rá egy pontra a tájban, saját terepi vizsgálataik alapján. Egyikük sem régész, de mind a kettőben volt valamifajta régész véna, és mind a ketten egymástól teljesen függetlenül egy Majs falu melletti helyszínre bögtek rá, ahol egy középkori település maradványi voltak találhatók, és ennek környezetében pedig mindenféle olyan tárgyak a felszínen, amelyek középkori, késő középkori haditevékenységre utalhatnak. És akkor visszatérnek arra, hogy a kutatás történet az hogyan is zajlott. Ugye 1960-nál kezdődne egy Pap László, akiről beszéltünk. És hát innentől kezdve a következő az 2009, amikor is Négyesi Lajos javaslatára a Jánosz Pannonius Múzeum munkatársainkkal nekiálltunk ennek a kutatásnak, de hát nem csak mi voltunk itt. És hát igaz,

0: Tehát a paplászlói vonalat folytattuk abban az értelemben, hogy településkutatás volt ez, azt a bizonyos maismerti települést, amit egyébként paplászlóval milyen oknál fogva némiképp figyelmen kívül hagyott, ezt kezdtük el vizsgálni. A fő cél az volt, hogy a fizikai környezet ennek a falunak az fővonalakban illett Brodarics által ismert leíráshoz, hogy a felszínleletek alapján megpróbáljuk meghatározni a falu korát. És hát a nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a maismereti helyszín, ez korát tekintve megfelel, tehát ott lehetett a Mohácsi csata idején, mint település, sőt, még ennél talán kicsit tovább is. És hát a következő szakasz ennek a kutatásnak az a 2016, amikor amatőr fémkeresősöket vontunk be a munkába, nagy számban, terjeszkedtünk minden irányba a Mohácsi síkon. Az alapvető cél, amit kitűztünk magunk elé, hogy próbáljuk meg itt a Mohácsi síkon azokat a helyszíneket azonosítani, amelyek valamilyen módon esetleg kötődnek a Mohácsi csatához. Ennek nyilván az abszolút fókuszpontja az a bizonyos fő összecsapás, ahol II. Lajos és Szulajmán is ott volt, és ahol a két sereg tulajdonképpen megvív egymással, hogy a csata az nem itt kezdődik, hogy az egész eseménysor az Eszékig vagy a Karasicáig is visszavezethető. Elmutató volt, hogy valahol azért ez a fő összecsapás ebben a térségben lehetett. Úgyhogy mi erre koncentráltunk, és hát különböző módszerekkel mentünk ennek a dolgok. Neki ugye a fémkeresős kutatás, mint a hadi régészet vagy csatatérkutató régészeti iránynak a fő módszere az egyik, a leletek begyűjtése és térképezése. Ugyanakkor egy környezetrekonstrukciós kutatás is folyik ezzel párhuzamosan, tájrekonstrukciós kutatás. Van egy település régészeti programunk is Kánémet András régész kollégánk vezetésével, aminek a pontos település hálózat feltérképezése a célja, bár pont a ominózus földvárfalú úgy tűnik, hogy még rejtőzik előlünk. És ami nagyon fontos lenne, kiderült, hogy akiket ismertünk eddig a Mohácsi csata halottaiként tömegsírokból, ők nem az összecsapás halottai, tehát az is egy óriási eredmény lenne, hogyha magának az összecsapásnak a halottait is meg tudnánk találni.
1: Amiről az elmúlt években mesélni kezdett a csatatér. A tömegsírok embertani vizsgálata. Pálffy György, antropológus.
2: A hármas tömegsír teljes egészében digitálisan rekonstruálható, és akár 3D ki is nyomtatható. Már látták elődeink is, hogy a tetemek minden rendezettséget, kegyeleti szempontot nélkülözve kerültek berobálásra. Ezt ebből is következtetni lehetett, hogy oszmánok temettek keresztény maradványokat. Nagyon furcsa jelenségeket figyeltünk meg. Sok olyan vágott sérülés volt koponyákon, amelyek azt arra utaltak, hogy nem viseltek sisakot, védőfelszerelést az áldozatok, és fölülről jött csapások oldották ki az életüket. Egy teljesen evidens, oda nem illő eset, egy kettes nyakcsigolya egymással párhuzamosan gerincfelőt teljesen átvágó két vágást nyomot látunk. Tehát ezt a fajta két vágást semmilyen körülmények között nem lehet elkövetni lóról, ahogy üldözzük a menekülő gyalogokat, akár a csatatéren, akár a táborban. És a következő napon bukkant föl egy másik hasonló beszédes eset, egy álcsont nyom került elő. Teljesen kizárt, hogy ezek csata vagy üldözéses helyzetnek a sérülései, és utána sorba jöttek, ahogy megismerünk valamit, akkor azt utána elkezdjük látni. Hát ez volt 2020 őszén ezekkel a leginkább lefejezésre, lenyakazásra utaló vágásnyomokkal, mindenesetre olyan helyzetről árulkodó nyomokkal, amelyek védtelen helyzetben és alacsony pozícióban elhelyezkedő áldozatokról beszélnek, mint például a letérdeltetett és kivégzett emberek. Ekkor említette Bertók Gábor, van más lehetőség is, nem csak csatában és táborban lehet gondolkozni, hiszen volt tömeges fogoly kivégzés két nappal a csata után. Ez, mint alternatíva, sokkal inkább illeszkedett a megfigyelt sérülés nyomokhoz. Bővítettük a csapatot, és mindig voltak velünk igazságügyi orvosszakértők, akik már a helyszíni vizsgálatokban is részt vettek folyamatosan. Ezek a koponya alaptájéki és 1-es, 2-es, 3-as nyakcsigolyák környéki sérülések domináltak. Levágott csecsnyúlvány és az átvágott mandibula hátsó sorozatban jön elő. Egy-két szót tényleg csak a négyes tömegsírról, amit 2024 március és augusztus között végeztünk. Nagyon sokat tanultunk a hármas tömegsír tapasztalataiból. Az első megfigyelések ugyanazok voltak, mint a másik esetében, az oda-vissza többszörös, kétszeres, négyszeres felső nyakcsigolya és koponya alapi sérülések tömege jellemezte a csontmaradványokat. Természetesen vannak a posztkraniális vázon is perimortem vágott sérülések. Ezek egy része lehet olyan, amit csata közben el lehetett szenvedni és fogságba esni vele. Ugyanakkor a többség az a brutális kaszabolás, mészárlásnak az emlékképe. Inkább itt is ugyanazok a megfigyelések, a rendezetlenül össze-vissza bedobált, sokszor arccal lefelé oldalakra behajított testek, perimortem vágott sérülések nagyon nagy számban fordultak elő, és sok egyéb.
1: Mi történt másnap? A Mohács utáni évekről és évtizedekről Oborni Teréz történész.
3: Megtörténik a Mohácsi csata 1526. augusztus 29-én. Mi történik 30-ától? Kinek a vezetésével történjék, és micsoda?
4: Ahogy elterjed a csata híre az országban, általában nagy kétségbeesés lesz úrrá, tudván, hogy a kormány nagy része ott veszett a csatában, a világi és az egyházi kormányzat, és hát amit a Mohács utáni eseményekből elsőként ki tudunk emelni, az a kettős királyválasztás, ami megtörténik Magyarországon. Szapolyai János, erdélyi vajda volt az egyik, akit nem sokkal a csata után, 1526 novemberében a magyar rendek nagy többsége megválasztott, Székesfehérváron meg is koronázták, és ezzel ő, mint a magyar szent koronával megkoronázott magyar király, természetesen legitim uralkodója lett az országnak. A szapolyaiak ekkorban a magyar királyság legnagyobb birtokosai, legnagyobb befolyással rendelkező családja voltak, és ez is érdemessé tette Jánost arra, hogy királlyá válasszák. A másik oldalon a Habsburg jogigényt pedig azok a Habsburg-Jagelló házassági keresztszerződések biztosították, amelyek kimondták, hogy az egyik uralkodóház fiú örökös nélküli halála esetén a családi kapcsolatok miatt a másik örökli az ő királyság. Ez is némiképp problematikus volt a Habsburgoknak ez a jogigénye, hiszen a korábbi szerződések hitelességével, törvényességével kapcsolatban felmerültek jogtudósok részéről bizonyos kétségek. De minden esetre tény az, hogy János király megválasztását és koronázását követően egy évvel megkoronázták Habsburg Ferdinándot is magyar királlyá. Szintén a magyar szent koronával. Tehát az a szokatlan helyzet állt elő, hogy két legitim uralkodója volt egy királyságnak. Azonnal ebből hallatlanul nagy nehézségek vetítődtek előre évtizedekre nézve. Megindult ugyanis a két király között a rendkívül kegyetlen harc egymás ellen a korabeli magyar királyság. Közép-európai régióban egy jelentős, középhatalmi státuszt elfoglaló ország volt. Nagyon érdekesek a propaganda eszközök, hogy mi módon sikerült egyik vagy másik királynak minél több nemest, főurat, főpapot, akik az ország sorsát elhatározó politikai elithez tartoztak, a maguk pártjára vonni. Ferdinánd a szapolyai híveket hűtlenség és felségsértés vétkében marasztalta el, ami köztudomásulag fej- és jószágvesztéssel járt, de a jószágaiktól, birtokaiktól megfosztotta őket, és eladományozta a saját híveinek. János király részéről ez szintúgy megtörtént. Ez olyan óriási káoszt okozott az ország belügyeiben, hogy olykor egy birtoknak két birtokosa volt, azok persze ölre mentek, fegyveres erővel mentek egymásnak, és gyilkolták egymást, foglaltak el várakat, uradalmakat. Tehát a birtok, a tulajdon rendszerben egy olyan súlyos állapot állt elő, amely melegágya volt a hatalmaskodásoknak. A fordulópont János király keleti erdélyi történetében 1529. június 22-én a földvári csata, Barcaföldvárról beszélünk, a Barcaságban Brassó mellett helyezkedik el ez a település, és ott végül is János király szerény csapatai, megerősítve Petru Rares moldvai vajda igen jelentős seregeivel leverték a Ferdinánd Habsburg párti urak hadait. Innentől kezdve az erdélyi tartomány néhány száz várostól eltekintve szapolyai oldalra állt.
3: De milyen volt a viszony a szapolyainak a törökökkel?
4: A királyság megszerzése után János király mindent megtett annak érdekében, hogy nyugati hatalmakkal vegye föl a kapcsolatot. Első Ferenc francia király Statileo János erdélyi püspököt és diplomatáját küldte 1528-ban először, majd 38-ban is, és ígéreteken kívül semmilyen más konkrét segítséget nem kapott Ferenctől, és a későbbiekben sem kapott. 8. Henrik udvarában szintén csak távolságtartással fogadták a távoli idegent, aki nem tudjuk, hogy egyáltalán kicsoda, nem egy jelentős sok évszázada létező dinasztia, hanem egy ismeretlen távoli idegen. Noha az angol királyi udvar megpróbálta fölvenni egy általa küldött diplomata révén is a kapcsolatot János királlyal, akit azonban a Habsburg diplomácia elfogadott, és nem engedték, hogy eljusson. Aztán a pápossággal is természetesen igyekezett János király fölvenni a kapcsolatot, és mind hetedik Kelemen, mind pedig az őt követő harmadik Pál pápa semleges álláspontot foglalt el, tudnélik ők mindkét királyt inkább arra bíztatták, hogy egyezzenek meg egymással. Részben a Habsburg diplomácia és a propaganda akadályozta meg János király nyugati kapcsolatfelvételeit, részben pedig az ő ismeretlensége, újdonsága is idegenként hathatott, de tény az, hogy Szermeg János történetíró feljegyzett egy olyan mondatot, amit érdemes itt idéznünk, hogy talán Hieronymus Laski, vagy Laski Jeromos mondta ebben az időszakban azt a mondatot, hogy ha az uralkodó keresztény fejedelmektől vagy királyoktól János nem kap segítséget, majd megszerzi attól, aki lenvásznat visel a fején. Hát nagyon nehéz helyzetben volt minden esetre János az ő magyar királysága megőrzése érdekében, és ekkor térünk át az Oszmán Birodalommal való kapcsolatára, ami természetesen nagyon ambivalens, és a megítélésében is többféle nézet uralkodik a történetíráson belül. Tény az, hogy 1529-ben a Bécs ostromáról hazafelé jövő oszmán sereg Szulejmán szultánnal az élen 1529 szeptemberében mintegy betért Budára másodszor, és itt Budavárát mintegy elfoglalta a várat őrző Habsburg párti magyar véderőtől. Tehát nem csak, hogy elfoglalták Budavárát, hanem János király tulajdonába adták. Régebbi történeti könyvekben úgy olvashatjuk, hogy trónra ültették János királyt 29 szeptemberében, de tény az, hogy innentől kezdődően egészen 1541-ig Budavára, a főváros, ezáltal János király birtokában volt. De megszületett egy olyan szövetségi szerződés, amely szultán részéről János királynak adta a magyar királyságot.
3: Mi indokolta, hogy Szulejmán 1541-ben megszállja Budát?
4: Ez megint csak a nagy politika. Az oszmanisták általában azt a magyarázatot szokták adni, hogy egyfelől a szultán stratégiai lépései között az volt a következő, hogy létrehozza a mi általunk hódoltságnak nevezett területet, az ország közepén oszmán hódoltságot, hogy Budát, egy vilájet, egy tartomány, egy oszmán-török tartomány központjává tegye. Tehát ez a két nagy birodalom, a keresztény Habsburg világbirodalom, és a ugyancsak világbirodalmi babérokra törő nagy Szulejmán szultán vágyálmait megfogalmazó, de nyilván egy belső birodalmi dinamika okán megfogalmazódó tervek beilleszkedett Buda elfoglalása 1541-ben.
1: A Mohács utáni évekről és évtizedekről Sudár Balázs, történész, turkológus.
5: Kortársak augusztus 30-án még semmit se tudtak. Tehát azt se tudták, hogy meghalt Lajos, a törökök sem tudták. Nem tudták, hogy Szulejmán mit fog csinálni. Szerintem Szulejmán se tudta, hogy mit fog csinálni. Akkor még ugye ő 29-én éjszaka nem engedi lefeküdni a katonáit. Mert nem tudja, hogy ez most az egész magyar sereg volt, vagy nem az egész magyar sereg, vagy összeáll-e még a magyar sereg, vagy mi fog történni. De azért egy-két hónapon belül elkezd világossá válni, hogy mi történt. Igen, itt a Magyar Királyság meg lett roppantva. Török szempontból ez egy nagyon-nagyon fontos fordulópont, de nem a Magyar Királyság szempontjából a legfontosabb, hanem a Balkán szempontjából a legfontosabb szerintem. Ugyanis az előző 150 év az azzal telik, és a törökök ennek teljesen világosan a tudatában vannak, és egyébként a magyarok is, csak mi felejtettük el mostanra, hogy valójában attól kezdve, hogy a törökök átjöttek Európába, a törökök fejében ez teljesen világos, hogy itt egy török-magyar meccs zajlik, hát a 1360-as évektől fölfelé, gyakorlatilag 1526-ig. És ez arról szól, kié lesz a Balkán. Ez egy dominancia harc, ez nem egy megszálló háború, egy csomó ideig egyik részről sem. A magyarok sem akartak oda leköltözni, a törökök sem akartak beköltözni, ők elfoglalták, amennyit el tudtak, amennyien voltak, tehát van egy honfoglalás része is török szempontból a dolognak, ez a Balkán déli fele, de aztán utána nincs tovább, onnantól már csak az van, hogy kidominálja a köztes területeket. És a törökök nagyon gyorsan megértik, hogy ezt ők akkor fogják stabilan kézben tartani, ha a magyarokat kiiktatják. A balkáni népek is tökéletesen érték. A szerbek az utolsó pillanatig abban reménykednek, hogy majd a magyarokkal visszajönnek és vissza tudják csinálni az országukat, és ennek az álomnak 1526-ban van vége. Tehát a balkáni elit belátja, hogy hát, hogy Magyarország elesett, akkor nekik esélyük nincs a továbbiakban. És ezt a törökök is teljesen világosan látják, ez erre volt fontos. Itt első lépésben arról van szó, hogy a balkáni birtoklást azt stabilizálni kell, és biztossá kell tenni, ehhez ki kell ütni a Magyar Királyságot, hogy a Magyar Királyság ne tudjon beleszólni ebbe a balkáni helyzetbe. És azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy ilyen pufferzónát akarnak képíteni, egyébként a Balkánon is volt.
3: Csak ez a pufferzóna átcsúszik majd később a Magyar Királyság terület.
5: Igen, ez egy elodébb megy.
3: Van egyfajta vélekedés az 1800-as évektől is a úgynevezett modern történettudományban, hogy tulajdonképpen Szulejmán a Habsburgokat akarta térdre kényszeríteni, amikor megindította a török irodalom egy része szerint budai hadjáratát, tehát nem mohácsi hadjárat, stb., a budai hadjáratát. A 21. századi kutatási adatok alapján mennyire osztható ez? Ki volt valójában az igazi ellenfél, amikor Mohácsnál megütköztek?
5: Hát a Magyar Királyság. Hát a Habsburgokat meg semmit nem játszottak, nem voltak érdekesek. Az egy 150 éves párbajnak az utolsó aktusa tulajdonképpen. Az csak a Magyar Királyságról szól. Bécs majd akkor jön a képbe, amikor kiderül, hogy hát ugye Lajos meghalt, aminek van egy olyan szomorú következménye oszmán szempontból, hogy nem lehet vele tárgyalni, és nem lehet belőle vazallust királyt csinálni, és ezek után a magyar elit megválaszt két királyt. Ami azért nagyon furcsa helyzet az oszmánoknak, mert egy királyt térdre lehet kényszeríteni, de kettőt nem lehet vazallussá tenni, az úgy nem megy. Ráadásul a Habsburgok, azok ki is lógnak az oszmán befolyási zónából, tehát hogy nagyon nehéz őket teljesen befolyás alá vonni. Viszont az a helyzet, hogy amíg a Habsburgok nincsenek térdre kényszerítve, addig meg a Magyar Királyságot nem lehet befolyás alá vonni teljes mértékben. Tehát ugyanaz a helyzet ismétlődik meg, mint ami a Balkánon volt, csak egy régióval odébb, egy régióval északabbra és nyugatabbra. Tehát az oszmán cél az az lenne, hogy akkor most a Habsburgokat iktassuk ki, hogy a Magyarország feletti birtoklást ne zavarják, és ott mondjuk az első időben Szapolyai János az lehessen egy békés vazalus király, ami hát ugye az, Szapolyai János az oszmánok vazalusa, 1529-ben ez nagyon világosan megvalósul, készcsók a szultánnak, tudjuk, csak ezt a magyar történetírás így szereti relativizálni, mint hogyha ennek a túl sok jelentősége nem lenne. lenne, dehogy nincs. Dehogy nincs. Oszmán szempontból Magyarország tulajdonképpen a szerződés után, amit mi egy megállapodásnak tekintünk, egy együttműködési szerződésnek, hát az oszmán szempontból teljesen egyértelműen egy vazalítási szerződés, tehát itt arról van szó, hogy a magyar uralkodó az oszmánok vazalusa lesz, mert nem akarjuk, rosszul hangzik, hogy török vazalussá váltunk már akkor, de hát az a helyzet, hogy ez így történt. Az a gond, hogy a török szempontból, hogy a szapolyai nem elég hatékony vazallus. De még mindig jobb, mintha nem lenne. Tehát a Porta fenntartja őt, és egyébként rendszeresen küldi a segédcsapatokat, és aztán Szapolyai 1538-ban, hát meg is állapodik Habsburg Ferdinánddal, arról, hogy átadja, halála után átadja az országot, és hát ez ugyan egy titkos megállapodás, de sajnálatos módon kitudódik. Hát ezzel Szapolyai átlépte a vörös vonalat.
3: Ugye ez a váradi béke, hogy így mondjuk.
5: Amit hát ugye egy szultáni vazallus köt egy másik uralkodóval, anélkül, hogy a szultánnak szólt volna.
3: És ennek az a egyik főpontja, hogy kiörökli a koronát, a teljes királyi, osztatlan királyi főhatalom.
5: Így van, tehát ennek az az üzenete az oszmánok felé, hogy oké, itt van egy vazallus királyságotok, csak a szapolyai meghal, akkor ennek vége. És akkor ezzel Szulajmán tulajdonképpen egy eléggé faramuci helyzetbe kerül, mert akkor oké, hogy volt egy félig működő megoldás, de Szapolyai halála után akkor nem lesz működő megoldás.
3: Hogyan oldja fel Szulajmán ezt a tulajdonképpen politikai csapda helyzetet?
5: Hát sokféleképpen fel lehetne oldani, és megpróbálja Szapolyai is azzal, hogy az éppen megszületett János Zsigmondnak hagyja a trónt, és valójában a váradi egyezményt azt felrúgja. Csak hát Habsburg Ferdinánd azon nyomban lép, tehát Szapolyai meghal, és azonnal megindulnak a Habsburg csapatok Buda felé. Sikertelenül, de ott vannak.
3: 1540.
5: Már 40-ben. És előkészítik a nagy hadjáratot Buda elfoglalására, amit azonnal értenek Isztambulban. Szulajmán szultánnak ebben a helyzetben az az álláspontja, hogy befektetett rengeteg energiát Magyarországba, hát egy csomó hadjáratot vezetett. Volt egy vazalus állam, ami jó rosszul azért létezett, és most ez bármelyik pillanatban elveszhet. Tehát ha nem akarja az addigi befektetését elveszteni, akkor valamit csinálnia kell. És 1541-ben azt is tudja, hogy nagy Habsburg hadjárat lesz, és azután jön maga Szulajmán is 1541 nyarán, és persze jön a Habsburg haderő is, egy nagyon nagy haderő érkezik, amelyik elkezdi tavasszal már ostromolni a budai várat, és egy óriási ostrom van.
3: Tehát Roggendorf Habsburg tábornokkal szemben fölmentik a szapolyai csapatok által védett Budavárát.
5: Így van.
3: De ezzel a nekifutással egyszer, mint el is foglalja.
5: Hát az nem világos, hogy mi lesz. És azt nem tudja a szapolyai párt, hogy mi fog bekövetkezni. Az biztos, hogy ebben a szorongatott helyzetben ez egy felmentő sereg. Tehát a törökök a felmentő sereg a szapolyai párt szempontjából. És akkor innentől kezdve nagyon érdekes a kérdés, hogy milyen viszonyban is vagyunk mi a felmentő seregünkkel. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy Szulajmán akkor már rögtön eldöntötte, hogy mi fog történni. A szapolyai párt az meg nem tudja. És ezen közben az egyébként szétlőtt budai várba, aminek ott volt a kivéreztetett őrsége, bevonultak a török csapatok, mint segélyhad. Valójában ezt mi hívjuk ilyen árulásnak, meg trükkös foglalásnak, na de hát milyen foglalás az, amikor a szövetségesek vonulnak be, semmilyen foglalás? Mindenki érezte, hogy ebből baj lesz, csak azt nem tudta, hogy mekkora. És szerintem itt a tárgyalások során érlelődik meg Szulajmánban az a döntés, hogy jó, akkor most az lesz a legjobb, hogyha ezt most személyes vagy konkrét oszmán irányítás alá vonjuk. Szerintem nem akart ő Magyarországot elfoglalni, nem volt ez jó neki nagyon. Neki az lett volna ideális, hogyha van egy jól működő vazallus uralkodója, de nincs. És akkor most erre van egy gyerekkirály, akinek mindenféle tanácsadói vannak, akikről a fene se tudja, hogy mit fognak csinálni, kicsit gyanús az egész, és azt gondolja, hogy jó, hát akkor rakjunk rendet, az lesz a legbiztosabb, hogyha akkor átvesszük az országot.
3: Mondja ezt Szulajmán.
5: És akkor, hát ugye azt is látja, hogy vannak ezek a mindenféle ilyen veszedelmes figurák, mint a török Bálint, és ezért azt úgy gondolja, hogy ezt az elitet lefejezi. És akkor ugye a török Bálintot viszi magával, és ez azért jó, mert így megrodgyantja a magyar elitet, annak akarja elejét venni, hogy valami nagyobb felzúdulás történjen, mert ne felejtsük el, hogy ő most elfoglalja Budát, de Buda a török váraktól nagyon-nagyon messze van, és hát a következő igazán komolyan vehető török vár az mégiscsak Belgrád, az nagyon messze van. Tehát azért Belgrádból ellátni Budát az nem egy vicces dolog, pláne úgy, hogy körbe ellenséges terület van.
3: Mi a tanulság Isztambulban?
5: Hát az a tanulság, hogy valamit azonnyomban csinálni kell, és 1543-ban megindul a nagy hadjárat, az már azzal a célral, hogy oké, itt van Buda, építsünk köré hátországot, mert ez így nem fog menni, föl kell építeni az útvonalat Budáig, Belgrádtól, meg kell erősíteni, várakat kell elfoglalni, területeket kell mellé rendelni, hogy ez valahogy védhető legyen, hogy ezt valahogy üzemeltetni lehessen, és ugye az is kiderül, hogy hát a magyar elit az nem óhajt olyan nagyon meghódolni, bár természetesen van a János Zsigmond féle vazallus királyság, de hát senki nem tudja, hogy ez pontosan hol van, a magyarok úgy vannak vele, hogy jó, most János Zsigmondnak hódolunk, de akkor most átállunk a Ferdinándhoz, de akkor vissza, tehát nincsenek éles határvonalak, hanem egy ilyen mozaikszerű helyzet van, ami nagyon-nagyon változatos, és senki nem tudja, hogy pontosan mi is van, pontosan mi a helyzet. A törökök ebben nem tudnak semmivel se számolni, ezért az van, hogy muszáj kiépíteni egy saját hátországot, és ez a Duna mellett indul meg, és a Dunától nyitják ki ilyen legyezőszerűen a meghódított területeket, aminek az első lépése a 43-as hadjárat, de ez 1566-ig megy tulajdonképpen folyamatosan ez a terület szerzés és terület kiépítés.
3: Az 1566 nem csak Szulejmán szultán szigetvári halála miatt ismeretes, és Szigetvár erősségének elfoglalása miatt, hanem azért is, mert az ország másik részén, a Tiszántúlon Gyulavárát is elfoglalják, és kialakul az a övezet, amely most már a Habsburg birodalom és az Oszmán-török birodalom közötti pufferzónának egy jelentős részét adja, átcsúszva, fölcsúszva már a Balkánról a Magyar Királyság területére.
5: Hát igen, ez a Magyar Királyság területének az olyan 40%-a nagyjából, szóval, hogy azért ez egy eléggé nagy terület, ez mehetett volna éppen tovább, én azt gondolom, hogy Szulejmán halála az, ami ezt a hódítási folyamatot részben leállítja, de ez már egy értékelhető terület, tehát ez már megszervezhető, a védelme megszervezhető, ez már működtethető. Egy ilyen nagyon átmeneti dolog, egy 150 évig tartó átmeneti állapot jön létre, mert hogy a törökök a várakat el tudják foglalni, katonailag úgy nagyjából tudják dominálni a területet, be tudják nagyjából szedni az adót, csak az a gond, hogy a lakosság az igazság szerint csomó szempontból még mindig Magyarországhoz tartozónak gondolja magát, és a magyar elit is úgy gondolja, hogy ő például szedhet onnan adót, és a törökök ezzel nem tudnak semmit csinálni. Tehát, hogy egy félig meghódított terület van, ezt hívjuk mi egyébként kondominiumnak, tehát kettős uralomnak, hogy meg is hódították, meg nem is. Ez egy ilyen rettenetesen furcsa szituáció, amit nem sikerül megoldani a törököknek mindvégig, és ez az, amitől lényegében majdhogy nem az egész hódoltsági terület, az egy ilyen állandó határzónává alakul, egy sok száz kilométer széles, 100-150 kilométeres hatássává alakul tulajdonképpen, ami hát egyrészt meg fogja könnyíteni majd a visszahódítást, ugyanakkor viszont egy permanens 150 éves szenvedést zúdít az ottani lakosságra.
1: Mohács, 1526. augusztus 29-e. Egy csata előzményekkel és következményekkel.
6: Mohács 500.
7: Emlékműsor.
1: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Egy óra, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Több milliárddal növelte meg az autópálya konceszió a költségvetés terheit. A terrorháza múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Erős széllel érkezik a hideg front, érezhetően visszaesik a hőmérséklet. És most következzenek a részletek. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter beszélt arról is, hogy nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei önkormányzatokat átvilágítják, mert azokat szerinte a Fidesz kiüresítette és politikai kifizető helyé tette. Pozitívnak tartják a szándékot és gyors megoldást szeretnének a településvezetők a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban. Az adóról évek óta megy a vita az előző kormány és a különböző önkormányzati szövetségek polgármesterek között. Magyar Péter miniszterelnök most bejelentette, hozzányúlnak az eddigi rendszerhez, és már idén fokozatosan csökkenteni fogják annak mértékét. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés módosítása, ezt írta a közlekedési és beruházási miniszter. A változtatással az előző kormány a háborús veszélyhelyzet miatt átvállalt az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét, miközben az eredeti koncessziós szerződést eleve csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a Tisza kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Demonstrációt tartottak délután Budapesten az Andrássy úton, a Terrorháza Múzeum előtt. A szervezők szerint a náci és kommunista bűnöket ugyanúgy kell megítélni, a kormány viszont nem úgy akar emlékezni 1956-ra, hogy eddig. A tüntetést azután hirdették meg, hogy átvilágítás miatt ideiglenesen bezárt az intézmény. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter leváltotta Schmidt Mária főigazgatót, és később közölt, hogy kedden ismét megnyit az intézmény, és egy hétig ingyenesen látogatható. A szakmai felülvizsgálatot az ELTE Történettudományi Kutatóintézet és független szakértők végzik el. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-i megemlékezést a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Ma van a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a Magyarország és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Éjjel sokfelé beborul az ég, de napközben ismét kisüt a nap. Esőre az északi-észak-keleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19 fok, jöhet majd napközben 18-24 fok várható. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
9: Autópálya, főút, aztán girbe-gurba keskeny utak. Már ott lennék, tör rám az érzés az első falutáblánál. Lassítok, jó ez az érzés. Varjak, őzek, szarvasok és további falutáblák suhannak el. Végre az a falu, végre az az utca. A nagykapu, az ismerős feljáró, a kopott kilincs és a homályos előszoba. Saját kulccsal jöttem. Várok. Tenyerem alá simul a kutyafej, érzem, szívesen lát. Ülök a konyhaasztalnál, a szekrény ajtaja kicsikét lóg, régen ilyet nem néztél volna el, most mindegy. Nem ezért jöttem. Korán érkeztem, mindig korán érkezem, még alszol. Persze, nem alszol, tudom, a szemhéja csukva, de hallgatod, ahogy a konyhában motoszkálok, és felkúszik a torkodig az ismerős jó érzés, hogy ott vagyok. A kutya lelkesedése otthonos örömbe vált, lefekszik. Halkan főzök egy kávét. Szeretek nálad kávét főzni, más az íze. Megint ez a tej van a hűtőben, mosolygok. Nálad mindig ugyanaz a tej van. Ezzel jobb a kávém, ez az igazság. Végre nyitom az ajtót, bent sötét, tapogatózva keres a szemem. Várom a mondatot. Leülök melléd, megtapintom a pulzusodat, a homlokodat, érzem, van még erőd. Nem kértem, hogy gyere. No igen. A mondat, amitől 20 évesen ajtót csapkodva vagy sírva rohantam volna el. 30 évesen sértődötten közöltem volna, hogy akkor csak old meg magad. Most itt ülök, és nem vagyok dühös. Sőt. Valami meleg érzés, ahogyan nézem a csukott szemeid, az évtizedeket összegyűjtött ráncaid, simogatom a kezedet, és csak ez jut eszembe, a nagyapád és az apád mondata csúszik ki a te szádon. Odahajolok. Mert a valóságot az illatod, a szemed, sőt, a kezed szorítása mondja el. Már tudom, mit válaszolok. Persze, hogy nem kérted. Miért kérnéd? Neked nem kell. Megyek, főzök valamit. Jó itt lennem. Lassan felkelek, felhúzom a redőnyt. Beengedem a napfényt a vasárnapunkba. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Mindent elért, mert mindent megértett. Intézetből az önálló életbe, a sport szeretetével.
3: Gyerekekre vigyázott, még én sportolgattam, meg tanulgattam, addig otthon vitte a családot. Úgyhogy ebből voltak is konfliktusok, de hát a lényeg egy ilyen hosszú házasságnak az a titka, hogy tolerancia legyen az emberekbe.
9: Érdemes meghallgatni, mit jelent az igaz zalai szív. A kőbányai panel világából is jól látszanak a gyermekkor őrzői, a zalai dombok a versekben.
10: Ezt nem lehet elfelejteni. Ez nekem valóban az élet szikrája volt. Én ezen a földön egy hitvallásban éltem és élek.
9: Egy mesterség, amit nem megtanulni kell, bele kell nőni.
11: Közel 60-65 kiskorú gyermek, 6 év alatti gyermek van a környékünkön, és egy találkozási pontot szerettünk volna, hogy a gyerekek kijöjjenek a lakásból, a számítógép elől, és ismerkedjenek meg egymással, de ugyanakkor az anyukák is véleményt tudjanak cserélni.
9: Hagyomány ez, amit sok év után élesztettek újjá Egerben. Évtizedes tanulási folyamatok, az életet meghatározó mondatok, ezekről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Személyes beszélgetés helyett képernyőidő. Okos telefonok, okosórák, tabletek, közösségi oldalak, és egyáltalán nincsenek jó hatással a hagyományos világérzékelésünkre. A fiatalok kutatásuk szerint már 8-12 éves korban több mint 5 órát töltenek képernyő előtt. Tiniknél ez akár 8 óra is lehet. Gondoljunk bele, ez a nap egyharmada. A közelmúltban kétnapos média és internetkonferenciát is szervezett a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, ahol elismert szakértők osztották meg tapasztalataikat. De vajon hogyan látják mindezt a fiatalok, családjaik és a szakemberek? Tudják-e, hogy az életben a beszélgetés, a gondolkodás fontosabb lesz, mint a képernyő? López Brigitta kérdezett.
12: Ha mondjuk én sokat használom egy nap, akkor fájni kezd tőle a fejem, vagy egyszerűen ki akarok már szakadni az egészből, de nem tudok.
13: Ez mit jelent, hogy nem tudsz?
12: Hát, hogy nem tudom letenni. Volt már ilyen is, hogy csak néztem a filmeket, és csak néztem. Általában este lett és aludtam. Szóval, ha mondjuk én beszélgetek valakivel, vagy a barátaimmal online, akkor én azt a 3-4 órát azért rászánom. Viszont ha mondjuk...
13: Egy beszélgetés 3-4 óra?
12: Hát ez attól függ, szóval, hogy már volt olyan videócset, vagy hívás, ami azért 4-5 óra volt.
14: Nem szeretem az ilyen digitális dolgokat, szerintem a gyerekeknek se tesz jót, én meg nem értek hozzá.
13: Látom, most itt az unokáját kíséri. Hány éves ő?
14: Na, hány éves vagy?
15: 8.
13: És neki van bármilyen telefonja, vagy mondjuk néz mesét laptopon?
14: Persze, mindene van.
15: Több tabletem van.
13: Tableted is, azzal mit szoktál csinálni?
15: Hát, hogyha utazunk, akkor szoktam vele játszani, meg filmet nézni.
14: Addig legalább nyugiban van. És hol van a telefonod? Akkor mindenhol...
15: Csak
13: órá. Okos órája van?
14: Bocsánat. Na azért mondom, hogy én nem... Egymással nem beszélgetnek. Ezek a gyerekek már írni, olvasni alig tudnak. A másik unokám most annyit mondtam, hogy nézze az épületeket. Én úgy imádom ezeket nézni. De ül a kocsiba, és ez az első dolga.
16: Az egy nagy kérdés nekem, hogy annak volt-e értelme, hogy most a gyerekeket egy olyan szituációban neveljük, ahol az online tér okos eszköz használattal egy egyre gyorsabb közegben élményszerző, örömszerző tevékenységeket, és nyilván hát a bullyingot nem szabad eltagadni, veszélyeket is tartalmazó közegben vannak.
13: Tarjanna Mária, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta.
16: Egy hipergyors online életben, amihez képest az iskola kénytelen lassú készségeket tanítani. Olvasás, számolás, gondolkodás. Tudjuk egyébként, hogy az életben ezek lesznek a fontosak, hogy valaki tud elgondolkodni, hogy lesz-e kreativitása, olyan mondjuk énközpontuságot tud eredményezni, ami nagyon megnehezíti utána a másokhoz való kapcsolódást.
17: Zenét hallgattam, mindig azt szoktam. Nagyon ritkán podcastet.
13: Gyakran hallgatod így az utcán, amikor közlekedsz?
17: Mindig.
13: De miért?
17: Kicsit stresszes, hogyha nem hallgatok zenét.
13: De mi az, ami stresszes neked?
17: Emberek, nagyon. Meg hát azért itt hallunk minden szépet az utcán, hogyha megyünk. Nagyon sokat használom a telefonomat. A laptopomat szoktam használni. TV-t nem szoktam nézni. YouTube-ot néha.
13: Ezek a digitális eszközök, amelyek jelen vannak most az életedben, mennyire befolyásolják például az emberi kapcsolataidat, akár a családdal, akár a barátokkal? Úgy érzed, hogy háttérbe szorult, vagy megfér egymás mellett a kettő?
17: Szerintem egyértelműen megfér. Van egy barátnőm például kint Hollandiában, akivel így tudjuk tartani a kapcsolatot. Hát a családdal igazából nekem nem mondanám, hogy ilyen hű, de szoros kapcsolatom van. Otthon nyilván beszélgetünk, hogyha hazamegyek, így nem tart különösebben távol tőlük. Néha, amikor sokat vagyunk együtt, akkor benne van az, hogy jaj, már megint nem hallod, hogy mit mondok neked.
13: Háttérbe szorul egyébként bármilyen családi program emiatt?
17: Háttérbe szorul, de nem emiatt. Nagyon elfoglalt ember vagyok. Ugye, iskolába járok, dolgozok, versenysportoló vagyok.
18: Azt észrevettem, hogyha mondjuk egy ilyen pótlék, hogy talán ilyen unalomunző, hogyha már úgy nincs semmit, akkor előkerülhet. Szívesen minden programra mennek, és mindig felkínálunk lehetőségeket. Tehát, hogy most akkor ennek vége, akkor most mit tudom, ilyen legózzá, lesz csinálja, azt csinálja, társasozzunk, jöjjünk, menjünk, fagyizzunk.
13: Hogyha a digitális világról beszélünk, akkor óhatatlanul az egyik elemét érdemes kiemelnünk, a cyberbullyingot, amely az online térben történik. Az hangzott el az előadásán, hogy a szülőknek nagyon nagy felelőssége van, hogy megelőzzék mindezt. Dr. Jármi Éva, pedagógiai szakpszichológus, bullying szakértő.
19: Megtanítja a gyerekét arra, átadja azokat az ismereteket neki, amik biztonságosabbá teszik a gyerek online életét. A jelszavak komoly kitalálása, de a közösségi médiában nagyon fontos mondjuk a biztonsági beállítások. Azt, hogy hogy állítsa be, hol állítsa be, mit állítson be például egy regisztrációnál, ezt bizony a szülőtől tanulhatja. Ezen kívül a szülőknek gyakran kell beszélgetniük a gyerekek online élményeiről.
13: De mit lehet tenni? Tehát mi a megoldás? Képezzük a lakosságot erre?
19: Igen, pontosan. Javítjuk, erősítjük, akkor az a cyberbullying érintettségbe le fog csapódni. Másik eszköz, hogy ők maguk nem hozzák veszélybe a gyereküket. Úgy posztolnak a gyerekükről, hogy azon a gyerek felismerhető, bárki által mondjuk hozzáférhető, tartalomként közlik ezt, még az is lehet, hogy ott a gyerek érzékeny adata szerepel, hogy tanítsam a gyereket arra, hogy ő figyeljen a saját posztolási szokásaira, hogyha én magam posztolgatok róla teljesen gátolatlanul.
13: A digitalizáció mit lát, hogyan hat a családok életére? Akár abból a szempontból, hogyha a cyberbullyingot nézzük, akár abból a szempontból, hogy nagyon sok időt töltenek a fiatalok, több órát a mobiltelefonjukon.
19: Most már a gyereknevelés nem azokon a szintereken folyik csak, hogy család, iskola, kortársak, hanem bizony van egy, úgy fogalmaznám, hogy digitális ökoszisztéma, ami körbeveszi a gyerekeket. Ezek olyan algoritmusok által vezérelt szabályszerűségek, akár az influencer kultúrának a szabályai, akár a videójátékokban a jutalom elérésének a szabályai. Egyrészt az idegrendszerüknek az adaptációja is ezekhez a szabályosságokhoz fog igazodni, és természetesen mintákat is látnak ebben a környezetben. Leginkább ott van a szülőknek egy, hát nem könnyű szerepe, hogy ők a gyereküket jelenleg a digitális ökoszisztémával, hogy úgy mondjam, versenyezve kell nevelniük.
13: És ezáltal nehezebb is, ugye, a családnak az élete?
19: Nehezebb, mert nincs rá receptünk. Tanácstalan, hogy hogy csinálja, mert a saját szülei nem jó példák, a saját múltja nem jó példa. Kinyit egy ilyen fejlődés lélektani, kézikönyvet, nevelési tanácsadást, nem jó példa, és azért, mert még a szakmánk is mindig el van maradva valahol. Szóval valójában nem tudjuk, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, de azért csináljuk.

0: Van, ahol nincs fürdőszoba. Saját tér is csak ritkán. Nem véletlen, hogy a településen Zalakomáron már 6 éve jelen van a Jelenlétpont, a Máltai Szeretetszolgálat programja. Ősszel itt sok családban jelent komoly gondot a gyerekek iskola kezdése. A jelenlét a tervezésben is segíti a családokat, hogy ne csak a napi problémákra koncentráljanak, lássanak előre, igyekezzenek a gyerekeknek is példát mutatni. A máltaiak eredményeiről szól Varga Tünde riportja.
1: Hány gyermeke van?
2: 3. 2 ikerlányom van, és 1 fiam. Kisfiam 10 éves, a lányok pedig 6 évesek lesznek novemberben.
1: Mekkora nehézség az iskola kezdés a családnak anyagilag?
2: Eléggé. Meg tudjuk oldani, hál' Isten. Nagyon segítőkészek a máltaiak. Ahogy tudunk, mindent megveszünk nekik.
1: Többi családnál mit tapasztal, nekik is ilyen nehéz?
2: Igen. Úgy gondolom, hogy sok családnak megterhelő egyébként.
1: Mióta vannak itt jelen Zalakomárban?
3: Horváth Néa Cseletta vagyok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zalakomári Jelenlét programjának a programvezetője. 2020-ban nyitottuk ki a kaput a helyiek előtt. A település jó része hátrányos helyzetű. Itt alapvetően egyébként nem is csak az anyagi helyzetekről, hanem nyilván lakhatási és minden egyéb komplexumról tudunk beszélni. Inkább ez a legnagyobb probléma, hogy nincsenek fürdőszobák ezekben a házakban. Ha van is, akkor mondjuk egy 3-4 generáció együttélésénél nem elegendő az a régi fajta fürdőszoba, ami kialakításra került még 30-40-50 évvel ezelőtt. Úgyhogy ezekre próbáltunk fókuszálni, és ez most már azért szerintem egy javuló tendenciát mutat.
1: Mennyi gyerek él itt?
3: Mi alapvetően a munkát ezt mindig úgy kezdjük, hogy a gyerekekkel, és ugye a jelenlét programnak például az is egy kiemelt feladat, hogy az első 1000 napban aktívan megtámogat a családok életét, ugye ez a fogantatástól az első 3 életévig tart, de miatt minden kismamával, minden várandóssal és minden 0-3 éves gyerkőcöt nevelő családdal aktív kapcsolatban vagyunk. És nyilván a 6 év alatt azért most már eljutottunk odáig, hogy a régen született babák ma már óvodát kezdtek, vagy iskolát kezdenek, első osztályosok lettek, úgyhogy egész generációkat tudunk így azt hiszem, hogy végig kísérni majd.
1: Sok gyerek van?
3: Sok gyerek él a településen. Az óvoda ilyen 105 fővel működik, körülbelül mini bölcsőde van, ami 8 fővel működik, és az iskolában is 250 fölött van a tanulóknak a száma, és egy családban is sok gyerkőc van.
1: Mennyire nagy nehézség ezeknek a családoknak egy iskola kezdés?
3: Hát nagyon nagy nehézség, és alapvetően ezért itt mindig onnan indulunk, hogy már maga a tervezés az egy nagyon nagy nehézséget jelent ezeknél a családoknál. Tehát ők azért arra, hogy ők napról napra élnek, nagyon nehezen tudnak előre gondolkodni, előre tervezni, így egy iskola kezdés is szinte, mintha más napi probléma lenne, így szembesülünk vele. Ezzel nagyon sokat próbáltunk javítani és változtatni. Az idei évben például elértük, ahogy vége lett az iskolának, utána egy fejlesztő pedagógus heti rendszerességgel jött le a gyerekekhez, és akiknek például pótvizsgázni kellett, heti rendszerességgel járhattak hozzá. Büszkén mondhatom egyébként, hogy ez volt talán így az első év, amikor minden gyerekőc aktívan részt vett, és nem volt olyan hét, amikor kimaradt volna ebből, pedig azért tudjuk, hogy a nyár azért egy elég nagy kihívás, és ebbe azért volt bőven feladat. És ezáltal egyébként sokkal közelebb tudtunk kerülni a családokhoz abból a szempontból is, hogy folyamatosan készüljenek fel az iskolára. Tehát, hogy minden hónapban próbáljunk meg valamit megvenni, vagy egy füzetcsomagot, egy tolltartót, vagy egy tornahátizsákot, tehát, hogy azért próbáljanak fokozatosan felkészülni. Ez talán így a 6 év munkájának az eredménye, hogy ebben most már apró lépéseket tudtunk tenni, de még így is nagyon sok családnál okozott ez komoly problémát, hogy az iskolát hogyan fogja megkezdeni, úgy is, hogy egyébként az iskola támogatja őket, és például a tanszercsomagot is kapnak, illetve az önkormányzattól is kapták ugye az iskola kezdési támogatást, meg hát ugye most a gyerekek járó kedvezményeket is.
1: Hogy érik ezt meg a gyerekek?
3: A településen azért egy szegregált iskoláról beszélünk. Tehát, hogy nem azt látja, hogy a jó módúak milyen hátizsákkal és milyen felszereléssel érkeznek, hanem azért a településen élők 100%-a ide jár iskolába. Ezáltal nincsen akkora nagy kontraszt. A pedagógusoknak nagyon sok munkája van abban, hogy egy normát beállítsanak, és éreztessék azt a gyerekekkel, hogy az, hogy a tankönyved itt van, a füzeted itt van, a tolltartód itt van, az a mindennapi iskola kezdésnek az alapja kell, hogy legyen, és egy biztos pontként ott kell, hogy minden nap legyen, hiszen így tudsz felkészülni a tanórákra, így tudod rendesen végezni a feladatodat, így tudsz odafigyelni a tanórán is.
1: Hány gyermeke van?
4: 2. 7 éves lesz egy január 6-án, a másik pedig betöltötte a 13-ot.
1: Kisebbik most kezdte az iskolát, most elsős.
4: Osztályos, igen.
1: És hogy tetszik neki a suli?
4: Jó, csak a gyerekekkel van probléma.
1: Mennyire volt nehéz megterhelő anyagilag a családnak az iskola kezdés? Most ugye akkor két gyerek kezdte az iskolát.
4: Igen, a nagyobbiknak nem sok minden kellett, csak füzetek, meg iskolatáska, a picinek viszont minden. Iskolatáska, új cipő, új ruha, tanszerek, minden.
1: Volt rá pénz?
4: Apránként.
1: Mikor kezdtek el vásárolni?
4: Már júniusban, hogy befejeződött az óvoda, június végén már elkezdtünk mindent apránként, mert egyszerre sok, megterhelő minden téren.
1: Ön dolgozik?
4: Igen. Oké, hogy dolgozok rajtam kívül, sok más ember is dolgozik, de így is megterhelő.

0: Érmek. Intézet és gyerekkor, foci, esti iskola, aztán súlyemelés. Sport minden mennyiségben. Laci bácsi már a többszörös világbajnok, Európa bajnok súlyemelő. 79 éves és mindent elért, mert mindent megértett. Ehhez, sajnos vagy sem, kell a sok évtized. Ami házasságában is megadatott, 56 éve alkotnak egy párt Marikával. Pedig a súlyemelés nem tartotta össze mindig a házasságot, volt, hogy inkább ék volt közöttük. De figyeltek és értették egymást, szeretni és veszekedni is megtanultak. Jobbágy István Lászlóval és feleségével Marikával a szerkesztő Nagy Bálint beszélgetett.
1: Konyhából nyílik egy kisebb helyiség, ami tele van érmekkel, tele van kupákkal, tele van oklevelekkel. Honnan kezdődött a súlyemelés iránti szeretet?
2: Kisgyermekkorom óta intézetben nevelkedtem, és ott is nagyon szerettem sportolni. Mikor kikerültem az intézetből, akkor próbálkoztam futballozással. Mikor bevonultam katonának, akkor ott is sportolgattunk. Volt egy srác, akinek nagyon jó alakja volt, egy balettos srác. Mindig kérdeztük tőle, hogy miket csinál, hogy ilyen jó izomzata van. Mondta, hogy hát neki szüksége van a szép izomzathoz, ahhoz, hogy a színpadon szerepeljen. Mondta, hogy milyen gyakorlatokat csinál. Akkor mi is elkezdtünk, és mikor leszereltem, akkor haverokkal összeálltunk, és elkezdtünk edzegetni. Különböző újságokból néztük a gyakorlatokat, akkor még nem nagyon lehetett itt olyanokat kapni, amiben ilyen gyakorlatok voltak, de volt egy pár haver, aki kamionos volt, és kintről ilyen muscle builder újságokat hoztak be, abból néztük a gyakorlatokat, abból néztük ki, hogy milyen gépek van, és elkezdtük saját magunk gyártani a gépeket hozzá. 1969-ben szereltem le, akkor tetszett meg nekem ez a testépítés, de aztán hamarosan rájöttem, hogy nekem nincsen felépítésem, hogy széles vál, keskeny derék, meg ilyesmi, de viszont mellette csináltunk olyan gyakorlatokat, amivel az erő jött, és akkor jöttem rá, hogy nekem inkább ebben kell foglalkozni. Mellette én még 9 évig jártam egyfolytában esti iskolába, és a esti iskola mellett még sportoltam, versenyeztem, megnyertem a versenyeket. De hát ez egy olyan háttér kellett, amit a feleségem nyújtott, és a gyerekekre vigyázott, míg én sportolgattam, meg tanulgattam, addig otthon vitte a családot. Úgyhogy ebből voltak is konfliktusok, de hát a lényeg egy ilyen hosszú házasságnak az a titka, hogy tolerancia legyen az emberekbe, és ez ráadásul megvolt mind a kettőnkbe.
1: Ön hogy viselte a férjének ezt a sport iránti szenvedélyt?
3: Ezen megmondom őszintén, először tetszett nekem is, főztem neki az erőle, leveseket. Aztán, amikor már a gyerekek megszülettek, akkor már nem örültem neki. Nem örültem neki azért, mert ő csak vitte a pénzt. És persze, hogy nekem nem tetszett. Mert amikor ő iskolába járt, én is jártam iskolába, és akkor a kettőt nem tudtuk úgy összeegyeztetni, hogy kivigyázzon a gyerekekre, mert azok is iskolába jártak. És akkor én úgy találtam ki, hogy minél közelebb dolgozak az iskolához, és akkor a gyerekeket tudtam rendezni folyamatosan, na de hát volt, amikor nagyon összevesztünk, úgyhogy mese nem volt, de hát volt, amikor kiborultam, azt úgy oda mondogattam neki, hogy ihaj, hát az nem volt.
1: És hogyan tudták ezt akkor mégiscsak kezelni? Férje már benne volt ebben a sportban, amikor megismerkedtek, tehát tudta, hogy mire vállalkozik?
3: Akkor szerelt le, akkor leszerelt, a Florián téren megismerkedtünk.
1: Hogy történt ez?
3: Hát úgy, hogy a barátnőmmel sétáltam a Florián téren, és akkor még élt a bátyja, és a bátyja jött oda hozzám, hogy nagyon tetszek az öcsének, mondom, és az öcséd miért nem tud ide jönni? Nem mert oda jönni. Akkor oda jött a Laci is, és attól kezdve összegyógyultunk, úgyhogy nem volt probléma, meg volt az összhang, a barátnőmnek meg a bátyja tetszett.
1: A Laci bácsi itt közben máshogy emlékszik talán a történtekre.
2: Igen, hát nem egészen így volt a történet. A első találkozásunkkor megbeszéltük, hogy találkozunk.
3: Ja, igen.
2: De ő nem jött el a...

0: Ebből második randi.
1: Második randi úgy lett belőle, hogy összefutott a hugommal, és akkor elkérte a munkahelyi telefonszámot, és akkor beszéltük meg, hogy hol találkozunk, és úgy futottunk össze, és attól kezdve mindig találkoztunk.
2: Egy évig jártunk.
0: Honnan tudta, hogy ő az igazi?
2: Hát ez az egy év alatt kiderült.
0: Mi az, ami összetartja önöket, hiszen most ünnepelték az 56. házasság évfordulójukat nyáron.
2: Humora, a viselkedése, a nevetése, hát az fantasztikus. Úgyhogy volt, majdnem kitiltottak minket a moziból, úgy nevetett.
1: Jó, kijöttünk egymással. Tényleg mindenhova elmentünk, és nekem ez nagyon tetszett, mert otthonról kiszabadulni ugyan a 7 gyerek mellől, meg a szülők mellől. A szülők azok olyanok voltak, hogy 10 órakor behúzták a lábtörlőt nálunk, úgyhogy mese nem volt. Haza kellett érni, és mi minden nap találkoztunk.
0: A szülei mit szóltak Laci bácsihoz?
1: Hát először nem tetszett nekik. Mit mondta? Hogy csavargó vagy, vagy valami ilyesmi.
2: Hát Óbudán azért nem volt jó hírnevünk, nagy házi bulikat csináltunk, és ennek a híre elterjedt Óbudán, és hát azt hitték, hogy na, ilyen emberben nem lehet megbízni.
0: Laci bácsi említette itt az elején, hogy intézetben nőtt fel.
2: Igen, hát tulajdonképpen azért kerültem intézetbe, mert édesanyám nem nagyon foglalkozott velünk, a bátyámmal meg velem. A saját karrierjét épített, vendéglátózott, és neki fontosabb volt a karrierje, mint hogy mi ránk vigyázzon, és az inkább betett minket intézetbe.
0: Milyen volt ez megélni később?
2: Akkoriban nem jelentett ez nekem problémát, mert mindig volt egy 3-4 fős bandánk, haver, akivel jól éreztük magunkat, együtt rosszalkodtunk, csináltunk hülyeségeket, és abban mi jól éreztük magunkat. Aztán később már, mikor jóval később, már mikor az ember ráeszmélt arra, hogy volt, aki családban nőtt fel, és az többre vihette, esetleg én is többre vihettem volna, mondjuk nem bánok meg semmit, csak így az ember visszagondolt, és akkor a rossz érzés volt, hogy nem családban nevelkedtem fel, hanem intézetbe.
1: Hát volt olyan, hogy jött az anyukája hozzánk, és akkor meglátta az anyját, már ment leedzeni. Mindig ott hagyta rám.
2: Igen, hát nem volt jó a kapcsolatunk. Én sokszor próbálkoztam békülni, de ő csak dicsekedni szeretett. Hát mikor én a fővárosi ketteshez kerültem, ott oda kerültem főépítésvezetőnek, akkor mindig csalt fel engem, hogy délbe menjek át hozzá, és akkor dicsekedett a szomszédoknak, hogy a fiam a főmérnök, meg ilyeneket, abban szeretett ő dicsekedni. Aztán utána később ez a kapcsolat is megszűnt.
0: És hát nyilván, amikor az ember szülővé válik, akkor gondolom pláne előjönnek ezek a kérdések. Vajon milyen apa leszek? Önben voltak ilyen gondolatok, amikor megszülettek a gyermekek?
2: Én úgy voltam vele, hogy ha nekem gyerekeim lesznek, én mindent megengedek nekik, és a lehetőségeimhez képest mindent megadok nekik. És én úgy érzem, hogy ez sikerült is.
0: Voltak önben félelmek, amikor megszülettek a gyerekek?
2: Nem, én imádtam őket. Hát volt, akkor megszülettek, letettük az ágyra, és órákig néztem, és csodáltam, hogy milyen gyerekek lettek.
0: Ennyi év sporttal a háta mögött, és hogy a mai napig 70 fölött is edz. Van-e párhuzam 56 év házasság és a sport között?
2: Hát nagyon nagy párhuzam van. Semmit nem szabad abba hagyni. Mindent folyamatosan csinálni kell, és arra kell vigyázni, például a sportnál is, hogy nagy lesérüljön az ember. Ha egy kicsit abba hagyja az ember, és újra kezdi, akkor ott fönnáll a sérülésnek a veszélye. Tehát a folyamatot nem szabad teljesen abba hagyni. Lehet egy kicsit mérsékelni, mert az muszáj, nem folyamatosan egyforma erőbe, kondiba van az ember, de abba hagyni nem szabad.
1: Ez jön magától, tehát az nem úgy van, hogy eltervezem, vagy valami, hanem az magától jön. Sosem feküdtünk mi úgy le, hogy összevesztünk, de napközben nagyon össze tudtunk veszni. Tehát elkezdtünk beszélgetni, aztán jó napot. Ennyi volt az egész.
2: Egy-egy puszi, és akkor minden megtovább.

25 ezer ember egyszerre fut. És köztük három sportoló, akik nem csak maguknak, egymásnak is erőt adnak. Lehet-e futni parasportolóként úgy, hogy közben még valakit tolunk magunk előtt kerekesszékben? Boronkai Péter, paratriatlonista.

0: A világbajnok, a Paratriatlonisták Utánpótlás Szövetségi kapitánya bebizonyította, hogy igen, lehet. A közös terv és őrültség másik két szereplője, Nagy András, szintén parasportoló, a Magyar Parabocsa Szövetség elnökségi tagja, valamint Bács Ferenc futónagykövet. Gyűjtésükkel az Autista Gyermekekért Egyesületet támogatják egészen október 11-éig. Ernst Tarackközi Kinga és Molnár H. Boglárka összeállításában elsőként Kis Zsuzsannát, az egyesület elnökét hallják.
1: A mai napig 240 ezer forint gyűlt össze. És ezt az összeget igazából megbeszéltük a Boronkai Péterrel és a Nagy András barátjával. Az autista gyermekek, a fiatalok az autizmus sajátosságai miatt kevésbé tudnak figyelni az egészségtudatos életmódjukra, és ezért arra szeretnénk fordítani, hogy a sportolásukat tudjuk valamilyen formában támogatni. Igazából már elkezdtünk egy közös munkát velük. Bács Ferenc futónagykövet kezdeményezés. Boronkai Péter és dr. Nagy András mellett áll majd a rajthoz október 11-én a 41. Spál Budapest Maraton Fesztiválon, és az ő kezdeményezésére hétvégén már autista gyermekekkel, fiatalokkal, családokkal, barátokkal találkoztunk egy ilyen futásra vagy sétára a Kecskeméti domb körül, és ezt az élményt és ezt a felkészülést, amivel támogatjuk őt is, minden hétvégén szeretnénk egészen október 11-én megtartani, és így olyan, mintha mi is velük együtt készülnénk el a versenyre.
2: Az adománygyűjtés egészen október 11-ig tart, amivel az Autista Gyermekekért Egyesületet támogatják. Boronkai Péter paratriatlonista világbajnokkal Molnár H. Boglárka beszélgetett.
3: Vendégem a Kecskeméten élő Boronkai Péter, világbajnok paratriatlonista. Szeptember elején barátjával, dr. Nagy Andrással részt vettek a Vizer félmaratonon, ahol több mint 20 kilométeren keresztül Péter tolta barátját kerekesszékben, és ennek még nincsen vége, lesz folytatása.
4: Így van, idénre kettő nagy célt tűztünk ki, ami az eseményeket érinti. A Vizer félmaraton, illetve a Spár maratonon majd 30 km-es betétszámon fogunk indulni. Azért tavaly nagyobb volt a tűz, az elán, a hév, hiszen első alkalommal teljesítettük a maratont. Az egy nagyon nagy port kavart a szó legpozitívabb értelmében. Óriási dzsambori volt, nagyon sokan írtak ránk, jelentkeztek ott a helyszínen is, hogy mekkora motivációt adott nekik az, hogy mi ezt megcsináltuk. Azért egy nem hivatalos Guinness rekordot azért bezsebelhettünk ezzel a történettel, hiszen ilyet még soha senki nem csinált, hogy sérült emberként egy másik sérült ember toljon 42 km-en keresztül, de még 21 km-en sem. Úgyhogy erre a hullámra felülve nagyon élvezzük ezt a helyzetet. Tőlem nem állt távol az, hogy több ezres tömeg előtt egy célba beérjek, vagy akár még nyerjek is, de Andisnak ez egy óriási élmény, hiszen egy oxigénhiányosan született, ami a beszédét és a mozgásában korlátozza, hogy kerekesszékben él, és neki ez egy nagyon nagy élmény. Akár csak, hogy félmaratonon nézzük, ugye 25 ezer ember indult, és minket 2 perccel a mezőny előtt elindítottak, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb ovációt akkor kaptuk, amikor elrajtoltunk. A könnyeinkkel, a rajtnál küzdöttünk, nem is a célba.
3: Régre nyúlik vissza ez a barátság önök között?
4: Közel 30 év, én így a Kecskeméti Pérista gimnáziumban jártam, Andis egy pár éve fölöttem járt, akkor így ismertük egymást látásból, tudtam, hogy van egy kerekesszékes rász az intézményben, nekem ugye a bal alkalom hiányzik, én így születtem, abban a szerencséshez vagyok így születtem. Amikor már ilyen 10 pár éves lehettem, amikor az Andis az édesapámmal létrehozta a Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét, aminek Andis az elnöke, és több parasportágat elkezdtünk itt, illetve parasportolókat támogatni, működtetni egyesületet. Ebből egy nagyon jó barátság alakult ki az elmúlt 20-25 évben. Én találkoztam már ilyennel, hogy valaki akár váltóban, akár egyénileg mozgássérültet tol egy ilyen speciális futószékbe, és én ezt tavaly feldobtam az Andisnak, hogy nincs kedve ebbe belevágni. Első nap bolondnak nézett, aztán másnap rám írt, hogy oké, vágjunk bele. Azóta is heti rendszerességgel, vagy havonta 2-3-szor közösen futunk, ami minimálisan megterhelő, viszont eltörpül a mellett, hogy neki az emiatt mekkora örömet okozok, hogy nem csak a kis bejáratott útvonalon volt, a patika, a nem tudom, az önkormányzat, a városközben, stb. Útvonalon tud menni a székével, egy annyira speciális elektromos széke van egyébként, hogy az állával irányítja, és itt meg azért neki nem kell csinálni semmit idézőjelbe, és nagyon élvezi a sebességet, amikor futunk.
3: Hogyan telt így a gyerekkor, mikor talált rá a sportra.
4: Nekem a gyógytornász javasolta ilyen 6-7 éves koromban, hogy kezdjek el úszni, hogy erősödjön a bal kezem is. Rogicsné, Erika nénie kezdtem el úszni, ő tanított meg úszni itt Kecskeméten, aztán volt pár év vízilabda is, aztán valahogy elkezdtem ilyen gyerek úszóversenyekre járni, ahol sérült gyerekeknek volt úszóverseny, ott jöttek az eredmények, egészen a válogatottságig jutottam, már amikor a főiskolát kezdtem, akkor hagytam abba a triatlon, vagy az úszást, és akkor kezdtem a triatlonnal foglalkozni. Aztán a többi az még már történelem, mint tudjuk.
3: A gyermekeit is ugyanerre a sport szeretetre és kitartásra neveli.
4: Így van, 3 fiam van, ringázunk, a nagyobbik fiam, aki 6,5 éves, ő nemrég kapott egy országúti biciklit, elég sokat néztük a Tour de France-t, sokat sportolunk együtt is, a legkisebb 2 éves, ő vele egy ilyen futóbabakocsival szoktam már futni.
3: Közeljövő tervei, Péter most valamire készül-e?
4: Szeptember 23-tól 28-ig Spanyolországban lesz a magyar triatlon csapat, ahol én is utazom, mint szövetségi kapitány, ugye paraválogatottért felelek, és most szövetségi kapitányként is megyek ki erre a világbajnokságra, és egyébként ott lesz amatőr age group korosztályos versenyzőknek is világbajnokság, és ha már ott vagyok, akkor beneveztem, miért ne, és ott fogok indulni a korosztályban az amatőr sportolók között, illetve a Mocsári Bencének, aki a paralimpikonunk, neki fogunk szurkolni, és munkáját fogjuk kint segíteni. A dolog pikantérje, hogy én 15 évvel ezelőtt ezen a helyszínen Pontevedrában nyertem Európa-bajnokságot, úgyhogy most így mondanám, hogy Big Back és visszatérek, de már mint sportvezető. Aztán a maratont követően lesz egy Panoráma Trail nevű terepfutóverseny, ez Tokajban van, és ez egy régi dédelgetett álmom, és idén a 45. születésnapomra ezt kaptam a feleségemben, hogy benevezett engem az eseményre. A gyönyörű őszben Regécz Bódog kővárai várait fogja érinteni, ez a 45 km terepfutás a Tokajban.

0: Őszintén szóval jól ismerem az érzést, amiről az igaz zalai szív szól. Sőt, gyerekkorom legőszintébb pillanatai éppen a zalai dombok között zajlottak. Ott olvastam Szénabogja oldalában Jókait, a Dunyha alatt meg elemlámpával Tolsztojt, a nagymama szépirodalmi gyűjteményéből. Éles ellentét, hogy a szintén innen származó költő, Kanizsa József immár kőbánya díszpolgára is, és a városi panelrengetekben nem is lehetne messzebb a zalai domboktól. A 84 éves költő legújabb kötetét holnap mutatják be. Zalai szívről és irodalomtanulásról, hivatásról beszélgetett Kanizsa Józseffel a szerkesztő, Nagy Bálint.
1: Itt van előttem egy vers, természetesen Kanizsa József vers, Kőbánya, Újhegy az otthonom. De hogyha az e-mailezésünkre nézek, akkor pedig azt olvasom, hogy igaz zalai szívvel, Zajkról, akkor most Kőbánya vagy Zala az otthon?
2: Zala volt az első otthonom, tehát ott nőttem fel, és ott kaptam olyan tanároktól elmélet, amit egész életen át tudtam és tudok használni. Már 12 éves koromban megjelent versem.
1: És hát nem véletlenül a helyszín egyébként, ahol most vagyunk, hiszen itt az Újhegyi Közösségi Házban vagyunk. Azt láthattam, hogy itt volt egy kiállítás, hogy 50 éves a lakótelep, és a lakótelephez is ráadásul köze van.
2: Először is a lakótelep, amikor épült 50 évvel ezelőtt, én itt csatorna műszaki ellenőr voltam, és utána egy pár hónapra rá én is kaptam lehetőséget, hogy itt egy lakást elfoglaljunk a családomban. Nekem 2 fiam van, és attól fogva itt Kőbányán én gyökeret vertem. A gyökér az pedig azt jelenti, hogy 50 évig itt tevékenykedtem iskolákba, rendhagyó irodalmi órákat tartottam, és nem csak itt, hanem Budapesten különböző helyeken is, és Kőbánya pedig hozzám nőtt. A Zala az pedig maradt. Igaz zalai szívvel. Ezt ma ezért is írom, mert az én szívem odahúz. 59. kötetem jelent meg ebben az évben, és itt, ahol most vagyunk, ebben az épületben, valamikor a fiaim érettségi után itt volt a bankett, és ez egy vendéglátóipari egység volt. És amikor elhagyták azt a vendéglátóipari egységet, én elkértem a kulcsot, és csináltunk irodalmi estet. És utána, amikor én még jobban otthonomnak érezhettem maga, akkor polgármesteri hivatalban írásban kértem, hogy ebből az épületből egy közösségi házat hozzanak létre.
1: A családból hozza esetleg ezt a fajta beállítottságot, ezt az érdeklődést?
2: Hát mindenki meg van rökönyödve, amikor elmondom, hogy édesapámnak csak 4 általános iskolája volt, édesanyám meg analfabéta volt. Édesapám Báza Keresztjén a kőolajbányászatnál dolgozott, de viszont az egész család, a férfi család, mert mi 5 voltunk testvérek, ma már csak én egyedül élek. Az 5 3 Váza Keresztjén dolgoztak, 2 bátyám, az idősebbik bátyám főfurómesterként ment nyugdíjba, fiatalabbik bátyám meg balesetet szenvedett, és őt leszázalékolták. Én pedig Nagykanizsára kerültem középiskolába, és dr. Piller Ernő, magyar tanár, akkor segítségére mondtam, hogy én újságíró szeretnék lenni. Tudod mit, Józsi? A Zalai Hírlaphoz bájállok. És a Zalai Hírlapnál 58-tól rendszeresen megjelentem tavaly, ráadásul Budapestre hozott a sors, mert egy nagybátyám a 70-es postahivatalnál dolgozott, és ő nyugdíjba ment. És Budapestre jöttem 70-es postahivatalhoz, ott pedig szintén a Postás Dolgozók című újsághoz bedolgoztam, sőt, utána bedolgoztam több újsághoz is.
1: De akkor honnan indult az irodalomnak a szeretete egy ilyen családi légkörből?
2: Szerintem onnét indult, hogy ez a szép zaj, a szülőfalum egy olyan csodálatos helyen van, hogy nekem az mindent adott, és ráadásul szerettem az irodalmat, szerettem tanulni. Nekem volt egy gyermekbalesetem, és Budapesten voltam a Mexikói kórházba 2 éven keresztül. És ott volt egy nagyon kedves ápolónő, aki velem foglalkozott, és ő hozta a könyveket. Én nagyon-nagyon nagy örömmel olvastam ezeket a könyveket, és ott olvastam Krúdi Gyulától is. És Krúdinak a gyönyörű, költői hangulatú írásai engem annyira megfogtak, hogy amikor itt Budapesten megalakult a Krúdi Gyula irodalmi kör Óbudán, akkor én azonnal tagja lettem.
1: Mikor volt ez a balesete? Ez még megelőzte az első verseit, vagy ennek hatására kezdett el verseket írni?
2: Elsős voltam, tehát 6-7 éves, igen, és akkor egy árokba belecsúsztam, és ott eltörött a bal kezem, és hiába vittek le letenyére, az orvos nem fog fogadott bennünket, akkor még éjszaka elvittek Báza Keresztjére az orvoshoz. Ott, aki volt hosszú, ilyen sínes megoldással oldatta meg a kezemet, tekerte be, és ez gond volt, mert a vér leszivárgott a kezemnek a fejére, és gyorsan be kellett Nagy Kanizsára vinni a kórházban. Onnét mentő hozott fel Budapestre, a mexikói kórházba, és ott hozták rendbe a kezemet, de ez 2-3 évig tartott, és itt tudtam úgy foglalkozni tényleg irodalommal, és olvastam, mert akkor már ugye tudtam olvasni ennek az ápolónőnek a hatására, és nem tudom miért, de a Krudi akkor is belém ívódott, hogy nekem írónak kell lennem.
1: Tehát volt egy baleset, aminek a nyomát sajnos ma is őrzi, viszont mégiscsak itt kapott ekkor egy hivatást?
2: Hát mondhatnám azt, hogy kaptam egy Isten által talentumot, és ezt a hivatást az én életem irodalom és művészettel foglalkozó egyeniségé vált.
1: Ez volt az, ami egyébként a feleségével is összehozta?
2: Hát ez is részben, mert amikor Naszájra lementünk a barátommal, akkor pont Takács Imre dedikált. És mit az Úristen, a feleségem árulta a könyveket. És akkor vele ott tudtam beszélgetni, hogy én író is vagyok, újságíró is. Mondhatnánk azt, hogy szerelem első látásra, és el tudta fogadni ezt az irodalmi munkásságomat, emberiségemet, és 64. december 24-én össze is házasodtunk, azóta házasok vagyunk.
1: Mit szólt a családja, amikor elkezdődött ez a szenvedélye?
2: Büszkék voltak rám. Édesanyám különösen büszke volt rám, de ugyanúgy a testvéreim is, mert látták azt a tehetséget bennem, ami ma még úgy érzem, hogy megvan.
1: A fiai közül ki az, aki fogékonyabb, aki tovább viheti ezt az örökséget?
2: A Zsolti fiam, ő teológus végzettséggel is rendelkezik. Biblia szól, egyháznál tevékenykedik, és benne látom azt az egyeniséget, aki ezt a elhivatottságot tovább tudja vinni.
1: Mit jelent az ön számára Zajk és Zala megye?
2: Hát nekem az az első otthonom. Ezt nem lehet elfelejteni. Ez nekem valóban az élet szikrája volt. Én ezen a földön egy hitvallásban éltem és élek. És élek ebben a zalai hitvallásban is. Nem tudok ettől elszakadni, és ugyanezt tanítom a verseimen keresztül a tanítványoknak is. Ebből induljanak ki, hogy nekünk van feladatunk a földön. És Isten valahol megbízott bennünket, és ezt a megbízatást pedig nekünk teljesíteni kell. És én úgy érzem, hogy eddig legalábbis tudtam teljesíteni, és a hátralévő pár esztendőben bízom benne, hogy teljesíteni fogom.

0: Egy mesterség, amelyet szinte nem is lehetett megtanulni, bele kellett nőni a feladatba. A fertály mesterek egykor a szőlőket felügyelték, a diákokat és az éjszakai csendet őrizték, gyűjtöttek a szegényeknek. A Kárpát-medencében egyedül Egerben élő hagyomány és munka a fertály mesterség. Évente 16 új képviselőt választanak. A több évszázados hagyományt 30 éve élesztette újjá Várkonyi György főkapitány. Elsőként őt kérdezte Pirisi Csenge.
1: Vedd válaszra a százráncú köpenyt, mely Egerben nagyobb becsben áll, mint az ősi Rómában a szenátnak bíbor szegélyi trógája.
2: Mintaadás is az egrieknek, azzal is, hogy a fertálymesterséget, a fertálymesteri testület ezt a hagyományt újra felélesztette.
3: Igazán írásos nyomaink 1687-ben megy ki a török, elég sok okirat elveszett, de 1690-es évek elején már a városi jegyzőkönyvekben le van írva, hogy hány tizede van a városnak, ugye régen tizedre osztották, és a fertálymesterek a tizedesek voltak. Majd 1711-től már a jegyzőkönyvek is rögzítik, hogy melyik negyedben hány fertálymestert választottak, vagy kit választottak név szerint. Az biztos, hogy írásos nyommal 1600-as évek végétől rendelkezünk. De miután a tizedesi rendszer Magyarországon egyértelműen megvolt minden városban, Lácon, Székesfehérváron vagy Kolozsváron, biztosan mondható, hogy ez egy ősi magyar tisztség. Ez aztán a török kiverése után kicsit megfogyatkozott a magyarság létszáma, sok németet telepítettek be az országba, és a német hozta maga közigazgatási rendjét, így lett a bíróból polgármester, bürgermeister, és így lett a tizedesből firtelmeister vagy feltálymester. Miután a magyar rettentően szereti a külföldit majmolni, utánozni, a szavakat ízlelgetni, így a tizedes név átalakult feltálymester, és az 1730-as, 40-es évektől egyre gyakrabban jelennek meg a jegyzőkönyvekben, és 1800-tól pedig egyértelműen. A 1848-49-es törvényeknél átalakítják a közigazgatást, így tulajdonképpen ez a tisztség megszűnik. De az egri tanács úgy döntött, hogy nem szünteti meg, mert ez egy szép, méltó, az ősök gondolkodását fenntartó, bemutató intézmény, és így 1950-ig egyfolytában megmaradt egyedül, még Kolozsváron találkozunk, ahol 1944-ben az oroszok bevonulásakor tették tönkre, fogták el a vezetőket, börtönözték be, majd 1996-ban sikerült újjáéleszteni, hiszen még éltek a 40-es években választott feltálymesterek, és így a kontinuitást is sikerült megteremteni.
2: És azóta is él ez a hagyomány itt Egerben.
3: Igen, felkerültünk 2014-ben a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, az UNESCO-s jegyzékre. Nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon örülünk, főleg Eger miatt örülünk ennek, hogy egy ilyen hagyomány megmaradt, és egyre szélesebb körbe ismerté válik. Demeterben voltunk, Jász világtalálkozókra járunk, vagy Nyírcsaholyban találtunk társakra, úgyhogy azt hiszem, hogy egyre inkább Pécsen megvan a megfelelő kapcsolat. Egyre inkább úgy alakul a dolog, hogy kezdenek megismerni bennünket, a céljainkat, és egyre többen gondolkoznak abban, hogy hogyan lehetne ilyen régi hagyományokat feltámasztani, és megtölteni mai tartalommal.
2: Ebben a városrészben eddig nem volt játszótér, és most egy összefogással megépült egy új játszóeszközökkel, egy nagyon szép játszótér. Cseh István Eger negyedik negyedének fertálymestere.
4: Hát ha szabad azt mondani, hogy a Mikulás erre járt már évekkel ezelőtt, és sok-sok kisgyermeket látott itt, és ez a Mikulás elhatározta, hogy itt a közösséget, a fertálymestereket arra fogja biztatni, hogy egy játszóteret hozzunk létre. És az 3 évvel ezelőtti ötletből valósággá vált.
2: Ezt tudom, hogy a közítélő családok nagyon örülnek neki, a gyerekek már birtokba is vették.
4: Egy gyakorlott nagyapa vagyok, ilyen téren tudom azt, hogy mivel tudják a gyerekek az idejüket eltölteni, de a motiváló tényező az volt, hogy közel 60-65 kiskorú gyermek, 6 év alatti gyermek van a környékünkön, és egy találkozási pontot szerettünk volna, hogy a gyerekek kijöjjenek a lakásból, a számítógép elől, és ismerkedjenek meg egymással, de ugyanakkor az anyukák is véleményt tudjanak cserélni, ismerjék meg meg egymást, beszélgessenek, és ehhez úgy alakítottuk ki, hogy kisebbek és nagyobbak is tudjanak játszani, hintázni, mászni, homokozóba játszani.
2: Ráadásul ez egy, mondhatjuk, hogy több generációs játszótér, ugye kicsiknek is más eszközök vannak itt, meg nagyobbaknak is.
4: 2 éves, 3 éves gyerekektől egész a 8-10 éves gyerekekig is megfelelő játékokat találnak, hintákat találnak, és különböző egy csúszdát, mászókát találnak, amiben örömük nyílik, és a mozgás igényüket ki tudják fejezni.
2: Igen, a fertelymesteri testületnek, a fertelymestereknek ez volt a dolga, nem, hogy felmérjék a helyiek, az itt lakóknak az igényeit, kívánságát, és hát közben járjanak a város elöljárójánál.
5: Én nemrég fedeztem föl, hogy itt van, én nem is tudtam, hogy egyébként van itt játszótér. Nekem nagyon tetszik, hát gondolom lesz majd még pad is, vagy ilyesmi, mert azért a szülőknek néha le kéne ülni, de egyébként nagyon jó.
2: És mi minden van itt? Látom, hogy hinta, homokozó.
5: Kétféle hinta a piciknek, a nagyoknak, kisebb csúszda, nagyobb csúszda, homokozó, mászóka. Szerintem megtörtem nem is kell.
2: Ami úgy látszik, hogy nincs annyira karban tartva, elhanyagolt, arra nem is nagyon szívesen viszi az unokát?
5: Nyilván olyan helyre, ami biztonságosabb, egyértelmű. A Szépasszonyvölgyben sincs olyan sok minden, meg kicsit az is elhanyagolt, már ott a hinták föl lehetne újítani.
2: Elárult, hogy többszörös nagypapa. Itt már a legkisebbeket is kihozta és kipróbálták a játszóteret?
4: Igen, nem soká 3 éves kisunokám is úgy tud hazamenni az anyjához, hogy előtt a játszóteret egy kicsit birtokba kell venni, és ez egy csodálatos dolog.
2: És nagypapaként milyen együtt tölteni ezeket a perceket?
4: Ugye a gyermeket nevelni kell, a unokát meg szeretni kell. Tulajdonképpen a nyiradozó virágot látni, és akkor tehát mindig felfedezi a természetet, mindig felfedezi a világot, és akkor a kis elméje nyílik. Attól nagyobb boldogság nincs, amikor egy nagyszülő ki tud teljesedni az unokájában.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Nagy Bálint nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

Kettő órakor hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Az idei évre 2% körüli gazdasági növekedésre számít a kormány. Decemberben érkezhetnek az uniós pénzek az Európai Bizottságtól. Erős széllel érkezik a hidegfront, érezhetően visszaesik a hőmérséklet. És most jöjjenek a részletek. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köcsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret, minden pénzt elvisz a Mészáros Szíjféle autópálya koncessziós szerződés, mondta közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjúban úgy vélte, hogy az államnak ki kell szállni a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Az uniós pénzek hazahozataláról közölte, hogy a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU párt szövetség a Mecklenburg Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét a német kancellár. Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban marad és folytatná a megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet németországi tartományaiban a szélső jobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával, a szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet, a voksok csak nem 25%-ával, a CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számítanak. Irán nem nyitja meg a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt